0: Magyarországi elnök jogkörei gyakorló házelnök a Facebook oldalán. Forsthofer Ágnes azt írta, a törvényt annak aláírás előtt alkotmányossági szempontból megvizsgálták a Sándor Palota alkotmányossági és jogi igazgatóságának szakembereivel, alkotmányossági aggály nem merült fel. Hozzátette, a kormány korrupcióellenes intézkedéseinek részeként ez az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek jövőbeni megelőzéséért. Megszüntette a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz tartozó adókedvezményeket és több adónemet is eltörölt a parlament. Az országgyűlés a helyreállítási és ellenálló képességi terv, valamint egyes kormányhatározatok végrehajtása részeként döntött így. Kivezetik a bevándorlási különadót, eltörlik a települési adót és az ebrendészeti hozzájárulást is. Megszüntetik a széndioxid kvótaadót és a széndioxid tranzakciós díjat is, viszont megduplázzák a levegőterhelési díjat. Arról is döntöttek, hogy előleget kaphatnak a gazdák a kárenyhítési rendszerből, és visszaállította a kriptokereskedés legális lehetőségét a Tisza kormány. Újabb kitelepítéseket rendeltek el az erdőtüzek miatt a délnyugat-franciaországi Bordeaux közelében. A térségben pusztító lángok miatt 220 ezer ember volt már kénytelen elhagyni lakó vagy nyaralóhelyét 23 településen. Megérkezett Franciaországba az idei negyedik hőhullám, ami miatt a hatóságok a helyzet romlásától tartanak. Spanyolországban több mint 200 területet nyilvánított katasztrófa sújtotta övezeti a kormány, köztük a mostani erdőtüzek területeit is. A tűzoltók már eszköztelenek az égei-tengeri Páros szigetén felcsapott lángokkal szemben. Ráadásul a szél is nehezíti a munkájukat. Az emberek a tengerpartra menekültek az erdőtüzek elől. A népszerű üdülőhelyen jelenleg is több tízezren nyaralhatnak, ám a sziget délnyugati részét evakuálni kellett. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, egyre szárazabb a levegő, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-16, napközben 33-34 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Szószóló. Közéleti magazinműsor.
2: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat! Mai műsorunkban Tolcsvai Béla, Kossuth-díjas magyar gitáros, énekes, zeneszerző, szövegíró a vendég. Tartsanak velünk!

0: Az Adja meg az Isten című szerzeménnyel vezetjük fel a beszélgetést. Tolcsvai Béla Kossuth díjas magyar gitáros, énekes, zeneszerző, szövegíró, Tolcsvai László bátyja sokak számára ismert. A Tolcsvai trió vezetőjeként, a Ki mit tud győzteseként, vagy éppen Koncsuzsa kísérőjeként, az Illés zenekar tagjaként sokat lehetett hallani róla már a 60-as évek végétől. Népdalokat gyűjtött, táborokat, klubokat szervezett, és meg annyi költői estet hívott életre. Megunva a város zaját, hosszú ideje a Fejérvár megyei Pázmándon él. Ott kereste fel Bércesi András. A beszélgetés természetesen a családi gyökerektől indult.
1: A gyerekkor az meghatározó, mert én, amint, hogy mondjam, felnőttebb lettem, suliba kerültem, akkor minden nyaramat édesanyám szülőfalujában Fertőszent Miklóson töltöttem. Utolsó nap öröktek a vonatra, első nap jött addigra, akkor szedtek le újra. Akkor az egy igazi falu volt még Fertőszent Miklós, és én ott a Fertőtó környéke az. Annak idején nagyon nehéz volt, mert akkor még hatását kellett, meg minden annak, de sikerült ott, hogy úgy mondjam, észrevenni a dolgokat, és közel kerülni ahhoz a világhoz, ami a valóság volt. Akkor még ökrösszekerek jártak. Szépen hátul ültem a Fedrendszer udon, hátul megtanultam belelépni a tehén csinálásba, tehén lepénybe, hogy leszálltam. De ahogy este, amikor hazajöttek a tehenek, akkor küldtek a kis kannával a friss tejét. Ezek felejthetetlen emlékek, és manapság, ahogy az ember már idősebb, minél jobban erre emlékszik vissza, mert innen jött a dolog. A kötődöttség a faluhoz. A falu, ami szerves egysége a magyar tájnak. Mert az az igazi. Nekem az, nem illetlenül kerültem ide 26 évvel ezelőtt, mert hát el kellett jönni a budai, a Budapestből, hogy úgy mondjam, mert én ott nevelkedtem olyan helyen, ahol a világ legszebb helye, de akkor csuparom volt az egész, mert én 46-ban születtem a háború után, és én talán emiatt is vagyok nagyon pacifista figura. Én nem szeretem, ha összeütköznek az emberek, akkor én távol, nem jó.
2: Hát a budai gyereknek nagy kontraszt volt a falu, mégis a falu áll közelebb a szívéhez. Igen. Mit adott azért a főváros, Buda? Azért annak is van egy csodálatos lüktetése.
1: Van, a csodálatos, már egy idézőjelben, de a város az számomra inkább Buda volt. Buda volt, Pestre nagyon ritkán jártunk át. Már akkor, amikor a zenekar elkezdődött, mert nekem volt egy együttesben, Wanderers együttesben léptünk be, azzal a Lenin körúti tánciskolába, első emeleten fönn, ott muzsikáltunk minden hétvégén, játszottuk a luxinótákat, úgy, ahogy kell. Hát az volt az ilyen világunk, de inkább Udána és a vár környéke, az volt nekem az igazi. Aztán, amikor a gimnázium megkezdődött, akkor a Rákóczi gimnáziumban végeztem, ott tettem le az érettségét, és utána pedig akkor is kezdődött, megindult ugyanúgy a zenekarral a vidékjárás. Rengeteg építőtábor, egész. Többet voltam vidéken, mint Budapesten. De hogy még a családom is kevesebbet látott, mint hogy Pesten tartózkodtam volna.
2: Mit jelentett akkoriban a zene?
1: Nagyon mindent. Mindent, szabadságot. Szabadságot, és ez megkérdőjelezett volt a főnökség által is mindig. Állandóan, hogy én azóta is énekmondónak tartom magamat, mert rájöttünk, hogy a két nóta között, hogy mit mondunk, az nagyon-nagyon fontos. Nagyon fontos, az a legfontosabb. És jöttek is oda, hogy ugye nem fogjátok énekelni azt a dalt már, mint a nemzeti dalt. De akkor is énekeltük, és megvolt a hatása.
2: Volt ütközés a hatósággal nyilvánosan, vagy ez csak egy ilyen nyomás?
1: Volt. A pécsi ügy idézőjelbe sörzette a magyar feltűnési viszketegség randalizó huligánok Pécs utcáin. Szabó László, Jégfényes Szabó ért egy vasárnapi Népszabadságban egy hatalmas cikket. Anyám az majdnem infarktus kapott tőle két felmentő ítélettel. Mert abban az utcában, amiről szó volt, Pécsett a Hunyadi utcában, oda még a kuka se tudott fölmenni, és nem kukát ugostunk, hanem egy pici kis bádogdobozt az a testvérem kipenderítette az útszélre. Csak hát arról nem tettünk, hogy a hátunk mögött egy önkéntes rendőr jön. És az sarkon egy rendőrös volt, azt se tudtuk. Szóval

0: Nem voltunk mi szembe a hatósággal, soha. Soha, csak a határon való átmenésünket, és majdnem, hogy kivételesek velünk, amikor mentünk Szlovákiába, vagy Lengyelországba, vagy bárhova, hogy menjetek nyugodtan. Szóval egyszerűen nem volt soha semmilyen fegyveres testülete, soha. Az, hogy volt egy-két ember, aki fölkapta a vizet, az meg mindenkor és mindig van. Bármikor. Az úgy szokott lenni.
1: Ez a zenei világ, amit megjelenítettek, ez azért mégis egy új színfolt volt, és ugye ezt egy kicsit talán be kellett csempészni, hiszen ugye a luxi nóták az nem véletlen, hogy így nevezik, mert az el kellett csípni.
0: Hát nehezen lehetett elcsípni, mert zavarták rendesen. Nagyon fédingesen jött a dolog. Alig lehetett leírni a szövegeit a dolgokra. Hát megvolt a mi együttesünk, a Tócsvai Trió, az egy Európában, ma már tudom, Európában egyedülállóak voltunk. Akusztikus hangszerekkel, három szólamból énekelni, ráadásul a folklorhoz közeli dolgokat, ilyen nem létezett. Ha máshol születünk, világhívekre lettünk volna, de hát nem baj. Szóval itt maradtunk, és itt is, a mai napig is ez a dolgom. A mai napig is ezt teszem, és nem érdekel semmiféle olyan dolog, hogy én miután előre toljam magamat, soha. Inkább el vagyok ott az út szélén nyugodtan.
1: Fiatalokra milyen hatással volt ez a zene?
0: Nagyon nehéz volt megszokni, hogy másnap azt mondták, hogy láttunk a tévében. Egyetlen egy tévé volt, egyetlen egy csatorna, egyetlen egy... Ez nagyon nehéz volt. De hát meg lehetett tanulni az idősebb színészektől, hogy könnyű népszerűnek lenni, de azt megtartani, az nagyon nehéz. Hát és meg kellett tartani magunkat. Az sokkal nehezebb volt mindig olyat alkotni, olyat csinálni, ami észrevetett bennünket. Mi amúgy is, mivel egyre több lett az együttes, több lett a dolog, ugyanakkor kicsik maradtak a bejáratok a ajtóknak, hangdomezgyártó vállalat rádiók felé. De voltunk. Voltunk, és a slágerlista elsőtől kezdve minden, az égvilágon, nagy lemez, minden megtörtént, televízió műsorok, mindenhol. Hál' Istennek megadatott, hogy ez megtörtént.
1: A népszerűséget is viselni kell tudni, az se könnyű feladat.
0: Hú, még jó. Az nagyon kemény, nagyon kemény. Meg kell felelni, megfelelés. A lényeg az, hogy nem szabad az embernek hiteltelennek lenni. Arra kell vigyázni, hogy hiteles maradjon. És hát ehhez köt engem a falu. A szerves műveltség, mint olyan, mert engem az nagyon érdekel. Aztán a magyar nyelv. Ez a legfontosabb. Mert nyelvében él az a nemzet, és nem is tudja, hogy mi van. Nem tudja. Én pont Egerben voltam Szent Korona konferencián, ahol a teremtő hangról, a magyar nyelvről tartottam egy előadást, és mindenki csak csodálkozik, hogy miket tudsz te? Mondom, nem, ez egy kép. Mi képnyelvet beszélünk. Mi kép. És a képességünk, a kép, az a legnagyobb hatalom. Mert a képet kell összetörni vízióval, látszattal. És ezáltal tönkre teszik az emberiséget, ezt az emberiséget, aki maggyar, ahogy mi azt mondjuk. És mi ebben nagyon-nagyon otthon vagyunk. Én hiszek abban, hogy ez meg fog változni. Nem lehet ennyire tönkretenni a világot, ahogy azt ma teszik. Ma már ott van a gyerekek kezébe a vízió. A mozgókép. Azt a tudat befolyásolására használják. Ez

0: Média hatalom? Az. Nagyon-nagyon sok csápú. Őrületes sok csápú. És ez az, amitől féltem a világot. Ha féltem a világot az átveréstől, mert ez mind átverés. Aki azt hiszi annak a kis hülye filmnek, hogy az valóság, nem az olyan az, mint a madár kint az ágon. Nem, attól lehet tanulni éneket. Arról lehet tanulni, de ettől nem, attól csak félelmet lehetne. Éjjel-nappal csak a félelmet hirdeti. Én egyszer kint Erdélyországon elmondtam, ahol ilyen érettségiző fiataloknak muzsikáltam, hogy mi lenne akkor, hogyha megjelenne az a tündér, akiről te beszélsz, és mit kívánnál egyet a világon? Egyetlen egyet. Mondom, egyetlen egyet. Egy adott pillanatban, pontosan az időben, megfelelő pillanatban, a világ összes képernyőjét dobják ki az ablakon, és törjék össze. Akkor újra leülnének a tűz mellé az emberek. Beszélgetnének, egymásra lennének kíváncsiak. Meséket mondanának, dalolnának, táncolnának. Visszatérne a rend. Mert a rend az a lényeg.
1: Van erre remény, hogy ez megmarad? És...
0: Hát biztos, biztos. Az élet szent okokból élni akar, és Magyarországra dob ki valakit, annak százszor kell akarni, mondja a költő. És ez így van. Ez így van. Itt ez egy nem akármilyen hely. Nem véletlenül akarják ezt kiszárítani. Hát volt ában, mióta? Nagyon régóta a medencét kiszárítani. Nagyon régóta megy. Annak idején, sajnos Vasváriék annak idején elkezdték átvágni a visszakanyarulatokat. Kész, és minél gyorsabban átmenjen a víz a medencén keresztül. Pedig hegyekkel körbe vagyunk véve, és nem véletlenül hívják medencének ezt a helyet. Ezek valóságok, és én amikor ezekkel rájön az ember, hogy ez nagyon sok minden van a háttérben, az idézőjelben a háttérvilágban, mert mindig valakinek hájt a foga erre a helyre. Nem véletlen.

0: A magyar miséből elhangzott részlet után folytatjuk a beszélgetést Tolcsvai Bélával.
1: Mi a különös értéke ennek a medencének? Ön hogyan látja?
2: Ahogy András Vallai Bertalan a néprajzot tartja a jövő tudományának. Mert ha minden tönkre megy, és kihúzzák a 220-at, és vége, abban a pillanatban egyetlen egy tudományból lehet felállítani újra a valóságot, a néprajzból. Hogy kell házat építeni sárból, hogy kell a fát megfaragni, hogy kell a fából feltörni a földet, mindent, az állatot hogy lehet járomba fogni, hogy lehet minden olyan dolgot, ami annak idején olyan, ami a fokos vizsgazdálkodás, hogy másra mondjak. Nekem van egy barátom lenn a Gemenci erdőben, tájvédelmi ő, Felső Varnavásban látom, ő annak idején a hatalmas köveket hordtak oda, hogy a partot rakja ki a kőre, derékszögbe behordta a Dunába. Behordta, hogy tavasszal, amikor jön a víz, akkor befolyjon szépen az erdőbe, és az áttéri erdőbe, hogy tudjanak ívni a halak. Helyreállította rend. Akkoriban, hogy mondjam, bírságot vont a feje fölé, de utána kitüntetést kapott, mint a fokos visszgazdálkodás helyreállítója. Szóval egyszerűen az embereknek vissza kellene térni az eredeti formához, ahhoz, ami itt az őseink ránk hagytak. Mert az, hogy több száz lóerős masinákat nyomjanak, vagy vacak rollerokkal futkározzanak a hátam mögött hirtelen kijövő gyerek, ne. Szóval ezek emberellenes dolgok, bocsánatot kérek, de ezek nem az emberhez kötődő dolgok. Az, hogy minél nagyobb lóerővel menjek akárhova, a sebesség magyarul van. Az arról szól, hogy addig ütötte a lovat, amíg sebes lett. Onnan van a szó, hogy Mongóliából hány hét alatt ért ide az a ló, aki hozta a hírt, mert olyan sebességgel jött. De igen, abba bele lehet halni. Abba bele lehet halni, a falnak lehet menni, az nem jó. De hát egyszerűen az ember nem akarja magát. Nem akar belenézni a tükörbe. Nem akar belenézni, hogy teremté az ember. Ott van, mindeneken nézem be a tükörbe, ott van. Teremté a saját képét. Ott van benne, ott van. Tessék, saját magadat, önmagadat próbáld legyőzni. Az sokkal több, mint a minden már.
1: Miért lehet az emberben ilyen kísértés, hogy nem csak le akarja győzni a természetet, hanem maga alá akarja gyűrni? Ez miért lehet?
2: Mert kétféle dolog van, két út van előttünk. Kettő. Egyik a jó, másik a rossz. STN. Három betű. Ha magas hangrendűt teszek vele, akkor Isten, ha mély hangrendűt, akkor sátán. Ma ez eltolódott a dolog a negatív irányába, majd visszabillen. Mert dialektika létezik, szóval a mozgástörvény helyre fogja állítani. Csak nem tudom, hogy merre van, még lejjebb, mert ma már nagyon nem vagyunk a vályábéka feneke alatt. Szóval ez már borzasztó, ami történik. És sajnos észreveszem. Én észreveszem, hogy nem csak én. Sok srác fölteszik a Facebookra is, hogy te itten ilyen mindenféle szivárványos felvonulások vannak, de hottent ott a nyelven beszélnek. Nem magyarul. Mondja Vaclavik László nekem mindenki. Hát erről szól a dolog. Csak azért, hogy át legyen formálva a világ. Hogy ne helyben maradjon a hely. Az, aki helyben született, és azt akarja, amilyen volt. Na most állandóan feje tetejére állítani a világot, és össze-vissza keverni a káoszt. A káosz az az új rend előtti állapot. Szóval egyszerűen nem szabad. Ez nem... Sajnos az embereknek önmagukra kellene odafigyelni. Önmagára. Megszűntek a kocsmák. Ahol azért mentek az emberek, hogy beszélgessenek. Beszélgessenek. Nem, de vagy közben megívott egy-két pohára, de beszélgetni. Megszűntek. Nincs. Klubok. Megszűntek. Megszűntek. Nincsenek. Nincs támogatása a kluboknak, és ezek... Nincs. Ezt én nagyon jól érzem. Pontosan érzem, hogy kicsi a hely, ahol találkozni lehet. Tízezres férőhelyek, hatalmas nagy effort. Szóval itt van, hallom itthon hallom, a falak mögött hallom, hogy lent szól a diszkó hajnali négykor. És ez az, amit valahol határt kéne neki szabni. De nem ez az a lényeg.
1: És hát a zenéről, hogyha beszélünk, akkor a zene is megváltozott, amit fogyasztunk.
2: Nagyon.
1: Ennek van egy természetes folyamat része, hogy változnak a dolgok, viszont az iránya...
2: Az iránya van a baj. A digitális technikával. Nem merem mondani. 1971-ben jelent meg nekünk az első nagy lemezünk. Aztán egy idő után az az ember, aki ott már nincs az élők sorában, Erki Gyurinak hívták, ő volt a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat bemérő főmérnöke. Ő volt az, hogy mindig hívták, hogyha valami baj volt, így csinálni jön meg. Megkapta Borsevtárstól a dolgot, hogy a közép hangsugárzót a lehallgató láncból vegye ki, szerelje ki. És csináljon meg egy olyan limitert, amivel a hangképből, a felbet rögzített hangképből a közép frekvenciát ki lehessen emelni. 1971. Ekkor kezdődött a digitalizáció. Két oldal. Csak kettő. Azt hiszi, hogy hallja a közepét, de nem. Át van verve. Az emberi test frekvenciája, a 440 hertz, az hiányzik.
1: És ennek mi lehetett az oka, hogy ezt kivetett?
2: Hát ez... Nagy okosok kitalálták a digitalizációt. Nem szól a cselló hangja, csak azt hiszi, hogy szól. Ez a beterelése az istálóban az emberiségnek. Szóval az, hogy mindenhol, a WC-től kezdve mindenhol szól a digitalizált hang, állandóan sistereg, gyorsabban válaszol, meg tehát egyszerűen az átverés technikája. Mert a digitalizációval pontosan az, hogy át van verve, és nem hallja azt, amit kellene. Mert amikor lecsapódik ide egy hatalmas nagy kő, vagy egy bomba, vagy bármi az égvilágon, akkor a fülünkben az üllő is a kalapács lezár. Abban a pillanatban, hogy nehogy megsüketüljünk. Mert ő előbb érzi a dolgot. De ha megy az a kínzóláda, ami ezt így hívtuk, amikor a mély nyomó ládák elé áll a diszkóba a legény, és megy az egész. Egyszerűen szétszedi az ember szervezetét ez az egész dolog. És ezt ráadásul most már fülhallgatóba beteszi a fejébe. És úgy hallgatja a digitalizációt. Most a legelső dolog az ember szervezetében megváltozik a vérkémiája. És az első reakciója, hogy szomjas lesz. Diszkóklubok, körbe a hinen energiaitalok. Mert fogyassza. Vagyis mérgezi önmagát. Most ez a legsátánibb dolog, hogy ezt kitalálták. Ezt az egészet. Mert ezáltal az ifjúságot támad. Amikor nincsen már ki, hogy megfogja a másiknak a derekát. Nem létezik. Hát egyszerűen nincs. Megszűnt a beszéd kiiktatva. Nincs. Nem létezik. Szóval egyszerűen emberellenes az egész.
1: És hogyha hangról beszélünk, akkor kellene beszélni a csendről is, ami szintén hiányzik, mert a csend emelné ki a hangot, akár a zenét, akár az emberi hangot. És valahogy én azt tapasztalom, hogy az emberek félnek a csendtől, hogy mindig kell, hogy szóljon valami gumimuzsika, ami valahogy szinten tart valamit.
2: Pedig a csendben lehet rátalálni egymásra. Csendben lehet beszélgetni. Csendben tudnak az emberekkel kommunikálni. Ott a hang az egy jel. A csendben egy jelet hoz létre. És az a jel, az megosztja a csendet. És egy matematikai jel az egész. És egy frekvencia, ahogy úgy mondjam. Tehát egy sokszorozott világ. Hát én hiszek benne, hogy helyre áll. Hiszek benne, hogy helyre áll, mert helyre kell, hogy álljon.
1: És akkor, hogyha most a diagnózist már felállítottuk, akkor a megoldás vajon mi lehet? Ugye nagyon fontos, hogy megvan a hit ahhoz valóban, hogy ez helyre fog állni, de vajon hogyan?
2: Ezt a fiatalok fogják megoldani. Azok, akik ki fogják dobni egy idő után ezt a vackot. Én már kezdem észrevenni a mostani fiatalok szerzeményei között a visszafelé vezető utat. Volt nekem egy barátom, sajnos már a régi mezőkön van, egy festőművész, zománc művész ember, aki egri világban élt. Kátai Mihálynak hívták őt. Kátai Mihály mondta nékem, és megtanultam tőle, minden út visszafelé vezet előre. Ez egy nagyon fontos mondat. És erre rá fog élni a világ.
1: Mi adhat ehhez tápanyagot, reményt? Miből merítsen az ember?
2: A valóságból. Csak a valóság. Az a valóság, ami körülötte van. Ami körülött menjen többet a természetbe ki, menjen a folyópartra, menjen oda a tűz mellé, és észre fogja venni, hogy az hiányzik nekem. Tehát észre fogja venni, mert azok a ősidőktől fogva kialakult lenyomatok, amik mind ott vannak a kromoszámainkban, mind, az egy idő után kopogtatni fog, hogy na, valami változnia kell. Nem a tízezer stadionokba való beterelés. Én éppen nézegetem, hogy egyre nagyobbak a repülőgépek, és egyre több embert zsúfolnak bele, hogy több pénz jöjjön. Csak az arany aránya, nem az arány aranya. Hova teszem a messzőt magyar nyelvbe? Szóval egyszerűen ezek nagyon-nagyon fontosak. És ott is egyedül van minden ember. Senki nem beszél egymással. Fülhallgató, benyom. Egyszerűen ezek pokoli történet, nagyon pokoli történet, csak rá kell ébrednie az embernek. És az ébredés az ott van kint a természetben. Természetben. Ki kell menni a természetbe. Én bízok abban a kicsi csoportokban, akik egyre jobban szervesen összeáldogálnak, mennek kirándulni, mennek mindenhova, fogják a gyereket és fölültetik a lóra, és csak azért is csinálják azt, amit az eleink csináltak. Mert a magyar nyelv is így van. Van nagyapám, dédapám, ükapám, szépapám. Mi a szép? A régi. Az a szép. Az a szép. A legrégebbi. Mert onnan lehet tanulni.
1: De a történelemből nem tanultunk.
2: Azt csinálják. Mindig csinálják. Minden percben csinálják saját magunk átverő történetét, mert mindig állandóan át vagyunk verve. Szóval semmi értelme nincs. Szóval ami most ebben a pillanatban akárhol, akárkivel történik, arról nem tud senki. Arról nem tudunk, csak ha valaki megírja, Na most a megírás már ott is ott van a fejünk, hogy lehet-e úgy írni, hogy az igazságot írom, a valóságot, vagy pedig beleteszem azt a fantáziát is, amiről én gondolkodom. Akkor már kicsit arrém ment a dolog. Szóval ezek a dolgok nagyon-nagyon-nagyon-nagyon felelősségteljesek. Legalább olyan, mint az énekmondás. Ott is vigyázni kell, hogy mit mondok a színpadra. Mert akkor az a helyére kerül, avagy nem.
1: És talán az önkifejezés is hiányzik. Ugye a zenéről beszélünk, a színpadról, az, hogy alkossunk valamit, létrehozunk valami egyedit, vagy valamit kiírjunk, kizenéljünk magunkból. Okay. Ez is talán torzítja az embereket, a
2: személyiséget. Pontosan. Pedig a legkisebb gyereket leteszi az ember egy agyag mellé, és amit elkezd csinálni, és a kezeivel, ahogy formálja a dolgot. Olyan dolgokat csinál, hogy azonnal non-figuratív ügyeket meg lehet, de ugyanakkor az ős motivumokat ugyanúgy fel lehet fedezni benne, amit ő csinál. Csak olyan emberek kellenek, olyan tanárok, akik ezeket vezeti és pallérozza. Mert a nemesítés, mert nem. A nem, levágom azt az ágat, ami nem akar jó felé menni. Azt terelni kell a jó irányába. És attól függ, hogy a tanítás, az a legfontosabb dolog. De hát eltűnt a tanya, ahol a tan és az anya egybe volt. Ahol az anya tanította, hogy melyik az igaz, és melyik a gaz. Melyiket lehet megenni, melyiket nem. Nyelvünkben ott van minden, csak nem vesszük észre, hogy mit beszélünk. És kezdjük elfelejteni ezekkel a projektekkel. Ezekkel az idétlenségekkel menünk, soha nem jó az, ami a sajátunk. Szóval valahol van bennünk egy rossz geller, mindig az idegen kell, mindig a páncél, az kell a páncélűnök, olyan, mint a nyugati.
1: Azért van remény.
2: Van, mert igenis a fiatalokban már én érzem, a mai fiatalokban, igen, ott van. Nagyon sok helyen látom, nagyon sok helyen, hogy igenis csinálják, állnak össze, csak azért is fogja magát, kimegy, és falun vesz egy házat magának. Azért is ott összejönnek, és kalákában vannak, és nagyon jól érzik magukat. Nekem van egy együttesem már igaz 25 éve, nem az enyém, a Mistral nevezetű együttes Nagymaroson. Minden évben most lesz ezen a hétvégén, a 25. alkalom. Mindig meg vagyok hívva, ott a templomban tartok egy előadást, és ott egy koncertet. És tele van, rengeteg fiatal, és már a fiatalok gyerekei mind ott vannak, örülöttek a gyerekek, és ezek, igen, vannak, nagyon sokan, és hirdetik a szót, vers megzenésítők, és nagyon nagy, és akusztikus hangszerekkel csinálják, szóval nagyon valóságos, igaz, hogy én elmondtam az együttesnek annak idején, régen engem megkerestek, hogy na mondd el nekünk, hogyan lehet ezt csinálni, és elmondtam nekik mindent. Hogy majd eljön az idő, amikor jönnek a gyerekek, előjönnek a gyerekek, körülöttetek, na akkor vigyázzatok nagyon magatokra. Akkor bontocsik egy, hozzá több pénzt haza, mert a gyerek nőnek, és akkor több lábon álljatok, mindegyik külön-külön legyen, külön feladata is. Te fotózol, te ezt csinál, te azt csinál, mindenki legyen, de a banda az mindig maradjon együtt. És egyszerűen csinálják, és konkrét, és Kossuth Díjas együttes lett belőle.
1: Akkor vannak szövetségesek?
2: Vannak, és fiatalok. Az a lényeg, hogy fiatalok. Én nagyon bízom a fiatalokban, mert el lehet nekik mondani a szót, és hallják. Lehet egy-egyből, nem? Egy-két éjszakát ráhúznak, hogy mit mondott az a bolond? De hát így van. Hát bolondnak tartják az embert, ha ilyenekkel veszik. Ha ha a hangról, a magyar nyelvről nincs még egy nép, aki annyira tiszteli a másikat, hogy ki csodának tartja. Csodának. Egyedül egy az ember a magyar. Soha. Senki nem akarja észrevenni. Mit beszélünk? Mi az, ami bennünket olyan furcsák vagyunk. Olyan furcsák. Senkihez se hasonlítunk, ehhez se, ahhoz se egész, de ha táncolni kell, akkor hoppá, mit kell táncol. Az ország egyik végében, meg a másik végében teljesen más. De máshogy főzünk, máshogy hímezünk, minden máshogy csinálunk, és rengeteg, rengeteg féleképpen.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Tolcsvai Bélával beszélgettünk életéről, munkáiról, és persze arról, hogyan látja a világot. Műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a technikus Nátrán István és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! A csend, a magány és az imádság hármasságáról Kormos Csaba poroszlói plébános atya gondolatait hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Fölment egy hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Késő estig maradt ott egymagában. Szent Máté evangéliumának 14. fejezet 23. verse. Tisztelt rádióhallgatók! Papságra készülésünk folyamán az egri érseki papnevelő intézetben, röviden a szemináriumban, többször volt úgynevezett rekollekciós nap. Ezt a rekollekciót mindig szombati napokon tartották. Egy alkalommal olyan elmélkedést hozott az egyik lelkiatya számunkra, kispapok számára, amely nagyon megragadott, és most különösen, amikor Robert Sara bíboros úr is a zaj diktatúrájáról beszél, és ezért mint egy ellensúlyként a Csönd ereje című könyvet megírta, és nagyon sokat beszél a csönd gyógyító erejéről, nagyon fontos és időszerű, amit most a tisztelt rádióhallgatókkal szeretnék megosztani. A csendben kimeríthetetlen titok van elrejtve. A csend összegyűjti a szétzilált szellemi erőket. A csend gyógyítja a szüntelen lárma fáradtságát. A csend elcsendesíti a belső nyugtalanságot. A csend fölemel a belső összeszedettségre. A csend finomítja a belső hallást és figyelmet. A csendben tárul föl a szeretet rendező ereje. A csendben találhatom meg szétszortságban elpazarolt énemet. A csend égboltján ragyognak föl az igazság csillagai. A csendben tárul föl a teremtés mindig új csodája. A csendben nyeri vissza a létezés a maga titokzatos komolyságát. A csendben minden átalakul, a közönséges dolgok teremtményekké válnak. A csendben a legegyszerűbb létezés is ünnepi örömöt sugároz. A csend mutatja meg az élet titokzatos méltóságát. A csend látszólag néma, de telve van a teremtés szent énekével. A csend a létezés hangtalan éneke. A csend mutatja meg a láthatatlan teremtő elrejtett arcát. A csendben fakadnak föl saját létemnek rejtett forrásai. A csendben találom meg azonosságomat a teremtés rendjében. A csend ráhangol, ránevel az imádságra. A csend és a magány elvezet a teremtő szeretet jelenlétébe. A csendben találkozhatom a szeretet titkának mélységeivel. A csend bevezet a belső csend templomába, ahol az éltető lélek lakik. A csend maga ajándék, az ihlető szent lélek időtlen pillanata. A csend a megváltó ajándéka, aki maga is szerette a magányt és a csendet. A csend és az imádság a személy fejlődéséhez, a bensőségesedéshez nélkülözhetetlen. A csendből forrásozik az igaz beszéd ereje és tiszta csengése. A csend élteti az éneklés csodálatos szépségét. Minden csend titokzatos kapcsolatban van a templomok
megváltott csendjével. A legnagyobb és letisztább csend a megváltó szeretet jelenléte. Jézus szeretetéből gyógyító csend sugárzik, mely elrendez, megnyugtat, feloldja a félelmet, bizalmat ébreszt, megpihentet, és az életnek távlatot, reménységet, lelkesedést és örömet ajándékoz. A csend tanít meg hallgatni, várakozni, beszélni, csodálkozni, imádkozni, énekelni, szemlélődni. A csend és az imádság elválaszthatatlan. Minden igazi imádság csenddel kezdődik. A csend megtisztítja a belső látást, szemlélődésre nevel. A csend a megváltott élet csodálatos ajándéka.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba, poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Hivatástisztázó lelki gyakorlat lesz augusztusban az EGRI szemináriumban. A bennünket körülvevő világ zajában, a mindennapok pörgésében és az ezerféle elvárás tengerében nehéz meghallani azt a csendes, de határozott hangot, amely a mélyből szólít meg bennünket. Augusztus 12-e és 15-e között az EGRI szeminárium kapui nyitva állnak azok előtt, a fiatal férfiak előtt, akik felmerik tenni maguknak a kérdést, vajon mi Isten terve az életemmel, papnak híve az Úr? Hirdetik a közelgő eseményt, részletek a szeminárium oldalán. Harmadfokú hőségriasztás lép életbe, első körben jövő hét kedd éjfélig. A tartós kánikula jelentős egészségügyi megterhelést jelent, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és a hozzá tartozói egészségére. Ismét életbe lép a vörös kód is, jelentette be a családügyi és szociális miniszter a Facebook oldalán. Kátai Német Vilmos hozzátette, a szociális ellátórendszer és a gyermekvédelem felkészült a hőségre. Az ország háromnegyedében súlyos a vízhiány, ezért a legmagasabb fokozatú riadókészültséget léptették életbe, közölt az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László hozzátette, az azonnali beavatkozásokat és a szükséges intézkedéseket így hatékonyabban, gyorsabban tudják elvégezni. A vízügy szakemberei készenlétben állnak arra, hogy a Duna extrém alacsony vízállása mellett is biztosítsák a paksi atomerőmű hűtővízellátását, közölte a társvezető, később viszont az MVM paksi atomerőmű bejelentette, leállítják a hármas blokkot. Az ország több pontján, Fertőszent Miklósnál az osztrák-magyar határon, Szarvas határában, illetve Érd és Szászhalombatta között küzdenek a tűzoltók szabadtéri tüzekkel. A kánikulában erdők, tarlók, bozótos területek kaptak lángra. Takarékos vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvíz szolgáltatók a rendkívüli meleg miatt. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT a honlapján a szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében arra kéri az embereket, takarékosan használják a vizet, mellőzzék vagy ütemezzék át az olyan nem létfontosságú vízhasználatot, mint a medencetöltés vagy az autómosás. A locsolást ne csúcsidőben tegyék. Rendkívüli parlament ülés kezdeményezett, hétfőre és kedre újra a kormány, amely 5 előterjesztés tárgyalását javasolja. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter erről szóló levele felkerült a parlamenti honlapra. A dokumentum szerint az országgyűlés tárgyalna az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények, a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítását. Napirendre kerülhet az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosítása, a médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozati javaslat, továbbá a szakképzésről szóló törvény módosítása. A tárcavezető a kezdeményezését egyebek mellett a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításának elfogadásával indokolta, amelyel szerint a köznevelési intézmények visszakapják szervezeti és szakmai autonómiájukat, továbbá a javaslat helyreállítja a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogait. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény, közölte a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök a Facebook oldalán. Forsthofer Ágnes azt írta, a törvényt annak aláírás előtt alkotmányossági szempontból megvizsgálták a Sándor Palota alkotmányossági és jogi igazgatóságának szakembereivel, alkotmányossági aggály nem merült fel. Hozzátette, a kormány korrupció ellenes intézkedéseinek részeként ez az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek jövőbeni megelőzéséért. Megszüntette a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz tartozó adókedvezményeket és több adónemet is eltörölt a parlament. Az országgyűlés a helyreállítási és ellenálló képességi terv, valamint egyes kormányhatározatok végrehajtása részeként döntött így. Kivezetik a bevándorlási különadót, eltörlik a települési adót és az ebrendészeti hozzájárulást is. Megszüntetik a széndioxid kvótaadót és a széndioxid tranzakciós díjat is, viszont megduplázzák a levegőterhelési díjat. Arról is döntöttek, hogy előleget kaphatnak a gazdák a kárenyhítési rendszerből, és visszaállította a kriptokereskedés legális lehetőségét a Tisza kormány. Újabb kitelepítéseket rendeltek el az erdőtüzek miatt a délnyugat-franciaországi Bordeaux közelében. A térségben pusztító lángok miatt 220 ezer ember volt már kénytelen elhagyni lakó vagy nyaralóhelyét 23 településen. Megérkezett Franciaországba az idei negyedik hőhullám, ami miatt a hatóságok a helyzet romlásától tartanak. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, egyre szárazabb a levegő, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-16, napközben 33-34 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
3: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A mai adásban megyünk tovább az egri püspökök történetében. Az előző adásban Zalaházi, de ugye mi maradtunk a Zalaházi Tamás egri püspököt, már elkezdtük az ő történetét, és körülbelül ott hagytuk abba, Buda Péter, hogyha majd segítségemre lesz ezt felidézni, akit amúgy nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntök a stúdióban, dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Mindörökké, amen.
3: Szóval, hogy most köszöntelek is, meg szeretném el is magyarázni, hogy ugye körülbelül ott tartottunk, hogy hát azért ő egy bőven egy zűrzavaros ország kellős közepén lett egy nagyon meghatározó egyházmegye élén, amikor is itt volt a török, Mohácsi vész után vagyunk, még nem szakadt három részre az ország, de már akkor is kettős királyság van, mondhatom így, plusz még egy újabb, legalábbis a keresztény hívők számára egy ilyen erőt próbáló, nem mondom, hogy veszély, de hát mindenképpen kihívás, ugye a luteri tanok terjedése, amelyből ugye sem Magyarország, sem az egri egyházmegye nem maradt ki. Körülbelül itt hagytuk abba az előző adást. Tehát, hogyha arról kell beszélni, hogy Egerbe megérkeztek-e az egri egyházmegye jó nagy területére a luteri tanok, akkor ha igen, akkor ezzel mit tudott kezdeni Zalaházi Tamás egri püspök?
4: Tehát Zalaházi Tamásnak mindenképpen foglalkoznia kellett a témával, már csak azért is, mert említettük, hogy már a Mohácsot megelőző országgyűlések is foglalkoztak ezzel a kérdéssel, és ráadásul ugye az uralkodóink, már amikor megtörtént a kettős királyválasztás, mind a kettő katolikus volt, tehát elvi szinten mind a kettő olyan volt, aki védeni akarta a katolikus egyházat. A gyakorlatban azonban nem sokat tettek ezért, ugye ennek is politikai okai voltak, hiszen az arisztokrácia egy része nagyon könnyen átért a luteri tanokra, mert hogy akkor az egyházi birtokok szabad prédává válhattak, és éppen ezért ők annyira ezt nem érezték problémásnak, viszont a püspökök számára ez egy komoly kihívás volt, már azon kevés püspök számára, aki egyáltalán ebben az időben Magyarországon még működni tudott. És ugye ő volt az egyik olyan, aki ténylegesen betöltött a püspökségét, hozzátéve, hogy magát a püspökségét elfoglalni gyakorlatilag nem tudta, mert ő az a főpap volt, aki kezdettől fogva Ferdinánd pártján volt, és mindvégig ki is tartott mellette. Eger pedig ilyen határterület volt, és bár néhányszor a császári csapatok is, illetve a Ferdinánd csapatai is elfoglalták az egri várat, de mielőtt ő itt igazából el tudott volna helyezkedni, addigra Szapolyai Jánosnak a csapatai mindig visszafoglalták. Tehát ő itt Egerben nem sok mindent tudott tenni, de az egyház megye többi részébe azért volt, hogy eljutott, és itt szembe kellett néznie azzal, hogy bizony a protestantizmus eléggé erősen megjelenik. Tehát például 1531-ben Kassán találjuk a püspököt, és ott veszi észre, hát illetve eddig is tudott róla, csak szembesül ténylegesen, hogy Kassán már luteri prédikátor működik, méghozzá Dévai bíró Mátyás személyében. Most nála egy pillanatra meg is állhatunk, mert hogy Dévai bíró Mátyás nem egy egyszerű közönséges prédikátor, hanem a luteranizmus térhódításának az egyik legfontosabb személyisége Magyarországon. Nem tudjuk pontosan a származását, valószínűleg egyébként ferences szerzetes volt eredetileg, aki külföldön is tanult, Krakkóban is, Wittenbergben is, és na itt Wittenbergben, tehát a birodalomban ismerkedett meg a luteri tanokkal, és ezt hozza haza. A ferencesek egyébként is eléggé nyitottak voltak a reformációra, mondhatjuk így, tehát jó néhány első generációs protestáns prédikátorunk került ki a ferences rendből, mert hogy a ferencesek ugye kezdetől fogva egy ilyen reformrend voltak, tehát akik meg akarták reformálni az egyházat már Szent Ferenc idejében, csak ott ugye ezt még be tudták csinálni, úgy, hogy az egyházon belül maradtak. De a radikális ferencesek, ugye akik látván az, hogy Szent Ferenc óta az egyháznak a gazdagodása nem javult semmit, sőt, még fokozódott, és akkor most van itt egy új mozgalom, amely egy kicsit a néphez közelebb viszi az egyházat, nagyon sokan átértek közülük a protestáns oldalra. Valószínűleg ilyen volt Dévai bíró Mátyás is, és a működésének a területe, az pontosan elsősorban itt az észak-magyarországi részek, tehát Kassa, Szikszó, Eperjes, ez a vidék. Na hát itt találkoznak ők, és hát vajon mit tesz Zalaházi Tamás püspök? Hát elfogadta. Elfogadta, amivel egyébként a törvényeknek tesz eleget, tehát a hatályos törvények egyelőre tiltják Magyarországon a protestantizmusnak a terjesztését.
3: Igen, bocsánat, hogy egy pillanatra megálltálok, tehát itt most akkor a 16. század elején, ha valaki protestáns tanokat hirdelt, az bebörtönzéssel jár, vagy legalábbis akkor kihallgatás, hogy most nézzük már, hogy mit akar, stb. Tehát így mondjuk egy elfogadás lehet, de ettől mondjuk keményebb szankció, nem?
4: Lehet keményebb szankció is, hiszen a Mohács előtti törvénykezés az lehetővé teszi azt is, hogy fő- és jószágvesztésre ítéljenek valakit. Most a fővesztést ezt nem szószoros értelmében kell érteni, mert hogy mágia halált írtak elő számukra.

0: Kárba viszik, majd onnan Pozsonyba, és végül pedig Bécsbe. Ezzel viszont Kassán óriási zavargás támadt, tehát a kassaiak ragaszkodtak volna a prédikátorukhoz. De más ilyen prédikátorokkal szemben is föllépett Zalaházi Tamás, például Eperjesen egy Antal nevű prédikátorról tudunk, illetve egy Bertalan nevű papról, aki szintén hasonló sorsa jutott, tehát őket is elfogadta. Na most ez persze nem jelenti azt, hogy akkor ők most életfogytiglan börtönben vannak, mert végülis előbb-utóbb csak kiszabadulnak, tehát egyszerűen nem tud vele mit kezdeni most jelenleg az ország, tehát a törvényileg.
1: Igen, mert hogy most tulajdonképpen a lutheri tanokat, azt most a katolikus egyház, mint egyfajta eretnekség úgy kezeli, mint az eretnekeket úgy kezeli a híveket?
0: Igen, az egyértelmű, hogy eretnek, ugye ebben az időben, tehát itt most már az 1530-as években vagyunk, az azt jelenti, hogy Luther Márton már 10 év óta követőivel együtt ki van közösítve az egyházból. Uh-huh. Ez az egyik dolog. A másik viszont, hogy az is látszik, hogy Németországban azokon a területeken, ahol a protestantizmus győzelemre jutott, tehát ez elsősorban az északkeleti vidékek, tehát Szászország, Szilézia, Poroszország, elsősorban ez, persze máshol is, de ezek voltak azok a részek, ahol a legjobban meggyökeresedett a lutheri tanítás, ez nagyon komoly társadalmi változásokkal is járt, hiszen átrendeződik a hűbéri láncolat. Tehát a püspökök kiesnek belőle, hiszen mivel, hogy nincs szükség papra és nincs szükség püspökre, éppen ezért az egyház által, püspökök által birtokolt földterületek, ezek szabaddá válnak, és ezt megszerzik a világi hatalmasságok, akik ezzel tovább növelik a hatalmukat, ugyanakkor pedig el is köteleződnek a reformáció ügye mellett.
1: Az elköteleződés nagyon sokszor azon van, tehát ilyen vagyoni alapon megy, tehát nem a hirtelen én úgy kelek fel, hogy nekem ezek a tanok szimpatikusak, hanem hogyha valakinek esetleg anyagi érdeke származik belőle, tehát mondjuk a nemességnek.
0: Igen, hát ne legyünk naívak, tehát amikor arról van szó, hogy ki mennyire elkötelezett a hitbeli meggyőződése mellett, ez nagyon sokszor ugyanúgy, mint a mi mostani világunkban is azt jelenti, hogy megszokásokból, megrögzöttségekből, családi hagyományokból áll, tehát most jönnek a fiatalok templomi esküvőt kötni, nem azért, mert hogy annyira kívánnák az egyháznak a szentségét.
1: Hanem mert szép,
0: mert hogy a nagyszülők, vagy a szülők így szeretnék, vagy ő maga is úgy még valamikor látott egyházi esküvőt, meg esetleg egyházi iskolába jár, de a hit, ami mögötte van, az nagyon, nagyon kicsi.
1: De én erre tudok emellem példát is mondani, hogyha Péter, hogyha megengedett.
0: Nyilvánvaló.
1: Tehát, hogy én ismerek olyat, aki jegyes oktatás, mert hogy ugye az még mindig kötelező, most javíts ki, hogyha tévedek, mert ugye az én esküvőm az már mondjuk pont 20 éve volt, és én például az jegyes oktatás hatására lettem első áldozó és bérmálkozó. Tehát, hogy azért, illetve nem annak a hatására, nyilván már ez bennem rég megfogalmazódott, csak ott volt a lehetőség, tehát, hogy semmiképp nem az volt, hogy amúgy ez pont az én saját példám, én ezt vállalom.
0: Nagyon helyes. Csak azt mondom, hogy a hitbeli elköteleződésnél sokszor az egyéb érdekek azok fontosabbak.
1: Jó, de
0: ugyanaz, mint amit most ugye nagyon sok keresztény hívő testvérünk is mond, hogy hát egy Istenbe hiszünk. Igen, csak nem mindegy, hogy hogyan, nem mindegy, hogy milyennek látjuk őt, nem mindegy, hogy hogyan élünk azokkal a lehetőségekkel, amiket az Isten biztosít számunkra. Úgyhogy itt nem kell azt mondani, hogy itt most nagyon mély elköteleződések vannak a főurak részéről. Ezt mutatja az, hogy itt nálunk nem annyira, de a német reformáció során lehetett látni, hogy ahogyan a politikai érdekei kívánták, úgy váltott vallást, és volt olyan figur, aki 20 év alatt 4-szer váltott vallást. Na most akkor gondoljunk bele, hogy milyen lehet itt a vallási meggyőződés. Nem?
1: De ez teljesen olyan akkor, mint mondjuk akár egy politikus is megcsinálhatja, hogy élete során több felé alakul, de hát nyilván az már egy más tészta. Csak az, hogy ugye politika, vagyon, tehát hogyha az érdekek úgy diktálták, ugye mennyi időnek kellett eltelnie, de ezzel már ugye teljesen elmennénk a reformáció irányába, amiről mi ugye az egyháztörténelmi sorozatunkban elég sok adáson keresztül foglalkoztunk, de hogy végül is most a 21. században köszöni szépen azért a két egyház békésen megfér egymás mellett.
0: Igen, hála Isten.

0: lehetnek. Illetve nem is kettő, hanem több, mert ugye, ugye
1: amikor persze,
0: protestantizmusról
1: igen.
0: beszélünk, akkor az ugye sok-sok ága van. Hát itt Magyarországon ugye a református, vagy kálvinista, illetve a luteránus, vagy evangélikus egyház az, ami még a katolikus egyház mellett fontos. Persze úgy, hogy a katolikus egyházban is tudjuk, hogy van ugye a keleti rítusú görög katolikus.
1: Igen. Na jó, tehát, de mi most egyelőre még ott vagyunk a 16. században, amikor hát azért...
0: Na igen, hogy ezek a tanítók végülis börtönbe vetették őket, de hát nem nagyon tudnak mit kezdeni velük, meg nincs, aki végrehajtsa ezeket az ítéleteket.
1: De mondjuk olyan keményebb, drasztikusabb büntetéseket, mint mondjuk a valódi korábbi, akár 100 évvel korábbi, mondjuk Husz János, meg gondolok itt egyéb eretnekekre, tehát azért olyat soha nem kaptak. Börtön volt, megkérdezték, hogy miért, hajlandó vagy-e visszatérni, vagy gondolom, hogy ezek így zajlottak, de nem tudunk olyanról, hogy mondjuk nagyon erős szankció lett volna, tehát hogy konkrét halálbüntetés.
0: Nem, tehát igen, és főleg nem az egyház, a katolikus egyház részét. Tehát itt is ez van, hogy Zalaházi Tamás, mint püspök, ugye felelős azért, hogy a híveknek a lelki állapota az rendben legyen, és ezért igyekszik ezeket az új hitűeket eltüntetni az egyház megyéből, úgyhogy szépen börtönbe záratja őket, de nem egyházi börtönbe, hanem átadja a világi hatóságoknak.

0: Volt-e a szalaházi egri püspöksége alatt még más ilyen komolyabb református prédikátor, mint mondjuk ez a kassai Dévei Bíró Mátyás, vagy az Eperjesi, tehát itt az egri egyházmegyében volt-e még valakivel így probléma?
1: Volt, az majd inkább a következő püspök alatt jelenik meg, tehát a Stöckel Lénárt, úgyhogy majd ott beszélünk róla jobban, de igenis, főleg itt ugye ezek az északi szabadkirályi városok, azok voltak, ahol a legkönnyebben terjedhettek a protestáns tanok, és jelenhettek meg prédikátorok, már csak azért is, mert hogy nagyon sok esetben nekik szabad papválasztási joguk volt.
0: De mondjuk az a szűkebb régió, amit most nevezünk egri egyházmegyének, tehát ami mondjuk ugye a államhatáron belül van, tehát hogy inkább a felvidéki rész, ami jobban
1: vevő volt rá. Igen, bár mondjuk Szikszó az.
0: Szikszó
1: igen.
0: Is.
1: És majd ne felejtsük el, hogy nem sokkal később, ugye amikor majd megjelenik a második hullám a kálvinizmus, akkor ott Egernek is nagyon fontos szerepe lesz. Tehát itt igenis, itt az egyházmegye szívében is megjelenik. Nem is tudom, hogy meg később beszélünk róla, inkább akkor csak most említem meg, hogy az egervölgyi hitvallás, ami a reformátusok számára egy nagyon fontos, az első ilyen komoly hitvallási dokumentumok, az nem véletlenül viseli az egervölgyi hitvallás nevet, mert az pontosan itt ezen a vonal az Eger nagytája Maklár környéknek a hitvallás formulája volt. Hát arról nem is beszél, hogy az egri várba is lesznek majd komoly gondok, hogy most milyen vallású a várkapitány, hogy most akkor éppen melyik felekezetnek a papjait fogdossuk össze.
0: De már nem Szalaházi idején.
1: Nem, már nem az ő idejében, az még majd később lesz. Kicsit előre szaladtunk, hanem visszatérve az ő általa szankcionált prédikátorokra, azért ezek előbb-utóbb kiszabadulnak, úgyhogy még Dévai Bíró Mátyásnak is, amikor Bécsből Pozsonyba kísérték, pont azért, hogy Pozsonyban majd Szalaházi Tamás bíráskodjon fölötte, útközben sikerül neki megszöknie. És túléli a püspököt, mert ő csak olyan 1545 körül hal meg, sőt, ő olyan komoly tekintélyre tesz szert, hogy 1537-ben Bázelben megjelennek a művei. Persze nyilván latinul írottak, hiszen ebben az időben a hittel kapcsolatos dolgok, pontosan azért, hogy mindenki számára érthető legyen, az még latinul ment, és nyugaton is olyan tekintélye volt, hogy hívták őt úgy is, hogy a magyar Luther. Tehát ő azért tényleg egy olyan személy, akire oda kell figyelni, és most eltekintve attól, hogy nyilván a katolikus egyház számára kellemetlen Dévai Bíró Mátyásnak a személye, azt becsületére kell mondani, hogy ő viszont nem érdekből, nem pénzért, nem hatalomért, hanem tényleg lelkiismereti meggyőződésből tette ezt, és hogy ezért a hitért ő hajlandó volt tényleg szenvedést vállalni, tehát többszörösen is bebörtönözték.
0: Szalaházi Tamásnak a luteri tanokkal kapcsolatos problémáinak véget vethetünk, vagy legalábbis véget értek már?
1: Még Bártfáról említsünk egy esetet, ugye szintén az egyházmegye területéhez tartozik, az már egészen közel a határhoz. Ott is 1534-ben egyenesen Morvaországból, tehát ugye a mai Csehország területéről hoznak egy prédikátort, akit Ézsaiásnak hívnak, aki ott már nagy hatású volt, és tudjuk azt, hogy ugye Csehországban, Morvaországban a protestantizmus előzményének, a huszitizmusnak komoly hagyományai vannak, tehát ott még inkább jelen van ez a probléma, mint Magyarországon, úgyhogy ha úgy adódott, akkor onnan tudtak még importálni is ilyen újhitű prédikátorokat.
0: Pont azon gondolkoztam, hogy ugye belekerül ő is, meg hát nyilván elődei, meg majd utódai is egy olyan helyzetben, amikor tulajdonképpen az egri püspöki funkcióját mennyire sikerül neki egyáltalán ellátni vagy érvényesíteni, hiszen itt neki belpolitikai viszályok, ugye a vallást kell rendezni, tehát az, hogy most egri püspökként ő itt mennyire tudott funkcionálni, erről vannak-e adatok? Tehát azok a fajta tevékenységek, amiket elődei egy viszonylag békésebb időszakban tudtak folytatni.
1: Neki nagyon nehéz volt. Mondtam, hogy tulajdonképpen Egerig el sem jut. Ráadásul a király nagyon számít rá, mármint Ferdinánd király, bocsánat, tehát Ferdinánd király nagyon számít rá.
0: Ő hozzá volt hű.
1: Így van, és ő kezdettől fogva, mint halálig Ferdinánd párti volt. Ő volt az egyetlen főpap az országban ebben az időben, aki egyetlen egyszer sem váltott pártot, hanem mindig ugyanannak a királynak a hűségén volt, tehát Ferdinánd hűségén, amit ő elkötelezetten végzett, mert úgy látta, hogy ő az, aki jobban meg tudja valósítani az országnak azt az egységét, és azt az európai nemzetközi hátteret, amivel szembe tudnak szállni a törökkel. Ugye itt ne feledkezzünk el, hogy az egész korra rányomja a bélyegét a török veszedelem, hiszen már azt említettük a múltkor is, hogy 1526 után a török újra és újra átvonul az országon Bécs felé, tehát több hadjáratot is vezetnek. Ez mindig fosztogatással jár, mindig gyilkolászással jár, pusztítással, és ugye azzal a veszéllyel sosem lehet tudni, hogy a török mikor gondolja úgy, hogy most már nem vonul vissza a Drávától délre, hanem megtartja a Magyarországon meghódított, vagy amin átjárt területeket. Tehát így az egyik legégetőbb gondja mindenkinek tulajdonképpen a török veszély volt, csak ugye a probléma az, hogy a két elgondolásnak a különbsége. Ugye egyrészt ott van az, amit Zalaházi Tamás is képviselt, hogy egy olyan királyra van szükség, aki mögé beáll Európa, mert hogy Magyarország önmagában kevés, ugye 1526 megmutatta, tehát kell, szükséges az európai keresztény összefogás a törökök ellen.

0: másik viszont azt mondja, hogy egy külföldi királlyal sosem vagyunk kisegítve, többször is próbálkoztunk már, ugye Habsburg is volt már, Jagellók is voltak már, de Magyarországnak inkább egy nagyon erős nemzeti királyra lenne szükség, lásd Hunyadi János kormányzó, Mátyás király király, ők azok, akik viszont Magyarországot olyan egységbe tudják fogni, amihez még, hogyha sikerül mondjuk például a pápaságnak a támogatását megnyerni, amit Hunyadi Mátyás végig élvezett az uralkodása alatt, tehát jó, persze veszekedések közepette, de a Szentszék mindig komoly anyagi eszközökkel támogatta Magyarországot a török elleni küzdelemben.
1: De melyik pártnak legyen igaza?
0: Na így van, és azért van az, hogy itt igazából mind a kettőnek van logikája, mind a kettőnek.
1: Csak azt kell nézni, vagy hát most amennyire lehet nézni, hogy itt a jelen esetben tényleg melyikkel vagyunk jobban kisegítve, azzal a nemzeti királlyal, aki valóban a mi érdekeinket nézi, vagy azzal a most jelen esetben ugye Habsburg királlyal, aki viszont egyetemesebben gondolkodva ugye egy európai szinten tud minket képviselni.
0: Ne felejtsük el, hogy a bátyja a német-római császár.
1: Hát hogyne, igen. És akkor most kivel járunk jobban, mert egyelőre még mindig két királyról beszélünk, tehát hogy ezt majd...
0: És az egyház is kivel jár jobban, ugye, mert itt most a püspökök is megosztottak, de hát leginkább aszerint, hogy kinek-kinek a területe, melyik királynak az érdekszférájához tartozott. Uh-huh. Mert hogy püspököket neveztek ki ezek az uralkodók, csak éppen pápai megerősítést nem nagyon kaptak, pontosan a Szilárd helyzetre való tekintettel. Majd a 30-as évek végén akkor normalizálódik valamennyire a helyzet, mert hogy ugye Zalaházi Tamás is arra biztatja Ferdinándot, hogy próbáljon megegyezni Szapolyai Jánossal, tehát kössenek békét, kössenek valami megállapodást, ami szabályozza azt, hogy Magyarországon rend legyen. Ugyanis a török átvonulások mellett ugyanolyan károkat okoznak az országnak az egymás ellen folytatott hadicselekmények.
1: Hogyne. Meg hát pontosan az, hogy ugye, de hát ugye ez ugye a történelemben mindig így volt, hogy amikor van egy olyan politikai nyomáslás török, van egy mondjuk akár egy vallás, ami szintén még akár tényleg az országot is meg tudja osztani, mert ugye ki merre húz, ahogy érdekei hozzák, tehát pont ilyenkor kellene az, hogy mi házon belül fogjunk már össze, mert pont ez csak még jobban szétaprózzák az egész országot. Hát ez az, hogyha a házon belül, illetve az, hogy most országon belül két királlyal nem egyezünk. Most az jutott eszembe, hogyha már itt azért a török korról beszélünk, és most akármennyire is kevés funkciója van itt a éppen tárgyalt Zalaházi Tamásnak, a török mennyire szólt bele, attól függetlenül, hogy ugye mondjuk az Egri Egyház megye nem török fennhatóság alatt volt, meg nem is lesz.
0: Egy kicsit.
1: Egy kicsit azért beleszól?
0: Nem,
1: hát az adózás miatt.
0: Mondjuk. Nem az adózás, nem. Tehát itt igazából azt kell megnézni, hogy a török, mint külpolitikai tényező, ő kinek az oldalán áll a polgárháborúban. Szapolyai János oldalán.
1: Igen.
0: Így van, és éppen ezért, tehát ahol Szapolyai az úr, ott az egy kicsit török befolyást is jelent. Tehát nincs megszállás, nincs adózás, semmilyen nincsen, nincs a muszlim vallásnak az előretörése, erről szó sincs, csak az, hogy ugye ezen a területen akkor egy úgynevezett török barátpolitikát folytatnak.
1: Ami mondjuk úgy érinti az ott élőket, hogy békén vannak hagyva? Most ezt így mondhatom így?
0: Nem, csak az, hogy a megosztottságot jelenti. Tehát ezen a területen török barát politikát folytatnak, ami azt jelenti, hogy ez elfogadhatatlan Ferdinánd és a nyugat számára.
1: Értem.
0: És hát ne feledkezzünk el, hogy Zalaházi Tamásnak az elődje, az még kezet is csókolt a török szultának, Esztergomba Várdai Pál.
1: Igen. Igen.
0: Ugyanúgy, mint hogy Szapolyai János is kezet csókolt a szultánnak, és még lesz, aki majd kezet csókol a szultánnak.
1: Az, hogy a törökkel megpróbál valaki békésen, most akár Szapolyairól beszélünk, vagy akár most tényleg nem csak egy királyról, hanem mondjuk egy házpiról, vagy nemesről, ez mind a félelem? Tehát, hogy jobb, hogyha behódolok neki, vagy jobb, hogyha legalábbis látszatra feléjük húzok.
0: Itt nem csak erről van szó, ez is egy, de itt most ugye polgárháborúról van szó. Ferdinánd, Szapolyai János. Ferdinánd mögött egyértelműen ott áll a keresztény nyugat, elsősorban német-római császárság, 5. Károllyal. Szapolyai Jánosnak ki a szövetségese?
1: Hát a török.
0: Igen, de hát azért, mert hogy a török tud neki segíteni, hogy esetlegesen megszerezze az egész országot. Mondjuk ez azt jelenti, hogy akkor onnantól kezdve török függésbe kerül Magyarország.
1: Török vazalussá válik.
0: Vazalussá válik, ami nem jelenti azt, hogy meghódított területté. Egy kicsit hasonlóra kell gondolni, mint a 17. század Erdély helyzete, hogy nem volt megszálló török katonaság, de mégis a török birodalom részeként, vazallusként működött. Tehát valami ilyesmire lehetne gondolni, amit a török elképzelt Szapolyai Jánossal kapcsolatban, hogy egy báb királyt egész Magyarországra. Ez miért jó a töröknek? Azért, mert onnantól kezdve szabadon indulhat nyugat felé, nem kell közbe várakat ostromolni. Tehát nem lesz közbe Kőszeg, nem lesz közbe Szigetvár, ami megállítja a császári sereget. Hanem végig vonulnak a Duna mellett, és az első állomás Bécs.
1: Szapolyai egy keresztény ember amúgy?
0: Keresztény ember.
1: Csak hogy onnantól fogva, hogy mondjuk Habsburg Ferdinánd mögé valahogy több támogatást kap a tényleg a keresztény Európától, ezért akkor úgy gondolja, hogy jó, akkor én másfelé nézek, holott én amúgy hithű katolikus ember vagyok.
0: Hiszű katolikus, aki próbál egyfolytában levelezni a pápával, levelezik is, a püspökei, akiket ő kinevez, azok számára mindig kéri a pápai megerősítést, alkalmattán még bíborosságot is, persze sosem hallgatják meg. Tehát nem teljesülnek ezek,
1: mert
0: a
1: kívánságok. Mert hogy úgy gondolják, hogy elég Magyarországnak egy Habsburg Ferdinánd, itt ne legyenek ellenkirályok, meg...
0: Mert mondom, abban az időben Habsburg Ferdinánd jelöltjeit sem erősítik meg. Tehát ezért van az, hogy a 30-as évek végére három püspök van az országban, akinek van pápai jóváhagyása is. És majd pontosan a Váradi Egyezmény után, ami végre valahára békét teremt az országban, és úgy nagyjából meghúzzák a határokat, hogy na hát ez a terület többé-kevésbé a Szapolyai fennhatóság alatt van, a Nyugat-Magyarország, Észak-Magyarország jelentős része Ferdinánd fennhatóság alatt van, és Szapolyai halála után Ferdinánd örökli az országot. Tehát ez az alapállás, és ez hoz egy olyan békés állapotot az országban, egyébként ezt Zalaházi Tamás is előkészítette, olyan szem, ő már nem élte meg, de előkészítette, hogy ő is folyamatosan buzdítja Ferdinándot, hogy valami megállapodást kössön Szapolyai Jánossal. Legyen végre békesség, rend, gyarapodás, erősödés az országban, és amikor ez megtörténik, na akkor jönnek a pápai megerősítések, és akkor még a Szapolyai által kinevezett püspököket is megerősíti harmadik Pál pápa. Akik addig gyakorlatilag a püspökségnek mondjuk a jövedelmét élvezték, ha csak éppen világi hatalmasságuk azt meg nem kaparintották, de igazából nem tudtak püspökként tevékenykedni. De ahogy mondtam, ezt már Zalaházi Tamás ezt nem éri meg,

0: bár kicsit bizonytalanok vagyunk az ő halálával kapcsolatban, tehát még azt sem tudjuk, hogy mikor halt meg. Tehát valamikor 1534 és 35 közé teszik, illetve 37 közé teszik a halálát, és a legvalószínűbb, hogy az 1535-ös év az, amikor tényleg meghalt. Ugye vannak levelek, amelyek még 34-ben íródnak neki, amelyek arra utalnak, sőt, még 1535-ben is, amely arra utal, hogy Zalaházi Tamás él, de például egy ilyen levél, amelyet Olá Miklós ír 1535 márciusában, na de ez a levél, ez honnan indul, ez Brüsszelből, mert hogy éppen Mária kormányzónővel, régensnőnek a szolgálatában van.
1: És csak azt tudjuk, hogy a levelet megírta, elindította, de az, hogy megkapta és elolvasta.
0: De nem csak az, hogy, hanem az, hogy egyáltalán, lehet, hogy márciusban levelet írt, de lehet, hogy addigra már a püspök halott volt, mert hogy mire megérkezik a halálnak a híre ilyen zavaros körülmények között.
1: Igen, az is idő.
0: Épp ezért ezek a levelek annyira azért nem perdöntőek, de az, hogy 1536-tól már nincsen róla szó, ezért mindenképpen úgy tűnik, hogy az 1535-ös év az, amely az ő halála, illetve még vele kapcsolatban egy érdekes dolgot hadd említsek meg, és pedig az, hogy amit hát nem jó néven vettek tőle, hogy ő nagyon sokat segített abban, hogy az egyik unokaöccse, kicsit nepotizmus ugyebár újra, Kecseti Márton elnyerje a veszprémi püspökséget. Most ez a Kecseti Márton, ő tényleg méltatlan volt teljes mértékben a püspökségre, számára ez csak karrierről, pénzről, hatalomról szólt. Egészen odáig ment, hogy 1545 táján elhagyja Veszprémet, Pozsonyba megy, és ott meg is házasodik. Tehát magyarul tényleg csapott papot ott hagy, és az egésszel fölhagy, hogy egy ilyen méltatlan szemét szabadított rá a magyar egyházakra.
1: Szóval csak a halála után kire sikerül, főleg egy ilyen püspök hiányos országban hagyni az egri püspöki széket?
0: A dolognak az érdekessége az, hogy még meg se hal, és már is már más egri püspök lesz. Tehát itt olyan helyzet áll elő, amiről beszéltünk, ugye Zalaházi Tamás Ferdinándnak a híve, tehát ő a Ferdinánd által kijelölt püspök, akit majd ugye akit meg is erősít a szentszék, tehát ő ezek közé tartozik. Viszont Szapolyai, aki közben elfoglalja Egert, és igazából ő az, aki tartósan birtokolja, ezt mondtam is Zalaházi Tamással kapcsolatban, hogy ő nem jutott el Egerbe, mert hogy Szapolyai János kezén van, illetve hát a kapitányai kezén van a vár, és Szapolyai János úgy gondolja, hogy ez a terület úgyis ő hozzá tartozik elsősorban, úgyhogy ő is kinevezett egy egri püspököt, méghozzá nem is akárkit, hanem ismét egy külföldi jelenik meg, olyan, aki nem szerepel az egri püspököknek a listáján, mert csak Szapolyaitól kapott kinevezést, de az egyházi megerősítés a pápa részéről soha nem érkezett meg, ez pedig nem más, mint Luigi Gritti. És talán itt most néhányan, akik történelemben járatosabbak, fölkapják a fejüket, hogy Luigi Gritti, olyan ismerős az a név, vagy Ludovicus Gritti. Hát igen, a kornak az egyik leghíresebb kalandora, szélhámosa, aki az igazából sose lehetett tudni, hogy kinek a szolgálatában áll. Tehát eredetileg velencei származású, és mivel nyelveket jól beszélő, igencsak simulékony és jósvádájú emberről van szó, alkalmazták őt, ő tulajdonképpen a velencei dózsénak, vagy a velencei köztársaságnak a diplomatájaként indul a pályafutása, és ő lesz az egyik fő kapcsolattartó Konstantinápollyal. Tehát ő Konstantinápolyban velencei követ, de most ha követről beszélünk, ez abban a korban azt is jelenti, hogy kém. Jó? De ugyanez fordítva is úgy tűnik, hogy ő rájött arra, hogy az információ az pénz. Tehát ő, amit a szultáni udvarba összegyűjtött információkat, azokat ő eladja. Tehát ő tulajdonképpen saját zsebre dolgozik, és akkor így a törökkel együtt érkezik meg tulajdonképpen Magyarországra is, ugye Szapolyaival való kapcsolattartás révén. Ne felejtsük el, hogy a magyarországi ügyekben nem csak a törökök érdekeltek, hanem a Velencei Köztársaság hogy is. Hiszen a Velencei Köztársaság, amely hát ugye sokszor békében, sokszor háborúban áll a török birodalommal, ugye Magyarországra, amíg Magyarország potens hatalom volt, addig kimondottan számított szövetségesként. És akkor így aztán ugye a Velence török, tehát szultáni udvar és Szapolyai, hát így kerül ő Magyarországra, és lesz Szapolyainak egy nagyon megbízható embere, vagy legalábbis Szapolyai úgy gondolja, hogy megbízható embere lett ez a Gritti, és ezért megjutalmazza őt az egri püspökséggel, ami igazából csak annyit jelent, hogy a javadalmakat rábízza, mert ahogy mondtam, hiába kért számára megerősítést, ez egyértelmű, hogy nem működött. De ő mindezek ellenére egri püspöknek tekinti magát, tehát a levelezése, és azért egy ilyen formátumú ember, mint Gritti, ő igencsak kiterjedt levelezést folytatott, akár még magyar főpapokkal is, tehát az akkori esztergomi érsekkel, Várdai Pállal is levelezésben állt, és itt bizony ő egri püspökként mutatkozik be, méghozzá így, hogy választott egri püspök, sőt a pecsétjén is ez szerepel. Azonban a karrierje még tovább emelkedik, mert hogy Szapolyai kinevezi őt Magyarország kormányzójává. Viszont van neki két fia, és ezek közül az idősebbet, Antóniót, Antalt, nevezik ki helyette Szapolyai egri püspöknek. Tehát most két Gritti jön egymás után, akik igazából megint csak nem szerepelnek az egyházmegye püspökei.
1: Mert ők csak Szapolyai választja.
0: Tehát így van, csak ő nevezi ki. Ráadásul ez az Antónió, ez még fiatal, tehát kb. 16 éves lehetett, és éppen ezért egy ágostonrendi szerzetest rendelnek mellé, Agostino Muzeót, aki tanítja őt. Tehát egyrészt az egyházjogra, meg minden olyan dologra, amire egy püspöknek a későbbiekben szüksége lesz. Azonban igazából nem lett rá soha szüksége, mert hogy az egész Gritti családot aztán eléri a végzet, tehát kiderülnek ezek a kettős játékok, és akkor aztán mindenkinek gyanúsá válik, úgyhogy Medgyesen Erdélybe 1534-ben kivégzik Luigit, tehát az apukát, a gyerekek pedig a román vajda kezére kerülnek, és ő is kivégezteti őket. Úgyhogy a Gritti családnak ez lesz a vége. Az egri püspökségben olyan sok mindent ők nem tudtak tenni. Ahogy mondtam, igazából presztízs kérdés volt számára, mármint Luigi Grittinek a számára, illetve hát az egyházmegye jövedelmét, már amennyit abból be tudott még szedni, az számított számára, mint anyagi forrás.
1: Kíváncsi leszek, hogy ki lesz a következő valós egri püspök, de ez már csak a következő adásból derül ki.

A mai adásban Zalaházi Tamás egri püspökről, Buda Péter teológiai tanárral, a rádió elnökével beszélgettünk. A riporter Klíz Beáta volt.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 4 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Harmadfokú hőségriasztás lép életbe, első körben jövő hét kedd éjfélig. A tartós kánikula jelentős egészségügyi megterhelés jelent, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és a hozzá tartozói egészségére. Ismét életbe lép a vörös kód is, jelentette be a családügyi és szociális miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos hozzátette, a szociális ellátórendszer és a gyermekvédelem felkészült a hőségre. Az ország háromnegyedében súlyos a vízhiány, ezért a legmagasabb fokozatú riadókészültséget léptették életbe, közölt az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László hozzátette, az azonnali beavatkozásokat és a szükséges intézkedéseket így hatékonyabban, gyorsabban tudják elvégezni. A vízügy szakemberei készenlétben állnak arra, hogy a Duna extrém alacsony vízállása mellett is biztosítsák a paksi atomerőmű hűtővízellátását, közölte a tárcvezető, később viszont az MVM paksi atomerőmű bejelentette, leállítják a hármas blokkot. Az ország több pontján, Fertőszent Miklósnál az osztrák-magyar határon, Szarvas határában, illetve Érd és Szászhalombatta között küzdenek a tűzoltók szabadtéri tüzekkel, a kánikulában erdők, tarlók, bozótos területek kaptak lángra. Takarékos vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvíz szolgáltatók a rendkívüli meleg miatt. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT a honlapján a szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében arra kéri az embereket, takarékosan használják a vizet, mellőzzék vagy ütemezzék át az olyan nem létfontosságú vízhasználatot, mint a medencetöltés vagy az automosás. A locsolást ne csúcsidőben tegyék. Rendkívüli parlament ülés kezdeményezett, hétfőre és kedre újra a kormány, amely 5 előterjesztés tárgyalását javasolja. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter erről szóló levele felkerült a parlamenti honlapra. A dokumentum szerint az országgyűlés tárgyalna az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények, a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítását. Napirendre kerülhet az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosítása, a média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozati javaslat, továbbá a szakképzésről szóló törvény módosítása. A tárcavezető a kezdeményezését egyebek mellett a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításának elfogadásával indokolta, amelyel szerinte a köznevelési intézmények visszakapják szervezeti és szakmai autonómiájukat, továbbá a javaslat helyreállítja a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogait. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény, közölte a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök a Facebook oldalán. Forsthofer Ágnes azt írta, a törvényt annak aláírás előtt alkotmányossági szempontból megvizsgálták a Sándor Palota alkotmányossági és jogi igazgatóságának szakembereivel, alkotmányossági aggály nem merült fel. Hozzátette, a kormány korrupcióellenes intézkedéseinek részeként ez az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek jövőbeni megelőzéséért. Megszüntette a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz tartozó adókedvezményeket és több adónemet is eltörölt a parlament. Az országgyűlés a helyreállítási és ellenálló képességi terv, valamint egyes kormányhatározatok végrehajtása részeként döntött így. Kivezetik a bevándorlási különadót, eltörlik a települési adót és az ebrendészeti hozzájárulást is. Megszüntetik a széndioxid kvótaadót és a széndioxid tranzakciós díjat is, viszont megduplázzák a levegőterhelési díjat. Arról is döntöttek, hogy előleget kaphatnak a gazdák a kárenyhítési rendszerből, és visszaállította a kriptokereskedés legális lehetőségét a Tisza kormány. Újabb kitelepítéseket rendeltek el az erdőtüzek miatt a délnyugat-franciaországi Bordeaux közelében. A térségben pusztító lángok miatt 220 ezer ember volt már kénytelen elhagyni lakó vagy nyaralóhelyét 23 településen. Megérkezett Franciaországba az idei negyedik hőhullám, ami miatt a hatóságok a helyzet romlásától tartanak. Spanyolországban több mint 200 területet nyilvánított katasztrófa sújtotta övezeti a kormány, köztük a mostani erdőtüzek területeit is. A tűzoltók már eszköztelenek az Égei-tengeri Páros szigetén felcsapott lángokkal szemben, ráadásul a szél is nehezíti a munkájukat. Az emberek a tengerpartra menekültek az erdőtüzek elől. A népszerű üdülőhelyen jelenleg is több tízezren nyaralhatnak, ám a sziget délnyugati részét evakuálni kellett. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, egyre szárazabb a levegő, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-16, napközben 33-34 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Holdvilág.
3: Kedves hallgatóink, a következő percekben vidám nyári slágerekből válogat a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett. Közreműködik többek között a Neoton Família a Dolliról, a Bergendi, a Fonográf Együttes, Fenyő Miklós, a Back to Black, Varga Feri, Balási Betti, Szekeres Adrián, Gáspár Laci és Balázs Fecó. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk.

most mennem. Nekem is fáj. Hajó, mely elvisz, már csak miattam áll. Húzzák a horgonyt, az idő sürget. A kapitány dühösen integet.

Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben vidám nyári slágerekből hallottak válogatást. Énekelt a Neoton Família, a Dolliról, a Bergendi, a Fonográf Együttes, Fenyő Miklós, a Back to Black, Varga Feri, Balási Betti, Szekeres Adrián, Gáspár Laci és Balázs Fecó. A műsort Vasvári Bernadett készítette. További kellemes rádiózást kíván a műsorvezető Sinkovics Andrea.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Öt óra.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. július 30-án csütörtökön szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A zenéket ma Kovács Krisztina válogatja, az éjszakás technikai segítséget pedig Somogyi Mártonnak köszönjük. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A műsorvezetőt Berec Renátát hallják. Most nézzük meg, milyen műsorokkal várjuk Önöket a következő egy órában. A műsorismertetés után a nap imáját hallgathatják meg. Ezután híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5 óra 30 perctől ismét híreket mondunk, majd a mai névnaposainkat köszöntjük. Ezt követően a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. Műsorismertetéssel legközelebb a 6 órai híreket követően jelentkezünk. Ha tehetik, hallgassanak minket addig is. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, legyen szép napjuk, és töltsék velünk a Szent István Rádió hullámhosszán.
0: A nap imája.
2: Egyedül te tudod, mi válik javamra. Uram vagy, tégy velem, amit akarsz. Őrizd meg, vagy szólíts magadhoz, de akaratomat tedd megegyezővé a tiéddel, hogy alázatos és tökéletes engedelmességgel és szent bizalommal legyek kész fogadni örök gondviselésed rendelkezéseit, és egyforma áhítattal fogadjam mindazt, amit felőlem rendelsz.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: Hivatástisztázó lelki gyakorlat lesz augusztusban az EGRI szemináriumban. A bennünket körülvevő világ zajában, a mindennapok pörgésében és az ezerféle elvárás tengerében nehéz meghallani azt a csendes, de határozott hangot, amely a mélyből szólít meg bennünket. Augusztus 12-e és 15-e között az EGRI szeminárium kapui nyitva állnak azok előtt, a fiatal férfiak előtt, akik felmerik tenni maguknak a kérdést, vajon mi Isten terve az életemmel, papnak híve az Úr? Hirdetik a közelgő eseményt, részletek a szeminárium oldalán. Harmadfokú hőségriasztás lép életbe, első körben jövő hét kedd éjfélig. A tartós kánikula jelentős egészségügyi megterhelés jelent, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és a hozzátartozói egészségére. Ismét életbe lép a vörös kód is, jelentette be a családügyi és szociális miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos hozzátette, a szociális ellátórendszer és a gyermekvédelem felkészült a hőségre. Az ország háromnegyedében súlyos a vízhiány, ezért a legmagasabb fokozatú riadókészültséget léptették életbe, közölt az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László hozzátette, az azonnali beavatkozásokat és a szükséges intézkedéseket így hatékonyabban, gyorsabban tudják elvégezni. A vízügy szakemberei készenlétben állnak arra, hogy a Duna extrém alacsony vízállása mellett is biztosítsák a paksi atomerőmű hűtővízellátását, közölte a tárcvezető, később viszont az MVM paksi atomerőmű bejelentette, leállítják a hármas blokkot. Az ország több pontján, Fertőszent Miklósnál az osztrák-magyar határon, Szarvas határában, illetve Érd és Szászhalombatta között küzdenek a tűzoltók szabadtéri tüzekkel, a kánikulában erdők, tarlók, bozótos területek kaptak lángra. Takarékos vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvíz szolgáltatók a rendkívüli meleg miatt. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT a honlapján a szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében arra kéri az embereket, takarékosan használják a vizet, mellőzzék vagy ütemezzék át az olyan nem létfontosságú vízhasználatot, mint a medencetöltés vagy az autómosás. A locsolást ne csúcsidőben tegyék. Rendkívüli parlament ülés kezdeményezett, hétfőre és kedre újra a kormány, amely 5 előterjesztés tárgyalását javasolja. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter erről szóló levele felkerült a parlamenti honlapra. A dokumentum szerint az országgyűlés tárgyalna az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények, a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítását. Napirendre kerülhet az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosítása, a média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozati javaslat, továbbá a szakképzésről szóló törvény módosítása. A tárcavezető a kezdeményezését egyebek mellett a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításának elfogadásával indokolta, amelyel szerint a köznevelési intézmények visszakapják szervezeti és szakmai autonómiájukat, továbbá a javaslat helyreállítja a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogait. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény, közölte a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök a Facebook oldalán. Forsthofer Ágnes azt írta, a törvényt annak aláírás előtt alkotmányossági szempontból megvizsgálták a Sándor Palota alkotmányossági és jogi igazgatóságának szakembereivel, alkotmányossági aggály nem merült fel. Hozzátette, a kormány korrupcióellenes intézkedéseinek részeként ez az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek jövőbeni megelőzéséért. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, egyre szárazabb a levegő, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-16, napközben 33-34 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából.

0: Leó pápa üzenete egy chilei konferenciára. Minden technológiai eszköz szolgálja az igazságot és a jót. Leó pápa új szentszéki állandó ENSZ megfigyelőt nevezett ki New Yorkba. Békehimnusz. Zenés ima találkozó a békéért Castel Gandolfóban a pápa vezetésével, Andrea Bocelli és nemzetközi gyermekkórusa részvételével. A JOR közzétette 2025-ös fenntarthatósági jelentését. Kína. Duan Yongun Bamengi egyházmegyei helynököt koadjutor püspökké szentelték.
1: Leó pápa. Minden technológiai eszköz szolgálja az igazságot és a jót. Parolin bíboros aláírásával a pápa üzenetet küldött a chilei fővárosban megrendezett nemzetközi szemináriumra, amely az egyházi kommunikációval foglalkozott. A Santiago-i Pápai Katolikus Egyetemen a mesterséges intelligencia kihívásairól tanácskoztak július 27-én és 28-án. A kommunikáció őrizze meg az emberi személy méltóságát, a technológiai fejlődés adta új lehetőségek előtt is. A mesterséges intelligencia kihívásai. Ezzel a címmel tartották meg a 7. nemzetközi szemináriumot az egyházi kommunikációról, melynek a chilei Pápai Katolikus Egyetem adott otthont. A két nap alatt kommunikációs szakemberek, lelkipásztori munkatársak, egyetemi előadók és egyházi képviselők cseréltek eszmét Latin-Amerika és a Karibi térség területéről. 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikája fényében megvizsgálva, hogy milyen etikai, kulturális és vallási kihívások elé állít minket a mesterséges intelligencia. A szeminárium elején fölolvasták a pápa üzenetét, amelyet államtitkára Pietro Parolin bíboros látott el kézjegyével. A chilei püspöki konferencia elnökének, René Osvaldo Rebolledo Salinas érseknek címzett üzenetében a pápa arra buzdítja a résztvevőket, hogy olyan kommunikációt mozdítsanak elő, mely a technológiai fejlődés nyújtotta új lehetőségekkel szemben képes megőrizni az emberi személy méltóságát, és minden eszközt az igazság és a jó szolgálatába állít. 14. Leó pápa azt kéri a Szentlélektől, hogy világosítsa meg gondolataikat, és segítsen bölcsen és felelősen szembenézni a mesterséges intelligencia kihívásaival, hogy az egyházi kommunikáció hozzájáruljon a személyek közötti találkozáshoz és az evangélium hirdetéséhez. A szemináriumot megnyitó beszédében Santiago érseke Fernando Natalio Chomali Garib a közösségi média hatásáról elmélkedett, aláhúzva, hogy ezek a fórumok valóban emberi tereket hoznak létre, mivel érzelmeket, kapcsolatokat és konfliktusokat tükröznek. Mindaz, ami megtörténik velünk, az ott is megtörténik, mondta a főpásztor, majd 4 alapvető kommunikációs szempontra hívta fel a figyelmet. Igazság, jóság, szépség és hasznosság. Az érsek szerint a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikát, mely az emberi személy megóvásáról szól a mesterséges intelligencia korában, nem kizárólag technológiai távlatból kellene értelmezni. Ma sok vita folyik a mesterséges intelligenciáról, de ez az enciklika elsősorban az emberi méltóságról, az igazságról szól. A chilei főpásztor rámutatott, hogy ha ezek az elvek határozzák meg a kommunikációt, akkor az megerősíti a közösségi életet egy rendkívül individualista társadalomban. Támogatni fogjuk a párbeszédet, a testvériséget, végső soron Jeruzsálemet fogjuk építeni, nem Bábelt, fogalmazott az érsek. Ezek a témák megjelentek az általa bemutatott, koncelebrált Szentmise homiliájában, melyben a Magnifica Humanitas-t krisztológiai enciklikának nevezte. Olyan kommunikációt sürgetett, amely odafigyel és megkülönböztet, és annak a kívánságának adott hangot, hogy a mesterséges intelligenciát állítsák az emberi méltóság szolgálatába. A szemináriumon felszólalt a chilei Pápai Katolikus Egyetem rektora,

0: megfigyelőt nevezett ki New Yorkba. 14. Leó Krisztóf Zakia El Kassis érseket nevezte ki a Szentszék új állandó ENSZ megfigyelőjévé New Yorkba, ahol a Szentszéket az ENSZ székházában fogja képviselni. A kinevezést szombaton jelentette be a Szentszék sajtóirodája. A libanoni születésű El Kassis érsek, Rozel címzetes érseke, eddig apostoli nunciusként szolgált az Egyesült Arab Emírségekben és Jemenben, valamint apostoli delegátusként az Arab félszigeten. 1994-ben szentelték fel, és 2000-ben lépett a Szentszék diplomáciai szolgálatába, Indonéziában, Szudánban, Törökországban és az államtitkárságon dolgozott. A Szentszék állandó megfigyelői státuszt tart fenn az Egyesült Nemzetek Szervezeténél, amely lehetővé teszi számára, hogy részt vegyen a közgyűlés és más ENSZ szervek munkájában.
1: Békehimnusz. Zenés ima találkozó a békéért Castel Gandolfóban a pápa vezetésével, Andrea Bocelli és nemzetközi gyerekkórusa részvételével. Július 29-én szerdán este 9 órakor a Castel Gandolfói apostoli palota kertjében a Laudato Si falu ad otthont a békehimnusz kezdeményezésnek, melyen 14. Leó pápa vezetésével imádkoznak a népek közötti békéért. Andrea Bocelli együtt énekel az ABF Voices alapítvány 164 fős gyermekkórusával, akik a Szentföldről, Ugandából, Haitiről és Olaszországból valók. A Vatican News internetes oldalán és YouTube csatornáján élőben közvetíti az eseményt. Az est Assisi Szent Ferenc tranzitusának 800. évfordulójához kapcsolódik, aki a naphimnuszon keresztül megosztotta a világgal az egyetemes testvériség, a kiengesztelődés és a teremtő dicséretének szemléletét, emlékeztetnek a szervezők. A találkozóra Leó pápa visszatér Castel Gandolfóba, miután hétfőn este befejezte nyári pihenését és visszaköltözött a Vatikánba. Az imádságot Andrea Bocelli tenorénekes és az ABF Voices gyerekkórusa kíséri, melynek tagjai különböző országokból érkeztek, Izrael, Cisjordánia, Uganda, Haiti és Olaszország, azon belül Nápoly és Camerino. Különböző élettörténetek hordozói, melyekre gyakran rányomja a bélyegét a háború, a szegénység vagy a szenvedés, de az éneken keresztül tanúskodnak arról, hogy a művészet miként válhat a párbeszéd, a remény és a kiengesztelődés egyetemes nyelvezetévé. A kórus éneklés élményén keresztül ezek a tehetséges fiatalok újra fölfedezik a találkozás, a kölcsönös megértés és a közös célban való osztozás élményét. Ez az énekes imádság a pápával egy 10 napos találkozó csúcspontja, melynek során az énekesek és nevelőik most először gyűltek össze a zene közös szeretetétől vezérelve a globális falu szellemében. 800 évvel Szent Ferenc halála után az egyetemes testvériségről szóló üzenete ma is rendkívül aktuális egy olyan világban, amelyet háborúk, megosztottság és humanitárius válságok sújtanak. Arra emlékeztet, hogy a béke abból születik, hogy felismerjük testvéri mi voltunkat, hogy óvjuk a teremtett világot és gondját viseljük egymásnak. 14. Leó pápa az este során imádkozik a résztvevőkkel, hogy a béke ajándékáért könyörögjön a világnak, Szent Ferenc naphimnuszának egyetemes üzenetétől vezérelve. A találkozón részt vesznek a szentszéki dikasztériumok, a vatikáni kormányzóság alkalmazottai és a római kúria tagjai. A pápa csapatát arra hívják, hogy a testvériség és a megosztás élményén keresztül újítsák meg együtt az egyház elkötelezettségét a béke, a kiengesztelődés és minden ember méltósága szolgálatára. Az ima találkozó végén a nemzetközi énekkar küldöttségei ajándékoznak a pápának egy-egy hazai kézműves terméket, ezzel mutatva meg identitásuk értékét, és tanúsítják mély hálájukat a Szentatyának a béke és a testvériség üzenetéért. Az estet fogadás zárja, ami újabb alkalom a párbeszéd, a találkozás és a testvériség megjelenése.

0: megélésére. A kezdeményezés a Laudato Si falu programjába illeszkedik, ahol az átfogó ökológiára nevelés, a teremtett világ védelme, az emberi méltóság előmozdítása és a béke iránti elkötelezettség küldetése a hitben gyökerezik. Assisi Szent Ferencre emlékezve halálának 8. centenáriumán a békehimnusz több akar lenni egy ünneplésnél. Felhívás mindenki felé, hogy újra fedezzük föl, egymás testvérei vagyunk, ugyanannak a közös otthonnak az őrzői, és egy olyan béke főszereplői, mely a szívekben születik, a kapcsolatokban épül, és a szeretet, a párbeszéd és a remény apró hétköznapi gesztusain keresztül terjed a világban, vallják a szervezők.
1: A JOR közzétette 2025-ös fenntarthatósági jelentését. A Vallási Művek Intézete, a JOR, ismertem nevén a Vatikáni Bank, közzétette 2025-ös fenntarthatósági jelentését, amelyben megerősíti elkötelezettségét a gazdasági felelősségvállalás, az emberekről való gondoskodás és a környezetvédelem integrálása iránt egy olyan pénzügyi modellen keresztül, amelyet az egyház társadalmi tanítása ihletett, és amely a fenntartható hosszú távú értékteremtésre összpontosít. Az intézet július 28-án kedden kiadott sajtóközleménye szerint a jelentés felvázolja a JOR hozzájárulását a fenntartható pénzügyek és az embert szolgáló, az emberi méltóságot tiszteletben tartó és a közjót előmozdító gazdaság előmozdításához. Kiemeli továbbá azokat az eredményeket, amelyeket az év során elért a környezeti, társadalmi és vállalatigazgatási tényezőknek az intézet tevékenységébe való integrálása terén. A Vatikán városállamban professzionális pénzügyi tevékenységek végzésére felhatalmazott egyetlen intézményként a JOR több mint 12 000 a katolikus egyházhoz tartozó vagy annak szolgálatában álló ügyfelet szolgál ki több mint 110 országban. Az idők során kidolgozott működési modell révén az intézet aktív befektetési megközelítést alkalmazva fektet be a pénzügyi piacokra, amely a befektetések gondos kiválasztását ötvözi az ügyfelek befektetési céljaival és kockázati profiljaival. Az előző évekhez hasonlóan a mostani jelentést is az Európai Vállalati Fenntarthatósági Beszámolási Irányelv alapelvei által ihletett, kettős lényegességi elemzéssel készítették, hivatkozva a globális jelentéstételi kezdeményezés szabványaira, amely a fenntarthatósági jelentéstétel egyik vezető nemzetközi keretrendszere. Ez a megközelítés tükröződik az intézet befektetési politikájában is, amelynek célja az ügyfelek által rájuk bízott eszközök védelme és gyarapítása, miközben biztosítja, hogy a befektetések összhangban legyenek a katolikus hit alapelveivel. Az emberi életre, a környezetre, a társadalomra vagy a jó kormányzásra károsnak tekintett tevékenységeket folytató vállalatokhoz kapcsolódó pénzügyi eszközök kizárásra kerülnek. 2025-ben minden vagyonkezelési termék továbbra is teljes mértékben megfelelt a katolikus etikai elveknek, miközben pozitív bruttó hozamot ért el. Az év során a JOR 67,6 millió euró gazdasági értéket generált, szemben a 2024-es 50 millió euróval, 51 millió eurós nettó nyereséggel. A létrehozott értéket a Szent Atya az alkalmazottak és a beszállítók között osztották fel, míg a fennmaradó részesedést az intézet tőkéjének megerősítésére, hosszú távú stabilitásának és fenntarthatóságának támogatására tartották meg. A rábízott eszközök kezelése szintén körülbelül 142,5 millió euró értéket generált, hozzájárulva a JOR Egyetemes Egyház szolgálatában álló küldetéséhez. A jelentés kiemeli az intézet elkötelezettségét a foglalkoztatottjaiba való befektetés iránt is. 2025 folyamán az alkalmazottak több mint 2700 órányi technikai és szakmai képzésben részesültek, beleértve a megfelelésre, kockázatkezelésre és auditra, valamint vallási képzésre szánt több mint 300 órát. Az intézet folytatta a strukturált pénzügyi oktatási programját is, mintegy 300 ügyfél számára, elősegítve a katolikus etikai elveken és társadalmi felelősségvállaláson alapuló pénzügyi kultúrát. Környezetvédelmi szempontból a JOR folytatta erőfeszítéseit környezeti hatásainak csökkentésére, energiahatékonysági intézkedésekkel, megújuló energiaforrások felhasználásával és a nyersanyag fogyasztás csökkentését célzó kezdeményezésekkel. Az év során az intézet felgyorsította digitalizációs és dematerializációs folyamatát a JOR portál online banki szolgáltatás folyamatos fejlesztésével és az archivált dokumentumok teljes digitalizálásával. Ezek a kezdeményezések hozzájárultak a papírvásárlás 37%-os csökkentéséhez, miközben az intézet által termelt összes hulladékot újrahasznosítási folyamatokba irányították. A 2025-ös fenntarthatósági jelentés közzétételével a JOR kiemeli folyamatos erőfeszítéseit, hogy a gondos pénzügyi gazdálkodást az emberek és a környezet iránti gondoskodással ötvözze, összhangban az egyház társadalmi tanításával és a közjó szolgálatára irányuló küldetésével. Kína. Duan Yongkun Bamengi egyházmegyei helynököt koadjutor püspökké szentelték. 14. Leó pápa június 15-én kinevezte Francis Xavier Duan Yongkunt Bameng koadjutor püspökévé a belső mongóliai autonóm területen, a Szentszék és a Kínai Népköztársaság közötti ideiglenes megállapodás keretében. Francis Xavier Duan Yongkunt július 29-én szentelték püspökké Bamengben, Kína belső mongóliai autonóm területén. A pápai kinevezés a Szentszék és a Kínai Népköztársaság közötti ideiglenes megállapodás keretében benyújtott jelölésének jóváhagyását követte. Francis Xavier Duan Yongkun 1980. december 6-án született a belső mongóliai Hanjin Houqiban. 2000 és 2007 között a Hebei Teológiai Szemináriumban tanult, 2008 és 2013 között a Pekingi Egyetemen és a Pekingi Idegen Tanulmányok Egyetemén tanult. 2011. január 1-én szentelték pappá a Bamengi Egyházmegyében. 2013 és 2016 között a tajvani Fu Yen Katolikus Egyetemen folytatta tanulmányait. Miután visszatért egyházmegyéjébe, 2016 és 2020 között a helyi képzőközpont igazgatójaként szolgált. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
2: Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió műsorát hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra 30 perc van.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Hivatástisztázó lelki gyakorlat lesz augusztusban az EGRI szemináriumban. A bennünket körülvevő világ zajában, a mindennapok pörgésében és az ezerféle elvárás tengerében nehéz meghallani azt a csendes, de határozott hangot, amely a mélyből szólít meg bennünket. Augusztus 12-e és 15-e között az EGRI szeminárium kapui nyitva állnak azok előtt, a fiatal férfiak előtt, akik felmerik tenni maguknak a kérdést, vajon mi Isten terve az életemmel, papnak híve az Úr? Hirdetik a közelgő eseményt, részletek a szeminárium oldalán. Harmadfokú hőségriasztás lép életbe, első körben jövő hét kedd éjfélig. A tartós kánikula jelentős egészségügyi megterhelés jelent, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és a hozzá tartozói egészségére. Ismét életbe lép a vörös kód is, jelentette be a családügyi és szociális miniszter a Facebook oldalán. Kátai Német Vilmos hozzátette, a szociális ellátórendszer és a gyermekvédelem felkészült a hőségre. Az ország háromnegyedében súlyos a vízhiány, ezért a legmagasabb fokozatú riadókészültséget léptették életbe, közölt az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László hozzátette, az azonnali beavatkozásokat és a szükséges intézkedéseket így hatékonyabban, gyorsabban tudják elvégezni. A vízügy szakemberei készenlétben állnak arra, hogy a Duna extrém alacsony vízállása mellett is biztosítsák a paksi atomerőmű hűtővízellátását, közölte a tárcvezető, később viszont az MVM paksi atomerőmű bejelentette, leállítják a hármas blokkot. Az ország több pontján, Fertőszent Miklósnál az osztrák-magyar határon, Szarvas határában, illetve Érd és Szászhalombatta között küzdenek a tűzoltók szabadtéri tüzekkel, a kánikulában erdők, tarlók, bozótos területek kaptak lángra. Takarékos vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvíz szolgáltatók a rendkívüli meleg miatt. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT a honlapján a szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében arra kéri az embereket, takarékosan használják a vizet, mellőzzék vagy ütemezzék át az olyan nem létfontosságú vízhasználatot, mint a medencetöltés vagy az autómosás. A locsolást ne csúcsidőben tegyék. Rendkívüli parlament ülés kezdeményezett, hétfőre és kedre újra a kormány, amely öt előterjesztés tárgyalását javasolja. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter erről szóló levele felkerült a parlamenti honlapra. A dokumentum szerint az országgyűlés tárgyalna az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények, a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítását. Napirendre kerülhet az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosítása, a médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozati javaslat, továbbá a szakképzésről szóló törvény módosítása. A tárcavezető a kezdeményezését egyebek mellett a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításának elfogadásával indokolta, amelyel szerinte a köznevelési intézmények visszakapják szervezeti és szakmai autonómiájukat, továbbá a javaslat helyreállítja a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogait. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény, közölte a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök a Facebook oldalán. Forsthofer Ágnes azt írta, a törvényt annak aláírás előtt alkotmányossági szempontból megvizsgálták a Sándor Palota alkotmányossági és jogi igazgatóságának szakembereivel, alkotmányossági aggály nem merült fel. Hozzátettem, a kormány korrupció ellenes intézkedéseinek részeként ez az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek jövőbeni megelőzéséért. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, egyre szárazabb a levegő, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-16, napközben 33-34 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
2: Sok szeretettel köszöntjük Judit és Xenia nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. Most pedig nézzük meg e nevek eredetét. A Judit héber eredetű név, jelentése Judeából származó nő. A Xenia görög eredetű név, jelentése vendég, vendég szerető. Az ókorban Xenia volt a vendégnek nyújtott ajándék neve. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat vagy születésnapjukat ünneplik. Fogadják szeretettel a most következő zeneszámot.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. Ma van a barátság napja. 1958 óta tartják Paraguayban, innen terjedt el több dél-amerikai államban az ünneplése. Az internet és a közösségi média népszerűvé válása után a barátság napjának ünneplése világméretűvé vált. Az Egyesült Nemzetek Közgyűlése, vagyis az ENSZ 2011-ben nyilvánította nemzetközi nappá. Néhány országban más napokon tartják, van, ahol augusztus első vasárnapja, és van, ahol április 8-a. 1863-ban Michiganben megszületett Henry Ford, a Ford autógyár alapítója. Henry Ford, aki a köznapi élet részévé tette az autót, 39 éves koráig kizárólag sikertelen üzleti vállalkozásokat könyvelhetett el, pedig tehetséges szerelő és órajavító volt, ráadásul már 16 éves korában kidolgozta a sorozatgyártás tervét, de abban az időben még nem volt szükség tömegtermelésre. Első két autóépítő vállalkozása tönkrement, de nem adta fel. 1903-ban megalapította a Ford Motor Company-t. Tehetsége és gyakorlata volt, de pénze nem sok. Ám a kedvezőtlen előjelek ellenére nem sokára egyre több befektetőt talált. Autóit először főleg külső cégekkel gyártatta. Eleinte a későbbi rivális Dodge fivérek is neki dolgoztak. Az első Ford T modell 1908-ban jelent meg a piacon, 8 évvel később pedig a többi kocsi átlag $1000 árával szemben a Fordhoz már $345 hozzá lehetett jutni. Hogy minél olcsóbb legyen a gyártás, Ford rengeteg hasznos ötlettel rukkolt elő. Előkészítette korának leghatékonyabb gyártósorát, szabványosította és cserélhetővé tette az alkatrészeket, alkalmazottait pedig jól megfizette munkájukért. 1920-ban fiával együtt már $1,2 milliárd volt a vagyona, de őt nem a pénz, csak a munka érdekelte. Magánemberként Ford gyakran adott hangot antiszemita nézeteinek, mégis rendkívül pacifista beállítottságú volt. Az első világháború kitörésekor például óceánjárót bérelt, hogy Európában személyes közbenjárásával békítse ki a harcoló feleket. Miután ez nem sikerült, gyárát a háború idejére teljesen a hadipar szolgálatába állította. Sokan felrúgták neki, hogy főleg idősebb korára nagyon mereven ragaszkodott a megszokott dolgokhoz, ez pedig hátráltatta a dinamikus fejlődést. A kezdődő hanyatlásnak unokája, ifjabb Henry vetett gátat, aki nagy harcok árán átvette a cég vezetését, miután nagyapja 80 éves korában visszavonult. 4 év elteltével a cég újra virágzott, többek közt néhány tehetséges fiatal menedzsernek köszönhetően. A cég alapító Henry Ford 85 éves korában halt meg, vagyona nagy része pedig a Ford alapítvány tulajdonába került. 1511-ben megszületett Giorgio Vasari, olasz építész, festő, művészeti író, akinek a reneszánsz kifejezést köszönhetjük. Építészként legnagyobb alkotása az Uffizi képtár és a Vasari folyosó Firenzében. Íróként felbecsülhetetlen értékű munkája az olasz művészek életrajzának gyűjteménye, amely több mint 1000 oldal. 1866-ban ünnepélyesen felavatták az első pesti lóvasutat, ami a mai Kálvin tér és az Újpest városkapu között közlekedett. Az első menetrend szerinti járat 1866. augusztus 1-én indult. Két zárt és egy nyitott kocsi közlekedett, az út 37 percig tartott. Ló vagy összvér vontatta vasút Magyarországon már 1827-ben létezett áruszállításra. A személyszállító lóvasutat gróf Károly Sándor indította, aki az újpesti birtokai és Pest közötti rendszeres összeköttetés megteremtéséhez 1865-ben megalakította a Pesti Közúti Vaspályatársaságot. A vonalon 12 kocsi közlekedett, naponta 14-szer fordultak, körülbelül 4-5 percenként haladt el egy kocsi. Először csak egy vágány volt, így kitérőkkel oldották meg a közlekedést. Az írástudatlan utazók számára a megállókat színes zászlókkal is jelezték. Hamar népszerű lett, az első hónapban 57 ezer utast szállított, a hálózat csúcsán 1892-ben pedig 18 milliós utasszámmal büszkelkedhetett. Az utolsó járat 1898-ban tette meg búcsú útját, helyét a villamosított vasút vette át. 1868-ban meghalt Tompa Mihály költő, a népi nemzeti irányzat egyik jelentős képviselője, akadémikus. 1845-től Pesten jogot hallgatott, majd Miskolcon letette a papi vizsgát, és beillett pap. 1851-től haláláig Hanván nevű községben működött. Írásaival lelkesen szolgálta a forradalom és szabadságharc ügyét, de költészetében megszólalt a családi élet örömeinek és gondjainak sokféle változata is. A szabadságharc bukása után eleinte nyíltan fejezte ki a nemzeti fájdalmat, a Gólyához pusztán Levél egy kibújdosott barátom után című műveiben. Később a cenzúra arra késztette, hogy képes beszédben, allegóriákban, rejtett értelmű költeményekben szóljon nemzetéhez. Élete végéig hirdette a nemzeti függetlenség eszméjét, elutasította a kiegyezést. Szoros barátság fűzte Arany Jánoshoz. 2006-ban elhunyt Zente Ferenc, színész, a nemzet színésze. Kossuth díjas, kétszeres Jászai Mari díjas színművész, a Magyar Köztársaság érdemes művésze és kiváló művésze volt. Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkat hallották, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Harmadfokú hőségriasztás lép életbe, első körben jövő hét kedd éjfélig. A tartós kánikula jelentős egészségügyi megterhelést jelent, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és a hozzá tartozói egészségére. Ismét életbe lép a vörös kód is, jelentette be a családügyi és szociális miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos hozzátette, a szociális ellátórendszer és a gyermekvédelem felkészült a hőségre. Az ország háromnegyedében súlyos a vízhiány, ezért a legmagasabb fokozatú riadókészültséget léptették életbe, közölte az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László hozzátette, az azonnali beavatkozásokat és a szükséges intézkedéseket így hatékonyabban, gyorsabban tudják elvégezni. A vízügy szakemberei készenlétben állnak arra, hogy a Duna extrém alacsony vízállása mellett is biztosítsák a paksi atomerőmű hűtővízellátását, közölte a tárcvezető, később viszont az MVM paksi atomerőmű bejelentette, leállítják a hármas blokkot. Az ország több pontján, Fertőszent Miklósnál az osztrák-magyar határon, Szarvas határában, illetve Érd és Szászhalombatta között küzdenek a tűzoltók szabadtéri tüzökkel. A kánikulában erdők, tarlók, bozótos területek kaptak lángra. Takarékos vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvíz szolgáltatók a rendkívüli meleg miatt. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT a honlapján a szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében arra kéri az embereket, takarékosan használják a vizet, mellőzzék vagy ütemezzék át az olyan nem létfontosságú vízhasználatot, mint a medencetöltés vagy az automosás. A locsolást ne csúcsidőben tegyék. Rendkívüli parlament ülés kezdeményezett, hétfőre és kedre újra a kormány, amely 5 előterjesztés tárgyalását javasolja. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter erről szóló levele felkerült a parlamenti honlapra. A dokumentum szerint az országgyűlés tárgyalna az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények, a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítását. Napirendre kerülhet az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosítása, a média tanácselnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozati javaslat, továbbá a szakképzésről szóló törvény módosítása. A tárcavezető a kezdeményezését egyebek mellett a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításának elfogadásával indokolta, amelyel szerint a köznevelési intézmények visszakapják szervezeti és szakmai autonómiájukat, továbbá a javaslat helyreállítja a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogait. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény, közölte a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök a Facebook oldalán. Forsthofer Ágnes azt írta, a törvényt annak aláírás előtt alkotmányossági szempontból megvizsgálták a Sándor Palota alkotmányossági és jogi igazgatóságának szakembereivel, alkotmányossági aggály nem merült fel. Hozzátette, a kormány korrupció ellenes intézkedéseinek részeként ez az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek jövőbeni megelőzéséért. Megszüntette a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz tartozó adókedvezményeket és több adónemet is eltörölt a parlament. Az országgyűlés a helyreállítás és ellenálló képességi terv, valamint egyes kormányhatározatok végrehajtása részeként döntött így. Kivezetik a bevándorlási különadót, eltörlik a települési adót és az ebrendészeti hozzájárulást is. Megszüntetik a széndioxid kvótaadót és a széndioxid tranzakciós díjat is, viszont megduplázzák a levegő terhelési díjat. Arról is döntöttek, hogy előleget kaphatnak a gazdák a kárenyhítési rendszerből, és visszaállította a kriptokereskedés legális lehetőségét a Tisza kormány. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, egyre szárazabb a levegő, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-16, napközben 33-34 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: Keresztényélet.hu.
1: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
5: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Napköszöntő. Reggeli magazin.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat 2026. július 30-án csütörtökön. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Berec Renátát hallják. A zenéket ma Kovács Krisztina válogatja, a hírszerkesztő hírolvasó Domán Vivien, a technikai segítséget pedig Kvasinger Jenőnek köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió igazgatója Bércesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok Önöknek. Nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat egészen 8 óráig. Rövidesen a Kérem a következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd az Útinform legfrissebb híreivel várjuk Önöket. Az időjárás előrejelzés után a napversét hallgathatják meg. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsorunk következik. Ezután 7 órától Szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban aranyszavú Szent Péterről emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imájával és programajánlóval zárjuk, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az útonlevőknek pedig balesetmentes közlekedést. Vigyázzanak magukra!
1: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
6: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben Vargáné Nemoda Mónikával és Boncsér Évával, a Miskolci Szent Ferenc Tagkórház ergoterapeutáival a rehabilitációs ritmus és táncterápiáról beszélget Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: ennek hát fordítottját is alkalmazzák tulajdonképpen az élet számos területén, hogy villognak be a példák nekem, akár a demenciát is említhetném, a demens betegeknél a motorikus mozgás fenntartását, erősítését, de ugye mondhatnám a tánzterápiát a kisdedeknél, a kis babás anyukáknál, a nyugalom, a mentális egészség megőrzésénél, szóval rengeteg lehetőség van,
1: igen,
0: benne.
1: Igen.
0: És hogyha ilyen, hogy mondjam, szuggesztív foglalkoztatók, módszert elsajátítók, és azt továbbadók vannak, mint Éva, mert figyelem, hogy kézzel, lábbal erősíti a mondani valóját, és ez biztos, hogy hat az emberekre. Ez egyrészt mutatja, hogy hiszek benne, és csodálattal adózom el tudomány erőt, vagy irán, másrészt pedig át tudom adni, úgyhogy annak foganatja is legyen. Na, mikortól kezdődött ez az átadás itt a Szent Ferenc Kórházban tulajdonképpen?
1: Mi 2025 októberében végeztük el ezt a tanfolyamot, amit ugyanígy a Semmelweis Egyetem rehabilitációs klinikáján vettünk részt rajta, és gyakorlatilag utána már alkalmaztuk is. Minden héten van lehetőség egy ilyen ritmus és táncterápiás foglalkozásra.
0: Én nem hallottam, hogy a megyében lenne máshol ilyen van.
1: Nem tudunk róla. És ugye ez speciálisan stroke és agysérültek rehabilitációjának egy kiegészítő terápiája, ami szerintünk fantasztikus eredményeket látunk már most is ez alatt a rövid idő alatt.
0: Ezt nyilván az orvosokkal is meg kell beszélni, hogy kinél mi alkalmazható, mert meddig lehet elmenni, ugye?
1: Így van.
0: Tehát egy napi, vagy hát egyére szóló kapcsolattartás van.
1: Igen.
0: A betegek, tehát hogy történik ez? Foglalkozásszerűen történik, ugye?
1: Igen.
0: Hogy?
1: Az osztályról is most már az ambuláns betegek is visszajárnak ambuláns betegként, akik bentfekvőként részt vettek ezen a terápián. Sokan már visszajárnak ezekre a foglalkozásokra. Orvossal konzultálva egyeztetünk, hogy ki az, akit
0: erre lehet.
1: Szeretnénk igen fogadni, hiszen a magát a terápiát is úgy kell összeállítanunk, hogy a betegeknek ültetési rendje van, milyen sérüléssel rendelkezik, milyen funkciót szeretnénk fejleszteni, ez annak a függvénye is, hogy ki hová, ki mellé fog kerülni, hogyan helyezzük el őket. Vannak segítőink, akik, hogyha a féloldali bénult mozgását
0: szeretnék. Igen, valaki fizikailag kell segíteni.
1: Igen, egyébként nem kötelező az, hogy a féloldalát használja, a bénult féloldalával is dolgozzon. Viszont el szoktuk mondani, hogy ha mennyiben igényli, akkor segítünk neki, mert itt nem a hibátlan mozgás, mint a lényeg. Az a lényeg, hogy jól érezze magát, felszabaduljon, érezze, hogy tartozik egy közösséghez. Endorfin szabadul fel, jó érzés fogja eltölteni, nem érzi azt a kirekesztettséget, találkozik sorstársakkal, akik ugyanolyan sérüléssel érkeznek. Sokszor vagy affáziások elkezdenek énekelni olyan zenékre, amik emlékeket idéznek fel. Tehát, hogy fantasztikus élményeink vannak már ez alatt, a rövid kis idő alatt is.
0: Az örömzene, meg az örömtánc itt is hallja az egymásra.
1: Igen, és nagyon szeretik a betegeink, tehát, hogy már hétről hétre várják, hogy legyen és hogy kérdezik is, hogy nem lehetne, hogy többször is legyen egy héten, de hát ennek ugye azért olyan korlátai is vannak, hogy helyigényes, úgyhogy sajnos akkor...
0: Gondoskodni kell az infrastruktúráról,
1: igen,
0: ugye?
1: Igen.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben Vargáni Nemoda Mónikával és Boncsér Évával, a Miskolci Szent Ferenc Tagkórház ergoterapeutáival, a rehabilitációs ritmus és táncterápiáról beszélgetett Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, útinform hírekkel folytatjuk. Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán terelést építenek ki. Jelenleg a forgalmat sávelhúzással a külső és a leállósávra terelik, a 69-es és a 62-es kilométer között. A terelés kiépítése folytatódik a Vásáros-Namény felé vezető oldallal. Ezzel párhuzamosan Vásáros-Namény felé az Ecset pihenő is lezárásra került. A 3-as főúton Miskolc belterületén a 180-as kilométernél felújítják a burkolatot. Mindkét oldalon lezártak egy sávot, így most irányonként egy-egy sáv járható. Szintén a 3-as főúton Miskolc belterületén a 182-es és a 183-as kilométer között az ivóvízhálózat rekonstrukcióját végzik, irányonként egy-egy sávon haladhat a forgalom. Kicsit távolabb a városközpont felé a 184-es és a 187-es kilométereknél is csőtörés nehezíti a közlekedést, mindkét helyszínen Szikszó felé a külső sávot zárták le. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között burkolatfelújítást végeznek. A 2-es és a 7-es kilométer között szakaszosan a félútpályát lezárták. Munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Egerben a Vincellér iskola utca és a Mátyás király útja között a 12-es kilométer környezetében útépítés miatt mindkét irányban elkerítettek egy sávot a forgalom elől. Szintén a 25-ös főúton Eger átkelési szakaszán a 16-os és a 19-es kilométer között több helyen továbbra is közműépítés vagy aszfaltozás miatt kell váltakozó sávlezárásra vagy félpályás lezárásra számítani. A 38-as főúton Toka és Tarcal között felújítják a burkolatot. A 2-es kilométertől a 7-es kilométerig a félútpályát több szakaszon lezárták, jelzőlámpa irányítja a járműveket. Az alsóbrendű utak tekintetében Szirmabesenyő belterületén útfelújítási munkák kezdődtek, ezért a 2-es kilométernél teljes útzár kerül bevezetésre. A kijelölt terelőutat sárga táblák jelzik. Szabolcs-Szatmár-Berek-Bár megyében a Kisvárda összekötő úton Kisvárda belterületén a Bajcsi-Zsilinszky utca és a Krucsai Márton utca kereszteződésében csomópontot építenek, ezért a Bajcsi-Zsilinszky utcát egy rövid szakaszon lezárták. Kerülni helyben lehet. Kedves hallgatóink, útinform híreket hallottak az útinform.hu tájékoztatása alapján. Vezessenek körültekintően, balesetmentes közlekedést kívánunk!
0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzéssel folytatjuk. Ma is alapvetően felhőtlen, napos időre van kilátás. Csak néhol jelenhetnek meg kószafelhők az égen. Esni sehol sem fog. A Kiskunságban helyenként a keleti, a Dunántúl északnyugati felén többfelé a déli eszelet kísérhetik élénk lökések. Tovább fokozódik a hőség, a hajnali 11 és 21 fokot követően a csúcshőmérséklet 33 és 37 fok között alakul. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. A déli eszél mérsékelt lesz, északnyugaton megélénkülhet. Több helyen készülhetünk trópusi éjszakára, délután pedig 34-39 fokos forróságra van kilátás. Szombaton az ország nagy részén döntően derült, csapadékmentes idő várható, de az északnyugati megyékben a sok napsütés mellett gomoly felhők is képződnek, amelyekből nem kizárt néhol záporzivatar kialakulása. A főként déli szél többnyire mérsékelt marad, de az északnyugatira forduló szél az északnyugati határ közelében megélénkülhet. A minimum 15 és 23, a maximum 34 és 39 fok között várható. Vasárnap túlnyomóan derült, csapadékmentes idő várható, de az északi megyékben gomoly felhők képződhetnek, és ott néhol zápor, zivatar a határ mentén előfordulhat. A változó irányú szél mérsékelt marad, a hőmérséklet hajnalban 17 és 24, délután 34 és 40 fok között alakul. Habár fronthatással nem kell számolni az arra érzékeny

0: A légkör magasabb szintjein zajló többfokos melegedés miatt az időjárás változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítőképesség csökkenés, vérnyomás változás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. Hamarosan indul az idei parlagfű pollen szezon. A parlagfű pollen szemei alacsony koncentrációban már több helyen megjelentek a levegőben. Az előrejelzések alapján a parlagfű pollen szezon várhatóan a hét második felében kezdődő hőhullámmal együtt fog indulni. A pollen koncentráció csütörtöktől egyre több felé érheti el a tüneteket okozó közepes szintet. A pollen szezon átmeneti időszakában elsősorban a látszárú allergének pollenje dominál, ugyanakkor még egyes allergén fák virágpora is megtalálható a levegőben. A csalánfélék pollen koncentrációja országosan közepes magas. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a hársa, szelídgesztenye, a fenyőfélék és a ciprus és tiszafafélék pollenje, továbbá a látszárú allergének közül a pázsitfű, az útifű, a lórom, a kenderfélék, a libatopfélék, a parlagfű és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergén gombák közül az alternária spóraszáma közepes, míg az epikokkum spóraszáma országosan az alacsony tartományban alakul. A parlagfű virágporára allergiás egyéneknél hamarosan jelentkezhetnek az allergiás tünetek, úgy mint orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés vagy könnyezés. Az allergiás tünetek megelőzése és enyhítése érdekében javasolják, hogy az érintettek mielőbb kezdjék meg a gyógyszeres kezelést, vagy kérjék kezelőorvosuk segítségét a megfelelő terápia beállításához. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést, orvosmeteorológiát és napi pollenjelentést hallottak a met.hu és az időkép.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk!
1: A napverse.

0: Dzsida Jenő, egyszerű vers a kegyelemről. Csodákat próbáltam. Arannyal, ezüsttel hívtam a népeket, jöjjenek én hozzám. Hiába, hiába, az arany nem kellett, az ezüst nem kellett. Nem jöttek én hozzám. Elmondtam naponta 10 hegyi beszédet, gyönyörű szavakat, igéző szavakat. Hiába. Hiába. Egy fül sem fülelte, egy szív sem szívelte a hegyi beszédet. Tüzet is akartam rakni az erdőben, nyulacska ne fázzék, őzike ne fázzék. Hiába. Hiába. Gyújtófám kilobbant, és a tűz nem akart gyúlni az erdőben. Egyszer csak maguktól gyűlnek az emberek. Együgyű szavamtól sírásra fakadnak. Ránéznem alig kell, s a tűz is felszökken. Az Úr áll mögöttem.
1: Dzsida Jenő egyszerű vers a kegyelemről című versét Kijé Nilka előadásában hallották. Dzsida Jenő 1907. május 17-én született. Édesapja az osztrák-magyar közös hadsereg mérnök kari tisztje volt. A költő gyermekkorát beárnyékolta az első világháború, majd a román megszállás. Édesapja orosz hadifogságba került, anyja második férje elesett a galíciai harcmezőn. Dzsida Jenő Beregszászon érettségizett 1925-ben, majd a Kolozsvári Egyetem jogi karára járt, de tanulmányait nem fejezte be. Korai fiúságától kezdve költőnek készült. Benedek Elek fedezte fel és indította el költői pályáján. 1923 és 1927 között a Címbora című folyóiratban jelent meg a legtöbb verse és műfordítása. 1927-től a Pásztor Tűz című lap szerkesztője lett. 1928-ban adták ki első verses kötetét Leselkedő magány címmel. A fiatal költő szerepet vállalt a nemzetiségi irodalom mozgalmaiban. Tagja volt a Helikoni Íróközösségnek, a Marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaságnak, a PEN Klub romániai magyar tagozatának, az Erdélyi Katolikus Akadémiának titkára, az Erdélyi Szépműves Cég lektora. 1933-ban jelent meg második könyve, a Nagy Csütörtök. 1934-től a Keleti Újságot szerkesztette, ahol Anyanyelvünk címmel állandó rovata volt. Talán már születése, de kisgyermekkori betegsége óta biztosan súlyos szívbeteg volt. 1938-ban meghűlt, hónapokig kórházban feküdt, de életét nem sikerült megmenteni. Június 7-én hunyt el Kolozsvárott. Utolsó kötete az Angyalok citeráján, még ebben az évben, de csak halála után jelent meg.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából.

0: Leó pápa üzenete egy chilei konferenciára. Minden technológiai eszköz szolgálja az igazságot és a jót. Leó pápa új szentszéki állandó ENSZ megfigyelőt nevezett ki New Yorkba. Békehimnusz. Zenés ima találkozó a békéért Castel Gandolfóban a pápa vezetésével, Andrea Bocelli és nemzetközi gyermekkórusa részvételével. A JOR közzétette 2025-ös fenntarthatósági jelentését. Kína. Duan Yongun Bamengi egyházmegyei helynököt koadjutor püspökké szentelték.
1: Leó pápa. Minden technológiai eszköz szolgálja az igazságot és a jót. Parolin bíboros aláírásával a pápa üzenetet küldött a chilei fővárosban megrendezett nemzetközi szemináriumra, amely az egyházi kommunikációval foglalkozott. A Santiago-i Pápai Katolikus Egyetemen a mesterséges intelligencia kihívásairól tanácskoztak július 27-én és 28-án. A kommunikáció őrizze meg az emberi személy méltóságát, a technológiai fejlődés adta új lehetőségek előtt is. A mesterséges intelligencia kihívásai. Ezzel a címmel tartották meg a 7. nemzetközi szemináriumot az egyházi kommunikációról, melynek a chilei Pápai Katolikus Egyetem adott otthont. A két nap alatt kommunikációs szakemberek, lelkipásztori munkatársak, egyetemi előadók és egyházi képviselők cseréltek eszmét Latin-Amerika és a Karibi térség területéről. 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikája fényében megvizsgálva, hogy milyen etikai, kulturális és vallási kihívások elé állít minket a mesterséges intelligencia. A szeminárium elején fölolvasták a pápa üzenetét, amelyet államtitkára Pietro Parolin bíboros látott el kézjegyével. A chilei püspöki konferencia elnökének René Osvaldo Rebolledo Salinas érseknek címzett üzenetében a pápa arra buzdítja a résztvevőket, hogy olyan kommunikációt mozdítsanak elő, mely a technológiai fejlődés nyújtotta új lehetőségekkel szemben képes megőrizni az emberi személy méltóságát, és minden eszközt az igazság és a jó szolgálatába állít. 14. Leó pápa azt kéri a Szentlélektől, hogy világosítsa meg gondolataikat, és segítsen bölcsen és felelősen szembenézni a mesterséges intelligencia kihívásaival, hogy az egyházi kommunikáció hozzájáruljon a személyek közötti találkozáshoz és az evangélium hirdetéséhez. A szemináriumot megnyitó beszédében Santiago érseke Fernando Natalio Chomali Garib a közösségi média hatásáról elmélkedett, aláhúzva, hogy ezek a fórumok valóban emberi tereket hoznak létre, mivel érzelmeket, kapcsolatokat és konfliktusokat tükröznek. Mindaz, ami megtörténik velünk, az ott is megtörténik, mondta a főpásztor, majd négy alapvető kommunikációs szempontra hívta fel a figyelmet. Igazság, jóság, szépség és hasznosság. Az érsek szerint a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikát, mely az emberi személy megóvásáról szól a mesterséges intelligencia korában, nem kizárólag technológiai távlatból kellene értelmezni. Ma sok vita folyik a mesterséges intelligenciáról, de ez az enciklika elsősorban az emberi méltóságról, az igazságról szól. A chilei főpásztor rámutatott, hogyha ezek az elvek határozzák meg a kommunikációt, akkor az megerősíti a közösségi életet egy rendkívül individualista társadalomban. Támogatni fogjuk a párbeszédet, a testvériséget, végső soron Jeruzsálemet fogjuk építeni, nem Bábelt, fogalmazott az érsek. Ezek a témák megjelentek az általa bemutatott, koncelebrált Szent Mise homiliájában, melyben a Magnifica Humanitast krisztológiai enciklikának nevezte. Olyan kommunikációt sürgetett, amely odafigyel és megkülönböztet, és annak a kívánságának adott hangot, hogy a mesterséges intelligenciát állítsák az emberi méltóság szolgálatába. A szemináriumon felszólalt a chilei Pápai Katolikus Egyetem rektora Juan Carlos de la Hiera, valamint Reboedo Salinas érsek püspökkari elnök, aki megállapította, hogy a találkozó a szinodalitás és az egyház közös útjának konkrét kifejeződése. A Magnifica Humanitas közzététele új mélységet adott az egyház lelkipásztori aggodalmainak. Az emberi személy sérthetetlen méltósága kell, hogy legyen az alapelve, a kritériuma és a célja, mind a technológiai fejlődésnek, mind pedig a tudományos haladásnak, húzta alá a chilei főpásztor.
0: Leo pápa új, szentszéki, állandó ENSZ megfigyelőt nevezett ki New Yorkba. 14. Leo Krisztóf Zakia El Cassis érseket nevezte ki a szentszék új állandó ENSZ megfigyelőjévé New Yorkba, ahol a szentszéket az ENSZ székházában fogja képviselni. A kinevezést szombaton jelentette be a szentszék sajtóirodája. A libanoni születésű El Cassis érsek, Rozel címzetes érseke, eddig apostoli nunciusként szolgált az Egyesült Arab Emírségekben és Jemenben, valamint apostoli delegátusként az Arab félszigeten. 1994-ben szentelték fel, és 2000-ben lépett a szentszék diplomáciai szolgálatába, Indonéziában, Szudánban, Törökországban és az államtitkárságon dolgozott. A szentszék állandó megfigyelői státuszt tart fenn az Egyesült Nemzetek Szervezeténél, amely lehetővé teszi számára, hogy részt vegyen a közgyűlés és más ENSZ szervek munkájában.
1: Békehimnusz. Zenés ima találkozó a békéért Castel Gandolfóban a pápa vezetésével, Andrea Bocelli és nemzetközi gyerekkórusa részvételével. Július 29-én szerdán este 9 órakor a Castel Gandolfói apostoli palota kertjében a Laudato Si falu ad otthont a békehimnusz kezdeményezésnek, melyen 14. Leó pápa vezetésével imádkoznak a népek közötti békéért. Andrea Bocelli együtt énekel az ABF Voices alapítvány 164 fős gyermekkórusával, akik a Szentföldről, Ugandából, Haitiről és Olaszországból valók. A Vatican News internetes oldalán és YouTube csatornáján élőben közvetíti az eseményt. Az est Assisi Szent Ferenc tranzitusának 800. évfordulójához kapcsolódik, aki a naphimnuszon keresztül megosztotta a világgal az egyetemes testvériség, a kiengesztelődés és a teremtő dicséretének szemléletét, emlékeztetnek a szervezők. A találkozóra Leó pápa visszatér Castel Gandolfóba, miután hétfőn este befejezte nyári pihenését és visszaköltözött a Vatikánba. Az imádságot Andrea Bocelli tenorénekes és az ABF Voices gyerekkórusa kíséri, melynek tagjai különböző országokból érkeztek, Izrael, Cisjordánia, Uganda, Haiti és Olaszország, azon belül Nápoly és Camerino. Különböző élettörténetek hordozói, melyekre gyakran rányomja a bélyegét a háború, a szegénység vagy a szenvedés, de az éneken keresztül tanúskodnak arról, hogy a művészet miként válhat a párbeszéd, a remény és a kiengesztelődés egyetemes nyelvezetévé. A kórus éneklés élményén keresztül ezek a tehetséges fiatalok újra fölfedezik a találkozás, a kölcsönös megértés és a közös célban való osztozás élményét. Ez az énekes imádság a pápával egy 10 napos találkozó csúcspontja, melynek során az énekesek és nevelőik most először gyűltek össze a zene közös szeretetétől vezérelve a globális falu szellemében. 800 évvel Szent Ferenc halála után az egyetemes testvériségről szóló üzenete ma is rendkívül aktuális egy olyan világban, amelyet háborúk, megosztottság és humanitárius válságok sújtanak. Arra emlékeztet, hogy a béke abból születik, hogy felismerjük testvéri mi voltunkat, hogy óvjuk a teremtett világot és gondját viseljük egymásnak. 14. Leó pápa az este során imádkozik a résztvevőkkel, hogy a béke ajándékáért könyörögjön a világnak, Szent Ferenc naphimnuszának egyetemes üzenetétől vezérelve. A találkozón részt vesznek a szentszéki dikasztériumok, a vatikáni kormányzóság alkalmazottai és a római kúria tagjai. A pápa csapatát arra hívják, hogy a testvériség és a megosztás élményén keresztül újítsák meg együtt az egyház elkötelezettségét a béke, a kiengesztelődés és minden ember méltósága szolgálatára. Az ima találkozó végén a nemzetközi énekkar küldöttségei ajándékoznak a pápának egy-egy hazai kézműves terméket, ezzel mutatva meg identitásuk értékét, és tanúsítják mély hálájukat a Szentatyának a béke és a testvériség üzenetéért. Az estet fogadás zárja, ami újabb alkalom a párbeszéd, a találkozás és a testvériség megélésére. A kezdeményezés a Laudato Si falu programjába illeszkedik, ahol az átfogó ökológiára nevelés, a teremtett világ védelme, az emberi méltóság előmozdítása és a béke iránti elkötelezettség küldetése a hitben gyökerezik. Assisi Szent Ferencre emlékezve halálának 8. centenáriumán a békehimnusz több akar lenni egy ünneplésnél. Felhívás mindenki felé, hogy újra fedezzük föl, egymás testvérei vagyunk, ugyanannak a közös otthonnak az őrzői, és egy olyan béke főszereplői, mely a szívekben születik, a kapcsolatokban épül, és a szeretet, a párbeszéd és a remény apró hétköznapi gesztusain keresztül terjed a világban, vallják a szervezők.
0: A JOR közzétette 2025-ös fenntarthatósági jelentését. A Vallási Művek Intézete, a JOR, ismertem nevén a Vatikáni Bank, közzétette 2025-ös fenntarthatósági jelentését, amelyben megerősíti elkötelezettségét a gazdasági felelősségvállalás, az emberekről való gondoskodás és a környezetvédelem integrálása iránt egy olyan pénzügyi modellen keresztül, amelyet az egyház társadalmi tanítása ihletett, és amely a fenntartható hosszú távú értékteremtésre összpontosít. Az intézet július 28-án kedden kiadott sajtóközleménye szerint a jelentés felvázolja a JOR hozzájárulását a fenntartható pénzügyek és az embert szolgáló, az emberi méltóságot tiszteletben tartó és a közjót előmozdító gazdaság előmozdításához. Kiemeli továbbá azokat az eredményeket, amelyeket az év során elért a környezeti, társadalmi és vállalatigazgatási tényezőknek az intézet tevékenységébe való integrálása terén. A Vatikán városállamban professzionális pénzügyi tevékenységek végzésére felhatalmazott egyetlen intézményként a JOR több mint 12 ezer a katolikus egyházhoz tartozó vagy annak szolgálatában álló ügyfelet szolgál ki több mint 110 országban. Az idők során kidolgozott működési modell révén az intézet aktív befektetési megközelítést alkalmazva fektet be a pénzügyi piacokra, amely a befektetések gondos kiválasztását ötvözi az ügyfelek befektetési céljaival és kockázati profiljaival. Az előző évekhez hasonlóan a mostani jelentést is az Európai Vállalati Fenntarthatósági Beszámolási Irányelv alapelvei által ihletett, kettős lényegességi elemzéssel készítették, hivatkozva a globális jelentéstételi kezdeményezés szabványaira, amely a fenntarthatósági jelentéstétel egyik vezető nemzetközi keretrendszere. Ez a megközelítés tükröződik az intézet befektetési politikájában is, amelynek célja az ügyfelek által rájuk bízott eszközök védelme és gyarapítása, miközben biztosítja, hogy a befektetések összhangban legyenek a katolikus hit alapelveivel. Az emberi életre, a környezetre, a társadalomra vagy a jó kormányzásra károsnak tekintett tevékenységeket folytató vállalatokhoz kapcsolódó pénzügyi eszközök kizárásra kerülnek. 2025-ben minden vagyonkezelési termék továbbra is teljes mértékben megfelelt a katolikus etikai elveknek, miközben pozitív bruttó hozamot ért el. Az év során a JOR 67,6 millió euró gazdasági értéket generált, szemben a 2024-es 50 millió euróval, 51 millió eurós nettó nyereséggel. A létrehozott értéket a Szent Atya az alkalmazottak és a beszállítók között osztották fel, míg a fennmaradó részesedést az intézet tőkéjének megerősítésére, hosszú távú stabilitásának és fenntarthatóságának támogatására tartották meg. A rábízott eszközök kezelése szintén körülbelül 142,5 millió euró értéket generált, hozzájárulva a JOR Egyetemes Egyház szolgálatában álló küldetéséhez. A jelentés kiemeli az intézet elkötelezettségét a foglalkoztatottjaiba való befektetés iránt is. 2025 folyamán az alkalmazottak több mint 2700 órányi technikai és szakmai képzésben részesültek, beleértve a megfelelésre, kockázatkezelésre és auditra, valamint vallási képzésre szánt több mint 300 órát. Az intézet folytatta strukturált pénzügyi oktatási programját is, mintegy 300 ügyfél számára, elősegítve a katolikus etikai elveken és társadalmi felelősségvállaláson alapuló pénzügyi kultúrát. Környezetvédelmi szempontból a JOR folytatta erőfeszítéseit környezeti hatásainak csökkentésére, energiahatékonysági intézkedésekkel, megújuló energiaforrások felhasználásával és a nyersanyag fogyasztás csökkentését célzó kezdeményezésekkel. Az év során az intézet felgyorsította digitalizációs és dematerializációs folyamatát a JOR portál online banki szolgáltatás folyamatos fejlesztésével és az archivált dokumentumok teljes digitalizálásával. Ezek a kezdeményezések hozzájárultak a papírvásárlás 37%-os csökkentéséhez, miközben az intézet által termelt összes hulladékot újrahasznosítási folyamatokba irányították. A 2025-ös fenntarthatósági jelentés közzétételével a JOR kiemeli folyamatos erőfeszítéseit, hogy a gondos pénzügyi gazdálkodást az emberek és a környezet iránti gondoskodással ötvözze, összhangban az egyház társadalmi tanításával és a közjó szolgálatára irányuló küldetésével. Kína. Duan Yongkun Bamengi egyházmegyei helynököt koadjutor püspökké szentelték. 14. Leo pápa június 15-én kinevezte Francis Xavier Duan Yongkunt Bameng koadjutor püspökévé a belső mongóliai autonóm területen, a Szentszék és a Kínai Népköztársaság közötti ideiglenes megállapodás keretében. Francis Xavier Duan Yongkunt július 29-én szentelték püspökké Bamengben, Kína belső mongóliai autonóm területén. A pápai kinevezés a Szentszék és a Kínai Népköztársaság közötti ideiglenes megállapodás keretében benyújtott jelölésének jóváhagyását követte. Francis Xavier Duan Yongkun 1980. december 6-án született a belső mongóliai Hanjin Houqiban. 2000 és 2007 között a Hebei Teológiai Szemináriumban tanult, 2008 és 2013 között a Pekingi Egyetemen és a Pekingi Idegen Tanulmányok Egyetemén tanult. 2011. január 1-én szentelték pappá a Bamengi Egyházmegyében. 2013 és 2016 között a tajvani Fu Yen Katolikus Egyetemen folytatta tanulmányait. Miután visszatért egyházmegyéjébe, 2016 és 2020 között a helyi képzőközpont igazgatójaként szolgált. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
2: Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió műsorát hallották.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben,

Jézus hosszú példabeszéd sorozatának végéhez érkezünk a mai evangéliumban. Az utolsó sorok egyfajta összefoglalásként értelmezhetők. Értitek-e mindezt? Kérdezi tanítványaitól, s ők igennel válaszolnak. Jézus erre azt mondja, minden írás tudó, aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint a családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő. Ez a mondat kulcsot ad annak megértéséhez, hogy miért is tanított Jézus példabeszédekben. A példázatok arra szolgálnak, hogy az isteni igazság belépjen az emberi tapasztalatba, hogy a mennyek országa a szív számára is megragadható legyen. A példabeszéd nem egyszerű illusztráció, hanem olyan forma, amely lehetővé teszi, hogy az ember ne csak halljon, hanem részesévé váljon az üzenetnek. Az ószövetségi írástudók, a mózesi törvény, a proféták, a hagyomány mesterei voltak. Jézus azonban új típusú tanítókat formál, olyanokat, akik a hagyományból élnek, de képesek újat is felmutatni. A tanítvány tehát nem pusztán ismerője az igazságnak, hanem a mennyek országának tagja. Jézus a régit nem veti el, hanem új fényben tárja fel. A keresztény tanúságtétel nem a múlt eltörlését, hanem annak beteljesítését és továbbadását jelenti. A keresztény élet kincstára mindig tartalmaz régi igazságokat, például a 10 parancsolatot, ugyanakkor új felismeréseket is. Tartsuk meg a múltból a lelki kincseket, és legyünk nyitottak az újakra.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram 219-es, a Szent vagy Uram 119-es, végül pedig az Éneklőegyház énekes könyv 139-es számú éneke hangzik el. És még egyszer az énekek sorrendben, a Szent vagy Uram 219-es, a Szent vagy Uram 119-es, végül pedig az Éneklőegyház énekes könyv 139-es számú éneke csendül fel. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a lelkeddel.
0: Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket aranyszavú Szent Péter püspök és egyháztanító emléknapján, amikor a Szent Misében Csabaja Mártáért, élő és elhunyt hozzátartozókért fohászkodunk Istenhez. Adjon az Úr elhunyt testvéreinknek örök boldogságot, élő hozzátartozókat pedig kísérje áldásával és kegyelmével. Szent misén kezdetén most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhoz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Istenünk, te Szent Péter püspököt megtestesült igét kiváló hirdetőjévé tetted, közben járására ad, hogy az üdvösség szent titkait szívünkben szüntelenül fontolgassuk, tetteinkkel pedig hűségesen megvalljuk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Jeremiás próféta így tudósít az Úr parancsairól. Így szólt az Úr: kelj fel és menj le a fazekashoz, ott majd meghallod igéimet. Lementem tehát a fazekas házába, és ime az éppen dolgozott a korongon. Ha a fazekas kezében rosszul sikerült az edény, amelyet az agyagba formált, újból készített belőle egy másik edényt, ahogy a fazekas szemében helyesnek látszott, hogy elkészítse. Akkor így hangzott az Úr igéje hozzám: vajon nem tehetek én is úgy veletek, Izrael háza, mint az agyagedénnyel tett ez a fazekas? Igen, Izrael háza, olyanok vagytok ti is az én kezemben, mint az agyag a fazekas kezében. Így szólt az Úr. Ez az Isten igéje.
2: Boldog az a ember,

0: Az Úr legyen veletek.
1: És is veletek.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. A mennyek országa olyan, mint amikor a hálót a tengerbe vetik, és az mindenféle halat összefog. Mihelyt megtellik, a partra vonják, és nekiülve kiválogatják. A javát edényekbe rakják, a hitványát pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Kivonulnak az angyalok, a gonoszokat elválasztják az igazaktól, és tüzes kemencébe vetik. Ott sírás lesz, és fogcsikorgatás. Értitek-e mindezt? Igen, felelték. Erre így folytatta. Minden írástudó, aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint a családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő. Amikor Jézus befejezte beszédeit, más helyre ment onnét. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, aranyszavú Szent Péter püspök egyháztanítóról valószínű, hogy keveset tudunk, a lelki életünkben kevésbé tartjuk számon az ő tanítását és útmutatásait, de a mai reggel az ő emléknapja alkalmat kínál nekünk arra, hogy ha nem is annyira az életével, hanem inkább a tanításával szembesülve, azt szemlélve néhány dologra fölfigyeljünk. Életrajz írói azt emelik ki, hogy nagyon sokat prédikált, írt, és nyilván az arany szavú mellék nevet is ezért kapta, mert olyan módon tudott igét hirdetni, embereket meggyőzni, hogy ez a lelkeket meghatotta, és szívesen, örömmel hallgatták. Ezeknek a tanításoknak a feljegyzések szerint igazában három olyan pillér körül csoportosult a mondani valója, ami valóban a kereszténységünk, a vallásos életünk nagy titkait jelentik. Az egyik a Isten üdvözítő tervében a fiú megtestesülése, az ige megtestesülésének titka, a másik a bűnbánat, Isten bocsánata, a harmadik pedig az eukarisztiában az Isten közelségének titka. Ezek azok természetesen biztos, hogy voltak más súlypontjai is, és elemei is az ő tanításának, de ezek azok, amelyeket úgy emelnek ki az őt jól ismerők, hogy a vallásos életet rá kell, ezekre kell építenünk és alapítanunk. Nyilván egy hittitok a fiú megtestesülése, de ebben a hittitokban benne van az az isteni irgalom, szeretet, jóság, amely megszánja az embert, a bűnbe esett embert, és a megváltásban az üdvösséggel megajándékozza. Megszánja az embert, aki elesett, aki távol került az Istentől, és jön közel hozzá, hogy megszólíthassa az ember, hogy érezhesse azt, hogy az ő Istene az a szerető, az őt gyámolító, az üdvösségét akaró Isten. A megtestesülés titka tehát kicsit az Isten embert magához édeskető szeretetének egyik megnyilvánulása. És ha erre rá tudunk csodálkozni, ha ezt a szívünkkel úgy látni tudjuk, érezni tudjuk, akkor biztos, hogy egy természetes vallásosság, Istenhez való odafordulás erősödik, növekszik a lelkünkben. Ebből a isteni közeledésből következik a bűnbocsánat, a Szent Jónás, amelyben sokszor beszéltünk már róla, hogy nem is az a lényeges dolog, hogy én bevallom a hibáimat, bűneimet, persze kell hozzá, hogy ne kellene hozzá egy-egy Jónáshoz, hanem inkább azon való csodálkozás, hogy az Isten milyen jóságos hozzám, hogy megbocsátja hibáimat, hogy lehajol, hogy átölel, hogy körülvesz szeretetével. Minden Szent Jónásunk, amelyben a bűnbocsánat nagy titkát ünnepeljük és tapasztaljuk meg, így nem is ránk veti a hangsúlyt, hanem az Istenre. Az a lényeg benne, hogy mit tesz értem az Isten. És ha erre megint rá tudok csodálkozni, ezt megint szeretettel tudom szemlélni, akkor óriási köszönet és hála gyullad az ember szívében. A harmadik tanítása aranyszavú Szent Péternek az Eukarisztia csodálatos ajándékára vonatkozott. Aki megérezte a megtestesülés titkának gondolatában, hogy szereti őt az Isten és közel jön hozzá, aki a bűnbocsánat kegyelmét megtapasztalta, az már az Eukarisztia titkát olyan gyönyörűséggel és lelki örömmel tudja fogadni és szemlélni, amiben az Isten valódi jelenlétét, a földi keretek között való itt maradását és szeretetét tudja újból és újból föléleszteni magában. Ez az a három dolog, amit aranyszavú Szent Péter különösen is fontosnak tartott keresztény életünkben. Tartsuk mi is fontosnak. Nyilvánvaló, hogy egyszerre mindenre nem tud az ember egyforma intenzitással odafigyelni és rácsodálkozni. Szándékosan használtam ezt a szót sokszor ma reggel, hogy rácsodálkozni. Mert minél inkább úgy megbűvöl bennünket a megtestesülés titkában az Isten szeretete, a bűnbocsánat ajándékában az ő jósága és az Eukarisztia titkában való itt maradó szeretete, annál csodálatosabb az a kinyílása a léleknek az Isten felé, amely az örökké valóságban lesz, nyeri el a maga teljességét. Járjunk aranyszavú Szent Péter egyháztanító által kijelölt úton, hogy eljussunk az örökké valóságba mindannyian.

0: hallgass meg, Urunk! Aki jóságosan tanítod és neveled a népeket, ne engedd, hogy a világ elveszítse érzékét a lelki táplálék iránt. Hallgass meg, Urunk! Aki ismeret tiédet, ne engedd, hogy egy is elvesszen azok közül, akikért véredet ontottad. Hallgass meg, Urunk! Aki válladra veszed a gyengét, és felkutatod az elveszett bárányt, erősítsd meg gyenge hitünket, és térítsd vissza magadhoz azokat, akik elhagytak téged. Hallgass meg, Urunk!
1: Urunk Jézus Krisztus, hallgass meg néped kéréseit, és örvendeztesd meg nyájadat a pásztorok gondoskodásával, a pásztorokat pedig a rájuk bizottak szeretetével. Így vezess bennünket az üdvösségre, testvéreinkkel, Mártával, élő és elhunyt hozzátartozóival, akikért ezt a szentmisét ma fölajánljuk, Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszentet házjavára. Kérünk, Urunk Istenünk, add meg nekünk jóságosan, hogy ma aranyszavú Szent Péter ünnepén javunkra legyen ez az áldozat, amelyet az egész világ vétkeinek eltörlésére rendeltél, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó, hogy neked hálát adjunk, és valóban igazságos, hogy dicsőítsünk, szentséges Atyánk, téged, mert egyedül te vagy az igaz és élő Isten. Te minden időt megelőzve létezel, mindörökre megmaradsz, és megközelíthetetlen fényben rejtezel. Te egyetlen jóság és minden élet forrása, azért alkottál mindent, hogy teremtményeidet áldásoddal árazd el, és mindenkit boldogíts világosságot fénye által. Az angyalok számtalan serege ezért áll színed előtt, és éjjel-nappal szolgál néked, és arcod dicsőségét szemlélve szüntelenül dicsér téged. Most velük együtt mi is, és szavunk által minden teremtmény a világon újjongva áldja szent neved, és zengi.

Magasztalunk téged, szentséges atyánk, mert hatalmas vagy. Minden művedet bölcsességgel és szeretettel alkottad. A magad képmására teremtetted az embert, és gondjára bíztad az egész világot, hogy csak neked, a teremtőnek szolgálva uralkodjék minden teremtményen. Amikor pedig engedetlenségével barátságodat elveszítette, nem hagytad őt a halál hatalmában. Mindenkinek irgalmasan segítségére siettél, hogy aki téged keres, rád találjon. Újra meg újra szövetséget is ajánlottál az embereknek, és tanítottad őket a próféták által, hogy várják az üdvösséget. Úgy szeretted a világot, szentséges atyánk, hogy amikor elérkezett az idők teljessége, üdvözítőt küldtél nekünk, egyszülött fiadat. Megtestesült a Szentlélek erejéből, született Szűz Máriától, és közöttünk élt, mindenben hasonlóvá lett hozzánk, a bűnt kivéve. Örömhírt hozott, üdvösséget a szegényeknek, szabadulást a foglyoknak, vigasztalást a szomorkodóknak. Hogy pedig üdvözítő akaratodat teljesítse, halálra adta önmagát. Majd föltámadásával legyőzte a halált, és újjáteremtette az életet. És hogy ezután már ne önmagunknak éljünk, hanem annak, aki értünk meghalt és feltámadt, elküldte tőled, atyánk, a híveknek első ajándékul a Szent Lelket, hogy befejezze Krisztus művét a világban, és mindent megszenteljem. Kérünk tehát, Istenünk, szentelje meg a Szentlélek ezt az adományt, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen, és ünnepelhessük azt a nagy titkot, amelyet ő hagyott ránk örök szövetségül. Amikor ugyanis eljött az óra, hogy te szentséges atyánk megdicsőítsd fiadat, mert szerette övéit, akik a világban voltak, mindvégig szerette őket, a vacsora közben kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

Ugyanígy kezébe vette a szőlőtő borával telt kelyhet, majd hálát adva odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: És hittem elég feltámadásodás,
0: mi is megünnepeljük Istenünk megváltásunk emlékét. Tisztelettel megemlékezünk arról, hogy Krisztus meghalt, alászállt a holtak országába, és hittel valljuk, hogy föltámadt, fölment jobbodra a mennybe, és dicsőséges eljövetelét várva felajánljuk neked testét és vérét, amely előtted kedves áldozat, és az egész világ üdvösségére szolgál. Tekints Istenünk erre az áldozatra, melyet te magad készítettél egyházadnak. Add meg jóságosan mindazoknak, akik ebből az egy kenyérből és egy kehelyből részesülnek, hogy a Szentlélek által egy testbe összegyűjtve, fönséged dicséretére Krisztusban élő áldozattá váljanak. Most pedig Istenünk, emlékezzél meg mindazokról, akikért ezt az áldozatot bemutatjuk neked. Elsősorban szolgádról, Leó pápánkról, Csaba püspökünkről, a püspökök testületéről, a papságról, azokról, akik ezt az áldozatot felajánlják, akik itt jelen vannak, egész népedről és mindazokról, akik őszinte szívvel keresnek téged. Emlékezzél meg azokról is, akik Krisztus békéjében hunytak el, és minden megholtról, akinek hitét egyedül te ismered. Jóságos atyánk, add meg mindnyájunknak, akik gyermekeid vagyunk, hogy Isten anyjával a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, apostolaiddal és szentjeiddel elnyerjük a mennyei örökséget országodban, és ott az egész teremtett világgal együtt, amely megszabadult a bűn és a halál romlandóságából, dicsőítve magasztaljunk téged, Krisztus, a mi Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mind örökkön örökké. Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a Szentlélek által, ezért merünk így imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neve. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. A hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézhet, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. A mi Urunk Jézus Krisztus testének és vérének egyesítése.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, ma aranyszavú Szent Péter egyháztanító ünnepén magunkhoz vettük ajándékaidat. Add, hogy ne maradjanak hatástalanok, hanem legyenek segítőink a földi életben, és a boldog örök életet nyissák meg előttünk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjetek békében, szolgáljátok Istent és embertársaitokat szeretetben. Jézusunk, lelked örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közben járására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, melyet Csizmadia István, a Bazilika plébánosa mutatott be. Az éneket vezette és orgonán közreműködött Birincsik Péter. A felolvasó Kovács István volt. A technikai közvetítést Kvaszinger Jenő irányította. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai nap hírszerkesztőjét, Domán Vivient hallják. A bennünket körülvevő világ zajában, a mindennapok pörgésében és az ezerféle elvárás tengerében nehéz meghallani azt a csendes, de határozott hangot, amely a mélyből szólít meg bennünket. Augusztus 12-e és 15-e között az Egri Szeminárium kapui nyitva állnak azok előtt a fiatal férfiak előtt, akik felmerik tenni maguknak a kérdést, vajon mi Isten terve az életemmel, papnak híve az Úr. Az Egri Szemináriumban, az érseki papnevelő intézetben szervezett lelki gyakorlat egy olyan lehetőség, melyen a fiatalok megerősödhetnek a döntéseikben. A program célja a tisztánlátás elősegítése. Isten nem a felkészülteket hívja el, hanem a meghívottakat készíti fel. Jelentkezés és további információk az Egri Szeminárium plakátján található QR kódon, vagy a Magyar Kuríron található jelentkezési lap kitöltésével lehetséges. Krízisterv készül az áramellátás és a vízszolgáltatás biztosítására, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter bejelentése szerint megkezdi a működését az energiaellátási műveleti egység, terv készül arra, hogy szükség esetén mely nagy fogyasztókat köteleznek áram, illetve vízfogyasztásuk visszafogására. A kormányfő hangsúlyozta, kórházak, szociális intézmények és más alapvető közszolgáltatások nem szerepelhetnek az érintettek között. Hozzátette, Magyarországnak van elegendő importkapacitása arra az esetre, ha a Duna alacsony vízszintje miatt le kell állítani a paksi atomerőművet. Az erőmű 3-as blokkját már leállították, és az 1-es blokk is csökkentett kapacitással működik. Takarékos vízhasználatra kérik a lakosságot a vízművek a csütörtöktől várható rendkívüli meleg miatt. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT azt kéri a lakosságtól, hogy mellőzzék vagy ütemezzék át a medencetöltést, vagy akár az automosásokat. Felkészültek a tartós melegre a fővárosi szolgáltatók és intézmények. Nem lesz szükség vízkorlátozásra, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely arra hívta fel a figyelmet, hogy a rekord alacsony dunai vízállás ellenére a fővárosi vízművek továbbra is tudja biztosítani Budapest ivóvízellátását. Hozzátette, a szükségkutak csütörtökig üzembe állnak, kihelyezésük tegnapig megkezdődött. Már az 1 milliárd forintot közelíti az asszály miatt benyújtott kárigény az egyik biztosító társaságnál. A Groupama összegzése alapján a legtöbb kárt Hajdú-Bihar, Jász-Nagykunszolnok és Békés megyékből jelentették eddig. 4 éve, amikor az elmúlt évtizedek legsúlyosabb asszályának idején, egész évben 7 milliárdnyi kárt fizettek ki, a július közepéig benyújtott kárigény nem érte el a 500 millió forintot. Jövő hétre is 2 napos rendkívüli parlamenti ülést kezdeményez a kormány. Jövő hétfőn és kedden 5 előterjesztés tárgyalását javasolják, köztük az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények és a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítását is. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter közölte, a köznevelési intézmények visszakapják szakmai autonómiájukat, a javaslat helyreállítja a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogait. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült, felhőtlen időre számíthatunk, csapadék sem várható. A Dunántúlon a déli délkeleti, másutt a keleti szelet kísérik élénk lökések. A hőmérséklet 32 és 37, estére 20 és 30 fok között alakul. Híreinket hallották.
1: Szentek, szentéletű emberek.
3: Aranyszavú Szent Péter, püspök, egyháztanító. Aranyszavú Szent Péter születésének pontos idejét nem tudjuk. Valószínű, hogy kevéssel 400 előtt látta meg a napvilágot Imolában. A város püspöke Cornelius vezette el jó atyaként a papságra. Péter még 430 előtt Ravenna püspöke lett. Péternek Agnellus adta a Chrysologus, aranyszavú nevet, követve az antiochiai példát, ahol János papot, a későbbi konstantinápolyi püspököt ékes szólása miatt Chrysostomus, aranyszájúnak nevezték. Aranyszavú Péternek mintegy 180 beszéde maradt fenn. Stílusa tömör volt, és megfelelt az ókori szónoklás szabályainak. Nem beszélt tovább, mint egy negyed óráig. Forró nyári napokon nem beszélt. Nagypénteken pedig azért hallgatott, mert eltemették a szót, vagyis Jézus Krisztust. Beszédei, mivel arra törekedett, hogy a nép megértse, szemléletesek voltak. A korabeli ízlésnek megfelelően sok görög szót használt. A hit és erkölcs tanítása terén kifejtett tevékenységért Aranyszavú Pétert 1729-ben az egyháztanítók sorába emelték. Halálának pontos idejét nem tudjuk. Utolsó beszédeiben háborús veszedelemre, járványra, hadifoglyok tömegeire utal. Lehetséges, hogy a hunok betöréséről beszélt. A ravennai egyház püspökkönyve szerint Péter Ravenna mellett július 31-én halt meg. Ünnepét 1729-ben vették fel a római naptárba, december 4-ére. 1969-ben áthelyezték július 30-ára. A hagyomány megőrizte, milyen sajátos módon látta el püspöki feladatait. A karizmatikus szónok csak hamar megnyerte hallgatói szívét. Sokakkal megesett az, ami Ágostonnal, Ambrus szószéke közelében, a szavak behatoltak a lélekbe, és a hallottakat nem lehetett semmibe venni. Akarva, akaratlanul hatottak. Irítséggel telt udvaroncok vetélytársaikat előnyben részesítették, zsugorjak és fösvények szétosztották gyűjtött javaikat a szegények között. Vége szakadt az erkölcstelen játékoknak és táncoknak, a haladó antik világ e kísérő jelenségeinek. Tévtanok hívei megtértek, és fölvételüket kérték az egyházba. Egy nap, amint olvashatjuk, a szószéken elhagyta a hangja. A túlzott erőfeszítéstől megbénultak a hangszallagjai. A nép hangosan feljajdult a templomban, és nem akart lecsillapodni. Sokan a 8 hónap alatt, míg nem hallhatták, annyira szomorúak voltak, mintha személyes gyász érte volna őket. Néhány részlet aranyszavú Szent Péter beszédeiből. A hazatért tékozló fiúval ezt mondatta. Mindent elveszítettem, amit csak egy fiú elveszíthet, de az atya abból, ami őt atyává teszi, semmit nem veszített el. Az évvégi ünnepélyek túlkapásai ellen így emelt szót. Aki az ördöggel mulat, az nem ünnepelhet Jézus Krisztussal. Szentelése évfordulóján elmondta, hogy szerinte milyennek kell lennie a püspöknek. Jól együtt kell működni az államvezetőivel. Az öregek iránt tisztelettel kell viseltetnie. A fiatalokat jósággal és szeretettel kell megnyernie. A paptestvéreket és a gyerekeket pedig szeretnie kell, mindenben Krisztus szabad szolgájának kell bizonyulnia. A mi atyánkról ezt mondta egyik beszédében. Krisztus azért tanított meg röviden imádkozni, mert gyorsan meg akarja adni, amit kérünk. Menjünk hát, gyermekeim, ahová az irgalom szólít, a szeretet vonz, a vágy hív. Istent az atyát érezze a szív, mondja a nyelv, szólítsa a lélek, és minden, ami bennünk van, legyen nyitva kegyelmének, s ne a félelemnek, mert a bíró atyává változott, s nem azt akarja, hogy féljük, hanem hogy szeressük őt. Imádkozzunk Aranyszavú Szent Péter ünnepén. Istenünk, te Aranyszavú Szent Péter püspököt, megtestesült igéd kiváló hirdetőjévé tetted. Közben járására add, hogy az üdvösség szent titkait szívünkben szüntelenül fontolgassuk, tetteinkkel pedig hűségesen megvalljuk.
4: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: A nap imája.
1: Egyedül te tudod, mi válik javamra. Uram vagy, tégy velem, amit akarsz. Őrizd meg, vagy szólíts magadhoz, de akaratomat tedd megegyezővé a tiéddel, hogy alázatos és tökéletes engedelmességgel és szent bizalommal legyek kész fogadni örök gondviselésed rendelkezéseit, és egyforma áhítattal fogadjam mindazt, amit felőlem rendelsz.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, programajánlatokkal folytatjuk. Július 31-én tartják 20 órától a 9. Nemzetközi Liszt Ferenc Zenekari Gála hangversenyt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Fiatal muzsikusok hangversenye az Egri Szimfonikus Zenekarral az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem díszudvarán. Az esemény ingyenes, előzetes regisztráció nem szükséges. A helyeket érkezési sorrend alapján lehet elfoglalni. Eső esetén a koncertet a Liceum dísztermében tartják meg. Augusztus 1-én és 2-án piknikpartit tartanak az Agria Parkban. Két napon át izgalmas képzőművészeti kalandozások, képzőművészeti attrakciók várják a kedves érdeklődőket, ahol a vizuális és zenei élmények mellett a piknik hangulat is garantált lesz. Az ország 13 településéről érkező képzőművészek különféle műfajban 40 látványos képzőművészeti standot hoznak létre az árnyas fák alatt. Szabadtéri tárlatok, látványfestés, képzőművészeti attrakciók, szobrászkodás, kreatív gyermekprogram, zenés, táncos, sportos műsorok várják a látogatókat és a művészet kedvelőket. Lesz például szénrobbanás élőben, óriás molinó festés a díszkertben, szabadtéri tárlatokon vehetnek részt és láthatják az egyéni alkotó munkát is. Tárlatvezetésekkel is készülnek, ismerkedhetnek, beszélgethetnek a művészekkel. A gyermekeknek kreatív piknik kuckót is tartanak, szombaton 10 órától 13 óráig. Július 31-én pénteken Motorok Fesztivált tartanak Miskolcon a lovagi tornák terén. A legendás miskolci motoros és rokkos hangulat újra visszatér. Két napon át dübörög a rock a Diósgyőri vár szomszédságában a lovagi tornák terén, ahol a hazai rock élet ikonikus zenekarai gondoskodnak a hangulatról. Nem csak koncertekkel készülnek, hiszen egyéb kiegészítő programok is várják az érdeklődőket, így például lesz tombola sorsolás, látványos motoros bemutatók és sók, láthatják a nagymárkák legújabb modelljeit, különleges egyedi építésű motorokat, motoros ruházatot, alkatrészeket és kézműves termékeket is. Bemutatók, motoros ügyességi és látványos show elemek is lesznek. Ha szeretik a rockot, a motorokat és az igazi fesztivál hangulatot, akkor látogassanak el az idei Motorok Fesztiválra, a lovagi tornák terére. Falunapot tartanak Regécen augusztus 1-én szombaton. Látogassanak el Regécre, ahol egy vidám nyári estén gyermekműsor, látványos szambasó, humoristák, koncertek és hajnalig tartó szabadtéri bál várja a látogatókat. A színpadon többek között Bódi Csabi és Vastag Csaba gondoskodik a fergeteges hangulatról, míg a családokat ugrálóvár, arcfestés, csillemtetoválás és finom büfé kínálat teszi teljessé. Kedves hallgatóink, programajánlatokat hallottak. További kellemes rádiózást kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Nyolc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Szent Anna napi palóc búcsút tartottak Balassagyarmaton. Zsúfolásig telt a balassagyarmati Palócliget. A szabadtéri színpadhoz a hagyományokat követve díszes népviseletes menet érkezett, hogy részt vegyenek a Szent Anna tiszteletére rendezett palóc búcsún és szentmisén. Az ünnepi szentmisét Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök mutatta be. Immár több éves hagyomány Balassagyarmaton, hogy Szent Anna tiszteletére palóc búcsút szerveznek a városban. A megjelentek együtt imádkoztak a családokért, és hazánk jövőjéért is. A bennünket körülvevő világ zajában, a mindennapok pörgésében és az ezerféle elvárás tengerében nehéz meghallani azt a csendes, de határozott hangot, amely a mélyből szólít meg bennünket. Augusztus 12-e és 15-e között az EGRI szeminárium kapui nyitva állnak azok előtt a fiatal férfiak előtt, akik felmerik tenni maguknak a kérdést, vajon mi Isten terve az életemmel, papnak híve az Úr. Az EGRI szemináriumban, az érseki papnevelő intézetben szervezett lelki gyakorlat egy olyan lehetőség, melyen a fiatalok megerősödhetnek a döntéseikben. A program célja a tisztánlátás elősegítése. Isten nem a felkészülteket hívja el, hanem a meghívottakat készíti fel. Jelentkezés és további információk az EGRI szeminárium plakátján található QR kódon, vagy a Magyar Kuríron található jelentkezési lap kitöltésével lehetséges. Krízisterv készül az áramellátás és a vízszolgáltatás biztosítására, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter bejelentése szerint megkezdi a működését az energiaellátási műveleti egység. Terv készül arra, hogy szükség esetén mely nagy fogyasztókat köteleznek áram, illetve vízfogyasztásuk visszafogására. A kormányfő hangsúlyozta, kórházak, szociális intézmények és más alapvető közszolgáltatások nem szerepelhetnek az érintettek között. Hozzátette, Magyarországnak van elegendő importkapacitása arra az esetre, ha a Duna alacsony vízszintje miatt le kell állítani a paksi atomerőművet. Az erőmű 3-as blokkját már leállították, és az 1-es blokk is csökkentett kapacitással működik. Takarékos vízhasználatra kérik a lakosságot a vízművek a csütörtöktől várható rendkívüli meleg miatt. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT azt kéri a lakosságtól, hogy mellőzzék vagy ütemezzék át a medencetöltést, vagy akár az automosásokat. Ősszel elindulnak az egyeztetések az állami és a magánegészségügyi ellátás viszonyának rendezéséért, közölte Hegedűs Zsolt, egészségügyi miniszter. A tárca vezetője a kiemelt célok között az évi 500 milliárdos többletforrás értékalapú elköltését ígérte. Szólt arról is, hogy folyamatban van az új szakdolgozói bértábla kidolgozása. Felkészültek a tartós melegre a fővárosi szolgáltatók és intézmények. Nem lesz szükség vízkorlátozásra, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely arra hívta fel a figyelmet, hogy a rekord alacsony dunai vízállás ellenére a fővárosi vízművek továbbra is tudja biztosítani Budapest ivóvízellátását. Hozzátette, a szükségkutak csütörtökig üzembe állnak, kihelyezésük tegnapig megkezdődött. Már az 1 milliárd forintot közelíti az asszály miatt benyújtott kárigény az egyik biztosító társaságnál. A Grupama összegzése alapján a legtöbb kárt Hajdú-Bihar, Jász-Nagykunszolnok és Békés megyékből jelentették eddig. 4 éve, amikor az elmúlt évtizedek legsúlyosabb aszályának idején, egész évben 7 milliárdnyi kárt fizettek ki, a július közepéig benyújtott kárigény nem érte el a 0,5 milliárd forintot. Jövő hétre is két napos rendkívüli parlamenti ülést kezdeményez a kormány. Jövő hétfőn és kedden 5 előterjesztés tárgyalását javasolják, köztük az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények és a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítását is. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter közölte, a köznevelési intézmények visszakapják szakmai autonómiájukat, a javaslat helyreállítja a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogait. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült, felhőtlen időre számíthatunk, csapadék sem várható. A Dunántúlon a déli-délkeleti, másutta keleti szelet kísérik élénk lökések. A hőmérséklet 32 és 37, estére 20 és 30 fok között alakul. Híreinket hallották.
0: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
3: keresztényélet.hu.
4: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
5: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
0: Reklámot hallottak.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. július 30-a csütörtök van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Berecz Renátát hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő hírolvasó Domán Vivien, a technikai pultnál pedig Kvaszinger Jenő segítségét köszönjük. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. A műsorismertetés után reggeli műsorunkban ez alkalommal Szabó Tamás kutató, Verasztó József atya életét ismerteti. 9 órától hírek, majd Segíthetünk című műsorunk következik. A mai adás vendége Jakubinyi László, a Szimbiózis Alapítvány elnöke, akivel táborokról, önkéntességről, fogyatékkal élők mindennapjairól, állatasszisztált terápiáról, mesejátszótérről, legendás növényekről és munkatársakról is beszélgetünk. Ajánlunk következik Molnár András műsorához.
2: Hány munkatársad van, akik nap mint nap segítenek?
3: Ez egy mindig izgalmas kérdés. Jogilag, tehát a havi KSH jelentés az 382 alkalmazott, akinek utalunk fizetést. Ez nem kevés. A 382-ből 252-nek van valamilyen papírja. Tehát van, aki mondjuk a fazekas műhelyben dolgozik, mondjuk mint egy, akár egy értelmi fogyatékos, vagy egy autista ember, de van, aki az irodában dolgozik. Ugyanúgy, úgymond célcsoporti tag a hallássérült sajtmesterünk, vagy a kolléganő, akinek hiányzik az egyik karja, és ő is teljes értékű munkát végez.
1: 9 óra után Kilátó című regionális műsorunkban Tolcsvai Béla, Kossuth díjas magyar gitáros, énekes, zeneszerző, szövegíró a vendégünk. Kisújszálláson ugyanebben az órában Napról napra című regionális műsorunk kezdődik, melyben Mezei Luca hozzátáplálási tanácsadóval beszélgetünk. Részlet következik az adásból.
4: Illetve fontos az, hogy fizikailag ő mennyire érett a hozzátáplálásra. Van egy úgynevezett nyelvkilökő reflex, amikor azt csinálják a babák, hogy ami a szájukba kerül, azt így kifele dolgozzák a nyelvükkel. Ez azért 6 hónapos kor körül azután elkezd a láb hagyni, kihunyni. Ez is nagyon fontos, hogy az étel befele menjen, és nem kifele.
1: 10 órától hírek, majd kezdődik a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora. Ezután a Lélek szavával jelentkezünk, melyben Maksó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója, folytatja a gőgösség bűnéről szóló elmélkedését.
5: 5. lépcsőfok, ezen a lépcsőn Bernát szerint a különcködés. A közösségtől és a szabályoktól való elszakadás vágya, a kivagyiság, a kiválasztottság tudat, rossz értelemben véve, aki mindent meg akar újítani, mert semmi sem jó, ami eddig volt, és persze ennek is megvan a helye, mert a tudósok is, a feltalálók is valamennyire különcök voltak, de ezt is jól kell érteni, és ezt a beteges formáját a különcködésnek kell tekinteni, mint a gőg 5. fokának.
1: 11 órától hírek, majd Mustár Mag című műsorunkkal jelentkezünk, melyben a gyulafehérvári és a temesvári családpasztorációval ismerkedünk meg. 11 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a nap verse hangzik el. Ma Dzsida Jenő Egyszerű vers a kegyelemről című versét Kijé Nilka mondja el. Ezt az órát a nap imája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az Úrangyala imádságot. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkban Aranyszavú Szent Péterről emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd Hallgassuk Együtt című zenei összeállításunkat sugározzuk. Kedves hallgatóink, ez délelőtti műsorkínálatunk. Műsorismertetéssel legközelebb 14 óra előtt jelentkezünk. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek, Berecz Renátát hallották.

0: reggeli beszélgetés.
1: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió EGRI stúdiójában ismételten Szabó Tamás kutatót, aki nem egy pap élettörténetét osztotta már meg velünk, illetve a hallgatókkal. Ma Verasztó József atya életéből készültél, és amikor kérdeztem, hogy kiről lesz szó, mondtad, hogy harmonikás. Azt hittem, ez a neve. De aztán kiderült, hogy ez egyfajta ilyen titulusa, hogy a harmonikás esperes.
2: Igen, a városban, és nem csak a városban, hanem mondhatjuk azt, hogy az országban így ismerték a harmonikás esperes. De ne szaladjunk ennyire előre, egy kicsit azért, ha lehet, akkor ismerjük meg magát a személyét, és majd kiderül időközben, hogy miért is hívták őt országszerte harmonikás esperesnek. 1913. március 13-án Kisújszálláson született. 9 testvére volt, szülei Verasztó József kántortanító, édesanyja Erdős Mária. Kisújszálláson a Deák Ferenc utca 23 szám alatt laktak. Gyermekkorát nehéz körülmények között töltötte, édesanyja nagyon sokat betegeskedett. A zene az egész életét körüljárta, abban élt, abban nevelkedett, és az iskoláit is Kisújszálláson végezte, az elemit, majd pedig a 8 éves gimnáziumot, de a gimnázium az ottani református gimnázium volt, ahol ő tanult, és mellette ő Mikes Lajos kisújszállási plébános mellett minisztrált. Sokat volt Mikes atyával, aki ugyan szigorú ember volt, de mégis segítséget időnként adott, vagy egy-egy tányérleves, vagy édességet adott a kisgyermek Verasztó Józsefnek, akit felkarolt és segítette, hisz szegény körülmények között éltek, nem mondhatjuk, hogy dúskáltak bármiben is, és az biztos, hogy Mikes atya hatása későbbiekben megmutatkozik személyében. De nem szaladok előre, folytassuk. Kisújszálláson, református gimnáziumban érettségit követően felvételt kér az EGRI hittudományi főiskolára, fel is veszik, majd 1936. február 16-án szentelték pappá. Itt a papnevelő intézetben, míg a szeminarista korában felfedezi őt Vízi Miklós kanonok. Későbbiekben kettejük neve és ismeretsége szorosan összefonódik. Vízi Miklós, ugye először Mikes atya, majd Vízi Miklós atya lesz az, aki a Verasztó Józsefet szárnyai alá veszi és segíti. Még a szeminarista korában nevezi el Vízi Miklós, ad neki egy becenevet, ez nem volt más, mint Pacsuli.
1: Mert hogy?
2: Hát az atya az, igen, nem is tudom, hogy mondjam neked, nem szerette, hogyha olyan állapotban megy egyes helyekre, ami ő szerinte nem volt illendő, ezért mindig alaposan letisztálkodva, mindig tiszta ruhában, mindenből élére vasalt, úgy álljon, ahogy kell, úgy nézzen ki, ahogy kell, igyekezett mindig tisztán lenni, és mindig mindenkivel olyan körülmények között beszélni, hogy az illető az érezze, hogy egy magára sokat adó emberrel van dolga. Ezért is volt a neve a Pacsuli. Ezt a nevet nem szerette. Az alaptermészetének része volt a humor és a vicc. Nagyon szeretett viccelődni, amellett, hogy tangó harmonikája mindig mellette volt, ugye, mint ahogy mondtam, szülei azok kántorként dolgoztak, éltek, sőt, testvérei közül is többen voltak, akik kántorként működtek. Öccse, húga, nem is tudom, hogy a minden testvére, de valószínűleg, hogy mindegyiknek volt valamilyen köze a zenéhez. Így, ahogy neki is, ő is tangó harmonikán játszott, és milyen szépen állítólag. De hallottam olyanokat, akik még hallották, de azok sem élnek már sajnos, akik őt hallották. A jó szíve saját családján belül is megnyilvánult, hiszen volt, hogy segítette saját testvéreit anyagilag. És ez azért sokat mond, hogy épp, hogy fiatal felnőtté válik,

0: plébános lesz majd, és anyagilag segíti a családját. Fiatalként már ez benne van, hogy nem fordulok el a családomtól, igenis tisztelem, becsülöm, és segítem őket. De ugyanígy volt a híveivel is, azokat is tisztelte, becsülte, ahogy tudott, segített.
1: Pályafutásáról mondtunk már valamit?
0: Majd mindjárt, igen, ugye mondtam, hogy 36-ban, február 16-án szentelik, és az ő szenteléskor felvett jelmondata, pap vagy te mindörökké Melkizedek rendje szerint. Ez a zsidókhoz írt levél 5. bekezdés, 7. vers. Aztán segédlelkészként 36-ban elkerül Jászfényszarú, Emőd, Májéba, majd 37-ben Karcagon, 40-ben Nyíregyházán, és még ugyanebben az évben kerül Egerbe hitoktatóként, 41-ben kerül a Kisasszony Egyház községhez, ami még ugye akkor nem plébánia, nem különálló plébánia, hanem főplébániának egy kirendeltsége, mondhatjuk azt csúnya szóval mondva ma, hogy kirendeltsége, kihelyezett lelkészként szolgál, és a régiek közül nem tudom, hogy az idősebbek mennyire emlékeznek arra, hogy volt egy orsolyita általános iskola, amit később az államosítás után 3. számú általános iskolaként ismert a nagy közönség egészen annak bezárásáig, ami a 2000-es évek elejére nem is 98 környékén zárnak be.
1: Aztán le is bontották?
0: Nem, még áll az épület. A hátsó rész, ahol szertárak voltak, és kisebb közösségi termek, azok közül bontottak le egy-kettőt. Nagyon sajnálom, mert a Jézus Szíve közösség épületét, ami ott volt a orsaita rend által működtetett általános iskola udvarának hátsó részében, na azt lebontották. Ott Vizi Miklós atya hozta létre, míg ő volt a Kisboldogasszony Egyház község lelkésze, mert ő magára vállalta ezt, hogy itt elindítja a vallási életet, és ő volt az, aki majd a 41-ben eljár azért, hogy Verrasztó atya ide kerüljön lelkészként, hisz volt itt két káplán, segédlelkész egészen pontosan, akiket majd ő vált, és ez a két segédlelkész itt is marad, idősként a plébánián, és mint idős, papi idős otthon is működik egy kicsit a plébánia épülete. Ezt nagyon sokan nem tudják, hogy itt egy-két idős pap igenis élt, és időnként kisegítette a plébánost. Aztán, hogy menjünk tovább az időben. Ugye 41-ben ide kerül, elvállalja az orsaita rendnél a hitoktatást, azért is, mert az ő húga, Verrasztó Teréz, orsaita nővérként éli életét, és ott az általános iskolába is már részt vesz a gyermeknevelésben. Zongorát és hittan tanít a húga, és mellette ő lelki vezető is az orsaita rend iskolájában. De 44-ben az újságból tudjuk meg, hogy a Kalász Heves megyei igazgatójaként is működik Verrasztó atya. Sőt, több alkalommal elhívják az angol kisasszonyokhoz, és ott előadásokat tart, lelkivezetést végez. Szóval nagyon sokrétű munkát végez itt a városban. A Kalász Katolikus Lányok Szövetsége. Egész pontosan ez volt az. Ezt nagyon kevesen ismerték és ismerik. Azért gondoltam, hogy a teljes nevét is mondjuk ki, mert azért az a Kalász, hát az semmit nem mond. Szabad idejében borászkodott. Saját szőlővel rendelkezett, két helyen is a városban. A két helyen lévő szőlő birtok területe az elérte a 3751 négyzetmétert. Az nem kicsi terület, és ezen barátjával együtt sürgött, forgott, kapálgatott, meccett és tevékenykedett. A elkészült bort a Kisboldogasszony plébánia pincéjében érlelte, és nagyon sokan, akik jártak nála, azok egyszerűen nem tudtak más mondani, csak kiváló, nagyon ízletes borai voltak, és sokan azt mondták, hogy legendás jó bora volt az atyának. Pincényének bejárata felett Petőfi Sándor a Téli Estig című verséből van egy idézet fölrakva. Áldja Istenét az, kit Isten megáldott, adván neki jó bort és barátot.
1: Ez még ott van?
0: Még mindig ott van, igen. Én ezeket a táblákat igyekszem majd elrakni, hogy az utókornak megmaradjon, és a kisboldogasszony plébániai irattárába elhelyezni, miután olyan állapotban sikerült hozni, hogy az irattározható legyen.
1: Ez papírra van írva?
0: Igen, igen, papíron van, és mivel állandó nedvesség érte, ezért azt ki kell szárítani nedvességtől, a gombától, ha van rajta, azt meg kell tőle szabadítani, és utána, hogy ne hullámos legyen, azt le kell súlyozni, stb. Stb. Stb. Nem mondom tovább, mert elég sok munka van azzal, hogy mire oda kerüljön egy irat, egy ilyen irat, hogy utána az irattározható legyen. E pincében kialakított egy kis ivót, ami zümmögőként szolgált.
1: A zümmögő mit jelent?
0: Azt a kicsike kis ivó helységet, egy körbefalazott helységet gondolj el, ami olyan, mint ez a stúdió. Csak ennek a fele.
1: De miért zümmögő?
0: Mert ott ittak, ott beszélgettek, ott voltak a barátok, ott állandóan volt nyüzsgés, ott állandóan folyt a beszélgetés, a sztorizgatás, és mi más? A tangó harmonika. Aztán a zümmögőben szintén olvashatunk egy feliratot. Még mielőtt bemegyünk? A zümmögő fölött, aki nem énekel, az kinézi magának a társaság legbutábbját, és ahhoz beszél. Egészen találékony volt a Józsi bátyám, és ahogy látjuk, azért ezek a feliratok is olyanok, amik elárulják azt, hogy milyen természetű, lelkiekben mély hittel rendelkező, állandó barátságkötésekre sarkalló, mert ő minden hívőben megtalálta a jót, és igyekezett minél többet köztük lenni, és ezért nagyon is szerették a hívek. Volt, hogy ő ment házhoz, de volt, hogy ő hozzájöttek, és senki a társaságából nem ment el úgy, hogy ne nevetett volna, ne érezte volna jól magát, és ne gondolt vissza volna az eltöltött időre később úgy, hogy de jó volt Józsi bátyámmal, vagy a Esperes úrral lenni.
1: Hogy lehetett ő Esperes, hogyha csak ilyen kis helyen volt, gondolom ez már később lesz.
0: Ez később, igen, igen, igen, igen. Ez később alakul ki, aztán a zümmögőben a falazott tégla falon felfedeztem egy kis festményt. Nem tudom, ki volt, aki ezt festette, de nagyon tetszetős, nagyon aranyos. A oldalára borított hordón ül egy angyalka, és lanton játszik. Sok mindent elmond, nem? Hogy ott milyen élet volt, és mellette a pincében egy másik helyen látunk, sajnos már nehezen, de mégis kivető, még, hogy van egy pajzs, ami nem is tudom, kék és sárga színű sávok vannak benne, középen a sárga, alatt a felette kék, és fölötte a felirat bort, búzát, békességet. Aztán, hogyha bent vagyunk a zümmögőben, ugye ezt a oldalára fordított hordón lanton játszik a kis angyalka, ezt 67-ben festették. De miért tudjuk, hogy 60 föl van ráírva a felső részére a festménynek? És ide is tett egy feliratot be a pincébe, hát mi más tett volna, nekem ez elég mókás, de mégis, hogyha jól olvastam, akkor Arisztotelésztől származik. Amit a pincében ígérnek, soha nem tartják meg. Sajnos nem maradtak meg olyan viccek, olyan mondások, amit az atya mondott. Szívesen hallgattam volna egy-kettőt ezek közül. A plébánosi kinevezését azt 1966-ban kaphatja meg, mert körülbelül, bocsánat, nem, 1946-ban válik plébánossá, hisz a plébánia is 1946. szeptemberétől lesz plébánia hivatalosan. Ekkortól ő már ott plébános. Aztán ez idő tájt, hogy őt kinevezték oda 41-ben, mint segédlelkész, igyekszik a Vizi Miklós atya által elkezdett munkát folytatni a temetőben, mégpedig vízvezetéket épít ki, majd folytatja a temetőben lévő úthálózat kiépítését, itt ne földútra gondoljunk, hanem műútra. És mellette ő az, aki a kis fészerkét, ami a templom mögött volt, elbontatja. Egy fából készült fészerkét képzeljünk el. Azért mondom fészerkének, mert annak idején így hívták, így voltak a papírokon leírva, ami végül is a temetéshez szükséges kellékeket ott tárolták. Annak a tárolására szolgált, és majd ő megépíteti 48-ban a ma is használatban lévő ravatalozót. Innentől kezdve már itt tárolják a temetéshez szükséges kellékeket. Aztán, ugye mondom, 41-be kerül ide, ekkor már tart a háború, majd eljön 45, véget ér a háború. Ugye 44-ben azért még picit visszatérek 44-re, 44 novemberében, amikor az oroszok már őszén, 44 őszén megérkeznek Egerbe, akkor itt a front kisebb-nagyobb csatapatékkal, de azért zajlik. Az egri kisboldogasszony temető ennek részese. 44. november 1-én itt történik egy tömegsírba temetés, 14 koporsót temetnek el, ebből 13-ban személy van, egyben testrészek vannak, akiknek a testét már nem tudták éppen összeszedni a robbanás miatt, ezért ezt így oldották meg, és akiknek nem tudták azonosítani, nem tudtak akit azonosítani, annak a testrésze is ebben kaptak helyet. Nagyon sokan részt vesznek ezen a temetésen, több mint 200 személy.
1: Ez a kórház bombázása?
0: Így van, az előtte, ami a kórházban volt bombázás 27-én, október 27-én, annak az áldozatai temették el november 1-én. És ez idő alatt, míg a temetés zajlik, két gép repül a temető fölött, az egyik egy orosz gép, a másik egy vélhetően magyar gép, aki üldözőbe vette ezt az orosz gépet, és légi csatát vívnak. A légi csata temető fölött is folytatódik, két rövid sorozatot ad le az orosz gépre, és ennek hallatán és a tapasztaltak miatt, mert a lövedékek sírokba csapódnak be, és azokat rongálják meg, a hívő közösség az szétszéled, a papság az berohan a kisboldogasszony kápolna alatt lévő kriptába, ott húzza meg magát, és miután úgy látják, úgy vélik, hogy elült a veszély, akkor előjönnek, és folytatják a temetést. Vélhetően ezen a temetésen is részt vett Verhasztoltya. Majd amikor 45 tavaszán ugye az oroszok már elfoglalták a várost, és vegzálnak, és mindenkibe belekötnek, hát ez történt Verhasztoltyával is. Mi történik ekkor? Összetűzésbe kerül azzal a katonával, aki őt próbálja felbőszíteni. És a vége az lett, hogy mivel nem csak szóban történt a szóváltás, hogy
1: az inzultus,
0: igen, így ennek következményei is lettek, emiatt 2-3 hónapra, inkább 3 hónapra poroszlóra elrakják plébánosnak. Na, por elül, visszakerül Egerbe. Elkövetkezik 47. 47. augusztus 31-én történik az, amit mindannyian csak kék cédulás választásokként ismerünk. Miért fontos ez Verhasztoltya életében, hiszen nem országgyűlési képviselőjelölt, nem indul a választásokon, inzultus vele akkor nem történik, de mégis fontos. Azért, mert van neki egy barátja, akit dr. Lévai Józsefnek hívnak, az egyik legjobb barátjáról beszélünk. Ő a Kisgazdapárt országgyűlési képviselő jelöltje és egyben miniszterjelölt. Heves megyei Kisgazdapárt vezetésének tagja. Ugye a Kisgazdapárt megnyeri a választásokat, de elcsalják. Ugye a Kisgazdapártot lefejezik, azt már tudjuk, korábban lefejezték, és nagyon sok esetben mind a országgyűlési képviselő, mind az őt segítő személyek mozgását korlátozták. Ebben az időben már a kommunisták. Na, ez történik Lévai Józseffel is, dr. Lévai Józseffel, korlátozzák az ő mozgását, az ő barátai ismerősé mozgását valamelyest szintén, ez történik Verhasztoltyával is. Aztán Lévai Józsefet kitiltják a városból. Két helyre is kerül egymás után fél-fél évre, ahol kényszerlakhelyt állapítanak meg számára, és nem jöhet vissza egy darabig a városban. De ez időtájt történik meg az, hogy az egyik ügynök, mert mi más, hát vele kapcsolatban is ügynököket mozgósítanak, és őróla is írnak, Pál János, ha nem gond, nem fogom mondani ki ügynök, ki nem. 48 elején a hívek hozzájárulnak, sőt, segítik egész pontosan anyagilag az atya tervét, hogy a Lourdes Mária oltárt elkészítse. Ez mai napig megvan, mai napig is miséznek ott mellette, főként most már csak a búcsúkor, és miután ez elkészül, engedélyt kér a főplében, bocsánat, a hivataltól, hogy engedélyezzék, hogy ott vasár és ünnepnapokon misét mondhassanak, mert már nem férnek be a templomba. Erre másnap megkapja az engedélyt. És innentől kezdve vasár és ünnepnapokon kint a Mária oltárnál tartják a szentmiséket.

0: Aztán azt is tudhatjuk, hogy abban az időben a kommunista hatalom az mindent megtett annak érdekében, hogy az egyházakat minél jobban szemmel tartsa. Mit értek ez alatt? Mégpedig, hogy majd minden, ha nem is minden, de igyekeztek minden plébániáról, vagy minden papi szeméről objektum dossziékat nyitni, és azt alaposan feltérképezni. Az objektum dossziék közül nagyon sok megsemmisül 1956 őszén, mert a forradalmárok, amikor betörtek a politikai rendőrség irattárába, akkor nagyon sokat tűzre dobtak, kihaigáltak, megsemmisítettek ilyen-olyan módon, de természetesen nem csak a forradalmárok, hanem maga a politikai rendőrség is igyekezett minden nyomot maga után eltüntetni, hogy ne lehessen őket felelősségre vonni, ha végül más alakul, mint ahogy alakult, ugye leverték a forradalmat, a szabadságharcot. És ennek ellenére, hogy a kisasszony plébániáról nem találtam objektum dossziét, meglepő módon egy-egy jelentés, mintha objektum dossziénak anyagának is beillő módon megmaradtak volna.
1: Róla szól, Várasztó atyáról?
0: És magáról a plébániáról. Volt egy személy, aki nem messze a Görög utcában lakott. És az egyik hölgy, aki abban az utcában lakott, annak a környezet tanulmányozásának jegyzőkönyvéből derül ki, hogy ahhoz a hölgyhöz a plébániáról Várasztó Teréz az ő barátnőjével, aki Orsoly, ő ugyan, mint Orsoly, volt Orsoyt, a barátnője, mint a volt angol kisasszony, járnak, ittan tanítanak, és zongorázni tanítják a gyermekeket, és nem csak annak a családnak a gyermekét, hanem más család gyermekeit is, ott ennél a családnál hívják össze, mikor ők mennek, és így oktatják őket titokban.
1: Ugye ebben az időben tiltott volt a hittan, a hitoktatás, házaknál jöttek össze. Várasztó atya is ment ilyen házakhoz hittant tartani akár?
0: Igen, elmondható, hogy igen. Sőt, volt, hogy ő hozzá mentek plébániára, és az a személy nem csak azt írja le, hogy Terészke néni és az ő barátnője mikor járt ennél a háznál, kiknek a gyerekeit látta ott, hanem arról is, hogy a plébániára mikor, ki, hányan érkeznek, és mikor távoznak. Leírja azt is, hogy azokkal a személyekkel milyen viszonyban van az atya. De mondok mást. Nagyon sokszor előfordult, hogy 48 után, vagy 47 után, miután elcsalták a választásokat, ugye tudjuk jól, dr. Lévai József nevét már mondtam, ő a legjobb barátja az atyának, volt kisgazdapárti országgyűlési képviselőjelölt, kisgazdapárt megyei vezetésének tagja, volt miniszterjelölt. Tudják azt, hogy az atya éjjelente főként, de nem csak akkor, magánházakhoz jár, szentségeket kiszolgáltatni, házasságot kötni, esketést végez, és ugye a betegek kenetét is feladja, szentségeket, szóval mindent, amit lehetett, azt elvégzett, hol a kántorral, hol a harangozóval megy ezekhez a házakhoz éjjelente. Ezt tudja a politikai rendőrség. És emiatt is, és a barátja miatt is, éjjelente időnként eljártak hozzá házkutatást tartani. Csak úgy. Na, azokat az iratokat tudták jól, hogy az atya ugye éjjelente is eljár. Az erről tanúskodó dokumentumokat az atya olyan jól elrejtette, hogy soha semmit nem találtak. Azt is tudjuk, hogy azok a személyek, akik eljárnak hozzá házkutatást végezni, nem egriek. Mindegyiket ismeri az atya. Egytől egyig. És azt is megtudjuk, hogy ezek a személyek ugye este eljárnak hozzá házkutatni, majd másnap, vagy harmadnap, vagy egy hét, vagy teljesen mindegy mikor, egy hónap múlva elmennek hozzá inni. Ugye tudják, hogy ő borászkodik, és hogy ő mindenki tártkarokkal vár.
1: Akkor így a bizalmába férkőztek?
0: Próbáltak, igen. Na de nem csak ők, hanem mindig úgy alakult, hogy ezek a személyek, akik házkutatást végeztek, mindig a város legmagasabb rangú kommunistáival együtt járt oda inni. Van egy pár név, akit megemlítenek, hogy kik az ő barátai, de ezt is majd az előadáson megtudják a kedves hallgatók. És ugye 48-at írunk, amikor 48. november 26-án Mincenti Bíboros ellen kellett az utcára menni minden diáknak és munkásnak. Ezen kénytelen volt, talán szerintem igen, részt vennie az atyának is. Tóth József számol be arról, hogy mit mondott neki az atya erről az egész tüntetésről, Na már ezért is, ezért a kijelentésére is, amit fel fogok mindjárt olvasni, hogyha a kommunista hatalom nagyon akarta volna, akkor elő tudta volna venni. Hál' Istennek nem történik meg. Nem volt okos dolog az iskolákat az utcára vinni, mert mindenki tudja, hogy a diák nem megy magától az utcára, és így kilátszott, hogy a dolog meg van rendezve, komolytalanná vált, mint önálló tüntetés. Egyébként úgy is azt fognak csinálni Mincentivel, amit akarnak, és amit lehet. Mint tudjuk, egy hónappal később letartóztatják a bíborost. Szóval, amit a Veraszt atya megjósolt, egy hónap múlva beigazolódott. 1950. márciusában született egy jelentés, természettudományi szempontok alapján, amikor ezt olvastam, elkapott a nevetés, amiben leírták, hogy az egri papi, bocsánat, heves megyei papi összejövetelt gyűlést szerveznek, és már rögtön az első oldalon találkozunk Veraszt atyának a nevével. Igen ám, de aki írja a vélhetően jelentést, hát az nem ismeri jól az atyát. Már onnan is tudjuk ezt, hogy a nevét sem tudja pontosan. Ugyanis van József atyának egy öccse, János, akit 47-ben kiutasítottak a városból. El kellett mennie Isten mezeire. Nem tértett vissza a városba. Egy jó darabig. Majd később onnan ő tovább költözött. Sajnos ebben a pillanatban nem tudom a falu nevét, ahová elköltözött, de talán Egerbocs. Igen, Egerbocs. Oda költözött. Jártam nála. Rá egy-két évre meghalt szegény. Isten nyugosztalja. És ő is mesélt nekem egy-két dolgot a József atyáról. Na szóval ebben a jelentésben arról úgy írják le az ő nevét, hogy Verrasztó János. Hát nem ő. Hát az a öccse, aki nem pap. Aki tanító, kántor tanító volt. És arról ír, hogy a Rózsafűzér társulatban 180 parasztnyár, főként asszonyok, és hogy velük milyen viszonyban van. És azt is leírja, hogy a nevezett pap kijelentésével összefügg a Búza kereszt című röpirat azon kijelentés, hogy a kommunisták azért csinálnak kolhoszt Magyarországon Sztálin utasítására, hogy könnyen tudják elvenni a parasztoktól a termést. És arról is beszámolnak egy jelentésben, hogy az lajosvárosi plébános arra kéri az érsekséget, hogy engedélyezze, hogy Verasztó József átvegye a hitoktatást a Lajosvárosban, mert ott áldatlan állapotok uralkodnak, és a hitoktatás nem olyan szinten folyik, amilyen szinten kéne, és megkérik, hogy hagy legyen Verasztó József az ottani hitoktató is. Hát ezt, aki írta ezt a jelentést, az nem engedélyezte, másképp oldotta meg a dolgot, és az is igaz, hogy bevallom, hogy én magam sem vagyok egy nagy helyesíró, de amit ez az ember művelt a jelentésben, helyesírás az kritikán aluli. És azt is tudjuk már későbbiekben, ugye itt azt mondom, hogy 50, ugorjunk 56-ra, hogy a forradalom leverését követően minden évben attól tartanak, hogy egyes csoportok, ez legyen akár klerikális, akár volt párttagok, és nem kommunista pártra gondolunk, hanem más ellenzéki pártok közé sorolható személyek elkezdenek szervezkedni, hogy megdöntsék a demokratikus államrendet. Már ez most jaktat, hogy demokratikus. És ebben az esetben Verrasztó atya is ebbe a körbe beleesik. Nemes egyszerűséggel börtönbe dugják őket, hogy ne tudjanak szervezkedni. 23-át megelőzően, de ezt úgy csinálják, hogy a 23-a pont beleessen. És én, mikor megkaptam ezt az információt, én gyorsan megnéztem, hogy a fogdanaplók, hogy a rendőrségi fogdanaplók, azok árulkodnak-e arról, hogy ott volt ő is. A húga Verrasztó Teréz és dr. Lévai József, az ő legkedvesebb barátja, egyszerre voltak letartóztatva, egyszerre kerültek a börtönbe, és egyszerre engedték ki őket. Az helyzet furcsaságát az adja, nem vádolják meg semmivel, mert ha megvádolnák valamivel, akkor 72 órájuk van mindössze arra, hogy előzetes letartóztatásba helyezhessék, és ehhez kell maga az ügyész, kell a bíróság. Nem fogalmaznak meg velük szemben semmit, de mégis börtönben vannak.
1: És ez a 25 év, ami következik 57 után, ez alatt mi történik? Történik valami? Egyáltalán hogy maradhat ő itt ilyen sokáig Egerben?
0: Igen, ez bennem is felvetette a kérdést. A választ erre csak azzal tudom magyarázni, hogy az érsek mindenkori előjárója, aki ennek hűségesküdtett, az mindenféleképpen megvédte őt. Bármibe is keveredjen, nem keveredett ő nagyon sok mindenben, tudjuk csak, hogy 45-ben történt egy incidens, az elült, azt Czapik Gyula érsek vélhetően ő volt az, aki azt elsimította, utána a barátja miatt kerül vegzálásra, és amiatt, hogy ő kőkeményen megmondja a véleményét. Nem rejti véka alá. Mindig megmondja, hogy mi a véleménye erről az egészről, amit a hatalom művel.
1: Nyilván idővel finomodott a módszer, meg a rendszer is változott. Atya meddig maradt itt? Veroszki József atya haláláig.
0: Haláláig. Igen. Volt még egy eset, amikor majdnem látótérbe kerülés végig ott marad, és hogyha az eljárás lefolytatják, sikerül lefolytatni, akkor még talán börtön is várhat rá. Ez pedig 58, amikor egy másik esetben Tóth Józseftől tudunk erről is, hogy névtelen, rágalmazó leveleket küldözgetnek a béke papoknak. És azt is megtudjuk tőle, hogy ennek a levélnek nagy része, ha nem is az egész, de a nagy része Verrasztó József atya ima könyvéből lett kimásolva. És ezért nagyon nagy erőkkel próbálják felderíteni, nagyon sok ügynököt vetnek be azért, hogy felderítsék, hogy ki az, aki ezt a rágalmazó leveleket eljutatja a békepapoknak, és hát felháborodik a hatalom, hogy hát azért ilyet már mégse, hát hogy gondolják? Inkább nekik kéne csatlakozni a békemozgalomhoz, nem még, hogy rágalmazó leveleket küldözgessenek. Nagyon komolyan így gondolkodtak. Én két személyt is tudok, akik ezzel kapcsolatban információkat gyűjtöttek, és ugye ezzel meglátogatták az atyát is. Aztán volt egy másik alkalom, amikor már nem Egerből és nem Heves megyéből, hanem Budapestről készül róla jelentés az atyáról 59-ben, amikor azt írják le, és ez tényleg egész életére igaz volt, hogy a parasztokkal parolázik, így hízeleg nekik, azok tisztelendő uramozzák, és meghívják pincéikbe borozgatni, persze az ilyen borozgatások alkalmával, tisztelendő úr, a TSC ellen agitál. Na most könyörgöm, az előbb felolvastam egy kis részt az egyik jelentésből, hogy ugye miért nem tartja jó szemmel azt, hogy az orosz módra, mert a szovjet módra itt is TSS-ítés van, kórhozosítás egész pontosan. Igen, az biztos, hogyha valaki a TSC ellen agitál és azzal buzdít, azt úgy fogalmazott annak idején a politikai rendőrség, hogy a TSC ellen bújtogat olyan formában, hogy azzal szabotás lehetőségét is kínálja. Könyörgöm, az atya soha nem tett olyat, amivel akár a TSC elleni agitációnak lehetne mondani mindazt, amit mondott, vagy tett. De nagyon komolyan, hogyha ezt, amit az előbb mondtam, ráhúzzák, akkor biztos, hogy börtönbe kerül. Hál' Istennek nem történik meg.
1: Most már lassan zárjuk le.
0: Igen, minden esetre volt egy másik, 63, Honti Hanna megjelenik a plébánián. Ezt az egyet szeretném elmondani, ha megengeded. Honti Hanna 63-ban, mint ahogy más híres országos színészek megjelennek, ő is megjelent a plébánián. És beült az atya az ümmögőjébe, és ott tangó harmadikáján rákezdett az atya egy Kálmán Imre operett, az Ördög lovasa című operettjének egyik dalára, az Önről álmodtam megint című dalt kezdte el játszani, amibe bekapcsolódott dr. Lévai József, gyönyörű hangja volt, és amikor meghallotta Honti Hanna kettejük előadását, ő is bekapcsolódott a dalba, és amikor a dal véget ért, akkor Honti Hanna ámulva kérdezte Lévai Józsefet, hogy hogy magát még eddig nem fedezték fel? Erre dr. Lévai, kezét csokolom, engem már 56-ban felfedeztek. Erre nagy nevetésre törtek ki, de és dr. Lévairól nem derült ki az ország nyilvánossága előtt, hogy mennyire gyönyörű hangja van, még Honti Hanna is elcsodálkozott rajta. Senki nem tudja meg, mert az ő elnyomása tovább folytatódik. Ő nem dolgozhat ügyvédként, egyszerű, általános iskolai tanítóként kénytelen dolgozni, és életét így is tölti. Verrasztó Józsefről azt megtudjuk, hogy Esperessé, majd Brezonóci Pál jelöli és nevezi ki, majd pedig szentszéki bíróvá később szintén, és szentszéki bíróként pedig élete végéig tevékenykedik. Majd 83-ban következik be az ő halála, agytrombózis, következtében lebénul, 8 évig a legjobb barátja volt az, aki őt élete végéig ápolja.
1: Köszönöm, hogy itt voltál, kedves hallgatóink, Várasztó József atyáról, illetve arról a korról, amiben ő élt. Szabó Tamás kutatót hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Szent Anna napi palóc búcsút tartottak Balassagyarmaton. Zsúfolásig telt a balassagyarmati Palócliget. A szabadtéri színpadhoz a hagyományokat követve díszes népviseletes menet érkezett, hogy részt vegyenek a Szent Anna tiszteletére rendezett palóc búcsún és szentmisén. Az ünnepi szentmisét Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök mutatta be. Immár több éves hagyomány Balassagyarmaton, hogy Szent Anna tiszteletére palóc búcsút szerveznek a városban. A megjelentek együtt imádkoztak a családokért, és hazánk jövőjéért is. A bennünket körülvevő világ zajában, a mindennapok pörgésében és az ezerféle elvárás tengerében nehéz meghallani azt a csendes, de határozott hangot, amely a mélyből szólít meg bennünket. Augusztus 12-e és 15-e között az EGRI szeminárium kapui nyitva állnak azok előtt a fiatal férfiak előtt, akik felmerik tenni maguknak a kérdést, vajon mi Isten terve az életemmel, papnak híve az Úr. Az EGRI szemináriumban, az érseki papnevelő intézetben szervezett lelki gyakorlat egy olyan lehetőség, melyen a fiatalok megerősödhetnek a döntéseikben. A program célja a tisztánlátás elősegítése. Isten nem a felkészülteket hívja el, hanem a meghívottakat készíti fel. Jelentkezés és további információk az EGRI szeminárium plakátján található QR kódon, vagy a Magyar Kuríron található jelentkezési lap kitöltésével lehetséges. Krízisterv készül az áramellátás és a vízszolgáltatás biztosítására, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter bejelentése szerint megkezdi a működését az energiaellátási műveleti egység. Terv készül arra, hogy szükség esetén mely nagy fogyasztókat köteleznek áram, illetve vízfogyasztásuk visszafogására. A kormányfő hangsúlyozta, kórházak, szociális intézmények és más alapvető közszolgáltatások nem szerepelhetnek az érintettek között. Hozzátette, Magyarországnak van elegendő importkapacitása arra az esetre, ha a Duna alacsony vízszintje miatt le kell állítani a paksi atomerőművet. Az erőmű 3-as blokkját már leállították, és az 1-es blokk is csökkentett kapacitással működik. Takarékos vízhasználatra kérik a lakosságot a vízművek a csütörtöktől várható rendkívüli meleg miatt. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT azt kéri a lakosságtól, hogy mellőzzék vagy ütemezzék át a medencetöltést, vagy akár az automosásokat. Ősszel elindulnak az egyeztetések az állami és a magánegészségügyi ellátás viszonyának rendezéséért, közölte Hegedűs Zsolt, egészségügyi miniszter. A tárca vezetője a kiemelt célok között az évi 500 milliárdos többletforrás értékalapú elköltését ígérte. Szólt arról is, hogy folyamatban van az új szakdolgozói bértábla kidolgozása. Felkészültek a tartós melegre a fővárosi szolgáltatók és intézmények. Nem lesz szükség vízkorlátozásra, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely arra hívta fel a figyelmet, hogy a rekord alacsony dunai vízállás ellenére a fővárosi vízművek továbbra is tudja biztosítani Budapest ivóvízellátását. Hozzátette, a szükségkutak csütörtökig üzembe állnak, kihelyezésük tegnapig megkezdődött. Már az 1 milliárd forintot közelíti az asszály miatt benyújtott kárigény az egyik biztosító társaságnál. A Grupama összegzése alapján a legtöbb kárt Hajdú-Bihar, Jász-Nagykunszolnok és Békés megyékből jelentették eddig. 4 éve, amikor az elmúlt évtizedek legsúlyosabb aszályának idején, egész évben 7 milliárdnyi kárt fizettek ki, a július közepéig benyújtott kárigény nem érte el a 500 millió forintot. Jövő hétre is 2 napos rendkívüli parlamenti ülést kezdeményez a kormány. Jövő hétfőn és kedden 5 előterjesztés tárgyalását javasolják, köztük az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények és a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítását is. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter közölte, a köznevelési intézmények visszakapják szakmai autonómiájukat, a javaslat helyreállítja a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogait. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült, felhőtlen időre számíthatunk, csapadék sem várható. A Dunántúlon a déli délkeleti, másutta keleti szelet kísérik élénk lökések. A hőmérséklet 32 és 37, estére 20 és 30 fok között alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám. Verdi requiemje az Egri Bazilikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdettel Giuseppe Verdi requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
3: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
5: Reklámot hallottak.
6: Segíthetünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk vendége Jakubinyi László, a Szimbiózis Alapítvány elnöke lesz. Táborokról, legendás növényekről, Baráthegyi majorságról, állatasszisztált terápiáról és sok érdekességről beszélgetünk. Tartsanak velünk, érdemes!

0: Szeretettel köszöntelek, Laci, itt a stúdióban. Szervusz.
1: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm, hogy itt lehetek.
0: Hogy telik a nyár, gondolom, táborokkal, mint minden évben.
1: Természetesen a tábor az egy örök sláger. Nálunk minden évben van egy kis módosítás. Nagyon fontos az, hogy a nálunk lévő gyerekeknek legyen egy szabadidőn kívül valamilyen tanulási folyamat, egy edukáció. Az idejében a kézműves foglalkozásnak a projektje, hiszen minden nap hazavisznek valamit, meg van egy heti nagy projekt. Most ilyen daráshotelt készítenek, méhlegelők mellé kihelyezendő, hogy mindenképpen ez a fajta gondolkodásmód ez megjelenjen. Természetesen a kis alpakák azok a sláger, de az idejében van egy olyan fajta tanítás is, hogy a kecskefejéstől a sajtkészítésig, tehát megtanulnak kecskét fejni. Van egy fából készített idézőben műkecskefejünk is, ahol a technikát megtanulják, utána lehet rendes kecskén is kipróbálni, de az is a lényeges, hogy már csütörtökön a saját első guriga sajttal mennek haza, amit a megfejt tejből ők maguk készítenek, tehát az egyszerű népi recepttel, ecettel és sóval beoltva egy gomolyát fognak készíteni, és mindenki reggel beoltja a tejet, és délután már a formába préseli, és hazamenet pedig egy beizzacskó és haza lehet vinni. Azt látjuk, hogy ez egy óriási élmény, és ez a gasztrovonal pedig úgy van megspékelve a hétvége fele, hogy van kézi malom örlőnk, kétféle malmunk is van, és a gyerekek megőrülik a saját búzát, azt leszitálják, és akkor a krumplilángos sütésbe azt a finom liszet bele is lehet tenni, és akkor saját maguk sütik ki, ebből is lehet hazavinni, de hát azt látjuk, hogy a gyerekek imádják, és megeszik, és van, aki tejfőlel, van, aki fokhagymásolajjal, van, aki a házi lekvárral, de mindenképpen az egy nagyon izgalmas dolog, hogy azt látjuk, hogy erre nyitottak a gyerekek, és kezdik azt értékelni, hogy a helyben termelt élelmiszer, tehát természetesen bemennek a fóliasátorba, az üvegházba, most éppen a paradicsom terem, és hogy akkor azt ők szedik le a tízuraihoz, az, hogy ők szitálják meg, ők gyúrják össze a masszát, pihentetni kell, utána kisütik a kemencénél, ők segítenek a tüzet is megrakni, tehát hogy ezek a folyamatokban részt vesznek, és nagyon-nagyon nyitottság, és a rácsodálkozás, hogy jé, tehát nem egy műanyag rekeszben terem a paradicsom, meg a kenyeret azt sütni kell, azt nem a polcról kell levenni, és abszolút bevonhatók. És azt gondoljuk, hogy ez nagyon fontos, hogy ezt a fajta, akár a saját identitásunkat is meghatározza az, hogy mi képesek vagyunk saját magunkat is ellátni, és tudatosan gondolkodni arról, hogy a környezettel hogyan vagyunk harmóniában.
0: Hány turnust vártok idén? Hány ember, hány gyerek érkezik hozzátok?
1: Az idén leszervezett turnus az 7-es darab turnus, tehát 7x7, tehát ez a nyárnak a jelentős részét lefedi. Ezen kívül vannak olyan csoportok, akik csak mondjuk szálláshelyet vagy programot igényelnek. Nagyon sok miskolci tábor egy-egy napra eljön hozzánk egy-egy programelemre, tehát mi úgymond a meglévő táboroknak is egy ilyen napi attrakció vagyunk, amikor akár az állatokkal, akár így a gasztro tevékenység van egy foglalkozás. A táborainknak két fontos nagy rekesze van. Az egyik a hagyományos tábor, ahol a bárki bejelentkezhet, tehát ez többnyire egy ilyen 6-tól 12 éves korosztály, azt gondoljuk, hogy számukra vagyunk talán a legoptimálisabbak. Nagyon érdekes, hogy ide már fogadunk az 50 órás diákokat is közösségi szolgálatra, is jönnek is. Tehát a nagyok az hogyan tudnak a kisebbekkel viselkedni és részt venni. Hát mosogatni is kell például, meg együtt kirándulni is. Tehát ez mindenféle tevékenység erre értendő. Valamint van a speciális tábor, ez egy autizmus specifikus táborok. Ezeket mi támogatásokból finanszírozunk, tehát a szülőknek ez nem nagyon kerül pénzbe, és otthonról elhozzuk a gyerekeket is délután vissza, tehát a szülőnek még be se kell hozni, mint a többi táborba a majorság bejáratáig, hanem háztól házig megy a szolgáltatás. És ezt úgy kell elképzelni, hogy 10-12 gyerek van egy táborba, és egy gyerek egy segítő, plusz a kisegítő személyzet. Tehát amikor 12 gyerek 12 felé szalad, mindenkinek más a nőkéje, mindenkinek más a kommunikáció szintje, van, aki képekkel kommunikál, van, aki hangokkal, de nem biztos, hogy artikulálva tud beszélni. Nekünk mindenkit előzetesen meg kell ismerni, de nagyon fontos az, hogy a szülőknek van egy tehermentesítés, és van, aki csak így tudja megtartani a munkahelyét, hiszen nincsen annyi szabadság, 8 hét valakinek egy évben, és Szerintem ez egy nagyon hálás feladat is, mert azt látjuk, hogy a szülők nagyon-nagyon értékelik. Óriási a várakozási lista, tehát itt már az idén befoglalják a következő évet, és nagy a nyomás, hogy még egy turnust, tehát ez minden évben bővülünk egy-egy turnussal. A legnagyobb gond, hogy a kollégák nincsenek. Itt például önkéntesekre nem tudunk számítani teljes értékű stábként, mert mi van, hogyha nem jön be az önkéntes? Tehát itt mindenképpen főállású munkavállalókkal kell nekünk ezt megoldani, és akkor is jöhet egy táppénz, egy betegség, vagy bármi. Tehát ez egy nagyon magas fokú felkészültséget igényel, de azt gondolom, hogy ez egy társadalmi szolgáltatás is. Emellett például a speciális kórháziskolából járnak hozzánk gyerekek. Ma reggel például a gyerekotthonból fogadtuk. Ezeket mi azért ingyen csináljuk, tehát hogy van egy helyszín, ahol a profitot ebbe próbáljuk meg visszaforgatni, hogy azokat a speciális szükségletű célcsoportokat, akik mások segítenek, mi hogyan tudunk ebbe akár helyszínként partnerként részt venni. És azt látjuk, hogy ez egy olyan fajta közösségi gondolkodásmód, hogy a nyáron azoknak a szülőknek, akik egy extra teher, hiszen amíg az iskolában van a gyerek, addig hál' Istennek reggel elviszik, vagy a szülő, vagy egy szállító szolgálat délután vissza, addig van egy ritmusa a napi életnek. Nyáron ez a ritmus megszűnik, és azért ez nagyon intenzív. A gyerekek is idézőjelben megborulnak, hogy nincsen az, hogy naponta mit kell csinálni. Ezeket a gyerekeket le kell foglalni, tehát a nyári időszak ezeknek a családoknak sokkal nagyobb tehertétel, és nem is igazán szabadságról vagy pihenésről szól, és ebben mi hogyan tudunk egy ilyen közös teherviseléssel, ilyen családtámogatási szolgáltatást is nyújtani.
0: Az étkezéseket hogy oldjátok meg, nagyon sok minden alapanyag rendelkezésre?
1: Nekünk van egy konyhánk, tehát jelen pillanatban naponta több mint 300 adag ebédet főzünk, tehát mi ellátjuk saját magunkon kívül több mint 100 idős embert, meg például főszezonban egy iskolát is métkeztetünk. A konyhánk az fel van arra készülve, ha előre tudjuk, hogy vannak-e speciális igények, akkor ezt hogyan szerezzük be, de például van olyan gyerek, aki csak pirosat eszik, tehát akkor mindenen ketchup kell legyen, vagy eperlekvár, tehát ezekre nekünk oda kell figyelni, de van, akinek nagyon fontos az, hogy nem lehet rajta semmilyen szórás, például mit tudom én, egy bolonyai spagettire nem lehet tenni mondjuk zöld fűszert, az csak sima natur kell legyen. Ezekre mi hál' Istennek fel vagyunk készülve. Én nagyon fontos az, hogy például a táboroknál, hogyha ezt említjük, akkor a gyerekbarát menü legyen. Tehát lehet, hogy valami különleges meg finom étel, valami, mit ami rakott zöldség, de hogyha azt nem ismert erőt a gyerek, azt nem fogja megenni, bármennyire is felnőttként azt gondoljuk, hogy esetleg egészségesebb. Ezek mind-mind olyan dolgok, amik azt gondolom az étkeztetésnél, aki ezt műveli, ez fontos. Valamint azt is meg kell említeni, hogy évek óta mi dolgozunk az Élelmiszerbankkal együtt, tehát 4 miskolci áruházból napi szinten, hétvégén is azokat az élelmiszereket úgymond, ami mentésre kerülnek, ami lehet, hogy estére lejár. Mi naponta több mint 200 olyan megváltozott munkaképességű fogyatékos személynek juttatunk napi szinten élelmiszert, akik lehet, hogy a minimálbér feléből, tehát mit tudom én, 140 ezer forintból gazdálkodik, ami azért valljuk be nem sok. És lehet, hogy emellett kap még egy 30 ezer forintos valamilyen rokont ellátást, és akkor abból mondjuk egy családnak ketten kell megéljenek, tehát akár egy szülő gyerekkel. És ez nagyon fontos az, hogy mindenki kap naponta egy kenyeret, vagy zöldséget, gyümölcsöt, tehát mindenki így jön be, és a visszajelzés is mondjuk onnan mérjük, hogy ha valaki szabadságon van, szabadság idején is a napi ételosztásra visszajön. Tehát, hogy ez mennyire fontos az, hogy valakinek, aki mondjuk be kell ossza az, hogy egy nap a rezsire, öltözködésre, ennivalóra néhány ezer forintot be kell osszon, akkor neki kenyérre mondjuk nem kell költenie.
0: Mozzanélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk.

0: Jakubinyi László, a Szimbiózis Alapítvány elnöke. Az előző részben szó volt az alpakákról. Milyen állatok és mennyi található meg nálatok most?
1: Jelen pillanatban az állatoknak a számossága aránylag nagy, tehát több mint 50 kecskénk van. Ezek leginkább fejős állatok, meg egy-két baka így körülöttük. Ők úgymond a gazdasági állatok. Emellett 50 tyúk van. A tojást azt nem tudunk annyit termelni, amit el tudnánk adni, és magát a tojás mi nyitottunk egy kis tésztagyártó üzemet, ugyanúgy a megváltozott munkaképességűek, fogyatékos emberek dolgoznak, autista ember a raktáros, tehát így egy nagyon szerethető kis cuki üzem is a saját tojáson alapul, és a minden tésztát hál' Istennek értékesítünk, beszállítunk nagy éttermekbe. Tehát az 50 tyúk mellett van egy-két díszbaromfé, ami ilyen különleges, ilyen bóbitás, meg színes, hogy a gyerekeknek tudjunk erről mesélni. Természetesen van kacsaliba, hogy a színes baromfi udvart is megtanulják a gyerekek. Emellett van két szamarunk, van két lovunk, és az alpakák azok három anyuka, egy apuka, és két kicsi van, és a harmadik anyuka is vemhes, tehát valamikor szeptemberre reméljük, hogy a következő alpaka bébi is fog jönni. Az alpakákkal pedig nemrég indult egy intenzív munka, tehát így most az elés után már a kicsik is be vannak fogva, hogy az állatasszisztált foglalkozásokban ők hogyan vesznek részt, tehát meg kell tanulják a kötőféket elviselni. Utána pedig az, hogy az anyukák után ők jönnek, és hogy a bójákon keresztül hogyan kell jobbra-balra fordulni, átmenni a hídon, átbújni a kisházikó alatt. Ez mind-mind egy olyan a tevékenység, hogyha jól csinálja, akkor jutifalatot fog kapni, tehát ugyanúgy hagyományosan, hogy mondjuk a kutyákat betanítjuk mindenféle kutyás foglalkozásokra, tehát ők is ugyanúgy működnek, de nagyon fontos az, hogy ők például 20 perc után már elfárad az alpaka, tehát 20 perc oktatás, utána egy kis pihenés, negyed óra, aztán megint 20 perc oktatás, és egy nagyon rövid vezényszavakkal, most éppen ilyen valami pittyegőt szereztek be a kollégák külföldről, amilyen hangra érzékeny az alpaka, hogy a figyelmét felhívja, és akkor azzal erősítjük az utasításokat, hogy megjegyezze a rövid vezényszavakat. Úgy néz ki, hogy ez működik, és a gyerekek nagyon-nagyon szeretik, hogy ezek ilyen bohókás állatok. Tehát amikor rád néz egy alpaka, akkor rá van fagyva a mosoly az arcára. Tehát ez így tényleg nagyon jámbarok és szerethetőek. Ami nagyon fontos az, hogy a láma az, amelyik köp, az alpaka az inkább ilyen nagyon mélyeket sóhajt, és esetleg hátlófele rúg, tehát ezekre ilyen szabályok vannak, hogy ne kerülj az alpaka háta mögé, elől nyugodtan lehetsz. Emellett nagy sláger a nyuszi simogató, tehát mindenféle nyuszink van, legalább 5 fajta, tehát húsvét után mindig megszaporodik, hogy húsvét után 2 héttel megérkeznek azok a nyuszik, akiket örökbe kell nekünk fogadni, és akkor mindig így van egy ilyen színes nyuszi csapat, úgyhogy hál' Istennek ott is folyamatos a szaporulat, aztán mi is ajándékozunk őket természetesen tovább. Vannak malacok, tehát hagyományosan, mint egy gazdaságban sok minden megtalálható. Kokettáltunk még más állatokkal is. Jelen pillanatban van egy nyertes pályázatunk, és ha minden igaz, év vége fele, vagy legkésőbb jövő év elején 2 tehénnel fogunk gazdagodni, hiszen nekünk tehénterjei szükség van a kecsketeim mellett, úgyhogy ennek az istálója már megépült, éppen ma vettem át a nagy új trágyatárolót, hiszen nem arról szól a tehén, hogy most van egy fedett szín is, oda be fogom hozni, hanem azért a trágyatároló kapacitást azt növelni kell, a vízellátást oda kell vinni, a fejőberendezés az hol lesz, tehát ezt az egész technológiai folyamatot át kell gondolni, ez nem úgy van, hogy hazavittem, hiszen otthon nagyapának úgyis volt egy istálója, és elfért még egy tehén, tehát nekünk ezeket ki kell építeni hozzá.
0: Ez azt is jelenti, hogy a sajt kínálat bővül?
1: Mindenképpen jelen pillanatban van egy együttműködésünk egy őstermelővel, itt a Bükkben Répás után van egy családi gazdaság, de neki is kis szűkös a kapacitás, onnan hozunk. Nagyon fontos ez az A2-es minősítésű tej, tehát az igazi alapanyagból készül nagyon jó minőségű sajt, termék, de mi a saját legelőnket folyamatosan fejlesztjük, tehát hogy gyógynövényekkel szaporítjuk, tehát amikor például a kakukkfű virágzik, az érződik a sajton is, átmegy a tejbe, most is éppen egy kicsit ilyen vadrozmaringos illatok vannak a legelőn, és nagyon fontos, hogy mi ezt hogyan kezeljük a legelőt, meg a szénát is nagyon úgymond odafigyeléssel vásároljuk, tehát olyan szénát, ami az út mellett kaszáltak le. Mi most jelen pillanatban az Aggteleki Nemzeti Park területéről hozzuk a szállastakarmányt, olyan területről, ahol a környéken sincs kocsi. Tehát nem mindegy, hogy mit tettünk az állatokkal, mi a méretünk miatt nekünk nem éri meg a biominősítés, tehát árérték arányban

0: az annyira drága, hogy nem hozna többet, de nálunk egy nagyon erős és tudatos ökoszemlélet van. Gyakorlatilag például a kertészetben másfél éve ásásmentes kertünk van. Nincs ásó, hanem mindenképpen egy saját magunk által készített komposzt réteg kerül mindig a földre, és abban van az ültetés, és egy lengő kapával lazítják a talajt, és gyönyörű, óriási zöldségeink vannak, és ami nagyon fontos, hogy ez egy, azon kívül, hogy nem vegyszerezünk, még a talajnak a kímélése is azért ott van, hogy a talaj, ahogy a saját magát szervezi azokkal a mikroorganizmusokkal, hogy azokat sem bolygatjuk, és ez a tudatos gazdálkodás, tudatos állattartás, kertészkedés, ez mind-mind egy olyan fajta szemlélet, ami a hosszú távú fenntarthatóságot. Amihez hozzátartozik, hogy jelen pillanatban 7 óriási nagy tartályunk van elásva a földbe, mindenhol gyűjtjük az esővizet, 2 nagy kerti tavunk is van, most éppen egy harmadikat próbálunk tervezni, tehát hogy a víz megtartás az milyen, főleg ebben a szárazságban azt látjuk, hogy ezt 10 éve kezdtük el, és most kezdi a nagyobb közönség is értékelni azt, hogy hát vizet kéne valahogy menteni, nálunk ez már úgy megvan, szélkerék húzza a vizet a kútból. Van egy 15 méter magas szélkerekünk, ami nem áramot termel, hiszen annyit nem tud, hanem a vizet felemeli 4 méter magasba a föld felszín fölé, onnan becsorog egy nagy tiszköbös tartályba, a tartály 1 méter fölött van beásva a domboldalba, az alján van egy csap, és úgy locsoljuk az üvegházat. Tehát, hogy hogyan lehet akár áram nélkül is. A saját erdőnkből termelünk tűzifát, meg vásárolunk is, szoktunk adományba is kapni itt, ahol van mondjuk bozótirtás. Itt hajléktalan emberek dolgoznak nálunk a fatelepen, van olyan rönkhasítónk, ami egy pedálos, tehát fejszét nem adunk a kezükbe, de sokkal kényelmesebben lehet a fát aprítani, és ezeket szárítjuk, és most már, akár mondjuk a mai nap, azokat a fákat készítik elő, amit 2027 telén fogunk majd felhasználni, hiszen mi másfél-két évre előre kell gondolkodjunk, hogy száraz tűzifánk legyen. Jelen pillanatban 8 cserépkályhánk van, és 9 fa elgázosító kazánunk. Az összes épületnél saját magunk által előállított fabrikettel, papírbrikettel és tűzifával fűtünk, a gázszámlánk pedig az ezelőtti programhoz képest több mint 40%-kal csökkent, ami nekünk nagyon sok millió forintot jelent. Tehát ez a fajta tudatos gazdálkodás, önfenntartás, ez nagyon fontos, és amikor jönnek hozzánk mások megnézni, akkor sokan azt mondják, hogy jaj, de jó ezt csinálni, és akkor mi szeretnénk hasonlót, és mi próbálunk másoknak segíteni, hogy hasonló szociális harmokat hozzanak létre. Igaz, amikor elmondjuk azt, hogy hát az állatokat karácsony este is meg kell etetni, az mondjuk kevésbé szimpatikus. Vagy a tűzifát, azt fel kell hasítani, be kell pakolni, meg kell rakni, a hamut azt ki kell vinni a kertészetbe, vagy rátenni a trágyára, megkeverni, stb. Ezek mind-mind olyan munkafolyamatok, amikkel a mi ellátottainkkal tudunk együtt dolgozni, és nincs, csak ez mind szervezésnek a kérdése. És ilyenkor jön be az, hogy hát akkor mégis kényelmesebb az, hogy inkább kifizetek egy magasabb számlát.
1: Ma zenélünk egy kicsit, utána az is kiderül, hogy mekkora területen gazdálkodtok, és hány munkatársad van.

0: Jakubinyi Lászlóval, a Szimbiózis Alapítvány elnökével beszélgetek. Az előző részben, hát amit felsoroltál, az egy csoda, amit itt felépítettetek. Mekkora területetek van?
1: Jelen pillanatban 7 hektáron gazdálkodunk. Azért azt kell tudni, hogy ez egy meredek domboldal, 62 méter a szintkülönbség. Tehát ez volt az a domboldal, ami nem kellett senkinek. Tehát az első 1 hektár az a bányakapitányságnak volt a része. Most éppen egy legendás növények tanösvényt építünk, tehát a 2 hektár erdő közepén egy több mint 1 kilométer hosszú kanyargós utat sikerült építeni, és ősszel jön még egy faültetéses rész, tehát ilyen őshonos fákat ültetünk, és nagyon fontos az, hogy próbáljuk megtalálni azokat a magyar népi gyökereket is, amit az őseink tudtak a fákról. Például már most ezt kitakarítottuk, ez egy meglévő nyírfa csoportnál, a nyírfa csoport közepén lesz egy pad, és nagyon fontos, hogy azoknak, akiknek mondjuk leukémia típusú betegségük van, ha nyírfák között naponta egy negyed órát ülnek, és azt a rezgést átveszik a nyírfanet keringéségtől, az mennyire gyógyítólag hat, valamint a nyírfa nak a megcsapolása, egy bicskával egy egyszerű V-alakot kell vágni a nyírfa kérekbe, és betenni egy műanyagot, és oda tenni mondjuk egy poharat, régen konzervdoboz, vagy bármit, akkor az elkezd csepegni, és ezt naponta egy decit ebből inni, az teljesen gyógyítólag hat, és ez már orvosilag is igazolt. Na ezt tudták az elejénk, akik annak idején bejöttek akár a Kárpát-medencébe is, hogy a nyírfába úgymond szent szellem lakik, akinek gyógyító ereje van, hiszen a nyírfa pont ezt a fajta a nedvkeringés segít, úgymond egy öngyógyító folyamatot beindítani, és a nyirokcsomók adnak a tisztításában, tehát érdemes megkeresni azokat a régi könyveket is, amiket mi most már gyűjtünk meg akár a népi legendáriumokból is elővenni, vagy a régi kalendáriumokat ezt írták, de ugyanilyen, ha most egy vöröslevelű magyaró bokorligetet alakítunk ki, aki oda beül, akkor annak a susogása, meg hogy a hajlékonyság, a mindenféle mozgásszervi problémák lesz, hogyan tudhatni, egészen más a diófa alatt ücsörögni, tehát a diófa alatt gyakorlatilag nem nő gyomnövény. Akkor vajon miért van ez így? És ezeket úgy tudták, és azt kell tudni, hogy ezeknek a legendás növényeknek vannak nagyon precíz leírásai, nem csak botanikai, hanem orvosi leírásai is, és ezeket mi próbáljuk előhozni. Azért a gyógyszereinknek több mint a 90%-a növényi alaperedetű, és ezt próbáljuk mi ezt a gyógyító erdő mozgalomba egy kicsit bekapcsolódni, és akkor lesznek ilyen pihenőpontok, sétálópontok, és szeretnénk majd megnyitni a nagy közönség előtt. Reméljük, hogy szeptemberben ez majd nyílik, és akkor ez körülbelül 2-3 év alatt fog ez úgy fejlődni, hogy azokat a fákat, amiket most idén több mint 100 fát fogunk ültetni, erre van egy nyertes pályázatunk, hogy azok az őshonos fák, már sikerült lehegyeztetni mindenféle tudorral azt, hogy erre a régióra, erre a tájegységre, melyek azok a, nem mindegy, hogy milyen körtefát ültetünk például, ami mondjuk ide való volt, és a nevek, tehát a majorságnak az egyik oldalát Kis Szilvásföldnek hívják. Itt, ahol beszélgetünk, itt ért véget a Medgyesalja, vagy a Diósgyőr. Ezek a nevek mind gyümölcsfa eredetű nevek voltak, akkor vajon miért éppen így nevezték el ezt, hiszen ez egy hagyomány útján alakult ez ki, és nekünk ez fontos tudni ezeket a népi legendáriumokat, és ezeket le fogjuk írni oda, ezt el lehet majd olvasni, és sokat-sokat lehet ezekből tanulni, természetesen van egy gyógynövényes részünk is, amit lehet alkalmazni, és ezt az egészet megfejeltük most egy szenzoros kerttel, aminek a kiépítése nagy részben megtörtént, ezt szeptemberben fogjuk úgymond átadni. Ez olyan gyerekeknek elsősorban, akik például nagyon sok autista gyerek nagyon nehezen tapint meg valamit, érzékeny az illatokra, a különböző textúráknak az érintésére, és ezt hogyan lehet fejleszteni, ez egy terápiás kert, ennek is ugyanúgy már nemzetközi szinten teljesen tudományos alapja van, ezt tanítják is már hál' Istennek, akár a gyógypedagógiai főiskolán is, valamint egy terápiás játszóteret fogunk átadni, és ez most nagyon fontos, hogy erről beszélünk, nem is így erről készültem, pont a tenap küldte át a tervező kivitelező az első fotókat. Azt kell tudni, hogy van Magyarországon egy híres fafaragó, Kőboldizsárnak hívják, és olyan mesetereket épít, ami mindegyik egy olyan játszótér, aminek van valamilyen üzenete. Eddig főleg ilyen történelmi dolgok voltak, tehát a Mátyás király korabeli játszótér, vagy János Vitéz, nagyon úgymond neves helyeken, a Nemzeti Múzeum mellett, vagy a Visegrádi vár mellett vannak ilyen játszóterek. itt a környékünkön nincs ilyen, de van neki játszótere Indiában, Portugáliában, ezek nem olcsó dolgok, mindegyik egyedileg készül, egyedi történet alapján. Mi tavaly kezdtük el a közös gondolkozásra, a közös tervezést, tavaly szeptemberben megállapodtunk, mi a Borszem Jankú meseteret fogjuk felépíteni közösen, és két hét múlva érkeznek, már az első úgymond művészi értékű faszobor faragványok már elkészültek. Ez arról szól, hogyha valaki bejön ebbe a mesetérbe, akkor el tudja játszani azt, hogy ő is kicsinek születik. Tehát lehet kicsinek és csökevényesnek születni egy borszemnek, akiről mindenki azt gondolja, hogy hát ez egy borszem, semmire nem fogja ő vinni, és hogy végig kell menjél, a saját sárkányaidon is meg kell harcolni, de a körtefán le kell csúszni az alvilágba. Mindenkinek van egy saját alvilága, ahol a saját démonjainkkal meg kell harcoljunk, ahol van a háromfejű, a hétfejű, a 9, 12 fejű, nem tudom hányfejű sárkány lesz már ebben a mesében, és akkor ezeket hogyan kell legyőzni, és utána megmented a nővéreidet, a királykisasszonyokat, akik végül téged cserben hagynak. Tehát mindig van az, hogy lehet, hogy valaki akár a családba fog, vagy a legjobb barát hagy cserben, és magadra vagy utalom, és lehet, egy idegen, a griffmadár fog neked segíteni, de a griffmadár akkor tud téged felrepíteni a felvilágba, hogyha őt eteted, és a végén elmarad a zenivaló, és a combodból kell vágni egy darabot. Na ezt a népmesét, ez ki van faragva játszótéri elemekre. Tehát például a kacsalábon forgó várak az ilyen kacsalábon forgó körhinta lesz a királylányokkal, természetesen egy ilyen kapaszkodós, felmászós dolog, a fel kell mászni, és le kell vágjad a sárkányoknak a fejét, lesz benne természetesen egy kuckó is, egy pad is, ahol meg lehet közben pihenni, de egy repülő körhinta tetején lesz a griffmadár, aki majd felrepít, de a körtefán le lehet majd csúszni, és amikor a gyerekeknek elmondjuk ezt a mesét, és hogy lépésről lépésre végigvezetjük őket, és azt az érzést kell neki átélni, hogy nekem most meg kell harcolnom, tennem kell nekem is valamit azért, hogy tovább lépjek, és a végén pedig én leszek a kis királyfé, és a nyertes, ez egy önbizalomépítő, és egy saját erőknek a felfedezése, és ez a mesejátszótér, ha minden igaz, akkor szeptember elején átadásra kerül, ami nagyon fontos, hogy mint minden játszótérnél nagyon erős szabályozás van Magyarországon is, tehát az, hogy nekünk gyakorlatilag több köbméter földet kell kiásni, bebetonozni, lehomokozni, a végén pedig lesz egy hivatalos TÜV játszótéri engedély, tehát ez nem egy olyan, hogy most lesz egy szoborpark, hiszen ahova gyerekeket engedünk be, ott nagyon fontos a biztonság, és ezt mi hivatalosan ugyanúgy engedélyeztetjük, lepapírozzuk, hogy reméljük, hogy valamikor szeptember közepén majd egy átadó meghívó ünnepség keretében erről fogunk tudni beszélni. De azt gondolom, hogy ez nem csak maga a játszótérről szól, hanem arról, hogy hogyan gondolkodunk azokról a gyerekekről, akik egyre többen vannak. És hogy hogyan tudjuk akár preventív módon, akár egy terápiás módon őket segíteni, hogy saját magukból hogyan tudják a legtöbbet kihozni.
0: Zene után lesz még kérdésem a játszótérről is.

0: Jakubinyi László, a Szimbiózis Alapítvány elnöke a vendégem. Ez a játszótér bárki által használható is lesz?
1: Határozottan igen. Tehát nagyon fontos az, hogy a Majorságot úgy alakítjuk ki, mint egy turisztikai központ, és hát ott van a Diósgyőri játszóvár, ami nem titok, jövő héten jönnek minősíteni, és az egyik toronyba szobát alakítottunk ki, meg ott van a panzió is, meg az állatokhoz is folyamatosan jönnek vendégek, de ezt szeretnénk egy kicsit keretek között átlátható módon működtetni, ezért múlt héten megérkezett a bejárathoz egy fából készült őrbódé, tehát lesz egy beléptetési rendszer, hogy bárki bejöhet, egy ilyen nagyon szimbolikus belépő jeggyel, amiből majd évente le kell viaszolni ezeket a játékokat, hogy azt tudjuk ebből finanszírozni, de mindenképpen a közönség számára ez egy nyitott dolog lesz. Maga az a terápiás ösvény, ami az erdőbe megy, az ingyenes bárki számára, hiszen az, hogy egy öngyógyítási folyamatot is szeretnénk működtetni, tehát ez ilyen félig nyitott, félig egy kicsit ilyen szabályozott program szerint fog működni. Nagyon sokat tanultunk például abból, amikor tavaly előtt ez a bárki bármikor bejöhetett, és volt állatelhullás is, amikor narancshéjat dobálnak be, és azt megrágja az állat, és a gyomra pedig elzáródik, és akkor vagy egy bélcsavarodás van. Tehát sajnos azt látjuk, hogy amikor bejönnek nagyon sokan, akkor hirtelen ez a olyan helyen vagyunk, ahol bármit szabad, nincsen szabályozva, akkor nekünk, amikor a vendégek vannak, vagy látogatók, akkor csak kell személyzetet biztosítani, aminek ugyanúgy költsége van. Tehát ezeket próbáljuk mi valahogy egy ilyen nagyon kényes egyensúlyjal, méltányos alapon ezt jól működtetni. Ugyanúgy látjuk, hogy ha minden ingyen van, akkor annak nincs értéke. Tehát volt már olyan, hogy eltörtek dolgokat, nem úgy használták, rongálták, eltulajdonítottak, tehát ebben a történetben minden benne van. Hát ezekre nekünk oda kell figyelni, ez is egy tanulási folyamat. Tehát mi is azt gondoltuk, hogy ezt próbáljuk minél szélesebb körbe, de annak azért ezt az értékét meg kell valamilyen szinten adni, hogy ez egy minőségi dolog, és ezért a minőségi dologért lehet akár közösen tenni is. Ezért nagyon fontos az, hogy nekünk van önkéntes programunk, tehát lehet jönni önkénteskedni, az önkéntesek mindig hozzák akár a családjukat is, tehát hogy van egy olyan, hogyha valaki azt mondja, hogy akkor én jövök, mondjuk például megkérdettünk idén tavasszal alpaka sétáltatást, hogy lehet jönni az alpakákhoz önkénteskedni, és ez olyan volt, hogy egy napra el lehet jönni az alpakákhoz, és akkor egy nap önkénteskedés, mondjuk az egy az 4 vagy 5 óra. És akkor ez olyan, hogy azzal kezdik, hogy közösen kitakarítjuk az alpakáknak az istálóját, utána lehet őket a terápiás tréningen végigvinni, utána lehet sétálni, utána meg kell őket itatni, etetni, és hát nagyon sokan azt gondolták, hogy ez csak arról szól, hogy amikor én csak jól érzem magam, de hát a seprűt azért nem fogom a kezembe. És azért az önkéntes munkának van ilyen meg olyan oldala is, tehát hogy tegyünk azért valamit, hogy mindenki tudjon haladni és jól legyen. Ez is egy kulturális folyamat, azt gondolom.
0: Nagy volt amúgy az érdeklődés erre?
1: Határozottan igen, és én azt gondolom, hogy a legnagyobb arányban pozitív volt. Tehát ez abszolút úgy rendben volt, de ugyanúgy azt láttuk, hogy nekünk sokkal tudatosabban és sokkal részletesebb tájékoztatást kell arról adni, hogy hogyan kell mondjuk állatokkal viselkedni. Tehát mi most már azt is kérjük, hogy ne tedd a kezedet az állat szájába. Tehát azt gondoljuk, hogy alap, ugye? Hát nem alap. Tehát, hogy ezekre oda kell figyelni, vagy hogy persze azt tanítjuk, hogy amikor a lovakat almával letetett, akkor nyitott tenyérbe teszed az almát, mert azért az ínyével azért tud sérülést okozni. Tehát ezekre nekünk mind-mind oda kell figyelni, de azt látjuk, hogy vannak visszatérő önkénteseink is, tehát ez nagyon jó, meg vannak távolabbról érkező önkéntesek, meg egyre több a céges önkéntes, akik ezt értékelik. Ami nálunk nagyon fontos az, hogy nálunk azért kőkemény munka is van, tehát most mondok egy példát, hogy nemrég valaki azon, hogy beszélgetünk, nagyon jól sült ki a végén, van nekünk az aranyhalacska programunk, amikor fából vannak kivágva halformák, amit egy óriási nagy ilyen fémkádba úszkálnak ezek a halak, és akkor horgászbotál a gyerekek ezt kihalászták, és van benne 2 aranyhal is. Hát ezt újra kellett festeni, ez volt a program, de hát előtte ezt le kell csiszolni. nem csak arról szól, hogy festjük és díszítjük, hanem az előtte csiszolunk is. Tehát, hogy ezeket kell jól átgondolni, és mi már úgy vagyunk, hogyha valamit meghirdetünk, akkor ilyen nagyon apró lépésekkel el kell írni, hogy ez arról fog szólni, hogy előtte lecsiszoljuk, leporoljuk, szivacssal le kell takarítani, és utána jön a festés, a happy része. És hogyha így kommunikálunk, akkor szerintem mindenkinek jó, de mi is tanuljuk ezt abszolút, tehát nekünk is fel kell zárkozni.
0: Említetted a céges önkénteseket is, tehát be lehet még jelentkezni hozzátok? Van hely, kapacitás önkéntesként, akár egy cég csapatépítésként elmegy hozzátok, és fix munkát kiadtok neki?
1: Abszolút. Az idén a legnagyobb csapatunk egy 80 fős céges csapatépítés volt. Amikor például a terápiás kertnek a részét készítettük, lehet jönni 5 fős csapattal is, tehát van, amikor tényleg akár rossz időben belső tereknek az otthonnak van a festése, vagy kerítésépítés van, és most van egy új őszi program meghirdetésünk kialakulóban. A MÁV terepen az Y-híd mellett van egy nagy otthonunk, ez egy nagy napközi otthon, ez egy U-alakú régi iskola, ez egy 100 éves épület, ahol a súlyosabb a fogban érintettek vannak nálunk napközi ellátásra, tehát többen vannak pelenkás, kerekesszékes, szondatáplát is, tehát sok autista fiatal van, és nekik nincs udvaruk, hiszen ebben az U-alakú épület udvarán az egy parkoló, ahol naponta jönnek-mennek a speciális szállítási eszközök, és őket egy ilyen 30 településről szedjük össze ezt a 80 főt, tehát Miskolc és vonzás közvete, és ez semmilyen udvaruk nincs. És eddig mindenki azt gondolta, hogy nekik erre nincs szükség. És az utcácska túloldalán, tehát gyakorlatilag 5 méterre a kaputól, van több hektár parlagon lévő terület, ami az Y-híd építése után ott maradt, a MÁV telep lebontása után. És akkor ezt megigényeltük az önkormányzattól, ettől 10 000 négyzetmétert, nemrég írtuk alá a szerződést, de hát óriási nagy földkupacok vannak ott, tele mindenféle gyomnövényel, és hát nekünk azt rendbe kell tenni, le kell keríteni, és ott számukra egy játszótér lesz, egy terápiás udvar, ott is szeretnénk nekik néhány magas ágyást, hogy télen is legyenek is akár egy fóliasátor, de nagyon fontos, hogy egy zöld felület legyen, tehát ott is szeretnénk faültetést, és hogy ennek a 80 súlyos fogyatékos embernek a napi szintű kikapcsolódását, a jobb minőségű ellátását, életvitelét tudja segíteni, úgyhogy most aláírtuk a szerződést, jön a földmérő, hát ennek a lekerítése, a kigyomlálása. Például most szeretnénk, most éppen egy pályázatot írunk, hogy szeretnénk ott egy kicsike kis focipályát, vagy ilyen sportpályát, ahol mindenféle szaladgáljanak. Ahhoz nekünk gyeptéglát legolcsóbb venni, de azért mit tudom én, a gyeptéglát le kell teríteni, előtte a homokot el kell gerebjézni, tehát ehhez nekünk egy-egy napra olyan jó lenne 20-30 szorgos kéz, akivel úgy hirtelen ezt meg lehet csinálni, hogyha mi minden eszközt oda teszünk, csak jön valaki, aki ezt segít elvégezni, hiszen maga az otthonban nekünk gondozónők vannak, egy megváltozott munkaképességű karbantartóval, akik azt a 80 fogyatékos embert el kell lássa, tehát ők sajnos erre kapacitás hiányába nem tudnak időt, energiát szakítani, és ezt mindenképpen önkéntesekkel szeretnénk majd megvalósítani.

0: hány munkatársad van, akik nap mint nap segítenek?
1: Ez egy mindig izgalmas kérdés. Jogilag, tehát a havi KSH jelentés az 382 alkalmazott, akinek utalunk fizetést. Ez nem kevés. A 382-ből 252-nek van valamilyen papírja. Tehát van, aki mondjuk a fazekas műhelyben dolgozik, mondjuk mint egy, akár egy értelmi fogyatékos, vagy egy autista ember, de van, aki az irodában dolgozik, ugyanúgy, úgymond célcsoporti tag a hallássérült sajtmesterünk, vagy a kolléganő, akinek hiányzik az egyik karja, és ő is teljes értékű munkát végez. Az a kérdés, hogy hol a határ? Tehát van egy jogi határ, hogy ő célcsoport tag, közben teljes értékű munkát végez, lehet, hogy mondjuk nem 8 órában, nem 7 órában dolgozik, mert az egészségi állapota ezt kívánja, de nem csak a fogyatékosok vannak nálunk, hanem például, ha valaki mondjuk a stroke után gyógyult. Lehet, hogy ő sokkal lassabban dolgozik, de kiváló szakember. Mondjuk nálunk van 4-5-6 órában dolgozik. Lehet, hogy neki fel kell írni naponta, hogy mit kell végezni, mert elfelejti, hogy tegnap előtt mit beszél, de naponta oda van írva, hogy na ma ez a feladat, akkor teljesen jól fogja tudni csinálni, de vannak olyan kolléganők, akik most többen is vannak, akik kemoterápia után vannak, mindenféle ilyen műtétek után, és azt gondoljuk, hogy számukra is nagyon fontos, hogy lehetnének otthon, úgymond betegnyugdíj, vagy rokkantnyugdíjon, de szeretnének emberek között lenni, és akkor számukra ez egy védett közösség, de ugyanúgy célcsoporthoz tartoznak jogilag. És hát természetesen vannak maguk a fogyatékossággal élő emberek, akik a védett műhelyekben dolgoznak, de napi szinten nekünk 550 családdal van ellátási szerződésünk, ami azt jelenti, hogy napi szinten ennyi fogyatékos fordul meg nálunk, a most már 10x telephelyen, 9 házban 80-an laknak nálunk, ami egy nem kevés szám, 3 napköziben 175-en járnak naponta, és ilyenkor nyáron még többen, mert a speciális iskolákból is hozzánk járnak be a napközibe, tehát ilyenkor mi akár 200-an is vannak a napközikbe, emellett van a babysitter szolgáltatásunkban vannak 36-an, a speciális szállításban 60-an, és akkor is ez még nem a foglalkoztatásos része, ez csak a szociális ellátási része, és emellett mindenféle programunk van, azt gondolom, hogy most egy nagyon szerethető programunk a Csak Csajok projekt, ahol jelen pillanatban 24 olyan fogyatékos lány van benne, akik egy ilyen önismereti, ugyanúgy egy ilyen belső személyiségfejlődési projekt, ahol pszichológus, mindenféle stílus tanácsadó, sminkelős, meg ilyen kollégák vannak, akik abba készítik fel a lányokat, hogy hogyan érez magad teljes értékű nőnek. Mert hogyha mi azt láttuk, és ez a mi egyéni fejlesztési terveinkből kijön, hogy milyen probléma van, hogy belenéz a tükörbe, és azért azt látja, hogy nem egy olyan kép néz vissza, mint mondjuk egy címlaplány vagy a tévében. Tehát, hogy is ő is szeretne olyan lenni. De már annyi kognitív tudása van, hogy ő sose lehet ilyen. Például nekem szabad-e sminkelni? Mert eddig mindenki azt mondta, hogy hát neked nem. Szabad-e csinosan öltözni? Szabad-e befonni a hajamat ilyen modernre? Hát igen, szabad, és akkor ezt hogy kell csinálni? És hogy te attól ugyanúgy teljes értékű nő vagy, és akkor leszel igazán vonzó, szexi csaj, ha a kisugárzásod olyan. És hogy ezt hogyan tudjuk akár a külsőleg is ezt megtámogatni szakemberekkel, de hogyan tudod azt a fajta érzést kommunikálni, hogy te belülről úgy érzed, hogy te vagy az igazi hercegnő. És ez több éve megy ez a projektünk, és azt gondolom, hogy most egy olyan kiteljesedése van, hogy ezek a lányok tényleg azt érzik, hogy ők a főnyeremény, és már a többi lányt, aki eddig úgy félte be a projektbe belépni, behúzzák. És azt gondolom, hogy nagyon fontos erről beszélni, ez az egész úgy indult, hogy beérkezett hozzánk sírva az egyik fiatal 21 néhány éves lány, aki már nem a speciális szakiskolába jár, hanem hozzánk kell dolgozni az egyik műhelybe sírva. Akkor szóltak a kolléganők, hogy hát mit tudunk neki még mondani, utazott a villamoson, tehát önállóan tud közlekedni, és hogy leköpték a villamoson, milyen ronda vagy. Mert van egy féloldali parézis és féloldalra béna. És akkor egy kicsit a szemhéja, meg a füle, meg az arca egy kicsit meg van ereszkedve. És akkor ennek a lánynak a lelke vajon milyen, hogyha téged leköpnek a villamoson, mert csúnya vagy. És akkor ebből indult ki, hogy elkezdtünk szakembereket keresni, és akkor én olvastam egy tanulmányt az Európai Unióban, van egy nagyon egy hivatalos kimutatás, hogy a szexuális abúzus által érintett célcsoport a fiatal fogyatékos nők. Tehát ők azok, akik nem tudnak nemet mondani, ők azok, akik leginkább behúzhatók a csőbe, és hogy ők azok, akikre a legkevesebb figyelem is irányul. És akkor így írtunk először egy pályázatot, és így találtunk szakembert, tehát tényleg pszichológus vezeti ezt az egész projektet, hogy hogyan kell rájuk odafigyelni, és hogyan kell őket abba támogatni, hogy ők saját magukat hogyan tudják akár képviselni, és hogy hogyan lehetnek teljes értékű hölgyek. És azt gondolom, hogy erről is kell beszélni, mert a szakma se beszél erről. Tehát, hogy ezzel egyáltalán mi van. És akkor eljutunk odáig, hogy lehet-e nekik szexelni. Tehát a mai társadalom még továbbra is azt gondolja, hogy a fogyatékos az egy aszexuális társadalom. Hát ugyanúgy működnek a hormonok, és ugyanúgy vannak a vágyak, és senki se beszél velük erről. És akkor ezt is intim módon, hogyan kell ezt megközelíteni, hogyan kell felkészíteni őket, hogy elmenni a nőgyógyászhoz, elmondani a problémáinkat. De mit jelent az, hogy egy olyan közeledés, ami nem kellemes, vagy félek tőle, segítséget kérni, hogyan kérsz segítséget? Tehát ez mind egy ennek a kupasznak a része, és azt gondolom, hogy azon, hogy mi ezt a programot felvállaltuk, egyre többen egy híre ment, így fű alatt a szakmába, és már keresnek minket, hogy igen, ezt mások is átvennék szívesen, hiszen ez egy élő, valós probléma.
0: Mindig sajnálom, amikor veled beszélgetek, hogy véget ér a műsoridőnk, és gondolom hallgatóink is még hallgatnák ezeket a gondolatokat, és egyáltalán ezeket a témákat tudnánk még sorolni sokáig. Fogjuk ezt a beszélgetést folytatni majd valamikor. Nagyon szépen köszönöm, Laci, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Köszönjük a lehetőséget!

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben Jakubinyi Lászlóval, a Szimbiózis Alapítvány elnökével beszélgettünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott műsorunkat szombaton délelőtt 9 óra után megismételjük.
1: Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
1: Tíz óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Közösségépítő napokat tartottak a Szent Ferenc kisnővérei Bükszentkereszten. A háromnapos tréninget Bajnóci Sára és Walter Margit, a Nyolc Boldogság közösség tagjai tartották, akik segítették a nővéreket abban, hogy egyre inkább utat találjanak egymáshoz és egymáson keresztül a Jóistenhez. A napok témái sokszínűek voltak. Lehetőségük nyílt reflektálni arra, amin a közösségük nővérei az elmúlt év során munkálkodtak különböző tematikájú csoportokban. A napok folyamán szó volt a nővérházak működéséről és az új debreceni alapítással kapcsolatban felmerülő kérdésekről, a házak közötti kapcsolat miben létéről és ennek javításáról. Érintették a kommunikációs témákat, és szó esett a bizalomról is. A napok módszertanilag is sokszínűek voltak. A szerzetes nővérek részt vehettek ráhangolódó játékokban, szituációs gyakorlatokban, de lehetőségük volt csöndben, egyénileg is reflektálni és dolgozni. Egész évben várja a vendégeket a felújított balatonberényi piarista vitorlás üdülő. A piarista nevelés mindig is túlmutatott az iskolaépületek és az osztálytermek falain. Míg a tanítási év során a formális oktatási eszközöké a főszerep, a nyári szünetben és a tanításon kívüli időszakokban az informális platformok, a cserkészet, a túrák, a vízi élet és a vitorlázás veszik át a helyét. Ebben a szellemben újult meg a balatonberényi piarista vitorlás üdülő. A 28,5 millió forintos összköltségvetésű beruházás, a piarista rend magyar tartománya, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ, valamint a Piarista Vitorlázó Egyesület összefogásával valósult meg. A fejlesztés legfőbb stratégiai célja a szálláshely 4 évszakosítása volt, hogy a korábban csak nyáron használható épület az őszi, téli és tavaszi időszakban is minőségi otthona lehessen a piarista és az állami iskolák diákjainak, cserkész és regnumi csoportoknak, lelki gyakorlatoknak, kalazancius mozgalom eseményeinek, valamint a szálláshelyre nyitott nagy közönségnek. A hőségriadó miatt a szociális intézményeket érintő vörös kód is életbe lép a mai naptól, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos azt írta, a tartós kánikula, főleg a 40 fok feletti hőmérséklet, leginkább a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét viseli meg, a hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak. Már lehet jelentkezni a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki és elnök helyettesi posztjaira. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága a törvény tegnapi hatályba lépését követően megtartott ülésén elfogadta a vezetők kiválasztásának menetrendjét, valamint az 5 tisztségre vonatkozó pályázati felhívásokat. A pályázati időszak augusztus 16-áig tart. Rendkívüli készültséget rendelt el az aszály elleni védekezésben az élő környezetért felelős miniszter. Már az ország háromnegyedében vált súlyossá a vízhiány. Gajdos László arról számolt be, hogy a legmagasabb fokozatú riadókészültséget léptették életbe a vízügyi ágazatban. A döntést azzal indokolta, hogy Magyarország 84 vízhiány kezelési körzetéből 66 esetben az aszály index meghaladta a jogszabályban előírt 3-as határértéket. Döntött a kormány a tűzifa áfájának csökkentéséről, írt a közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András bejegyzése szerint ősztől a jelenlegi 27 helyett csak 5%-os forgalmi adó fogja terhelni a tűzifát. Részleteket a kormány szóvivői tájékoztatóra ígért. Magyar Péter miniszterelnök pedig arról számolt be, hogy a zöldségek, gyümölcsök és az egészséges élelmiszerek áfájának csökkentése is a kormány tervei között szerepel. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült, felhőtlen időre számíthatunk, csapadék sem várható. A Dunántúlon a déli délkeleti, másutt a keleti szelet kísérik élénklökések. A hőmérséklet 32 és 37, estére 20 és 30 fok között alakul. Híreinket hallották.

0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva, V. Barna Erika kéziráskutató, grafológus szakértő. A sorssal nem lehet tréfálni. Csontvári Koszkati Vadar személyiségéről írásai és kézírása alapján című könyvén 20 évig dolgozott. Kutatási eredményeire épülő könyve alapján V. Barna Erikával a festőművész kézírásának üzenetéről beszélgetünk.
2: Szeretettel köszöntöm én is a rádió hallgatóit. Valóban ez 20 évi kutatás. Többször nekirugaszkodtam a könyvnek, de 20 év után éreztem úgy, hogy most már az olvasók számára is kiadható.
1: A sorssal nem lehet tréfálni. Miért éppen ezt a Csontvári idézetet választott a könyve címéül?
2: A Csontvári kéziratokban számtalanszor újra és újra visszatér ez a mondat, különböző szövegösszefüggésekben. De az életében a sors segítette őt. A gondviselés újra és újra megmentette a Csontvári hagyatékot is, a láthatatlan erő segítette őt.
1: Művészettörténészek és pszichológusok is vizsgálták Csontvári Koszkati Vadar munkásságát, életútját. Mi most a kézírása alapján közelítjük meg személyiségét. A könyvet olvasva talán három nagy korszakra bonthatnánk Csontvári életútját. Az első, amikor még gyógyszerészként leveleket, megrendeléseket írt, a második a festőművész, végül a harmadik korszak lehetne a Szent János kórházból nővérének írt utolsó levele. Mi jellemzi az első időszakban a gyógyszerész Koszkati Vadar írásképét?
2: Hogyha bárki grafológiai előtanulmányok nélkül rátekint a kézírására, azonnal átérzi azt a rendkívüli energiát és nagyon pozitív kisugárzást, amit az írás áraszt. A legjellemzőbb, hogy óriási kilengései vannak, alapvetően a függőleges irány hangsúlyozódik. Tehát azt lehetne mondani, hogy a betűk, mint világfák, vagy mesebeli fák a felső és alsó világot kötik össze. Szinte eget és földet összekötő betűtörzseket látunk, és méltósággal menetel az írása. Ebben jelen van Csontvárinak a büszkesége, az egyenes tartása, az az erő, amely végig egész életében jellemző volt. Rendkívül fegyelmezett ez az írás. Azt lehet mondani, hogy nagyon ritka ma, vagy alig-alig látni ma már ilyen gyönyörűen rendezett, precíz, pontos, gondosan kivitelezett és rendkívül esztétikus kézírást. Ami jelzi egyrészt az, hogy rendkívüli fegyelmezettséggel élt. Nagyon nagy önfegyelem, akaraterő segített őt mindenben. Tehát gyógyszerészként is nagyon lelkiismeretesen dolgozott. Természetesen mindezek mellett, amit elmondtam, hatalmas dinamika volt. Jellemző, hogy bárhol is volt, felfedezte a hiányosságokat, a feladatokat, és mindig valamilyen nagyon különleges értéket tudott lerakni az asztalra. Gyógyszerészként például könyvet írt a gyógyszerész szakmáról, szerette volna jogilag is rendezni az addig még meglehetősen kaotikusan működő gyógyszertárak működését. Például az ő érdeme, hogy egyáltalán a gyógyfüvekkel, a természet gyógyászattal a gyógyszerészek szertárak elkezdtek foglalkozni, de ő jogi tanulmányokat is végzett. Foglalkozott földtannal, kristálytannal, foglalkozott bonztannal. Tehát azt lehet mondani, hogy korának egyik legműveltebb embere volt, polihisztor volt.
1: Számomra bizgalmas, hogy ő még életmód tanácsokat is adott.
2: Így van, pontosan. Tehát egyrészt a táplálkozásra tért ki, már akkor jelezte, hogy legyünk óvatosak, mert megalakultak a társaságok, a táplálékok hamisítására, tehát műtáplálékok jelentek meg, amely tudjuk, hogy azóta sajnos elhatalmasodott. De nagyon környezettudatos szemlélettel élt, fontos volt számára a tiszta levegő, a tiszta víz, és figyelmeztetett arra, hogy az utódainkra tiszta levegőt és tiszta vizet kell hagynunk. Fontos volt számára például az, hogy ne fehér lisztes kenyeret tegyünk, hanem korpás vagy teljes kiörlésű lisztet, hogy ne fogyasszunk túl sok húst, mert az állatok megölése az fenyegeti egyrészt a természetösszhangot, másrészt pedig káros lehet. Ő maga vegetáriánus volt, nem fogyasztott húst, se alkoholt, zöldségen, gyümölcsön élt. Sok esetben meg is vonta magától a finom falatokat, így írta, hogy habos kávéra sem jut, mert számára elsődleges volt a festészet.
1: Nézzük a második nagy korszakot, amikor ő elhivatottságot érez, hogy festenie kell. Úgy írja alá a nevét is, hogy Csontváry Koszka Tivadar, festőművész.
2: Hát ez a legkülönlegesebb történet. Azt gondolom, a művészet történetben sincs még egy ilyen hasonló életút, mint a Csontváryé. Tehát gyógyszerészként ő köztiszteletben állott, nagyon sikeres volt. Még véletlenül sem gondolt arra, hogy pályát módosítson. Festészettel, művészettel nem foglalkozott, annak ellenére, hogy sok-sok minden más dologgal. És egy mondhatni csodaszámba menő jelenség az, ami vele 1880. október 14-én történt.
1: Könyvében ön Csontváry saját vallomását is idézi erről a napról.
2: A gyógyszertár előtt állt, és meglátott ott egy ilyen bubiskoló, tinós szekeret a saját kifejezésével élve, és hirtelen vágyat érzett arra, hogy ezt megörökítse. És egy orvosi vényre lerajzolta, ez szinte tökéletesen sikerült, ő maga is látta, de ezt megerősítette a főnöke is, aki éppen csodálkozva látta, hogy Csontváry rajzol. Tehát az élő természet tudta visszaadni, így jelenítette meg. Sajnos ez a rajz elveszett, nem láthatja az utókor. Most, ahogy a rajzot nézegette, gyönyörködve, úgy megszólalt egy hang, te leszel a világ legnagyobb napúrfestője, nagyobb Raffaelnél. Körülnézett, valaki tréfál vele, valaki gonyolódik vele, senkit nem látott, viszont ez olyan elementáris erejű volt ez a hang, hogy komolyan kellett vennie, és úgy érezte, hogy Istennel került közvetlen kapcsolatba, tehát egy feladatot kapott, megjelöltetett számára egy olyan feladat, amire ő nem volt felkészülve. Ez igen nagy problémát jelentett számára, de Isten iránti alázat, az iránta való bizalom indított el, hogyha ezt a feladatot megkapta, akkor ezt neki teljesítenie kell.
1: Nagyon sok Csontváry levél dokumentum felhasználásával készítette ezt a könyvet, amely sokkal több, mint egy kézírás elemzés vagy egy grafológiai kutatás. Rengeteg idézetet felelevenít Csontváritól az olvasók számára. Kérném, idézzünk egyet a hit és a művészet kapcsolatáról Csontváritól.
2: Nézni nézhet mindenki, de látni csak az láthat, akit az isteni gondviselés ezzel a képességgel különösen megáldott. És ezek a különös képességgel megáldott emberek vannak hivatva az ember művelődés történelmét gyarapítani, vagyis az adott esetben az isteni bölcsességet igazolni. A festői pályája valójában ezen a hiten alapult. Azt sem tudta, milyen ecsetet használja, milyen festéket. A kora nagy festőművészéhez, Keleti Gusztávhoz fordult, aki rögtön le is akarta beszélni a festői pályáról, maradjon a gyógyszerészet által biztosított aranybányánál. Ennek ellenére elindult.
1: Jelzi a kézírás ezt az elhivatottságérzést és a rajztehetséget?
2: Különös, hogy már a gyógyszerészi kézírásban megmutatkozott az a fajta rajzkészség, rajztehetség, amiről ő nem is tudott. Ott már a tudós mellett jelen volt a művész is, és ez a pillanat, ez a misztikus pillanat volt az, amikor ráébredt a saját életfeladatára, az Isten által kijelölt életfeladatára, egy új élettartomány nyílt meg előtte, és 14 éven át készült arra, hogy majd elinduljon. 43 éves volt, amikor aztán Európa legjobb festői iskolájába indult el. Tehát az az akaraterő, az a hatalmas szenvedély, lelkesültség, odaadottság, ami a kézírásban látható, az segítette őt, az vezérelt őt végig az életútján. Különös jelenség az, hogy a kézírása alapvetően nem változott egész életében. Azt lehet mondani, hogy töretlen a kézírás. A legelső kézírás, amit vizsgáltam, 25 éves korában készült, és az már ugyanolyan jellegű, mint amit majd a festői minőségében produkál művészként. Ami jelzi egyrészt

0: Ében is volt, mondhatni hitelesítette ezzel a gyébetűvel, a párkapcsolatról lemondott, mindenről lemondott, azért, hogy ennek a nagy kihívásnak és felkérésnek eleget tegyen. Mondta is, hogy teljes odaadottsággal lehet létrehozni bármit is, tehát az alkotáshoz teljes ember kell.
1: Számomra nagyon érdekes, hogy innentől kezdve minden aláírásában ott van, hogy festőművész, tehát meghatározza önmagát, önmaga feladatát is.
0: Így van, ez egy új identitása volt, nagyon büszke volt erre, attól kezdve, hogy látta, sikerül megvalósítani azt, amit elképzelt. Az is különös volt, hogy még alig indult el az elhívás élmény után, elég röviddel egy évre rá már tervezte, hogy megfeste a Tátra képét. Tudjuk, hogy hatalmas tablói vannak, Csontvárinak 20-30 négyzetméteres képekről van szó. Olyannyira kimagasló a tehetsége, például, hogy a Tátrai képet egyetlen vonal előrajzolás nélkül csak ecsettel festette meg, úgy, hogy kétszer ugyanaz a szín nem szerepel rajta.
1: Erika, önnek már több könyve jelent meg. Legismertebb közülük a Beszél az írás, Kézírás és karrier, a Kézírás teremtő hatalma, vagy a József Attiláról írt, a hétszer született költő. Hogyan kapcsolható össze egy kézírás kutató számára az íráskép az alkotással, jelen esetben Csontvári írásképe a festményei alkotásmódjával?
0: Értetlenül álltak eleinte a művészettörténészek olyan szempontból is a képei előtt, hogy nem feketettek, tehát ő maga keverte ki a festékeket. A kézírásban jelenlévő kreativitás, az a lendület, dinamika és probléma megoldó képesség például még abban is kifejeződött, hogy rátalált arra a festék minőségre, ami olyan, mintha tegnap tette volna le az ecsetet, szemben a kátrány alapú olajfestékekkel, amelyek feketednek.
1: Könyvében ön komplexitásában mutatja be Csontvári személyiségét. Miért tartotta ezt fontosnak?
0: Valójában Csontvárit együtt kellene megismerni és bemutatni minden alkalommal, festőt és írót, gondolkodót, filozófust, olyan metafizikai mélységeket tár föl ezekben az írásokban, amelyek közelebb hozzák a képek megértését is. Egészen más új stílus, mondhatni, hogy az egyetemes művészetben is kiemelkedőt alkotott, új műfajt is teremtett, nem tájképet festett, ő maga azt mondta, hogy látlat ez. Látlat, amely azt jelenti, hogy ő maga rakta össze a tájkép elemeket, soha meg nem lehet állapítani, hogy milyen pontról festette ezeket, mert a táj minden részlete jelen van, mégis önmagán túl, szimbolikusan, jelképesen üzen valamit. Ő a föld nagy energiapontjait kereste, jelezve a természet hatalmas erejét, energiáját, keresve Isten üzenetét, hogyan éljen az ember. Ő fiatal korától kezdve a világ keletkezésének rejtélyét kutatta, az emberi élet értelmét kutatta, Isten és ember kapcsolatát kutatta, hogy hogyan éljünk ahhoz, hogy ezt a rövid földi életet a legmagasztosabb tartalommal tudjuk megtölteni. Többször utalt arra, hogy a véges anyagi életben elmerülni nem érdemes, nem szabad, hiszen alkotni jöttünk a világra. És azt gondolom, minden jelentős művész ráébred arra, hogy az anyagi lét lehúzó lehet, az ember, mint szellemi teremtmény alkotni született a világra.
1: Mire következtethetünk? A Szent János Kórházból 1919. június 14-én Csontvári nővéréhez kézzel írt utolsó leveléből.
0: Torokszorongató a kézírást látni, mert jelen vannak azok a görcsök, írástorzulások, ami a fájdalmat jelzik. Tehát egyértelműen beteg, fájdalommal küzdő, legyengült szervezetű ember kézírását jelzi, ugyanakkor azt is, hogy küzd ezzel a betegséggel, próbálta tartani magát. Egész életútján azonos volt az íráskép, itt viszont egy egészen más, mondjuk így, hogy a középzónában megnövekedett írásképet látunk, ami orális tendenciákat jelez, ebből azt a következtetést lehet levonni, hogy alapvetően az éhezés miatt halt meg Csontvári, tehát a pénzét hadikötvénybe fektette, ez pedig csődbe ment. És Csontvári elveszítette mindazt a anyagi hátterét, amelyel biztosítani akarta volna egész életútján a festői pályáját. Önhibáján kívül került ilyen helyzetbe, valójában ő segíteni akart az államnak, és mindig benne volt ez a

0: Segítőkészség, a nemzetet emelni akarta, nem csak a saját műveivel, hanem akár így is. Tehát élete utolsó szakaszában éhezett. Soha egyetlen képét, festményét nem adta el, holott igen hatalmas összeget ajánlottak több képéért is, amerikai művészettörténészek is, több európai művészettörténész is meg akarta tőle vásárolni. Azt mondta, hogy szeretné egyben tartani, hogy ez a magyar nemzet felemelését szolgálja.
1: Összes alkotása majdnem elveszett, hiszen ha annak idején Gellóci Gedeon nem vásárolja meg ezeket a képeket, akkor ma nem gyönyörködhetnénk Csontváry csodálatos festményeiben.
0: Igen, az isteni gondviselés jelen volt ekkor is, Csontváry utóéletében is, sőt, az, hogy a kézírásai megmenekültek, az is Gellóci Gedeonnak köszönhető, mert kis hián ezt tűzre rakták. Már összegyűjtötték, hogy másnap reggel tűzre rakják az összes kézírását. Koszka Annának nagy fejtörés okozott, hogy mit csináljon a műteremben hagyott festményekkel. A kortársak értéktelennek ítélték ezt. A gondviselés behozta a képbe Gellóci Gedeon, aki műtermet szeretett volna bérelni, szétnézett a műteremben, belerugott egy vászonba, és megnyílt előtte a magányos szédrusként ismert festmény. Abban a pillanatban tudta, hogy ezeket a műveket neki meg kell mentenie, és a gondviselés segítsége alapján éppen 20 000 svájci frankot örökölt, amit ebbe tudott fektetni. Hogy a kéziratok megmenekültek, az megint csak a gondviselés segítsége, ugyanis arról senki nem beszélt, annak nem volt értéke. Gellóci Gedeon már el is hagyta a műtermet, és félútról visszafordult, hogy a kosárban lévő kézírásokat is szeretné elkérni. Rögtön odaadták, hiszen teljes mértékben értéktelennek gondolták, tehát már ott volt, hogy gyújtósnak másnap berakják a kályhába.
1: A Sorsa nem lehet tréfálni című könyv a Szereg Grafológiai Akadémia kiadásában jelent meg.
0: Nagy segítséget jelentett számomra Papp Gábor művészettörténész, szakmai segítsége, ő a könyv lektora. Papp Gábornak több könyve is jelent meg Csontváry, Koszka Tivadar művészetéről. Sajnos Csontváryttól nem marad gyermekkori kézírás. Az első kézírás 25 éves korából származik. Az írás érettsége jelezte azt a magas fokú, rendkívüli szellemi képességet és táv szellemi horizontot, ami csak egy zseni számára adatik meg.
1: Ön bemutatja azt a művészi utat, amely a kezdetektől, tehát az első ön által említett rajztól, a későbbi hatalmas festményekig elvezetett.
0: Csontváry géniusz volt. Ez egyértelmű, bárhonnan nézzük, akár a festészet irányából, akár a kézírásainak a grafológiai üzenetét nézzük, akár pedig az írásai, leírt írásainak a tartalmát nézzük. Annyira komplex, annyira összetett Csontváry személyisége, hogy nehezen lehetett megragadni. Nem véletlen, hogy annyi ellentmondásos hír terjeng róla, és annyira ellentmondásosan ítélte meg a saját korait, sőt utólag a művészet történetét. Is. Ismeretes az, hogy a saját kortársai értéktelennek tartották a festményeit. Szemléletében, világnézetében, emberképében, a világhoz való viszonyulásában olyan különös volt, amit hétköznapi síkon nem is lehet megérteni. Ha Csontváry emberi arcát, karakterét vizsgáljuk, személyiségét vizsgáljuk, akkor metafizikai mélységeket kell érinteni.
1: Engedje meg, hogy beszélgetésünk végén az ön A sorssal nem lehet tréfálni című könyvéből idézek. Csontváry előtt megnyíltak a világ összefüggéseknek azok a kapui, amelyek feltárják a mindenség titkait és rejtélyeit. A beteg ágyában ülve, mintha újra a viharos tengeren hajózna, s ahogy akkor is, most is, Istenre bízta a sorsát. Mert ember nem volt, akire bízhatta volna magát. Hagyták őt megalázni, hagyták őt szenvedni, hagyták őt megbetegedni, hagyták őt éhen halni. De halálában is élő, és mindannyiunk fölé magasodik szikár alakja, csillagfényű lelke és a naputól ragyogó szelleme. Idézet vége. Hogyan összeg Csontváry kézírásával kapcsolatos kutatását, annak eredményeit.
0: Csontváry géniusz volt. Kézírás is jelzi a végtelen finomságot. Tehát megvoltak azok az antennái csatornái, amelyel venni tudta az úgymond nem hétköznapi üzenetet, vagy a csodát azt lehet mondani, hogy természetességgel és alázattal fogadta. keresve Isten üzenetét. Valami olyan művészi értéket akart lerakni, ami a magyar művészet történet számára is szimbolikusan, jelképesen üzen valamit. Tehát olyan művészi értéket, ami a magyar nemzet felemelését szolgálja.
1: Kedves hallgatóink, V. Barna Erika kézíráskutató, grafológus szakértővel a Sorssal nem lehet tréfálni, Csontváry Koszka Tivadar személyiségéről, írásai és kézírása alapján című könyve kapcsán beszélgettünk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, Sallai Éva.
2: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a gőgösség bűnéről szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta.
2: Most nézzük meg Szent Bernátnak azt a létráját, azt a 12 pontját, vagy 12 lépcsőfokot, ami a gőg útja, és egyre inkább távolodik Istentől. Szent Bernát szerint a gőg első foka a kíváncsiság. Nem hiszem, hogy van olyan ember a Földön, akiben ez a kíváncsiság ne lenne meg. Eszembe jut az a kis történet, Liző kis Szent Teréz önéletrajzában olvastam, egészen pontosan már nem emlékszem, de nagyjából így szólt az írás, hogy éjszaka aludtak, és ő még nem aludt el, imádkozott, de már ágyban voltak, és valamelyik szerzetes nővér társa fölkelt, és elindult kifelé. És ő rögtön ki akarta nyitni a szemét, hogy megnézze, hogy ki az, de önmegtagadásképpen azt mondta magának, hogy nem nyitom ki a szemem, és nem nézem meg. Mondhatnánk, hogy ez egy szinte jelentéktelen történet. De mégis gondoljunk bele abba, hogy hányszor kíváncsiskodunk egy nap. Én például, ha itt vagyok a plébánián, itt elég kevés autó jár, megfigyeltem magamon, hogy ha elmegy egy autó, vagy egy biciklis, rögtön kinézek az ablakon, kíváncsian, hogy vajon ki lehet az. Ugye ingerszegény környezet, és minden apró ingerre az ember reagál, és hát kíváncsian reagál. És képes vagyok megszakítani az imádságomat, csak hogy kíváncsiskodjak. Természetesen nem olyan nagy baj ez, de Szent Bernát szerint a gőg első foka, és lehet és válhat a kíváncsiság bizony betegessé is. Nézzük a második fokot, Szent Bernát szerint, az pedig a könnyelműség. Vagyis a belső komolyság elvesztése, a lelki fegyelem lazulása. Még a kíváncsisághoz bocsánat, azt tegyük hozzá. Tehát a kíváncsi ember, a kíváncsi lélek ahelyett, hogy önmagába tekintene, a külvilágot és mások dolgait vizslatja és lesi. Gőg második foka, Szent Bernát szerint a könnyelműség, tehát a belső komolyság elvesztése, a lelki fegyelem lazulása. Bizony ezt is gyakran tapasztalom magamon is. Most nem akarok konkrét példákat hozni, mert a kedves hallgatók arra a következtetésre jutnak, hogy hát milyen gőgös ez a pap, de jó következtetésre jutnak, mert szinte mindenben érintetnek érzem magamat. És megköszönöm a Jóistennek, hogy rávilágít lelkem mélységeire. És ami még sötétben van, ami még beteg a szívemben, azt a napfényre hozza, és gyöngéden gyógyítja. Hála legyen neki érte. Szent Bernát szerint a harmadik foka a gőgnek a léha vidámság. Féktelen, felületes és gátlástalan nevetés, tréfálkozás, gúnyolódás. Nem a vidámsággal van a baj, meg a derűvel, a jókedvel, mert az Isten ajándéka, hanem a féktelenséggel és a gátlástalansággal. Hallottam már azt a mondást, hát nem tudom mennyi az igazság benne, hogy a társalgás csődje a viccmesélés. Hát a viccnek is megvan a maga helye, de amikor tényleg a központban a vicc, meg a viccelődés, meg a nevetés, meg a hahotázás kerül, akkor az már valóban lehet a gőgnek a jele. Szent Bernárd szerint a következő lépcsőfok a gőg lépcsőjén a kérkedés. Saját értékeink, tetteink, dicsekvő kidomborítása, a feltűnési viszketegség, központba kerülési vágy, önközlési vágy, az értékeimet hangoztatom, felhívom rá a figyelmet. Hát ki ne tapasztalná ezt magán, akár kicsiben, akár nagyban, de bizony megvan bennünk. Ötödik lépcsőfok, ezen a lépcsőn Bernát szerint a különcködés. A közösségtől és a szabályoktól való elszakadás vágya, a kivagyiság, a kiválasztottság tudat, rossz értelemben véve, aki mindent meg akar újítani, mert semmi sem jó, ami eddig volt. És persze ennek is megvan a helye, mert a tudósok is, a feltalálók is valamennyire különcök voltak, de ezt is jól kell érteni, és ezt a beteges formáját a különcködésnek kell tekinteni, mint a gőg ötödik fokának. Hatodik fok, önhittség. Saját felsőbbrendőségünk hangoztatása másokkal szemben. Hetedik lépcsőfok, kevésség, beképzeltség. Hát ezt se kell nagyon taglalni, meg bemutatni, mikor jogtalanul igénylem mások dicséretét, elismerését, amikor többre tartom magamat, mint aki vagyok. Nyolcadik lépcsőfok, az önigazolás. A hibák, bűnök mentegetése, a felelősség áthárítása. Hát erre a legősibb példa Ádám és Éva esete, amikor elkövették a bűnt, és az Isten kérdezte, hogy mit tettek, akkor Ádám rögtön hárított, és azt mondta, hogy az asszony mondta. Az asszony volt. Akkor az asszonyt vonta felelősségre, ő mindjárt hárított, és a felelősséget a kígyóra terelte. A kígyó már nem tudta kire hárítani a felelősséget. Ez az önigazolás, mentegetőzés, a bűneink mentegetése, rejtegetése, az igazság takargatása, ez az ősbűn következménye. Ugyancsak Lizió Kisszenteréz től egy történet, bizonyára ismerjük mindannyian, amikor takarítottak, és az egyik apácatársa levert egy vázát, és összetört, és mikor bejött az elöljáró, már csak kis Teréz volt benne a teremben, és hát az elöljáró leszitta, hogy hogy lehet én ügyetlen, hogy leveri a cserepet, miért nem tudott vigyázni, és kis Teréz nem védekezett. Nem mondta el, hogy nem ő volt, gondolta, hogy az örökké valóságban majd úgyis fény derül mindenre, és azt gondolta magában, hogy én is képes lettem volna rá, hogy ezt leverjem. Vajon mi hasonló helyzetben hogy cselekedtünk volna? Hát ahogy magamat ismerem, rögtön szóltam volna, hogy hát nem én voltam, nem én vertem le a cserepet, hanem az, akivel dolgoztam. És ezzel elmondtam volna az igazságot, és részemről minden rendben van. De hát Lizió Kisszenteréz másképp viselkedett. Nem mentegette magát. Bízott az Úrban, hogy majd ő kimenti. És ilyenkor általában az igazság napfényre kerül, és minden a helyére kerül. De ha most nem, akkor az örök életben biztosan. Szent Bernát szerint a gő 9. foka a hibák álnok és képmutató megvallása, hogy kimutassa, mennyire bánja. Amikor a kevés alázatba akar burkolózni, hogy megnevessék. A gonoszságot és a hazugságot alázatnak tünteti fel. Közeledünk a végéhez ennek a lépcsőnek, a 10. fokhoz érkeztünk, amelyiknek a neve a lázadás. Mikor az ember nem akarja alávetni magát a többiek ítéletének, mindenki fölött állónak érzi magát. A jó tanácsok, elöljárók vagy Isten törvényeinek nyílt elutasítása. Éppen az elmúlt hónapokban hallottam egy párbeszédet, ahol azt mondta az egyik ember a másiknak, hogy miért nem törlik már el ezt a 10 parancsolatot? Döbbenten hallottam, aztán tovább már nem mert, tovább haladtam, akaratomon kívül hallottam ezt. Én azt hittem, ilyen csak rém történetekben van, de hát a valóság meghazudtja sokszor az elképzelt világot. 11. lépcsőfok, a gátlástalan vétkezés. Kész vagyok minden bűn elkövetésére, mint valami örvény hagyom, hogy sodorjon a sátán a pusztulás felé. ebben az állapotban megdöbbentő, de az ember már élvezi a rosszat. És akkor legyen a gőg legmagasabb foka, 12., amikor a gőg megszokássá válik. A lélek úgy elmerül a bűnben, hogy már elveszett az Isten félelem, úrrá lett rajta a megvetés. Ember és az Isten megvetése. A bűn annyira az ember természetévé válik ilyenkor, hogy észre sem veszi, sőt, kérkedik a bűnével. Keresztes Szent János a gőgöt tekinti a legfőbb spirituális akadálynak, amely a legmélyebben gyökerezik a lélekben. Tanítása szerint ez az erkölcsi hibák közül az, amely ellen a leghosszabb és legáldázabb küzdelem zajlik. A gőg alattomos természetű, és gyakran éppen a vallásos gyakorlatok leple alatt bújik meg. Keresztes Szent János szerint a gőg megnyilvánulásai a következők a lelki életben. A spirituális büszkeség, vagy spiritualitás. A kezdők gyakran elégedettséget éreznek saját imádságaik, erényeik, vagy vezekléseik miatt. Ebből fakad a vágy, hogy tanítsák és megítéljék a többieket. Következő a megértés hiánya. A gőgös ember saját értelmére hagyatkozik, és mindent meg akar fogni, birtokolni akar az elméjével, ahelyett, hogy átadná magát a hit sötétségének. Következő a helyzet félreértelmezése. Amikor a lélek elakadást vagy lelki szárazságot tapasztal, a gőg miatt Istent hibáztatja, vagy azt hiszi, ő maga már elérte a tökéletességet. Szerinte a gőgöt emberi akaraterővel nem lehet teljesen kiirtani. Ehhez szükség van arra, hogy Isten megtisztítsa a lelket a lélek sötét éjszakájában. Ebben az időszakban Isten megvonja a korábbi lelki vigasztalásokat, a túlzott buzgóságot és a lelki élvezeteket. A lélek szegénynek, gyengének és tehetetlennek érzi magát. Ezzel az isteni fény szembesíti a lelket a saját nyomorúságával, ami kíméletlenül felégeti a gőg gyökerét.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta a gőgösség bűnéről szóló elmélkedését. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tizenegy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Közösségépítő napokat tartottak a Szent Ferenc kisnővérei Bükszentkereszten. A háromnapos tréninget Bajnóci Sára és Walter Margit, a 8 boldogság közösség tagjai tartották, akik segítették a nővéreket abban, hogy egyre inkább utat találjanak egymáshoz és egymáson keresztül a Jóistenhez. A napok témái sokszínűek voltak. Lehetőségük nyílt reflektálni arra, amin a közösségük nővérei az elmúlt év során munkálkodtak különböző tematikájú csoportokban. A napok folyamán szó volt a nővérházak működéséről és az új debreceni alapítással kapcsolatban felmerülő kérdésekről, a házak közötti kapcsolat miben létéről és ennek javításáról. Érintették a kommunikációs témákat, és szó esett a bizalomról is. A napok módszertanilag is sokszínűek voltak. A szerzetes nővérek részt vehettek ráhangolódó játékokban, szituációs gyakorlatokban, de lehetőségük volt csöndben, egyénileg is reflektálni és dolgozni. Egész évben várja a vendégeket a felújított balatonberényi piarista vitorlás üdülő. A piarista nevelés mindig is túlmutatott az iskolaépületek és az osztálytermek falain. Míg a tanítási év során a formális oktatási eszközöké a főszerep, a nyári szünetben és a tanításon kívüli időszakokban az informális platformok, a cserkészet, a túrák, a vízi élet és a vitorlázás veszik át a helyét. Ebben a szellemben újult meg a balatonberényi piarista vitorlásüdülő. A 28,5 millió forintos összköltségvetésű beruházás, a piarista rend magyar tartománya, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ, valamint a Piarista Vitorlázó Egyesület összefogásával valósult meg. A fejlesztés legfőbb stratégiai célja a szálláshely 4 év szakosítása volt, hogy a korábban csak nyáron használható épület az őszi, téli és tavaszi időszakban is minőségi otthona lehessen a piarista és az állami iskolák diákjainak, cserkész és regnumi csoportoknak, lelki gyakorlatoknak, kalazancius mozgalom eseményeinek, valamint a szálláshelyre nyitott nagy közönségnek. A hőségriadó miatt a szociális intézményeket érintő vörös kód is életbe lép a mai naptól, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos azt írta, a tartós kánikula, főleg a 40 fok feletti hőmérséklet, leginkább a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét viseli meg, a hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak. Már lehet jelentkezni a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki és elnökhelyettesi posztjaira. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága a törvény tegnapi hatályba lépését követően megtartott ülésén elfogadta a vezetők kiválasztásának menetrendjét, valamint az 5 tisztségre vonatkozó pályázati felhívásokat. A pályázati időszak augusztus 16-áig tart. Rendkívüli készültséget rendelt el az aszály elleni védekezésben az élő környezetért felelős miniszter. Már az ország háromnegyedében vált súlyossá a vízhiány. Gajdos László arról számolt be, hogy a legmagasabb fokozatú riadókészültséget léptették életbe a vízügyi ágazatban. A döntést azzal indokolta, hogy Magyarország 84 vízhiány kezelési körzetéből 66 esetben az aszály index meghaladta a jogszabályban előírt 3-as határértéket. Döntött a kormány a tűzifa áfájának csökkentéséről, írta a közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András bejegyzése szerint ősztől a jelenlegi 27 helyet csak 5%-os forgalmi adó fogja terhelni a tűzifát. Részleteket a kormány szóvivői tájékoztatóra ígért. Magyar Péter miniszterelnök pedig arról számolt be, hogy a zöldségek, gyümölcsök és az egészséges élelmiszerek áfájának csökkentése is a kormány tervei között szerepel. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült, felhőtlen időre számíthatunk, csapadék sem várható. A Dunántúlon a déli délkeleti másutta keleti szelet kísérik, élénklökések. A hőmérséklet 32 és 37, estére 20 és 30 fok között alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám. Verdi requiemje az Egri Bazilikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdett el Giuseppe Verdi requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon.
3: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
4: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
5: Kedves hallgatóink, műsorunkban Gyulafehérvárra és Temesvárra látogatunk, és megnézzük, hogyan működik ott a családpasztoráció.
6: Kertész Marika vagyok, a Gyulafehérvári Főegyházmegyének vagyunk a férjemmel együtt a családreferens házas párja Szénégető István atya mellett. És én most rövid 3-4 percben azt szeretném elmondani nektek, hogy hogyan indult úgymond a semmiből nálunk az Egyházmegyében a családpasztoráció. Igazából talán azzal kezdeném, hogy az ifjúsági pasztorációból nőtt ki, ott fogalmazódott meg bennünk az a vágy néhányunk szívében, hogy de jó lenne, hogyha nem csak az ifjúságnak lenne pasztorációs vonala, vagy nem csak rájuk figyelnénk, hanem tudatosabban, szervezettebb formában a családokra is. Így hát 2003 tavaszán sor került az első kis, mondjam úgy, magcsoportos találkozónkra, amit még akkor nem neveztünk tudatosan magcsoportos találkozónak. Igazából arról volt szó, hogy néhány házaspár és Szénégető István atya összeültünk, imádkoztunk, együtt ünnepeltük a legszentebb áldozatot, és hát álmodtunk, terveztünk. Innen egy mozdulatot szeretnék kiemelni, ami nagyon szép volt számomra. Emlékszem, hogy teleírtunk egy nagy lapot, és amikor a végére értünk, István az egyet fordított, és azt mondta, hogy ha ebből nem lesz semmi jövő ilyenkorra, nem baj. Ha Szentlélek másképp indít, akkor azt tesszük. És ez adott egyfajta szabadságot is, hogy lépjünk, hogy álmodjunk, figyeljünk a lélek indítatására, hogy merre vezet bennünket. Hát ez volt a kezdet. 2003 őszén sor került az első rendezvényünkre. Ez egy családkonferencia volt házaspárok számára megrendezve. Következő évben folytattuk a munkánkat, és rákövetkező évben újabb programokkal, rendezvényekkel gazdagodtunk Istennek a kegyelméből. Jegyes oktatóképzőt tartottunk, hisz nagyon sok helyen, Gyergyóban, Kézdivásárhelyen és más helyiségekben is működtek jegyes kurzusok, ahol házaspárok, papok hol együtt, hol külön-külön próbáltak a jegyesekhez szólni. Ezt próbáltuk összefogni, őket próbáltuk lelkesíteni ezeken a jegyes oktatóképzőkön, amint említettem, 2005-ben indult el. Ugyancsak ebben az évben sor került az első családos tábor megrendezésére. Hát ez abból az igényből nőtt ki, hogy ne csak házaspárok lássuk egymást, hanem a gyerekeinket is vigyük, és a családok együtt ünnepeljünk, együtt örüljünk, együtt vegyünk részt imádságban, közös beszélgetésben, meg hát egyáltalán, hogy együtt legyünk. Aztán 4 évvel ezelőtt ismét nagy örömünkre, Istennek a kegyelméből bővült ez a sorozat, hisz megrendezésre került az első női hétvégem. Ez abból az igényből született meg, hogy néhány feleség és édesanyja összefogtunk, és azt mondtuk, hogy hát mi szeretnénk erősödni felvállalt hivatásunkban, szerepünkben, Isten akarata szerint megélni a feleség és anya szerepünket. Így jött létre ez a rendezvény. Aztán a férfiak azt mondták, hogy ők sem maradnának lejjebb, hát akkor már legyen férjek, édesapák lelki hétvégéje is, így hát lett. Ugyanebben az évben indult az Elváltak hétvégéje, hisz erre is rájöttünk, hogy ők sem maradhatnak a periférián, velük is foglalkozni kell, hozzuk is szólni kell. Ezek a rendezvények mennek mind a mai napig. Az idén bővül ismét ez a repertoár az özvegyek hétvégéjével. Amire törekszünk, vagy ami a célunk, az az, hogy az evangélium igazságukba belegyökerezzünk, hogy abból táplálkozzunk. Hát ez nem ilyen sima út, nem így kell elképzelni, nekünk ez mindig olyan jól ment, mert sokszor letértünk erről az útról. De mindig volt közöttünk valaki, aki azt mondta, hogy stopp, nem jó irányba megyünk, vissza kell térni a gyökerekhez, vissza kell térni az imádsághoz, bőthöz, fogjunk össze és újuljunk meg, és kezdjük újra más alapokon. Hát így törekszünk mind a mai napig folyton újból és újból megújulni, együtt lenni, szeretett közösségé alakulni.
7: Évente 3 jegyes kurzus van, 10 találkozó egy-egy jegyes kurzus, tehát a házasságkötések száma a két plébánián az 50 fölötti, most nem is tudom, de olyan 70 körül van, és így érthető, hogy szükséges 3, ennyi fér bele az évbe. Azt mondtam vasárnap a gyerek ifjúsági mise után pár házaspárral találkoztam, hogy nézzétek, megszorult Magyarország, kell valamit írjatok, estére legyen meg, mit csináltok ti családosok? És akkor ezt írták, úgyhogy olvasom, rövidebb lesz. Gyergyői fiatal családosok közössége 2007. októberben jött létre. Nekem nem volt időm, akkor kerültem oda, annyi munkám volt, és az egyik munkatársamnak azt mondtam, elosztottuk a munkát, te fiatal házasokkal foglalkozz, csinálj valamit. Összehívta őket, egy pár családot, és így született meg a családos találkozó közösség. A közösség megalakulását követően közvetlen időszakban hetente találkoztunk a plébánián, amelyen részt vettek gyermekek is. Később a családoknál kezdtünk találkozni, mert a gyerekeket, foglalkozásait könnyebben meg tudtuk oldani, és kényelmesebbnek tűnt családi szempontból is. Mindmáig ebben a formában találkozzunk sorrendben más-más családnál. Lelki napon külön részt vettek, amelynek következtében új alapokra helyeztük a közösséget. Sikerült egy új struktúrát felállítani, 2 hetente teljes családos alkalom van, és a közbelső heteken felváltva csak nők, női est, vagy csak férfiak, férfi est találkoznak egyelőre megbeszélt helyszínen. Ezeken a speciális alkalmakon megfelelő témák kerülnek megbeszélésre. Feleség, anya, férj, apa szerepek, jobb vállalása Istenben és Istennel, illetve egyes alkalmak a közösségépítést segítik elő, filmnézés, sportolás, teázás, vacsora, csaták. Teljes családi részvétel a különböző témákat tárgyaljuk meg, különbözőségek, szexualitás, gyermeknevelési feladatok, családi konfliktus kezelés, házastársi kapcsolat, fejlesztés, stb., amelyek segítenek a családi problémák megoldásában, illetve gyermeknevelésben nyújtanak támpontot számunkra. Az estéket többnyire imával kezdjük és zárjuk, a téma felvezetése és megosztása alatt a gyermekek játékkal töltik az időt. Úgy gondoljuk, hogy a közösséget Isten formálta, amelynek következtében már 9 család tartozik a családos közösséghez. Istenhez fohászkodva lassan céljaink is megfogalmazhatóvá válnak számunkra. Talán az egyik legnagyobb célunk, hogy a mai erkölcstelen világ viszontagságai mellett olyanat életet éljünk meg házastársi viszonyban, családi, baráti és munkaközösségben, hogy a gyermekeink számára példaértékű legyen, amelyet méltóképpen tudjanak az ők életükbe beépíteni, megélni és továbbadni, majd saját gyermekeik számára. Ezáltal is megpróbáljuk fenntartani a helyes Istentől megáldott szent családi életformát. Jövőre nézve célunk, hogy Istenhez közelebb vigyük gyermekeinket különböző játékos módszerekkel. Mit jelent számunkra a családos közösség? És akkor itt egy pár család röviden ír egy-egy megjegyzést. az I-s család, két gyerekes család, ezek mind fiatal gyerekek. Úgy számunkra a családos közösség egy építő kocka, úgy a házastársi életünkben, mint a gyermeknevelésben. Közösségnek köszönhetően úgy érezzük, hogy közelebb kerültünk Istenhez, és megtapasztaltuk a házasság szentségének a megtartó erejét, amely által gyermekeink is fejlődni tudnak a hit életben. Bernát család, két gyerek szintén. Mi voltunk az utolsó láncem ebben a közösségben, az utolsóként csatlakozó család, egy Istent életünk központjába helyező közösséghez való tartozás által nagyobb biztonságot érzünk a világban. Közösségnek köszönhetően megújulhattunk, és továbbra is megújulhatunk, imár családként keresve az életet Istenben és Istennel. Gyermekeink számára úgy szintén alapközösség, ez a családos gyermekközösség, ahol felszabadultan játszhatnak és imádkozhatnak velünk. Szegletkő karizmatikus közösségen belül is megérett az igény a családokkal való külön találkozókra. Így 2010 májusától két heti rendszerességgel szervezzük családos összejöveteleket. 5 család részvételével szervezzük ezt. Minden alkalmat egy-egy családnál tartunk, ahol a családot érintő kérdések, problémák, helyzetek kerülnek megbeszélésre. Találkozások célja az, hogy a Szent Család példájából kiindulva Jézus tanítását beépítsük önmagunk és családjaink életébe, valamint egymást hitben, lelkileg, szellemileg, és akár anyagilag is támogassuk. Tehát ez a második családos közösség, amely frissen született, és innen két családnak a rövid összefoglalója, Erdős család, két gyerekes, hétköznapokban megtartó erőt képez, eligazítást ad a házasság, illetve a gyermeknevelés útvesztőiben. Egy olyan közösség, ahol számunkra kedves emberekkel együtt tudunk Isten felé közeledni. Fontosnak tartjuk Isten bevonni családi és közösségi életükben, hiszen ő általa maradhatunk meg azon az úton, amelyet Isten megálmodott az emberről. Balázs Kercsó család, valaki számára különösen ismerős jelenlevő magyarországiak közül, mert nevelgette az egyik felet itt Magyarországon. Számunkra a családos közösség erős kapocs, amely családias légkörben összeköt más keresztény családokkal, segít minket a kommunikációs hitbeli növekedésben, felelősségteljes életvitelben, iránytű ahhoz, hogy családi életünk Istenre találjon, és Istenre tájoljuk be, és ügyes-bajos dolgainkban helyes látást, jó tanácsokat kapjunk.
8: Szilvágyi Zsoltnak hívnak, Temesvár, józsefvárosi plébános vagyok. Ma is hallottunk a kisebbségről, és hogy milyen fontos a kisebbségnek a szerepe. Hát mi ezt sokszorosan megéljük. Temesvár, a bánságnak a központja, közel 400 ezer lakósa van, és ebből körülbelül 15-16 ezer katolikus él 7 plébánián. Mindenféle szempontból szorvány, vallási és annál inkább nemzeti szempontból. Több mint 7 évet ifjúsági lelkipásztorkodásban dolgoztam, egyházmegye ifjúsági lelkészként, egyetemi lelkészként, és 5 évig voltam főállásba iskola lelkész. Nagyon sok tapasztalatot gyűjthettem a fiatalok területén. Még működésem első éveiben elsősorban azt kötötte el a figyelmemet, hogyan lehet a fiatalokat megszólítani, egy közösségbe vonni és megtartani őket. Amint telt az idő, egyre inkább az a kérdés foglalkoztatott, hogy mi lesz a fiataljainkkal, kiknek adjuk át igazán őket, és arra a következtetésre jutottam, hogy családpasztoráció nélkül semmiféle ifjúsági pasztoráció igazából nem éri el a célját, és nem túlzok, azt mondom, hogy a lelki pásztorkodásban igazából minden a családpasztoráció körül forog. A gyermekek, fiatalok, idősek pasztorációja, előbb-utóbb oda jutunk vissza. Hogyan kaptam én ajándékba a családokat? Hát úgy, hogy lassan kezdtek nőni a fiataljaink, házasságra készültek az egyetemistáink, egyre gyakrabban tartottam jegyesoktatást, tartottunk együttjáróknak hétvégét, ahol családok készültek és tettek tanúságot, majd az egyik ifjúsági csoportunk átalakult családos csoporttá. Mivel akkor elég sok munkám volt az ifjúság területén, igazából meg sem mertek szólítani, hogy valaki figyeljen már rájuk, hanem úgy kezdődött, hogy 2-3 család vasárnap esténként egymásnál találkoztak, kerestek maguknak egy-egy beszélgetési témát, először a Schönstatti mozgalom családos témáit beszélték el át, és körülbelül másfél évig ők így a maguk módján próbáltak közösséget tartani, ameddig egyszer végül is kimondták, hogy egy kis időd nem lenne nekünk is. És rájöttem, hogy még akkor is, hogyha mást elhanyagolok, nagyon fontos, hogy rájöttem.

ősök családjaik. Két-három család elég ahhoz, hogy egy családos közösség szülessen. Paptestvéreimnek és a szerzetes testvéreknek azt mondanám, hogy legyen fülünk meghallani a családoknak a kérését, amit néha kimondanak, néha nem mondanak ki. És ha nem mondanak ki, akkor merjük mi meghívni őket. A tapasztalatom az, hogy nagyon sok a magányos család. Még fiatal korban a fiatalok jelen vannak az ifjúsági közösségben, házasságkötés után annyira leköti őket a munkahely, majd a gyermek születése után a gyermek nevelése, hogy a családok nagyon könnyen elmagányosodnak. Merjük meghívni őket. Persze vannak negatív tapasztalatok is, hogy egyedül vannak, de mégis azt mondják, nincs időm. Sok-sok türelemre és szeretetre van szükség. A tapasztalatom az, hogy a közösség megtartja az embert. Főleg a kisebbségi létben, de most már azt mondjuk, hogy ha kereszténységet nézzük, mindenhol kisebbségben vagyunk. Isten működésének a jele és a közösség ereje nálunk a gyermekvállalás. Hát ez nálunk sincs másként, mint Magyarországon. Nagyon-nagyon nehéz, hogy a családok átlépjék azt a bűvös küszöböt, hogy két gyermeknél többet vállalnak. Főleg a magyar családos csoportunkban az idén több helyen megszületett a harmadik gyermek. Ez nekem annak a jele, hogy a közösség bátorítja, megtartja az embereket, és van egy hatgyermekes családunk, az apa filozófia tanár, egyetemen is tanított, most jelenleg a felnőtt katekézist vezeti a plébániánkon. Fontos, hogyha családos csoportok között kapcsolatok alakulnak ki. Nem lehetünk szigetek, és egy nagy veszélyt látok abban, hogyha egy családos közösség csupán egy baráti közösség marad. Egy olyan haveri közösség, annál több kell legyen. Mi két évente szervezünk lelki gyakorlatot Adventben és Nagybőjtben, meghívtunk két aradi családot, ők hoztak még egyet, és jelezték, hogy ők is elkezdtek Aradon találkozni. Egy közös lelki napot szervezünk, és ezek a lelki hétvégéken három fő előadás zajlik le, hangzik el. Egyet a lelki pásztor vállal, egyet, hogyha van szerzetes nővér, a Schönstatti nővérekkel dolgozunk együtt, és egyet kötelező módon az egyik családosunk. Még egy gondolat, a liturgikus ünneplésnek a fontossága. A családos szentmiség, ahol a közösség előtt tanúságot tudnak tenni, már azzal a ténnyel, hogy ott vannak. Gyerekek minisztrálnak, ők az első sorba kapnak helyet, és például amikor ők tettek tanúságot, én 2 percig prédikáltam, és a 10 percet átadtam nekik, biztos hatásosabb volt, mint az én prédikációm. Így beszélt a hadgyermekes család, legutoljára azonban beszélt az a családunk, akiknél a második gyermek fogyatékos. Mit jelent úgy családosként élni és Istenben gyökerezni? És utolsó gondolat, a személyes törődés. Nem lehet névtelenül pasztorálni. Nem lehet csak összehívni, és utána megint egy hónap múlva találkozunk, hanem úgy lelki pásztorok és családok, fontos, hogy figyeljünk egymásra. Ami számunkra kihívás a nagy szorványban, házasságaink 80%-a vegyes házasság. Ez egy új kihívás mindannyiunk számára. Például az egyik családos közösségünkben van egy család, akik járnak, és nagyon aranyosak, sőt azt mondhatnám, hogy igazi vallásos emberek. És a gyermek 1,5 éves, de még nem keresztelték meg, mert nem tudtak megegyezni, hogy katolikus vagy ortodox legyen. És ez nem az egyetlen család. Ez egy egyedi helyzet. A vegyes házasságok azok segítenek ugyan az egységbe, de egy új kihívás elé helyeznek bennünket. Nagy-nagy tapintatra és nagy-nagy szeretetre van szükség. És a másik, ami nagyon próbára teszi a családjainkat, az a külföldön vállalt munka. Fiataljaink nagy része külföldön dolgozik, a mi egyházközségünkben is 2/3 az egyházközségünknek idős ember, de ami sokkal fájóbb, amikor csupán az egyik családtag megy el külföldre. Röviden ezt szerettem volna megosztani,
és annyit, hogy

0: Valóban mi egyáltalán nem a számokban gondolkozunk. Nem tudunk felmutatni nagy tömeget. És nem tudunk felmutatni óriás és nagyon sok családos, ifjúsági közösséget. Hat első áldozónk lesz az egyik csoportba, másik csoportba, 12 magyar és román gyermekek, 4 bérmálkozónk lesz, kicsik a számok, de valójában ez a mustármagnak a reménye, és igazán bátorság, mert 2-3 család által is születhet valami szép dolog. Meg kell próbáljunk egy kreatív kisebbség lenni, mert Európában keresztényként mindenhol kisebbségben vagyunk.
1: Szélvágyi Zsolt, Temesvár Józsefvárosi plébános püspöki helynököt hallották.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából.

0: Leo pápa üzenete egy chilei konferenciára. Minden technológiai eszköz szolgálja az igazságot és a jót. Leo pápa új szentszéki állandó ENSZ megfigyelőt nevezett ki New Yorkba. Békehimnusz. Zenés ima találkozó a békéért Castel Gandolfóban a pápa vezetésével, Andrea Bocelli és nemzetközi gyermekkórusa részvételével. A JOR közzétette 2025-ös fenntarthatósági jelentését. Kína. Duan Yongun Bamengi egyházmegyei helynököt koadjutor püspökké szentelték.
1: Leo pápa. Minden technológiai eszköz szolgálja az igazságot és a jót. Parolin bíboros aláírásával a pápa üzenetet küldött a chilei fővárosban megrendezett nemzetközi szemináriumra, amely az egyházi kommunikációval foglalkozott. A Santiago-i Pápai Katolikus Egyetemen a mesterséges intelligencia kihívásairól tanácskoztak július 27-én és 28-án. A kommunikáció őrizze meg az emberi személy méltóságát, a technológiai fejlődés adta új lehetőségek előtt is. A mesterséges intelligencia kihívásai. Ezzel a címmel tartották meg a 7. nemzetközi szemináriumot az egyházi kommunikációról, melynek a chilei Pápai Katolikus Egyetem adott otthont. A két nap alatt kommunikációs szakemberek, lelkipásztori munkatársak, egyetemi előadók és egyházi képviselők cseréltek eszmét Latin-Amerika és a Karibi térség területéről. 14. Leo pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikája fényében, megvizsgálva, hogy milyen etikai, kulturális és vallási kihívások elé állít minket a mesterséges intelligencia. A szeminárium elején fölolvasták a pápa üzenetét, amelyet államtitkára Pietro Parolin bíboros látott el kézjegyével. A chilei püspöki konferencia elnökének René Osvaldo Rebolledo Salinas érseknek címzett üzenetében a pápa arra buzdítja a résztvevőket, hogy olyan kommunikációt mozdítsanak elő, mely a technológiai fejlődés nyújtotta új lehetőségekkel szemben képes megőrizni az emberi személy méltóságát, és minden eszközt az igazság és a jó szolgálatába állít. 14. Leo pápa azt kéri a Szentlélektől, hogy világosítsa meg gondolataikat, és segítsen bölcsen és felelősen szembenézni a mesterséges intelligencia kihívásaival, hogy az egyházi kommunikáció hozzájáruljon a személyek közötti találkozáshoz és az evangélium hirdetéséhez. A szemináriumot megnyitó beszédében Santiago érseke Fernando Natalio Chomali Garib a közösségi média hatásáról elmélkedett, aláhúzva, hogy ezek a fórumok valóban emberi tereket hoznak létre, mivel érzelmeket, kapcsolatokat és konfliktusokat tükröznek. Mindaz, ami megtörténik velünk, az ott is megtörténik, mondta a főpásztor, majd négy alapvető kommunikációs szempontra hívta fel a figyelmet. Igazság, jóság, szépség és hasznosság. Az érsek szerint a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikát, mely az emberi személy megóvásáról szól a mesterséges intelligencia korában, nem kizárólag technológiai távlatból kellene értelmezni. Ma sok vita folyik a mesterséges intelligenciáról, de ez az enciklika elsősorban az emberi méltóságról, az igazságról szól. A chilei főpásztor rámutatott, hogy ha ezek az elvek határozzák meg a kommunikációt, akkor az megerősíti a közösségi életet egy rendkívül individualista társadalomban. Támogatni fogjuk a párbeszédet, a testvériséget, végső soron Jeruzsálemet fogjuk építeni, nem Bábelt, fogalmazott az érsek. Ezek a témák megjelentek az általa bemutatott, koncelebrált Szentmise homiliájában, melyben a Magnifica Humanitast krisztológiai enciklikának nevezte. Olyan kommunikációt sürgetett, amely odafigyel és megkülönböztet, és annak a kívánságának adott hangot, hogy a mesterséges intelligenciát állítsák az emberi méltóság szolgálatába. A szemináriumon felszólalt a chilei Pápai Katolikus Egyetem rektora Juan Carlos de la Hiera, valamint Rebolledo Salinas érsek püspökkari elnök, aki megállapította, hogy a találkozó, a szinodalitás és az egyház közös útjának konkrét kifejeződése. A Magnifica Humanitas közzététele új mélységet adott az egyház lelkipásztori aggodalmainak. Az emberi személy sérthetetlen méltósága kell, hogy legyen az alapelve, a kritériuma és a célja, mind a technológiai fejlődésnek, mind pedig a tudományos haladásnak, húzta alá a chilei főpásztor.
0: Leo pápa új, szentszéki, állandó ENSZ megfigyelőt nevezett ki New Yorkba. 14. Leo Krisztóf Zakia El Cassis érseket nevezte ki a szentszék új állandó ENSZ megfigyelőjévé New Yorkba, ahol a szentszéket az ENSZ székházában fogja képviselni. A kinevezést szombaton jelentette be a szentszék sajtóirodája. A libanoni születésű El Cassis érsek, Rozel címzetes érseke, eddig apostoli nunciusként szolgált az Egyesült Arab Emírségekben és Jemenben, valamint apostoli delegátusként az Arab félszigeten. 1994-ben szentelték fel, és 2000-ben lépett a szentszék diplomáciai szolgálatába, Indonéziában, Szudánban, Törökországban és az államtitkárságon dolgozott. A szentszék állandó megfigyelői státuszt tart fenn az Egyesült Nemzetek Szervezeténél, amely lehetővé teszi számára, hogy részt vegyen a közgyűlés és más ENSZ szervek munkájában.
1: Békehimnusz. Zenés ima találkozó a békéért Castel Gandolfóban a pápa vezetésével, Andrea Bocelli és nemzetközi gyerekkórusa részvételével. Július 29-én szerdán este 9 órakor a Castel Gandolfói apostoli palota kertjében a Laudato Si falu ad otthont a békehimnusz kezdeményezésnek, melyen 14. Leó pápa vezetésével imádkoznak a népek közötti békéért. Andrea Bocelli együtt énekel az ABF Voices alapítvány 164 fős gyermekkórusával, akik a Szentföldről, Ugandából, Haitiről és Olaszországból valók. A Vatican News internetes oldalán és YouTube csatornáján élőben közvetíti az eseményt. Az est Assisi Szent Ferenc tranzitusának 800. évfordulójához kapcsolódik, aki a naphimnuszon keresztül megosztotta a világgal az egyetemes testvériség, a kiengesztelődés és a teremtő dicséretének szemléletét, emlékeztetnek a szervezők. A találkozóra Leó pápa visszatér Castel Gandolfóba, miután hétfőn este befejezte nyári pihenését és visszaköltözött a Vatikánba. Az imádságot Andrea Bocelli tenorénekes és az ABF Voices gyerekkórusa kíséri, melynek tagjai különböző országokból érkeztek, Izrael, Cisjordánia, Uganda, Haiti és Olaszország, azon belül Nápoly és Camerino. Különböző élettörténetek hordozói, melyekre gyakran rányomja a bélyegét a háború, a szegénység vagy a szenvedés, de az éneken keresztül tanúskodnak arról, hogy a művészet miként válhat a párbeszéd, a remény és a kiengesztelődés egyetemes nyelvezetévé. A kórus éneklés élményén keresztül ezek a tehetséges fiatalok újra fölfedezik a találkozás, a kölcsönös megértés és a közös célban való osztozás élményét. Ez az énekes imádság a pápával egy 10 napos találkozó csúcspontja, melynek során az énekesek és nevelőik most először gyűltek össze a zene közös szeretetétől vezérelve a globális falu szellemében. 800 évvel Szent Ferenc halála után az egyetemes testvériségről szóló üzenete ma is rendkívül aktuális egy olyan világban, amelyet háborúk, megosztottság és humanitárius válságok sújtanak. Arra emlékeztet, hogy a béke abból születik, hogy felismerjük testvéri mi voltunkat, hogy óvjuk a teremtett világot és gondját viseljük egymásnak. 14. Leó pápa az este során imádkozik a résztvevőkkel, hogy a béke ajándékáért könyörögjön a világnak, Szent Ferenc naphimnuszának egyetemes üzenetétől vezérelve. A találkozón részt vesznek a szentszéki digasztériumok, a vatikáni kormányzóság alkalmazottai és a római kúria tagjai. A pápa csapatát arra hívják, hogy a testvériség és a megosztás élményén keresztül újítsák meg együtt az egyház elkötelezettségét a béke, a kiengesztelődés és minden ember méltósága szolgálatára. Az ima találkozó végén a nemzetközi énekkar küldöttségei ajándékoznak a pápának egy-egy hazai kézműves terméket, ezzel mutatva meg identitásuk értékét, és tanúsítják mély hálájukat a Szentatyának a béke és a testvériség üzenetéért. Az estet fogadás zárja, ami újabb alkalom a párbeszéd, a találkozás és a testvériség megélésére. A kezdeményezés a Laudato Si falu programjába illeszkedik, ahol az átfogó ökológiára nevelés, a teremtett világ védelme, az emberi méltóság előmozdítása és a béke iránti elkötelezettség küldetése a hitben gyökerezik. Assisi Szent Ferencre emlékezve halálának 8. centenáriumán a békehimnusz több akar lenni egy ünneplésnél. Felhívás mindenki felé, hogy újra fedezzük föl, egymás testvérei vagyunk, ugyanannak a közös otthonnak az őrzői, és egy olyan béke főszereplői, mely a szívekben születik, a kapcsolatokban épül, és a szeretet, a párbeszéd és a remény apró hétköznapi gesztusain keresztül terjed a világban, vallják a szervezők.
0: A JOR közzétette 2025-ös fenntarthatósági jelentését. A Vallási Művek Intézete, a JOR, ismertem nevén a Vatikáni Bank, közzétette 2025-ös fenntarthatósági jelentését, amelyben megerősíti elkötelezettségét a gazdasági felelősségvállalás, az emberekről való gondoskodás és a környezetvédelem integrálása iránt egy olyan pénzügyi modellen keresztül, amelyet az egyház társadalmi tanítása ihletett, és amely a fenntartható hosszú távú értékteremtésre összpontosít. Az intézet július 28-án kedden kiadott sajtóközleménye szerint a jelentés felvázolja a JOR hozzájárulását a fenntartható pénzügyek és az embert szolgáló, az emberi méltóságot tiszteletben tartó és a közjót előmozdító gazdaság előmozdításához. Kiemeli továbbá azokat az eredményeket, amelyeket az év során elért a környezeti, társadalmi és vállalatigazgatási tényezőknek az intézet tevékenységébe való integrálása terén. A Vatikán városállamban professzionális pénzügyi tevékenységek végzésére felhatalmazott egyetlen intézményként a JOR több mint 12 000 a katolikus egyházhoz tartozó vagy annak szolgálatában álló ügyfelet szolgál ki több mint 110 országban. Az idők során kidolgozott működési modell révén az intézet aktív befektetési megközelítést alkalmazva fektet be a pénzügyi piacokra, amely a befektetések gondos kiválasztását ötvözi az ügyfelek befektetési céljaival és kockázati profiljaival. Az előző évekhez hasonlóan a mostani jelentést is az Európai Vállalati Fenntarthatósági Beszámolási Irányelv alapelvei által ihletett, kettős lényegességi elemzéssel készítették, hivatkozva a globális jelentéstételi kezdeményezés szabványaira, amely a fenntarthatósági jelentéstétel egyik vezető nemzetközi keretrendszere. Ez a megközelítés tükröződik az intézet befektetési politikájában is, amelynek célja az ügyfelek által rájuk bízott eszközök védelme és gyarapítása, miközben biztosítja, hogy a befektetések összhangban legyenek a katolikus hit alapelveivel. Az emberi életre, a környezetre, a társadalomra vagy a jó kormányzásra károsnak tekintett tevékenységeket folytató vállalatokhoz kapcsolódó pénzügyi eszközök kizárásra kerülnek. 2025-ben minden vagyonkezelési termék továbbra is teljes mértékben megfelelt a katolikus etikai elveknek, miközben pozitív bruttó hozamot ért el. Az év során a JOR 67,6 millió euró gazdasági értéket generált, szemben a 2024-es 50 millió euróval, 51 millió eurós nettó nyereséggel. A létrehozott értéket a Szentatya az alkalmazottak és a beszállítók között osztották fel, míg a fennmaradó részesedést az intézet tőkéjének megerősítésére, hosszú távú stabilitásának és fenntarthatóságának támogatására tartották meg. A rábízott eszközök kezelése szintén körülbelül 142,5 millió euró értéket generált, hozzájárulva a JOR Egyetemes Egyház szolgálatában álló küldetéséhez. A jelentés kiemeli az intézet elkötelezettségét a foglalkoztatottjaiba való befektetés iránt is. 2025 folyamán az alkalmazottak több mint 2700 órányi technikai és szakmai képzésben részesültek, beleértve a megfelelésre, kockázatkezelésre és auditra, valamint vallási képzésre szánt több mint 300 órát. Az intézet folytatta a strukturált pénzügyi oktatási programját is, mintegy 300 ügyfél számára, elősegítve a katolikus etikai elveken és társadalmi felelősségvállaláson alapuló pénzügyi kultúrát. Környezetvédelmi szempontból a JOR folytatta erőfeszítéseit környezeti hatásainak csökkentésére, energiahatékonysági intézkedésekkel, megújuló energiaforrások felhasználásával és a nyersanyag fogyasztás csökkentését célzó kezdeményezésekkel. Az év során az intézet felgyorsította digitalizációs és dematerializációs folyamatát a JOR portál online banki szolgáltatás folyamatos fejlesztésével és az archivált dokumentumok teljes digitalizálásával. Ezek a kezdeményezések hozzájárultak a papírvásárlás 37%-os csökkentéséhez, miközben az intézet által termelt összes hulladékot újrahasznosítási folyamatokba irányították. A 2025-ös fenntarthatósági jelentés közzétételével a JOR kiemeli folyamatos erőfeszítéseit, hogy a gondos pénzügyi gazdálkodást az emberek és a környezet iránti gondoskodással ötvözze, összhangban az egyház társadalmi tanításával és a közjó szolgálatára irányuló küldetésével. Kína. Duan Yongkun Bamengi egyházmegyei helynököt koadjutor püspökké szentelték. 14. Leó pápa június 15-én kinevezte Francis Xavier Duan Yongkunt Bameng koadjutor püspökévé a belső mongóliai autonóm területen, a Szentszék és a Kínai Népköztársaság közötti ideiglenes megállapodás keretében. Francis Xavier Duan Yongkunt július 29-én szentelték püspökké Bamengben, Kína belső mongóliai autonóm területén. A pápai kinevezés a Szentszék és a Kínai Népköztársaság közötti ideiglenes megállapodás keretében benyújtott jelölésének jóváhagyását követte. Francis Xavier Duan Yongkun 1980. december 6-án született a belső mongóliai Hanjin Houqiban. 2000 és 2007 között a Hebei Teológiai Szemináriumban tanult, 2008 és 2013 között a Pekingi Egyetemen és a Pekingi Idegen Tanulmányok Egyetemén tanult. 2011. január 1-én szentelték pappá a Bamengi Egyházmegyében. 2013 és 2016 között a tajvani Fu Yen Katolikus Egyetemen folytatta tanulmányait. Miután visszatért egyházmegyéjébe, 2016 és 2020 között a helyi képzőközpont igazgatójaként szolgált. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
2: Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió műsorát hallották.

0: Dzsida Jenő, egyszerű vers a kegyelemről. Csodákat próbáltam. Arannyal, ezüsttel hívtam a népeket. Jöjjenek én hozzám. Hiába. Hiába. Az arany nem kellett. Az ezüst nem kellett. Nem jöttek én hozzám. Elmondtam naponta 10 hegyi beszédet, gyönyörű szavakat, igéző szavakat. Hiába. Hiába. Egy fül sem fülelte, egy szív sem szívelte a hegyi beszédet. Tüzet is akartam rakni az erdőben, nyulacska ne fázzék, őzike ne fázzék. Hiába. Hiába. Gyújtófám kilobbant, és a tűz nem akart gyúlni az erdőben. Egyszer csak maguktól gyűlnek az emberek. Együgyű szavamtól sírásra fakadnak. Ránéznem alig kell, s a tűz is felszökken. Az Úr áll mögöttem.
1: Dzsida Jenő egyszerű vers a kegyelemről című versét Kijén Ilka előadásában hallották. Dzsida Jenő 1907. május 17-én született. Édesapja az osztrák-magyar közös hadsereg mérnökkari tisztje volt. A költő gyermekkorát beárnyékolta az első világháború, majd a román megszállás. Édesapja orosz hadifogságba került, anyja második férje elesett a galíciai harcmezőn. Dzsida Jenő Beregszászon érettségizett 1925-ben, majd a Kolozsvári Egyetem jogi karára járt, de tanulmányait nem fejezte be. Korai fiúságától kezdve költőnek készült. Benedek Elek fedezte fel és indította el költői pályáján. 1923 és 1927 között a Címbora című folyóiratban jelent meg a legtöbb verse és műfordítása. 1927-től a Pásztor Tűz című lap szerkesztője lett. 1928-ban adták ki első verses kötetét Leselkedő magány címmel. A fiatal költő szerepet vállalt a nemzetiségi irodalom mozgalmaiban. Tagja volt a Helikoni Íróközösségnek, a Marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaságnak, a PEN Klub romániai magyar tagozatának, az Erdélyi Katolikus Akadémiának titkára, az Erdélyi Szépműves Cég lektora. 1933-ban jelent meg második könyve, a Nagy Csütörtök. 1934-től a Keleti Újságot szerkesztette, ahol Anyanyelvünk címmel állandó rovata volt. Talán már születése, de kisgyermekkori betegsége óta biztosan súlyos szívbeteg volt. 1938-ban meghűlt, hónapokig kórházban feküdt, de életét nem sikerült megmenteni. Június 7-én hunyt el Kolozsvárott. Utolsó kötete az Angyalok citeráján, még ebben az évben, de csak halála után jelent meg.

0: A nap imája.
1: Egyedül te tudod, mi válik javamra. Uram vagy, tégy velem, amit akarsz. Őrizd meg, vagy szólíts magadhoz, de akaratomat tedd megegyezővé a tiéddel, hogy alázatos és tökéletes engedelmességgel és szent bizalommal legyek kész fogadni örök gondviselésed rendelkezéseit, és egyforma áhítattal fogadjam mindazt, amit felőlem rendelsz.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint. Legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozék. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és

0: óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kénszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Egyházi híreket hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivian. A bennünket körülvevő világ zajában, a mindennapok pörgésében és az ezerféle elvárás tengerében nehéz meghallani azt a csendes, de határozott hangot, amely a mélyből szólít meg bennünket. Augusztus 12-e és 15-e között az EGRI szeminárium kapui nyitva állnak azok előtt a fiatal férfiak előtt, akik felmerik tenni maguknak a kérdést, vajon mi Isten terve az életemmel, papnak híve az Úr. Az EGRI szemináriumban, az érseki papnevelő intézetben szervezett lelki gyakorlat egy olyan lehetőség, melyen a fiatalok megerősödhetnek a döntéseikben. A program célja a tisztánlátás elősegítése. Isten nem a felkészülteket hívja el, hanem a meghívottakat készíti fel. Jelentkezés és további információk az EGRI szeminárium plakátján található QR kódon, vagy a Magyar Kuríron található jelentkezési lap kitöltésével lehetséges. Közösségépítő napokat tartottak a Szent Ferenc kisnővérei Bükkszentkereszten. A háromnapos tréninget Bajnóci Sára és Walter Margit, a Nyolc Boldogság közösség tagjai tartották, akik segítették a nővéreket abban, hogy egyre inkább utat találjanak egymáshoz és egymáson keresztül a Jóistenhez. A napok témái sokszínűek voltak. Lehetőségük nyílt reflektálni arra, amin a közösségük nővérei az elmúlt év során munkálkodtak különböző tematikájú csoportokban. A napok folyamán szó volt a nővérházak működéséről és az új debreceni alapítással kapcsolatban felmerülő kérdésekről, a házak közötti kapcsolat miben létéről és ennek javításáról. Érintették a kommunikációs témákat, és szó esett a bizalomról is. A napok módszertanilag is sokszínűek voltak. A szerzetes nővérek részt vehettek ráhangolódó játékokban, szituációs gyakorlatokban, de lehetőségük volt csöndben, egyénileg is reflektálni és dolgozni. Egész évben várja a vendégeket a felújított balatonberényi piarista vitorlás üdülő. A piarista nevelés mindig is túlmutatott az iskolaépületek és az osztálytermek falain. Míg a tanítási év során a formális oktatási eszközöké a főszerep, a nyári szünetben és a tanításon kívüli időszakokban az informális platformok, a cserkészet, a túrák, a vízi élet és a vitorlázás veszik át a helyét. Ebben a szellemben újult meg a balatonberényi piarista vitorlásüdülő. A 28,5 millió forintos összköltségvetésű beruházás, a Piarista Rend magyar tartománya, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ, valamint a Piarista Vitorlázó Egyesület összefogásával valósult meg. A fejlesztés legfőbb stratégiai célja a szálláshely 4 évszakosítása volt, hogy a korábban csak nyáron használható épület az őszi, téli és tavaszi időszakban is minőségi otthona lehessen a piarista és az állami iskolák diákjainak, cserkész és regnumi csoportoknak, lelki gyakorlatoknak, kalazancius mozgalom eseményeinek, valamint a szálláshelyre nyitott nagy közönségnek. Közeledik a Detki és a Kápolnai Római Katolikus Plébánia Mátra Verebély Szentkúti zarándoklata. Augusztus 16-án vasárnap Mátra Verebély Szentkúton dr. Udvardi György veszprémi érsek mutatja be az ünnepi szentmisét. Az utazáshoz fejenként 5000 forint hozzájárulást kérnek. Érdeklődni és jelentkezni augusztus 15-ig lehet az zarándoklat 2024@gmail.com e-mail címen. Az zarándoklat lelki vezetője Kakuk Ferenc plébános lesz. Nagy szeretettel várják a szomszéd egyházközségek tagjait is, hogy együtt zarándokolhassanak. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben, a Ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyek Csaba EGRI érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszterci templom sekrestjében lehetséges. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Verdi requiemje lesz hallható az EGRI Bazilikában 2026. augusztus 21-én pénteken 18 órától. Az előadók Miks Adrián, Fekete Attila, Sök Atala és Kis András, valamint az Eranova zenekar, vezénnyel Michael Albert. A programon 240 nemzetközi fiatal énekes és zenész lesz jelen 11 országból. Felkészítő foglalkozásokat indít a legszegényebb településeken élő gyermekek számára a Máltai Szeretetszolgálat. A jelenlétpontokon a pótvizsgára készülő és tanulási nehézségekkel küzdő fiatalokkal szociális munkások és gyógypedagógusok foglalkoznak. A kezdeményezésben érintett 300 hátrányos helyzetű település közül 88 Borsodabó-Üzemplén vármegyében található. A felzárkózó települések program keretében összesen 28 civil és egyházi szervezet végez intenzív szociális munkát. A részletekről Romhányi Tamás, a Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője ad tájékoztatást.
2: Július közepére, egész pontosan a július 20-án kezdődő hétre írták be a jelenlétpontok vezetője naptárokba azt a feladatot, hogy a településen évismétlés, vagy hát bótvizsgára készülő gyerekek családjait megkeressék. A felzárkózó települések program az ország 300 legszegényebb településén működik. Ebből mi vagyunk a legnagyobb megvalósító, 28 szervezet végez szociális munkát, de a Máltai Szeretetszolgálat 112 településen van jelen egymaga. Most, hogy megnéztem a felzárkózó települések helyszínei közül a 83 Borsodabó-Üzemplén megye területén található, tehát elég intenzív általában a program, meg a Máltai Szeretetszolgálatnak is a jelenléte. És minden településen van jelenlétpont, ami közösségi tér, illetve a szociális munka központja. Ezekben mindegyikben van gyermeksarok, illetve tanulósarok kialakítva azoknak a gyerekeknek, akiknek az otthoni körülmények nem alkalmasak a tanulásra, tehát akár csak házi feladatot írni, bármire bejöhetnek. És egész évben zajlanak úgynevezett tanulássegítő foglalkozások, a bukások is, iskolai lemorzsolódások csökkentésére, vagy hogy a gyerekeknek az iskolai teljesítményét, a hátrányaik ne rontsák tovább. Most nyáron speciális feladatunk a pótvizsgára készülő gyermekekkel való tanulás. Ezt most ezen a héten keresik meg a családokat, az érintett családokat a munkatársaink, és elkezdődnek. Ugye az augusztus utolsó hetében írja ki a legtöbb általános iskola a pótvizsgáknak az időpontjait, és akkor a következő heteket ezzel töltik a munkatársaink, illetve az érintett gyermekek. A tavaly évben megközelítőleg 200 gyermek fordult meg a jelenlét pontokon, akik pótvizsgára való felkészítésen vettek részt. Pontos százalékot nem tudok mondani, de elég jó hatékonysággal sikerült venni ezt az akadályt, úgy tudták folytatni a legtöbben évismétlés nélkül a tanulmányaikat. Tehát most is számítok olyan gyermekekre, akik még az elsőt most fogják kezdeni, de akár a családjuk, akár a szakemberek, a pedagógusok úgy ítélték meg, hogy egy pici előzetes beszoktatást segítő időszakban egy segítségnyújtás ráfér a gyermekre. Van néhány középiskolás diákunk is, akik ugye már nem a településen lévő általános iskolába járnak. Új kihívások közt kell helytállniuk. Ez nagyon nagy választó víz a felzárkózó településekről elkerülő gyerekeknek egy nagyon nagy része az első fél évben, vagy az első év végén kibukik a középiskolából. Ők is segítségre szorulnak, de a mostani foglalkozásainkban érintett gyermekeknek az zöme, akikre számítunk, az második és hatodik évfolyam közötti gyerekek, de hát 8 évestől 11 éves korig lesznek a legtöbben, hiszen a hétköznapokban is ez a korosztály látogatja leginkább ezeket a foglalkozásokat. Még gyógypedagógusok és logopédusok is segítenek néhány településen. A legtöbb helyszínen a szociális munkásaink azok, akik a gyerekekkel leülnek tanulni, vagy pedig pedagógusok vagy önkéntesek jönnek, akár egyetemisták is ebbe besegíteni. A személyes jelenlét és egyáltalán az, hogy odafigyelünk a gyerekekre és nem hagyjuk őket kallódni, ez a legnagyobb segítség. De nagyon sokszor fordulnak elő olyan problémák, hogy ilyen tanulássegítő foglalkozásokon már harmadikos, negyedikes gyerekek is vannak, akiknek még a betűknek a kiolvasása nem megy maga biztosan, és azt kell gyakorolni. Vagy például a egészen nagy gyerekeknél is szokott probléma lenni, például a pontosé, elipszilonosének a használata, akkor például azt gyakorolják. Vannak egészen nagy gyermekek, akik a matematikában addig magabiztosak, amíg az ujjaikon ki tudják számolni az adott feladatot, hogyha annál nagyobb számokkal kell dolgozni, akkor lefagynak és nem sikerül nekik a feladatot megoldani. Ez sok-sok gyakorlás, sok-sok türelem kell, és elsősorban ez az, amit a munkatársainktól, meg a segítőinktől megkapnak a jelenlétpontokon.
1: Felkészítő foglalkozásokat indít a legszegényebb településeken élő gyermekek számára a Máltai Szeretetszolgálat. A részletekről Romhányi Tamást, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjét hallották. A Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görögkatolikus Roma Szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Európasz önéletrajzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladást szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja, a nehezebb tantárgyakból a diákok pedig ösztöndíjat is kapnak. Augusztus 15-én Nagy Boldogasszony ünnepén, valamint a környező hétvégéken ajánljuk lépteinket a békéért, induljunk el együtt a test és a lélek közös útján, hogy a béke megújuljon szívünkben, családjainkban, közösségeinkben és a világban, írja a Mária út. 13. éve, hogy minden évben zarándokok ezre indulnak útnak a Mária úton, Nagy Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódva. Évről évre egyre többen fedezik fel a zarándoklás ősi, mégis mindig aktuális hagyományát, amely egyszerre jelent testi kihívást, lelki elmélyülést és közösségi élményt. A növekvő részvétel azt mutatja, hogy sokan keresik azokat az alkalmakat, amelyekből az aktív kikapcsolódás valódi lelki tartalommal párosulhat. A 2026-os zarándoknap közös szándéka a béke. Korunk különösen is vágyik arra a békére, amely nem csupán a háborúk hiánya, hanem az emberi kapcsolatok, a közösségek és a nemzetek közötti kölcsönös tisztelet és megértés gyümölcse. Ferenc pápa gyakran emlékeztetett bennünket arra, hogy a béke a szívben kezdődik. A meghallgatás, a párbeszéd, a megbocsátás és a testvéri szeretet útján épül. Aki szeretné, hogy saját imaszándékát is hordozzák a zarándok csoportok, küldje el az info@mariaut.hu e-mail címre. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácot megrendezik, az Együtt építjük jubileumi napot. A jubileumi nap elsődleges célja a hálaadás az Egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás 1000. évfordulóját nagyszabású, különleges ünnepi előadással ünnepeljük. A Székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatjuk be egyházmegyénk történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből, településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét Szent István alapításától kezdve, amíg Gáczi Kristóf füspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelybe a tavalyi sikeres Családok és Közösségek Fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat is. 15 órakor veszi majd kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az Egyházmegye papságával közösen. Szeretettel várnak mindenkit szeptember 19-én Vácra. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották.
0: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
3: keresztényélet.hu.
0: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
0: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai napi szentíráshoz tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. A mennyek országa olyan, mint amikor a hálót a tengerbe vetik, és az mindenféle halat összefog. Mihelyt megtelik, a partra vonják, és nekiülve kiválogatják. A javát edényekbe rakják, a hitványát pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Kivonulnak az angyalok, a gonoszokat elválasztják az igazaktól, és tüzes kemencébe vetik. Ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Értitek-e mindezt? Igen, felelték. Erre így folytatta, minden írástudó, aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint a családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő. Amikor Jézus befejezte példabeszédeit, más helyre ment onnét. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Ekkor felhő takarta be a szent sátort, és betöltötte az Úr dicsősége. Valahányszor a felhő felemelkedett a szent sátorról, a nép útnak indult. Ez így történt egész vándorlása idején. Más az, amikor az ember Isten parancsa nélkül maga kezd abba a nagy vállalkozásba, hogy Istennek jelenlétének, gondviselésének jelet készítsen, és ismét más, amikor Isten maga ad utasítást ilyen jel elkészítésére. Ő tudja, mikor érett meg erre a nép, és tudja, mit akar vele jelképezni. Az emberek között is előbb a személyes, egyre mélyülő kapcsolat van, amely azután csodálatos, hatékony és erős jeleket termel ki magából, hogy azok emlékeztessenek, sajátos módon jelenlétet közvetítsenek, megerősítsenek és a kísértésekben védjenek. Erre a jelre azonban meg kell érni, különben az ellenkezője lesz belőle, a hűtlenség, az eltávolodás a kísértés tárgyává lesz. Isten nem adott semmiféle parancsot Áronnak, hogy róla jelet készítsen, most azonban határozott parancsot ad Mózesnek, hogy készítse el a szent sátort. Szabad-e megváltoztatni ezt az Istentől kinyilatkoztatott, később a jeruzsálemi templomban, majd az ősi keresztény bazilikákban is érvényesülő struktúrát modern teológiai eszmefuttatások alapján, vagy egy-egy elszabadult fantáziájú építész víziója szerint? Nyilván nem. Nézzük csak meg a keleti egyház felfogását és gyakorlatát ezen a téren. Mi mindent adott az Úr ezzel a nagy jellel az ő népének? Azt, amit majd Jézus Krisztusban teljesít be, soha nem képzelt, és el nem képzelhető módon. Kifejezte akaratát, hogy közöttük akar lenni. Nem átmenetileg leszállni hozzájuk, nem időnként megmutatni jelenlétét, hanem állandóan közöttük, velük lenni. A sátorral jelezni akarta, hogy az ő dicsősége sajátos módon velük van. Ne is csodálkozzunk, hogy Péter sátrat akar építeni, amikor látja mesterét, mint az örökkévaló Istent, bensejéből kiáradó ragyogásban. Ezzel a sátorral az Úr figyelmeztetni akarta népét, hogy szentül éljenek, mert közöttük lakozik a Szent. Ugyanakkor a sátor az Úr gondviseléseit is jelképezte. A nép élte meg a maga mindennapi életét, de döntéseiben a szent sátorhoz folyamodott, s ha nem is látta mindig élete szűkös keretei között a gondviselés nemzedékeken átívelő, nagyszabású műveit, a szent sátorra tekintve tudatosult benne Isten gondoskodó szeretete, és lelke nyugalmat talált. A mi szent sátorunk Jézus Krisztus tabernákuluma, ahol velünk és értünk van jelen fönséges alázatában, és alázatos fönségében.
1: Most a mai napi evangéliumot hallgassák meg szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Dobré vyberú Donádo.

0: zlé vyhodia von. Ježiš povedal zástupom: A zasa nebeské kráľovstvo sa podobá sieti, ktorú spustia do mora a ona zachytáva všetky druhy. Keď je plná, vytiahnú ju na breh, posadajú si, dobré vyberú do nádob a zlé vyhodia von. Tak bude aj na konci sveta. Výjdú anieli, oddelia zlých od spravodlivých a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami. Pochopili ste to všetko? Áno, odpovedali. A on im povedal: Preto sa každý zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva, podobá hospodárovi, ktorý vynáša zo svojej pokladnice veci nové i staré. Keď Ježiš skončil tieto podobenstva, odišiel odtiaľ. Počuli sme slovo Pánovo.
1: A mai napi evangélium következik roma nyelven.
2: Te pengo dromres le kajek gav, ek romni kas busolas Márta, andre muklas leande peskoker. Kadala romnia szaszek peny e Mária. Kadikote besikajle rájeske punre, haj kansolas peleski vorbi, ke e Márta pale lelas solas peski buti. Jokhar numatordii. Rája, pendas, haj citrezil tud ke muri peny dikel, ke me korkoris lugi tud avri, de dumala ke te zsutilma. Bao ráj, kodi pendas lake, Márta, Márta, pe butendesi tu gindo, haj but trabit rezintu, ba numa pe jek trubulas te gindis. E Mária e majlási rígula das peske, Csinacsi haszárla kodi punei luma.
1: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg német nyelven.
3: Evangélium nach Matthäus. Jesus sagte zu der Volksmenge: Weiter ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Netz, das ins Meer geworfen wurde und Fische aller Art einfing. Als es voll war, zogen es die Fische ans Ufer, setzten sich hin und sammelten die guten Fische in Eimer, die schlechten aber warfen sie weg. So wird es auch am Ende der Welt sein. Die Engel werden die Bösen von den Gerechten trennen und in den Ofen werfen. Dort werden sie heulen und mit den Zähnen knirschen. Habt ihr das alles verstanden? Sie antworteten: Ja. Da sagte er zu ihnen: Deshalb gleicht jeder Schriftgelehrte, der Jünger des Himmelreichs geworden ist, einem Hausherrn, der aus seinem reichen Vorrat Neues und Altes hervorholt. Als Jesus die Gleichnisse beendet hatte, zog er weiter. Wort des lebendigen Gottes.
4: Szentek, szentéletű emberek.
5: Aranyszavú Szent Péter, püspök, egyháztanító. Aranyszavú Szent Péter születésének pontos idejét nem tudjuk. Valószínű, hogy kevéssel 400 előtt látta meg a napvilágot Imolában. A város püspöke Cornelius vezette el jó atyaként a papságra. Péter még 430 előtt Ravenna püspöke lett. Péternek Agnellus adta a Chrysologus, aranyszavú nevet, követve az antiókiai példát, ahol János papot, a későbbi konstantinápolyi püspököt ékes szólása miatt Chrysostomus, aranyszájúnak nevezték. Aranyszavú Péternek mintegy 180 beszéde maradt fenn. Stílusa tömör volt, és megfelelt az ókori szónoklás szabályainak. Nem beszélt tovább, mint egy negyed óráig. Forró nyári napokon nem beszélt. Nagypénteken pedig azért hallgatott, mert eltemették a szót, vagyis Jézus Krisztust. Beszédei, mivel arra törekedett, hogy a nép megértse, szemléletesek voltak. A korabeli ízlésnek megfelelően sok görög szót használt. A hit és erkölcs tanítása terén kifejtett tevékenységért aranyszavú Pétert 1729-ben az egyháztanítók sorába emelték. Halálának pontos idejét nem tudjuk. Utolsó beszédeiben háborús veszedelemre, járványra, hadifoglyok tömegeire utal. Lehetséges, hogy a hunok betöréséről beszélt. A ravennai egyház püspökkönyve szerint Péter Ravenna mellett július 31-én halt meg. Ünnepét 1729-ben vették fel a római naptárba, december 4-ére. 1969-ben áthelyezték július 30-ára. A hagyomány megőrizte, milyen sajátos módon látta el püspöki feladatait. A karizmatikus szónok csak hamar megnyerte hallgatói szívét. Sokakkal megesett az, ami Ágostonnal, Ambrós szószéke közelében, a szavak behatoltak a lélekbe, és a hallottakat nem lehetett semmibe venni. Akarva, akaratlanul hatottak. Irítséggel telt udvaroncok vetélytársaikat előnyben részesítették, zsugorjak és fösvények szétosztották gyűjtött javaikat a szegények között. Vége szakadt az erkölcstelen játékoknak és táncoknak, a haladó antik világ e kísérő jelenségeinek. Tévtanok hívei megtértek, és fölvételüket kérték az egyházba. Egy nap, amint olvashatjuk, a szószéken elhagyta a hangja. A túlzott erőfeszítéstől megbénultak a hangszallagjai. A nép hangosan feljajdult a templomban, és nem akart lecsillapodni. Sokan a 8 hónap alatt még nem hallhatták, annyira szomorúak voltak, mintha személyes gyász érte volna őket. Néhány részlet aranyszavú Szent Péter beszédeiből. A hazatért tékozló fiúval ezt mondatta: mindent elveszítettem, amit csak egy fiú elveszíthet, de az atya abból, ami őt atyává teszi, semmit nem veszített el. Az évvégi ünnepélyek túlkapásai ellen így emelt szót: aki az ördöggel mulat, az nem ünnepelhet Jézus Krisztussal. Szentelése évfordulóján elmondta, hogy szerinte milyennek kell lennie a püspöknek. Jól együtt kell működni az állam vezetőivel. Az öregek iránt tisztelettel kell viseltetnie. A fiatalokat jósággal és szeretettel kell megnyernie. A paptestvéreket és a gyerekeket pedig szeretnie kell, mindenben Krisztus szabad szolgájának kell bizonyulnia. A mi atyánkról ezt mondta egyik beszédében: Krisztus azért tanított meg röviden imádkozni, mert gyorsan meg akarja adni, amit kérünk. Menjünk hát, gyermekeim, ahová az irgalom szólít, a szeretet vonz, a vágy hív. Istent, az atyát érezze a szív, mondja a nyelv, szólítsa a lélek, és minden, ami bennünk van, legyen nyitva kegyelmének, s ne a félelemnek, mert a bíró atyává változott, s nem azt akarja, hogy féljük, hanem hogy szeressük őt. Imádkozzunk aranyszavú Szent Péter ünnepén. Istenünk, te aranyszavú Szent Péter püspököt megtestesült igéd kiváló hirdetőjévé tetted. Közben járására add, hogy az üdvösség szent titkait szívünkben szüntelenül fontolgassuk, tetteinkkel pedig hűségesen megvalljuk.
6: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: Sok szeretettel köszöntjük Judit és Xenia nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. Most pedig nézzük meg e nevek eredetét. A Judit héber eredetű név, jelentése Judeából származó nő. A Xenia görög eredetű név, jelentése vendég, vendég szerető. Az ókorban Xenia volt a vendégnek nyújtott ajándék neve. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat vagy születésnapjukat ünneplik. Fogadják szeretettel a most következő zeneszámot.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. Ma van a barátság napja. 1958 óta tartják Paraguayban, innen terjedt el több dél-amerikai államban az ünneplése. Az internet és a közösségi média népszerűvé válása után a barátság napjának ünneplése világméretűvé vált. Az Egyesült Nemzetek Közgyűlése, vagyis az ENSZ 2011-ben nyilvánította nemzetközi nappá. Néhány országban más napokon tartják, van, ahol augusztus első vasárnapja, és van, ahol április 8-a. 1863-ban Michiganben megszületett Henry Ford, a Ford autógyár alapítója. Henry Ford, aki a köznapi élet részévé tette az autót, 39 éves koráig kizárólag sikertelen üzleti vállalkozásokat könyvelhetett el. Pedig tehetséges szerelő és órajavító volt, ráadásul már 16 éves korában kidolgozta a sorozatgyártás tervét, de abban az időben még nem volt szükség tömegtermelésre. Első két autóépítő vállalkozása tönkrement, de nem adta fel. 1903-ban megalapította a Ford Motor Company-t. Tehetsége is gyakorlata volt, de pénze nem sok. Ám a kedvezőtlen előjelek ellenére nem sokára egyre több befektetőt talált. Autóit először főleg külső cégekkel gyártatta, eleinte a későbbi rivális Dodge fivérek is neki dolgoztak. Az első Ford T modell 1908-ban jelent meg a piacon, 8 évvel később pedig a többi kocsi átlag $1000 árával szemben a Fordhoz már $345 hozzá lehetett jutni. Hogy minél olcsóbb legyen a gyártás, Ford rengeteg hasznos ötlettel rukkolt elő. Előkészítette korának leghatékonyabb gyártósorát, szabványosította és cserélhetővé tette az alkatrészeket, alkalmazottait pedig jól megfizette munkájukért. 1920-ban fiával együtt már $1,2 milliárd volt a vagyona, de őt nem a pénz, csak a munka érdekelte. Magánemberként Ford gyakran adott hangot antiszemita nézeteinek, mégis rendkívül pacifista beállítottságú volt. Az első világháború kitörésekor például óceánjárót bérelt, hogy Európában személyes közbenjárásával békítse ki a harcoló feleket. Miután ez nem sikerült, gyárát a háború idejére teljesen a hadipar szolgálatába állította. Sokan felrúgták neki, hogy főleg idősebb korára nagyon mereven ragaszkodott a megszokott dolgokhoz, ez pedig hátráltatta a dinamikus fejlődést. A kezdődő hanyatlásnak unokája, ifjabb Henry vetett gátat, aki nagy harcok árán átvette a cég vezetését, miután nagyapja 80 éves korában visszavonult. 4 év elteltével a cég újra virágzott, többek közt néhány tehetséges fiatal menedzsernek köszönhetően. A cég alapító Henry Ford 85 éves korában halt meg, vagyona nagy része pedig a Ford alapítvány tulajdonába került. 1511-ben megszületett Giorgio Vasari, olasz építész, festő, művészeti író, akinek a reneszánsz kifejezést köszönhetjük. Építészként legnagyobb alkotása az Uffizi képtár és a Vasari folyosó Firenzében. Íróként felbecsülhetetlen értékű munkája az olasz művészek életrajzának gyűjteménye, amely több mint 1000 oldal. 1866-ban ünnepélyesen felavatták az első pesti lóvasutat, ami a mai Kálvin tér és az Újpest városkapu között közlekedett. Az első menetrend szerinti járat 1866. augusztus 1-én indult. 2 zárt és 1 nyitott kocsi közlekedett, az út 37 percig tartott. Lóvagy összvér vontatta vasút Magyarországon már 1827-ben létezett áruszállításra. A személyszállító lóvasutat gróf Károly Sándor indította, aki az újpesti birtokai és Pest közötti rendszeres összeköttetés megteremtéséhez 1865-ben megalakította a Pesti Közúti Vaspályatársaságot. A vonalon 12 kocsi közlekedett, naponta 14-szer fordultak, körülbelül 4-5 percenként haladt el egy kocsi. Először csak egy vágány volt, így kitérőkkel oldották meg a közlekedést. Az írástudatlan utazók számára a megállókat színes zászlókkal is jelezték. Hamar népszerű lett, az első hónapban 57 ezer utast szállított, a hálózat csúcsán 1892-ben pedig 18 milliós utasszámmal büszkelkedhetett. Az utolsó járat 1898-ban tette meg búcsú útját, helyét a villamosított vasút vette át. 1868-ban meghalt Tompa Mihály költő, a Népi Nemzeti Irányzat egyik jelentős képviselője, akadémikus. 1845-től Pesten jogot hallgatott, majd Miskolcon letette a papi vizsgát, és beillett pap. 1851-től haláláig Hanván nevű községben működött. Írásaival lelkesen szolgálta a forradalom és szabadságharc ügyét, de költészetében megszólalt a családi élet örömeinek és gondjainak sokféle változata is. A szabadságharc bukása után eleinte nyíltan fejezte ki a nemzeti fájdalmat. A Gólyához pusztán Levél egy kibújdosott barátom után című műveiben. Később a cenzúra arra késztette, hogy képes beszédben, allegóriákban, rejtett értelmű költeményekben szóljon nemzetéhez. Élete végéig hirdette a nemzeti függetlenség eszméjét, elutasította a kiegyezést. Szoros barátság fűzte Arany Jánoshoz. 2006-ban elhunyt Zente Ferenc, színész, a nemzet színésze. Kossuth díjas, kétszeres Jászai Mari díjas színművész, a Magyar Köztársaság érdemes művésze és kiváló művésze volt. Kedves hallgatóink, évfordulónaptárunkat hallották, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tizenhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Gyűjtést hirdet a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat a kárpátaljai viharokban károsult családok támogatására. Az adománygyűjtés mellett a karitatív szervezet a beregszászi járási Máltai Szeretett Szolgálattal és a helyi szervezetekkel együttműködve önkéntesekkel segíti elsősorban a fekvő betegeket, idős embereket és a háború miatt egyedül maradt több gyermekes édesanyákat. Az adományoz.hu oldalon felajánlott adományokat építőanyagvásárlásra fordítja a karitatív szervezet. A rendkívüli hőség és energiahelyzetre tekintettel a mai napon nem tartanak kormány szóvivői sajtótájékoztatót, közölte a kormányzati kommunikáció. A közlemény alapján Magyar Péter miniszterelnök várhatóan több alkalommal is beszámol a kialakult helyzetről és a kormány intézkedéseiről, illetve majd pénteken vagy szombaton várhatóan külön sajtótájékoztatót tart a hőség és energiahelyzetről. Hangsúlyozták, hogy a kormány döntéseiről és az aktuális fejleményekről folyamatosan próbálják tájékoztatni a nyilvánosságot. Egyre fokozódik a hőség, ezért az országos tisztifőorvos mától harmadfokú hőségriasztást rendelt el. Ezzel egyidejűleg pedig országszerte takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók és az önkormányzatok a vízhiány megelőzése érdekében. A hőségriadó miatt ismét életbe lép a Vörös Kód elnevezésű országos intézkedés sorozat. Ezt a családügyi és szociális miniszter jelentette be. Kátai Németh Vilmos azt írta, a tartós kánikula, főleg a 40 fok feletti hőmérséklet, leginkább a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét viseli meg. A hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a hatalmas hőség miatt. Ezért arra kért mindenkit, hogy fokozottan figyeljen a környezetében élőkre. A kormány döntött az oktatás irányítás teljes átalakításáról. A Klebersberg központ középirányítói funkciója megszűnik, és kutatási, oktatás segítő háttérintézmény lesz, közölte a miniszterelnök a mai napon. Magyar Péter közlése szerint ezentúl nyílt pályázaton választják ki az összes tankerületi vezetőt. A cél a versenyképes és emberséges oktatás megteremtése. Kifejtette, hogy a kormány szerdai döntése nyomán az oktatás meg fogja kapni a figyelmet és megbecsülést, amelyet megérdemel. Megszüntette a közfeladatot ellátó közértekű vagyonkezelő alapítványokhoz tartozó adókedvezményeket, és több adónemet is eltörölt a parlament. Az országgyűlés a helyreállítási és ellenálló képességi terv, valamint egyes kormányhatározatok végrehajtása részeként döntött így. Kivezetik a bevándorlási különadót, eltörlik a települési adót és az ebrendészeti hozzájárulást is. Megszüntetik a széndioxid kvótaadót és a széndioxid tranzakciós díjat is. Viszont megduplázzák a levegőterhelési díjat. Arról is döntöttek, hogy előleget kaphatnak a gazdák a kárenyhítési rendszerből, és visszaállította a kriptokereskedés legális lehetőségét a Tisza kormány. Már csak nem 50 milliárd forinttal tartoznak a kórházak a beszállítóknak a legfrissebb államkincstári adatok szerint. A legnagyobb tartozást az egyetemi klinikák halmozták fel. Ráski László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára elmondta, a jelenlegi tendencia mellett év végére ismét 100 milliárd forint közelébe emelkedhet az adósságállomány, ezért évközi adósságrendezést sürgetnek. Kizárná az országos politikai döntéshozókat a sportági szakszövetségek irányításából a belügyminiszter. Posvai Gábor azt írta, a magyar sportirányítási rendszer megújulásához kikerülhetetlen a politikai és a sportvezetői tisztségek szigorú összeférhetetlenségének bevezetése. A miniszter fontosnak tartja azt is, hogy az se tölthessen be a sportban irányító szerepet, akiről bebizonyosodott, hogy szabálytalanul használt fel állami támogatásokat. Megadta a gyártási engedélyt Ukrajnának a Patriot légvédelmi rakétákra az amerikai elnök. Donald Trump és Volodymyr Zelenszky Washingtonban állapodott meg erről. Az ukrán elnök a Fox News-nak adott interjúban úgy fogalmazott, reményei szerint rövidesen megkezdődhet a közös gyártás. Egyben úgy vélte, Vlagyimir Putyin orosz elnök elvesztette a kezdeményezést az Ukrajna elleni háborúban. Végül az időjárásról derült, felhőtlen időre számíthatunk. Csapadék nem várható. A Dunántúlon a déli-délkeleti szelet kísérik olykor élénk lökések. Másutt mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Estére többnyire 20 és 30 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották.

A Takács Tamás Dirty Blues Bandet és az Indulok tovább című dalt hallották. Jó napot kívánok, ez a Hallgassuk Együtt, a mikrofonnál a szerkesztő Kónya Éva. A Takács Tamás Dirty Blues Band 1990-ben alakult, országszerte minden jelentős blues fesztiválon szerepeltek, és felkéréseket kaptak számos klubkoncertre is, mint például az Ötvös Klubba vagy a Fiatal Művészek Klubjába. 1991-ben jelent meg az első lemezük Dirty Blues Band 1 címen. Az angol nyelvű CD-n az 1930-as és 90-es évek közötti időszak híres blues előadóinak dalai közül 11 feldolgozás szerepel. 1991-ben a zenekar fúvósokkal bővült ki, ekkor már saját dalok születtek, amint az egy 1993-ban megjelent albumon hallható is, a lemez címe Dirty Blues Band 2. A budapesti klubokban adott koncerteken az egyre karakteresebb saját zene mellett továbbra is szóltak a külföldi előadók számai. A következő lemez 1995-ben jelent meg Húzom az igát címmel. Ezt követte a főként külföldi előadóktól interpretált dalokat bemutató Élő Blues 1996-ban. Szintén 1996-ban jelent meg az Indulok tovább című CD, 1999-ben pedig a Megöl a vágy. 2000-ben az együttes 10 éves fennállását és működés megünnepelendő került kiadásra a Best of című válogatás lemez. Ugyanezen alkalomból a Petőfi Csarnokban nagyszabású koncertet is tartott a zenekar, a színpadon megjelentek a régi tagok, illetve a zenekarhoz közel álló zenésztársak. Takács Tamásék után mai válogatásunkban a régi kedvencek közül az Emberek és Lionel Richie dalait hallhatják, az újdonságok közül pedig a Bagosi Brothers Company-t ismerhetik meg, valamint az idei Eurovíziós dalválasztó show műsorba bekerült dalok és előadók közül hármat is bemutatunk. A folytatásban a Belmondótól szól a Szabadon című dal 2010-es Szájbarágó című albumuk.

2013 májusában alapult az indie rock, alternatív rock és folk rock stílusú zenét játszó erdélyi magyar zenekar a Bagosi Brothers Company. A többivel együtt muzsikáló zenészekből álló együttes nevét a Bagosi testvérpár Norbert és László családneve ihlette. Hozzájuk csatlakoztak zenésztársaik Boris Szilárd, Tatár Attila és Kozma Zsombor.

Után 2014-ben jelentkezett az X-Faktorba, amelyen nézői szavazás által jutott az első tévéműsorba. Az akkor még csak 16 éves énekes egészen a fináléig menetelt, és harmadik helyezést elérve egyben ő lett a széria legjobb férfi előadója. A még gimnazista Benji az elmúlt évben rengeteg új dalon dolgozott, melyek közül az egyik a Kötéltánc, amely bejutott a dal 2016 Top 30.

Az egy másik zenekar pályáját az első dal és klip indította be 2012 nyarán Jó reggelt élet címmel. A zenekart ekkor Jamie Winchester rendezte zeneileg, 2015-ig 6 daluk jelent meg, ebből 5 rádiós nóta, egy pedig a Társasjáték című tévésorozat betétdala. Később Kohánszky Rojjal érzelmes duettet adtak ki Valakinek címmel, míg Mással csináljuk című polgárpukkasztó dalukban Olái Bolya énekelt. 2015-ben új lendületet vett a csapat, Péter Filili érkezett a mikrofon mögé, zenei rendezőként pedig Japán nyerte meg a zenekar. Vele készítették Kéne közös kép című euróvíziós versenydalukat is.

A Swing hercegét, Gáyer Bálintot a 2013-as The Voice ezüstérmeseként ismerhette meg a szélesebb publikum, igaz, már a tehetségkutató előtt is komoly sikereket könyvelhetett el. Előbb ütősnek, majd jazzénekesnek tanult, 2009-ben meg is nyerte a harmadik Jazzy Jazz dalverseny legjobb férfi énekesének járó díját. 2010-ben a Group and Swing zenekar egyik frontembere lett, a formáció Botrány névre keresztelt második stúdióalbumáért közösen vehették át 2013-ban a Fonogram díjat az év hazai szórakoztató zenei albuma kategóriában. Az időközben szóló karrierbe kezdő énekes Egyszerű az élet című első önálló lemezeért ugyanezt az elismerést érdemelte ki 2015-ben. Nem csoda, hogy Bálintnak idővel választania kellett az együttes és a szóló karrier között. A saját útján haladt tovább. Speed Bump című dalszövegét Johnny K. Palmer írta, zeneszerzője pedig az Artisius díjas énekművész és tanár, Éri.

Ritkán fordul elő, hogy könnyűzenei válogatásunkba népzenei felvétel is bekerüljön. Ma mégis hoztam egy olyan dalt, amelyben a népzene és a világzene műfaja keveredik. A Prima díjas és kétszeres Artisius díjas magyar népdalénekes előadó művész Paja Bea 2014-ben jelentette meg Nő című albumát, amelynek folytatása a márciusban a boltokba kerülő Tovább Nő című album, amelyet dalírói munkásságának egy még kifinomultabb és érettebb szakaszát ismerhetjük meg, ahol Paja Bea még több bátorsággal ír az őt foglalkoztató témákról, mint például a szexualitásról, a női testélményeiről, a generációs láncban hordozott tudásról, a kapcsolatok mélységéről, szülésről, születő és meg nem születő gyerekekről, vérről, csókról, nehéz apa viszonyról, vagy éppen nehéz anya viszonyról, dűről, szégyenről és törékenységről, vagy éppen az exekről, de igazából mindenről, arról, ami van. Paja Beát és Két világ című dalát hallják. Vissza.

Hazánkban még kevésbé ismert az angol The Trust zenekar, akik 2010-ben alakultak. Nevüket menedzserüknek köszönhetik, aki szerint a csapat énekese és vezetője Luke Spiller úgy parádézik a színpadon, mint egy páva. Az együttes tehetségére hamar felfigyeltek a Szigetországban, 2012-ben jelent meg első kislemezük, ami inkább csak szánypróbálgatásnak nevezhető, hiszen még kicsit nyers és kezdetleges volt, és nem is hasonlít későbbi írtalaikhoz. A második single, a Could Have Been Me 2013-ban jelent meg, és ekkor már igen tekintélyes rajongótáborral is büszkekedhettek, főleg Angliában és Franciaországban. Mindezek mellett turnéztak, nem kevés tapasztalatot szerezve ezzel. Luke Spiller hangja egyébként ismerős lehet az Oldfield rajongóknak, hiszen énekesként közreműködött Mike Oldfield Man on the Rocks című legutóbbi lemezén.

Kedves hallgatóink, ez volt a Hallgassuk Együtt, a régi nagy kedvencek slágereivel és a legfrissebb újdonságokkal a könnyű zenei életből. Tartsanak velünk egy hét múlva is. További szép napot és jó rádiózást kívánok. A szerkesztőt, Kónyai

0: Délidőben.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délután és stáb nevében is. Ma a hírszerkesztő Domán Vivien, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikai munkatárs Kvaszinger Jenő, a mikrofonnál a bemondót Klész Beátát hallják. Most lássuk a délutáni műsor kínálatot. A 14 órai híreket követően Kódex című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban egy különleges dallam történetét és utóéletét ismerhetjük meg. Egy zeneműjét, amely évszázadokon átívelve vált birodalmak, nemzetek és történelmi korszakok jelképévé. Dr. Molnár Szabolcs zenetörténész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem adjunktusa beszél József Haydn császár himnuszáról.
2: Ez a dallam, ez annyira kedves volt Haydn számára, hogy egyrészt az, hogy feldolgozta egy vonós négyesben variációs formában, azt majd mindjárt meg fogjuk közelebbről nézni, hogy akik élete végén közel laktak, közel éltek hozzá, az ő beszámolóiból tudjuk, hogy ugye az utolsó években már nagyon elgyengült, elkedvetlenedett, magába süppedő, depressziós, időskori problémák tömegével kellett Haydnnek megküzdenie, és akkor azt mondják ezek a szemtanúk, hogy amikor vigaszt keresett, akkor oda ment a zongorához, és ezt játszotta.
1: 14 órától 15 óráig rádiónk tokai frekvenciáján folytatjuk a beszélgetést Zalaházy Tamás egri püspökről, Buda Péter atya teológiai tanárral. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján Tócsvai Béla Kossuth Díjas magyar gitáros, énekes, zeneszerző, szövegíró lesz a vendégünk. A 15 órai híreket követően Hangoló című műsorunkban megismételjük az Ózdi Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium iskola rádiós műsorát, majd 3:30 kezdődő Hitvalló című műsorunkban a családtervezésről hallanak beszélgetést. 16 órakor kezdődik a Lélek útjain című összeállításunk, melynek első részében Varga Kamil Ferences testvért hallják, aki Szent Ferenc naphimnuszáról osztja meg gondolatait, majd Tóth Gábor Füzéri plibánosról beszélget a zarándoklattal kapcsolatban. 16:30 kezdődő Közelkép című portréműsorunkban Kószó András zászlókészítő mesél hivatásáról. 17 órakor regionális híreket hallanak, majd a kora esti hírmondóval és a régiós sport híreivel jelentkezünk. 18 órától rózsafüzér imádságot hallanak rádiónk egri stúdiójából. Ezt követően Aranyszabú Szent Péter életéről emlékezik meg Katona István néhai egri segédpüspökünk, majd meghallgathatják a napversét. A 19 órai híreket követően Szerb Antal a Választott lovak című írásának második részét sugározzuk, majd esti mese szól a gyerekeknek. 19 órától 20 óráig rádión kisújszállási frekvenciáján Bigó Solya ékszerkészítő beszél hivatásáról és az egyedik ékszereiről. Ugyanebben az órában rádiónk tokai frekvenciáján Sziomosz Angelos Szilveszter, a Dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló szakkörvezetője lesz a vendégünk, aki elárulja, miért is érdemes képlelnünk az éjszakai égboltot a közeljövőben. Kedves hallgatóink, ezek délutáni programjaink, ha tetszett a kínálat, töltsék velünk az időt.

0: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
1: 14 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Gyűjtést hirdet a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat a kárpátaljai viharokban károsult családok támogatására. Az adománygyűjtés mellett a karitatív szervezet a Beregszászi járási Máltai Szeretetszolgálattal és a helyi szervezetekkel együttműködve önkéntesekkel segíti elsősorban a fekvő betegeket, idős embereket és a háború miatt egyedül maradt több gyermekes édesanyákat. Az adományoz.hu oldalon felajánlott adományokat építőanyag vásárlásra fordítja a karitatív szervezet. A rendkívüli hőség és energiahelyzetre tekintettel a mai napon nem tartanak kormány szóvivői sajtótájékoztatót, közölte a kormányzati kommunikáció. A közlemény alapján Magyar Péter miniszterelnök várhatóan több alkalommal is beszámol a kialakult helyzetről és a kormány intézkedéseiről, illetve majd pénteken vagy szombaton várhatóan külön sajtótájékoztatót tart a hőség és energiahelyzetről. Hangsúlyozták, hogy a kormány döntéseiről és az aktuális fejleményekről folyamatosan próbálják tájékoztatni a nyilvánosságot. Egyre fokozódik a hőség, ezért az országos tisztifőorvos mától harmadfokú hőségriasztást rendelt el. Ezzel egyidejűleg pedig országszerte takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók és az önkormányzatok a vízhiány megelőzése érdekében. A hőségriadó miatt ismét életbe lép a Vörös Kód elnevezésű országos intézkedés sorozat. Ezt a családügyi és szociális miniszter jelentette be. Kátai Németh Vilmos azt írta, a tartós kánikula, főleg a 40 fok feletti hőmérséklet, leginkább a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét viseli meg. A hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a hatalmas hőség miatt. Ezért arra kért mindenkit, hogy fokozottan figyeljen a környezetében élőkre. A kormány döntött az oktatás irányítás teljes átalakításáról. A Klebersberg központ középirányítói funkciója megszűnik, és kutatási, oktatás segítő háttérintézmény lesz, közölte a miniszterelnök a mai napon. Magyar Péter közlése szerint ezentúl nyílt pályázaton választják ki az összes tankerületi vezetőt. A cél a versenyképes és emberséges oktatás megteremtése. Kifejtette, hogy a kormány szerdai döntése nyomán az oktatás meg fogja kapni a figyelmet és megbecsülést, amelyet megérdemel. Megszüntette a közfeladatot ellátó közértekű vagyonkezelő alapítványokhoz tartozó adókedvezményeket, és több adónemet is eltörölt a parlament. Az országgyűlés a helyreállítási és ellenálló képességi terv, valamint egyes kormányhatározatok végrehajtása részeként döntött így. Kivezetik a bevándorlási különadót, eltörlik a települési adót és az ebrendészeti hozzájárulást is. Megszüntetik a széndioxid kvótaadót és a széndioxid tranzakciós díjat is. Viszont megduplázzák a levegőterhelési díjat. Arról is döntöttek, hogy előleget kaphatnak a gazdák a kárenyhítési rendszerből, és visszaállította a kriptokereskedés legális lehetőségét a Tisza kormány. Már csak nem 50 milliárd forinttal tartoznak a kórházak a beszállítóknak a legfrissebb államkincstári adatok szerint. A legnagyobb tartozást az egyetemi klinikák halmozták fel. Ráski László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára elmondta, a jelenlegi tendencia mellett év végére ismét 100 milliárd forint közelébe emelkedhet az adósságállomány, ezért évközi adósságrendezést sürgetnek. Kizárná az országos politikai döntéshozókat a sportági szakszövetségek irányításából a belügyminiszter. Posvai Gábor azt írta, a magyar sportirányítási rendszer megújulásához kikerülhetetlen a politikai és a sportvezetői tisztségek szigorú összeférhetetlenségének bevezetése. A miniszter fontosnak tartja azt is, hogy az se tölthessen be a sportban irányító szerepet, akiről bebizonyosodott, hogy szabálytalanul használt fel állami támogatásokat. Megadta a gyártási engedélyt Ukrajnának a Patriot légvédelmi rakétákra az amerikai elnök. Donald Trump és Volodymyr Zelenszkij Washingtonban állapodott meg erről. Az ukrán elnök a Fox News-nak adott interjúban úgy fogalmazott, reményei szerint rövidesen megkezdődhet a közös gyártás. Egyben úgy vélte, Vladimir Putyin orosz elnök elvesztette a kezdeményezést az Ukrajna elleni háborúban. Végül az időjárásról derült, felhőtlen időre számíthatunk. Csapadék nem várható. A Dunántúlon a déli-délkeleti szelet kísérik olykor élénk lökések. Másutt mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Estére többnyire 20 és 30 fok közé hüll a levegő. Híreinket hallották.
3: Reklám. Verdi requiemje az Egri Bazilikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdettel Giuseppe Verdi requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
5: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
6: Kódex. A tudás öröksége.
7: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, mai műsorunkban egy különleges zenetörténeti utazásra hívjuk Önöket. Kevés dallam járt be olyan különös és fordulatokban gazdag utat Európa történetében, mint Joseph Haydn császár himnusza. Joseph Haydn Ferenc császár felkérésére angol mintára írta meg a Gotterhalte Franz der Kaiser szövegkezdetű zeneművet, mely csak hamar az osztrák császárság, később a magyar királyság, majd meglepő fordulatként újabb és újabb szövegváltozatokkal Németország nemzeti himnusza lett. Ma is ezt játsszák az olimpiákon az aranyérmes német sportolók tiszteletére. De mire használták ezt a pompásan metszett dallamot Haydntől Bartókig? Miként változik egy zenemű jelentése az évszázadok során? Mit fejez ki egy himnusz? Uralkodói hűséget, nemzeti identitást, politikai eszmét vagy közösségi emlékezetet? Vajon szabad-e egy himnusz dallamával játszani, új értelmet adni neki a zenetörténet különböző korszakain át? Erre keresi a választ mai műsorunk előadója, dr. Molnár Szabolcs zenetörténész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem adjunktusa. Az előadás Csak a dallam, változatok Haydn császár himnuszára címmel 2025. április 1-én hangzott el Egerben. Műsorunkban az előadás szerkesztett változata következik.
8: Szeretettel köszöntök mindenkit. A mai előadásom témája az annyiban kapcsolódik a német tematikához, hogy az a dallam, aminek a zenei és eszmetörténeti utótörténetéről fogok beszélni. Ez Haydn által komponált dallam, ami a Weimari köztársaság ideje, tehát hogy 1920 óta a német himnusz különböző szövegekkel éneklik, de hogy az elmúlt 100 évben ez fejezte ki Európában Németországot. Na most az a korszak, amiről most én fogok beszélni, még nem Németországot fejezte ki ez a dallam, hanem az osztrák-magyar monarchiát, tehát bizonyos értelemben minket is. 1867-ig, a kiegyezésig ez volt Magyarország hivatalos himnusza is, és a királyság területén pedig nem a császár himnusz volt érvényben, hanem egy másik himnusz. Nem kérdezem meg, hogy annak kiírta a szövegét és kiírta a dallamát, mert azt mindenki tudja, de az alkotmányba egyébként jóval később írták be, vagy rögzítették, hogy ez a szöveg Kölcsey Ferenc himnusz című verse, illetve ez a dallam Erkel Ferenc kompozíciója fejezi ki a magyar államiságot. Na most ugye ezzel mindjárt el is jutottunk egy nagyon fontos kérdéshez, hogy egy himnusz dallamnak vannak úgymond zenei természetű tulajdonságai, amit zenészként, előadóművészként, énekesként, karmesterként, tehát bármilyen módon tudok ezekhez a tulajdonságaihoz viszonyulni, hogyha én egy zeneszerző vagyok, akár variációk tárgyává is tehetem ezt a dallamot. És van egy másik tulajdonsága a himnuszoknak, hogy van egy zenén túlmutató, vagy a zenén túl értelmezhető jelentése, hogy egy bizonyos területen együtt élő embereknek a közösségét fejezi ki, és ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy milyen zenei kvalitásai vannak ennek a dallamnak. Szerintem, aki nézi a világversenyeket, az olimpiákat, a világbajnokságokat, tehát azokat az eseményeket, ahol nagyon sokféle országnak a himnuszát meg lehet hallgatni, akkor biztos, hogy ha nem is mondjuk ki hangosan, de azért elő-elő fordul az az érzés, hogy hát ennek a Gánának azért nem sikerült annyira jól a himnusza. Például, ugye? Vagy az angoloknak milyen jó himnusza van? Vagy milyen jó a német himnusz? És akkor el lehet mesélni, hát persze, hogy jó, hát hogy Haydn írta, hát miért írt volna rossz zenét. Igen, ám, de az, hogy a Gánának milyen a himnusza, vagy éppen Uruguaynak milyen a himnusza, az teljesen, hogy mondja, egy rossz kérdés, tehát zeneileg nem érdemes föltenni ezt a kérdést, mert nem az a funkciója egy himnusznak, hogy zeneileg is érdekes legyen. Tehát, hogy ez a dallam, ez 1797-ben született, akkor komponálta Haydn, és a kompozíció motivumai, azért mondom többes számba, mert hogy többféle zeneszerzői ambíciót is sejthetünk e dal megkomponálása mögött. Az egyik ambíció az volt, hogy a megelőző években, 1791-92-ben, aztán 1794-95-ben Haydn hosszabb időt eltöltött Angliában. Angliában megcsodálta azt, hogy az angoloknak van egy olyan közös dallamuk, egy olyan közös énekük, ami valamiképpen kifejezi azt, hogy ők angolok. Tehát, hogy bár az egyik az Yorkshire-ban él, a másik az meg mondjuk London külvárosában, tehát nem ismerik egymást, de a himnusz dallam az valamiféle módon mégiscsak összekapcsolja őket, ugye ez lenne az egyik funkciója ezeknek a közösen énekelt dallamoknak. Ez a funkció egyébként a templomban énekelt himnusznak is, tehát ugye a himnusz eredetileg egy templomi liturgikus műfaj, tehát ott is a közösség a közös éneklésen keresztül fejezi ki azt, hogy mi közösség vagyunk, bármennyire is furcsán hangzik, és hogy az angoloknak már a 18. században volt egy olyan szövegük, ami kifejezte azt, hogy valamennyien az angol király alattvalói vagyunk, és ennek a királynak minden jót kívánunk, mert ha neki jó, akkor nekünk is jó. Körülbelül ez a lényege az angol himnusz szövegének. És akkor ugye lehet változtatni, hogyha éppen királynő uralkodik, akkor Queen-t énekelnek, God save the Queen, ha meg király uralkodik, akkor God save the King, Isten óvda a királyt. Erre a dallamra egyébként Beethovennek van egy nagyszerű zongora variáció sorozata, tehát hogy a 18-19. Században ez a dallam, ez a zenei értékei mentén is népszerűvé vált, nem csak azért, mert kifejezte az angoloknak az összetartozását. Na most a Haydn azt gondolta, hogy milyen jó lenne, ha nekünk is lenne ilyen. Mármint nekünk, akik a Habsburg császár fennhatósága alatt él. Született is egyébként egy olyan szöveg, ami szinte azt lehet mondani, hogy szinte a tükörfordítása az angol himnusz szövegének. Lorenz Leopold Haska írta, Gotter hatte Franz den Kaiser, unser guten Kaiser Franz, lange lebe Franz der Kaiser, ugye aki tanul németül, az már mindjárt az első három sorból meg tudja tanulni azt, hogy a határozott névelőnek is van ragozása. Ugye ez a német nyelvnek egyébként ez egy nagyon jó tulajdonsága, de valakik pont emiatt nem szeretik. Isten óvja Ferencet a császárt, ami jó Ferenc császárunkat, éljen soká Ferenc a császár, a boldogság legfényesebb ragyogásában, babérágak nyíljanak neki, a becsület koszorú újaként, bármerre is jár. Isten óvja Ferencet, a császárt, ami jó Ferenc császárunkat. Ugye annyira bugyuta a szöveg, hogy csoda, hogy ennek van szerzője, de van szerzője, tehát bármelyikünk tudna egyébként egy ilyen szöveget írni. Na most ez a szöveg, ez nagyon jól illik Haydn kompozíció alá, amit majd gyorsan meg is hallgatunk ebben az eredeti formájában, amikor énekelték.

Ez a dallam, ez annyira kedves volt Haydn számára, hogy egyrészt az, hogy feldolgozta egy vonós négyesben variációs formában, azt majd mindjárt meg fogjuk közelebbről nézni, hogy akik élete végén közel laktak, közel éltek hozzá, az ő beszámolóiból tudjuk, hogy ugye az utolsó években már nagyon elgyengült, elkedvetlenedett, magába süppedő, depressziós, időskori problémák tömegével kellett Haydnnek megküzdenie, és akkor azt mondják ezek a szemtanúk, hogy amikor vigaszt keresett, akkor odament a zongorához, és ezt játszotta. Tehát, hogy ez jelentett számára valamiféle fajta megnyugvást, és még azt is mondják, hát nyilván nem voltunk jelen, nem tudjuk ellenőrizni, hogy ez volt az utolsó zene, amit ő a saját zongoráján elpötyögött. Tehát, hogy ilyen értelemben van egy ilyen nagyon erős személyes kötődése. Na most ez a Ferenc császár, akit a szöveg is megénekel, ő pedig ezt ilyen születésnapi ajándékként kapta a Haydntól, ő nagyon megszerette, és onnantól kezdve minden születésnapján ezt játszották, de ez még nem jelenti azt, hogy ez himnusz. Ahhoz még el kellett tenni egy pár évnek, vagy két évtizednek, hogy a Habsburg család, a Habsburg császári család ezt a dallamot úgy kezelje, mintha ez valami fajta címer lenne, hogy minden fontosabb ünnepségen, amikor ők megjelennek, akkor ez a dallam jelzi azt, hogy ezek mi vagyunk. Ez valamikor az 1820-as években történt meg, és ugye csak annyit kellett tenni, hogy egy ilyen általánosabb szöveget kellett írni, tehát hogy a Ferenc ne legyen megnevezve benne, hanem általában a császár szerepeljen a szövegben. A következő, amik szintén kifejezi azt, hogy ez a császári család önreprezentációjának a fontos eleme, hogy Habsburg Otto temetésén, vagy a temetési szertartáson a templomban újra elhangzott. Napjaink időszakához tartozik ez az esemény, és senkinek eszébe nem jut, hogy miért a német himnuszt éneklik ezen az eseményen, teljesen evidens, hogy ez a Habsburg családhoz tartozó dallam. Na most ugye, hogy lett ebből német himnusz? Ez a mai előadásunknak csak egy ilyen mellék ága. Az 1840-es években egy Fallersleben nevezett német költő, mint régen a akár a Tinódi, vagy akár a Balassi Bálint korszakában, ad notam, tehát erre a dallamra gondolva, írt egy teljesen más szöveget, ami nem az osztrák császárnak a dicsőségét zengi, hanem azt az igényt, hogy a németeknek egyesülniük kell. Tehát ez az 1840-es években ez egy forradalmi gondolat volt, a német egységnek a gondolata, és hogy ezzel a Fallersleben-féle szöveggel ez a dallam nagyon gyorsan elkezdett folklorizálódni, ami azt jelenti, hogy emberek énekelték, katonák énekelték, laktanyákban, annélkül egyébként, hogy biztosak lett, tudták volna, hogy ennek a dallamnak már mi is az eredete. Azt gondolták, hogy ezzel a Fallersleben szöveggel, hogy mindig is ezzel a dallammal énekelték. Summa summarum, az első világháború után, amikor ugye megszűnt az osztrák-magyar monarchia, és ez a himnusz úgymond már nem, semmilyen országot nem fejezett ki, ez a dallam, ez szabad vegyértékűként, ott lógott a semmiben, és a Weimári köztársaság himnusszá tette. Ugye? Erről beszéltünk, és akkor onnantól kezdve már a német népet fejezi ki. Na most a magyar szöveggel, ugye, mert hogy ezt, hogy ahhoz, hogy magyarul is tudjuk énekelni, mert hiszen ez a mi himnuszunk is volt egy időben,

Maga Haydn erre a dallamra komponált egy variációs sorozatot, most ezt fogjuk kicsikét részletesebben megnézni. Ez a Erdődi József grófnak dedikált 6 vonós négyes közül a harmadik vonós négyes, a C-dur vonós négyes, és annak is a lassú tétele, hogy bemutatja ugye az első témát 4 hangszeren, és az első hegedűben fönt van maga a Kaiser Lied, a császár dallam.

ezeket a harmóniákat ilyen hárfa-szerűen fölbontja, ugye ezt hívják arpeggiónak, tehát hogy ez egy hegedűn is létező technika, tehát hogy a négy húron nagy töréseket játszva szólaltatja meg az akkordokat. Erre azért hívom fel külön a figyelmet, mert ezekre az arpeggiókra majd még a későbbiekben mutatok példát. Na akkor hallgassuk meg ezt az első variációt.

Ott ugye zeneszerzői szemmel nézzük, vagy ismerve a 18-19. Század fordulójának a variációs technikáit, hogy hogyan lehet egy dallamra újabb és újabb, érdekesebb, még érdekesebb változatokat készíteni, hogy ez tulajdonképpen az első variáció, ez bizonyos értelemben egy konvencionális. A második, az viszont már nem, a dallam most ugye lekerül a csellóba, és amit az első hegedű játszik, az nem variáció ennek a dallamnak, hanem egy önálló ellenszólam, egy olyan dallam, amire lehet, hogy most már elég sokat hallottuk magát a császárhimnusz dallamát, hogy lehet, hogy a főső szólamra érdemes figyelni, hogy ezzel a dallammal egy időben egy másfajta karakterű, egy másfajta érzelmi töltéssel bíró dallam is meg tud szólalni. Ez már egy olyan variáció, ami azért keveseknek jut már eszébe itt ebben az időben, a Haydn-nek még eszébe jut, hát ő azért Haydn. Ugye ezen a nyomvonalon haladunk tovább, mert most ugye kvázi a dallam az lekerült a brácsába, ugye mindegyik hangszeren legalább egyszer elhangzik a dallam majdnem, hogy érintetlenül, és hogy ez a másik dallam, ez ott marad az első hegedűben, de ha most figyeljük a második hegedűt, akkor az megint csak egy önálló értékű harmadik dallam. Nem csak egyszerűen variálja, nem csak földíszíti, hanem újabb és újabb melódikus ötleteknek lesz úgymond a tartó gerendája ez a császárhimnusz dallam. Nyilván akár ezt ilyen metaforikusan is lehet érteni, hogy a jó császár hatalmára arra mindenféle egyéb dolog is rá tud épülni, és hogy akkor jó a császárnak a hatalma, ha nem veszük észre. Ugye ez is akkor jó, hogyha nem is arra a dallamra figyelünk már, ami maga a kiinduló pont. Második hegedű.

És ami most következik, a negyedik variáció, ez megint ebben a korszakban egy kötelező eleme a variációs sorozatoknak, hogy ugye az alapdallamunk, az alaptémánk az G-durban volt, most nem kell belemennünk, hogy mit jelent az, hogy G-dur, de hogy van egy másik variáció, ami egy másik hangnembe

helyezi a dallamot. Ez lehetne egyébként G-moll, és most Haydn azt választja, hogy a úgynevezett párhuzamos mollba, E-mollba rakja a dallamot, ami azzal a praktikus következménnyel jár, hogy más harmóniák, más ellenszólamok vannak, de itt látjuk azt, hogy az első hegedűben tulajdonképpen maga a dallam érintetlenül marad, tehát moll variáció, miközben a dallam az ugyanaz, ennek majd még a későbbiekben lesz jelentősége, mert hogy ezt a dallamot ez át lehet tenni valóban mollba, de akkor teljesen más jelentéssel fog bírni. Na most nézzük meg, hogy milyen ez a variációnk a párhuzamos mollba. És ez majd visszakanyarítja a tétel végén az alaphangnembe.

Ugye maga ez a zárlati formula, ez a két utolsó akkord, ez már nagyon a 19. század, tehát a romantika felé mutat előre, hogy nem egy ilyen hagyományos, klasszikus mesterekre jellemző zárlat, hanem szakkifejezés, azt szoktuk mondani, hogy ez egy molból kölcsönzött alteráció plagális környezetben, tehát hogy, de hogy ez nem a Mozartnak és nem a Haydn korszakának a nyelve, ez már inkább Schubertnek a zenei gondolkodása. És akkor ugorjunk vissza ennek a darabnak az első tételére. Ugye németül úgy hangzik az első sora ennek a himnusznak, hogy Gott erhalte Franz den Kaiser. A Gott az G betűvel kezdődik, és ugye itt egy G hangot látok az első hegedűben. Gott erhalte, ugye meg E betűvel kezdődik ez a szó, ott meg egy E hangot látok. F mint Franz, Ferenc, D mint Dén, és a Kaiser az pedig azért C, mert a Kaiser szó az a Cézár németes változata, tehát hogy ez egy zenei anagramma, vagy akrosztikon, attól függ, hogy hogyan nézzük, tehát mindenképpen valahogy le van kódolva, át van kódolva zenei hangokká a császár himnusz szövegének a nyitó mondata. Na most az az érdekes, hogy erről a 18-19. Században erről senki nem beszél, még a 20. században sem nagyon, egészen egyszerűen azért, mert nem vették észre, hogy itt van egy ilyen kis trükk a Haydn részéről, és hát én személy szerint nagyon büszke vagyok arra, hogy ezt Somfai László, az én egyik zeneakadémiai tanárom fedezte fel ezt az érdekes Haydn játékot, és akkor innentől kezdve már az első tétel is úgymond értelmezhető a császár iránti hódolat zenei megnyilvánulásaként. Most nem fogjuk meghallgatni az egész tételt, csak azt akarom megmutatni, hogy önmagában ez a dallam, ez önmagában nem lenne érdekes, ez attól lesz érdekes, hogy Haydn így ritmizálja. Ez a ritmus, ez annyira karakteressé teszi ezt a tulajdonképpen nem túl izgalmas dallamot, hogy bárhol bukkan fel a zenei anyagban, mindig hallom, hogy jelen van, és ezt a ritmus biztosítja, ezt a karakteres megjelenést.

Ez a pregnáns ritmika, ez azért is nagyon hasznos zeneszerzőileg, mert olyankor is azt hiszi a hallgató, hogy azt hallja, hogy Gotthard Hartl Franz D. Kaiser, amikor nem azt hallja. Tehát nem azokat a hangot hallom, nem azokat a hangokat, nem is azt a dallamot hallom, de mégis minden ritmus figura, minden tippám, pappappam figura mögé automatikusan ezt értem. Tehát ugye valahogy mindig jelen van a zenei szövetben. Na most ugye Haydn teljesen egyértelmű, hogy ennek a dallamnak, és érdekes mondom, magának a szövegnek is a zenei konzekvenciáit kutatja ebben a darabban. Tehát, hogy igazából nem az a fontos neki, hogy ez mit fejez ki, hát hiszen még 1797-ben nem is azt fejezi ki, amit az előbb mutattam, hanem ez tényleg önmagában egy jó zenei ötlet, amiből nagyon sok mindent ki lehet hozni. Mutatnék egy zongora kompozíciót, ez Karl Csernyinek a kompozíciója, ez egy zongorára és zenekarra írt variáció sorozat, az a címe, hogy Variációk a Gotthard Hartl Franz D. Kaiser dallamára, ez 1830-as években keletkezett, és egy nagyon hosszú bevezetője van, hogy itt kezdődik el a téma, itt mutatja be a témát. Nem fogjuk meghallgatni az egész művet.

Ugye Kár Csernyi ennek a kornak egy nagyon jelentős zongoristája és zongorapedagógusa volt, Beethoven tanítványa volt, és Liszt Ferenc tanára. Akkor azt hiszem, ezzel mindent elmondtunk a jelentőségéről. Tehát ő egy ilyen nagyon fontos kapocs a romantikus zongora stílus és a klasszikus zongora stílus között. Hát ez a műve, ez nyakig a romantikus zongora stílusban áll, tehát egészen elképesztően virtuóz zenei anyag, és hogy ennek a kompozíciónak most egy olyan dallamot választott Cserny, amelyik dallamra már 1830-as évek Bécsében már nem kell különösebben figyelni, helyette mire tudok figyelni? A virtuózitásra, a zongoristára. Ugye minden ilyen variációs sorozatnak az a lényege, hogy a figyelmet az úgy irányítja, úgy fókuszálja a zeneszerző, hogy az éppen abban a pillanatban fontos elemre derüljön fény, és ebben az esetben a zongorista technikai képessége, és akkor így néz ki az első variáció.

akkor kezdődik a második, abban csak be. Ugye, aki jól figyelt, vagy jó a füle, az azt is észreveszi, hogyha éppen úgy jön ki jól a lépés a cserjének, hogy akár a dallam vonalba is egy picikét belenyúl, tehát hogy nem feltétlenül tartja teljesen szentként tiszteletbe ezt a dallamot, tehát hogy abszolút mértékben a benne rejlő zenei lehetőségek foglalkoztatják. Na most a következő szerzőt sem kell bemutatnunk, Niccolò Paganini, ő pedig ennek a korszaknak, tehát a 19. század első évtizedeinek az első számú hegedű virtuóza volt, és neki van ez a Maestosa Sonata Sentimentale című tulajdonképpen ilyen, már-már ilyen hegedű versenyszerű darabja, és ennek a közép része egy variációs sorozat, amiben a császárhimnusz dallamát dolgozza fel.

ahogy az illik, a teljes dallamot bemutatják, a zenekar és a szólista, és ugye hogy teljesen egyértelmű, hogy a dallam az slágerként él a 19. század elején, hogy közkincs, bárki hozzányúlhat zeneszerzőként, és újabb és újabb feldolgozásokat lehet írni. Ami ebben a darabban számomra különösen érdekes, az a 1258-nál kezdődik, mert Paganini szemmel láthatóan nem csak a dallamot ismeri, hanem ismeri a Haydn variációs sorozatából a moll hangnemű szakaszt is, és erre egy egészen csodálatos variációt ír. E-durból átrakta A-mollba, és ezek a mellékszólamok, ezek egyértelműen a Haydn kvartettből származnak.

Csak egy gyorsan zárójeles megjegyzés, hogy azért az is nagyon érdekes, hogy ennek a Paganini kompozíciónak a legjobb részét azt a Haydn írta. Tehát, hogy tényleg ez az ámulba áthelyezett változat, ez zeneileg ez a legérdekesebb. Hogy itt fölírtam néhány címet, hogy ez a nyugodtan nevezik úgy, hogy Schlager dallam, ez milyen művekben bukkan föl. Philipp Jakob Riotte darabja, ez a Die Schlacht bei Leipzig, ugye ez azt jelenti, hogy a lipcsei csata, ez cirka 1814 körül keletkezett ez a kompozíció, hát ez volt az a nagy ütközet, ahol a végső vereséget el kellett szenvednie Napóleonnak, és ennek a csatának, úgymond a zenei reprezentációja, ez a bizonyos értelemben csata szimfóniának nevezhető kompozíció, amiben elhangzik nyilván az osztrák erőket, az osztrák tábort szimbolizálandó ez a dallam. A Rossininak a Rimszi utazás című operája az 1825-ből, azt megtalálják így a záróképét, külön a YouTube-on is meg lehet találni. Ez egy ilyen opera, olyan vígopera, aminek az a cselekménye, tulajdonképpen nincs cselekmény, az a cselekménye, hogy elmennek valahová, ahol királyt koronáznak, és egy helyen, amikor megállnak, akkor mindenki, aki erre a koronázásra siet, úgymond a saját nemzetiségét, a saját országa mellett tesz hitet, és ott elhangzik, érdekes módon németeket reprezentálandó, elhangzik ez a császárhimnusz dallam. Donizettinek a Stuart Mária című operája, ez nem a dallam idézi, csak nagyon hasonlít a dallamra. Ez a harmadik felvonás 8. jelenetében egy ilyen közös imára hívja Stuart Mária a hozzá közel álló hölgyeket, egy ilyen búcsúszertartás, egy ilyen közös ima, hogy miért énekelné egy skót királynő a halála előtt, és Haydn előtt 400 évvel a császárhimnusz dallamát. Nyilván, hogy nem idézett, hanem Donizettinek, ennek a dallamnak a lelkülete tetszett meg, mert van benne valami emelkedett áhítatosság, és ezért szerepel ebben a jelenetben. És akkor ez egy nagyon izgalmas, ez 1838-as Souvenir de Vienne, azaz Bécsi Emlék című Clara Schumann darab. Itt tulajdonképpen még nem szabadna Clara Schumannak hívni, mert még Schumann nem vette feleségül. Tehát, hogy Clara Wieck Souvenir de Vienne című zongora kompozíciójának a közép része az a császárhimnusznak az idézete, és nagyon szép, nagyon romantikus akkordokkal öltözteti fel ezt a dallamot. És akkor itt van a nagy cseh hazafi Smetana ünnepi szimfónia című kompozíció 1853-ban, ami némileg ellentmond az ő cseh hazafiságának, mert hogy ez egy monumentális, több mint 40 perces darab, és minden tétel az osztrák császár dicsőségét zengi, és természetes módon minden tételben valamilyen módon jelen van ez a dallam. És amit meg is fogunk nézni, az újabb idők Paganiniének, Henrik Mnyavskinak az École Moderne című etüd sorozata, tehát hogy ez tulajdonképpen ez nem is kéne nagyon nekünk zeneként hallgatni, mert ezt a hegedűsöknek kell otthon gyakorlásképpen játszani, és ennek a kompozíciónak a 9. tétele egy arpeggio etüd, tehát hogy azt tanítja meg a hegedűsöknek, hogy hogyan tudnak a 4 húron akkord felbontásokat játszani, és hogy ne kelljen törődnie azzal se a zeneszerzőnek, se a hegedűsnek, hogy egyébként, hogy mi a dallam, hogy akkor a dallam az legyen a császárhimnusz. Említettem azt, hogy a Haydn első variációjában az első hegedű tulajdonképpen arpeggiókat játszik, és hogy ezt az arpeggio gondolatot egy olyan bő 50 évvel később maximálisan kihasználja Vinyavsky.

akkor jönnek a variációk az akkordokra. Hát ez egy bitan nehéz mű. És miért jó, hogy egy olyan dallam van a háttérben, amit mindenki ismer, mert én is tudom követni, hogy éppen hol tart a hegedűs, és ő is tudja követni, hogy éppen hol tart. Az nagyon fontos.

Teljesen egyértelmű, hogy egy közkézen forgó zenei tárgynak tekinti ezt a császárhimnuszt, hogy semmiféle olyan gátlás nincs a zeneszerzőben, hogy hát azért mégsem illik egy ország állami szimbólumával ezt a fajta, tulajdonképpen bizonyos értelemben öncélú játékot játszani, hiszen ez mégiscsak egy etüd, egy gyakorlat, ami a hegedülés technikájára vezeti rá a játékost. És akkor elérkeztünk az utolsó példánkhoz. Ugye ez a határán van annak, hogy még zeneként, vagy pedig szimbólumként nyúljunk hozzá a dologhoz. Bartók Bélának a 1903-ban komponált Kossuth szimfóniájának van egy szakasza. Ugye maga a szimfónia, azt tudjuk, hogy miről szól, mert beírta a sorok közé Bartók Béla, hogy az első ütem, ahogy elindul, az Kossuth Lajos portréja. Aztán három oldalra később megszólítja őt a felesége, hogy mi baj, uram, mi nyomja vár. Álladat. És akkor még lapozunk kettőt, veszélyben a haza. Régen jobb időket éltünk, nem akarom elmondani az egészet. Tehát valamiképpen egy ilyen idealizált Kossuth portré a fiatal Bartók Béla részéről, ami egyben ugye a 19. századi magyar történelemnek egy ilyen kritikus időszakát mutatja be, 1848 és a 49-es szabadságharc és a forradalom időszakát. Na most ez a bizonyos tétel, aminek nem adott címet Bartók Béla, hanem két zárójel között három pont van. Ugye azért nem kellett megnevezni, mert teljesen egyértelmű, hogy ez egy csata jelenet, amiben a magyar huszárok összecsapnak az osztrák erőkkel. Na most az osztrák erőket mi szimbolizálja? Hát a császárhimnusz. De nem abban a formában, ahogy megismertük, hanem a nagy tercet kis tercre változtatja, magyarul átrakja mollba, de nem úgy, ahogy a Haydn, hanem hogy tényleg mollba rakja, és ezáltal a dallam egyszerre lesz picit groteszk, kicsit karikatúraszerű, de ugyanakkor félelmetes is. Ugye a groteszknek, a magyar órán majd a fiatalok fogják tanulni, hogy a groteszknek az tulajdonsága, a groteszk hatásnak, hogy nem tudjuk eldönteni, hogy nevessünk vagy féljünk. Ugye ez a két élmény, ez egy időben jelentkezik az emberben. Kicsit olyan, azt szoktam mondani, amikor az ember a plakáton egy szép nőt lát, és akkor bajszot rajzol neki, és az milyen vicces, meg milyen félelmetes is, hogy ilyen értelemben ez egy ilyen gesztus tulajdonképpen a Bartók részéről,

0: együtt, ez Kossuth. Ugye ez a Kossuth dallam, onnan tudjuk, hogy ez a Kossuth dallam, hogy ezzel kezdődik a darab, tehát hogy ez egy portrészerű dallam. Na most ugye ez az 1903-as dátum, ez a, aki picit is ismeri a Bartók pályáját, tudja, hogy ez az 1903, ez még minden előtt van, tehát hogy még Bartók nem volt szerelmes, a Bartók még nem találkozott népdallal, a Bartók még bizonyos helyetemben még nem fejezte be a Zen Akadémiát, tehát hogy még sok minden van áll előtte, és ez egy 19. századi romantikus, szimfonikus költemény, ő maga is zenekölteményként határozza meg ezt a kompozíciót. Azt gondolom, hogy Bartók nem nagyon ismerte azt az 1814-es csataszimfóniát, hogy ott is ez a dallam egy csataszituációt jelenít meg, mint itt is, hogy 100 évvel később ez a gondolat, ez valahogy újra aktuálissá vált a Bartók fejében, és itt nehéz eldönteni, és akkor ez legyen a mai előadásunknak az utolsó mondata, hogy itt nehéz eldönteni, hogy a dallamban lévő zenei lehetőségek a döntőek, vagy pedig az ideológiai kérdés, hogy egészen egyszerűen ez a dallam ez hordoz egy zenén kívüli jelentést, hogy ezek bizony azok a osztrák csapatok, akik leverték, vagy akikkel mi szemben álltunk a 48-49-es szabadságharcban.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban dr. Molnár Szabolcs zenetörténész előadásának szerkesztett változatát hallották, amely csak a dallam Változatok Haydn császár himnuszára címmel hangzott el tavaly április 1-én az Egri Pródi Sándor könyvtárban. Az előadás József Haydn császár himnuszának különleges utóéletét mutatta be, miként vált egyetlen dallam birodalmak, nemzetek és történelmi korszakok meghatározó zenei elképévé, és hogyan él tovább Haydntól Bartókig a zenetörténetben. Köszönjük figyelmüket, további szép napot kívánunk minden kedves hallgatónknak!
2: Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tizenöt óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Augusztus 12-e és 15-e között az EGRI szeminárium kapui nyitva állnak azok előtt, a fiatal férfiak előtt, akik felmerik tenni maguknak a kérdést, vajon mi Isten terve az életemmel, papnak híve az Úr. A hivatást tisztázó lelki gyakorlat mottója: neveden szólítottalak. Az EGRI szemináriumban tartandó program augusztus 12-től 15-ig tart. A célja pedig, hogy olyan fiatal férfiakat szólítson meg, akik nyitottak a papi hivatás átgondolására. A lelki gyakorlat során a résztvevőknek lehetőségük lesz személyes és közösségi imádságra, őszinte párbeszédre, személyes lelki vezetésre, valamint a társak megismerésére is. A görög katolikus egyház egyik különleges nyári eseménye a Makkabeus vértanúk ünnepéhez kapcsolódó vízszentelés. A szép és gazdag hagyományú szertartást idén augusztus 2-án vasárnap végzi Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita Balatonszemesen. A különleges alkalomra szeretettel várják a híveket és minden érteklődőt. A megszentelt élet világban élő közösségeinek első találkozóját tartották Ostoroson. Az ausztriai alapítású Krisztus Király Szolgálói Világi Intézmény közösség meghívására az Úti Boldogasszony Társasága magyar képviselője, a Vinculum Caritatis közösség női ágának néhány tagja és hárman az egyházközségi nővérektől az Eger melletti Ostorosra látogattak. Az első alkalommal megszervezett találkozóról Gál Mária vezető nővér írt beszámolót, melyben elmondta: a találkozó szentmisével kezdődött, majd ezt kötetlen beszélgetés folytatta. Ezután egymás hivatás történetének meghallgatása közben újra átélhették, milyen gazdag az Úr kegyelme, és milyen sokszínű az egyházunk. A tagokban megfogalmazódott, hogy hagyományteremtő céllal jövőre is szeretnék megszervezni a találkozót. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el a mai naptól keddig az országos tisztifőorvos. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közleményében arra hívja fel a figyelmet, hogy a tartós hőség jelentős egészségügyi megterhelést jelent, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és a hozzátartozói egészségére is. A Duna rekord alacsony vízállása miatt csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét. A gazdasági és energetikai miniszter szerint Magyarország energiaellátása biztonságban van. Kapitány István arra is figyelmeztetett, hogy a következő napokban újabb hőhullám érkezik Európába, ami várhatóan tovább növeli a villamos energiafogyasztást, miközben a Duna vízszintje tovább csökken. A Mi Hazánk mozgalom Tóth Máté energiajogászt jelöli a köztársasági elnöki tisztségre, közölte a párt. A közlemény szerint Tóth Máté többek között kétszeres doktori PhD fokozattal rendelkező közjogász, gyakorló ügyvéd, energiajogász és közgazdász. 20 éve dolgozik ügyvédként és 15 éve oktat egyetemeken. Szakmai munkásságát 2019-ben az év jogásza díjával is elismerték. A közleményben a Mi Hazánk mozgalom tagjai úgy fogalmaznak, szimbolikus jelölését azért tartják különösen fontos üzenetnek, mert a jelenlegi helyzetben olyan köztársasági elnökre van szükség, aki nem csak ismeri a magyar közjogi hagyományokat, hanem a mai alkotmányos és politikai viszonyokat is pontosan érti. Olyan szakemberre, aki az elméletben és a gyakorlatban egyaránt jártas, és aki képes valóban őrködni az alkotmányosság felett. Átlátható és korrupció ellenes környezetet teremt a kormány minden vállalatnak. Azt szeretné, ha minél több befektető jönne Magyarországra Bajorországból is, mondta Magyar Péter miniszterelnök Budapesten. A kormányfő Markus Söder bajor miniszterelnökkel találkozott, majd közösen tartott sajtótájékoztatójukon kiemelte: Bajorország egyértelműen a legfontosabb gazdasági kereskedelmi partner a német tartományok között. A gazdasági kapcsolatokat illetően megjegyezte, legalább 140 bajor vállalat 57 000 embert foglalkoztat Magyarországon. Megadta a gyártási engedélyt Ukrajnának a Patriot légvédelmi rakétákra az amerikai elnök. Donald Trump és Volodymyr Zelenszkij Washingtonban állapodott meg erről. Az ukrán elnök a Fox News-nak adott interjúban úgy fogalmazott, reményei szerint rövidesen megkezdődhet a közös gyártás. Egyben úgy vélte, Vlagyimir Putyin orosz elnök elvesztette a kezdeményezést az Ukrajna elleni háborúban. Végül az időjárásról: derült, felhőtlen időre számíthatunk. Csapadék nem várható. A Dunántúlon a déli-délkeleti szelet kísérik olykor élénk lökések. Másutt mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Estére többnyire 20 és 30 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották.
2: Reklám. Verdi requiemje az Egri Bazilikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdettel Giuseppe Verdi Requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi Requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon.
3: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
4: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
5: A Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
6: Hangolódjunk együtt!
7: Kedves hallgatóink, a következő percekben az Ózdi Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium 2026. február 22-i iskola rádiós műsorának ismétlését hallják.
8: Köszöntjük kedves hallgatóinkat az Ózdi Szíksziből. Mai adásunk középpontjában a továbbtanulással. Egy olyan téma, amely minden végzős diák életében előbb-utóbb meghatározóvá válik. Az adás első részében bemutatjuk az Ózdi Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium képzési lehetőségeit, gimnáziumi és technikumi képzéseket, valamint azt, hogy milyen utakat nyithat meg egy-egy döntés. Ezt követően egy kerekasztal beszélgetésben diákok szólalnak meg, két végzős és két kilencikes tanuló osztja meg tapasztalatait, elvárásait és tanácsait. A beszélgetést Bari József 9. N-osztályos tanuló vezeti. Végül pedig egy beszámolót hallhatnak a budapesti edukáció kiáltáson szerzett élményekről és tapasztalatokról, amely segít eligazodni abban, milyen lehetőségek várnak ránk a középiskola után. Tartsanak velünk!
9: A továbbtanulás során sokan keresnek olyan iskolát, amelyben nem csak tudást, hanem biztos iránymutatást is kapnak. Az Ózdi Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium ezt kínálja: támogatást, fejlődési lehetőségeket és jövőképet. Az iskola gimnáziumi képzése egy egyéves angol nyelvi előkészítővel indul, amelyhez nem feltétel a korábbi nyelvtudás. Ebben az előkészítő évben a diákok heti 14 órában tanulnak angolt, emellett második idegen nyelvként németet vagy franciát választhatnak. A nyelvi előkészítőt 4 év általános gimnáziumi képzés követi, amely széleskörű általános műveltséget ad és tudatosan készít fel a felsőoktatásban való továbbtanulásra. A 11. és 12. évfolyamon választható fakultációk segítik a diákokat abban, hogy érdeklődésünknek és továbbtanulási terveiknek megfelelő tantárgyakból emelt szinten és elmélyült tudást szerezzenek, különös tekintettel az érettségire és az egyetemi felvételére való felkészülésre.
10: A technikumi képzés 5 évfolyamos, és azok számára ideális választás, akik az érettségi mellett egy olyan szakmát tanulnának, amelyek később könnyen el lehet helyezkedni. A képzés végén a diákok nem csak érettségi bizonyítványt kapnak, hanem technikusi végzettséget is szereznek. Ez emelt szintű érettségének számít, és kifejezetten előnyt jelenthet a szakirányú felsőoktatási felvételi eljárás során. Az iskola technikumi kínálata több, egymástól jól elkülönített területet fed le. A logisztikai technikus képzés végén a szállítmányozás, raktározás, árumozgatás és ügyintézés terén jártas szakemberek kerülnek ki az iskolapadból. A gazdálkodás és menedzsment ágazatban 2 szakma közül választhatnak a diákok. A vállalkozási ügyviteli ügyintéző képzés azoknak szól, akiket az irodai munka, a szervezés, az ügyfélkapcsolatok és az üzleti adminisztráció érdekel. A pénzügyi számviteli ügyintéző okleveles technikus szakma viszont a könyvelés, az adózási és gazdálkodási ismeretek iránt érdeklődők számára kínál biztos alapokat. Az informatikai távközlés ágazatban a szoftverfejlesztő és tesztelő szakma érhető el. A diákok programozási alapokat, szoftvertesztelést és szakmai angol nyelvet is tanulnak. Ez a képzés különösen jó kiindulási pontot ad az informatikai felsőoktatási továbbtanuláshoz, de a munkaerőpiacon is jól hasznosítható tudást nyújt. A technikumi képzés során a közismereti tantárgyak mellett nagy hangsúlyt kapnak a szakmai tantárgyak és a gyakorlati elemek, így a diákok fokozatosan több éven keresztül készülnek fel a technikusi vizsgára. A technikumi osztályok tanulói emellett havi ösztöndíjban is részesülnek, amely nem csak anyagi támogatás jelent, hanem visszajelzés is a szakmai teljesítményről és a kitartó munkáról.
9: Az iskola katolikus intézmény, ezért az oktatás része az értékalapú nevelés. Minden tanuló heti 2 órában hittant tanul. Emellett fontos szerepet kap az idegen nyelv oktatás, a digitális kompetenciák fejlesztése, a sportélet és a közösségi programok, valamint a nemzetközi kapcsolatok és külföldi szakmai gyakorlatok. A Sixi célja, hogy a diákok ne csak egy iskolát, hanem egy jövőképet kapjanak.
11: A felvezető után most egy kerekasztal beszélgetéssel folytatjuk a műsort. 4 diák ül itt velem, 2 végzősök, 2 pedig 9-esek. Gimnáziumi és technikumi képzésből is. Kérlek titeket, mutatkozzatok be röviden.
12: Az én nevem Mustas Tamás, 15 éves vagyok. 9B osztályba járok, ez egy pénzügyes és vállalkozásos osztály, de én személy szerint pénzügyi ágazaton vagyok.
13: Én Schulz Vivien Alma vagyok, 14 éves, és angol nyelvi előkészítő osztályon vagyok.
14: Én Nagy Zsófia vagyok, 18 éves, nyelvi előkészítő osztály után az 5. évemet töltöm jelenleg itt, gimisként.
15: Engem Nagy Bencének hívnak, én 19 éves vagyok, és a logisztikai technikusi szakmát képviselem.
11: Az első kérdésem mindenkihez szól. Hol tartotok most a jövőtök tervezésével kapcsolatban? Vannak-e már konkrét terveitek, vagy még keresitek az utatokat?
12: Nekem igazán komoly terveim még így 15 éves fejjel sajnos még nincsenek, de gondoltam már arra, hogy mivel a súlyemelésben elég jó eredményeim vannak, most legyenek azok az országos bajnokságokon elért eredményeim, vagy csak a kisebb területi minősítőkön elért érmek. Így gondoltam már arra, hogy esetleg azt folytatnám, ameddig csak tudom.
13: Nekem jelenleg még nincsenek konkrét terveim a középiskola után, de terveim közt szerepel, hogy felsőoktatási intézményben folytatom a tanulmányaimat.
14: Ez alatt az 5 év alatt szerencsére sikerült kialakítanom egy jövőképet, hogy mivel szeretnék foglalkozni. Nyelvelőkészítős éveim alatt rájöttem, hogy a nyelvek mellett a magyar irodalom is igazán érdekel, úgyhogy magyar-német szakos tanárnak készülök.
15: Terveim között szerepel, hogy szakmai tanulmányaim után felsőfokú intézményt szeretnék tovább tanulni, majd szakmával szeretnék elhelyezkedni a későbbi munkavállalásom során.
11: Mi volt a legfontosabb szempont, ami alapján gimnáziumi vagy technikumi képzést választottatok?
12: Én mindenképpen azért választottam a szakmai vonalat a Sixiben, ugyanis az iskola elvégzésével szeretnék majd egy olyan szakmát is szerezni, amivel akár a későbbi ebben el is tudok helyezkedni egy elég jó munkahelyre.
13: Számomra fontos szempontok közé tartozik az oktatás színvonala, az iskolai légkör és a távolság, amik persze fontosak lesznek a jövőbeli munkámhoz, amiket a nyelvvel szeretnék majd folytatni.
14: Nyolcadikosként nem igazán tudtam, hogy milyen szakmát válasszak, így úgy gondoltam, hogy a nyelvtanulással semmiképpen sem fogok rosszul járni. Emellett a Szixiről ismerősök és családtagok révén csupa jót hallottam, így úgy éreztem, hogy ez lesz a jó választás.
15: A középiskolai tanulmányi megkezdése előtt már felkeltette érdeklődésemet a logisztikai technikusi képzés, így számomra egyértelművé vált, hogy technikumi képzésben szeretnék tanulni. A jövőmre tekintve hasznosak találtam pedig a tanulmányi végén megszerezhető szakmai képesítést is, mely több lehetőséget nyújt középiskolai éveim után.
11: Visszatekintve, milyen mértékben váltotta be reményeiteket az általatok választott képzés, mennyire felelt meg az elvárásaitoknak a választott szakirány? Milyen módon segített a képzésetek a továbbtanulási vagy pályaválasztási döntésben?
12: Személy szerint erre a kérdése érdemleges választ még sajnos én nem tudok adni, de remélem majd 4 év leforgása után máshogy fogunk a kérdésre választ adni.
14: Eddig nagyrészt megfelel az elvárásaimnak, az angol órák színvonala jó, és úgy érzem, hogy a képzés segít és segíteni fog abban, hogy később könnyebb legyen a pályaválasztás vagy az egyetemi döntés. Véleményem szerint ez az iskola teljes mértékben beváltotta azokat a reményeket, amikkel én idejöttem 9-es fejjel. Sok mindenben sikerült fejlődnöm, nagyon sok embert megismertem, és általuk saját magamat is megismertem. A tanárok és az órák is csupa pozitív élményeket adtak igazából, és nem volt kérdés, hogy emiatt, a közeg miatt én mindenképpen az oktatásban szeretnék elhelyezkedni később.
15: Teljes mértékben egyetértek Zsófi mondataival. Én nekem is az előzetes elvárásaimat úgy gondolom, hogy teljesítette az iskola, valamint a tanárok is. Úgy érzem, megtaláltam az utamat. A továbbtanulási szándékaimat is főként ezen irányzatban szeretném folytatni.
11: Nyolcadikosként biztosan volt valamiféle elképzelésetek az iskoláról és az általatok választott képzésről. Hogyan látjátok, mennyire vannak összhangban az elképzelések és a tapasztalataitok?
12: A felsőbb éves barátaimtól, illetve a régebben ide járó családtagjaimtól is rengeteg jót hallottam az iskoláról. És a tapasztalataim csak alá tudják támasztani azt a sok jót, amiket hallottam.
14: Nyolcadikosként kicsit idealizáltam a gimnáziumot, a hallottak szerint is, de a valóságban is sok pozitív élmény ért, és elképzeléseim nagy része megvalósult. Amikor elkezdtem a Szixit, megmondom őszintén, kicsit tartottam az új közegtől, hogy mennyire fogok tudni beilleszkedni, mert bár sokan jót mondtak erről az iskoláról, nyilván az emberben van egyfajta izgatottság az új emberek és az új helyzetek irányába, viszont ez a kezdeti, mondhatni, szorongás idővel teljes mértékben feloldódott, és csupa jó élményekkel fogok ebből az iskolából távozni a tanulmányaim lezárása után, és kívánom a 9-eseknek, hogy ők is hasonlóan ilyen jó élményekkel fejezzék majd be 4 év után a Szixit.
15: Kiegészítve a többiek szavait, én még a elmagányosodással gondoltam, hogy problémák lesznek, ugyanis itt a megfelelési kényszerem, valamint az új iskolába való megfelelési kényszerem gondoltam, hogy elő fog jönni. Azonban rendkívül pozitív tapasztalataim voltak már az első évben is, mind közösség, mind pedig a tanárokkal kapcsolatban. Így az éveim során folyamatosan segítettek tanáraim szakmailag is fejlődni, valamint a közösséggel is egyre jobban összhangra találtam.
11: Fontosnak tartjátok, hogy valaki már a középiskolában szakmát szerezzen?
12: Számomra fontos, hogy az érettségével együtt egy szakmát is szerezzek majd, amivel esetleg a későbbiekben el is tudok helyezkedni. Habár, ha esetleg az életem olyan partokra sodor majd, hogy nem megyek egyetemre, a tanult szakmámmal valószínűleg el is tudok majd helyezkedni reményem szerint, de az is lehet, hogy a későbbiekben létrehozom a saját súlyemelő szakosztályom, ami az egyik rettentően nagy álmom, és ott azért nem hátrány, hogyha tudom a pénzügyi dolgokat, de alakulhat akár, hogy még az életem a későbbiekben. Nem tudom, hogy a többiek ezt hogy gondolják, hogy fontos-e nekik.
14: Szerintem ez emberfüggő. Van, akinek jó, ha korán szakmát válasz, de másoknak, például gimnáziumban hasznosabb, ha több időt kapnak a döntéshez. Nem feltétlenül tartom kötelezőnek, szerintem ez a fontos, hogy az iskola segítsen felismerni az érdeklődési köröket és az erősségeket. Személy szerint én Viviennel értek egyet. Középiskolásként szakmát szerezni természetesen előny lehet későbbi életünk során, Ugyanakkor azt gondolom, hogy az ember nem csak egy szakmaszerzésből tud előnyt kovácsolni saját magának, hiszen tanulhat nyelveket, szerezhet nyelvvizsgát, ami szintén hasznos dolog az élet számos területén.
15: Én úgy gondolom, aki magabiztos a kiválasztott szakmában, az nézzen utána nyugodtan, jelentkezzen, hisz, hogyha magabiztosan el tudta dönteni már előzetesen, hogy ő azt a szakmát szeretné tanulni, akkor ez egy biztos jó választás lehet. Aki pedig bizonytalan, az válassza a gimnáziumi képzést, hiszen több lehetőség marad a későbbiekben eldönteni, hogy mi is szeretne lenni, ha felnő.
11: Változott-e a jövőképetek az iskolai évek alatt? Ha igen, mi hatott erre a leginkább?
12: Erre a kérdésre én még jelenleg nem tudok válaszolni, mivel még most kezdtem szeptemberbe a középiskolát, majd végzősként valószínűleg már fogok tudni érdemleges választ adni erre a kérdésre.
13: 9-esként még erre én sem nagyon tudnék konkrét választ adni.
14: 9-es fejjel úgy gondoltam, hogy nyelvi tanulmányaimat befejezve, kétségkívül fordító, illetve tolmács szeretnék majd lenni. Az 5 év alatt viszont nagyon sok minden változott, új dolgokat ismerhettem meg, így igazából rá kellett, hogy jöjjek, hogy a fordító-tolmács szakma nem igazán nekem való. Sokkal inkább az emberekkel való foglalkozás, a nekik segítés és igazából a tudás átadása vált számomra nagyon érdekessé, így nem volt már kérdés, hogy tanári szakra szeretnék tovább tanulni, mivel szeretek nyelveket tanulni, és a magyar nyelv és irodalom is nagyon érdekel, ezért kialakult az a kép a fejemben, hogy magyar-német szakos tanár szeretnék lenni.
15: Zsófival szemben nem változtak az én terveim a jövőt illetően, továbbra is tovább szeretnék tanulni a szakmámmal kapcsolatban.
11: Milyen készségeket adott nektek az iskola, amelyet szerintetek a középiskola után is hasznosak lesznek?
12: Én jelenleg még kevés szakmai tárgyat tanulok, de tapasztalataim szerint biztosan fogom tudni őket hasznosítani. Most legyen ez a gépírás, vagy akár a gazdasági témák, vagy a megfelelő kommunikáció megtanulása. Tényleg lehet ez akármi, de remélem majd fogom őket, sőt biztos vagyok benne, hogy fogom őket tudni hasznosítani a későbbiekben.
13: Nyelvi előkészítős osztályon eddig nekem fejlődött a nyelvtudásom, a kommunikációs készségem és a zenelő tanulás. Ezek szerintem a középiskola után is nagyon hasznosak lesznek.
14: Középiskolai éveim alatt, mint tudásban, mint tapasztalatban sikerült gyarapodnom. Mint ahogy már az előbb is említettem, németből is és angolból is sikerült felsőfokú nyelvvizsgát szereznem. Emellett az iskolában szervezett egyházi, illetve iskolával kapcsolatos rendezvényeken a zenei előadásban segítkeztem, mind énekesként, mind pedig a próbákon is részt vettem. Ezen alkalmakkor javult a kommunikációs készségem, valamint rutint is szereztem, és egyre jobban sikerült legyőznöm a fellépések előtt rám törő lámpalázat.
15: Az elmúlt évek során nyilvánvalóan főként a szakmámban fontos készségeket sajátítottam el, de fejlődött ezeken kívül a kommunikációs, a döntéshozatali, valamint a felelősségtudatom is.
11: Mit tanácsolnátok egy most pályaválasztás előtt álló 8-osnak?
12: Azt tanácsolom nekik, hogy választák azt a szakirányt, ami érdekli őket, és hallgassanak a megérzéseikre, és ne a barátok után menjenek, hogy jaj, de jó lesz most, ugyanarra a szakra megyünk a barátokkal, barátnőkkel, mert mi van akkor, hogyha ezt a szakot nem fogják szeretni, és nem fogják élvezni, és ennek semmi értelme nincsen, de ugyanakkor fogadják el a felnőttek tanácsait. Ha esetleg azon szeretnének tovább tanulni, akkor ajánlom figyelmükbe a Szixit.
13: Teljesen együttértek, Tomás.

0: dönteni, hogy mi a mi utunk.
1: Én egyetértek a többiekkel, igazából annyival tudnám kiegészíteni az előbbiekben elhangzottakat, hogyha valakinek konkrét szakmai érdeklődése van bármilyen irányban, akkor annak tudatosan, folyamatosan nézzen utána. Én tudom ajánlani álláshirdetések elolvasását, valamint akár honlapokat, szakmai weboldalakat látogatni. Valamint akinek nincsen konkrét elképzelése, én a gimnáziumi képzést tudnám ajánlani, ugyanis ott találja meg a legtöbb lehetőséget későbbiekre nézve.
2: Zárásként egy mondatban válaszoljatok. Szerintetek mi a legnagyobb értéke annak a képzésnek, amelyet választottatok?
3: Bízok benne, hogy a választott pénzügyi szakmám majd a későbbiekben segít a pénzügyi dolgokat logikusabban átlátni minden téren, és remélem, hogy majd abban is segít, hogyha esetleg lesz egy olyan pénzügyi dolog, ami mondjuk kockázatokat ölel fel, abba észszerűen fogok belemenni, és nem úgy, hogy mindent egyszerre feldobok egy paklira, hanem csak óvatosan kezelem majd a dolgokat.
4: Szerintem a nyelvi osztálynak a legnagyobb értéke az, hogy biztos alapot ad a továbbtanuláshoz és a nyelvtanulás fejlesztéséhez.
5: Ennek az 5 évnek legnagyobb értékei közé tartozik az a rengeteg jó emlék, amivel gazdagodtam, a tanulás által és a célok által kifejlesztett fegyelem és elköteleződés a céljaim felé, és mindenek előtt a tudás, hiszen a tudás érték.
1: A logisztikai technikus képzésnek szerintem legnagyobb értéke, hogy a későbbiekben munkavállalási lehetőséget biztosít, valamint tanulmányok szempontjából szerintem a megszerzett tapasztalat, szakmai versenyeken való részvétel, vállalatlátogatások és szakmai gyakorlatok válnak legnagyobb értékké a képzésnek.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést! Maradjanak velünk, hisz hamarosan az edukáció kiállításról hallhatnak egy beszámolót.

Az Edukáció Nemzetközi Oktatási Kiállítást idén 25. alkalommal rendezték meg január 9 és 11 között Budapesten. A rendezvény célja, hogy a középiskolásoknak átfordulják

0: fogó képet adjon a továbbtanulási lehetőségekről. Ez a kiállítás Magyarország egyik legjelentősebb oktatási eseményének számít. A résztvevők között több mint 100 egyetem és főiskola volt jelen. Az intézmények többsége magyarországi felsőoktatási intézmény, de külföldi egyetemek és szervezetek is megjelentek, például Ausztriából, Németországból és más európai országokból. Az eseményt általában 50-60 ezer látogató keresi fel. A standoknál az egyetemek bemutatták a képzéseiket, a felvételi követelményeket, a ponthatárokat és az egyetemi élethez kapcsolódó lehetőségeket. Sok helyen jelenlegi hallgatók álltak a pultoknál, akik saját tapasztalataikról is beszéltek. Emellett külön standok tájékoztattak az ösztöndíjakról és a külföldi tanulmányi lehetőségekről, például az Erasmus programról. A kiállítás egyik nagy előnye, hogy nem csak információgyűjtésre ad lehetőséget, hanem interaktív programok is várják a látogatókat. Több standnál lehetett kipróbálni logikai játékokat, kvízeket és különböző szakmákhoz kapcsolódó feladatokat. Emellett táncelőadások, VR szemüveges bemutatók és pihenő sarkok is helyet kaptak a rendezvényen. Számos tannál tájékoztató füzeteket osztogattak, amelyekből további érdekességeket lehet megtudni. A nagy látogatószám miatt néha zsúfolt volt a tér, ami megnehezítette a standok megközelítését. Ugyanakkor a hangulat összességében rendkívül vidám és barátságos volt. Számomra az edukáció kiállítás nagyon hasznos volt, mert közvetlen betekintést nyerhettem az egyetemi életbe, és megismerhettem annak mind a pozitív, mind pedig negatív oldalát. Ez segített abban, hogy reálisabb elképzelésem legyen a továbbtanulásról. Az edukáció egy jól szervezett és informatív esemény, amely valódi segítséget nyújthat a diákok számára. A legfontosabb, hogy legyél nyitott, merj kérdezni, és bátran fedezd fel az egyetemek és főiskolák világát.
1: Mai műsorunkban a továbbtanulásról beszélgetünk. Arról, milyen lehetőségek állnak előttünk a középiskola alatt és után, milyen utakat kínál a gimnáziumi és a technikumi képzés, valamint hogyan segíthet egy iskola döntésekben. Megismerhettük az Ózdi Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium képzési kínálatát, végzős diákok tapasztalatait és tanácsait. A kilencedikesek pedig összevetették hajdani elvárásaikat és jelenlegi tapasztalataikat. Az edukáció kiállításról szóló beszámoló pedig abba adott betekintést, milyen lehetőségek várnak ránk a középiskola után. Ha egy gondolatot szeretnénk útravalóként kiemelni, aztán az, hogy a továbbtanulás nem egyetlen döntés, hanem egy folyamat. Kérdésekkel, tapasztalatokkal és egyre tisztuló célokkal. Köszönjük, hogy velünk tartottak!
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben az Ózdi Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium 2026. február 22-i iskolarádiós műsorának ismétlését hallhatták. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kúnya Éva.
3: A hangolót a Szent Imre Katolikus Iskolarádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok. Tartsatok velünk jövő héten is!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Béres Gyula hittanára, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola diákjaival a családtervezésről beszélget. Egy korábbi adásunk ismétlését hallják.
2: Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
3: Jöjj, Szentlélek, Úristen, újítsd és erősítsd meg szívünk szeretetét, töltsd be lelkünket a Te kegyelmeddel és annak hét ajándékával, hogy a Te vezetéseddel a világ megújuljon általunk. Amen. Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és beszélgető társaimat, Romány Dórát, Kovács Evelint és Kalmár Rékát, iskolánk diákjait. A mai témánk a házasság és a család témakörén belül a házastársak kötelességei, tovább folytatva a születésszabályozás lesz. Ez a téma bizonyára számotokra is ismert már, és sok mindent hallhattatok erről, akár általános iskolában, akár pedig a középiskolában is. 1958-ban jelent meg a piacon az első fogamzásgátló tabletta. Aztán ugye úgy gondolta ezzel az emberiség, hogy talán majd sikerül megoldani a népesedési problémát, de úgy látjuk, hogy még mindig nem sikerült ezzel ezt a célt elérni. És feltehető a kérdés, hogy beváltott-e valóban a hozzáfűzött reményeket. Aztán az abortusznak a legalizálása is Magyarországon 1970-ben kezdődött meg. Mit is nevezünk születésszabályozásnak? Hogy egy fogalommal éljünk, az emberi élet továbbadásának tudatos befolyásolása. Milyen komoly okai lehetnek a születésszabályozásnak társadalmilag, vagy egyénileg? Mit tudtok mondani ezzel kapcsolatban?
4: Anyagi okok, például, hogyha nem tudják felnevelni a gyereket, ezért nem szeretnének többet vállalni.
3: Igen.
5: Vagy hogyha túl fiatal, aki tehát beesett, és nem szeretné, hogy nem tudná felnevelni a gyereket, ugyanúgy, ahogy Evi mondta.
3: Mit szóltok ahhoz például, hogyha egy édesanyja szül, utána a szülés után jó, hogyha eltelik bizonyos időszak?
4: Hát igen, egészségügyi okok miatt, mert az anyának muszáj regenerálódnia.
3: Nagyon jó, pontosan erről van szó, így igaz. Aztán ma még milyen komoly problémák elé nézhetnek a fiatal házastársak? Például, hogy milyen nagy probléma van?
5: Hát, hogy nem tudnak hol lakni.
3: Így igaz.
5: Hogy szüleinél laknak például, de ugye ott meg már a szüleik idősebbek, és ugye már ugyannyira nem bírják elviselni a gyerekzajt, meg ugye a gyereknek a sírását, és így nem tudnak hova költözni.
3: Nagyon jó. Aztán még esetleg a lakás problémához tudtok még mondani más véleményt is?
6: Szerintem, hogy ha valaki vállal a gyereket, akkor a lakást is át kell alakítani a gyermekhez, hogy biztonságosabb legyen.
5: Vagy lehet, hogy túl kicsi a lakás.
3: Igen, és ennek milyen vonzatai vannak?
4: Anyagi.
3: Pontosan erről van szó, tehát anyagi vonzatai vannak, és nem mindenki tud a feltételeknek megfelelni, nem tudja biztosítani az adott feltételeket. Így igaz. A születésszabályozás dolgában használható-e minden módszer és eszköz, amit ugye hirdetnek a társadalomban, illetve a nagyvilágban? És nekünk, katolikus embereknek, keresztény embereknek föl kell tenni a kérdést ezzel kapcsolatban, hogy megegyezik-e mindaz a természetes isteni törvénnyel és az egyháznak a parancsaival. A II. Vatikáni zsinat az alábbi elveket fogalmazta meg. Az egyház gyermekeinek nincs megengedve, hogy a születésszabályozásnál olyan módszereket kövessenek, amelyeket az egyház az isteni törvény magyarázata során elvet. Gondoljatok vissza az előző műsorokra. Mit is határoz meg számunkra a Szentírás, hogy mi az ember? Ki az ember? Istennek.
6: A képmása.
3: Így van. És az ember fölött rendelkezhet hatalommal?
6: Nem.
3: Mit is mondtunk, hogy a férfi és a nő az milyenek egymással kapcsolatban? Mi a kapcsolatnak a lényege? Az?
6: Egyenrangúság.
3: Az egyenrangúság, így igaz. Aztán tovább folytatva, 6. Pál pápának a Humanae Vitae enciklikájából egy részlete, ahogyan az embernek ugyanis általában nincs joga, hogy korlátlanul rendelkezzék a teste fölött, Ugyanígy különleges okokból nincs feltétlen joga a nemzőképesség, mint ilyen fölött sem, mint hogy ennek benső rendeltetése az életadásra szól, ennek létalapja pedig az Isten. Tehát mivel magyarázza a Szent Atya, hogy mi a korlátja ennek a születésszabályozásnak, hogy kitől kapjuk mi ezt a meghívást, úgy is fogalmazhatnak, hogy hatalmat?
5: Istentől.
3: Az Istentől. És az ember nyilvánvalóan korlátlanul rendelkezhet saját maga fölött?
5: Nem.
3: Miért nem? Mert kitől kaptuk a létünket?
5: Hát Istentől, és nincs a joga elvenni a saját gyerekét magától.
3: Sőt, a saját életemet
5: saját,
3: sincs
5: igen.
3: Jogom elvenni saját magamtól. Nézzük már meg, hogy erkölcsileg milyen megengedett módjai lehetnek a születés szabályozásnak a katolikus szempontból. Az egyházunk mit enged meg?
6: Hogy csak házasság után vállaljunk gyermeket.
3: Jó.
5: Önmegtartóztatás, időszakos vagy hosszú ideig tartó.
3: Igen, aztán?
5: A természetes fogalmazásgátló módszerek.
3: Így van. Milyen természetes fogalmazásgátló módszereket ismerünk?
6: Naptármódszer.
3: Így van.
5: Vagy a hőmérős módszer.
3: A hőmérőzés, így igaz.
5: Petejérést észlelő módszerek.
3: Így igaz.
6: Önmegfigyelés is.
3: Így igaz, pontosan így van. Tehát az egyház mindig mire hívja fel a figyelmünket, hogy ha családtervezésről is van szó, vagy születés szabályozásról, akkor a természetes családtervezés az, igen, ami egyedül elfogadott. Ugye itt is megjelenik az embernek a felelőssége. Milyen meg nem engedett módokat ismerünk, amit az egyház nem enged meg a katolikusok számára?
5: Abortusz.
3: Szerintetek ennek mi a veszélye az abortusznak?
5: Utána később lehet, hogy nem eshet teherbe.
3: A nő így van, nem eshet teherbe. Aztán?
6: Lelki traumát szenved a nő, vagyis szerintem igen. Mert minden anyuka, hát az egy sér, ha elveszti a gyerekét.
5: Meghal, és van egy ismerősöm, és ő is mondta, hogy hát igazából nem ismerősöm, csak hallottam, hogy elvetett ő is a gyerekét, és hogy utána nagyon rosszul érezte magát napokig, hogy nagyon bűntraza volt, meg hogy nem érezte magát nőnek utána.
3: Ez egy borzasztó érzés lehet, amikor egy nő ezt átéli. És tulajdonképpen mi mit is mondunk, hogy az élet, az mitől kezdve élet?
5: A megfogantatástól.
3: A fogantatástól kezdve. És az abortusz az tulajdonképpen micsoda, ha durván
5: fogant? Hát megölni a saját gyerekedet.
3: Így van, gyerekedet. Így van. Tehát ez a magzat elhajtás, ez tulajdonképpen gyilkosság.
5: Gyilkosság.
3: Egy ember életnek az elvétele. Aztán milyen más módszert nem fogad még el az egyház?
5: Mechanikus fogamzásgátlók.
3: Milyen példákat tudnánk erre mondani?
5: Óvszer például.
3: Aztán vannak az úgynevezett pessáriumok, vagy spirál. Ugye ezeket miért nem fogadja el az egyház? Mert mit akadályoz meg?
5: A teherbeesést.
3: Pontosan erről van szó. Így igaz. Nagyon jó. Aztán mi lehet az a sterilizálás?
5: Meddősítés.
3: Így van, tehát, hogy ki válhat meddővé?
5: Hát a nő.
3: És? És a?
5: Férfi.
3: És a férfi is. Ehhez milyen beavatkozásra van szükség?
5: Orvosi.
3: Orvosi beavatkozásra. Ez, nem is azt mondanám, hogy aggályos, ez miért bűn? Mert mit követ el maga ellen az ember?
5: A szaporítást, hogy utána már nem tud tovább.
3: Tehát, hogy csonkítja igazából véve,
5: és már nem tud családot alapítani.
3: Pontosan erről van szó. Tehát amire az Isten megalkotott bennünket, beavatkozással megcsonkítom a saját testem. Aztán mi az, ami a legelterjedtebb ilyen módszer?
5: Fogamzásgátló tabletták.
3: Így van. Ennek van-e káros hatása?
5: Vannak, mert hogyha hosszú ideig szedi például egy nő, akkor hát a...
2: Nehéz teherbeesni utána.
3: Így van, igen, például nehéz teherbeesni. Aztán mi
5: felborul a hormonháztartása.
3: Felborulhat a hormonháztartása. Így igaz.
6: Egészségügyileg, elnézést kérek, hogy beleszóltam, csak mondani szeretem volna, hogy egészségügyileg nagyon veszélyes ez. Ránézve a nőkre. És tanultuk kémiából is, hogy ez, ha bekerül a víz, ivóvízünkbe, és ezt megisszuk, akkor ugyanúgy más ember is károsodik.
3: Tehát, hogy amikor ugye a szennyvízzel esetleg távozik, ugye ez nem ürül ki a tisztított vízből, sem erre gondolsz?
6: Igen, nem lehet megszűrni a vizet, és ez benne marad.

0: Itt ehhez a témához kapcsolódhatna esetleg még a génmanipuláció is, amit ugye a magyar alkotmány azt tilt, nagyon helyesen. Tehát ugye a probléma az, hogy itt is egy olyan káros anyag kerülhet be, egy olyan kémiai anyag kerülhet be a szervezetbe, ami esetleg maradandó károsodást okozhat.
1: Igen.
0: És ha nem is bennem, akkor kiben?
1: Hát a gyerekemben.
0: Pontosan így van. Tehát, hogyha később ugye állapotos lesz egy nő, akkor a magzat károsodhat.
1: Igen.
0: Ezáltal. Szerintetek az embereknek egy jelentős része elutasítja az egyháznak a normáit?
1: Hát igen, mivel hogy mindenki védekezik, mert nem, hát nem akarnak kárba esni, csak hogyha már teljesen el van tervezve a gyerek.
0: És?
2: Főleg a fiatalok, ők szerintem nagy mértékben elutasítják.
0: Mi lehet ennek az, hogy miért utasítják el?
2: Az, amit az egyház mond, hogy ez a természetes, ez, hát, hogy könnyebben teherbe tudnak esni, szerintem.
1: Hogyha nem védekeznek.
2: Igen.
0: Szerintetek a fiataloknak igen, kötelező nemi életet élni?
3: Abszolút nem, szerintem.
0: Valaki ezt kötelezővé teszi számunkra?
1: Senki.
0: Senki. Senki sem. És akkor szerintetek miért van ez az elutasítás az egyház tanítása felé? Az egyház meg akarja szabni, hogy én mit csináljak?
2: Nem.
0: Ugye kinek a döntése fontos mindig ezekben a kérdésekben?
1: Hát a saját.
0: Hát a saját döntésem, így van. Mi az, amit inkább az emberek, még hogyha el is fogadnák az egyháznak a nézeteit, mi az, amivel nem tudnak azonosulni? Hogy mit jelenti az egyház? Hogy a katolikusoknak ez, és ez, és ez megvan
2: szabva.
0: Ugye a mai ember szívesen elfogadja ezeket a szabályokat, hogy ez rád már pedig kötelező.
1: Hát nem. Maguk akarják irányítani az életüket, és nem akarják, hogy más megszabja, hogy ő mit csinálhat, és mit nem.
0: Ti ezt például személyesen hogyan élitek át? Te saját magad irányítod az életet?
1: Hát nem teljesen, de azért én is úgy van néha olyan dolog, amit szeretnék úgy magamtól dönteni, és hogy szeretném magamtól csinálni. Viszont azért vannak emberek, akik így határokat szabnak nekem, hogy miket csinálhatok, és miket nem. És ezzel teljesen egyetértek.
2: Nekem is ugye megszabják azért a szüleim, azért próbálnak irányítani, viszont én nagyon önfejű vagyok, és szeretem azt csinálni, hogy amit én kigondolok.
1: Igen.
0: Az nem baj, hogyha az ember ugye a szabadságának néha érvényt szerez. Réka?
3: Van pár dolog, ami szabály ránk értve, és ezt be kell tartanunk, ha tetszik, ha nem.
2: Így van.
3: És próbáljuk őket betartani.
0: Emlékeztek, erről beszéltünk az előző műsorokban is, hogy nyilvánvalóan kiért vannak a szabályok.
1: Értünk.
0: Pontosan erről van szó. Most ugye a nemi életnek a megélése. Én határt húznék. Tehát amikor a nemi életről beszélünk, akkor mindenki a szexuális kapcsolatokra gondol. Meg a testiségre. De igazából véve, egy fiatal lány, vagy egy fiatal ember, egy fiatal fiú, testi kapcsolat nélkül is a nemének megfelelő módon élhet ebben a társadalomban?
2: Persze.
1: Igen.
0: Ugye?
3: Igen.
0: Tehát nem az lenne inkább a fontosabb, hogy először megpróbálom magam igazából úgy, vagy megpróbálom úgy megszervezni az életem, hogy mint férfiként, vagy fiatalemberként egy teljes életet próbáljak élni, és nőként is egy ugyanilyen teljes életet, és ez fog engem felkészíteni majd a házasságra, illetve a testi kapcsolatra. Mit gondoltok erről?
1: Hát
0: a
1: igen. Hát így kell lennie, csak ugye a mostani világban, ugye a tévében is minden, hogy mennek ezek a műsorok, és akkor mindenhol az is ezeket mutatják, hogy a fiatalok már milyen hamar elkezdik ugye a nem életet, és így nem az, hogy példát veszünk róluk, hogy követjük őket, csak hogy úgy
2: mindenki ezt csinálja.
1: Igen, sugalják.
0: Hogy igen. Igen, tehát hogy mindenki ezt csinálja, és akkor valószínű, hogy
2: mi is.
1: Hát,
0: akkor igen. Nekem is ezt kellene csinálni, ugye?
3: És még a baráti körünk, hát nem annyira az én baráti köröm, de páran mondják nekem, hogy mindig így a fiatalok is mondják, akik párkapcsolatban vannak, hogy na, meg volt már. És akkor szerintem ez borzalmas, hogy így ítélik meg mások ezt.
1: Nem tudom,
3: meg
1: kell annyira dicsekedni, hogy így.
3: Igen.
1: Meg most.
0: Tehát ez ilyen közhely szinten megy már ez, ugye?
1: Igen.
0: És valóban, tehát ennek az utcán kell, hogy heverjen ez a téma?
1: Hát nem, szerintem ez egy magánügy, amit nem kell mindenkivel megosztani.
0: Mit is szoktunk mondani, hogy férfi és nő között mi kell legyen? Inti?
1: Intim szféra.
0: Így van, meg ez az intimitás. Tehát, hogy mindent kibeszélünk, mindent megfosztunk az eredeti értelmétől, elveszíti az
3: értékét.
0: Az értékét, nagyon ügyes. Így van. Amikor iskolákban ugye vannak ezek a felvilágosító órák, akkor ott miről beszélnek igazában véve?
2: Hogy hogyan vélekezzünk.
0: Ugye? És szerintetek erről kellene beszélni egy általános iskolában? Vagy egy középiskolában?
3: Nem, de vannak olyan buta gyerekek, hogy sajnos nekik muszáj.
0: Igen, kétségtelen, tehát hogy vannak olyan a társadalom bizonyos periférián élő emberek, akiknek természetesen erről beszélni kell, vagy azoknak a fiataloknak, akik már ezt az életformát élik, de nem mindenki ilyen. Ugye?
1: Igen.
0: És egy felvilágosítás csak erre a, hogy mondjam, tehát a technikai részre kell, hogy vonatkozzon?
1: Hát egyáltalán nem.
0: Hanem inkább mire? Hogy mire készítsen föl? Hogy igazában véve te majd egyszer életet fogsz adni.
1: A gyereknek, a gyermeknek.
0: Így van. És ezzel, hogy te egészséges gyermeket, mint szellemileg, mint testileg is egészséges gyermeknek adj életet, ezért mit te felelősséggel tartozol. Kit próbálnak meg a fiatalok, kiket próbálnak meg modellként maguk elé képzelni, amikor ők is ugye, elkezdik korán élni a nemi életet? Kik csinálják?
2: Felnőttek.
0: Igen. És biztos, hogy egészséges, hogyha ebben is követik a felnőtteket?
2: Nem. Nem, ami nem kéne olyan korán elkezdeni.
0: Miben lenne jobb, hogyha követnék a felnőtteket, a fiatalok, ha egyáltalán van kit követni? Van kit követni?
3: Van.
0: Van.
3: Kit? Például a szüleinket, akik úgy neveltek fel minket, hogy normális körülmények között, hogy megtervezték, meg belegondoltak, hogy megvan-e minden, ami segít, hogy mi megszülessünk. És szerintem ez nevelésről is fog, hogy ki mit, hogy csinál.
1: Igen, mert olyan családban ősz fel, hát, hogy mondjam, hogy így azt látod, hogy mindenhol, hogy azt csinálják meg, hogy mondják azt, hogy ó, meg volt már, vagy már volt valami, akkor úgy azt gondolsz, hogy így...
2: Tehát fiatal, vagy a gyerek is ezt fogja csinálni.
1: Igen.
0: Tehát, hogy vannak olyan családok, ahol tulajdonképpen már a szülő részéről is van egyfajta ilyen
1: látás,
0: elvárás. Hogy...
1: Hát, biztos van.
0: Igen. Én csak azért mondom, hogy elfogalmaztam nyíltan, csak ilyen látás módon, hogy tehát végül is tudomásul lesz, hogy hát természetes. Igen.
3: Tudom, mondja az apuka, hogy én is kisfiam ugyanezt csináltam, amikor annó még fiatal voltam, ugyanúgy jártam bulizni, szóval te is menj, ne hallgass anyádra. Na jó, visszafogom magam.
0: Igen, tehát természetesen szükség van a szórakozásra is, meg a bulira is, hát ugye igen. Erről is beszéltünk, meg a határainkról is beszéltünk. Erre egy példát szeretnék nektek mondani. Ugye, hogy a rózsa igazában véve az mikor lesz szép és illatos?
2: Mikor szépen ki van nyílva.
0: Igen, mikor virágzik. Szépen ki van nyílva. Aztán ugye mit látunk, hogy van egy gyönyörű rózsaszál, egy szép rózsabimbó, és akkor annak szépen letépkedjük a zöld leveleit, széttépjük magát az egész bimbót, nem marad más csak a csonk, nincs virág, nincs illat, nincs szépség.
1: És aztán eldobjuk.
0: És aztán eldobjuk. Meg kellene várni, hogy az a bimbó, az a virág a szépen...
1: Kinyíljon,
0: és akkor...
1: Időt kell neki adni.
0: Igen, időt kell neki adni, és akkor illatozik, és akkor gyönyörű, és akkor beteljesíti azt,
1: igen.
0: Amiért az létezik. Köszönöm szépen a mai beszélgetésünket, és zárásképpen Evelyn felolvassa az imádságot. Az Atya és a Fiú
4: és a Szentlélek nevében. Amen. Megkérdeztem Istent, szerete ő engem a bűneimmel, nyomorúságaimmal együtt. És ő azt felelte, igen. Azt mondta, éppen azért szeret, hogy ne a bűneimen, nyomorúságaimon keresztül lássam az életemet, hanem az ő irgalmán keresztül. Így lesz ugyanis erőm harcolni bűneim ellen, és megküzdenem nyomorúságaimmal. Megkérdeztem Istent, jöhetek-e hozzá máskor is ilyen furcsa kérdésekkel? És ő azt felelte, igen. Azt mondta, a kérdés már félgyógyulás, ha neki teszem fel a kérdéseimet, tőle remélhetem a válaszokat is. Amen.
0: Az Atya, és a Fiú,
4: és a Szentlélek nevében. Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Mindörökké, amen.

Elhangzott műsorunkban Bérez Gyula hittanár, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola diákjaival beszélgetett, a műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat ma 23:25-től megismételjük.

0: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Augusztus 12-e és 15-e között az EGRI szeminárium kapui nyitva állnak azok előtt, a fiatal férfiak előtt, akik felmerik tenni maguknak a kérdést, vajon mi Isten terve az életemmel, papnak híve az Úr. A hivatást tisztázó lelki gyakorlat mottója: neveden szólítottalak. Az EGRI szemináriumban tartandó program augusztus 12-től 15-ig tart, a célja pedig, hogy olyan fiatal férfiakat szólítson meg, akik nyitottak a papi hivatás átgondolására. A lelki gyakorlat során a résztvevőknek lehetőségük lesz személyes és közösségi imádságra, őszinte párbeszédre, személyes lelki vezetésre, valamint a társak megismerésére is. A görög katolikus egyház egyik különleges nyári eseménye a Makkabeus vértanúk ünnepéhez kapcsolódó vízszentelés. A szép és gazdag hagyományú szertartást idén augusztus 2-án vasárnap végzi Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita Balatonszemesen. A különleges alkalomra szeretettel várják a híveket és minden érteklődőt. A megszentelt élet világban élő közösségeinek első találkozóját tartották Ostoroson. Az ausztriai alapítású Krisztus Király Szolgálói Világi Intézmény közösség meghívására az Úti Boldogasszony Társasága magyar képviselője, a Vinculum Caritatis közösség női ágának néhány tagja és hárman az egyházközségi nővérektől az Eger melletti Ostorosra látogattak. Az első alkalommal megszervezett találkozóról Gál Mária vezető nővér írt beszámolót, melyben elmondta: a találkozó szentmisével kezdődött, majd ezt kötetlen beszélgetés folytatta. Ezután egymás hivatás történetének meghallgatása közben újra átélhették, milyen gazdag az Úr kegyelme, és milyen sokszínű az egyházunk. A tagokban megfogalmazódott, hogy hagyományteremtő céllal jövőre is szeretnék megszervezni a találkozót. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el a mai naptól keddig az országos tisztifőorvos. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közleményében arra hívja fel a figyelmet, hogy a tartós hőség jelentős egészségügyi megterhelést jelent, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és a hozzátartozói egészségére is. A Duna rekord alacsony vízállása miatt csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét. A gazdasági és energetikai miniszter szerint Magyarország energiaellátása biztonságban van. Kapitány István arra is figyelmeztetett, hogy a következő napokban újabb hőhullám érkezik Európába, ami várhatóan tovább növeli a villamosenergia fogyasztást, miközben a Duna vízszintje tovább csökken. A Mi Hazánk mozgalom Tóth Máté energiajogászt jelöli a köztársasági elnöki tisztségre, közölte a párt. A közlemény szerint Tóth Máté többek között kétszeres doktori PhD fokozattal rendelkező közjogász, gyakorló ügyvéd, energiajogász és közgazdász. 20 éve dolgozik ügyvédként és 15 éve oktat egyetemeken. Szakmai munkásságát 2019-ben az év jogásza díjával is elismerték. A közleményben a Mi Hazánk mozgalom tagjai úgy fogalmaznak, szimbolikus jelölését azért tartják különösen fontos üzenetnek, mert a jelenlegi helyzetben olyan köztársasági elnökre van szükség, aki nem csak ismeri a magyar közjogi hagyományokat, hanem a mai alkotmányos és politikai viszonyokat is pontosan érti. Olyan szakemberre, aki az elméletben és a gyakorlatban egyaránt jártas, és aki képes valóban őrködni az alkotmányosság felett. Átlátható és korrupció ellenes környezetet teremt a kormány minden vállalatnak, azt szeretné, ha minél több befektető jönne Magyarországra Bajorországból is, mondta Magyar Péter miniszterelnök Budapesten. A kormányfő Markus Söder bajor miniszterelnökkel találkozott, majd közösen tartott sajtótájékoztatójukon kiemelte: Bajorország egyértelműen a legfontosabb gazdasági kereskedelmi partner a német tartományok között. A gazdasági kapcsolatokat illetően megjegyezte, legalább 140 bajor vállalat 57 ezer embert foglalkoztat Magyarországon. Megadta a gyártási engedélyt Ukrajnának a Patriot légvédelmi rakétákra az amerikai elnök. Donald Trump és Volodymyr Zelenszkij Washingtonban állapodott meg erről. Az ukrán elnök a Fox News-nak adott interjúban úgy fogalmazott, reményei szerint rövidesen megkezdődhet a közös gyártás. Egyben úgy vélte, Vlagyimir Putyin orosz elnök elvesztette a kezdeményezést az Ukrajna elleni háborúban. Végül az időjárásról derült, felhőtlen időre számíthatunk. Csapadék nem várható. A Dunántúlon a déli-délkeleti szelet kísérik olykor élénk lökések. Másutt mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Estére többnyire 20 és 30 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották.
2: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu.
5: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
6: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
7: Reklámot hallottak.
8: A lélek útjain.
9: Szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat a szerkesztő Tikovics Ernő nevében is, a mikrofonnál Klész Beáta. Mai műsorunkban először Varga Kamil ferences testvért hallják, aki Szent Ferenc naphimnuszáról osztja meg gondolatait.
10: Szent Ferenc naphimnuszának születése. Rövid idővel ezelőtt ünnepeltük a naphimnusz, a teremtmények dicséretének keletkezése 800. évfordulóját, amelyben lírai módon láthatjuk Ferenc kiengesztelődését Istennel, a teremtéssel, de még önmagával is. 2025. január 11-én naphimnusz 800. jubileumi esztendejét a különböző ferences rendek vezetői Assisiben, a San Damiano templomban nyitották meg. Azon a helyen, ahol a naphimnusz, vagyis a teremtmények dicsérete megszületett. Keletkezésének története. Szent Ferenc megtérésének idején lemond minden szülői kötődésről. Nem csak az apja tagadja ki őt, hanem ő is az apját. Ez lelkében állandó fájdalom és seb egész további életén keresztül. Talán éppen ezért szólítja meg imádságaiban, műveiben gyakorta az atyát, a legfelségesebbet, a mindenhatót. Egyik korai műve a buzdítás Isten dicséretére, melyben a Szentírás és liturgia szavaival szólítja meg a teremtett dolgokat, élőlényeket, a mindenható Atya Isten imádására. Ez a dicséret tekinthető a naphimnusz előfutárának. A naphimnusz imádság a legfölségesebbet szólítja meg. Mindenható, fölséges és jóságos Úr, kezdődik a naphimnusz. Az első 8 strófája 1225 áprilisában született, és talán Ferenc legnépszerűbb és legismertebb műve, melyet a naptestvér énekének is szokás nevezni. Születésének körülményeit a perugiai legenda mutatja be számunkra. Szent Ferenc mélyponton volt. Kiújult szembetegsége, egyéb testi problémái, betegségei kínozták. Sem éjjel, sem nappal nem tudott imádkozni, de még pihenni sem. Abban a viskóban, ahol meghúzódott, annyira sok egér háborgatta, hogy nem tudott megnyugodni. Nem volt képes semmire sem koncentrálni. Ekkor döbbent rá, hogy mi vár rá majd az Úrnál. Milyen boldogságban lesz majd része. Ezért úgy határozott, hogy hálát ad a mindenható Atyának, Jézus Krisztusnak és a Szentléleknek mindazért, amit már eddig kapott, s az örökké valóságban kapni fog. Ezért költötte ezt az éneket az Úr dicséretére és saját maga vigasztalására. Műve azóta is az olasz irodalom umbriai dialektusában megírt első emléke. Lefordítása nagy gond elé állít minden szakembert. Áldott légy, Uram, minden alkotásodért, a holdnővérért és a csillagokért. Vagy áldott légy, Uram, minden alkotásod által. Vajon melyik a heres? Hogyan kell fordítani az eredeti szövegben szereplő latin cum elöljáró szót, majd a következő sorokban szereplő pel elöljáró szót? A teremtmények dicsérik a teremtőt, vagy a teremtés műve magasztalja az Urat. Találkozásaim Szent Ferenc énekével. Széchenyben a noviciátusban megkaptuk Szent Ferenc műveinek kiskönyvét, melyet rendszeresen olvasgattam is. Sőt, azóta is többször előveszem egyes részeit, újra és újra elolvasom, mert minden élethelyzetben más üzent számomra. 2008. augusztus végén meghívást kaptam a színre, vagyis a Szegedi Ifjúsági Napokra. A Dóm plébániájának ifjúsága egy evangelizációs sátor felállítását tervezte a fesztiválon. Itt kellett nekem az egyik program részeként a naphimruszról és az ökoteológiáról előadást tartanom. Akkor arról beszéltem többek között, hogy Szent Ferenc nem volt állatvédő, nem volt környezetvédő. Nem akart egy-egy környezeti hibát kijavítani, inkább az emberiség által feje tetejére állított világszemléletet mellőzve, a talpra visszaállított szemszögből szemlélte a világot, a teremtett dolgokat és az embereket. Ő már megvolt róla győződve, hogy hol a helyünk a teremtés rendjében, és mit cselekedett az Atya értünk. A három ifjú jól ismert helyzetével és énekével állította párhuzamba magát, és szólította meg nem a kozmoszt, hanem az emberi lelket, lelkeket. Szent Ferencnek már kevesebbet mondtak a lovagregények abban az időben, s azok ideájai, tervei nem is akarta eljátszani az alázatos embert, hanem el akarta érni a legtöbbet, az Istennel való találkozást. Másik találkozásom a naphimnusszal Mátraházán történt. Sós Ányos rendtársam 2001-ben állította fel a naphimnusz parkot. Akkor már beteg volt, megműtötték, és a műtét másnapján kerestük a kórházban, de azt mondták, nincs már ott, saját felelősségére hazament. Valóban otthon volt, olyan súlyos, sürgős dolga akadt. A park oszlopait s az oszlopokhoz tartozó táblákat kellett összeállítsa, szövegrészleteket kellett kifaragja. Már korábban felkérte Várkonyi Marréza mártrafüredi keramikus művészt, hogy a költemény egyes strófáit készítse el színezett kerámiából. Ekkor már állt Fenyvesi László mártrafüredi fafaragó díszes kapuja. Minden állomáshoz tartozik egy kis kiülő rész, mely arra buzdítja az arra járót, hogy pihenjen meg, és gondolja át, mit látott, mit olvasott, mire érdemes figyelni a természet rendjében. Szent Ferenc 1224-ben elvonul Alverna hegyére, és szeptember 14-én megkapja Krisztus sebeit. Ennek állít emléket a park stáció közé beillesztett Szent Ferenc sebeinek kápolnája. A kápolna 2003-ban készült el Tengely Sándor tervei alapján, s benne szintén Várkonyi Marréza szobor kompozíciója kapott helyet, mely a keresztre feszített Krisztus és Szent Ferenc találkozását ábrázolja. Egy különösen aktuális gondolat. Dicsértessél, én uram, víz nővérért, ki oly hasznos és alázatos, és drága, és szűzi tiszta. Ennek az évszázadnak a legnagyobb kincse a víz. Már eddig is háborúk dúltak birtoklásáért. Egyes helyeken még mindig pazarolják, máshol pedig alig-alig jut még ivásra vagy főzésre sem. Európában is megfigyelhető egy bizonyos fokú éghajlati változás, melynek része a csapadékban szegény tavasz és nyár, sőt talán már a tél is, valamint a szeszélyes időjárás. A víz már a Biblia első lapjain is megjelenik, hiszen Isten lelke lebegett a vizek fölött. Az életünkhöz nélkülözhetetlen, de csak akkor vesszük észre, mikor éppen nem elérhető. A remény kapuja. A költeményben Ferenc minden teremtmény testvérnek tekint. Saját maga is több más helyen úgy szól önmagáról, én Ferenc testvér. Miután Jézus Krisztus személye által mindannyian testvérek vagyunk, tudjuk együtt dicsérni az Istent, a mindenható Atyát, új szemmel nézhetünk a világra, embertársainkra, lehetünk a béke igazi közvetítői, amely Jézus Krisztus ajándéka az emberiség minden testvére számára. Erre a reményre fájdalmasan szomjazik minden teremtmény. Teljes szívvel vágyunk rá, és várjuk, hogy reményünk ne csalatkozzék. Érdemes elolvasni az internetről kikeresni buzdítás Isten dicséretére, vagy a perugiai legenda 43. fejezetét, vagy a naphimnusz jubileumának megünnepléséről szóló írásokat a rendek vezetőitől. Naphimnusz pedig így hangzik: Mindenható, fölséges és jóságos Úr, tied a dicséret, dicsőség és imádás és minden áldás. Mindez egyedül a tiéd, fölség. És nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja. Áldott légy, Uram, és minden alkotásod, legfőképpen Urunk bátyánk a nap, aki a nappalt adja, és ránk deríti a te világosságodat. És szép ő, és sugárzó, nagy ragyogással ékes, a te képed fölséges. Áldott légy, Uram, holdnénénkért, és minden csillagaiért az égnek. Őket az égen alkotta kezed, fényesnek, drága szépnek. Áldott légy, Uram, szélöcsénkért, levegőért, felhőért, minden jó és rút időért, kik által élteted minden alkotásod. Áldott légy, Uram, vízhugunkért, olyan nagyon hasznos ő, oly drága, tiszta és alázatos. Áldott légy, Uram, tűzbátyánkért, vele gyújtasz világot az éjszakán, és szép ő, és erős, hatalmas és vidám. Áldott légy, Uram, földanya nénénkért, ki minket hord, és enni ad. És minden nemű gyümölcsöt terem, füveket, színes virágokat. Áldott légy, Uram, minden emberért, ki szerelmedért másnak megbocsát, és aki tűr gyötrelmet, nyavaját. Boldogok, kik tűrnek békességgel, mert tőled nyernek majd koronát, fölséges. Áldott légy, Uram, a testi halálért, a mi testvérünkért, akitől élő ember el nem futhat. Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak. És boldogok, kik magukat megadták a te szent akaratodnak. A másik halál nem fog fájni azoknak. Dicsérjétek az Urat, és áldjátok, és mondjatok hálát neki, és nagy alázatosan szolgáljátok.
9: Az elmúlt percekben Varga Kamil Ferences testvért hallották.

0: A 180 perc a Magyar Kultúra jegyében mottóval szervezett programot január 22-én a Magyar Kultúra napján a Sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum. Az előadók között volt Tóth Gábor füzéri plébános, aki Turisták és zarándokok a vallási turizmus létjogosultsága digitalizált világunkban címmel tartott előadást. Egy korábbi riportunk ismétlésében őt hallják.
1: Azt szoktam mondani, hogy minden zarándok egyben turista is, de nem minden turista zarándok. Egy árnyalati különbség van a kettő között, és a Szent Erzsébet útnak a diáin keresztül mutattam meg azt, hogy a kettő mennyire nem zárja ki egymást, mennyire hasonló, de mégis van a zarándoklásban valamilyen olyan plusztöltet, ami a turistában önmagában nincs meg. Ezeket fejtegettem ki, illetőleg a cím másik részére reflektálva, a digitalizált világban, amikor mindenki szeret otthon lenni a komfortzónájában, és a okos eszközeivel kirándul úgymond virtuálisan, és nem mozdul ki, hogy van-e létjogosultsága egyáltalán a mozgásnak. Ugye a mozgás egy alapvető teremtett képességünk, ha jó Istentől helyváltoztatásra képesek vagyunk a növényekkel, adott két jó lábat nekünk az Úristen, és ha vigyázunk rá, akkor sokáig elkísér bennünket. Így az arándokla gyakorlatilag a lábak imádsága is, és hát amikor valaki turistaként megy el a hegybe, akkor már az is egy jó lépés, egyfajta haladás, hiszen képes elhagyni a komfortzónáját, képes a határait kipróbálni és feszegetni, hogy ismereteket szerezzen, és végre jó levegőn legyen, és ne csak az okos eszközein virtuálisan a neten keresztül látogasson meg különböző helyeket vagy ismereteket szerezzen, hanem győződjön meg a helyszínről is. Ez a turista ismereteket szerez, sportteljesítményt vagy éppen valamilyen mozgást kíván. A zarándok annyival több, hogy lelki tartalmat képvisel, valamit elvisz az útra, valamilyen terhet, van, aki felajánlja a zarándoklását egy hozzátartozójáért, egy betegért, a családjáért, az unokáért, vagy éppen volt olyan zarándoktársunk, aki azért jött el a Szent Erzsébet útra, mert nehezen engedte el az egyik családtagját, és egy elhúzódó gyászban volt, és mire Sárospatakról Kassára értünk, úgy érezte, hogy letette ezt a terhet, sikerült elengednie a hozzátartozóját. Ugyanakkor pedig hasonlóképpen, mint az El Caminón, van egyfajta lelki többlet, amit hitbeli meggyőződés vezet, illetőleg olyan lelki tartalmak, amiket otthon a normál körülmények között a komfortzónájában nem tapasztalhat meg egy zarándok. A fizikai terhelés, a fölfelé menés, a változó időjárás, az időjárás függőség, egyszer hideg van, egyszer meleg van, esőkabát és ehhez hasonlók, tükröt tartanak nekünk, megmutatják az igazi arcunkat.
2: Nincs rossz időjárás, csak rosszul öltözött turista vagy zarándok.
1: Igen, pontosan ezt kispapkorunkban együtt fogalmaztuk meg szinte, amikor annak idején az évfolyamtársaddal, ugye Erdélyi Petivel elindultunk, és hát ugye vannak ugye különböző ilyen 10 parancsolatok, meg szabályok, meg egyebek, meg cserkészek 10 parancsolata, illetve a 10 törvény. Még megalkottuk ugye közösen a turistáknak a plusz törvényét, az, hogy már pedig rossz időjárás nincsen, csak rossz hozzáállás, vagy rossz felszerelés, vagy ahogyan Varga Béla atya mondaná, nyűgös turista. Hát mi egyikek sem voltunk nyűgösek, de megvolt a megfelelő felszerelés, de vannak olyan szélsőséges időjárási körülmények, amikor még a jó felszerelés is kevés. Ilyenkor néha bibliai példák ugranak be, és most szándékosan ugye termék megjelenítés, de nem mondom a település, mert több településen is volt ilyen, csak a bibliai nevek kedvéért. Van olyan több panzió is az Zemplénben, hogy Veronika panzió. Az egyik alkalommal az egyik települése beérve nagyon szétáztunk, és hát ugye én is fáztam, tehát is az volt az érdekes, hogy az zarándoktársak látták, hogy a pap velünk jön, és a lelkivezető nem csak a meleg kocsiból dirigál vagy valami, hanem itt jön velünk, ugyanúgy izzad, ugyanúgy sántít, ugyanúgy törli a homlokát, meg a szemüvegét is néha, meg egyéb. És amikor odaértünk egy adott helyhez, egy ilyen Veronika panzióba kaptunk száraz törölközőt, akkor úgy mintegy a feszültséget, meg a fáradtságot feloldva elszóltam, hogy na tessék, itt van nektek a Veronika kendője. Tehát olyan dolgokat, olyan helyzeteket produkálnak a különböző időjárási vagy környezeti körülmények, amelyeket, mint lelkivezető tudom asszociálni, tudom kötni különböző bibliai eseményekhez, történetekhez. Ilyen például az, hogy az első turistákat, illetve az első zarándokokat, azokat a Bibliában kell keresnünk, hiszen ők is valamilyen isteni motiváltságból, isteni hívásra, valamilyen lelki többlet miatt vándoroltak, illetőleg hagyták el az otthonukat. Gondolok itt Ábrahámra, aki ugye úrvárosát elhagyva az ígéret földjére vándorol, ez már mondható zarándoklatnak, hiszen az Isten szándéka szerint egy isteni terv valósul meg benne. Az egyén életében az zarándoklat ugyanúgy egy isteni tervet valósít meg, amit felekezeti hovatartozástól függetlenül valamilyen vallási meggyőződéssel, hitbeli megtapasztalással egészülhet ki. Azt is szoktam mondani a zarándokoknak, ugye nagyon fontos a humor, főleg ha fáradnak és kókadnak, vagy már fel akarják adni, hogy az első zarándok az ugye Ábrahám volt, mert amikor

0: maradt a fia, akkor megkérdezte, hogy hátizsákom hol van. Aztán ugyanígy Mózesnek a kivonulása is, ugye Egyiptomból, az is egy isteni cselekedet volt, egy isteni meghívásra történő dolog. Említettem az előbb a nagy kaminót, ugye az El Caminót, ott arra akartam kiukadni, hogy valamit vízünk az Arándok útra, és helyette valami mással térünk haza. Például a Cruz de Ferro, az majdnem félúton van Santiago de Compostela-ba az El Caminón, és hát én ugyan nem voltam, de rengeteg úti naplót olvastam ismerősöktől is, meg nem ismerős úti beszámolókat, ahol a Cruz de Ferro, a Vaskereszt egy hegytetőn van, ahová kis kavicsokat visznek az arándokok, hogy valamit letegyenek, lezárják a múltat, a rossz múltat, vagy a sötét múltat, amitől szabadulni akarnak, és onnantól kezdve teljesen megújult lélekkel, tehermentesen, megkönnyebbülve mennek az úti célig, a végcélig, Santiago de Compostela-ba, Szent Jakab sírjáig. Ugyanez az emplénben úgy mutatkozik meg nálunk az emplén kaminóján, hogy így nevezve a Szent Erzsébet zarándoklatot, hogy vannak olyan zarándoktársaink, akik azt mondják, hogy én turistaként jöttem ide, mert én már 60-szor megcsináltam a kék túrát és ehhez hasonlókat, meg voltam a kaminón is, és erről még nem hallottam, mert ez egy új tematikus zarándoklat, gondoltam, kipróbálom magam a Szent Erzsébet úton is, és azt mondja a megosztásban az utolsó napon, hogy turistaként érkeztem, de nyugodt lelkismerettel mondhatom, hogy zarándokként érek haza.
1: Nagyon... Hát ez valami, mivel meg tudja szólítani akár az egyház a ma emberét?
0: Igen, tehát akár az épített örökségek bemutatása közben is, ugye mindig mesélek plusz érdekességeket. Sokan kíváncsiak a Borsóhegyi katasztrófa körülményeire, azoknak is utána jártam. Ott megyünk el alatta, igen, a szlovák katonai repülőnek a szerencsétlensége, és ugye az annak idején 20 évvel ezelőtt bejárta a világ sajtót, meg az országos hírekben is sokáig foglalkoztak vele, és ott megy el a jelzés alatta, és akkor ugye szoktunk olyat csinálni, vannak, akik szeretnének felmenni, úgymond a tiszteletüket, vagy a kegyeletüket lerúni a katonák kopjafája előtt. Ezt lehetővé szoktuk tenni, úgyhogy az a csoport, akik szeretnének felmenni a Borsóhegyre, azoknak erre is van lehetősége. Tehát vannak ilyen szomorú események, amiket érint az útvonal, vagy meg szoktuk látogatni, de vannak vidám történetek is. Minden zarándokút más. Hiába voltam már több mint 10-szer, vagy már lassan 15-ször végigjártam Kassáig az utat, minden évben más arcát mutatja, mindig történik valami érdekes. Ilyen vidám történet, amit nem lehet előre betervezni, hogy a 2013-as zarándokutunkon Komlóskától egy kis tacskó kutya végigkísért bennünket Füzérig, aztán mivel az egyik munkatársunk éppen a Sárospataki Kutya Menhelynek a munkatársa, ő intézkedett a kollégájával, hogy vigyék el a menhelyre. Ezt a kutyát elneveztük zarándoknak, mindenhova jött velünk, és zarándokat azóta egy Sárospatakon kiránduló házaspár magához fogadta, Ausztriába elvitte magával, és nagyon úri dolga van zarándoknak, már most nem hagyják zarándokolni, hanem külön szobája van, úgyhogy most ő már a virtuális térben zarándokol.
1: Jó volt az, ahogy fölvázoltad nyilván a tapasztalataid alapján, hogy hogyan változik át valaki turistából vagy túrázóból zarándokká a napok alatt.
0: Ehhez a többi élmény, ami érzelmileg megmozgatja az embereket, vagy úgymond a turistákat, az, hogy függetlenül attól, hogy megvan a keresztelve, vagy milyen vallású, katolikus, nem katolikus, az esti szentmiséknek a hangulata, akár templomban, akár kint a szabadban, egyik kedvenc helyem a Gönczi Pálos kolostorom. Van, amikor ott szoktunk misézni, de van, amikor, ha hamarabb beérünk Telkibányára, akkor a Szent Katalin ispotájnál. És van egy külsős munkatársunk, a telkibányi erdészet vezetője, aki a hegyközi karizmatikus az állandó dicsőítés vezetője, gitárosa, Huják Péter, aki ugye kettő az egyben, tehát egyrészt dicsőítés vezető, másrészt erdészetileg is, tehát szakmailag is támogatja a nyomvonalat, akár a turistajelzéseket, vagy a útvonalnak a takarítását az ő területén, és érdekes hangulata van a gitáros énekeknek, de ugyanakkor minden műfaj, idézőjelben műfaj megtalálható az zarándokút során, hiszen amikor Komlóskáról vonulunk Erdőhorvátiba, egy erdőhorváti néni rendesen keresztaljákkal, úgy, mint a csíksomlyói búcsúban, mindig jön a komlóskai kereszthez, és onnantól együtt vonul a két kereszt, a komlóskaiak és az erdőhorvátiak. Ilyenkor mindig egyházi népénekeket, zarándok énekeket, búcsújáró énekeket, illetőleg különböző egyházi énekeket éneklünk, klasszikusokat, tehát nem gitárosokat, mint az esti misén. Amikor meg olyan szakasz van, akkor meg a rózsafűzért mondjuk hangosan, és azért egy településen az ott lakók számára is egy 25-30 főből álló keresztel vonuló csapat azért eléggé feltűnő, amikor éppen Máriás énekeket énekel, vagy éppen hangosan mondja a rózsafűzér imádságot. Ilyenkor egy kicsit a szó pozitív értelmében a településen megáll az élet, és mindenki arra figyel, hogy most itt egy zarándok csoport megy. Sőt, még az autósok is, tehát nem dudálják le a zarándokokat az útról. Van, amikor megállnak, van, amikor félrehúzódnak, lehúzzák az ablakot, és kíváncsian néznek bennünket, és áhítattal hallgatják akár az imádságot, akár az énekeinket. Valószínűleg akár a tévén keresztül, akár élőben, vagy gyerekkorukban, nagymamájukkal, ők is voltak zarándoklaton, Mária Pócson, Hátraverőbe, Szentkúton, esetleg még talán gyalogos zarándoklaton is részt vettek gyerekkorukban, és valamiféle olyan lelki hangulatokat, emóciókat mozgatnak meg ezek a dolgok, amikor korábban megtapasztalt vallási élmények újra manifestálódnak, és ezáltal igénye támad felnőttként is több évtized elteltével arra, hogy újra átélje azokat az emlékeket, amiket gyerekkorában akár egy templom, egy búcsújáróhely, vagy egy bármilyen vallási dolog kiváltott benne, és egyfajta ilyen retro hajlamként, ahogyan a mai világban is ugyan elég jelentős a retro hajlam, egyfajta ilyen retro vallásosság kialakul benne, hogy újra akar élni azokat a gyerekkori élményeket, azáltal, hogy részt vesz egy ilyen zarándoklaton. Olyan is volt, hogy valaki eljött ásvány gyűjteni, és azt mondta, hogy sokkal többet kapott, mint ásványokat, tehát ő csak ásványokért jött, de az, amit ez az öt nap jelentett neki, a lelki tartalom, az épített örökségek, a váromok, a tájkép, az időjárás, a templomok, ezek mind-mind meghatározták az ő életét, és olyan is volt, aki nem volt megkeresztelve, és a zarándoklat végére azt mondta, hogy hát első ténykedése az lesz, hogy megkeresi a saját területileg illetékes plébánosát, és ő szeretne megkeresztelkedni és egyéb. És fél év múlva kaptam a közösségi oldalon egy üzenetet, hogy jár felnőtt keresztelési oktatásra, jövőre fogják keresztelni, lesz elsáldozó és bérmálkozó 3:1, úgyhogy ennek nagyon megörültem, hogy az a fajta élmény, azok a vallási emóciók, amiket itt az egyének megtapasztalnak még kezdetben turistaként, azok tovább élnek az zarándoklat elmúltával is, és gyakorlatilag innentől kezdve ezeknek a turistákból lesz zarándokoknak, otthon folytatódik tovább a zarándoklat, hiszen az egyik El Caminós bölcsesség szerint a zarándoklás akkor kezdődik, amikor valójában véget ér.
2: Az elmúlt percekben Tóth Gábor füzéri plébánost hallották. Ezzel műsorunk már a véget ért, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, valamint a technikai munkatárs Karkus István és az adás szerkesztője Tikovics Ernő nevében is búcsúzom önöktől, Klész Beátát hallották.
3: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
4: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
2: Kedves hallgatóink, műsorunkban Koszó András zászlókészítő mesél hivatásáról a beszélgetés az ecsédi motoros búcsón készült. A zászlókészítő mestert Csontos Péter kérdezi.
5: Ha jól tudom, akkor most a Hunyadi filmet, vagy előtte a Hadik filmet láttuk, néztük, akkor ott ezek a lobogók, amikkel a seregek felvonulnak, vagy amivel a harcosok megjelennek a csatatéren, azokat a lobogókat talán mindent te készítetted. Így igaz?
6: Igen, így igaz. A Hunyadi filmben 150 darabot csináltam, mindegyiket kézi festéssel, kézzel készítve. Volt köztem mondjuk hímzett is, festett, applikált, varrott, de minden 150. Kb. Nem volt benne olyan jelenet a filmben, ahol nem látható volt zászló. Tehát majdnem minden jelenetben. Úgy kezdődött, hogy még édesapám 1978-ban kezdte a céget, tehát most vagyunk durván 50 éveset leszünk most a cégünk, és még ballagási tarsolyokkal és avatószalagokkal kezdte. És miért jött egy rendszerváltás, minden elkezdtünk, hát csináljuk céges zászlókat, önkormányzati zászlókat, és még telefaxon reklámoztunk, akkor még az volt semmi internet, semmi, és önkormányzatokat reklámoztunk, és hát az önkormányzatoknak kiadták, hogy legyen címerük, címer használatuk, és akkor meg kellett tervezni a címert, zászlót csinálni megyéknek, és akkor jött a millennium, ráadásul ez 2000-ben, és akkor kötelezték őket, hogy minden településnek legyen saját címere, zászlója. És ez ugye akkor kezdett így berobbanni inkább az önkormányzatok részére, hogy önkormányzati zászlókat, de én akkor még nagyon viszonylag gyerek voltam. Az a vicces, hogy 4 éves koromban elvágtam a tenyeremet itt, és olyan sérülést okozott, hogy nem tudom behajítani az ujjamat ezt rendesen. Orvos annó közölt, hogy se írni, se rajzolni nem fogok tudni. És az a durva, hogy 4 éves koromban leültem apu mellé, és akkor még nem volt számítógép semmi, és csőtollakkal rajzoltuk ezeket a címereket. És ott tanultam meg, hogy hogyan kell ezeket a grafikákat megcsinálni 4-5 éves koromban. És hát utána elkezdtem egy történelmi zászlókat is közben kitaláltam, mert szerettem a történelmet.
5: Na várj, ne szaladjunk gyorsan. Hogy van az, hogy egy történelmi zászlót, vagy egy önkormányzati zászlót kellett készítsen édesapád? Ennek kutató munkája kell, hogy legyen, hogy az tényleg hiteles, odavaló, mindenki által elfogadható legyen.
6: Persze, tehát ezekre van heraldika, szabályok, stb. Zászlóleírások. Most volt olyan, akinek alapban már volt elkészített címere, volt, akinek nekünk kellett elkészíteni már a címert és a tervet is hozzá. Uh-huh. Tehát ilyenkor meg kell nézni levéltárban, összenézni ezeket az adatokat, hogy melyik, milyen települések, milyen esetleg valami régi múltra visszatekint, vagy valami előjáró, vagy valami volt-e ott a faluba esetleg, uh-huh. bele lehet rakni. A zászló színei változnak. Tehát az is még megyénként is változott. Tehát ez mind különböző volt, tehát mellette készültek céges zászlók, az önkormányzati mellett akkor, és tehát akkor vettük be ezt a történelmi vonalat is.
5: Egy céges zászlót egyszerű csinálni, mert mit tudom én, gépeket gyártok, akkor lesz egy fogaskerék, meg lesz még mellette mondjuk egy vonalzó, vagy egy dolómérő, és onni, és nem több. De a történelmi zászlókhoz feltétlenül hitelesnek kell legyél.
6: Így van. Az első megrendelésünk az egy olyan, nem is tudom, valami múzeumtól kaptuk, hogy le kellett másolni egy zászlót. Tehát az volt az leges-legelső, talán úgy emlékszem rá, de az még ilyen hímzett volt. És nekem kellett kirajzolni az elsőt, és még akkor kezdődtek ezek az internetes dolgok, még nem is tudom, nagyon minimálisan, akkor volt az első, ilyen számítógépek akkor jelentek meg, és én kreáltam meg a weboldalunkat is akkor. És feltöltöttem ezt, hogy ilyen, mint referencia volt egy-kettő ilyen történelmi zászló már az elsőben, és utána azért jöttek, mert azért még akkor annyira nem volt konkurencia. Tehát jöttek, hogy ilyen történelmit szeretnék, olyan múzeumnak másolatokat, de akkor még rövában ilyen egyszerű kategóriák. És utána jöttek ezek a komolyabb megkeresések. Tehát ezért azért nagyon sok idő betelt, amire tényleg ezt kidolgoztuk, ezt a munkát olyan minőségűre, hogy tényleg hogy a filmesek megkeressenek.
5: Az, hogy te előszedsz egy igazi történelmi zászlót valahonnan, akár internetről, akár mit tudom én, kódexből, bárhonnan és kimásolod. Te azt fényképezed, vagy pedig saját kézzel kirajzolod abból a valamiből, hogy továbbiakban tudjál vele dolgozni. Azért kérdezem a fényképezést, mert neked van egy fényképezős ágad is.
6: Igen. Ez teljesen el van különítve. Mondjuk nekem mindegyik hobbim, én imádok fotózni, imádok filmeket készíteni mellette, és imádom az zászlókészítést. Tehát ez nekem mindegyik a munkám hobbim. Szerencsére, tehát én a fotózásban és a National Geographicnak is fotózok, sőt Magyarország filmjét én készítettem. Különböző országoknak én készítettem.
5: Ez az országi más filmről beszélünk?
6: Igen. Pap Jánossal készítettük a Radnótinak a versét, nem tudhatom, ott mondta fel a versemre, és közel 1 millió nézettség volt rajta. És mellette most már azért olyan megtiszteltetések érnek, hogy Oszakába a világkiállításon is, mint az én filmemet vetítették Magyarországról. New Yorki spanyol tévétársaságok, múltkor koreai társaság kérte a filmjeimet, úti filmjeimet, amiket készítek így a fotózás révén. Tehát most utoljára Indonéziában voltam, kint november-decemberben.
5: Magattól voltál, vagy küldtek?
6: Nem, látták úti filmjeimet, és egy utazási iroda mondta, hogy készíthetnék nekik egy filmet ezzel kapcsolatban, és hát olyan jól sikeredett, hogy a National Geographic kitette, felfigyelt rá az indonéz nagykövetség, és el is hívtak, hogy meg akarnak ismerni, és most az Indonézia filmjét én készítettem.
5: Ez érdekes, mert azért egy indonéz gondolkodásmód, meg egy akkor ottani világot, közép-európai, magyar gondolkodásmóda elég nehéz lehet megvalósítani, nem?
6: Teljesen más, tehát kint voltam, egyszerűen az ember annyira átszellemül, ez a mindenki rohan, senkinek nem elég Európában semmi, általában itt erről szól ez a világ sajnos. Soha nem elég, ha biciklin van, autó kell, ha autón van, helikopter kell, ott kint mindenért hálásak az emberek, semmi nincsen körülbelül, de még azért is hálásak. Minden reggel felajánlásokat tesznek ki, hálások azért, amin is behívnak a házhoz, az utolsójukat odaadnák. Tehát olyan ezzel találkozni egyszerűen, hogy fotóztam embereket, és odajött az ám a fotózás után, hozott egy fül szőlőt, egy banán, nem volt semmi, de még csak menjek be, hogy tiszteljen meg őket, hogy a vendégük leszek. Tehát ez egy európai feljel.
5: Lehet, hogy nem is fogja látni sosem azt a képet, amit róla készítettél.
6: Sőt, biztos. Így van.
5: Mert sem a hordozót, sem a folyóiratot, sem a semmit nem fogja.
6: És egy olyan világot ismer meg kint az ember, tehát egy teljesen más mentalitást, hogy ez a rohanó európai világból kiszakadni ebbe egy teljesen más érzés. De ez mert mondjuk voltam például Izraelben, kétszer Jézus útját végigjártam, ha már templom, akkor tehát az összes, tehát a balzsamozó kövén voltam, ott is fotóztam, videóztam, a gázai övezetben fotóztam, videóztam, tehát ezért is készítettem filmeket.
5: Te is a te termékeid, filmes dolgaid hol láthatók, hol lehet hozzáférni?
6: Hát én Instagramon vagyok, Facebookról töröltem magam már jó ideje, ott a nevemre rákeresve megtalálhatóak, de amúgy ez az érdekes, hogy ez az egész film dolog, ez is onnan jött, hogy részt vettem, vittem zászlókat, például a Terminátor forgatásán voltam személyesen, készítettem a Terminátor 6-ba zászlókat, és Komáromba volt itt a forgatás, és nekem kellett felrakni a zászlókat, És valami hihetetlen érzés, amikor az ember a gyerekkori, amiben felnőttem 4-5 évesen a Terminátor első részén, azokkal a színészekkel találkozni, mint a Linda Hamilton, aki a Sarah Connor, meg ilyenekkel, meg rendezővel találkozni. Tehát egy ilyen filmbesz részben, és beülni a rendezői székbe ott csörögni. És valahogy ez is megérintett, meg abban is szerettem fotózni és drónozni is minden, meg nagyon sokat repültem még édesapámmal, repülőgéppel. Ő épített annól egy repülőgépet egyedül, egy személyben, egy működőképes repülőgépet, és csak sajnos megvan, hogy a repülőgép az azóta is megvan, és ezt egyedül építette 7 vagy 8 évig, két fedelesen dupla szárnyú repülőgépet.
5: És egy PO2?
6: Hát a Poketteshez hasonlít. Amúgy ez a vicces, hogy még a Császár Karcsi bácsi, aki Pokettesre annól repült, gyerekkoromban nagyon sokat vitt engem. Mindig jött az iskolához bebillegett, 4-5 éves koromban beültem mellé, és akkor vitt repülővel. Csak sajnos ő Budaörsön akkor annó meghalt, amikor lezuhantott infarktussal. És pont az apuknak is azért volt kedvence a kétfedeles repülőgép a Pokettes miatt, és ő mondta, hogy egy hasonló gépet fog építeni. És én gyerekkoromban nagyon sokat repültem vele, és volt szerencsém ezt a világot felülről megnézni, hogy milyen. És ezt szeretném másoknak átadni, hogy lássák ebbe a rohanó világban, mert sajnos ez a világ ez már nem olyan, mint régen. Mindenki a telefonjában él, mindenki rohan, fut autópályákon, senki nem lassul le, és egy kicsit ezáltal akarom lelassítani az embereket.
5: Milyen gépet használsz?
6: Hát nagy objektívet használok fotón, általában két objektívet is, drónokból is két nagyobb drónt használok, az is két és három objektíves a drónom, tehát azon is komolyan van, tehát mert sokszor nem tudok oda menni a helybe felvenni ezeket a dolgokat, és muszáj messzebbről felvennem. Például Izraelben volt ilyen, és hogy nem lehet oda menni azért, mert meg itt Indonéziában is a szent templomok, tehát az a templomokhoz nem lehet bemenni, ott tiltott.
5: Nem szabad.
6: Nem szabad, és azért oda kell az a távolság, hogy ezeket meg tudjam örökíteni messzebbről. 4-800-asom is van, ilyen nagy objektívem van, egy olyanom is van. Például Indonéziában most, hogy ez is egy akkora élmény volt, hogy az ember lemerül az óceánba, és 6 méteres mantarájákkal lehet úszni, szirti cápákkal, ilyenek. Egyszerűen az embert, soha én sem láttam ilyeneket, mert azért nem voltam ilyen messze. És az ember kidobják a 100 méteres vízbe, így az óceán közepén, és snorkelmaszkba, meg így a kezembe a GoPro, és egy kézzel így lehet elvezni közben. És jönnek ezek a 6 méteres óriás rájuk, hogy az ember lábához hozzáérnek, meg kíváncsiak. Szóval ez hihetetlen élmények. Meg a cápa, amikor az ember lába között ilyen élmények, szóval ilyen korallzátonyokon hihetetlen élmények.
5: De és akkor te így a zászlók és a természet fotózás között hogyan tudsz egyensúlyt tartani?
6: Na, a nyaralás is arról szól, hogy 3 kamera a fejemen körülbelül, és ilyen 3 óra alvásokkal rohanok mindenhol. Úgyhogy én nem vagyok ez a tipikus tengerparton leülök, és akkor ott ülünk, ezt nézelődünk.
5: És keresztrejtvényt fejtesz napszagyban.
6: Videó azt nézem, hogy lehet, mit lehet fotózni, hol lehet fotózni, videózni, és ezt megmutatni utána általában.
5: De ez a pörgős dolog, ez a zászlókészítésben, ahol rajzolnod kell, finoman kell dolgoznod.
6: Ott nem.
5: Ott nem megy?
6: Nem. De hogy érdekes pont, most volt nálam a rádió és tévé, és kérdezték azt, hogy én festés közben most éppen egy Habsburg zászlót festettem 6 napig. De akkor ez a pici tartományi címerek 2 centisek és 1-es ecsetekkel, olyan picivel. És kérdezték, hogy zene szól valami, mondom, semmi, teljes csöndben tudom csak csinálni. Tehát én nem is hallgatok már zenét ilyenkor semmit. Amúgy ez is annyira vicces, mert csomószor hívtak a forgatásra, és sehogy nem tudtam felérni, mert állandóan úgy küldték a megrendeléseket. Gyere, most megy az Oszmán föl a vártak a tetejére, most fogják a török zászlót kihúzni, gyere föl azonnal, ezt le kell drónozni, videózni, fotózni, hogy legyen róla képet. Mondom, nem érek fel, mert felcserélnek állandóan a jeleneteket. Tehát volt olyan, hogy hétfő megrendelték a zászlót, hogy szerdára kell 2 darab. De az hétfő este még módosították, hogy mégse azt kell, mert változtattak a jeleneteken. És akkor úgy jöttek létre szerdán, hogy még száradt a zászló, és úgy vitték, hogy az autóba száradt meg ilyenek. És nem tudtam felérni, és a vicces az, hogy amikor ment a film, nem is tudom, hogy volt Instagramon, még a Gellértel, a főszereplővel, a Kádár Gellértel. Beszélgettem Instagramon, mi nem is ismertük egymást, így csak, hogy én csak az átlót igenis, hogy beszélgettünk. Aha. És másnap mentem Materára fotózni Olaszországba, és mit ne vagy Isten, a reptéren összementem vele. Ahogy elkezdtünk beszélgetni másnap, és azóta tiszta jó kapcsolatban vagyunk.
5: Mit nehezebb megcsinálni? Egy történelmi zászlót, vagy egy olyan fényképet, amire igazán büszke tudsz lenni?
6: Én büszke vagyok a zászlóimra is, meg a fotóimra is, mindegyikre.
5: Mit nehezebb megcsinálni?
6: Hát ez jó kérdés. Hát most van olyan történelmi zászló, amit tényleg azt mondom, hogy nagyon nehéz. Például a Bocskai zászló volt ilyen Magyarországon, a Bocskai Múzeumnak, hogy nem maradt fent róla semmi, kb. Csak foszlányok. És újra kellett az egészet rekonstruálnom a semmiből a múzeum részére, és azóta is ki van állítva a Bocskai Múzeumban a lyukarral és a koronával. Például a Rákóczi sírjára, Kassára és az én takaró zászlót, amire le van takarva, azt is én készítettem. Igen, azt is én készítettem. De amúgy Szigetvár a Szüleimánnak az ászlóját is én csináltam, Egerbe a Dobó Istvánnak az ászlóját is én csináltam a nulláról újra, amit sikeresen el is égettek ágyúval, úgyhogy felavatták, másnap ágyúval lőttek, és a pernye begyújtotta, és megkérdezték, hogy mit lehet vele csinálni, mondtam, legalább autentikus lett. Le lett antikolva.
5: Ez mennyi idő alatt készül el?
6: Ezek viszonylag gyorsan mentek, mert ebből legalább szerintem 20 darab készült. Tehát egyszerre festettem őket. Tehát én nem álltam át erre a digitális technológiára, amit manapság mindenki sajnos, mert elkínaiasodik nagyon ez a...
5: Nem, én 400 méterre gondoltam, hogy kiteríted az összeset.
6: Sajnos csak négy darab fér el az asztalomon, és akkor úgy mentem, hogy négyesével mentem, és úgy csináltam őket. Csak amikor azt mondják, hogy 16 darab kell holnap utára, azért ugye azért nagyon késő éjszakába belenyúlott. Tehát mindenki vesz egy nyomtatót, tintasugaras nyomtatót, befűzzük az anyagot, méterben ledaráljuk őket ilyen otthon anyagokra, és sajnos az a baj, hogy manapság ezek az ászlók. Tehát nem az a régi történelmi hagyomány, tehát nem, nincs értéke egyszerűen az ilyeneknek, és nem is tudom, hogy például történelmi zászlókat elkezdenek így gyártani, katasztrófa egyszerűen. Még nézni is rossz.
5: Te meglátod rögtön.
6: Én meglátom, igen. Tehát filmekben ilyeneket nem is használnak egyáltalán. Tehát az volt az első vicces ilyen megkeresésünk, tehát az első ilyen filmes zászló élményem, hogy a Vörös Verébe, amikor készült a Jennifer Lawrence-szel, abban én készítettem a CIA zászlókat, az orosz zászlókat, mindent. Az volt az első ilyen filmes, és hát megkeresett minket.
5: Ez a... hány éve volt?
6: Talán 10 szerintem, már nem emlékszem pontosan. Már sokat csináltam azóta. Megkerestek, és az volt a vicces, hogy ezzel így kérdezik meg, hogy milyen lesz a minősége. Hát mondom, én megpróbálom a legjobbat kihozni, de lesz olyan, amit külföldön csinálnak így, hát mondom.
5: De én vagyok a csúcs a világon.
6: Nem, akkor még nem volt filmes zászlóim, akkor még nem voltak, és ez volt az első. És az volt a vicces, hogy berendelték Angliából, meg Amerikából is a zászlókat, és elküldtem két hét múlva a zászlót, hogy elkészült, megkapták, és én meg vártam az e-mailt, hogy most akkor úristen, már gyerekű gyomra, és mit szóltak, hogy mondom, mit fognak szólni, hogy a kis faluból megcsinálták a zászlókat, na ez mi lett. Jött egy fénykép, így benne volt két zászló a kukába, az volt a külföldi. Megmondták a producer meg a rendező, hogy azt nem használhatják a filmbe, mert hulladék. És az volt az első ilyen, és utána jöttek folyamatosan, tehát az, hogy annyira tényleg maximumot beletettem, hogy és akkor jött utána a Terminátor, akkor a Netflixnek a milliárd dolláros forráskód, abban az egész sorozatban én dolgoztam mindent, akkor a Radioactive című film volt, a Songs of Names, ilyen külföldi amerikaiak, most utoljára a Mayday-ben dolgoztam a Ryan Reynolds filmjébe, az most Budapesten forgatták a Hősök terén, ilyen tankokkal ilyen orosz film, de még erről nagyon beszélni nagyon nem lehet. És utána meg jött még az Al Pacino-nak, meg a Johnny Depp-nek az ő filmje, a Modi, abban is én dolgoztam. Hát meg a Hunyadi, ami egy
5: hát a Hunyadi jó az
6: nekünk. Volt egy pár külön mente azokat.
5: A Hunyadi nem... nekünk ugye szívünk csücske.
6: Így van. Tehát abban is.
5: És mondod ezt a kis falut. Ez a kis falu hol van?
6: Én Kaposvár mellett lakom miután. Balatontól délre.
5: Mire vagy a legbüszkébb?
6: Hát az egyik ez a Hunyadi film. Tehát ez az tényleg, hogy engem kértek fel, és egy ilyen nagyszabású film, ez akkor mindre megtisztelő, hogy hihetetlen. Meg tehát magában itt a képeimre, tehát azt, hogy például a Liszt Ferenc repülőtére 7 hónapig volt kiállításom, és azért Magyarországon ezzel fogadják az embereket, hogy a kiállításommal. Aha. Utána a Stefánia palotába, Bánába kiállításom volt. Tehát ezek, meg ezek a filmek tényleg, tehát az, hogy például elszármazott magyaroktól olyan véleményeket, meg olyan kommenteket kaptam a filmjeimre, hogy tényleg az emberek a könnye kijön. Tehát tényleg már azért megérte elkészíteni.
5: És te tanult vagy, autodidakta vagy valamelyik területen?
6: Minden magamtól. Az ászlók is a mai napig a festéket én keverem alkotóelemekből. A filmesnél, fotózásnál is soha senki nem segített. Amit tényleg még a másik, amire büszke vagyok, az, hogy például az Európa Magasból volt ez a National Geographic sorozat, abban Magyarország felvételek az enyémek voltak. Meg egyszer 2023-ban elnyertem a világ legjobb drón videója díjat is.
5: Megvan benned a lendület, tehát nem kell, hogy támogasson senki, mert bízol magadban, tudod az utadat, és ha nem is széles az az út, ugye széles utat, hanem keskeny, de végig tudsz rajta menni, és hatalmas eredményekkel.
6: Próbálkozom, csak én mindig így.
5: Van-e olyan kudarcod, amiről nem szívesen beszélsz, de most elmond?
6: Nincs.
5: Nincs?
6: Nem, én nagyon maximalista vagyok mindenben, ilyen vagyok így előre. Nagyon érdekes ez is, hogy például voltam Kanári-szigeteken, és ott is ilyen filmforgatós helyszínek voltak. Érdekes, ez a Koffete nevű strand. Itt van egy Winter Villa, az a neve. Azt mondják, hogy a Hitlert itt műtötték át a második világháborúban. Én sem akartam elhinni, azt mondják, hogy a Winter tábornoknak volt itt egy villája, és egy plasztikai sebészet van a szint alatt, meg odaálltak be a tenger alatt járók. Erről külön műsorok is vannak tévében amúgy, most én is csináltam róla. Uh-huh. És nem akartam elhinni, na ott is baleset ért, mivel leestem a falról, összetörtem magam, úgyhogy tiszta vér voltam.
5: Nem akarták, hogy ezt erőzítsd?
6: Lehet, Lehet, és mindig valami ilyen történik általában, mindig. A Vezúv tetején például láttam fönn drónozni, ott elment ugye a drónom, hogy eltűnt róla a kép, a kijelzőn, semmi. Tehát ilyenkor általában úgy működik a drón, hogy ha eltűnik a jel, vagy eltűnik, visszajön, így van. Hát ő nem akart visszajönni, meg semmit nem akart. Valami mágneses interferencia volt a Vezúv miatt, vagy a fene tudja. De ott is olyan mákon volt, hogy volt egy kis 80 éves kis perui bácsi mellettem, és az így nézte az elget, és kiszúrta, hogy hol van. És úgy tudtam visszahozni a távirányító, hogy nagyjából
5: kiszúrta. Szemben nem volt rajta, persze.
6: Nem. Például Jordániában meg elkobozták a drónjaimat. Bementünk, Izraelből mentünk át Jordániába fotózni, és kérdezték a határon, hogy miért van nálam két drón. Hát mondom, mert Petlát szeretném drónozni, és hogy a Magyarországon megmutatni, meg az újságokban, hogy ezzel terjesztem, hogy neki milyen szép helyei van.
5: Aha.
6: Azt nem lehet. Hát mondom, engedélyem van rá. Egy-kettő, mondom, Jordániában lehet drónozni, de nem lehet. És a végén fogták, kivették a drónomat, és elvittek ilyen vallató helységbe hátra. És nem mondom, hát az itt mi lesz itt, akkor turista sport meg rám várt a buszban már másfél órája. Ez volt a vicces. Engem meg hátul vallottak egy ilyen fénybodegába. És akkor mondja az ember, hogy de miért kell nekem felvételek? Mondom, mert mondom, most mondtam, hogy megmutatom Magyarországon. De nem kémkedek, hát mondom, nem kémkedek. És akkor lehívta még a feletteseket, és már 5-10-t vallottam.
5: Mert be fogom vallani, hogy kém vagyok.
6: És akkor azt mondja, mondjam a nevemet, és beütötték a Google-be, és azt mondja, hogy nézi, ó, 36 000, 100 000 találat van a nevedre, és ó, my friend, és akkor jött, és akkor elővette a telefont, és fotózkodta. Előgettek az Instagramon, hogy oh my friend, és akkor és mondom, jó, akkor elviszem a drónt. Nem viszed el a drónt, és akkor ott kellett hagynom a határon, hogy bementünk Jordániába, nem mondom, hogy visszamegyünk, vagy eladták, vagy szétszették, vagy nem tudom mi lesz, de és megvoltak szerencsére.
5: Na.
6: És akkor mondja, neki is van drónja, de ő drónozhat, mert ő Jordán állampolgár. De legközelebb megyek, akkor írjak neki az Instagramon, és megoldja. Ilyen érdekes kalandok. Hihetetlen alakok vannak amúgy. Egyiptomban volt még egy ilyen hasonló, mentem oda is fotózni a piramisokhoz. És ott reggel 6 órakor ott a Giza, ez egy elbombarikádol, vagy rendőri kordonnal, nem is tudom miért, azt mondják, a turistákat védik amúgy. Én reggel 6-kor fogtam, papucsba, ekkor objektíve kisétáltam, hogy a nyomornegyedben mentem fotózni, és az, hogy senki nem piszkált. Behívtak mindenhova, meg hogy milyen erős vagy, mentem vissza, mindenki azt mondja, úristen, te élsz még? Papucsba ekkora fényképező, valami tök drága, meg minden, hogy ilyen helyen. És tényleg szerencsétlen emberek, hogy miben élnek, hihetetlen, hogy a kukával, a kutyával együtt tesznek meg ilyenek. Hihetetlen.
5: Ez az olyan a helyen, ahol mi pedig súlyos összeget fizetünk azért, hogy körbe vigyenek és megmutassák a múltjukat.
6: Pontosan. Kukával együtt esznek a kutyákkal ilyen. Szóval egyszerűen kivették a háromnapos bepalackot a vízre és ott itták ilyenek. Hihetetlen. Erről is csináltam fotósorozatot direkt ezekre az emberekről. Hát hihetetlen volt ezt látni.
5: Te így szociófotós sorozatokat is készítesz.
6: Kínálni. Csak az ember azért elmondolja, hogy az életét, amikor ilyeneket lát, ilyen sorsokat, hogy tényleg emberek hogy élnek, és akkor talán még megbecsülje a dolgait. Amúgy Bali ugyanez volt, ugyanez a helyzet. Tehát amikor az ember kimegy oda, és ezt látja, hogy miben élnek emberek, hogy ilyen összeeszkabált házakban, amíg csoda, hogy nem dől össze. Mégis boldogok és jókedvűek, és ezt hazajövel, és semmi nem elég soha senkinek. Teljesen más.
5: A vallás segíti őket szerinted abban, hogy boldogok legyenek?
6: Igen, ez a durva, hogy kérdeztem őket, a hit mondták, hogy olyan szinten, hogy képesek elmenni egy spirituális utazásokra Indiában meg mindenhova, és ők a fizetésüket is erre teszik félre. És az volt a durva, hogy kérdeztem a vezetőmet, aki vitt kint, mondta, hogy neki a felesége az egész jó kereső, ápolónő, és olyan havi 50 eurót keres. Tehát ilyen pénzeket keresnek kint az emberek. Mondták, aki nem a turizmussal foglalkozik, az mind ilyen összegekben van.
5: És a turizmus az egy kicsit húzósabb?
6: Hát főleg a központokban, tehát a repülőtér környéke, de onnan ki kell szabadulni. Tehát itt Indonéziában ezeket kerülni kell. Ott oroszok vannak, ukránok, idegenek, meg turisták sem. Ki kell szabadulni. Az volt a szerencsém, hogy én 12 szigetre elmentem körülbelül. Tehát a Takamakaszártól kezdve a komodói sárkányokhoz, komodóra mindenhova. Azért az ott már az a régi ősi Bali van inkább. Amúgy pont most lesz, most szervezzük az indonézekkel a kiállításomat, az indonéz nagykövetséggel lesz, meg az indonéz filmemnek a bemutatója, amit csináltam, egy dokumentumfilmet.
5: Van-e olyan, amit ugye a szíved mélyén dédelgetsz, hogy a jövőben olyan jó lenne csinálni? Elmenni valahová? Vagy készíteni valamihez egy olyan zászlót, bármit, ami még úgy hiányzik az életedből?
6: Egyszer leülni szerintem egy 3 napot pihenni, egy ilyen egyszer, ez az első.
5: Igen?
6: Szerintem. Vannak még ilyen helyek, ahol nem szívesen elmennék, most a Pápua Új-Guinea, a Raja Ampat, meg ezek. Tehát ott mondják, hogy még vannak emberevők a mai napig, kannibálok, de annyira szép a szigetvilág, meg az élővilág, hogy ilyen több ezer halfaj van, meg elsüllyedt hajók repülünk a második világháborúból a víz alatt, és oda mindenképp le kell menni, holott nem tudok annyira úszni se, de
5: zászló.
6: Hát azért azt próbálom, azért csinálom, az állandóan így van, és hát az a baj ezekkel a filmesek is, hogy nem kiszámítható. Valamikor nagyon sok van, valamikor nem, tehát valamikor sokat forgatnak, valamikor nem. Éppen ahogy kijön. Én próbálom így szisztematikusan, amikor megjövök lelassítani magamat, sikerül is egy darabig általában, de utána sajnos visszapörgök én is. Tehát a munka hozza sajnos meg ez a mentalitás, amit van sajnos. Tehát ez a baj, állna mindenből jobb kell, mindenből. Tehát muszáj az embernek hajtani magát az ászlókészítésben is sajnos, mert azért rengeteg a konkurencia, sajnos. Muszáj ez miatt örökni. Próbálom lelassítani magam én is mindig, amikor külföldön vagyok, akkor kicsit úgy lelassulni, és amikor visszajövök, azért 2-3 hétig hat, de utána sajnos visszajövök ebbe.
2: Kosszó András zászlókészítővel Csontos Péter beszélgetett.
3: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Regionális hírek a Szent István Rádióban.
7: Kedves hallgatóink, regionális híreket hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivien. Adásunk tartalmából. Sikeresen lezajlott a miskolci Jukói Közösségi Házban a Légy te a hős, rajtad múlik elnevezésű drogprevenciós délelőtt. Amerikából, Olaszországból és Hollandiából is érkeztek a most 10. jubileumát ünneplő mátrafürediek világtalálkozójára. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Sikeresen lezajlott a miskolci Jukói Közösségi Házban a Légy te a hős, rajtad múlik elnevezésű interaktív drogprevenciós délelőtt. A rendezvény célja a helyi veszélyeztetett környezetben élő 6 és 14 év közötti gyermekek önbizalmának és káros szenvedélyekkel szembeni ellenállásának az erősítése volt. A megnyitót követően 5 gyermekcsapat mérte össze a tudását és gyűjtötte a pontokat a különböző tematikus állomásokon. A fiatalok akadálypályákon, játékos határhúzási gyakorlatokon, valamint a Drogambulancia Alapítvány jóvoltából VR szemüveges kvízeken vehettek részt. A vármegyei és a városi rendőrség szakembereivel a szabályokról beszélgettek. Végül pedig drogellenes képes feladatokat oldottak meg. A tartalmas és tanulságos program zárásaként a szervezők és a közreműködő szociális intézmények oklevelekkel, valamint tárgyutalmakkal ismerték el a gyermekek teljesítményét. A részletekről Béresné Muckó Viktória rendőrszázados, a Miskolci Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója nyilatkozott rádiónknak.
8: Tavalyi évben kezdtük ezt a Légy te a hős elnevezésű programunkat, ahol a hátrányos helyzetű gyerekeknek szeretnénk felhívni a figyelmét a drognak a veszélyeire, illetve annak a büntető jogi következményeire, természetesen játékos formában, hiszen itt általános iskolások és leginkább alsó tagozatosok vesznek részt. Ahogy mondtam, második alkalommal több szervezet járult hozzá, tehát jön velünk. Itt a Miskolci Rendőrkapitányság szervezésében történik ez, de a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság, a Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézménynek a dolgozói, az iskolai szociális munkásai, a Drogambulancia Alapítvány, illetve a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatalnak a Zöldház foglalkoztatója is részt vesz, akiknek szintén nem első alkalommal jelennek meg itt, hanem ők is folyamatosan kapcsolatban vannak ezekkel a gyerekekkel. Azt el kell mondanom, hogy én a Jukói Közösségi Házba havi rendszerességgel járok fiatalokhoz is, tehát fiatal felnőttekhez. Az aktuális problémákat szoktuk megbeszélni, illetve ezekhez az általános iskolai gyerekekhez is, úgyhogy nem vagyok ismeretlen a számukra. Itt tényleg játékos és interaktív formában hívjuk fel az ő figyelmüket arra, hogy hogyan ne váljanak áldozattá és elkövetővé sem.
9: Egy-két játékot meg tudna nevezni, hogy hogyan tudják a hallgatók elképzelni a közösségépítést?
8: Például a Drogambulancia Alapítvány részek szemüveggel hívja fel a figyelmet arra, vagy mutatja be azt, hogy hogyan, tehát hogyha valaki kábítószert fogyaszt, akkor milyen érzései lehetnek. Itt nálunk most a Miskolci Rendőrkapitányságon egy új játékkal jöttünk, itt különböző kártyák közül kell választani a gyerekeknek alkoholtól, cigarettán át családon keresztül, és hozzáfűzni egy jellegzetes érzést, vagy egy olyan fogalmat, ami kapcsolatba hozható vele, és erről beszélgettünk a gyerekekkel. A kolléganőm a főkapitányságról, ő egy kis kockát hozott, amin szintén képek vannak, és különböző témákban beszélget a fiatalokkal, valamint a Zöldház foglalkoztató is, a Meszegyi pedig ilyen mozgásos feladatokkal járult hozzá a mai délelőthöz.
9: És mondhatjuk, hogy a szülők is profitálnak ebből, mert a nyári szünet kellős közepén azért jó, hogy így lekötik a gyerekeket.
8: Igen, mindenképpen erre próbáltunk fókuszálni, hiszen amikor én kint vagyok más alkalom, akkor nem tudok csak az esti órákba jönni hozzájuk, de ezt a nyári alkalmat, nyári délelőtöt mindig megragadjuk, hogy itt egy egész délelőtt folyamán tudunk velük játékos formában ismeretet átadni a részükre.
9: Említette, hogy ez már a második alkalom, az elsővel mennyire volt elégedett, és mennyivel elégedett a mostani létszámmal?
8: Az első alkalom talán egy kicsit több résztvevővel zajlott, de ez nyilván nem azt jelenti, mert itt is mondják, hogy vannak egyéb elfoglaltságaik a gyerekeknek, tehát vannak, akik táborban vannak is egyéb helyeken, tehát nem feltétlenül, mert az más időpontban volt. Attól függ, de én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés, nagyon vártak minket, nagyon örültek nekünk a gyerekek, hiszen már van egy alapkapcsolat közöttünk, és így próbáljuk szorosabbá fűzni, illetve azt is ezt szeretnénk kérni, hogy bizalommal forduljanak ők is akár a rendőrséghez, vagy más szervezetekhez, hogyha segítségre van szükségük.
9: Említette, hogy amikor máskor is jár így felnőtt oktatásra is, akkor a felnőtteket hogyan lehet rávenni egy ilyen képzésre, beszélgetésre?
8: Nagyon nyitottak rá, én úgy gondolom. Nem olyan sok fiatal van itt a jukói tanodában, de ők mindig, amikor tudják, hogy jövök, akkor itt vannak, és szívesen beszélgetnek velem, és én pedig szívesen segítek.
9: Hogy látja, hogy itt a közösségi ház itt Jukóban mit jelent az embereknek, az itt élőknek?
8: Mindenképpen valami pluszt. Pozitív, hiszen ők egészen a kisgyermekektől, tehát általános is, sőt óvodásokkal is foglalkoznak, már sőt kisgyermekes anyákkal is foglalkoznak, tehát aki esetleg most szült gyermeket, akkor nyugodtan jöhet ide, itt segítenek neki, sőt nyugdíjas csoportoknál is voltam már, tehát idősekkel is foglalkoznak. Én azt gondolom, hogy minden életkorban vannak, akiknek szükségük van segítségre, és itt megtalálják.
7: Amerikából, Olaszországból és Hollandiából is érkeztek a most 10. jubileumát ünneplő mátrafürediek világtalálkozójára a Beneházba. A rendezvény célja, hogy összehozza azokat az embereket, akik itt születtek, itt töltötték gyermekkorukat, vagy ma is Mátrafüreden élnek. Fekete Gábor tudósítónk összeállítását hallják.
10: Jubileumot ünnepeltek a mátrafürediek, 10. alkalommal gyűltek össze azok, akik itt születtek, itt töltötték a gyermekkorukat, és azok, akik ma is Mátrafüreden élnek. A találkozó célja a régi emlékek felelevenítése volt.
11: Akik itt vagyunk, olyan élményben vagyunk részesek, hogy szerintem a világon ilyen nincsen. Nagyon-nagyon jól érzi magát mindenki, és mindenki nagyon örül annak, hogy most már 10. találkozunk itt, ebbe a füredi Beneházba.
12: A régiek, akik idevalók voltak, vagy idevalók, azok összetudnak jönni újra, és tudnak együtt beszélgetni, föleleveníteni a régi emlékeket, és egy szép napot együtt tölteni. Mátrafürednek a régi szép emlékek mindenkiben megvan, és én, ha valaki idegennel összeismerkedem, összebarátkozom, és kérdezi, hogy te hol laksz, mondom, Mátrafüred. Jaj, azon a gyönyörű helyen.
13: Közösségnek a összetartó ereje valóban ebben is rejlik, mikor olyan emberek visszatérnek arra a településre, amit egyszer már elhagytak. És fontos ilyenkor felidézni azokat az emlékeket, amik mondjuk a 70-es, 80-as években voltak, és ugye ennek a idejét éljük most.
7: Kedves hallgatóink, most az időjárásról. Derült, felhőtlen lesz az ég, gyenge marad a légmozgás. A hőmérséklet minimuma jellemzően 14 és 21 fok között alakul. Ennél alacsonyabb értékeket a hidegre hajlamos helyeken mérhetünk. A nagyobb városokban vagy a vízpartoknál viszont melegebb lesz a hajnal. Holnap folytatódik a harmadfokú hőségriasztás, és 34-39 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. július 30-án, csütörtökön. Adásunk szerkesztésében munkatársaim voltak Grunda János és Fekete Gábor. Búcsúzik a mai nap hírszerkesztője, Domán Vivien. Regionális hírekkel holnap ugyanebben az időben várjuk Önöket. Addig is jó rádiózást, és tartsanak velünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó napot kívánok, az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Idén is nőtt a felvettek száma az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, indul az albérlet szezon. Előadás sorozattal várják az érdeklődőket az anyateljes táplálás világnapja alkalmából az EGRI kórház szülészetén. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Nappali tagozaton mintegy 10%-kal többen kezdhetik meg tanulmányaikat, mint tavaly. Összesen 1170 hallgató, levelező és távoktatás tagozatra több mint 2018 fő nyert felvételt. Alapképzésen 2184, míg a mesterfokozatot nyújtó képzésen közel 900 fő tanulhat az EKKE hallgatójaként, felsőoktatási szakképzésre pedig 141-en iratkozhatnak be a szeptemberig új a héten. A leendő eszterházis hallgatók 80%-a állami ösztöndíjas képzésben vesz részt szeptembertől Egerben és Jászberényben. Az idei felvételi adatokról és további információkat a következőkben hallhatnak.
2: Július 23-án nagyon sokan várták izgatottan, ez már megtörtént múlt héten, és hát az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen is azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan izgultak azért, hogy vajon jön-e az a bizonyos értesítő SMS, hogy sikerült a felvételi. Az, ami minden évben érdekes, hogy hogyan alakultak a felvételi adatok, mik a népszerű, a number one szakok, ezekről Varga Csilla oktatási főigazgatót kérdezem.
3: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Igen, mi is izgatottan vártuk az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem közössége azt, hogy hogyan alakul az idei évben a felvételi eljárásunk. 3180 főt nyert felvételt az általános felvételi eljárásban, és intézményi felvételi eljárásban kántorszakra további 8 fő csatlakozhat majd a beiratkozó hallgatóink közé. A népszerű szakjainknak tekinthetők egyrészt a gazdaságtudományi képzési területen lévő szakjaink, kiemelkedő továbbra is a pedagógus képzési területen lévő alapszakjaink és az osztatlan tanárképzésben is magasabb hallgatói létszámot értünk el, mint a tavalyi felvételi eljárásban. Emellett talán kiemelném még a sporttudományi képzési területet és a művészeti képzési területünket, ahol szintén népszerűek voltak a képzéseink. Tavalyi évben indítottuk először a pszichológiai alapképzési szakot, ez a bölcsészettudományi képzési területhez tartozik. Itt is igen magas volt a ponthatár, úgy, ahogy az országban szinte mindenhol, és 76 fő kezdheti meg a tanulmányait majd ezen a szakunkon. A jászberényi képzési helyünkön pedig egy igen kiemelkedő számra vagyunk most büszkék, ugyanis nappali tagozaton 63%-kal nőtt a felvett hallgatóink létszáma, összintézményi szinten pedig 10%-kal nőtt a nappali tagozatos hallgatói létszámunk. Jászberényben a legnépszerűbb szak a gyógypedagógia és az óvodapedagógus szak, és nagy örömünkre szolgál, hogy az idei évben elindult Jászberényben a műszaki menedzser szakunk nappali tagozaton.
1: A felsőoktatási képzések hivatalos ponthatárainak kihirdetésével minden évben felélénkül az albérlet piac. A következő hetekben sok egyetemre és főiskolára felvételt nyert hallgatók keres lakhatást, ezért nem csak nekik, hanem a lakásukat kiadók számára is érdemes áttekinteni a legfontosabb szabályokat. A részletekről dr. Paskóné Pifko Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves vármegyei kommunikációs referense tájékoztat.
4: Akik lakóhelyüktől távol tanulnak vagy dolgoznak, általában ingatlanbérléssel oldják meg a lakhatásukat. Érdemes írásban is rögzíteni a bérleti feltételeket. Fontos, hogy a bérlőknek a bérbevett lakásról mindig legyen érvényes lakásbérleti szerződésük. A havi lakbér kifizetését pedig érdemes dokumentálni. A legegyszerűbb, hogyha a bérlők átutalással fizetnek, és a közlemény rovatban feltüntetik a dátumot és a bérleti díj megnevezést. A lakáskiadáshoz a magánszemélyeknek nem kell feltétlenül adószámot kiváltani, ha csak a bérbeadó nem választ valamilyen adószámhoz kötött gazdálkodási formát. Ha a bérbeadó nem turisztikai céllal adja ki az ingatlanát, akkor a bérbeadás főszabály szerint áfamentes. A bérbeadás teljes bevételéből a jövedelem kétféle módon állapítható meg. Az egyik lehetőség a tételes költségelszámolás. Ilyenkor a bevételt csökkentik az igazolható költségek, így a közüzemi számlák, a felújítási költségek és az értékcsökkenés. Nem kell bevételként figyelembe venni a rezsi költségeket, így a víz-gáz csatornadíjat, akkor, hogyha azt a bérbeadó az igénybevétellel arányosan fizetteti meg a bérlővel. Azonban mindez általánydíj fizetése esetén nem lehetséges. Lehetőség van arra is, hogy a bérbeadó az ingatlan bérbeadásából származó bevételből levonja az általa más településen bérelt lakás bérleti díját, akkor, hogyha azt több mint 90 napig bérli. A tételes költségelszámoláson kívül a másik lehetőség a költséghányad, a 10%-os költséghányad alkalmazása. Ilyenkor a teljes bevételből 10% költséghányad levonásával állapítja meg a bérbeadó a jövedelmét. A jövedelem után negyedévenként adóelőleget kell fizetni, és az éves SZIA bevallásban ingatlan bérbeadásból származó jövedelemként kell feltüntetni. Az adó mértéke 15%. Az ingatlan kiadás adózásáról bővebb információ olvasható a NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon, a 10. számú információs füzetben.
1: A jövő szociális szakembereinek felkészítését is segítette az a nemzetközi Erasmus Plus program, amelynek a közelmúltban a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem adott otthont. Az előadások, a közös műhelymunkák és a terepgyakorlatok olyan tapasztalatokat adtak a hallgatóknak, amelyeket későbbi hivatásukban is kamatoztathatták. A részletekről Hüse Lajos egyetemi docenst, a program szakmai vezetőjét hallják.
5: Ez az Erasmus Plusnak ez a vegyes intenzív programja, ez tulajdonképpen arra ad lehetőséget, hogy kipróbáljunk különböző dolgokat, kísérletezzünk, játszunk, nézzük meg azt, hogy a különböző szempontokból mi működik. És arra gondoltam, hogy mondjuk Magyarországon a szociális munkában az egyik ilyen terület, ahol aztán tényleg nem az, hogy bátran lehet kísérletezni, ha az ember nem kísérletezik, nem lesznek eredményei, az a területi szegregáció, területileg összpontosuló nagy lemaradások, nagy hátrányoknak a világa. Ez itt Magyarországon jellemzően akkor a szegregátumokról szól, és a szegregátumokban végzett munkáról, szociális munkáról, amiről nagyon sok embernek ugye a szegénység fog eszébe jutni, a gyerekszegénység, az iskolának a működőképessége, illetve pontosabban a nem működőképessége. És tulajdonképpen ezt a kérdést tudjuk körbe járni, de nem szociológiailag, hogy most akkor azt boncolgatjuk, hogy milyen ebben a szegregátumban élni, vagy milyen egy társadalom, aminek sok ilyen szegregátuma van, mint ami Magyarországon van, hanem azt nézzük meg, hogy mit tud csinálni a szociális munkás, de nem a klasszikus eszközöket vesszük sorra, hiszen azt valaki, aki elmegy dolgozni egy ilyen területre, az ott abban az intézményben ezekkel a klasszikus eszközökkel találkozni fog. A főnöke azt fogja mondani, hogy ezt használd naponta 5-ször, azt meg 12-szer hetente, és akkor ebből adódik össze az ő munkája. Hanem összeszedtünk olyan eszközöket, nem feltétlenül forradalmian újakat, de a szakmai mindennaphoz képest újdonságokat, amelyek teljesen más típusú megközelítést igényelnek, mint ez a probléma megoldó fókuszú, vagy irodai adminisztratív fókuszú segítőmunka. Mondok rögtön hármat. Az egyik, az a szubjektív térkép, ami tulajdonképpen egy területről hogy készül, hogy írok le egy térséget, hogy írok egy települést mondjuk, milyen módon lehet ezt, ugye statisztikákkal, kérdőívekkel megkérdezem az embereket, hogy érzi magát itt, és így tovább, de lehet úgy is, hogy ilyen szubjektív térképeket készítünk, ami tulajdonképpen bármiféle kreatív módszerrel. Aztán a mai napon a Vita Színház műfaját sajátították el, abban dolgoztunk, ami a klasszikus színháztól annyiban különbözik, hogy itt nem egy előadást néznek

0: Az egyik a belső hang, akit legtöbbször egy szakmai helyzetben elnémítunk, a másik pedig az a szakmai szerep, amit neki ott csinálni kell ügyesen és jól.
1: A Heves vármegyei Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet szülészeti nőgyógyászati osztálya előadásokkal várja a kismamákat pénteken 9 órától az intézmény hotelépületének első emeletén. A várható témák aranyóra a születés után, első napok a babával, téfitek a szoptatásról, tájékoztatta rádiónkat dr. Csibi Katalin, az intézmény szülésznőgyógyász rezidens orvosa.
2: Az Egészségügyi Világszervezet ajánlása alapján a babáknak 6 hónapig a kizárólagos anyatejes táplálás a legelőnyösebb. Ez azt jelenti, hogy ebben az időszakban semmilyen táplálék, illetve folyadékos kiegészítés nem szükséges nekik az anyatejen kívül. Illetve ajánlás tovább is a hozzátáplálás megkezdése után ennek a 2 éves korig történő folytatása. Ennek hatalmas jelentősége van, a baba immunrendszerét erősíti. Ismereteink vannak arról, hogy a szoptatott babáknál ritkábbak a fertőzéses megbetegedések, illetve hosszú távon olyan betegségek, az előfordulását is csökkenti, mint az elhízás, 2-es típusú cukorbetegség, illetve az allergia. Továbbá az anyára is előnyös, bizonyos hormonérzékeny daganatok kialakulásának az esélyét is csökkenti a hosszú távú szoptatás. Országosan, tehát először is Magyarországgal kezdeném, ott ilyen 50% most a szoptatott babáknak az aránya, illetve ahol ez teljesül, ezek a kitűzött szoptatási célok. Heves megyében pedig még ennél is rosszabb a helyzet, tehát 30% ez a szám, úgyhogy van hova fejlődni.
1: A továbbiakban hasonló Anna Mária szülésznő laktációs és perinatális szaktanácsadó emeli ki a rendezvény fontosságát.
3: Elsősorban azt szeretném mondani, hogy a fő üzenete a 2026-os szoptatás világnapjának, hogy támogassuk a már bevált módszereket, és az EGRI kórház már 2010-től rendelkezik egy olyan szoptatási irányelvvel, ami tényleg a szoptatás támogatására született, hiszen nem mindegy, hogy az első aranyórákban mi történik, hogy hogyan illeszkedik a baba, merre először, hogy a család hogyan lép be ebbe a helyzetbe, és mi ezt így csapatmunkában igyekszünk támogatni, illetve a most 31-én a szoptatás világnapján kifejezetten készülünk egy olyan gyakorlati útmutatóval, ami az aranyórák történéseit mutatja be egész részletesen, illetve az első napokra fókuszálva. Váradi Kovács Katalin, ő fogja ezt a programot vinni, és nagymamáknak is készültünk meglepetéssel, a tévhitekről külön írásos anyagot küldünk nekik, úgyhogy nagy szeretettel várjuk az érdeklődő párokat.
4: Kora esti hírmondó.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A bennünket körülvevő világ zajában, a mindennapok pörgésében és az ezerféle elvárás tengerében nehéz meghallani azt a csendes, de határozott hangot, amely a mélyből szólít meg bennünket. Augusztus 12-e és 15-e között az EGRI szeminárium kapui nyitva állnak azok előtt a fiatal férfiak előtt, akik felmerik tenni maguknak a kérdést, vajon mi Isten terve az életemmel, papnak híve az Úr. Az EGRI szemináriumban, az érseki papnevelő intézetben szervezett lelki gyakorlat egy olyan lehetőség, melyen a fiatalok megerősödhetnek a döntéseikben. A program célja a tisztánlátás elősegítése. Isten nem a felkészülteket hívja el, hanem a meghívottakat készíti fel. Jelentkezés és további információk az EGRI szeminárium plakátján található QR kódon, vagy a Magyar Kuríron található jelentkezési lap kitöltésével lehetséges. Közösségépítő napokat tartottak a Szent Ferenc kisnővérei Bükszentkereszten. A 3 napos tréninget Bajnóci Sára és Walter Margit, a 8 boldogság közösség tagjai tartották, akik segítették a nővéreket abban, hogy egyre inkább utat találjanak egymáshoz és egymáson keresztül a Jóistenhez. A napok témái sokszínűek voltak. Lehetőségük nyílt reflektálni arra, amin a közösségük nővérei az elmúlt év során munkálkodtak különböző tematikájú csoportokban. A napok folyamán szó volt a nővérházak működéséről és az új debreceni alapítással kapcsolatban felmerülő kérdésekről, a házak közötti kapcsolat mibenlétéről és ennek

0: javításáról, érintették a kommunikációs témákat, és szó esett a bizalomról is. A napok módszertanilag is sokszínűek voltak. A szerzetes nővérek részt vehettek ráhangolódó játékokban, szituációs gyakorlatokban, de lehetőségük volt csöndben, egyénileg is reflektálni és dolgozni. Egész évben várja a vendégeket a felújított balatonberényi piarista vitorlás üdülő. A piarista nevelés mindig is túlmutatott az iskolaépületek és az osztálytermek falain. Míg a tanítási év során a formális oktatási eszközöké a főszerep, a nyári szünetben és a tanításon kívüli időszakokban az informális platformok, a cserkészet, a túrák, a vízi élet és a vitorlázás veszik át a helyét. Ebben a szellemben újult meg a balatonberényi piarista vitorlás üdülő. A 28,5 millió forintos összköltségvetésű beruházás, a Piarista Rend magyar tartománya, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ, valamint a Piarista Vitorlázó Egyesület összefogásával valósult meg. A fejlesztés legfőbb stratégiai célja a szálláshely 4 év szakosítása volt, hogy a korábban csak nyáron használható épület az őszi-téli és tavaszi időszakban is minőségi otthona lehessen a piarista és az állami iskolák diákjainak, cserkész és regnumi csoportoknak, lelki gyakorlatoknak, kalazancius mozgalom eseményeinek, valamint a szálláshelyre nyitott nagy közönségnek. Közeledik a Detki és a Kápolnai Római Katolikus Plébánia Mátra Verebély Szentkúti zarándoklata. Augusztus 16-án vasárnap Mátra Verebély Szentkúton dr. Udvardi György veszprémi érsek mutatja be az ünnepi szentmisét. Az utazáshoz fejenként 5000 forint hozzájárulást kérnek. Érdeklődni és jelentkezni augusztus 15-ig lehet az zarándoklat2024@gmail.com e-mail címen. A zarándoklat lelki vezetője Kakuk Ferenc plébános lesz. Nagy szeretettel várják a szomszéd egyházközségek tagjait is, hogy együtt zarándokolhassanak. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben, a Ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyek Csaba egri érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszterci templom sekrestjében lehetséges. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Verdi requiemje lesz hallható az Egri Bazilikában 2026. augusztus 21-én pénteken 18 órától. Az előadók Miks Adrián, Fekete Attila, Sök Atala és Kis András, valamint az Eranova zenekar, vezénnyel Michael Alber. A programon 240 nemzetközi fiatal énekes és zenész lesz jelen 11 országból. Felkészítő foglalkozásokat indít a legszegényebb településeken élő gyermekek számára a Máltai Szeretetszolgálat. A jelenlétpontokon a pótvizsgára készülő és tanulási nehézségekkel küzdő fiatalokkal szociális munkások és gyógypedagógusok foglalkoznak. A kezdeményezésben érintett 300 hátrányos helyzetű település közül 88 Borsodabói-Zemplén vármegyében található. A felzárkózó települések program keretében összesen 28 civil és egyházi szervezet végez intenzív szociális munkát. A részletekről Romhányi Tamás, a Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője ad tájékoztatást.
1: Július közepére, egész pontosan a július 20-án kezdődő hétre írták be a jelenlétpontok vezetője naptárukba azt a feladatot, hogy a településen évismétlés, vagy hát bótvizsgára kényszerű gyerekek családjait megkeressék. A felzárkózó települések program az ország 300 legszegényebb településén működik. Ebből mi vagyunk a legnagyobb megvalósító, 28 szervezet végez szociális munkát, de a Máltai Szeretetszolgálat 112 településen van jelen egymaga. Most, hogy megnéztem a felzárkózó települések helyszínei közül a 300-ból 83 Borsodabói-Zemplén megye területén található, tehát elég intenzív általában a program, meg a Máltai Szeretetszolgálatnak is a jelenléte. És minden településen van jelenlétpont, ami közösségi tér, és illetve a szociális munka központja. Ezekben mindegyikben van gyermeksarok, illetve tanulósarok kialakítva azoknak a gyerekeknek, akiknek az otthoni körülmények nem alkalmasak a tanulásra, tehát akár csak házi feladatot írni, bármire bejöhetnek. És egész évben zajlanak úgynevezett tanulássegítő foglalkozások, a bukások, iskolai lemorzsolódások csökkentésére, vagy hogy a gyerekeknek az iskolai teljesítményét, a hátrányaik ne rontsák tovább. Most nyáron speciális feladatunk, pótvizsgára készülő gyermekekkel való tanulás. Ezt most ezen a héten keresik meg a családokat, az érintett családokat a munkatársaink, és elkezdődnek. Ugye az augusztus utolsó hetében írja ki a legtöbb általános iskola a pótvizsgáknak az időpontjait, és akkor a következő heteket ezzel töltik a munkatársaink, illetve az érintett gyermekek. A tavaly évben megközelítőleg 200 gyermek fordult meg a jelenlét pontokon, akik pótvizsgára való felkészítésen vettek részt. Pontos százalékot nem tudok mondani, de elég jó hatékonysággal sikerült venni ezt az akadályt, úgy tudták folytatni a legtöbben évismétlés nélkül a tanulmányaikat. Tehát most is számítok olyan gyermekekre, akik még az elsőt most fogják kezdeni, de akár a családjuk, akár a szakemberek, a pedagógusok úgy ítélték meg, hogy egy pici előzetes beszoktatást segítő időszakban egy segítségnyújtás ráfér a gyermekre. Van néhány középiskolás diákunk is, akik ugye már nem a településen lévő általános iskolába járnak. Új kihívások közt kell helytállniuk. Ez nagyon nagy választó víz, a felzárkózó településekről elkerülő gyerekeknek egy nagyon nagy része az első fél évben vagy az első év végén kibukik a középiskolából. Ők is segítségre szorulnak, de a mostani foglalkozásainkban érintett gyermekeknek az zöme, akikre számítunk, az második és hatodik évfolyam közötti gyerekek, de hát 8 évestől 11 éves korig lesznek a legtöbben, hiszen a hétköznapokban is ez a korosztály látogatja leginkább ezeket a foglalkozásokat. Még gyógypedagógusok és logopédusok is segítenek néhány településen. A legtöbb helyszínen a szociális munkásaink azok, akik a gyerekekkel leülnek tanulni, vagy pedig pedagógusok vagy önkéntesek jönnek, akár egyetemisták is ebbe segíteni. A személyes jelenlét és egyáltalán az, hogy odafigyelünk a gyerekekre és nem hagyjuk őket kallódni, ez a legnagyobb segítség. De nagyon sokszor fordulnak elő olyan problémák, hogy ilyen tanulássegítő foglalkozásokon már harmadikos, negyedikes gyerekek is vannak, akiknek még a betűknek a kiolvasása nem megy maga biztosan, és azt kell gyakorolni. Vagy például a egészen nagy gyerekeknél is szokott probléma lenni, például a pontosi, elipszilonosének a használata, akkor például azt gyakorolják. Vannak egészen nagy gyermekek, akik a matematikában addig magabiztosak, amíg a ujjaikon ki tudják számolni az adott feladatot, hogyha annál nagyobb számokkal kell dolgozni, akkor lefagynak és nem sikerül nekik a feladatot megoldani. Ez sok-sok gyakorlás, sok-sok türelem kell, és elsősorban ez az, amit a munkatársainktól, meg a segítőinktől megkapnak a jelenlétpontokon.
0: Felkészítő foglalkozásokat indít a legszegényebb településeken élő gyermekek számára a Máltai Szeretetszolgálat. A részletekről Romhányi Tamást, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjét hallották. A Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görögkatolikus Roma Szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Európasz önéletrajzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladást szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja, a nehezebb tantárgyakból a diákok pedig ösztöndíjat is kapnak. Augusztus 15-én Nagy Boldogasszony ünnepén, valamint a környező hétvégéken ajánljuk lépteinket a békéért, induljunk el együtt a test és a lélek közös útján, hogy a béke megújuljon szívünkben, családjainkban, közösségeinkben és a világban, írja a Mária út. 13. éve, hogy minden évben zarándokok ezrei indulnak útnak a Mária úton, Nagy Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódva. Évről évre egyre többen fedezik fel a zarándoklás ősi, mégis mindig aktuális hagyományát, amely egyszerre jelent testi kihívást, lelki elmélyülést és közösségi élményt. A növekvő részvétel azt mutatja, hogy sokan keresik azokat az alkalmakat, amelyekből az aktív kikapcsolódás valódi lelki tartalommal párosulhat. A 2026-os zarándoknap közös szándéka a béke. Korunk különösen is vágyik arra a békére, amely nem csupán a háborúk hiánya, hanem az emberi kapcsolatok, a közösségek és a nemzetek közötti kölcsönös tisztelet és megértés gyümölcse. Ferenc pápa gyakran emlékeztetett bennünket arra, hogy a béke a szívben kezdődik. A meghallgatás, a párbeszéd, a megbocsátás és a testvéri szeretet útján épül. Aki szeretné, hogy saját ima szándékát is hordozzák az zarándokcsoportok, küldje el az info@mariaut.hu e-mail címre. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácot megrendezik, az Együtt építjük jubileumi napot. A jubileumi nap elsődleges célja a hálaadás az Egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás 1000. évfordulóját nagyszabású, különleges ünnepi előadással ünnepeljük. A Székesegyház előtt felépített színpadon, több mint 300 színjátszó segítségével, 14 jelenetben mutatjuk be egyházmegyénk történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből, településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét Szent István alapításától kezdve, amíg Gáczi Kristóf füspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelybe a tavalyi sikeres Családok és Közösségek Fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat is. 15 órakor veszi majd kezdetét az ünnepi Szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az Egyházmegye papságával közösen. Szeretettel várnak mindenkit szeptember 19-én Vácra. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
2: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Domán Vivien, Drimba Miranda, Fekete Gábor és Kolesszár Krisztián. A szerkesztőt Klész Beátát hallották, hírmondóval legközelebb, holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban, viszont hallásra.
3: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: Az Emplén Rallyt szervező Észak-Magyarországi Autó- és Motorsport ZRT szeretné megrendezni az országos bajnokság idei szezonzáró futamát. A nyíregyházi városházán köszöntötte dr. Kovács Ferenc polgármester a nyíregyházi országos ökölvívó bajnokságon a sportcentrum színeiben indult versenyzőket. Nagyszabású nyári focitábort szervezett az FC 60 együttese. Újabb szabadtéri sportolási lehetőségekkel bővült Debrecen. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Az Emplén Rallyt szervező Észak-Magyarországi Autó- és Motorsport ZRT szeretné megrendezni az országos bajnokság idei szezonzáró futamát, amely november 6-a és 8-a közötti dátummal szerepel a versenynaptárban, és ezügyben hivatalos levélben fordult a Magyar Nemzeti Autósport Szövetséghez. Az Észak-Magyarországi Autó- és Motorsport ZRT közleményében az áll, a cég annak ellenére vállalná a rendező szerepét, hogy az OB több futama elmaradt a változó gazdasági helyzet miatt. A 7 futamosra tervezett idei Rally OB versenyei közül 3-at rendeztek meg, 2 elmaradt. A következő esemény a szeptemberi Győr Rally lesz, ezután következhet a zempléni viadal. A városházán köszöntöttek dr. Kovács Ferenc polgármester, a nyíregyházi országos ökölvívó bajnokságon a nyíregyházi sportcentrum színeiben ezüstérmet szerző Petrimán Milánt és edzőjét, Nagy Lajost, valamint a Team Gönci képviseletében szintén második helyen végző Lakatos Pétert és trénerét Gönci Alexet. Elismerést kapott Petrimán Patricia is, aki a németországi Brandenburg kupán szerzett aranyérmet. Most őt hallják.
2: Nagyon jó felkészülésen vagyunk túl, és remélem, hogy ez az Európa-bajnokságra is így fog kijönni, meg a világbajnokságra is. És az edzőmmel, Nagy Lajossal nagyon jó munkát végzünk. Nagyon, nagyon felkészült vagyok, és tényleg 100%-osan beletettem eddig mindent, és bele is fogok.
1: Petrimán Milán korábban már 2 bajnoki címet szerzett. A nyíregyházi országos bajnokságon a második helyen végzett, de ezt nem negatívumként éli meg a 65 kg-os bunyós, hanem motivációként a jövőt illetően.
3: Sajnálatos módon nem sikerült a harmadik bajnoki címemet megszereznem, de nem keseredek el, ugyanúgy csinálom tovább a munkát, aztán jövőre megszerzem a bajnoki címet.
1: A Petrimán testvérek edzője Nagy Lajos is pozitívan várja az év hátra lévő versenyeit. Jelen állás szerint Patricia az U19-es Európa-bajnokságon és világbajnokságon, Minán pedig a felnőtt Európa-bajnokságon képviseli majd a nyíregyházi és a magyar színeket. De az eddigi eredményekkel is elégedett a szakember.
4: Maga módján mind a kettő nagy eredmény, nagy siker. A Pati ugye veretlen ebben az évben, ez egy nagyon jó ómen lehet az augusztus 10-én kezdődő Európa-bajnokság előtt. A Milánnak nem sikerült a címvédés, de ennek azért voltak külső okai is. Nem akarok belefolyni most ebbe. A lényeg az, hogy úgy néz ki, hogy ő az induló a szeptemberi Európa-bajnokságon, tehát a szövetség vezetői is látták, hogy valójában mi történt a szorítóban. Úgyhogy pozitívan várom a fejleményeket.
1: Szintén ezüstérmet szerzett a nyíregyházi Team Gönci 50 kg-os versenyzője Lakatos Péter is, aki az érem mellett annak is örült, hogy azt hazai szorítóban szerezte.
5: Nagyon szerettem volna a döntőbe boxolni, tehát hazai közönség előtt a saját városomban ez óriási élmény. Úgyhogy így indultunk neki, hogy ismertük az ellenfeleket, tudtuk, hogy sokkal rutinosabbak, tapasztaltabbak, de mindenképpen szerettünk volna a döntőbe jutni, és sikerült.
1: Mint edzője, Gönci Alex elmondta, tanítványa kickboxban kezdett, és 3 éve váltott ökölvívásra. Ennek tükrében még értékesebb a magyar bajnokságon szerzett ezüstérem.
6: Nagyon örülök neki, hogy a második helyen végeztünk. Igazából Petikin azt kell tűnni, hogy 2 munkahelyen is dolgozik, beletett minden energiát, ahhoz képest a maxot kihoztuk belőle.
1: Mint dr. Kovács Ferenc polgármester kiemelte, a szakma képviselői elismerően szóltak a rendezésről és a nyíregyházán zajló szakmai munkáról. Ennek eredménye a 2 bajnoki érem és több nemzetközi tornagyőzelem.
0: Nagyon jó érzés volt két nyíregyházi döntőst nézni, és azt is hallhattam, hogy a Kokótól meg a többiektől, hogy a szakma, a szövetség is elismeri azt, ami Nyíregyházán folyik a körvívásban, és hát ugye ennek vannak hagyományai, és hát azt gondolom, hogy ezt be kell mutatni, el kell ismerni, mert hajlamosak vagyunk arra, hogy csak a negatív hírekre figyeljünk, a pozitív, a teljesítmény, az nem kap sokszor kellő figyelmet. Itt van három tehetséges fiatal, aki nagyon keményen dolgozik az eredményeiért, amik jönnek is, és hát itt vannak mögöttük az edzők, meg a segítők, akik nélkül ez nem lenne. Ezért gondoltunk arra, hogy itt a polgármesteri hivatalban fogadjuk őket a szobába, és elismerést adjunk át, és őket példaként is lehet mutatni, azt hiszem, a fiatalok felé.
1: Nagyszabású nyári focitábort szervezett az FC 60 együttese, ahol több mint 100 gyermek tölthetett el egy élményekkel, sporttal és közösségi programokkal teli hetet. Ofela Zoltánt, az FC 60 elnökét hallják.
7: A focitábor az hagyományosan most már 11. alkalommal szervezzük ezt a focitábort, a sporttábort a gyerekeknek, ami egyértelműen a Bosnak a segítségével zajlik évek óta. 10 éven keresztül Bárdos Jani bácsi igazgatta a gyermekeket, és szervezte ezt a nagyszerű kezdeményezést. Most ebben az évben a Nagy Ádám kollégám vette át a stafétabotot tőle. 3 hetesre szűkítettük le az eseményt. Úgy döntöttünk, hogy most egy héttel kurtább lesz. Tavaly ugye 4 hetes volt, mint minden évben előtte. Így is több mint 100 gyerek jön majd össze a táborba a 3 hét alatt. Hát a hagyományoknak megfelelően nagyszerű programokkal, odaadó edzőkkel, stábtagokkal, akik vigyáznak a gyermekekre, és nagyon lelkes porontyokkal, akik szerepelnek a heti programban. 3 féle társadalmi rétegnek lett megszervezve. Egyik ugye a bososok, akik kedvezményesen kerültek be, ahol a szülők a tábor felét, anyagilag tábor felét állják, másik felét a bos. Van egy speciális rétegünk, amelyik a egyesülethez tartozik. Ők egy kedvezményes tarifával kerültek be a táborba, és van egy külsősök, akik csak erre szeretnének jelentkezni. Azok egy közel 70 ezer forintos díjért tudnak részt venni a táborozásban. Ebből tevődik össze, ebből a 3 csoportból tevődik össze. 7 éves kortól 14 éves korig írtuk ki, mint ahogy eddig hagyományosan, vegyesen, ami jót tesz a gyerekeknek, mert a nagyobbak azok vigyáznak a kicsikre, úgyhogy én szerintem egy nagyon jó közösségi. Itt speciálisak a dolgok, és azért másabb, mint egy általános tábor. Itt nem az, hogy reggel bejönnek, aztán este hazamennek, és hasonló programokat csinálnak. Nekünk hétfőtől különleges programok vannak. Az azt jelenti, hogy hétfőn a foci éres a helybeli versenyeké a szerep. Keddi napokon általában kirándulunk. Budapesten van egy kirándulásunk, stadionlátogatás és egyebekkel. Most ebben az évben a Kispesti Stadion és az Akadémia célpontunk. Majd amikor hazajönnek a gyerekek, kedden egy strand fogadja őket, strandolás délután. A szerdai nap az szintén otthon kezdődik játékokkal és programokkal. A Vadaspark is belekerült a heti eseménybe. Majd van egy sétánk most, egy kirándulásunk az Apci tengerszemhez. Ez is benne volt a programunkban, és a mai napon egy városligeti kirándulás, ahol azt a gyönyörű sport létesítményt vagy parkot tekintik meg a gyerekek. Majd délután szintén egy hazai versenyzés, és pénteken pedig a tábor zárásra versenyekkel készülünk, délelőtt, délután pedig szalonnasütés, egyéb értékelésekkel.
1: Újabb szabadtéri sportolási lehetőségekkel bővült Debrecen. 4 helyen alakítottak ki Kondi Parkot, így már 40 ilyen létesítmény van a városban. A részletekről Sánta János önkormányzati képviselőt hallják.
8: A legfrissebb sportfejlesztésünk a Tóciba, Kondi Park. Lakossági igény is volt rá, mivel itt a völgy részben van több helyen is, ugye a legnagyobb a jégcsarnoknál, de van még két kicsi is a völgybe, és itt a Tócos kert részen pedig hiányzott. Úgyhogy ezt a hiánypótlást tettük most meg itt ez a Kondi Parkra, és szeretnék majd a jövőben még egyet, mert ugye elég nagy ez a Tócos kerti rész, és akkor még egy Kondi Parkkal ezt a sportfejlesztést is ki tudnánk szolgálni.
1: Debrecenben egyre népszerűbbek a szabadtéri kondi parkok. Ezeken az eszközökön a kezdőktől a rendszeresen sportolókig mindenki találhat magának megfelelő gyakorlatot, legyen szó erősítésről vagy állóképességfejlesztésről. Most újabb helyszínekkel bővült tehát a város sportinfrastruktúrája. A Pandúr utca, Bihari utca sarki játszótéren, a Somjai parkban, a Tusnád utcai játszótéren, valamint a Derék utca 96 szám mögötti tömbelsőben is új kondipark épült. A fejlesztés nem csak a sportolási lehetőségeket bővíti, hanem az egészség megőrzést is szolgálja. A kondiparkok nagy előnye, hogy bárki ingyenesen használhatja őket, ráadásul zöld környezetben ösztönzik a szabadtéri mozgást. A fitness eszközök környékén több helyen rekordtán futópálya és játszótér is van, így a gyermekektől az idősebbekig gyakorlatilag minden korosztály számára adott a lehetőség az aktív kikapcsolódásra. Hamecz Orsolyát, az önkormányzat zöld területi osztályvezetőjét hallják.
9: A kondi parkoknak ugye az egészségmegőrzésben a lakosság egészségi állapotának a javításában, fejlesztésében fontos szerepe van, hiszen itt ugye anyagi ráfordítás nélkül közterületeken vehetik igénybe ezeket az eszközöket zöld parki környezetben, ahol ugye jó a levegő, tehát a szabad téren való mozgásra motiválja, buzdítja a lakosokat.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Kedves hallgatóink, műsorunk folytatásában rózsafűzér imádságot közvetítünk a Szent István Rádió Egri stúdiójából. Ma a Szent István Rádió és Televízió ima csoportjával imádkozunk együtt.

0: Kedves hallgatóink, hamarosan 18 órakor rózsafűzér imádságot közvetítünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma rádiónk és televíziónk, azaz a Szent István Rádió és Televízió Gyertyaszentelő Boldogasszony ima csoportjának tagjaival imádkozhatnak együtt. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: Az első tizedben Leó pápa júliusi ima szándékára, az emberi élet tiszteletéért imádkozzunk. Imádkozzunk az emberi élet tiszteletben tartásáért és védelméért, annak minden szakaszában Isten ajándékaként elismerve azt. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: A második tizedben kérjük a Szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
5: asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten erejét.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten erejét.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten erejét.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten erejét.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten erejét.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten erejét.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten erejét.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten erejét.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten erejét.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
3: A harmadik tizedben egy mezőkövesdi nagymama gyógyulásáért és fájdalmainak enyhüléséért kérjük a szűzanya közbenjárását, valamint egy nagymama kéri unokája számára a gyermekáldást.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe,
7: de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: A negyedik tizedben egy édesanya kéri a Jóisten segítségét, a szűzanya közbenjárását saját maga, két lánya és öccse gyógyulásáért. Ugyanebben a tizedben egy fiatalember testi-lelki egészségéért, gonosztól való megszabadulásáért kérjük a szűzanya égi segítségét.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk szűz Mária,

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az ötödik tizedben imádkozzunk egy fiatal pár testi-lelki egészségéért és élethelyzetük kedvező alakulásáért. Ugyanebben a tizedben egy 4 éves kisfiú teljes felgyógyulásáért kérjük a szűzanya közben járó segítségét.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse

0: Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elimádkozásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
0: Kedves hallgatóink! Rózsafűzér imádságot közvetítettünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma rádiónk és televíziónk, azaz a Szent István Rádió és Televízió Gyertyaszentelő Boldogasszony imacsoportjának tagjaival imádkoztunk együtt. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak!

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzér imádságot közvetítettünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma a Szent István Rádió és Televízió ima csoportjával imádkoztunk együtt.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Először állítják ki Romániában Assisi Szent Ferenc ereklyéit. A Szeráfi Szentföldi maradványait péntek délutántól vasárnap estig Nagyváradon, a helyi Ferences Kolostorban lehet megtekinteni. Az ereklyék Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából lesznek láthatók a Párciumi városban. A szervező nagyváradi görögkatolikus püspökség és a ferences rend szerint az ereklyék első ízben láthatók Romániában. Hangsúlyozták, hogy az ereklyék nagyváradi jelenléte különleges alkalmat kínál a személyes és közösségi imádságra, a teljes búcsú elnyerésére és a lelki megújulásra. Arra is lehetőséget ad, hogy a hívek Assisi Szent Ferenc közbenjárását kérjék családjaikért, közösségeikért, a betegekért és a világ békéjéért. Közösen szervezett véradást az Országos Vérellátó Szolgálat és a Porsche Hungária. Rendkívül fontosak azok a vállalati és közösségi összefogások, amelyek felhívják a figyelmet a rendszeres véradás jelentőségére, és új véradókat ösztönöznek a csatlakozásra, hangsúlyozta Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató helyettese. Az MTI-hez eljutatott tájékoztató szerint arról is beszélt, hogy a nyári időszak minden évben kiemelt figyelmet igényel a vérellátás biztosítása szempontjából. A véradási hajlandóság ilyenkor jellemzően csökken, miközben a betegellátás vérigénye nem mérséklődik, ezért is rendkívül fontosak a figyelmet erre felhívó vállalati és közösségi összefogások is, emelte ki Nagy Sándor. Lezárta a Klebersberg központ és a tankerületi központok átvilágítását az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A jelentés megállapítja, hogy az előző kormány az elmúlt években fokozatosan visszaépítette a túlzottan központosított irányítási modellt, amely már 2016-ra működésképtelennek bizonyult. Ezt a tárca közölte az MT-vel. A minisztériumi közlemény szerint a vizsgálat feltárta, hogy bár a Klebersberg központ és a tankerületi központok jogilag azonos szintű önálló központi költségvetési szervek, a Klebersberg központ a gyakorlatban olyan operatív irányítási és engedélyezési rendszert alakított ki, amelyre sem törvényi felhatalmazása, sem szakmai indoka nem volt. A tárca úgy fogalmaz, a mostani átalakításokkal egyszerűbb, gyorsabb és átláthatóbb működés jön létre, amelyben az iskolák több szakmai mozgástérrel rendelkeznek, a tankerületek pedig valódi fenntartói feladataikra koncentrálhatnak. Az alacsony felvásárlási árak miatt veszélybe került a hazai dinnyetermelés, figyelmeztetett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szervezet szerint önköltségi szint alá csökkent a görög dinnyetermelői ára, a július közepén tapasztalt lehűlés és az európai túlkínálat miatt. A MÁV csoport vízosztással, párakapukkal készült a harmadfokú hőségriasztásra. Több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy palackját, közölte a vállalat. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán a Magyar Közutat és az autópálya üzemeltetőket is arra kérte, hogy a torlódások esetén készüljenek fel ivóvíz kiosztására az autósoknak. Fokozódik a kánikula a hétvégén, a legmelegebb órákban 40 Celsius fok is lehet, miközben a hajnalok sem hoznak felfrissülést, derül ki a Hungaromet Nonprofit Zrt. Mai előrejelzéséből. Pénteken derült felhőtlen lesz az ég, az Észak-Dunántúlon a déli délkeleti szél megélénkül, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul majd, szombaton pedig 34 és 40 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap napos idő várható kevés gomoly felhővel, 34 és 40 fok közötti hőmérséklettel. Híreinket hallották.

0: Szentek, szent életű emberek.
1: Aranyszavú Szent Péter, püspök, egyháztanító. Aranyszavú Szent Péter születésének pontos idejét nem tudjuk. Valószínű, hogy kevéssel 400 előtt látta meg a napvilágot Imolában. A város püspöke Cornelius vezette el jó atyaként a papságra. Péter még 430 előtt Ravenna püspöke lett. Péternek Agnellus adta a Chrysologus, aranyszavú nevet, követve az antiochiai példát, ahol János papot, a későbbi konstantinápolyi püspököt ékes szólása miatt Chrysostomus, aranyszájúnak nevezték. Aranyszavú Péternek mintegy 180 beszéde maradt fenn. Stílusa tömör volt, és megfelelt az ókori szónoklás szabályainak. Nem beszélt tovább, mint egy negyed óráig. Forró nyári napokon nem beszélt. Nagypénteken pedig azért hallgatott, mert eltemették a szót, vagyis Jézus Krisztust. Beszédei, mivel arra törekedett, hogy a nép megértse, szemléletesek voltak. A korabeli ízlésnek megfelelően sok görög szót használt. A hit és erkölcs tanítása terén kifejtett tevékenységért aranyszavú Pétert 1729-ben az egyháztanítók sorába emelték. Halálának pontos idejét nem tudjuk. Utolsó beszédeiben háborús veszedelemre, járványra, hadifoglyok tömegeire utal. Lehetséges, hogy a hunok betöréséről beszélt. A ravennai egyház püspökkönyve szerint Péter Ravenna mellett július 31-én halt meg. Ünnepét 1729-ben vették fel a római naptárba, december 4-ére. 1969-ben áthelyezték július 30-ára. A hagyomány megőrizte, milyen sajátos módon látta el püspöki feladatait. A karizmatikus szónok csak hamar megnyerte hallgatói szívét. Sokakkal megesett az, ami Ágostonnal, Ambrós szószéke közelében, a szavak behatoltak a lélekbe, és a hallottakat nem lehetett semmibe venni. Akarva, akaratlanul hatottak. Irítséggel telt udvaroncok vetélytársaikat előnyben részesítették, zsugorjak és fösvények szétosztották gyűjtött javaikat a szegények között. Vége szakadt az erkölcstelen játékoknak és táncoknak, a haladó antik világ e kísérő jelenségeinek. Tévtanok hívei megtértek, és fölvételüket kérték az egyházba. Egy nap, amint olvashatjuk, a szószéken elhagyta a hangja. A túlzott erőfeszítéstől megbénultak a hangszallagjai. A nép hangosan feljajdult a templomban, és nem akart lecsillapodni. Sokan a 8 hónap alatt, míg nem hallhatták, annyira szomorúak voltak, mintha személyes gyász érte volna őket. Néhány részlet aranyszavú Szent Péter beszédeiből. A hazatért tékozló fiúval ezt mondatta: mindent elveszítettem, amit csak egy fiú elveszíthet, de az atya abból, ami őt atyává teszi, semmit nem veszített el. Az évvégi ünnepélyek túlkapásai ellen így emelt szót: aki az ördöggel mulat, az nem ünnepelhet Jézus Krisztussal. Szentelése évfordulóján elmondta, hogy szerinte milyennek kell lennie a püspöknek. Jól együtt kell működni az állam vezetőivel. Az öregek iránt tisztelettel kell viseltetnie. A fiatalokat jósággal és szeretettel kell megnyernie. A paptestvéreket és a gyerekeket pedig szeretnie kell, mindenben Krisztus szabad szolgájának kell bizonyulnia. A mi atyánkról ezt mondta egyik beszédében: Krisztus azért tanított meg röviden imádkozni, mert gyorsan meg akarja adni, amit kérünk. Menjünk hát, gyermekeim, ahová az irgalom szólít, a szeretet vonz, a vágy hív. Istent, az atyát érezze a szív, mondja a nyelv, szólítsa a lélek, és minden, ami bennünk van, legyen nyitva kegyelmének, s ne a félelemnek, mert a bíró atyává változott, s nem azt akarja, hogy féljük, hanem hogy szeressük őt. Imádkozzunk aranyszavú Szent Péter ünnepén. Istenünk, te aranyszavú Szent Péter püspököt megtestesült igéd kiváló hirdetőjévé tetted. Közbenjárására add, hogy az üdvösség szent titkait szívünkben szüntelenül fontolgassuk, tetteinkkel pedig hűségesen megvalljuk.

0: Dzsida Jenő, egyszerű vers a kegyelemről. Csodákat próbáltam. Arannyal, ezüsttel hívtam a népeket. Jöjjenek én hozzám. Hiába. Hiába. Az arany nem kellett. Az ezüst nem kellett. Nem jöttek én hozzám. Elmondtam naponta 10 hegyi beszédet, gyönyörű szavakat, igéző szavakat. Hiába. Hiába. Egy fül sem fülelte, egy szív sem szívelte a hegyi beszédet. Tüzet is akartam rakni az erdőben, nyulacska ne fázzék, őzike ne fázzék. Hiába. Hiába. Gyújtófám kilobbant, és a tűz nem akart gyúlni az erdőben. Egyszer csak maguktól gyűlnek az emberek. Együgyű szavamtól sírásra fakadnak. Ránéznem alig kell, s a tűz is felszökken. Az Úr áll mögöttem.
1: Dzsida Jenő egyszerű vers a kegyelemről című versét Kijén Ilka előadásában hallották. Dzsida Jenő 1907. május 17-én született. Édesapja az osztrák-magyar közös hadsereg mérnökkari tisztje volt. A költő gyermekkorát beárnyékolta az első világháború, majd a román megszállás. Édesapja orosz hadifogságba került, anyja második férje elesett a galíciai harcmezőn. Dzsida Jenő beregszászon érettségizett 1925-ben, majd a Kolozsvári Egyetem jogi karára járt, de tanulmányait nem fejezte be. Korai fiúságától kezdve költőnek készült. Benedek Elek fedezte fel és indította el költői pályáján. 1923 és 1927 között a Cimbora című folyóiratban jelent meg a legtöbb verse és műfordítása. 1927-től a Pásztor Tűz című lapszerkesztője lett. 1928-ban adták ki első verses kötetét Leselkedő magány címmel. A fiatal költő szerepet vállalt a nemzetiségi irodalom mozgalmaiban. Tagja volt a Helikoni Íróközösségnek, a Marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaságnak, a PEN Klub romániai magyar tagozatának, az Erdélyi Katolikus Akadémiának titkára, az Erdélyi Szépműves Cég lektora. 1933-ban jelent meg második könyve, a Nagy Csütörtök. 1934-től a Keleti Újságot szerkesztette, ahol Anyanyelvünk címmel állandó rovata volt. Talán már születése, de kisgyermekkori betegsége óta biztosan súlyos szívbeteg volt. 1938-ban meghűlt, hónapokig kórházban feküdt, de életét nem sikerült megmenteni. Június 7-én hunyt el Kolozsvárott. Utolsó kötete az Angyalok citeráján, még ebben az évben, de csak halála után jelent meg.

0: Múzsa. Kultúra és közösség.
1: 19 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Először állítják ki Romániában Assisi Szent Ferenc ereklyéit. A Szeráfi Szentföldi maradványait péntek délutántól vasárnap estig Nagyváradon, a helyi ferences kolostorban lehet megtekinteni. Az ereklyék Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából lesznek láthatók a Párciumi városban. A szervező nagyváradi görögkatolikus püspökség és a ferences rend szerint az ereklyék első ízben láthatók Romániában. Hangsúlyozták, hogy az ereklyék nagyváradi jelenléte különleges alkalmat kínál a személyes és közösségi imádságra, a teljes búcsú elnyerésére és a lelki megújulásra. Arra is lehetőséget ad, hogy a hívek Assisi Szent Ferenc közbenjárását kérjék családjaikért, közösségeikért, a betegekért és a világ békéjéért. Közösen szervezett véradást az Országos Vérellátó Szolgálat és a Porsche Hungária. Rendkívül fontosak azok a vállalati és közösségi összefogások, amelyek felhívják a figyelmet a rendszeres véradás jelentőségére, és új véradókat ösztönöznek a csatlakozásra, hangsúlyozta Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató helyettese. Az MTI-hez eljutatott tájékoztató szerint arról is beszélt, hogy a nyári időszak minden évben kiemelt figyelmet igényel a vérellátás biztosítása szempontjából. A véradási hajlandóság ilyenkor jellemzően csökken, miközben a betegellátás vérigénye nem mérséklődik, ezért is rendkívül fontosak a figyelmet erre felhívó vállalati és közösségi összefogások is, emelte ki Nagy Sándor. Lezárta a Klebersberg központ és a tankerületi központok átvilágítását az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A jelentés megállapítja, hogy az előző kormány az elmúlt években fokozatosan visszaépítette a túlzottan központosított irányítási modellt, amely már 2016-ra működésképtelennek bizonyult. Ezt a tárca közölte az MT-vel. A minisztériumi közlemény szerint a vizsgálat feltárta, hogy bár a Klebersberg központ és a tankerületi központok jogilag azonos szintű önálló központi költségvetési szervek, a Klebersberg központ a gyakorlatban olyan operatív irányítási és engedélyezési rendszert alakított ki, amelyre sem törvényi felhatalmazása, sem szakmai indoka nem volt. A tárca úgy fogalmaz, a mostani átalakításokkal egyszerűbb, gyorsabb és átláthatóbb működés jön létre, amelyben az iskolák több szakmai mozgástérrel rendelkeznek, a tankerületek pedig valódi fenntartói feladataikra koncentrálhatnak. Az alacsony felvásárlási árak miatt veszélybe került a hazai dinnyetermelés, figyelmeztetett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szervezet szerint önköltségi szint alá csökkent a görög dinnyetermelői ára, a július közepén tapasztalt lehűlés és az európai túlkínálat miatt. Újabb kitelepítéseket rendeltek el az erdőtüzek miatt a délnyugat franciaországi Bordeaux közelében. A térségben pusztító lángok miatt eddig 220 ezer ember volt kénytelen elhagyni lakó vagy nyaraló helyét 23 településen. Franciaországba közben megérkezett az idei negyedik hőhullám, ami miatt a hatóságok a tüzek súlyosbodásától tartanak. Spanyolországban több mint 200 területet nyilvánított katasztrófa sújtotta övezetti a kormány a március óta bekövetkezett természeti csapások miatt. A spanyol kormány döntése 14 tartományra vonatkozik, a súlyos erdőtüzek mellett árvizekre, földcsuszamlásokra és az ipari balesetekre is kiterjed. A MÁV csoport vízosztással, párakapukkal készült a harmadfokú hőségriasztásra. Több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy palackját, közölte a vállalat. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán a magyar közutat és az autópálya üzemeltetőket is arra kérte, hogy a torlódások esetén készüljenek fel ivóvíz kiosztására az autósoknak. Fokozódik a kánikula a hétvégén, a legmelegebb órákban 40 Celsius fok is lehet, miközben a hajnalok sem hoznak felfrissülést, derül ki a Hungaromet Nonprofit Zrt. Mai előrejelzéséből. Pénteken derült felhőtlen lesz az ég, az Észak-Dunántúlon a déli délkeleti szél megélénkül, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul majd, szombaton pedig 34 és 40 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap napos idő várható kevés komoly felhővel, 34 és 40 fok közötti hőmérséklettel. Híreinket hallották.
3: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: keresztényélet.hu.
3: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diokleciánus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
6: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
7: Könyvtári barangolás.
8: Kedves hallgatóink, Szerb Antal a Választott lovak című írásának második részét Baranyi Péter előadásában hallják.

Szerb Antal, a választott lovag. Mert akinek vagyon, adatik annak, és inkább bővelkedik. De akinek nincsen, amilyen vagyon is elvétetik tőle. Máté 13.12.

0: Lovagok és hölgyeik ebédre gyülekeztek Artusz király márványpadlós nagy termében, és leültek a híres neves kerekasztal mellé, mely azért volt kerek, hogy senki se lehessen mellette ülvén első, és senki se utolsó. Mégis a legtisztesebb hely azé volt, aki Artusz király és Ginovéra királyné között ült, eznap Iteré, a vörös lovagé. Apródok körülhordozták a kézmosó edényeket, azután arany és ezüst tálakon bevonult a lakoma. Ké, az udvarmester aznap kitett magáért, több baromfit és vadat öltek le, mint amennyi harcos elhult Artusz király 100 csatáján. Mikor a pecsenyéhez értek, és kis Ivanet eltűnt, melyet hordozott a hatalmas tál alatt, fehér ruhában belépett Kineváre, az avanoni leány, és vörös itáliai borral telten Artusz király elébe helyezte Merlin csodálatos kincsét, a földnek kelyhét. Mindenki a föld kelyhét nézte, mely ragyogott, mint szentélyek mélyén örök mécs aranyos edénye, a ki nem alvó vörös fény körül, és mindenki Kinevárét nézte, aki mikor mélyen meghajolt Artusz előtt, nem mosolygott, mint illedelmes leányok szoktak. Ké, az udvarmester meg nem állhatta gúnyolódás nélkül. Furcsa népek ezek a mi vendégeink. Táljezinnél a most megevett ponty is beszédesebb cimbora volt, és ama bánatos kőszentek a domban virágosabb kedvűek ennél a leánynál. Kineváre, te vagy Avalonnak legsavanyúbb almája.
1: Ha savanyú alma vagyok is, felelte csendesen Kineváre. Csak azért, mert nem jött még el a megérés ideje.
0: Mert tudnotok kell, hogy Kineváre nem csak Honi földje után való bánatában hunyta le ajkát a mosoly elől. Amikor a föld kelyhének kiszemelt őrizője lett, 7-szeres fogadalmat kellett tennie oltár előtt, hogy sosem fog mosolyogni mindaddig, míg el nem érkezik Istennek választott lovagja. Táliezin sem ostobaságból hallgatott, hanem mert ő meg fogadalmat tett, hogy meg nem szólal, míg Kineváre mosolya jelt nem ad. Ha szólt volna, püspök sem lett volna bölcsebb beszédű nála. Azután mindenki Iterlovak dicséretét mondotta, a bajvívójét. Gavan és Lancelot szégyenkezve hallgattak szemközt ülvén. Sok csodás kalandját tudták mesélni, akik szomszédországokban jártak. Írdatlan griffmadártól hogyan szabadított meg 3 herceg kisasszonyt, akiket a nagy állat elrejtett égig nyúló sziklán rakott fészkében. Halászokat pusztító tengeri szörny Cethallal hogyan vívott meg a vízben úszván. Teszália koromsötét barlangjában 300 halottal harcolt, kiket hiába sújtott kardja vértelenek voltak, és elevenek vérét itták. Igaz lovag volt. Veszedelemben lévők gyámola, félelem nem ismerője, és hamisság sosem lakott szívében. Artusz király emelte serlegét mondván: a földnek kelyhét először érinti mostan ajkam, és üdvözlést iszom Iter lovagra. Lenne jól vendégelt vendége kerekasztalunknak, foltatlan híre neve fényeskedjék továbbra is, mint íme a földnek aranyos kelyhe majdan a világ végén. Idegen országokban szívesen gondoljon vissza Artusznak kerekasztalára. Megállj, Artusz király, kiáltott Iter lovag. Nem ihatsz még üdvözlésemre. Sérelemért udvarodnál, mely még megtorlatlanul éget. Mindenki felháborodva unszolta, mondaná el. Artusz király, igaz lovagnak ismersz engem? A kerekasztal királya vagyok, mégsem láttam te nálad különbet. Hallottatok mindannyian viselt dolgaimról. Úgy vélem, nem hivatlan akarás, hogy őrzője kívánok lenni a Szent Grálnak. Hosszú évek óta minden harcomnak a Grál volt végső célja, és ha a pajzsok, melyeket a gyengék védelmében bezúztam, volnának a Mont Salvage fala, akkor már színről színre láthatnám a Grált. Udvarodban van egy gonosz indulatú irigy és fösvény vénember, Merlinnek hívják az igaz lovagság eme szívbeli ellenségét. Ő őrzi a Grál útját mutató pálcát. Kértem tőle, megtagadta. Visszatér szigeti magányába, és hiába lesz azótától kiválasztott lovag, a Grált immár el sosem éri. Kérlek tehát, kényszerítsd Merlint, aki hűbéresed, adja nékem a pálcát.
1: Artus király arca elborult. Nagy sokára felelte. Ha azt mondom, Iter, hogy te vagy a legkülönbb lovag, még nem mondottam azt, hogy te vagy az ég lovagja. Mert bármi gazdag is légy lovagi erényekben, az ég lovagjának legfőbb erénye az alázat. Az ég lovagja olyan alázatos, hogy nem is tudja, hogy ő az ég lovagja, és amikor elindul a grál felé, nem is tudja, hogy ő a grált keresi, és aki keresi, sohasem találja. Különben is Merlin a vendégem. Kérésedet, Iter, nem teljesíthetem. Ahogy ezt kimondta, rettenetes dolog történt. Iter felugrott, arca is vörös volt, mint páncéja, és ezt kiáltotta. Egy kérésem volt, király, azt is megtagadtad. Ám lássad, a földnek kejhét vissza nem kapjátok, csak Merlin pálcájáért. Ezzel felragadta a kejhet, a piros bor Ginovéra királynő ölébe ömlött, és végig drága ruháján, és Iter kehellyel a kezében kirohant a teremből. A hallatlan sértés oly módon érte a lovagokat, mint mikor bizonyos végzetes órákon valamely állat hirtelen megszólal. Bizonnyal Iterből is valamely rejtett állat üvöltött ki, és erre a jelre felborult minden, valamint a sosem ingó kerekasztal. A kirohanó lovagok apródjaiba ütköztek, hiába kiáltoztak fegyver után, mert izgatott apródjaik megbotlottak a felhalmozott kardok tömegében, és megvérezték ruháikat. Az égtelen lármára, mely támadt, a kakasok az udvarban íme mind megszólaltak. Engedelmes paripák vadultan szágultak körül és neki a falnak, solymok lekaparták sapkájukat és kiáltva kerengtek. Várjobbágyok üvöltő processzióban rohantak az udvarra, és döngették a kapukat, melyeket bezárt előttük a siránkozó rémült cselédség. Taliesin megbúsultában is egymaga nem kiálthatván öklével akkorát csapott a felborult kerek asztalra, hogy annak egy darabja letörött. Merlin is meghallotta a lármát a dóm előtt. Kiragadott egy roppant sírkeresztet, azt lóbálva rohant az utcákon keresztül, és nyomában mind a koldusok aggottak, nyugtalan szívűek, és akiket esztendőben egyszer, ha látni. Szembe került csapatok egymásnak estek. Ki sem tudta, hol van barát vagy ellen. Füst szállt fel. A magtárakban hirtelen tűz ütött ki. Az udvar díszkútjáról a szobor roppant locsanással beesett a vízbe, a terem nagy márványoszlopa hosszában megrepett, és a süket toronyőr félreverte a harangokat. A vörös lovagnak pedig híre hamva sem volt.

Nagyon sokáig tartott, míg újra csend lett a várban. Mégis a tüzet eloltották, a kiszabadult állatokat visszavezették, az összefutottak hazatértek. A lovagok lassan együtt ültek a megcsorbult asztal körül fáradtan, sebzetten. Torkuk száraz volt a sok kiáltozástól, de száraz íze volt most a bornak, a bátra kitalának. Merlin pedig tehetetlen dühvel feküdt a földön. Az aranymadarakat ruhájáról már mind letépte. Egyre tompulóbb hangon, valamely ősi nyelven, melyet senki sem értett, szörnyű igéket dobált. Súlyosan feküdtek a még reszkető levegőre, mint elvonuló vihar végső, legsötétebb fellege. Akkor a várnak újra megnyitott és nyitva felejtett kapuján aggasztján gebe döcögött által. Fejét vígasztalan földön hordva, csontjai dárdaként szúrtak ki megkopott bőréből. A gebén pedig egy fiú ült, félig még gyermek, furcsa és nevetséges öltözetben. Ruhája egyetlen zsákból, és fehér térdéig alig ért. Fején olyan sapka volt, mint amilyet a bolondok viselnek. Nyers borjúbőrből kivágott cipőben, kezében gerely, amilyennel gyermekek vadásznak madarakra. Csúf és durva ruháján úgy csillogott által csodálatos szépsége, mint mikor csatákon valakinek hirtelen eszébe jut, akiért harcol, távol szerelmese, és pajzsa vérkörnyezte közepén a klenódium egyszer csak megragyog. Az őrök a kapu alatt csak akkor vették a fiút észre, mikor már átbaktatott. Nevettek és kiáltoztak utána, hogy vajon rohammal akarja-e megvívni a várat? De a fiú nem hallotta. Megnyílt piros szája, amint bámult az udvart, sürgölődő csatlósokat, márványkutat, karcsú ablakokat és a tornyokat lekkivált, és azt gondolta, hogy náluk odahaza talán kevés eső esett, hogy a fák nem nőttek ilyen magasra. Szemének tiszta tekintetében oly mód fürdött az udvar, mint keresztelőkút vizén az újszülött, aki még magában rejti a titkokat, melyeket színről színre látott megszületése előtt. A fiú kék szemének tekintetében tisztán és értetlenül fürdött az udvar. A várjobbágyok gyermekei összecsődültek nyomában, gúnyolódtak és kövekkel haigálták. A fiú összeráncolta homlokát és felemelte gerejét, de ismét leengedte, érezvén, hogy ezek nem méltó ellenfelei. Ké, az udvarmester, éppen akkor ment át az udvaron. Meglátta a csődületet, oda sietett pálcájával, ráripakodott a fiúra, hogy bolondból bizony túl sok is akad itt. Koldúsoknak pedig templom előtt a helyük, és takarodjék az udvarról. De a fiú tiszta tekintetével elnézett Ké fölött, valamint a madár könnyedén elszáll fák akaszkodó ágai fölött. Baktatott tovább, hátrahagyván a meglepetésében szitkozódni is elfelejtett Kate. Mindebben még semmi csodálatos nincsen. Most történt az első csodálatos dolog. Szemközt jött Ivanett, a kis apród, szomorú oroszlányát sétáltatva. Mikor a kis oroszlán a fiút meglátta, kitépte pórázát, Ivanett kezéből odaszaladt a fiúhoz, szűkölve és sírva örömében lelapult. Ugrált és dorombolt, és nem találta helyét. A fiú pedig leszállt a gebéről, becézte az oroszlánt, és játszadozott vele. Ivanett könnyű lábán a fiúhoz futott, és üdvözölte komolysággal, mondván. Nem tudom, ki vagy, de nem lehetsz akárki, fia, mert íme. Csodálatos módon oroszlánom, aki mindeddig szomorú volt, most hozzád sietett, és örül veled. Én Ivanett, Artus király apródja, kezem nyújtom neked. Most még kicsiny és pajzsot hordozni gyönge. De várj, és messze földön félt kéz válik majd belőle. Hogy hívnak téged, és neved zokon, hogy nevet kérdem, mint legyőzöttektől szokás, de íme én már megmondtam az enyémet. A jó Isten védelmezzen, anyám tanított, hogy ezt mondjam. A nevem? Engem édesfiamnak, szép egyetlen fiamnak szólított mindig az édesanyám. Örülök, hogy Artus király apródja vagy, mert éppen őt keresem. Azért hagytam el édesanyámat, aki mártán aggódik is azóta utánam, és a kutyád is nagyon kedves, akit oroszlánnak hívnak. Ivanett gondolt egyet,
fekete köves övével együtt lecsatolta kis törjét, és a fiúnak nyújtotta. Akarsz-e fegyvertársam lenni? Hogy ne akarnék, felelte a fiú, magára csatolva a tört. Nem tudok itt sehogy sem magamban eligazodni, és olyan vagyok, mint erdőben, ahol még sosem jártam, és másfajták az állatok. Annyi mindent kellene megkérdeznem tőled, aki olyan bölcsnek látszol. Azt sem tudom egészen, mi az, hogy fegyvertárs, és nem tudom használt a sokféle fegyverszerszámnak, amit itt látok. Meg kellene kérdeznem, mitől nőnek olyan magasra azok a dolgok a házak fölött, és milyen búcsújárásra fut itten össze ekkora sokadalom, és miért kiabálnak utánam, aki mit sem tettem, csak itt vagyok? És hogy mi volt az a csodálatos dolog a brazíliai erdőben? Egy asszonyt láttam, aki sírt egy férfi fölé borultan. A férfi testéből folyt a vér, akárcsak valami vadból, akit ledöv gerejem, és azt jajgatta az asszony, hogy meghalt a szerelmese, iterlovag ölte meg. Miért sírt az asszony? Mi az, hogy szerelmes? Kicsoda az, aki férfiakra vadászik? És hogy lehet az, hogy egy ember meghal? Egészen meghal-e vajon, mint egy vad, és húsát lerágják a hangyák? De most nincs érkezésem, hogy mindezt megkérdezzem tőled. Vezess azonnal Artus királyhoz, fegyvertársam. A két fiú karöltve sietett át az udvaron Artus terme felé. Artus király már csak néhányad magával ült ott. Mind elcsodálkoztak a fiú szépségén, az pedig így szólt. Védelmezzen az Isten, Artus király, elsőbben is üzenetet hozok néked. A város előtt az erdő szélén vörös lovag áll, kezében aranyserleggel. Ő üzeni, ha van köztetek bátor és lovag, ám jöjjön ki és vívjon meg a kehelyért életre, halálra, mert ha ő győz, bizony nem lesz kegyelmes. Vagy ha nincs, hódolatos menetben küldjetek ki néki egy pálcát, nem tudom az mi fajta. A rossz hírre sápadtan néztek össze a lovagok. Gawain és Lancelot legyőzöttek voltak, és nem vívhattak másodszor, és a többi egy sem bízott a győzelemben, ha egyszer az a kettő vereséget szenvedett. Hallgatva néztek Artus királyra. De Artus szeme öbölbe ért hullámként pihent az idegen fiún, akinek arca távoli dolgokat idézett fel, mint kórosokat a hold. Csak nézte Artus. És íme erdei tündérek meglesett körtánca újra táncolt. Fehér szarvas ágas-bogas agancsai között újra dalolt a déli szél. Éjszakai patak kék vize ringott a holdnak fényén, mint egykor, a gyermekkor elfelejtett kertjében. Sokáig nézte Artus, aztán így szólt. Ó, mi tiszta lehetett az asszony, aki tégedet világra hozott.

magasságot, hogy lecsatoljam ékes páncélját és fegyverét, félretegyem, amint illik, amikor terembe lépünk. Lovagságon elfelejtette? De amikor közeledett feléje, a fiú dobbantott lábával, és ké visszahőkölt, mert íme megrendült az egész palota fundamentumában, és most már a lovagok is védelmükbe vették a fiút, mert olyan hatalma volt szépségének, hogy akárki látta, férfi vagy asszony, azon mód megszerette. Artus így szólt. Tudod-e, Parsival, gyermek, hogy aki lovag akar lenni, annak előbb, mint nehéz fegyvert hordozó apródnak kell megérdemelnie ura becsületét, dalban gazdag és bátor szerelmével úrnője szívét kell megvívnia, és gyámoltalanoknak magát felejtő gyámolításával méltóvá válnia a legfőbb úr előtt, a legmagasabb szerelemre? Csak aki hű szolgája volt a hármas szolgálatban urának, hölgyének és megváltójának, az vétetik úrnak fel a lovagok sorába. De én, Artus király, idő előtt mégis lovagommá ütlek. Lovagok, hölgyek és Isten színe előtt, királyi felkent jogomnál fogva, mert nem lehet, hogy tévedjek benned. Mivel pedig a kerekasztal lovagjának méltó fegyverzetet kell viselnie, tulajdon kincstáromból foglak megajándékozni. És már küldötte is a csodálkozó Kate. De a fiú nem akarta elfogadni Artus ajándékát. Együgyűségében azt mondta, hogy ő csak abban a fegyverzetben harcol, melyet maga szerzett magának. És ha más senki sem akar megvívni a vörös lovaggal, hát akkor engedtessék neki meg a harc, és ő megszerzi magának a vörös fegyverzetet. Erre megint nagyon kacagott mindenki. Kay, a gúnyolódó, azt mondta. Ne kacagjatok, engedjétek meg a játékot. Parsival az ostor, Iter meg a csiga. Rajta, hát ha meg tudja pörgetni. Igen gyakorlott lehet a csiga pörgetésben. De Artus király nem kacagott. Mindenki elhallgatott, amikor ő felállt, mondván. Parsival! Királyi jogomnál fogva hatalmat adok neked, hogy megvívj Iterrel. És ha győzöl, tiéd legyen minden, ami birtoka. És akkor lovaggá ütlek, rangban legelsővé a kerekasztal lovagjai között. Senki sem mert szólni, és néhányan könnyezve nézték a büszkén boldogan indulót félelmes sorsa elé. De Artus király szemei tűzbe régtek, mert azok látták, amit még senki sem. Amint Parsival átment az udvaron, összegyűlt Artusnak népe, és bámulták az idegen fiút. Nem tudták, milyen veszedelemnek megy elébe, és nevettek. Nevettek bolondos ruháján, és nevettek, mert oly szép volt, hogy mosolyognia kellett annak is, kinek hosszú sírástól már görcsöt kapott a szája. És ekkor történt a második csodálatos dolog. Ott állott az udvaron Kinevára is, az avaloni leány, aki, mikor meglátta Parsivalt, elfelejtette hétesküs fogadalmát, piros ajkán kicsordult a mosoly, a boldogok almájának édessége, és Kinevára kacagott oly szépen, ahogyan csak szűzleányok tudnak. Amikor ezt Kay meglátta, nem fösvénykedett a gúnyolódásokkal. Íme az okos szűz, mondotta. Aki valaki választott számára tartja mosolya klenódiumát, lám, lám, ha bolondot lát, kacag és tombol, mint bárki, oktalan fehér nép. A körülállók nevettek szavain, de egyszer csak meghalt a mosoly, mert valahonnan ott állott Merlin, óriás magasan ingó szikla lezuhanás előtt. Rettenetesen megbúsult, hogy Kinevára megszegte fogadalmát, és így mód a kehely után úgy tűnik, őrizőjét is elveszítette. Nem volt iszonyúbb semmi a varázsló Merlin haragjánál. Ő volt az, aki tenger fölött áthajította Irhonból Vallisba az óriások nyakláncát. Mostan meglóbálta a sírkeresztet, melyet magával hozott, és lesújtott fele szegény avaloni leányra, aki sírván összerogyott előtte. És ekkor történt a harmadik csodálatos dolog. Taliesin, aki mindeddig mit se szólt, de gondolatban sem ellenkedett sohasem Merlinnel,

mostan fennhangon így kiáltott. Merlin, ezt rosszul tetted! Iszonyú volt a varázsló Merlin haragja, lesújtott a sírkeresztel tanítványára, aki azon mód elterült a földön. A körülállók borzadva nézték Merlin művét, de szólni senki sem merészelt. Parsival mindent látott, és értette, hogy itten miatta sújtott két embert a gyalázat és szenvedés. De ő sem szólt, csak megjegyezte jól, gondolván, hogy egyszer majd még megfizet érte. És gebéjét sehol sem találva, gyalogszerrel kisietett a várkapun.

0: Szerb Antal a Választott lovak című írásának második részét Baranyi Péter színművész előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. További kellemes rádiózást kívánunk!
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, hallgassátok meg a Bátor leves tészta hős című mesét.
2: A bátor leves tészta hős.
3: Élt egyszer egy öreg ember és egy öreg asszony. Nem volt gyermekük, hát elment az öreg asszony egy javas emberhez.
4: Jaj, szegény fejemnek! Nem ér az én életem semmit, ha nem lesz gyermekem. Mit tanácsolsz, te minden tudó javas ember?
5: Levesbe való lisztből kell gyermeket gyúrni, aztán letakarni fehér kendővel, és ember támad belőle, és beszélni kezd. Menj csak haza békével.
3: Hazament az öreg asszony a javas embertől, és a levesbe való tésztát emberformára alakította, az meg megszólalt, és járni kezdett. Gyermek lett belőle, nőtt, növekedett. Amikor már megnőtt, egy szép napon így szólt.
6: Nem való nekem itt élnem, útnak indulok. Micsak, itt egy hatalmas tölgyfa. Ez igencsak érdekes, mintha beszélne ez a fa.
7: Bárki is légy, eresz ki engem.
6: Na gyere, ki a csoda vagy te?
7: Én vagyok a tölgyfa hős. Ha te vagy a leves tészta hős, akkor menjünk tovább együtt.
6: Menjünk. Na, már megint egy beszélő fa.
7: A jávorfa felől jön a hang.
6: Na gyere, neked meg mi a neved?
7: Ereszetek ki engem, én vagyok a jávorfa hős. Én is veletek tartok.
3: Egyszer csak megláttak egy házat, de annak minden ajtaja zárva volt. Betörték az ajtót, hát ott dalolt is, sírt is valaki.
6: Hát te, kiféle, miféle vagy?
8: Én a padisok lánya vagyok. Vigyetek magatokkal, meghálálom.
6: Hát, velünk jöhet szép leány, ha akarsz.
7: Hé, nézzétek csak ezt a lyukat a földben. Le kéne ereszkedni és megnézni, mi van ott.
9: Leves tészta hős, te vagy a legerősebb. Hát menjél le te.
6: Na jól van, de erősen fogjátok a láncot.
3: Nagyon tetszett a tölgyfa hősnek, meg jávorfa hősnek a padisaklánya, ezért aztán, ahogy leengedték a lyukba a leves tészta hőst, az út felénél elszakították a láncot, és ő ájultan alázuhant. Aztán, hogy magához tért, elindult az út mentében, és odaért egy vörös részházhoz. A vörös részházban egy lány megszólította.
8: Ki vagy te?
6: Én vagyok a leves tészta hős.
8: Segítenél-e rajtam?
6: Hogyan segíthetnék?
8: Engem elragadott a háromfejű sárkány, azt kell megölnöd.
6: Hogyan lesz nekem ehhez elég erőm?
8: Van nekünk egy csöbörre való erőt adó vízünk, meg egy csöbörre való erőtapasztó vízünk. Jobb felől az erőtadó, balról meg az erőtapasztó. Ha azokat felcseréled, akkor a sárkányt könnyen megölheted.
3: Fogta levestészt a hős a csöbröket és megcserélte. Nem sokára megjött ám a háromfejű sárkány, nagy dérrel, durral, és az erőt adó víz helyett az erőt apasztóból ivott. Aztán verekedni kezdett a sárkány meg a leves tészta hős. Leves tészta hős a sárkány mind három fejét levágta.
8: Én is veled megyek, vigyél magaddal!
6: Már ne haragudj, leázó, nem viszlek magammal. Van már nekem, kedvesem, a padisak lánya, de azért bocsáss meg nekem.
8: Nem haragszom, vitéz. Köszönöm, hogy megmentettél a sárkánytól.
3: Ment tovább a leves tészta hős. Ahogy ment, mendegélt, elérkezett egy faluba. Ott bement egy öreg asszonyhoz, aki éppen tésztát dagasztott.
6: Néném, miért dagasztol víz nélkül?
10: Jaj, nincs nekünk vízünk. Nem ad nekünk a sárkány.
6: Majd én elmegyek hozzá, meglátjuk, ad-e vizet. Hol a vödör?
11: Hát ez meg micsoda?
6: Vendég.
11: Vendég? A vendég az nem így jön. Gyere, verekedjünk meg!
6: No rajta!
3: Leves tészta hős nagy hirtelen levágta a sárkány fejét. Amint a sárkány kimúlt, bőven jött a víz a kútból, és az emberek örvendeztek, kérdezősködtek.
12: Ki cselekedte velünk ezt a jót?
13: Ki győzte le a sárkány?
12: A leves tészta hős jött el!
13: Mivel háláljuk meg neked?
6: Nem kell nekem semmi. Csak a felső világra szeretnék kijutni.
12: A keresztúdnál van egy nagy fa. A nagy fa tetején egy sasmadár. A sasmadár majd felvisz a felső világba.
6: No, itt csak fiókák vannak.
13: Egy háromfejű sárkány megfenyegetett, hogy felfal minket?
6: Majd megmentelek titeket. Beülök a fészekbe közétek, de előbb gyepet vágok és belőle sáncot készítek, így befedem a fészket. Na most jöhet a sárkány.
11: Engem becsaptak, hisz ez a fészek már begyepesedett, benőtt a fű. Nem látok itt semmit.
3: Azzal visszafordult és elment. Amint a sárkány elment, a leves tészta hős a sánckerítést szétdobta, ezután nem sokkal megjött a sasmadár.
14: Hí, hát titeket kimentett meg.
13: Minket a leves tészta hős mentett meg?
14: Leves tészta hős,
0: Hogy mentetted meg őket?
6: Gyepet vágtam, sáncot készítettem, és a sárkány nem látta meg őket. Így csaptam be a sárkányt.
0: Mivel hálálhatnám ezt meg neked? Kérj bármi, teljesítem!
6: Nem kell nekem semmi, csak a felső világra szeretnék kimenni.
0: Hát én kiviszlek, de 40 hordó hús és 40 hordó víz kell, mert hosszú repülés lesz.
3: Elment a faluba és kért az emberektől 40 hordó húst meg vizet. Elvitték a 40 hordó húst és 40 hordó vizet a sasmadárhoz, kötéllel összekötötték és keresztben a hátára tették. Ezután levestészt a hős is felült a sasra. Mikor a víz felé nézett a sas, ő vizet adott neki, amikor a hús felé nézett, húst adott a szájába. A megüresedett hordókat meg ledobta. Mikor már majdnem felértek, így szólt a sasmadár.
0: Elfogyott a hús, megéheztem! Ledoblak levestészta hős!
6: Ne dobd le, könyörgök! Inkább kerítek húst valahonnan!
0: Micsoda húst adtál te nekem utoljára?
6: A lábikrámból vágtam le neked.
0: Látom, nem csak bátor hős, de önfeláldozó barát is vagy. Ha nem vágtad volna le nekem a lábadból, akkor is feljöttem volna.
3: Azzal kiköpte a húst, és a lábikrát visszaragasztotta. A sasmadár a tollával is megdörzsölte még a sebb helyét, és az azon nyomban meggyógyult. Ezután pedig így szólt.
0: Megérkeztünk! Amott van 12 fiatal tölgyfa. Menj oda a 12 tölgyfa mellé, kötöztesd magad hozzájuk, és feküdj le, mert amikor én felszállok, nagy vihart kavar a szárnyam.
3: Levestészt a hős így is tett. A sasmadár pedig felemelkedett a magasba, mint egy szélforgatag. Az összes ház összedőlt, az erdei fák meghasadtak és kicsavarodtak. Amikor eloldozta magát a bátor hős, csak elhagyott házakra lelt. Az egyikben megtalálta barátait, tölgyfahőst és a jávorfahőst, meg a padisah lányát.
6: Hát ti miért taszítottatok a lyukba? Ugye a lányt akartátok elvenni tőlem?
3: Aztán örre kaptak. Levestészt a hős levágta a tölgyfahőst és a jávorfahőst, a padisah lányát pedig elvette feleségül, és még máig is élnek. A mese a tölgyfa tetején, magam a hársfa tetején.
1: Kedves gyerekek, ma este a Bátor levestészt a hős című mesét hallottátok. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk! Thank you.

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna-Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a gőgösség bűnéről szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta.
2: Most nézzük meg Szent Bernátnak azt a létráját, azt a 12 pontját, vagy 12 lépcsőfokot, ami a gőg útja, és egyre inkább távolodik Istentől. Szent Bernát szerint a gőg első foka a kíváncsiság. Nem hiszem, hogy van olyan ember a Földön, akiben ez a kíváncsiság ne lenne meg. Eszembe jut az a kis történet, Liző kis Szent Teréz önéletrajzában olvastam, egészen pontosan már nem emlékszem, de nagyjából így szólt az írás, hogy éjszaka aludtak, és ő még nem aludt el, imádkozott, de már ágyban voltak, és valamelyik szerzetes nővér társa fölkelt, és elindult kifelé. És ő rögtön ki akarta nyitni a szemét, hogy megnézze, hogy ki az, de önmegtagadásképpen azt mondta magának, hogy nem nyitom ki a szemem, és nem nézem meg. Mondhatnánk, hogy ez egy szinte jelentéktelen történet. De mégis gondoljunk bele abba, hogy hányszor kíváncsiskodunk egy nap. Én például, ha itt vagyok a plébánián, itt elég kevés autó jár, megfigyeltem magamon, hogy ha elmegy egy autó, vagy egy biciklis, rögtön kinézek az ablakon, kíváncsian, hogy vajon ki lehet az. Ugye ingerszegény környezet, és minden apró ingerre az ember reagál, és hát kíváncsian reagál. És képes vagyok megszakítani az imádságomat, csak hogy kíváncsiskodjak. Természetesen nem olyan nagy baj ez, de Szent Bernát szerint a gőg első foka, és lehet és válhat a kíváncsiság bizony betegessé is. Nézzük a második fokot Szent Bernát szerint, az pedig a könnyelműség. Vagyis a belső komolyság elvesztése, a lelki fegyelem lazulása. Még a kíváncsisághoz bocsánat, azt tegyük hozzá. Tehát a kíváncsi ember, a kíváncsi lélek ahelyett, hogy önmagába tekintene, a külvilágot és mások dolgait vizslatja és lesi. Gőg második foka Szent Bernát szerint a könnyelműség, tehát a belső komolyság elvesztése, a lelki fegyelem lazulása. Bizony ezt is gyakran tapasztalom magamon is. Most nem akarok konkrét példákat hozni, mert a kedves hallgatók arra a következtetésre jutnak, hogy hát milyen gőgös ez a pap, de jó következtetésre jutnak, mert szinte mindenben érintetnek érzem magamat. És megköszönöm a jó Istennek, hogy rávilágít lelkem mélységeire. És ami még sötétben van, ami még beteg a szívemben, azt a napfényre hozza, és gyöngéden gyógyítja. Hála legyen neki érte. Szent Bernát szerint a harmadik foka a gőgnek a léha vidámság. Féktelen, felületes és gátlástalan nevetés, tréfálkozás, gúnyolódás. Nem a vidámsággal van a baj, meg a derűvel, a jókedvel, mert az Isten ajándéka, hanem a féktelenséggel és a gátlástalansággal. Hallottam már azt a mondást, hát nem tudom mennyi az igazság benne, hogy a társalgás csődje a viccmesélés. Hát a viccnek is megvan a maga helye, de amikor tényleg a központban a vicc, meg a viccelődés, meg a nevetés, meg a hahotázás kerül, akkor az már valóban lehet a gőgnek a jele. Szent Bernát szerint a következő lépcsőfok a gőg lépcsőjén a kérkedés. Saját értékeink, tetteink, dicsekvő kidomborítása, a feltűnési viszketegség, központba kerülési vágy, önközlési vágy, az értékeimet hangoztatom, felhívom rá a figyelmet. Hát ki ne tapasztalná ezt magán, akár kicsiben, akár nagyban, de bizony megvan bennünk. Ötödik lépcsőfok, ezen a lépcsőn Bernát szerint a különcködés. A közösségtől és a szabályoktól való elszakadás vágya, a kivagyiság, a kiválasztottság tudat, rossz értelemben véve, aki mindent meg akar újítani, mert semmi sem jó, ami eddig volt, és persze ennek is megvan a helye, mert a tudósok is, a feltalálók is valamennyire különcök voltak, de ezt is jól kell érteni, és ezt a beteges formáját a különcködésnek kell tekinteni, mint a gőg ötödik fokának. Hatodik fok, önhittség, saját felsőbbrendőségünk hangoztatása másokkal szemben. Hetedik lépcsőfok, kevésség, beképzeltség. Hát ezt se kell nagyon taglalni, meg bemutatni, mikor jogtalanul igénylem mások dicséretét, elismerését, amikor többre tartom magamat, mint aki vagyok. Nyolcadik lépcsőfok, az önigazolás, a hibák, bűnök mentegetése, a felelősség áthárítása. Hát erre a legősibb példa Ádám és Éva esete, amikor elkövették a bűnt, és az Isten kérdezte, hogy mit tettek, akkor Ádám rögtön hárított, és azt mondta, hogy az asszony mondta, az asszony volt. Akkor az asszonyt vont a felelősségre, ő mindjárt hárított, és a felelősséget a kígyóra terelte. A kígyó már nem tudta kire hárítani a felelősséget. Az önigazolás, mentegetőzés, a bűneink mentegetése, rejtegetése, az igazság takargatása, ez az ősbűn következménye. Ugyancsak Lizió Kisszent Teréztől egy történet, bizonyára ismerjük mindannyian, amikor takarítottak, és az egyik apácatársa levert egy vázát, és összetört, és mikor bejött az elöljáró, már csak kis Teréz volt benn a teremben, és hát az elöljáró leszitta, hogy hogy lehet ilyen ügyetlen, hogy leveri a cserepet, miért nem tudott vigyázni, és kis Teréz nem védekezett. Nem mondta el, hogy nem ő volt, gondolta, hogy az örökké valóságban majd úgyis fény derül mindenre, és azt gondolta magában, hogy én is képes lettem volna rá, hogy ezt leverjem. Vajon mi hasonló helyzetben hogy cselekedtünk volna? Hát ahogy magamat ismerem, rögtön szóltam volna, hogy hát nem én voltam, nem én vertem le a cserepet, hanem az, akivel dolgoztam. És ezzel elmondtam volna az igazságot, és részemről minden rendben van. De hát Lizé Kisszent Teréz másképp viselkedett. Nem mentegette magát. Bízott az Úrban, hogy majd ő kimenti. És ilyenkor általában az igazság napfényre kerül, és minden a helyére kerül. De ha most nem, akkor az örök életben biztosan. Szent Bernát szerint a gőg 9. foka a hibák álnok és képmutató megvallása, hogy kimutassa, mennyire bánja. Amikor a kevés alázatba akar burkolózni, hogy megnevessék. A gonoszságot és a hazugságot alázatnak tünteti fel. Közeledünk a végéhez ennek a lépcsőnek. A 10. fokhoz érkeztünk, amelyiknek a neve a lázadás. Mikor az ember nem akarja alávetni magát a többiek ítéletének, mindenki fölött állónak érzi magát. A jó tanácsok, elöljárók vagy Isten törvényeinek nyílt elutasítása. Éppen az elmúlt hónapokban hallottam egy párbeszédet, ahol azt mondta az egyik ember a másiknak, hogy miért nem törlik már el ezt a 10 parancsolatot? Döbbenten hallottam, aztán tovább már nem mert, tovább haladtam, akaratomon kívül hallottam ezt. Én azt hittem, ilyen csak rém történetekben van, de hát a valóság meghazudtaja sokszor az elképzelt világot. 11. lépcsőfok, a gátlástalan vétkezés. Kész vagyok minden bűn elkövetésére, mint valami örvény, hagyom, hogy sodorjon a sátán a pusztulás felé. ebben az állapotban megdöbbentő, de az ember már élvezi a rosszat. És akkor legyen a gőg legmagasabb foka, 12., amikor a gőg megszokássá válik. A lélek úgy elmerül a bűnben, hogy már elveszett az Isten félelem, úrrá lett rajta a megvetés. Ember és az Isten megvetése. A bűn annyira az ember természetévé válik ilyenkor, hogy észre sem veszi, sőt, kérkedik a bűnével. Keresztes Szent János a gőgöt tekinti a legfőbb spirituális akadálynak, amely a legmélyebben gyökerezik a lélekben. Tanítása szerint ez az erkölcsi hibák közül az, amely ellen a leghosszabb és legáldázabb küzdelem zajlik. A gőg alattomos természetű, és gyakran éppen a vallásos gyakorlatok leple alatt bújik meg. Keresztes Szent János szerint a gőg megnyilvánulásai a következők a lelki életben. A spirituális büszkeség, vagy spiritualitás. A kezdők gyakran elégedettséget éreznek saját imádságaik, erényeik, vagy vezekléseik miatt. Ebből fakad a vágy, hogy tanítsák és megítéljék a többieket. Következő a megértés hiánya. A gőgös ember saját értelmére hagyatkozik, és mindent meg akar fogni, birtokolni akar az elméjével, ahelyett, hogy átadná magát a hit sötétségének. Következő a helyezett félreértelmezése. Amikor a lélek elakadást vagy lelki szárazságot tapasztal, a gőg miatt Istent hibáztatja, vagy azt hiszi, ő maga már elérte a tökéletességet. Szerinte a gőgöt emberi akaraterővel nem lehet teljesen kiirtani. Ehhez szükség van arra, hogy Isten megtisztítsa a lelket a lélek sötét éjszakájában. Ebben az időszakban Isten megvonja a korábbi lelki vigasztalásokat, a túlzott buzgóságot és a lelki élvezeteket. A lélek szegénynek, gyengének és tehetetlennek érzi magát. Ezzel az isteni fény szembesíti a lelket a saját nyomorúságával, ami kíméletlenül felégeti a gőg gyökerét.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta a gőgösség bűnéről szóló elmélkedését. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Húsz óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Először állítják ki Romániában Assisi Szent Ferenc ereklyéit. A Szeráfi Szentföldi maradványait péntek délutántól vasárnap estig Nagyváradon, a helyi Ferences Kolostorban lehet megtekinteni. Az ereklyék Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából lesznek láthatók a Párciumi városban. A szervező nagyváradi görögkatolikus püspökség és a ferences rendszerint az ereklyék első ízben láthatók Romániában. Hangsúlyozták, hogy az ereklyék nagyváradi jelenléte különleges alkalmat kínál a személyes és közösségi imádságra, a teljes búcsú elnyerésére és a lelki megújulásra. Arra is lehetőséget ad, hogy a hívek Assisi Szent Ferenc közbenjárását kérjék családjaikért, közösségeikért, a betegekért és a világ békéjéért. Közösen szervezett véradást az Országos Vérellátó Szolgálat és a Porsche Hungária. Rendkívül fontosak azok a vállalati és közösségi összefogások, amelyek felhívják a figyelmet a rendszeres véradás jelentőségére, és új véradókat ösztönöznek a csatlakozásra, hangsúlyozta Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató helyettese. Az MTI-hez eljutatott tájékoztató szerint arról is beszélt, hogy a nyári időszak minden évben kiemelt figyelmet igényel a vérellátás biztosítása szempontjából. A véradási hajlandóság ilyenkor jellemzően csökken, miközben a betegellátás vérigénye nem mérséklődik, ezért is rendkívül fontosak a figyelmet erre felhívó vállalati és közösségi összefogások is, emelte ki Nagy Sándor. Lezárta a Klebersberg központ és a tankerületi központok átvilágítását az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A jelentés megállapítja, hogy az előző kormány az elmúlt években fokozatosan visszaépítette a túlzottan központosított irányítási modellt, amely már 2016-ra működésképtelennek bizonyult. Ezt a tárca közölte az MT-vel. A minisztériumi közlemény szerint a vizsgálat feltárta, hogy bár a Klebersberg központ és a tankerületi központok jogilag azonos szintű önálló központi költségvetési szervek, a Klebersberg központ a gyakorlatban olyan operatív irányítási és engedélyezési rendszert alakított ki, amelyre sem törvényi felhatalmazása, sem szakmai indoka nem volt. A tárca úgy fogalmaz, a mostani átalakításokkal egyszerűbb, gyorsabb és átláthatóbb működés jön létre, amelyben az iskolák több szakmai mozgástérrel rendelkeznek, a tankerületek pedig valódi fenntartói feladataikra koncentrálhatnak. Az alacsony felvásárlási árak miatt veszélybe került a hazai dinnyetermelés, figyelmeztetett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szervezet szerint önköltségi szint alá csökkent a görög dinnyetermelői ára, a július közepén tapasztalt lehűlés és az európai túlkínálat miatt. Újabb kitelepítéseket rendeltek el az erdőtüzek miatt a délnyugat franciaországi Bordeaux közelében. A térségben pusztító lángok miatt eddig 220 ezer ember volt kénytelen elhagyni lakó vagy nyaraló helyét 23 településen. Franciaországba közben megérkezett az idei negyedik hőhullám, ami miatt a hatóságok a tüzek súlyosbodásától tartanak. Spanyolországban több mint 200 területet nyilvánított katasztrófa sújtotta övezetti a kormány a március óta bekövetkezett természeti csapások miatt. A spanyol kormány döntése 14 tartományra vonatkozik, a súlyos erdőtüzek mellett árvizekre, földcsuszamlásokra és az ipari balesetekre is kiterjed. A MÁV csoport vízosztással, párakapukkal készült a harmadfokú hőségriasztásra. Több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy palackját, közölte a vállalat. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán a Magyar Közutat és az autópálya üzemeltetőket is arra kérte, hogy a torlódások esetén készüljenek fel ivóvíz kiosztására az autósoknak. Fokozódik a kánikula a hétvégén, a legmelegebb órákban 40 Celsius fok is lehet, miközben a hajnalok sem hoznak felfrissülést, derül ki a Hungaromet Nonprofit Zrt. Mai előrejelzéséből. Pénteken derült felhőtlen lesz az ég, az Észak-Dunántúlon a déli délkeleti szél megélénkül, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul majd, szombaton pedig 34 és 40 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap napos idő várható kevés gomoly felhővel, 34 és 40 fok közötti hőmérséklettel. Híreinket hallották.
0: Az est hangjai.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai. Kovács Krisztina zenei szerkesztő, Domán Vivien hírszerkesztő, Nátrán István technikus. A mikrofonnál a bemondót Klész Beátát hallják. A Szent István Rádióban ma este a következő programokkal várjuk Önöket. Elsőként Kultúrkör című műsorunkkal kezdünk, melyben Farkas Erzsébet szerkesztőtársammal elsőként a Miskolci Kulturális Központ július végi programjait ismertetjük. Majd a folytatásban az olvasás népszerűsítéséről és a könyvtár használat jelentőségéről beszélgetünk, végül pedig az Egri Csillagok című történelmi musical alkotóit kérdezzük az idei előadásról. Rövid ajánlunkban Kelemen Csabáné Lengyel Edina, az Agria játékok ügyvezetője beszél.
2: Szeretnénk visszaemlékezni a régmúltra, az előző két évtizedre és az előttünk álló évekre, mert reményeink szerint még sok ilyen évtized áll majd előttünk. Idén az Egri Csillagok július 31-én pénteken kerül majd bemutatásra az Egri Várban, 20 órai kezdettel.
1: A 21 órai hírek után megmaradni című műsorunkban a Székelyföldi Tusványosra látogatunk, ahol a Bálványos Nyári Szabad Egyetemen pódiumbeszélgetést tartottak Európa átalakulása és a kisebbségi jogok témaköréről. Ajánlunkban Szili Katalint, a Magyarországgyűlés volt elnökét hallják.
3: Miért olyan érzékeny számunkra akkor, amikor kisebbségvédelemről beszélünk, a migráció kérdése? 1995-ben született a Kisebbségvédelmi Keretegyezmény és a 90-es évek elején a Nyelvi Karta, ami tulajdonképpen ma Európában nemzeti kisebbségek védelméhez kapcsolódik, ami keretjogszabályt ad, tulajdonképpen kötelező, de ki nem kényszeríthető. Erről majd Kalmár Ferenc úr szerintem részleteibe fog beszélni, hiszen az Európa Tanács fogadta el a Kisebbségvédelmi Keretegyezményt, aminek ő is a tagja volt. És tudni kell azt, hogy ma Európában közel 50 millió azoknak a létszáma, azoknak az európai polgároknak a létszáma, akik nemzeti kisebbségi sorban élnek, őshonos nemzeti kisebbségi sorban. Másként fogalmazva, ők a szülőföldjükön kerültek olyan helyzetbe, hogy kisebbségben élnek.
1: 21 órától 22 óráig rádiónk tokai frekvenciáján megismerhetik Vígor Solyai ékszerkészítőt. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási vételkörzetében folytatjuk a beszélgetést Zalaházi Tamás egri püspökről. 22 órakor kezdődik a napverse, majd Andante című műsorunkban ma Verdi műveiből csendülnek fel részletek. A 23 órai híreket követően a Vatikáni rádióadását sugározzuk, majd Hitvalló című műsorunkban Béres Gyula hittanár, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola a diákjaival a családtervezésről beszélget. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
0: Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
4: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői, Farkas Erzsébet és Klész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk!

0: A Szent István Rádió mikrofonja előtt rádiónk Miskolci szerkesztőségének stúdiójában szeretettel köszöntöm Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét. Isten hozott mi nálunk.
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és ahogy szoktuk téged is, Böbe, itt vagyunk újra a Miskolci szerkesztőségben, és júliusi programokat ajánlunk ebben a rekkenő hőségben. És hát reméljük, hogy a programokon is rekkenő hőség lesz, mert hogy július 31 és augusztus 1-e két napos a lovagi tornán újra felbőgnek a motorok Miskolcon. Ez a Miskolci Motorok Fesztivál és családi hétvége. A város, ahol a rock mindig otthon volt, ismét életre kell, és a legendás miskolci motoros és rockos hangulat július 31-én és augusztus 1-én fog visszatérni. Egyébként azért jó, hogy elindul ez a Miskolci Motorok Fesztivál, mert olyan fesztivál és családi hétvége, amely a régi hagyományokat éleszti újjá, és egy új motoros közösségi ünnepet teremt. Szóval két napon át fog dübörögni a rock a Diósgyőri várszomszédságában, a lovagi tornák terén, ahol a hazai rock élet ikonikus zenekarai gondoskodnak a hangulatról, és tényleg régi motorosok is, ha fogalmazhatok így, már mint a zenében, és újak is, mert mindjárt fogjuk hallani a programot. A koncertek mellett azonban ez sokkal több lesz egy zenei fesztiválnál. Július 31-én pénteken a kis színpadon kezdődnek a koncertek, Zalán meg a Kobold, ez jön 2 órakor, 3-kor a Későn szóltál, ugye nekik is van tematikus klubuk az egyik házunkba, tehát őket is sokszor szoktam mondani a programajánlódba, és Egri Péter és a Mystery Gang lép majd a kis színpad deszkáira. Utána pedig jön a nagy színpad, ahol a zenemi 6 órától kezd, a Romeo Verzik jön utána, 21:20-tól a jól ismert és szeretett Ród, és az ABCD zárja majd 23 óra 10-kor a pénteki programot, és talán még, ha mondhatom, akkor még erősebb lesz a szombat, mert hogy akkor szombati gyerekprogram is lesz. Talán kezdjük ezzel, mert hogy ez van legkorábban. A Brand New délelőtt 10 órakor lép majd a színpadra, és Kovácsovics Fruzsina, hát őt is nem csak városi rendezvényeinkről ismerjük, mert már volt itt fellépni, hanem ugye a kereskedelmi médiumokból, és hát ő volt ilyen tehetségkutató műsorban, és aztán utána nagyon ügyesen megcsinálta magát ezekkel a gyerekműsorokkal. Tényleg egy aranyos hölgy, én beszéltem vele, kedves és ember közel. Tehát tényleg nincsenek meg azok a sztáralőrök, úgyhogy ez jó. Nyuszi motorverseny lesz, ahol a showmester Fácán, a Mystery Gangből is, hogy mik ezek a kiegészítő programok egyébként az egész motoros fesztiválon, tombora sorsolás, látványos motoros bemutatók, nagy márkák legújabb modelljei, de erre majd visszatérünk, viszont szeretném elmondani, ha már a színpadi programoknál voltunk, hogy mi lesz a nagy színpadon, tehát szombaton, augusztus 1-én a Nevergreen lép 17 órakor a színpadra, aztán a Sing Sing. Úristen, ha visszagondolok, akkor mennyire sokat hallgattuk a Sing Singet is, hiszen a rádiókból is folyt egy-egy számuk. Aztán a rock legendák, amire utaltam, hogy a régi motorosok is itt lesznek. Vikidál Gyula, Varga Miklós, Kalapács Józsi, Rudáncsó és Kalapácsó Szintia. Ez biztos, hogy egy fenomenális műsor lesz. 2 órán keresztül fogják szórakoztatni a közönséget, mert hogy az Anna and the Barbies csak 21 óra 40-kor jön. Hát ők pedig olyan ikonikus rockerek lettek már, akiket azt gondolom, hogy nem csak, hogy nem kell bemutatni, hanem amikor jönnek, akkor ha ingyenes a koncert, ha belépős, mindig megtelik az adott művelődési ház, vagy éppen színpad. A Zorál 23 óra 40-kor zárja majd ezt a sort, és a kis színpadot most a végére hagytam, mert hogy ott helyi illetőségű bandák lépnek fel, a Strapacska Blues Band 12:50-kor, őket is nagyon bírjuk, a Rock Heaven, az Ace of Bass és Ildi Rider zárja majd ezt a sort 16 óra 10-kor, de azért nem lényeges itt a Szent István Rádió hullámhosszása, hogy mindent nagyon pontosan elmondjak, egyrészt kedvet szeretnék csinálni a hallgatóknak, másrészt meg természetesen az egész programot, közösségi média felületeinken és a weboldalainkon, tehát ugyanúgy a lovagi tornák terén is mindenhol elérhető ez gyakorlatilag, de a városban is lehet látni, tablókon és posztereken is természetesen.
0: Tehát ez a program a lovagi tornák terén lesz július utolsó hétvégén, és egy kérdés erejéig még térjünk vissza a kísérő programokra és rendezvényekre.
1: Azért ilyen ritkán van, hogy a főnyeremény a tombola sorsoláson egy Yamaha MT-07-es motor. Tehát, hogy konkrétan egy motor a főnyeremény, ha már motoros fesztivál, megadták a módját, azt gondolom. Ez egy kicsit ilyen naked bike-szerű, hogyha a rádióhallgatók értik, ezt tudják. Tehát egy ilyen lecsupaszított motor, de hogy ez egy műfaja is a motorosok közösségének, ez a naked bike. Tehát, hogy nem gyorsasági motor, ebből azt hiszem nem túramotor, de ugyanúgy természetesen ez ezekre is mind jó, tehát egy nagyon erős motorról beszélünk, és ez számomra hihetetlen, hogy a fődíj lehet. Tehát látványos motoros bemutatókkal és sokkal készülnek, hát itt majd biztos elmondják a ehhez értők egyébként, hogy miket láthatunk, és a motoros közösség mindennapjaiba is beavatást nyerünk, a nagymárkák legújabb modelljei, ahogy mondtam, és különleges egyedi építésű motorok is lesznek a helyszínen, motoros ruházat, alkatrészek és kézműves termékek is, bemutatók, motoros ügyességi és látványos show elemek. Tehát motoros élmények gyakorlatilag minden mennyiségben és családi programok egész hétvégén, amit itt kifejtettünk. Ha egy mondatban kéne összefoglalnom, akkor rock, motorok, közösség Miskolc stílusban. És talán még annyit hozzátennék, hogy a motoros hölgyek, mert hogy nagyon tiszteljük a hölgyeket, a vendégeink. Ezt úgy kell érteni konkrétan, hogy a Miskolci Motorok Fesztivál megkülönböztetett figyelemmel várja a motoros hölgyeket. Azok a hölgyek, akik motorkerékpárral érkeznek a rendezvényre, akár vezetőként, akár utasként, tehát ha valakihez felpattansz, te is be utasként, akkor te is bejöhetsz ingyen, díjmentesen látogathatják a fesztivált, mert a motoros közösség erejét és sokszínűségét együtt ünnepeljük. Ráadásul a bérletet, illetve a helyszínen tombolát vásárlók között, ahogy mondtam is, egy nagyon értékes motort, egy Yamaha MT7-es sorsolunk ki. Úgyhogy a kis színpad programja és a gyerekprogramok ingyenesen látogathatók, természetesen nagy színpad programjai 6 éves korig látogathatók ingyenesen. Szerintem ennél nem kell több egy nagyon jó fesztiválhoz. Úgyhogy, ahogy még egyszer mondanám a dátumot és a helyszínt, Miskolci Motorok Fesztivál és családi hétvége, július 31-e és augusztus 1-e a Lovagi Tornák terén, rock motorok közösség Miskolc stílusában.
0: Bár július hónapban beszélgetünk, én mindig szeretek kíváncsiskodni a következő hónap programjairól is, és most így teljesüljön minden vágyom, mert hogy a folytatásban egy augusztusi programot is már jó előre a kedves hallgatók figyelmébe ajánlunk, egy vacsora színházat. Érdekesen hangzik már a cím is, a részleteket pedig elárulod nekünk te, Krisztián.
1: Hát mert vacsorázni is lehet, meg színház is, úgyhogy ebből...
0: Kettő az egyben.
1: Igen, ebből jön össze ez az összetétel, hogy vacsora színház. Egyébként vadi új ez is nálunk, és szerintem jól is fog sikerülni, mert hogy Sej Judit zenés önálló estjéről beszélünk, akit hát országosan ismerünk. Utitársam Shirley MacLaine, ez az előadás címe, augusztus 13-án, csütörtökön este, 7 órai kezdettel a Csengei kertben. Shirley MacLaine regénye alapján Sej Judit alkalmazta egyébként ezt színpadra, és hogyha tartalmat nézzük, akkor Shirley és Sel táncos nők, színésznők és nők. Tehetségesek, szerelmesek, szenvedélyesek, viccesek. Életük egy része a nyilvánosság előtt zajlik, másik része láthatatlan, de annál meghatározóbb. Vannak olyan szakaszai az életüknek, amikor ez a láthatatlan rész nagyobb figyelmet követel magának. Vannak periódusok, változások, fordulópontok, amiken egyedül kell végigmenniük akkor is, ha úgy vannak körülöttük gyerekek, szülők, barátok és sok-sok munka akár. És van, amikor egy szerelem olyan energiákat szabadít fel, amiről álmodni sem mertek, és van, amikor csak átsuhan az életükön, és segít megtalálni, hogy kik is éppen és merre tartanak. Sej Judit egy igazi belső utazásra hív bennünket, Shirley MacLaine életének egy szakaszán keresztül, nagyon sok humorral, tánccal, énekkel, és hát természetesen, ami kihagyhatatlan, szerelemmel. A szereplők Sej Judit, aztán itt lesznek természetesen az alkotók között, ott van Pelsüci Réka rendező is, aki nagyon sok darabot rendezett, amit a Műhában mi leadtunk, és Fekete Ernő lesz egyébként Jerrynek a hangja. És mi ez a vacsora hozzá? Hát 19 órakor kezdődik vacsora, augusztus 11-én kedden 19 óráig van lehetőség a vacsora jegyváltására, ez nagyon fontos, de ez is fent van természetesen a közösségi média felületeken, mert hogy a vacsora az előadás előtt kerül felszolgálásra, ezért a pontos érkezést kérjük. Az asztalnál a helyfoglalás érkezési sorrendben történik természetesen. Az előadás alatt, hiszen színházról van szó, a felszolgálás szünetel.
0: És hol lesz a vacsora?
1: Ott, az is, a Csengei kertben, tehát az is nagyon ügyesen ki lett találva. A Karán Boris gasztro húsos ajánlata és a Lestján gasztro és bár vega ajánlata közül választhatunk. Nem fogom elsorolni, mert egyrészt hihetetlen ez a gasztro különlegesség, amit itt látok, másrészt meg ez is fenn van. Csak hát ehhez is természetesen kedvet szerettem volna csinálni, hogy előtte meg lehet vacsorázni, de ez nem azt jelenti, hogy vacsora nélkül nem lehet eljönni a színházba. Vacsora színház tehát utitársam Shirley MacLaine, Sej Judit zenés önálló esély augusztus 13-án csütörtökön 19 órakor a Csengei kertben.
0: Köszönöm szépen a programajánló riportot Tamás Krisztiánnak, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserének. Még a nyár kellős közepén vagyunk, ezért további szép nyarat kívánok neked, és hát remélhetőleg találkozunk legközelebb augusztusban is, az augusztusi programokkal visszatérünk a Szent István Rádió hullámhosszaira.
1: Így van, és én is mindenkinek, a rádió a hallgatóknak nagyon szép nyarat kívánok, jó pihenést, természetesen neked is, Böbe. Mi visszatérünk erre, és ez a sok minden, amit ide is szoktam hozni a rádióba, ez folyamatos.

0: Varga Gáborral, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár igazgatójával beszélgetek.
1: Az a célja, hogy a könyvtár terein túl megszerettessük és még jobban felhívjuk a figyelmet az olvasás fontosságára, a könyvtár használat fontosságára, mert azt gondolom, hogy a magyar könyvtári rendszer egy olyan kulturális rendszer, amelynek központi és nagyon markány szerepe van abban, hogy nem csak a szabadidő hasznos eltöltését, természetesen ez is nagyon fontos, hanem az olvasás megszerettetését, a dokumentum használatot, legyen az könyv, folyóirat vagy esetleg adatbázis, ezt képviselje, és fontos az, hogy az emberek kezébe könyvet tudjunk adni, vagy bármilyen dokumentumot, és a statisztikai adatok azt mutatják, hogy emelkedik azoknak a száma, akik kölcsönöznek, és egyre többet kölcsönöznek. Nyilván ebben szerepet játszik az is, hogy a dokumentumárak azért eléggé elszabadultak napjainkban, de én azt szeretném hinni, hogy nem csak emiatt, hanem amiatt is járnak hozzánk, és kölcsönöznek ennyien, mert jó a dokumentum kínálatunk, és azt gondolom, hogy a kollégák nagy hozzáértéssel válogatják a megvásárolni szánt dokumentumokat, illetve a használóinknak is van lehetősége jelezni, hogy éppen milyen könyvre, folyóiratra van szükségük, és akkor ezt beszerezzük a könyvtár számára.
0: Valóban nem lehet eleget beszélni az olvasás népszerűsítéséről. Ebben önök oroszlán részt vállalnak, hiszen a könyvtár a mindennapokban, a hétköznapokban is megteszi, mondhatom így a magáét, valamint népszerűsítik az olvasást. Egy fogalomról is beszéljünk, vagy egy kezdeményezésről, egészen pontosan a könyvtári kihívásról. A pozitív oldalát emeljük ki ennek a könyvtári kihívásnak.
1: A könyvtári kihívás egy olyan országos kezdeményezés, amely tavaly decemberben indult, és idén május végéig tart, és a célja nem más, mint hogy a könyvtár használatra való felhívás. Bár arról van szó, hogy a könyvtáraknak forgalmi adatokat kell produkálniuk és jelenteniük, de ez nem csak száraz statisztikát jelent, hiszen minden statisztikai adat mögött látogatók vannak, és a forgalmi adatok mögött pedig könyvtár használat. És azt mondhatom, hogy mind a könyvtár használat, tehát a beiratkozott olvasók száma is nő, de még markánsabban nő, ahogy az előbb említettem, a dokumentum kölcsönzések száma. Ebben a programban nem csak a II. Rákóczi Ferenc könyvtár csatlakozott be, hanem jó pár nyilvános könyvtár a vármegyéből, illetve a könyvtár ellátási szolgáltató rendszer keretében közel 100 kis település is. Úgyhogy elmondhatjuk, hogy országosan innen Borsodabony, Zemplén vármegyéből jelentkeztek a legtöbben erre a játékra, és ezt így is fogjuk fel, tehát ugye van fődíj, vannak helyezések, de nem ez a fő szempont, hanem egy olyan országos kezdeményezés, amely valóban a könyvtárakat egy kicsit előtérbe állítja, és próbálunk olyan programokat szervezni, amely ezt a könyvtár használatot és a könyvtárak megszerettetését segíti elő.
0: És ha példát említhetünk, nekem nagyon tetszett a diafilmek kölcsönzésének példája, amelyet megemlített egy konkrét példaként. Milyen jó lenne, ha visszatérne a családokba tényleg az, hogy diafilmeket kölcsönöznek, és esténként leül a család azért együtt, hogy megnézzenek közösen egy diafilmet. Van erre példa?
1: Valóban, igen, ez egy új szolgáltatásunk, és itt összetalálkozott az olvasóigény, és a mi fejlesztési tervünk is, hiszen voltak diafilm klubjaink, vetítettünk diafilmeket óvodásoknak, kisiskolásoknak, és voltak ezzel kapcsolatos foglalkozások, de jött olyan igény, hogy ezt az otthoni környezetben a családok együtt töltve az estét is lehetne művelni, ezért több fiókönyvtárunkban is, és itt a központi könyvtár gyermekkönyvtárában is most már lehetőség van diafilmeket kölcsönözni, és a dokumentumvásárlási keretünk egy részét erre fordítjuk. És nagyon pozitívak a visszajelzések, tehát a statisztikai adatok is azt mutatják, hogy népszerű, és sokan kölcsönöznek, és sokat diafilmeket. És hát valóban most lehetne ennek egy ilyen retrós feelinget tulajdonítani, de hát ha visszagondolunk a gyermekkorunkra, akkor azért nagyon jó érzés volt, hogy este leül a család, és ugye a kisebbeknek felolvassák a szülők, nagyszülők, és akkor egy idő után meg már a gyermek olvassa a dián szereplő szöveget, az még egy másik aspektusa ennek az együttlétnek, úgyhogy én bátorítom a kedves olvasóinkat, hogy használják ezt a lehetőséget, hiszen folyamatosan szerezzük be a diafilmeket, és ugyanúgy, ahogy a könyvválasztékban is van beleszólása az olvasónak, hogy milyen könyvet szeretne tudni itt a polcokon, ugyanígy a diafilmek választéka kapcsán is nyugodtan, ha nem találja, vagy éppen ki van kölcsönözve, akkor beszerezzük még egy példányban.
0: Én pedig bátorítom a kedves hallgatókat, hogy éljenek ezzel az újfajta lehetőséggel is, akár itt a II. Rákóczi Ferenc könyvtárban is. Köszönöm szépen a beszélgetést Varga Gábornak, a könyvtár igazgatójának.
1: Én köszönöm.

0: musicalt július 31-én láthatja a közönség. A beharangozó sajtótájékoztatón Kelemen Csabáné Lengyel Edina elmondta, hogy a produkciót férje Kelemen Csaba álmodta meg az Egri vár falai közé, mert meggyőződése volt, hogy Gárdonyi Géza történetének nincs autentikusabb helyszíne, mint maga a vár. Az eseményen Novák Ném Lakár Zsófia, az Egri vár igazgatója arról beszélt, hogy a vár nem csupán helyszínt biztosít az előadásnak, hanem küldetésének is tekinti az 1552-es várvédelem emlékének megőrzését. A továbbiakban elsőként Kelemen Csabáné Lengyel Edinát, az Agria nyári játékok ügyvezetőjét, valamint Novák Ném Lakár Zsófiát, a Dobó István Vármúzeum igazgatóját hallják.
1: Szeretnénk visszaemlékezni a régmúltra, az előző két évtizedre és az előttünk álló évekre, mert reményeink szerint még sok ilyen évtized áll majd előttünk. Idén az Egri csillagok július 31-én pénteken kerül majd bemutatásra az Egri várban, 20 órai kezdettel. Egy kicsit akkor a régmúltról. 2004-ben kezdtük el, pontosabban kezdte el férjem, Kelemen Csaba, az Egri csillagok színpadra állítását az Egri várban. Szerette volna, hogyha méltó környezetbe kerül ez az előadás, hiszen előzőleg a liceum adott neki játszási helyet. Ő volt a megálmodója és haláláig a szervezője ennek az előadásnak, és 20 évig ő játszotta a főszerepet. Nagyon fontos volt számára ez az előadás, és méltó helyére így tényleg oda tudott kerülni az Egri várba. Ez nem volt egy könnyű feladat, több év munkáját vette igénybe, mivel az akkori vár vezetése nem nagyon örült annak, hogy a színházi előadás kerüljön a történelmi falak közé. És aztán ez az előadás természetesen sok helyszínre eljutott, voltunk vele a Felvidéken, Kárpátalján, de ami a szívünkhöz legközelebb álló, az Csíksomjó, ahol is a Nyerekben 350 ezer ember nézte meg ezt az előadást, és dobogott együtt a szíve velünk. Ez az előadás azért is fantasztikus, mert egy olyan nagyszerű csapat van a háta mögött, akiknek tényleg ez szívügye, akiknek ez fontos, és jóban, rosszban tényleg mondhatom, hogy együtt vagyunk, és mindenki nagy örömmel jön erre az előadásra, és várja az augusztus első hétvégéjét, hogy találkozunk, és részesei legyünk ennek a szép és felemelő élménynek. Számomra is meghatározó, fontosnak, szívügyemnek tartom, mint már mondottam, férjem öröksége okán is, és szellemisége miatt, mert azonosulni tudok vele, és lényegében egyfajta nemzeti megtartó erővel bír ez az előadás, amire azt hiszem, hogy napjainkban igen nagy szükség van. A nézőknek is nagyon sokat ad, mind színházi élményben, mind nemzeti hitvallásban, úgyhogy méltán mondhatom, hogy büszke vagyok, büszke lehetünk erre az előadásra. És ami még nagyon nagy érték ennek az előadásnak, hogy az országban nincs még egy ilyen előadás, ami mondhatom, hogy évtizedek óta, 22 éve töretlenül nagy sikerrel megy minden évben ugyanazon a helyszínen. Úgyhogy azt gondolom, hogy védenünk kell és továbbvinnünk ezt az előadást, és reméljük, hogy amikor mi már nem leszünk, akkor is még sok embernek ad majd örömet. A jelenről is egy picit szeretnék beszélni, mivel három szerepkör fog majd gazdát cserélni az idén. Az egyik Sárközi a cigány szerepe, akit Rácz János színművész kollégánk és nagyon szeretett barátunk játszott a kezdetektől. Ikonikus szereplőjévé vált ennek az előadásnak. Tényleg én azt gondolom, hogy talán még több tapsot kapott, mint dobó. Tehát tényleg nagyon-nagyon szerette őt a közönség. Sajnos tavaly játszotta ezt utoljára, átadta a szerepét egy kedves kollégájának, Gombás Ádámnak, aki Gábor papot játszotta. Így Gábor pap szerepét Rencz Márk veszi majd át. A másik szerep, ami szintén nagyon fontos szerepe ennek az előadásnak, Jumurdzsák, aki Tunyogi Péter, nagyon kedves barátunk, színművész kollégánk személyesített meg. Az ő szerepét pedig Csengeri Attila fogja majd átvenni. Őt is nagyon-nagyon szerette a közönség, úgyhogy nagyon hiányozni fognak nekünk. Gondoljunk rájuk szeretettel, és a következő szereplő gárdát pedig fogadjuk megint csak nagy szeretettel, és öleljük

0: keblünkre.
1: Elgondolkodtató, amikor Edina említette azt, hogy a nemzeti identitás szempontjából milyen szerepe van az előadásnak. Igen, valóban 2014 óta az Egrivár, mint nemzeti emlékhely egyébként is ennek az eseménynek minden történeti aspektusával igyekszik megismertetni a látogatókat nap, mint nap. És nyilván ennek része az is, hogy egy ilyen előadáson sokkal inkább kötetlen formában, egészen másként érzelmekre hatóan a művészetnek az eszközeivel lehet közelebb hozni azokat a tényeket, amit mi viszont ugye nyilván a mindennapokban egy fegyverbemutatón, egy vezetett sétán, egy tárlatvezetésen adunk át, az itt egy egészen közvetlen, kézzelfogható módon kerül a látogatókhoz. És hát nem elhanyagolható az, hogy valóban 1901 óta a Gárdonyi Géza halhatatlan munkájának folytatásokban, először csak folytatásokban megjelenő regénye révén egy olyan hagyatékot is ápol a Vármúzeum, hiszen mi vagyunk a Gárdonyi hagyaték őrzői és ápolói, amely révén nyilván nekünk kettős feladatunk is megtartani és fejlődni, és a megtartás része az mindenképpen benne van ebben a mai alkalomban is, hogy itt ülünk, és az idén is nálunk kerül sor az előadásra. Látjuk, érzékeljük, hogy mekkora érzelmi kötődés van a közönségben az előadás iránt, és hát Edinának az elszántsága és a munkája nyilván abszolút tiszteletre méltó, hogy ezt őrzi, ezt a lángot, és a látogatókhoz minden évben elviszi, úgyhogy szerettük volna nyilvánvaló ebben támogatni őt, így az idén is helyet ad a Vármúzeum ennek a rendezvénynek. Egy nagyobb rendezvénysorozat keretében, mert több színházi előadásra, illetve koncertekre kerül sor, és ennek a megkoronázása tulajdonképpen a 31-i záró előadás. Úgyhogy mindenkit nagy szeretettel várunk erre természetesen az idén is, és hát úgy bízom benne, hogy ez a megújulás, ami most itt elindult a szereplőgárda kapcsán, ez egyébként a mi gondolatainkkal is mindig egybevág, tehát fontos az, hogy időről időre meg tudjon újulni egy-egy ilyen produkció, de az, amit őriz, az a gondolat, amit láthatóan generációk óta minden magyar embernek fontos, ezt az eredeti üzenetet továbbra is el tudja adni, és köszönöm Edinának, hogy ebben ilyen lelkes és nagyon kitartó munkát végez.
2: Az elhangzott összeállításban elsőként Kelemen Csabáné Lengyel Edináta, az Agria Játékok ügyvezetőjét, majd Novákném Lakár Zsófiát, a Dobó István Vármúzeum igazgatóját hallották.

0: Az idei Egri csillagok című történelmi musicalt beharangozó sajtótájékoztatón részt vett a rendező Moravec Levente is, aki szerint nincs még egy olyan szabadtéri színházi produkció, amely ilyen hosszú ideje megszakítás nélkül ugyanazon a helyszínen szerepelne. Kiemelte, az eredeti szereplőgárda az évek során teljesen kicserélődött, de tudatosan építették fel azt a fiatal társulatot, amely képes továbbvinni a darab szellemiségét. A következőkben őt, valamint Halmi Zoltán koreográfust hallják.
1: Sajnos kénytelen vagyok javítani. Ez az előadás az Egri Várban 2003-ban lett bemutatva. Tévesen van föltüntetve. Tehát, hogyha most matekilag megyünk, ugye matek az egy nagyon fura dolog. Ha más nem veszünk, akkor mikor kezdődött a 21. század, 2000-ben vagy 2001-ben. Ezen a mai napig vitatkoznak. De miután 2003-ban már előadás volt, most pedig 2026-ban lesz előadás, így az én matekom szerint ez a 24. évad, amit együtt töltünk, és a 23. év. Viszont, ahogy Edina mondta, Magyarországon nincs még egy ilyen produkció, ami ilyen szériát megélt volna. Ráadásul azt mondom, hogy ugye nem kőszínházi formátumban, ahol azért könnyebb a macskákat hosszan életben tartani egy állandó színházi épületben. És most, ahogy Edina is elmondta, a társulatból távozott két, az utolsó két olyan oszlopunk, akik az első évattól kezdve velünk voltak. Így módon az egész társulat lecserélődött a 2003-as bemutatóhoz képest. 2003-ban Halmi Zoli barátunk ölelte magához a koreográfiát, ami a mai napig lényegében nem változott. Bár Zoli elment hajózni, de átadta az utódjának, aki ugyanazt a koreográfiát tanítja be a mindig megújulóknak. Még drága barátunk Kelemen Csabi halála előtt fogalmazódott meg, hogy hát lassan cserélni kell a társulatot, mert Dobó István számára is már akadálymentesíteni kellett a várfalat, hogyha meg akartuk védeni. Ezért egy frissítés ráfért, akkor egy castingot hirdettünk, abból állt össze lényegében az a csapat, melynek utolsó tagjai most fognak debütálni ebben a szerepben. Én ezt úgy szoktam mondani, hogy ez egy színház szobor, hiszen ha meg akarom nézni a Mona Lisát, akkor elmegyek Párizsba, Louvre-ba, és tudom, hogy ott megtalálom. A közönség szép lassan megszokta azt, hogy augusztus első hétvégéjén az Egri Várban látható ez az előadás. A jegyvásárlások, ahogy bejött az internetes jegyvásárlás, onnan már sokkal könnyebb volt követni, hogy Kanadából, Ausztráliából úgy szervezték emberek a nyaralásukat, hogy Egerbe jönnek, ebben az időszakban jönnek, hogy meg tudják mutatni régebben a gyerekeiknek, most már az unokáiknak ezt az előadást. Ezt eddig még senki nem ugrotta túl, ezt a 23 évet és 24 évadot. Mindnyájunk mögött, ahogy Zoli mögött is ott volt a tartalékember, aki át tudta venni a dolgot, a produkciót. Ugyanígy mögöttem is ott vannak azok az emberek, akiket már ki is próbáltunk, úgyhogy tavaly előtt, meg az előtti évben én már csak ültem a nézőtéren, és néztem, hogy küzdjenek meg ők a produkció rendezésével. Úgy minősítettem, hogy jól tették, tehát remélhetőleg, hogy ezt az előadást, ahogy Csavus nézi föntről, én is túloldalról fogom nézni. Hát körülbelül ennyit szeretnék mondani, Zoli drága.
2: Hát azt gondolom, hogy én a szerzők mellett egy olyan emberke lehetek itt az Egri csillagokban, aki a legelejétől, már az első produkcióban, ugye, ami a Margit szigeten durrant el tulajdonképpen, és ahogy a mai sajtótájékoztatóra Matyi hívott föl, ott is ő fedezett fel engem. Én ott csak még táncoltam a Honvéd Együttesben, pontosabban már akkor, mint profitáncos befejeztem az életutamat, de visszahívott minket a Novák Ferenc, ugye, mert ez egy monster produkció volt, rengeteg táncossal, és hogy nem, a főszereplő Novák Péter kitörte a lábát a bemutató napján, és mikor én jöttem be a kis autómmal, a Tata felhívott, hogy akkor legyek kedves fölfáradni Várkonyi Matyihoz a stúdióba, a fölénekrem, és akkor este én leszek a Bornem Issza Gergely. És a következő évadban pedig, hogyha csatlakoztam a Matyi által az Egerben lévő ugye Peke Sándor által rendezett liceumi előadáshoz, és itt ragadtam. És aztán azt gondolom, hogy én lehettem itt minden, és megtanulhattam mindent, amit lehetett. Lehettem koreográfus, lehettem Bornemisza Gergely, lehettem Gábor Pap, meg tulajdonképpen a próbákon bárki bőrébe is belebújhattam, mint koreográfus, mert nekem illett tudni mindenkinek a szerepét. És azt is büszkén elmondom, és idézőjelbe téve, hogy a legtöbb vicuskát azt gondolom, én fogyasztottam el, mint Bornemisza Gergely, mert rengeteg olyan művésznővel sikerült ugye megformálnom ezt a szerepet. És mind-mind más volt. És mind-mind más előadás volt. És ahogy az ember beleidősül ebbe a dologba, annál inkább lejjebb csúszott. És tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy ez a darab az én életem. Tehát végig lehet ezt az egészet követni. Én nagyon szeretem. Most ugyan már kikerültem belőle, de többször sikerült ugye színpadra állítani, a legnagyobb ugye az a Budapesten az arénában volt, hát az egy fantasztikus élmény volt, de azt gondolom, hogy a legeslegjobb élmény az akkor, mikor a Nyerekben egyedül egy szál magamban fönt a keresztnél elénekelhettem ez a Telihold című dalt, hát az egy hihetetlen érzés volt, annyi ember, mikor egyszerre vesz levegőt, én már nem ismertem. Tehát, hogy, és azt is hozzáteszem, hogy azóta még azt az előadást egyszer sem láttam, bár tudom, hogy megvan videón, úgyhogy majd egyszer csak hozzájutok ehhez az egész dologhoz. Úgyhogy én nagyon-nagyon sok sikert szeretnék kívánni az utódainknak, hogy ez a hihetetlen munka, amit ide letettünk, mindannyian, akik itt ülünk, és részesei vagyunk így, úgy, amúgy, ez még menjen, legyen, hogy az itt ülő fiaim is érezhessék úgy, hogy egy kicsit Bornemisza Gergelyek akarnak lenni, hogy ők is úgy járjanak föl a várba, mint én belopózva, amikor régen még úgy lehetett belopózni a várba a gyerekkoromban, mert ugye én kötődöm ide családilag is, úgyhogy én tényleg sokszor azt gondoltam, hogy én vagyok az, és lehettem.
0: Az elhangzott összeállításban elsőként Moravec Leventét, az Egri csillagok című történelmi musical rendezőjét, majd Holmi Zoltán koreográfust hallották.

0: A musical szövegírója Béres Attila úgy véli, az előadás túlmutat egy hagyományos musicalen, számunkra életre szóló közösséget, valamint a magyar történelem és összetartozás színpadi megélését jelenti. Várkonyi Mátyás zeneszerző előrevetítette, hogy 2027-ben különleges jubileum következik, 30 éve mutatták be először a musicalt a Margit-szigeten, a tervek szerint a jubileumi évadban korszerűbb látvány és technikai megoldásokkal újulhat meg a produkció, miközben megőrzi mind azt, ami miatt generációk szerették meg. A következő percekben Béres Attila szövegírót, valamint Várkonyi Mátyás zeneszerzőt hallják.
1: Michelangelótól állítólag megkérdezték, hogy hogyan tudja ezeket a csodálatos szórokat kifaragni. És azt mondta, hogy nagyon egyszerű, a fölösleget le kell bontani róla, le kell faragni, és meg lesz a szobor. Na most egy ilyen hihetetlen, szerteágazó, epikus művet színpadra alkalmazni nem kőfaragás. Sokszor tévútra téved az ember, elbolyong, mert fantasztikus a mű. Tehát vannak csábító kanyarok és csábító ösvények, de a dráma az valami nagyon, nagyon szigorú műfaj, és amikor működik, akkor ezt nem lehet tudni. A mai napig fejlődik és változik a záró himnikus záró számot, ami itt van a papíron, még tavaly sikerült hozzátenni, és közben is nagyon sok ilyen belső változás volt. A Várkonyival ideális volt a viszonyunk, mert hát a 10 évekig, amikor írtuk, éjfél körül veszekedtünk, visszaadtuk, mégis inkább olyan tévutam volt, hogy a Beglerbék fölrobbantása bekerült, miközben az egész máshol van, és teljesen érdektelen. Tehát, hogy egy drámai vonulata meglegyen, amiben benne van az árulás, a harc, az eltökéltség, az elszántság, sok-sok kegyetlenség, sok-sok, és sok-sok szerelem, és sok-sok valami olyan hangulat az rossz óra, olyan lelki állapot, ami onnan a színpadról le tud jönni, és bele tud ivódni az emberekbe, mármint a lelkükbe. Ügyeltem arra, hogy mindenkinek legyen meg az igazsága. Egy epikus műben ilyen nincs, a drámában ott kell lenni mindenkinek, mindennek, ami fontos. Tehát igazság kvázi, ha igazságot nem is, de magyarázatot szolgáltattam Hegedűs árulására. Erősen motiválódott a Jumurdzsáknak ez a szenvedélye, hogy minden áron megszerezze, és hát a dobó elszántsága az nem egy papíros dolog volt, hanem még hazudott is a cél érdekében, hogy sikerüljön megmenteni a várat. A cigány szerepét azt nagyon szerettem. Azt ki kellett találni, azt végig kellett vinni, és neki be kellett adni egy olyan személyiséget, egyéniséget, ami szerteágazóan megmutat valamit az emberből, amit a hősies szerepek nem tudnak megmutatni. Nagyon-nagyon erős volt a zene szerepe, a rámható hatása. Tehát tulajdonképpen erősítettük egymást, mert szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy nagyszerű versek vannak ebben a darabban. És kölcsönösen motiválni tudtuk egymást, és ezek a visszahatások csak a javát szolgálták, mert ami kiesett, ami nem kellett, ami nem volt, hát azt, hogy tökéletes, nem mondhatom, de nem volt, nem passzolt mondjuk annyira, azt ki kellett selejtezni akkor is, hogyha nekünk kedves volt. A drámai vonulat, a drámai menet, hát ezt megfogni, hát erről a rendező is tudna beszélni, mert ott kell lenni. És rengeteg olyan dolog kiesik, ami kedves az embernek, vagy fontosnak tartja, de végig kell vinni egy mesét, amiben, mint az elején mondtam, benne van mindaz az emberi tényező, ami két és fél óra alatt megvalósítható úgy, hogy az emberek egy kicsit emelkedettebben menjenek ki a nézőtérről.
2: Szóval mindenkivel egyet értek, de nekem is van egy saját időszámításom, az a 29. évad. amivel az egészet meghirdettük. A darab létrejött, az első előadás ugye 1997-ben a Margit szigeten volt, az a Szakácsi, Likidál, stb. Most nem mondom még a szereplőket. Nagyon sok anyag van fönn a neten. Tehát, hogyha az Agria játékok honlapját megnézzük, én azért hoztam tévét meg laptopot, csak elfelejtettem a távirányítót elhozni, úgyhogy most nem tudok vetíteni, öngolt lőttem, de azért le fog játszani egy-két hangzó anyagot, ami érdekes lehet. És itt van a szereposztás is, fönn van a mostani idei szereposztás. De miről szól ez? Arról szól, hogy a 29. évad utána a 30. évad, ami egy nagyon szép kerek szám, egy előadásnak, egy színpadi produkciónak, ami általában egy manapság egy-két előadást érnek meg. Tehát fantasztikus számok ezek, és próbáltam feldolgozni, hogy hol voltunk, mikor voltunk, Pólókőtől kezdve, Filis Poros Jenőn át, fantasztikus helyeken voltunk, és én úgy gondoltam, hogy a 30. év az egy olyan kulcsfontosságú év, hogy újra születésével legyen. Tehát egyrészt látványban majd a lehetőségeinket majd a rendezéssel kell egyeztetni, tehát amivel lehet, abban még érettebb, még nagyobb produkciót csinálni, és erre ehhez persze anyagi feltételek is kellenek nyilván. Miben újult meg eddig a darab? Hát például az, ami egy régen egy prózai jelenet volt a végén, a bizonyos köznapi hősök, az végleg bekerült az előadásba, mint zenei jelenet, és ez már a sportcsarnokból is megvolt. Ennek a videoklipje is fönn van a neten, szerettem volna vetíteni, de nem sikerül. És ugyebár a dolognak a dramaturgiája is folyamatosan csiszolódik, de gyakorlatilag ez most már egy ilyen nagyon tradicionális előadásá vált. És én azt írtam most, hogy az Agria játék a produkció Egri csillagok a nagy magyar történelmi műzike. Úgy gondolom, hogy ez a végső forma, ami szimpatikus nekem, de gondolom a közönségnek is, mert itt a szereposztásban az is elő van, hogy egy dicsőséges győzelem a magyar történelemben. Nem akarok senkit kritizálni, de Mohácsról is írnak mostanában darabot. Nem tudom, hogy az mennyire volt dicsőséges. Én nem tanultam történelemben, hogy az dicsőség volt, de ez egy másik téma. Ez biztos, hogy a magyar történelem dicsősége, és az is biztos, hogy ez is marad. Tehát akármi lesz, történik a világban, meg itthon, meg otthon, ez mindig a dicsőséges történet közé tartozik, és Eger pedig ennek a legbüszkébb és legnagyobb tulajdonosa, vagy hogy mondjam, csúnya szóval, haszonélvezője, vagy győzője, vagy bármi. Tehát ez egy fantasztikus dolog, és remélem, hogy ez is a támogatóinknak és az érdeklődőknek is jelent valamit, és ezért mehetünk tovább, és folytathatjuk a dolgot. Tehát ebben nagyon bízom, és hát elkezdtem a dolognak a videó megjelenését szervezni, illetve most nem zenét szerzek, hanem videót keverek, kavarok, hogy jusson el minél több ember ez a dolog. Mert nagyon sok musical születik mostanában, szinte évadonta 10-20, nem tudom, figyelemmel kísérem, de tényleg az van, hogy az a fajta rákészülés, ami ebben a darabban van, az, hogy ezt időbe kellett megírni, időbe kellett színpadra vinni, időbe kellett sok minden, és kellett hozzá plusz energia, plusz tudás, plusz műveltség, stb. Hogy ilyen darabok szülessenek most majd újabbak is, erről van lehetőség, hogy ezt elérjük, és ez a darab legyen példája, meg még az István a király. Ez a kettő, ami szerintem történelmileg is nagyon fontos. Tehát ezeket a dolgokat szeretném továbbvinni, így ebben a csapattal, meg ha lehet akár a világot is megfordítjuk, hát ez semmiből nem áll, azt én tudjuk. Volt már olyan, hogy lefordítják németre, van is, meg is találtam egy olyan szerződést, amit az elején volt egy olyan, hogy német nyelvű előadást is terveznek belőle, aztán ebből most még eddig nem lett semmi, de én soha nem adom föl.
0: Az elhangzott összeállításban elsőként az Egri csillagok című történelmi musical szövegíróját, Béres Attilát, majd Várkonyi Mátyás zeneszerzőt hallották.
3: Esküszöm, hogy a haza érdekében minden erőmmel a várat megvédem. Élve el nem hagyom, bogánynak nem adom, a magyarok istene engem úgy segélye. Erő és forté meg nem félemlít, meg nem tántorít pénz, se ígéret. És a vár feladására való minden hajlandóságot sújtsa erős, jogos, halálos ítélet. A haza nem eladó! Veletek maradok minden rosszban. Nem kérek olyat, mit magam nem tennék. Ha nem így cselekszem, vessen ki a föld, és ne érdemeljen ki az Úr örök kegyelmét. Esküszöm, hogy véremet és az életemet a vár védelmében meg nem kímélem. Magamat élve én meg nem adom, az örök Istenem úgy segélyen.

Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői Farkas Erzsébet és Klész Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk Önöknek, a viszont hallásra. Most elhangzott adásunkat holnap, azaz pénteken este 21 óra 5 perckor megismételjük. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszain.

0: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
1: 21 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Először állítják ki Romániában Assisi Szent Ferenc ereklyéit. A Szerelfi Szentföldi maradványait péntek délutántól vasárnap estig Nagyváradon, a helyi Ferences Kolostorban lehet megtekinteni. Az ereklyék Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából lesznek láthatók a Párciumi városban. A szervező nagyváradi görögkatolikus püspökség és a ferences rend szerint az ereklyék első ízben láthatók Romániában. Hangsúlyozták, hogy az ereklyék nagyváradi jelenléte különleges alkalmat kínál a személyes és közösségi imádságra, a teljes búcsú elnyerésére és a lelki megújulásra. Arra is lehetőséget ad, hogy a hívek Assisi Szent Ferenc közbenjárását kérjék családjaikért, közösségeikért, a betegekért és a világ békéjéért. Közösen szervezett véradást az Országos Vérellátó Szolgálat és a Porsche Hungária. Rendkívül fontosak azok a vállalati és közösségi összefogások, amelyek felhívják a figyelmet a rendszeres véradás jelentőségére, és új véradókat ösztönöznek a csatlakozásra, hangsúlyozta Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató helyettese. Az MTI-hez eljutatott tájékoztató szerint arról is beszélt, hogy a nyári időszak minden évben kiemelt figyelmet igényel a vérellátás biztosítása szempontjából. A véradási hajlandóság ilyenkor jellemzően csökken, miközben a betegellátás vérigénye nem mérséklődik, ezért is rendkívül fontosak a figyelmet erre felhívó vállalati és közösségi összefogások is, emelte ki Nagy Sándor. Lezárta a Klebersberg központ és a tankerületi központok átvilágítását az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A jelentés megállapítja, hogy az előző kormány az elmúlt években fokozatosan visszaépítette a túlzottan központosított irányítási modellt, amely már 2016-ra működésképtelennek bizonyult. Ezt a tárca közölte az MT-vel. A minisztériumi közlemény szerint a vizsgálat feltárta, hogy bár a Klebersberg központ és a tankerületi központok jogilag azonos szintű önálló központi költségvetési szervek, a Klebersberg központ a gyakorlatban olyan operatív irányítási és engedélyezési rendszert alakított ki, amelyre sem törvényi felhatalmazása, sem szakmai indoka nem volt. A tárca úgy fogalmaz, a mostani átalakításokkal egyszerűbb, gyorsabb és átláthatóbb működés jön létre, amelyben az iskolák több szakmai mozgástérrel rendelkeznek, a tankerületek pedig valódi fenntartói feladataikra koncentrálhatnak. Az alacsony felvásárlási árak miatt veszélybe került a hazai dinnyetermelés, figyelmeztetett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szervezet szerint önköltségi szint alá csökkent a görög dinnyetermelői ára, a július közepén tapasztalt lehűlés és az európai túlkínálat miatt. Újabb kitelepítéseket rendeltek el az erdőtüzek miatt a délnyugat-franciaországi Bordeaux közelében. A térségben pusztító lángok miatt eddig 220 ezer ember volt kénytelen elhagyni lakó vagy nyaraló helyét 23 településen. Franciaországba közben megérkezett az idei negyedik hőhullám, ami miatt a hatóságok a tüzek súlyosbodásától tartanak. Spanyolországban több mint 200 területet nyilvánított katasztrófa sújtotta övezetti a kormány a március óta bekövetkezett természeti csapások miatt. A spanyol kormány döntése 14 tartományra vonatkozik. A súlyos erdőtüzek mellett árvizekre, földcsuszamlásokra és az ipari balesetekre is kiterjed. A MÁV csoport vízosztással, párakapukkal készült a harmadfokú hőségriasztásra. Több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy palackját, közölte a vállalat. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán a magyar közutat és az autópálya üzemeltetőket is arra kérte, hogy a torlódások esetén készüljenek fel ivóvíz kiosztására az autósoknak. Fokozódik a kánikula a hétvégén, a legmelegebb órákban 40 Celsius fok is lehet, miközben a hajnalok sem hoznak felfrissülést, derül ki a Hungaromet Nonprofit Zrt. Mai előrejelzéséből. Pénteken derült felhőtlen lesz az ég, az Észak-Dunántúlon a déli délkeleti szél megélénkül, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul majd, szombaton pedig 34 és 40 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap napos idő várható kevés komoly felhővel, 34 és 40 fok közötti hőmérséklettel. Híreinket hallották.

Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus boldogságunk címmel. Napi Zsolozsmánk egyik imája kívánkozik műsorunk elé mottóként. Így hangzik: Krisztus igaz világosság, ki megvilágítasz minden e világba jövő embert, legyen ránk jegyezve orcád világossága, hogy meglássuk benne a megközelíthetetlen fényt. Vezéreld lépteinket parancsolatait teljesítésére, szeplőtelen anyád és összes szenteid imái által. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést és lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.

0: 33. alkalommal szervezték meg a nyári zsolozsmás tábort a Miskolci Egyházmegyében, a már megszokott és festői szépségű helyszínen, Irotán. Július 6-án vecsernyével kezdődött a három napon át tartó szüntelen imádság. A hagyományokhoz hűen a liturgikus nap minden szertartását elvégezték, a közötte lévő időben pedig fennhangon olvasták a zsoltárokat. A résztvevők közül többen azt is megfogalmazták, hogy nem csupán zsoltározás az itt töltött idő, hanem sajátos lelki gyakorlat is. Idén Dudás György atya, a propedeutikus szeminárium előjárója ajánlott ehhez gondolatébresztő elmélkedéseket. Laskai Anna munkatársunk talált alkalmat arra, hogy mikrofonja előtt beszélgessen Dudás György atyával, és a három nap alatt mindvégig a résztvevőkkel együtt imádkozó Orosz Atanász püspök atyával. Őket hallgatjuk.
1: A zsolozsmás napoknak mindig van egy-egy előadója. A téma az mindig az imádság, és visszajáró résztvevőként mondhatom, hogy nagyon jó azt látni, hogy mindig az előadó egyénisége is benne van ezekben az előadásokban, és az is, hogy mennyire személyes dolog az imádság. Hogyan lehetne ezt a három előadást összefoglalni, ami itt Irotán elhangzott?
2: Az előadásaimnak a fő mottója ez Johannes Hartelnek, egy német teológusnak a gondolata. Ez így hangzik, hogy az imádság nem minden, de imádság nélkül minden semmi. Az imádság mellett, az aktív imádság mellett, amit az imában időben ott töltünk, amellett vannak más feladataink is. Természetesen kell a napi dolgainkat, a munkánkat csinálni, viszont ahhoz, hogy ezeket valóban szeretettel, hittel, valódi eredménnyel tudjuk végezni, ez szükséges, hogy mindent áthasson az imádság. És én ezt próbálom kifejteni három előadáson keresztül, és a szamariai asszonynak a történetét hoztam ehhez segítségül. Furcsa, mert elsőre nem az imádságról szól, van benne szó az imádságról, de nem csak erről szól. Mindazonáltal úgy vélem, hogy nagyon jól ad egy ívet azoknak a gondolatoknak, amelyeket szeretnék elmondani. Az első az, hogy Jézus ott ül a kútnál, és megszólítja az asszonyt, hogy adj innom. És ez nem csupán egy fizikai szükségnek a kielégítésére vonatkozó kérés vagy felszólítás, hanem megmutatja azt is, hogy az imában nem csak az ember vágyik Isten után, hanem sokkal inkább az Isten az, aki keres minket. És mi az imában erre a kérésre adunk egy választ. Tehát elsősorban az Isten keres bennünket, az Isten vágyakozik utánunk, és ez a vágyakozás találkozik a mi vágyakozásunkkal, a mi kéréseinkkel. És úgy vélem, hogyha így gondolunk az imádságra, akkor rájövünk arra, hogy az ima az nem egy teljesítmény, nem szavaknak a mormolása, hanem egy kapcsolat. Egy kapcsolat, amelyre időt kell szánnunk, amelyet ápolni kell, amely nem marad meg anélkül, hogy én ne töltenék időt a másiknak a jelenlétében. A kapcsolat felvétele után következik az is, hogy megnyílunk a másik előtt. Jézus is mondja a szamariai asszonynak, hogy menj, hívd ide férjedet. Rátapint életének az egyik legkritikusabb pontjára. Rátapint arra, ahol dolgoznia kell, ahol ő is igazán érzi azt, hogy ez az, ami mondhatni a szégyenét okozza akár az egész társadalomban is. Mi is így vagyunk az imádságban, hogy belépünk az Istennel való kapcsolatba, és feltárulkoznak előttünk a hibáink, a gyengeségeink, a bűneink, és az Isten előtt nem tudunk elbújni. Az Isten előtt nem tudjuk elrejteni ezeket. Mindazonáltal ezek a hibák, ezek a gyöngeségek is tudnak alapot szolgáltatni arra, hogy az Isten itt is megérintsen engem. Hogy ott tudok igazán megnyíni, ahol nekem dolgoznom kell magamon, ahol nekem van valami lemaradásom, ahol nekem fejlődnöm kell. És hogy ezek a hibák, ezek a gyengeségek, ezek nem hátráltatói az imádságnak, hanem ezt próbáltam megmutatni, hogy ezek igazán tudnak nekünk segíteni abban, hogy fejlődjön, és hogy igazán ráismerjünk arra, hogy ezeken keresztül is meg tud szólítani engem az Isten. És hogyha ezekre rádöbbenek, akkor rádöbbenek nem csak a hibáimra, hanem arra is, hogy az Isten mennyire szeret engem. És a legnagyobb boldogságunk az, és az imádság erre segít bennünket, hogy rádöbbenjünk, hogy mi az Istennek a szeretett gyermekei vagyunk. És hogyha az Isten is szeret bennünket, akkor nekünk is a saját magunk szeretetével kell őt szeretni, a saját magunk imádságával kell őt szeretni. Ezért is igaz az, hogy mindenkinek valamilyen módon személyes az imádsága, hogy persze vannak kötött formák, vannak, amelyek szerkezetet adnak, vannak, amelyek segítenek bennünket, hogy hogyan kell imádkozni, de végső soron mindenkinek saját magának kell megtalálni azt, hogy ő hogyan tud imádkozni az Istenhez. És a harmadik része az előadásainak pedig kicsit az imádságnak a gyümölcseiről szól. Direkt használom a gyümölcsök szót, mert a gyümölcs az olyan, aminek a megéréséhez idő kell, amelyet gondozni kell, amely nem automatikus. hogy az imádságunk az nem egyből hoz valami hasznot számunkra, hanem az imádság az hosszú, kitartó munkának a gyümölcse, és ennek az imádságnak ilyen hosszú távú gyümölcsei mutatkoznak a mi életünkben. És hogy milyen gyümölcsöket tapasztalhatunk meg az imában, ez is azt gondolom, hogy attól függ, hogy mennyire tudunk mi kitartóak lenni, mennyire tudunk mi önzetlenek lenni az imában, mennyire tudjuk mi az időnket oda áldozni. És nagyon érdekes, hogy a szamáriai asszony is, amikor találkozik Jézussal, megtörténik a beszélgetés, ott hagyja a korsót. Ott hagyja a korsót, ami azt szimbolizálja, hogy mi is az imádságban ott vagyunk, valamit szeretnénk vinni, a kéréseinket, örömünket, hálánkat, akár nehézségeinket, és valahogy, ha belépünk az imádságba, találkozunk az Istennel, elidőzünk az ő jelenlétében, akkor valahogy ezek a dolgok átalakulnak és a helyükre kerülnek. Valahogy mi is ott hagyjuk ezt a korsót, és megtaláljuk azt, hogy mit is kell tennünk, és megtapasztalhatjuk a gyümölcseit, mint ahogy a szamáriai asszony is elkezdte hirdetni Jézusnak a jelenlétét a városban, és sokak megtértek. Azt gondolom, hogy ezek az igazi gyümölcsök, amelyeket valóban kitartóan kell imádkoznunk, amelyek nem automatikusan jönnek, de úgy vélem, hogy az életben az igazán fontos dolgok azok nem automatikusan jönnek, hanem valamilyen módon a mi munkáinknak és az Isten kegyelmének a eredményei. Hogy oda kell adnunk magunkat teljes mértékben, hogy valóban megtapasztalhassuk azt, hogy mi is az imádságnak igazán a gyümölcs az életünkben.
1: Az irotai zsolozsmás napok az egy nagyon különleges keretet ad azzal, hogy a csendet segíti, a közösség erejét is megmutatja. Milyen előadóként ebben jelen lenni?
2: Először is nagyon megtisztelve érzem magamat, mert amikor először voltam itt, akkor nem gondoltam volna, hogy egyszer én is elő fogok adni. Úgy vélem, hogy azt tudom megosztani, amit én is megtapasztaltam, amit én is átéltem, amit én is igyekszek minden nap teljesíteni. Mert úgy vélem, hogy talán az emberek személyen sokkal fontosabb az, hogy lássák azt, hogy a papok is küzdködnek ezzel, hogy olykor a papoknak is erőfeszítést kell tenni, hogy a szenteléssel nem lesz automatikus az, hogy akkor mi itt az imádságban is felső fokon fogunk működni, és minden küzdelem nélkül lesz. Hogy ez egy út, ez egy hosszantartó út, ami egész életünkön át tart. De hogy megéri ebben az imádságban ott lenni, hogy megéri valóban az Istennel szoros élő kapcsolatban lenni.
1: Amennyire sokfélék vagyunk, valóban az imádság útján is különböző pontokon tartózkodunk, ha ez ugye nem is látszik, vagy erre nézve nem történt semmiféle felmérés. Mennyire inspiráló ez a közeg? Milyen itt lenni?
2: Nekem nagyon erőt adó azokat a tekinteteket nézni az előadások közben, akik rám szegeződnek. Látom azt, hogy mennyire az igyekezet ott van mindenkinek a szívében, mindenkinek ott van a szemében, és hogy igyekeznek arra, hogy valóban ezen az úton előre járjanak, és tanulni akarnak fejlődni ebben. És jó egy olyan közegnek beszélni, akik szeretnék hallgatni azt, amit én mondok. Ezt a fajta inspirációt érzem én is, hogy itt figyelnek, hogy nincsenek kókadó tekintetek, vagy csak lehet, hogy a zsoltározás miatti fáradtságból adódóan. Itt valahogy azt érzem, hogy mindenkiben megvan a vágya arra, hogy szeretnének ebből tanulni, szeretnének ebből fejlődni, és szeretnének valóban még jobban Krisztus lábainál, az Isten lábainál állni és lenni.
1: Püspök atyával mondhatom, hogy már megszokott módon évről évre beszélgethetünk itt irotán. Milyen a 2026-os év zsolozsmás tábora, ha egy picit jellemezni, bemutatni kellene?
3: Hát fontos, hogy ez mindig képmutatás nélkül legyen bemutatva, hiszen lelkiségről van szó, olyan lelki programról és eseményről, amely itt a környéken egyedülálló, és számunkra egy nagyon értékes szokás és hagyomány is lett. Az idei zsolozsmás tábor az utóbbi évek zsolozsmás táborainál nagyobb részvétellel zajlott, és ez örömteli volt. Ráadásul az időjárás is nagyon kedvezett nekünk, mintha klimatizált irotára érkeztünk volna. A kánikulából most szinte semmit nem tapasztalhattunk, és nap mint nap egy kis permetező eső hűtötte a kedélyeket, és jót tett a már-már felhevült testünknek, lelkünknek. Az, hogy 40-en vagyunk együtt az irotai templomban, az esélyt ad arra, hogy 3 nap és éjjel folyamatosan tudjunk imádkozni. Amikor jóval kevesebben voltunk, akkor egyesek számára valóban túlterhelő volt, hogy éjszaka is egy-egy órára, 2 órára a templomban a zsoltározásnál tartsák a frontot. Most viszonylag kiegyensúlyozottan, spontán módon sikerült megosztani ezeket a nehéz éjszakai időket is. A zsolozsmás tábor első 2 napján, napjában 9 imaórát végzünk, már a reggeli zsolozsmát és az alkonyati zsolozsmát is ide számolva, és az ezen kívül eső időkben itt-ott egy kis elmélkedést hallgatunk, de alapjában véve zsoltározással telik az idő. És az, hogy 40-en együtt vagyunk, azt is jelenti, hogy az a már évszázadok óta előírt 40 uramirgalmaz minden imaórában, az most olyan személyre szóló, meg a helyzetre is, hiszen világunk, országunk is nagyon rászorul az imádságra, és Leó pápa legutóbbi megnyilatkozásaiban is utalást láttunk rá, hogy az Isten irgalmát kérjük erre a nagyon sajátos helyzetbe került világra. Úgyhogy ez a három nap esélyt adott számunkra az összeszedettségre, a lelki felfrissülésre, de a közösség teremtésre is olyan hittestvérekkel, akikkel egyébként évközben nem nagyon találkozunk. Itt az irotai templomban éppen az imádság láthatatlan kötelékei kapcsolnak össze bennünket, és ez nagyon jót tesz. A legfiatalabb korosztálytól, tehát a bölcsődés korosztálytól, a legidősebb nyugdíjas korosztályig minden korosztály képviselve van, és ez is jót tesz, hogy mint egy nagy család vagyunk együtt, annak ellenére, hogy ki inkább a barátját, az ismerőseit, a korosztályából lévőket hozta, de valahogy a Jóisten gondviselése így alakította, hogy ennyire sokrétű, sokszínű a zsolozsmázóknak az összetétele.

0: Folytatjuk sorozatunkat, melyben olyan látható jelekre, tárgyakra szeretnénk irányítani a figyelmet, melyet keleti egyházunk kínál nekünk, hogy általuk foghatóvá tegye Isten kapcsolatunkat, segítse hitben való haladásunkat. Ezen az elcsendesedést igénylő, mély tapasztalatokhoz vezető úton Kocsis Fülöp érsek metropolita a lelkivezetőnk. Témája a gyertya és a tömjén.
1: Hitünk látható jele a tömjén. Az őskeresztények a tömjént hamar visszahozták a liturgikus gyakorlatukba. Noha kezdetben erőteljes viszolygás volt használatával szemben, hiszen a pogány vallások is előszeretettel alkalmazták. És sok esetben a tömjén parázsra helyezése egyenlő volt a pogány áldozat bemutatással. Voltak, akik vértanúságot vállaltak azzal, hogy nem voltak hajlandók tömjén gyújtani a bálvány szobor előtt. Az Ószövetség korában is megtalálható volt a pogány vallásokban és a zsidó nép kultikus gyakorlatában egyaránt. A próféták számtalanszor ostorozták a népet, amiért hamis istenek előtt mutattak be tömjén áldozatot. Mégis, már az első Fritz Sátor elkészítésekor fontos volt az a kicsi asztal, amelyen a tömjénnek ott kellett illatoznia. Ez a látvány és illat oly gyönyörűség volt a hívő zsidó ember számára, hogy Simon főpapot is a róla szóló dicsérő énekben hozzá hasonlítja. A függöny mögül kilépő főpap olyan, mint az izzó tömjén a füstölő parazsán. Persze nem holmi gyönyörkeltés eszköze volt csupán a tömjén illat. A főszálló füst az imádság képe. A 140. Zsoltár szavait mi is énekeljük minden esti Isten tiszteletünkön. Az Uram, te hozzád kezdetű sorok után. Igazodjék fel az én imádságom, mint a tömjén füst a te színed elé. Az izzó parázs fölhevíti a tömjént, s ettől a forróságtól annak füstje fölfelé száll. Éppen ilyen az imádság is. A forró szívből emelkedik a legkönnyebben. Ezt kérjük mi is a zsoltárossal együtt, hogy legyen izzó a szívünk, s onnan vegye kedvesen az Úr a feléje szálló könyörgéseinket. Erre nem mindig gondolunk a szertartás közben. Mégis a tömjén illata, a fölszálló füst látványa öntudatlanul is készed bennünket az odaadó imádságra. Ezért fontos és nélkülözhetetlen eleme a liturgiánknak a tömjénezés. Nem csupán ráadás, díszítő elem, a celebrációt különlegesebbé tevő érzelmi hatás, hanem imádságunk szerves része, miként a buzgóság is az. A Jelenések könyve is tanít, hogy a tömjén nem csupán buzgóságunkat serkenti, hanem az a szentek imádságát is jelképezi. Sok tömjént adtak az angyalnak, ugyanis sok imádságra van szükség az egyházban. A szentek imája bennünket is megerősít. Mindnyájan tapasztaljuk a magunk imájának csekéke erejét, szétszórtságból fakadó felszínességét. Jó tudni, hogy vannak szentek, akik viszont tudnak izzón, átszellemülten imádkozni. És mi is hozzájuk társulhatunk. Ezt is lelkünkbe idézi a tömjénfüst, amely betölti az egész templomot. A tömjén illata jelzi, hogy egy templomban mennyire gyakran imádkoznak. Van, ahol a zsolozsma illata egészen beleivódik a falakba, az oszlopokba, a padokba. És nem csak az élettelen tárgyak, hanem sokkal inkább az oda gyakran járó emberek itatódnak át az egyháznak ezzel az imádságos illatával. A templom, a tömjén illatba vont mennyei Jeruzsálem, már a mennyországhoz szoktat bennünket. Akkor fogjuk odát is jól érezni magunkat, ha már itt is otthonra leltünk a bearanyozott, illattal átjárt szertartásban. Nagy támadásnak vagyunk kitéve ezen a téren is. Mai parfümökkel bódított köreinkben ez a jel is erejét veszni látszik. A rámenő szagok és tökére finomított illatok úgy torpedózzák érzékeinket, hogy amit a templom ezekhöz képest nyújtani tud, az csak gyenge utánzatnak tűnik. Holott ez is a valóság kifordítása. Éppen olyan szemfényvesztés, mint a mesterségesen építgetett édeni állapot. Az érzékszerveinket, a látást, hallást, taglást nem azért kaptuk, hogy sokszorosan habzsoljuk velük a földi örömöket, hanem hogy minél gazdagabban bekapcsolódhassunk az Isten dicséretbe. Igaz, segítenek a földi eligazodásban is, de mire jó a földi igazodás, ha annak iránya nem a menny felé vezet? A fölfelé szálló tömjénfüst világosan jelzi imádságunk, s egyben életünk irányát.

0: Szentgáli Kata több versét, gondolatát közvetítettük már műsorunkban. Konkrét történéseket csak ritkán jegyzett le. Sokkal inkább pillanatnyi érzéseket, benyomásokat, gondolatokat rögzített. Szentgáli Kata már fiatal korától kezdve a tökéletességre törekedett, hasonlóvá válni Krisztushoz, eljutni a szentpáli élekén, de már nem én, hanem Krisztus él bennem lelkiségre. Műsorunk végén hallgassák meg Akarni kell című elmérkedését. Mohai Gábor előadó művész olvassa fel.
1: Jegyezd meg jól azt a napot, amikor találkoztál Jézus Krisztussal. Mindahogyan János még az órát is, a délután 4-et szívébe véste. Az Úr a legcsodálatosabb ember, akit valaha láttál. Benne fogható közelségben jött feléd az Isten, hogy átöleljen. Az idő legnagyobb értéke, hogy benne megkezdtük az időtlenséget. Milyen kár, hogy csak úgy vitetjük magunkat, ha csak úgy felültünk a vonatra, és nincs semmi elképzelésünk az élet értelméről. Figyeld meg az operanyitányokat, mennyire megsejtetik az elkövetkező darab szépségét, mennyi várakozást ébresztenek a felcsendülő

de véletlenül se a kövekből, se belőlünk nem mintázódik meg Krisztus arca. Ne álmodozz azon, mit meg nem tennél Istenért, ha más körülmények között volnál. Azt add neki, amit van. Magadat hétköznapjaiddal együtt. Akarat kell hozzá, hogy mindig mindent helyére tegyünk íróasztalunkban. Akarat kell a belső élet rendszeres gyakorlataihoz is. A reggeli imához, hogy olyan egyéni és átélt hangsúllyal mondjuk, melyet Isten a szívek milliárdos kórusában is megkülönböztessen a miénknek. Akarat kell a szentírás olvasáshoz, hogy úgy figyeljünk a szövegre, mintha az Úr maga beszélgetne velünk. Akarat kell, hogy betartsuk a Szent Jónás kitűzött idejét, a heti kis elhatározásokat, az otthoni segítést, az engedékenységet a lényegtelen dolgokban, a pontos felkelést, a jó szót a szomszédok felé, s az öregeknek adott mosolyt. Isten nem kíván többet, mint amennyit az ő véleménye szerint te képes is vagy megadni. A ti én bennem és én ti bennetek megvalósulásakor személyiségünk megmarad. Mégis Krisztus cselekszik. Képességeinket sajátjaként használva, olyan belülről jövő sodrással, mint lüktet a vér. A tő vérkeringésében élünk. A tő vérkeringéséből élünk. Ha bármilyen kicsi dologban véleménykülönbség van Isten és közötted, még nem vagy tökéletes a szeretetben. Te örülsz annak, ha gyermeked rád hasonlít, ha barátod hasonlóan gondolkodik, mint te, s megilletődve olvasod a régi könyvekben, hogy a feleség megosztotta férje számkivetését, vagy Damián atya így beszélt betegeihez: mi leprások. Ha ezt megérted, miért csodálkozol, hogy vannak, akik sorsközösséget akarnak Krisztussal, olyan teljesen, hogy örülni tudnak minden kicsi hasonlóságnak, munkában, gondban, örömben, sőt, még a szenvedésben is. Aki nagyon szeret, az semmi rendkívülit nem talál ebben. Mindig eredményt akarunk látni. Azt hisszük, akkor van értelme életünknek, ha itt és most alakítottunk a világon. Pedig a csillagok fénye sincs itt azonnal. Sőt, vannak olyan távoli égitestek is, amelyekről a fény már elindult felénk, de csak egy másik nemzedék fog rá felfigyelni.

Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!

0: megmaradni. A határon túli magyarság közéleti magazinja.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Határon innen és Határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai adásunkban a székelyföldi Tusványosra látogatunk, ahol a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen pódiumbeszélgetést tartottak Európa átalakulása és a kisebbségi jogok témaköréről. A beszélgetésen Bak Miklós politológus, egyetemi docens és Szili Katalin, a Magyarországgyűlés korábbi elnöke mondták el véleményüket a témában.
2: Egy titkot osztok meg önökkel. Ide egy másik beszélgetést terveztünk. Szabin German, ismert közéleti aktivista, transzhívanista lett volna ma

Vendégünk sajnos egy sajnálatos ok miatt ennek nem lehetett most itt keretet adni, de a témánk az mindenképpen kapcsolódik ahhoz, amiről vele beszélgettem volna. Nyilván transzilvanizmus kérdése az kapcsolódik a régiók Európájának a kérdéséhez. Na most a kisebbségi jogoknak az európai térségen és az Európai Unión belüli sorsa. Jó, az európai térség az nyilván több, majd Kalmár Ferenc fog részletesen is gondolom beszélni erről, hiszen neki nagyon jelentős munkássága volt az Európa Tanács közgyűlésében. Tehát a régiók Európája lekerült a napirendről, tehát az a nagyon is megejtő jövőkép, vízió, amit de Rougemont, francia gondolkodó fogalmazott meg még a 60-as években, és amelyre a 90-es évek első felében az európai architektúra víziója épült, nevezetesen, hogy ez egy háromszintű politikai térség lesz, a régiók, az államok és az Európai Föderáció vagy Konfederáció szintjei fogják meghatározni, és mindegyik szint a szubszidiaritás nevébe fog működni. Nos, ez tulajdonképpen az elmúlt 20 évben lekerült a politikai napirendről, az európai politikai térszerkezet átalakult, és hát ez az, ami tulajdonképpen az európai kisebbség jog involúcióját, elnézés, hogy ezt a csúnya idegen szót használom, tulajdonképpen meghatározta. Na de hogyan tudnánk ezt a folyamatot tulajdonképpen egy jó értelmezési keretbe helyezni? Én most erre teszek kísérletet, és elnézést kérek, hogyha az első néhány mondat az egy túlságosan teoretizáló bevezetésnek tűnik, de úgy hiszem, hogy fontos lesz, és igyekszem rövidre fogni ezt a bevezetést. Arról lenne szó, hogy több érdekes új politikai elmélet úgy osztályozza, klasszifikálja az államokat, helyesebben nem is az államokat, hanem az állami viselkedés módot, hogy alapvetően ennek két alapmintája van, a birodalmi és a nemzetállami. Kéretik már is mind a kettőt kis idézőjelbe tenni, és tudomásul venni, hogy nem világosan elkülönülő kategóriákról van szó, hanem történelmi színjátszásnak kitett kategóriákról van szó. És ennek a lényege, ahogy Joram Hazony, izraeli-amerikai politika tudós ezt egy nagyon érdekes könyvében kifejtette, ennek a kétféle állami viselkedés módnak a lényege az, hogy a nemzetállami, a nemzet az modern kategória, de mint nemzetállami ő már az ókorba felfedezte egy tulajdonképpen olyan állami viselkedés, amelyre egy kulturálisan és tradícióiban meghatározott közösség a vezetőivel tulajdonképpen rááll, mint útvonalra, és Hazony az izraeli törzseket hozza fel. A mózesi törvénykönyvek szerint ezek az izraeli törzsek, királyságok tulajdonképpen úgy működtek, hogy a királynak a feladata, az uralomnak a feladata az volt, hogy megőrizze a közösségnek a tradícióit, nem kívánt terjeszkedni más irányba, és az uralom az nem új célok kijelölését, hanem az öröklött hagyományrendszer életben tartását jelentette. Ezzel szemben szintén az újkorban megjelent a birodalmi viselkedésmód, amelynek a jellemzője a terjeszkedés. A terjeszkedés az általában egy nemes eszme, főleg egy béke eszme nevébe történt, és már az ókori birodalmak kapcsán és a római birodalomtól kezdődően a Pax Romana eszményén keresztül világosan megfogalmazódott az, hogy egy egyetemes béke érdekébe történik a terjeszkedés, hogy ennek a béke eszmét, ez tulajdonképpen az akkor ismert világban érvényesítsék. Innentől kezdődően a történelem során megfigyelhető,
e két állami viselkedés módnak a valamiféle folytonossága, egymással való ütközése, kiegyezése, és az a térség, és akkor most érünk el Európához, ahol ez a dolog folyamatosan végbe ment, ennek a dinamikája, az tulajdonképpen Európa volt. A legmodernebb birodalmakat Európa produkálta a világtörténelem számára, és a modern nemzetállamnak a mintáját is Európa a Veszfáliai béke után ő dolgozta ki, és hagyta ránk mind a mai napig, és azóta Európa története egy folyamatos belső hullámzás, hol a birodalmiság, hol a nemzetállamiság tört előre. A II. Világháború utáni korszak az tulajdonképpen a nemzetállamok korszaka volt. A birodalmak jelentős részét letörték, és hát innentől kezdődően az európai egységesülés az tulajdonképpen a nemzetállamok együtt létezésének a talaján alakult ki, és az első európai egységeszmék tulajdonképpen azt szolgálták, hogy egy olyan államok között együttműködés alakuljon ki, amely birodalmi túlsúlyt nem tesz lehetővé, megakadályozza újabb birodalmaknak az előtörését. Nos, ez az alapító eszme, az európai egységesülésnek ez az alapító eszméje, valamikor hát megbicsaklott. Most nem mondanék évszámot, többféle diagnózisa van ennek. Sokan a Maastrichti szerződéshez kötik az európai integrációnak azt a forduló pontját, ahonnan tulajdonképpen elkezdődött egy kvázi birodalmi építkezés Európában. Mi jellemzi a birodalmakat, és azért, hogy lássuk, hogy mi történt Európával, érdemes a birodalmi építkezésnek két jellemzőjét még egyszer leszögezni. Az egyik a terjeszkedés. Itt az Európai Uniónak a bővítése is tulajdonképpen egy terjeszkedési logika. És így gyorsan hozzáteszem, hogy ezeket a kategóriákat, hogy birodalom és nemzetállam, én most csak leíró kategóriaként használom, tehát egyelőre ne kapcsoljunk semmilyen értékmozzanatot ehhez. Az Európai Unió bővítése az egy terjeszkedési logika. Nyilván nem a klasszikus területhódító terjeszkedés, hanem valamiféleképpen egy minta, egy kultúra és egy békeeszme jegyébe történő terjeszkedés, de ma már tudjuk a Pax Britannica és a Pax Americana birodalom története után, hogy a kulturális terjeszkedés az egyben a befolyásnak, a politikai és a gazdasági befolyásnak a terjesztése is. Az Európai Unió a globalizáció korában rákényszerült arra az átalakuló geopolitikai környezetbe, hogy maga is próbálja meg birodalomként viselkedni, mert különben visszaszorul. Nos, ez tehát a terjeszkedés az egyik. A másik, ami a birodalmaknak a jellemzője, egy másfajta állampolgárság eszme, gondolkodás, mint amit a klasszikus nemzetállamok kigondoltak. A klasszikus nemzetállamok esetében az állampolgárságnak az alapja egyfajta identitás és tradíció és hűség közösség, ami az állampolgárok sokaságát az államhoz köti. A birodalmak esetében nyilván a terjeszkedésből és a nagy területűségből adódóan kulturális kohézióról nem lehet beszélni. A birodalmak ezt a kulturális kohéziót behelyettesítették általában valamilyen szolgáltatói közösséggel. Adnak a birodalmak polgárainak valamit, és ugyanakkor követelnek tőlük valamit. Ennek számos történeti változata van, nem célunk ebbe most belemenni.

0: Azonban nagyon fontos látnunk a következő dolgot, és akkor itt jutunk el tulajdonképpen a kiinduló kérdésünkhöz, hogy miért változott meg a kisebbség politika, kisebbség jog érvényesülésének a lehetősége Európába. Nos, azért, mert ez a típusú állampolgárság gondolat és állami viselkedésmód átalakulása tulajdonképpen rákényszerítette az európai térséget, hogy ebben a kérdésben visszalépje. Hogyan? És akkor itt látjuk az érdekességet. Ez már napjaink kérdése az, hogy a nyugat-európai államoknak az egyik fő kérdése a migráció nyomán átalakult társadalom. Ők már a klasszikus nemzetállami modell keretében nem tudják fenntartani azt a típusú hűségközösséget és kulturális közösséget, amely a klasszikus nemzetállamokat jellemezte. Ugyanakkor ezeknek a nyugat-európai magállamoknak, amelyek létrehozták az Európai Uniót, van egy kettős történetük. Egyrészt Európán belül nemzetállamok voltak, de erős nemzetállamokként, korai nemzetállamokként a világ többi része felé birodalomként viselkedtek. Tehát két arcúak ezek az államok, van egy birodalmi múltjuk, és van egy nemzetállami múltjuk, és a birodalmi múlt több ok folytán tulajdonképpen abba az irányba vezényli ezeket az államokat, hogy a birodalmiságot most, a birodalmisági törekvéseket tulajdonképpen az Európai Unió egészére hát kiterjesszék, és ebből adódik egy olyan kettőség, amelyet szinte a napi politikában is tapasztalunk, és emlékszem, annak idején Orbán Viktor többször is elmondta, több beszédében is, hát ő felajánlott tulajdonképpen egy alkut a nyugat-európai államok felé. Ők nyugodtan alakítsák a belső életüket, és a migráció kapcsán fogadjanak el olyan politikákat, amilyeneket akarnak, de Közép-Európa államait hagyják meg a maguk tradíció szerinti politika szervezésbe, és ez lehetne az európai egység, vagy az átalakuló európai egység fennmaradásának egyfajta új alapító dílje, alapító egyezménye, ha sikerülne ezt a dolgot kimunkálni. Hát ez a dolog nem úgy tűnik, hogy sikerült, és innentől kezdve tulajdonképpen azt tapasztaljuk a jogok kodifikációja és a kisebbségi jogokat érintő felfogás tekintetében, hogy egy nagyon divatos kulcsszó, a multikulturalizmus fogalma is megkettőződött. A multikulturalizmus fogalmának ma már két értelme van, és amit Nyugat-Európában uralkodóvá kívánnak tenni, az tulajdonképpen egy birodalmi multikulturalizmus, amelyik nem kulturális és nyelvi identitáshoz, hanem egy ilyen általános szolgáltatói közösséghez tartozik. Én úgy látom, hogy a nyugat-európai államok ebből adódóan egy olyan átalakuláson mennek át, amit én úgy neveznék, hogy egy új állammodell, a szállodaállam van kialakulóba, amelybe tulajdonképpen bármilyen polgár, hogyha megfelelő szolgáltatási szabályokat figyelembe vesz, akkor megkaphatja ennek a szállodának a szolgáltatásait, majd bármikor távozhat onnan. Tehát egy ilyen, hogy úgy mondjam, piaci alapon rendezett átjáróház állammodell van kialakulóba, amelyben az állampolgári hűségnek a klasszikus 19. századi és nálunk Közép-Európában érvényes mintái eltűntek. Na most a multikulturalizmusnak a nyugat-európai fogalma ehhez kapcsolódik. Miközben mi közép-európaiak úgy tartjuk, bár egy kicsit ez a terminus most lejáratónak tűnik, érzünk benne már egy pejoratív ízt is, amikor multikulturalizmusról beszélünk, de a mi felfogásunkban a multikulturalizmus Európa klasszikus történeti multikulturalizmusát jelenti, azaz táji őslakós csoportoknak történeti, nyelvi, kulturális együttélésének a multikulturalizmusát. A nyugat-európai multikulturalizmus az tulajdonképpen, tehát nem kulturális alapú, de mivel egy szolgáltató államnak a legitimációjához kapcsolódik, ezért szükség van arra, hogy a kulturális vagy a sajátosság tagolásnak valamiféle mintáit tulajdonképpen felmutassa, és általában nem kultúrák, nem feltétlenül kultúrák mentén, hanem inkább biológiai kategóriák mentén kezdik az emberi társadalmat felszabdalni, és olyan csoportokat létrehozni, amelyek jogokat kapnak szolgáltatás formájában. Nem térek ki erre, mert nem témánk az LMBTQ közösségek, meg a faji kérdésnek az instrumentalizálása kapcsolódik ehhez. A lényeg azonban az, hogy a jogoknak az az átinstrumentalizálás, amely a klasszikus kisebbségi jogok kárára történik meg, tulajdonképpen ehhez a politikai érdekhez kapcsolódik. És akkor úgy hiszem, és itt meg is állnék, nem húznám tovább, hogy tulajdonképpen érzésem szerint itt kezdődik az európai kisebbségi jognak a kálváriája. Tovább visszaadnám a szót.
1: Akkor én köszönöm, vissza is veszem, ha már voltam olyan kedves, és a Miklósnak megadtam a szót, mint hozzáértő és szakmabéli elemzőnek. És ha megengedik, de jó is volt, hogy ezt így építettük fel, mert egy jó apropót és végszót adott ahhoz a Miklós, hogy én egy olyan felütéssel kezdjem a bevezetőmet, ami arról szól, hogy mi az a néhány dolog, amilyen kihívással ma Európa szembenéz. Miklós már szólt arról, az egyik ilyen a migráció, és nyilván az ehhez kapcsolódó kulturális sokszínűség. A másik ilyen kérdés véleményem szerint a demográfiai problémák, ami egyébként tulajdonképpen a migrációval össze is függ. Harmadik ilyen kérdés, amivel szembe kell nézni Európának, ez a háború, és a negyedik pedig a digitalizáció. És hadd kezdjem azzal, ami a migráció kérdését jelenti, és valahol a mai kisebbségvédelmi európai kérdéseink gyökere is itt keresendők, mégpedig az őshonos nemzeti közösségek, és itt azért szeretnék egy distinkciót tenni, ha megengeditek, hogy akkor, amikor mi itt kisebbségvédelemről beszélünk, mi a nemzeti kisebbségekre gondolunk. Ezt csak azért is tettem, mert voltam olyan Európai Uniós fórumon, ahol a nemzeti kisebbségek ügyébe gyűltünk össze a magyar közösségek, és az egyik európai korifeus ugye azzal kezdte, hogy az LMBTQ-s közösségekről beszélt, miután mondtuk, hogy lehet, hogy ő úgy gondolja, hogy arról kéne szólni, de most itt a nemzeti kisebbségi közösségekről van szó. És ezt azért is teszem, mert miért olyan érzékeny számunkra akkor, amikor kisebbségvédelemről beszélünk, a migráció kérdése? 1995-ben született a kisebbségvédelmi keretegyezmény és a 90-es évek elején a nyelvi karta, ami tulajdonképpen ma Európában nemzeti kisebbségek védelméhez kapcsolódik, ami keretjogszabályt ad. Tulajdonképpen kötelező, de ki nem kényszeríthető. Erről majd Kalmár Ferenc úr szerintem részleteibe fog beszélni, hiszen az Európa Tanács fogadta el a kisebbségvédelmi keretegyezményt, aminek ő is a tagja volt. És tudni kell azt, hogy ma Európában közel 50 millió azoknak a létszáma, azoknak az európai polgároknak a létszáma, akik nemzeti kisebbségi sorban élnek, őshonos nemzeti kisebbségi sorban. Másként fogalmazva, ők a szülőföldjükön kerültek olyan helyzetbe, hogy kisebbségben élnek. És ehhez szeretném hozzátenni azokat az adatokat, amik ma Európában, ezek 2025-ös adatok fellelhetők, 2025-ben Európában az egyébként nem Európában születetteknek a száma 46,7 millió volt. Ehhez hozzáteszem azt is, hogy 2024-ben a statisztikák szerint összesen 4,2 millió nem európai polgár jelent meg, tehát jött be Európába, de figyelmeztető az az adat is, ami a nem európai állampolgároknak a létszámát jelenti, ami nyilván nem ugyanaz, mint akik a nem Európában születettek, ők is 30,6 millióan vannak. Viszont hozzá kell tennem, hogy addig, amíg 50 millió volt 30 évvel ezelőtt is az őshonos nemzeti kisebbségi sorban élőknek a létszáma, addig az általam említett nem európai születésű, illetőleg nem európai állampolgárként itt élő száma, az pedig összesen duplájára növekedett 30 év alatt. Tehát 20-25 millióról emelkedett 46 millióra, illetőleg, hát ahogy említettem, a nem európai állampolgárok létszáma is megduplázódott. Ez figyelmeztető, és ezért az első állításom az, hogyha a migrációról, illetőleg a nemzeti kisebbségi védelemről beszélünk, akkor az Európai Uniónak az első és legfontosabb feladata az lenne, sőt hozzáteszem az Európa Tanácsnak is, tehát a 47 országnak, hogy szétszálazza és tegyen különbségeket a bevándorló, illetőleg az őshonos nemzeti közösségek jogai, illetőleg a szabályozása között. Ha ezt nem teszi meg, akkor ez mindenképpen hosszú távon Európának stabilitási és biztonsági kérdést fog jelenteni. Ezért ezt, ugye mindig el szoktam mondani, hogy azért arra legyünk figyelemmel, hogy a 21. század második negyed századát kezdtük már meg 2026-ban. Ebben a századból már negyed századot végigéltünk, és hogy mára is oda jutottunk, hogy ezek között egyrészt nem tesz különbséget az európai mainstream politika, és hallgat egyébként az összes többi ügybe, itt csak zárójelbe jegyzem meg, hogy úgy, ahogy a Minority Safe Pack, illetőleg a nemzeti régiók polgári kezdeményezések ügyében is elutasítással élt, ahelyett, hogy fölvállalta volna, illetőleg elkezdene egy párbeszédet az országok között, a tekintetben, ami ezeknek a kérdéseknek a feloldását jelenti. És ezt teszi úgy, hogy egyébként az Európai Uniós csatlakozás esetén kötelező az unióba lépő országnak azon a vizsgán átesni, ami a nemzeti kisebbségek kérdéseit jelenti, azonban a belépést követően abszolút a különböző országok belpolitikájának a részévé utalja ezt a kérdést, nem foglalkozik vele, tehát ezért is eléggé egyenetlen, mondjuk Európában a különböző nemzeti közösségek tekintetében az ő státuszkvójuk manapság így a 21. században.

0: Kedves hallgatóink, elhangzott összeállításunkban a székelyföldi Tusványosra látogattunk, ahol a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen pódiumbeszélgetést tartottak Európa átalakulása és a kisebbségi jogok témaköréről. A beszélgetésen Bak Miklós politológus, egyetemi docens és Szili Katalina Magyarországgyűlés volt elnöke mondták el véleményüket a témában. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Klész Beáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szombaton 11 óra 5 perctől megismételjük.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Először állítják ki Romániában Assisi Szent Ferenc ereklyéit. A Szeráfi Szentföldi maradványait péntek délutántól vasárnap estig Nagyváradon, a helyi Ferences Kolostorban lehet megtekinteni. Az ereklyék Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából lesznek láthatók a párciumi városban. A szervező nagyváradi görögkatolikus püspökség és a ferences rend szerint az ereklyék első ízben láthatók Romániában. Hangsúlyozták, hogy az ereklyék nagyváradi jelenléte különleges alkalmat kínál a személyes és közösségi imádságra, a teljes búcsú elnyerésére és a lelki megújulásra. Arra is lehetőséget ad, hogy a hívek Assisi Szent Ferenc közbenjárását kérjék családjaikért, közösségeikért, a betegekért és a világ békéjéért. Közösen szervezett véradást az Országos Vérellátó Szolgálat és a Porsche Hungária. Rendkívül fontosak azok a vállalati és közösségi összefogások, amelyek felhívják a figyelmet a rendszeres véradás jelentőségére, és új véradókat ösztönöznek a csatlakozásra, hangsúlyozta Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató helyettese. Az MTI-hez eljutatott tájékoztató szerint arról is beszélt, hogy a nyári időszak minden évben kiemelt figyelmet igényel a vérellátás biztosítása szempontjából. A véradási hajlandóság ilyenkor jellemzően csökken, miközben a betegellátás vérigénye nem mérséklődik, ezért is rendkívül fontosak a figyelmet erre felhívó vállalati és közösségi összefogások is, emelte ki Nagy Sándor. Lezárta a Klebersberg központ és a tankerületi központok átvilágítását az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A jelentés megállapítja, hogy az előző kormány az elmúlt években fokozatosan visszaépítette a túlzottan központosított irányítási modellt, amely már 2016-ra működésképtelennek bizonyult. Ezt a tárca közölte az MT-vel. A minisztériumi közlemény szerint a vizsgálat feltárta, hogy bár a Klebersberg központ és a tankerületi központok jogilag azonos szintű önálló központi költségvetési szervek, a Klebersberg központ a gyakorlatban olyan operatív irányítási és engedélyezési rendszert alakított ki, amelyre sem törvényi felhatalmazása, sem szakmai indoka nem volt. A tárca úgy fogalmaz: a mostani átalakításokkal egyszerűbb, gyorsabb és átláthatóbb működés jön létre, amelyben az iskolák több szakmai mozgástérrel rendelkeznek, a tankerületek pedig valódi fenntartói feladataikra koncentrálhatnak. Az alacsony felvásárlási árak miatt veszélybe került a hazai dinnyetermelés, figyelmeztetett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szervezet szerint önköltségi szint alá csökkent a görög dinnyetermelői ára, a július közepén tapasztalt lehűlés és az európai túlkínálat miatt. Újabb kitelepítéseket rendeltek el az erdőtüzek miatt a délnyugat franciaországi Bordeaux közelében. A térségben pusztító lángok miatt eddig 220 ezer ember volt kénytelen elhagyni lakó vagy nyaraló helyét 23 településen. Franciaországba közben megérkezett az idei negyedik hőhullám, ami miatt a hatóságok a tüzek súlyosbodásától tartanak. Spanyolországban több mint 200 területet nyilvánított katasztrófa sújtotta övezetti a kormány a március óta bekövetkezett természeti csapások miatt. A spanyol kormány döntése 14 tartományra vonatkozik. A súlyos erdőtüzek mellett árvizekre, földcsuszamlásokra és az ipari balesetekre is kiterjed. A MÁV csoport vízosztással, párakapukkal készült a harmadfokú hőségriasztásra. Több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy palackját, közölte a vállalat. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán a Magyar Közutat és az autópálya üzemeltetőket is arra kérte, hogy a torlódások esetén készüljenek fel ivóvíz kiosztására az autósoknak. Fokozódik a kánikula a hétvégén, a legmelegebb órákban 40 Celsius fok is lehet, miközben a hajnalok sem hoznak felfrissülést, derül ki a Hungaromet Nonprofit Zrt. Mai előrejelzéséből. Pénteken derült felhőtlen lesz az ég, az Észak-Dunántúlon a déli délkeleti szél megélénkül, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul majd, szombaton pedig 34 és 40 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap napos idő várható kevés gomoly felhővel, 34 és 40 fok közötti hőmérséklettel. Híreinket hallották.

0: Dzsida Jenő, egyszerű vers a kegyelemről. Csodákat próbáltam. Arannyal, ezüsttel hívtam a népeket, jöjjenek én hozzám. Hiába. Az arany nem kellett, az ezüst nem kellett. Nem jöttek én hozzám. Elmondtam naponta 10 hegyi beszédet, gyönyörű szavakat, igéző szavakat. Hiába. Egy fül sem fülelte, egy szív sem szívelte a hegyi beszédet. Tüzet is akartam rakni az erdőben, nyulacska ne fázzék, őzike ne fázzék. Hiába. Gyújtófám kilobbant, és a tűz nem akart gyúlni az erdőben. Egyszer csak maguktól gyűlnek az emberek. Együgyű szavamtól sírásra fakadnak. Ránéznem alig kell, s a tűz is felszökken. Az Úr áll mögöttem.
1: Dzsida Jenő, egyszerű vers a kegyelemről című versét Kijén Ilka előadásában hallották. Dzsida Jenő 1907. május 17-én született. Édesapja az osztrák-magyar közös hadsereg mérnökkari tisztje volt. A költő gyermekkorát beárnyékolta az első világháború, majd a román megszállás. Édesapja orosz hadifogságba került, anyja második férje elesett a galíciai harcmezőn. Dzsida Jenő beregszászon érettségizett 1925-ben, majd a Kolozsvári Egyetem jogi karára járt, de tanulmányait nem fejezte be. Korai fiúságától kezdve költőnek készült. Benedek Elek fedezte fel és indította el költői pályáján. 1923 és 1927 között a Címbora című folyóiratban jelent meg a legtöbb verse és műfordítása. 1927-től a Pásztor Tűz című lap szerkesztője lett. 1928-ban adták ki első verses kötetét Leselkedő magány címmel. A fiatal költő szerepet vállalt a nemzetiségi irodalom mozgalmaiban. Tagja volt a Helikoni Íróközösségnek, a Marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaságnak, a PEN Klub romániai magyar tagozatának, az Erdélyi Katolikus Akadémiának titkára, az Erdélyi Szépműves Cég lektora. 1933-ban jelent meg második könyve, a Nagy Csütörtök. 1934-től a Keleti Újságot szerkesztette, ahol Anyanyelvünk címmel állandó rovata volt. Talán már születése, de kisgyermekkori betegsége óta biztosan súlyos szívbeteg volt. 1938-ban meghűlt, hónapokig kórházban feküdt, de életét nem sikerült megmenteni. Június 7-én hunyt el Kolozsvárott. Utolsó kötete az Angyalok citeráján, még ebben az évben, de csak halála után jelent meg.

0: Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. Ma Giuseppe Verdi pályáját mutatjuk be.

Giuseppe Verdi a romantikus opera mestere. A Parma melletti Le Roncoléban született egy szegény fogadós gyermekeként 1813. október 10-én. Bár a családban nem voltak muzsikusok, a furcsa hallgatag kisfiú szenvedélyes zenerajongóvá vált. Akkor volt a legboldogabb, ha vasárnaponként az orgonajátékot hallgathatta a helyi Szent Mihály Arkangyal templomban, ahol 7 éves korától minisztrált. A milánói konzervatóriumban nem vették fel, bár az intézmény ma már büszkén viseli Verdi nevét, ezért a Scala korrepetitorától vett órákat. 10 éves korában a szülei beíratták Giuseppét a 7 kilométerre fekvő kisváros Busszétó iskolájába, így elkerült otthonról. Verdi még kisgyermek volt, amikor egy spinétet kapott ajándékba a szüleitől. Stefano Cavaletti, a busszétói hangszerkészítő, akit megbíztak a hangszer felújításával, a munka megkezdése előtt meghallgatta a kis Giuseppe játékát. A megjavított hangszert e szavak kíséretében nyújtotta át. Ez a gyermek egy zseni. A sok négykezes gyakorlását követően Verdi beleszeretett patrónusa, a Busszétói Filharmonikus Társaság elnöke, Antonio Barezzi lányába. Barezzi megérezte, hogy jövendőveinek komolyabb szakmai képzésre van szüksége, így 1832-ben elküldte a milánói konzervatóriumba. 1834-ben beugró karmesterként figyeltek fel rá, opera írására kapott megbízást. 1836-ban a fiatal zeneszerző elfoglalta a Busszétói Zeneiskola igazgatói posztját, ez év májusában pedig feleségül vette Margherita Barezzit. Az elkövetkező 2 év igazán ígéretesnek bizonyult, boldog családi életet élt, befejezte élete első operáját, az Obertót, és született 2 gyermeke, egy kislány és egy kisfiú. Azonban 1838 nyarán leánya, Virginia meghalt. A család a tragédia után Milánóba költözött. A Scalában már folytak első operájának a próbái, amikor 1839. októberében kisfia is meghalt. Az 1839-ben bemutatott Oberto sikert is aratott. Az ezt követő Víg opera, a Pünkösdi Királyság viszont megbukott. Ráadásul az opera komponálása közben nem csak 2 gyermekét veszítette el, de imádott feleségét is. Margherita agyvelő gyulladásban hunyt el. Verdi teljesen összetörte családja elvesztése. A depresszióba süllyedt Verdi a Scala igazgatójának ösztökélésére látott ismét munkához, amivel egy ragyogó zeneszerzői pályafutás kezdődött meg. Most hallgassuk meg az Oberto című opera első felvonásának fináléját. Közreműködik Stuart Neal és Violetta Urmana, valamint a londoni filharmonikus zenekar. Vezényel Sir Neville Mariner.

Az 1842-ben bemutatott Nabukkó hatalmas sikert aratott. A babiloni fogságban senyvedő zsidók történetét az olasz közvélemény az Ausztria elleni szabadságharc jelképének tekintette. Az ezt követő lombardok és Ernani Verdit az olasz egységért küzdő mozgalom jelképévé tette, még neve is politikai jelszó lett. A Viva Verdi azt jelentette, éljen Viktor Emmanuel, Olaszország királya. Az 1848-as forradalmakig 15 operája, életművének több mint fele született meg, de ezt az időszakot gályarabságnak tekintette, mert több operáját is az impresszáriók nyomása alatt komponálta. Verdi óriási népszerűségre tett szert, s bebocsátást nyert az arisztokrácia köreibe is, ahol bőkezű mecénásokra talált. Most hallgassuk meg a Nabukkó talán leghíresebb részletét, a rabszolgák kórusát, a berlini német opera kórusának és zenekarának előadásában, vezényel Giuseppe Sinopoli.

Verdi második alkotói korszakában az 1850-es évektől olyan remek művek születtek, mint a Rigoletto, a Trubadur, a Traviata, az Állarcos bál vagy a Don Carlos. Az Aidát a kairói operaház megnyitására rendelték, de ő csak akkor állt kötélnek, amikor megfenyegették, hogy vetítása Wagner kapja a megbízást. Az opera azonban így sem született meg határidőre. Következzen most Aida áriája az első felvonásból, Rigó Magdolna és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának előadásában.

Verdi a Párizsi Operának írta a Szicíliai Vecsernyét, a Szentpétervári Mariinszky Színháznak a végzett hatalmát. 1859-ben ismét megnősült, Giuseppina Strepponi szopránénekesnővel kelt egybe, és képviselőnek választották, idővel szenátori rangra emelték. A színpadi alkotástól visszavonult, de az 1870-es években írta Manzoni halálára requiemjét. Ebből énekel most Ilosfalvi Róbert, közreműködik a Magyar Állami Operaház zenekara.

Verdi 70-es éveiben járva 1887-ben írta meg Shakespeare drámája nyomán az Otellót, majd 80 évesen fél évszázad után ismét vígoperába fogott. Így született a zeneirodalom egyik legkiváló vígoperája, a szintén Shakespeare művén alapuló Falstaff. Annuska áriáját Gyurkovics Mária előadásában hallják.

0: 1897. november 14-én meghalt hitvese Giuseppina, és a zeneszerző ezután már meglehetősen visszavonultan élt. A romantikus opera egyik legnagyobb mestere 1901. január 27-én 88 éves korában hunyt el Milánóban. Temetésén több ezren vettek részt, az olaszok nemzeti hősüket búcsúztatták. Vagyona nagy részét kórházakra, szociális intézményekre hagyta, nincs teleneknek biztosított munkát. A világon elsőként alapított menhelyet idős zenészek számára, egész életművéből ezt tartotta a legmaradandóbb alkotásnak. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további tartalmas rádiózást kívánunk.
1: A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Először állítják ki Romániában Assisi Szent Ferenc ereklyéit. A Szeráfi Szentföldi maradványait péntek délutántól vasárnap estig Nagyváradon, a helyi Ferences Kolostorban lehet megtekinteni. Az ereklyék Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából lesznek láthatók a párciumi városban. A szervező nagyváradi görögkatolikus püspökség és a ferences rend szerint az ereklyék első ízben láthatók Romániában. Hangsúlyozták, hogy az ereklyék nagyváradi jelenléte különleges alkalmat kínál a személyes és közösségi imádságra, a teljes búcsú elnyerésére és a lelki megújulásra. Arra is lehetőséget ad, hogy a hívek Assisi Szent Ferenc közbenjárását kérjék családjaikért, közösségeikért, a betegekért és a világ békéjéért. Közösen szervezett véradást az Országos Vérellátó Szolgálat és a Porsche Hungária. Rendkívül fontosak azok a vállalati és közösségi összefogások, amelyek felhívják a figyelmet a rendszeres véradás jelentőségére, és új véradókat ösztönöznek a csatlakozásra, hangsúlyozta Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató helyettese. Az MTI-hez eljutatott tájékoztató szerint arról is beszélt, hogy a nyári időszak minden évben kiemelt figyelmet igényel a vérellátás biztosítása szempontjából. A véradási hajlandóság ilyenkor jellemzően csökken, miközben a betegellátás vérigénye nem mérséklődik, ezért is rendkívül fontosak a figyelmet erre felhívó vállalati és közösségi összefogások is, emelte ki Nagy Sándor. Lezárta a Klebersberg központ és a tankerületi központok átvilágítását az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A jelentés megállapítja, hogy az előző kormány az elmúlt években fokozatosan visszaépítette a túlzottan központosított irányítási modellt, amely már 2016-ra működésképtelennek bizonyult. Ezt a tárca közölte az MT-vel. A minisztériumi közlemény szerint a vizsgálat feltárta, hogy bár a Klebersberg központ és a tankerületi központok jogilag azonos szintű önálló központi költségvetési szervek, a Klebersberg központ a gyakorlatban olyan operatív irányítási és engedélyezési rendszert alakított ki, amelyre sem törvényi felhatalmazása, sem szakmai indoka nem volt. A tárca úgy fogalmaz, a mostani átalakításokkal egyszerűbb, gyorsabb és átláthatóbb működés jön létre, amelyben az iskolák több szakmai mozgástérrel rendelkeznek, a tankerületek pedig valódi fenntartói feladataikra koncentrálhatnak. Az alacsony felvásárlási árak miatt veszélybe került a hazai dinnyetermelés, figyelmeztetett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szervezet szerint önköltségi szint alá csökkent a görög dinnyetermelői ára, a július közepén tapasztalt lehűlés és az európai túlkínálat miatt. Újabb kitelepítéseket rendeltek el az erdőtüzek miatt a délnyugat-franciaországi Bordeaux közelében. A térségben pusztító lángok miatt eddig 220 000 ember volt kénytelen elhagyni lakó vagy nyaraló helyét 23 településen. Franciaországba közben megérkezett az idei negyedik hőhullám, ami miatt a hatóságok a tüzek súlyosbodásától tartanak. Spanyolországban több mint 200 területet nyilvánított katasztrófa sújtotta övezetti a kormány a március óta bekövetkezett természeti csapások miatt. A spanyol kormány döntése 14 tartományra vonatkozik. A súlyos erdőtüzek mellett árvizekre, földcsuszamlásokra és az ipari balesetekre is kiterjed. A MÁV csoport vízosztással, párakapukkal készült a harmadfokú hőségriasztásra. Több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy palackját, közölte a vállalat. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán a magyar közutat és az autópálya üzemeltetőket is arra kérte, hogy a torlódások esetén készüljenek fel ivóvíz kiosztására az autósoknak. Fokozódik a kánikula a hétvégén, a legmelegebb órákban 40 Celsius fok is lehet, miközben a hajnalok sem hoznak felfrissülést, derül ki a Hungaromet Nonprofit Zrt. Mai előrejelzéséből. Pénteken derült felhőtlen lesz az ég, az Észak-Dunántúlon a déli délkeleti szél megélénkül, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul majd, szombaton pedig 34 és 40 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap napos idő várható kevés komoly felhővel, 34 és 40 fok közötti hőmérséklettel. Híreinket hallották.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki műsorunk témái. 14. Leó pápa beszéde a béke himnusz zenés ima találkozón. A zene Istenhez vezet minket. Szentszék. A várostervezésnek foglalkoznia kell a hajléktalansággal, az emberi méltóság előmozdítása érdekében. Áttörés. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 18. vasárnapra. XIV. Leó pápa a béke himnusz zenés ima találkozón. A zene Istenhez vezet minket. Épp úgy, ahogy egy patakot végig követhetünk a forrásáig, a zene szépsége arra indít, hogy találkozzunk azzal, aki maga a szépség. Ápoljátok tehát továbbra is az ajándékokat, melyeket Isten adott nektek, és hagyjátok, hogy hozzávezessenek benneteket. Ezekkel a szavakkal buzdította Leó pápa Andrea Bocelli világhírű énekes alapítványának tagjait, akik egy 164 fős gyerekkórusban énekeltek szerdán este a pápa jelenlétében a békéért. Július 29-én este 9 órakor a Castel Gandolfói apostoli palota kertjében a Laudato Si falu adott otthont a béke himnusz kezdeményezésnek, melyen 14. Leó pápa vezetésével imádkoztak a népek közötti békéért. Andrea Bocelli együtt énekelt az ABF Voices alapítvány 164 fős gyerekkórusával, akik a Szentföldről, Ugandából, Haitiről és Olaszországból valók.
1: Dear friends, my dear young people from Uganda, the Holy Land and Italy, welcome.
0: A Szent Atya nagy örömmel üdvözölte az Ugandából, Szentföldről és Olaszországból érkezett fiatalokat. Köszönetet mondott a kórus valamennyi tagjának a komoly felkészülésért, gratulált a karvezetőknek. Gyönyörű énekük rávilágít a zene rendkívüli képességére, mellyel harmóniában egyesíti a különböző hangokat, ahol minden egyes hang valami egyedit tesz hozzá az egészhez. Ebben az értelemben a kórus az összhang és az együttműködés szimbólumává válik.
1: It is significant that sacred scripture and the liturgy of the church speak of choirs of angels and saints.
0: Jelentőségteljes az, hogy a Szentírás és az egyházi liturgia angyalok és szentek kórusáról beszél, amikor a mennyei örömöt írja le. Nem azért, mert szó szerint énekelnek egész végig, hanem azért, mert a szeretetben egyesülve együtt szemlélik Istent, és benne találják meg a boldogság kiteljesedését.
1: My dear young friends, as you were singing, did you notice how music drew all of us into an experience of something new?
0: Kedves fiatal barátaim, fordult az énekesekhez a pápa. Éneklés közben észrevettétek, hogy a zene mindannyiunkat egy új élménybe vont be, valamibe, ami nagyobb, mint amit külön-külön létre tudtunk volna hozni. Ez a szépség megtapasztalása. Új távlatot nyit előttünk, és felébreszti bennünk a vágyat, hogy elébe menjünk. Amikor e felé a távlat felé igyekszünk, nem csak valamit fedezünk föl, hanem valakit. Találkozunk Istennel, a Teremtőnkkel. Épp úgy, ahogy egy patakot végig követhetünk a forrásáig, a zene szépsége arra indít, hogy találkozzunk azzal, aki maga a szépség. Ápoljátok tehát továbbra is az ajándékokat, amelyeket Isten adott nektek, és hagyjátok, hogy ezek az ajándékok ő hozzá vezessenek benneteket, buzdította a fiatal énekeseket a Szent Atya.
1: He is everything we are looking for in life. The one who alone can quell our restless hearts.
0: Az Úr az, amit valójában keresünk az életben. Csak ő tud békét adni nyugtalan szívünknek. Ne feledjétek, hogy nagy dolgokra vagytok hivatottak, és hogy az egész világ sem elég, hogy csillapítsa az élet értelme és a boldogság utáni szomjatokat. Tudjátok, hogy a Szent Atya szeret titeket, és imádkozik értetek, családjaitokért és országaitokért, bátorította a nemzetközi gyerekkórus tagjait a pápa, majd hozzátette. Különösen is azért imádkozom, hogy béke uralkodjon otthonaitokban és mindenütt a világon, ahol továbbra is az erőszak miatt szenvednek. Beszéde végén 14. Leó pápa köszönetet mondotta az Andrea Bocelli alapítványnak azért a munkáért, amelyet a hátrányos helyzetű fiatalok érdekében végez. A zene erején keresztül hozzájárulnak az egyház küldetéséhez, mellyel minden személy átfogó emberi fejlődését igyekszik előmozdítani a közjó javára. Isten áldja erőfeszítéseiket!
1: May God bless your efforts.

A nemzetközi gyerekkórus tagjai így imádkoztak. Atyám, gyermekek vagyunk, csak azt kérjük, hadd játszunk. Ezért teremtettél nekünk egy csodálatos kertet, ahol boldogan éljünk, elmerülve a szeretetedben, harmóniában minden teremtményeddel, akit Szent Ferenc megtanított, hogy fivérünknek és nővérünknek hívjunk. Nem tudtuk megőrizni a kertet, és az öröm, hogy benne lakjunk, félelemmé változott tőled, és elrejtőztünk. De a szereteted, mint amikor bújócskát játszunk, ránk talált. Jézus a kereszt áldozatával békét teremtett, újra visszaállította a szeretet közösséget veled és egymással, minden teremtménnyel. Azt kérjük, hogy tudjuk megőrizni a kertet, hogy boldogan éljünk.

0: Szentszék. A várostervezésnek foglalkoznia kell a hajléktalansággal az emberi méltóság előmozdítása érdekében. A Szentszék ENSZ-hez delegált állandó megfigyelő missziója kiemeli, hogy fontos a hajléktalanság kezelése az emberi méltóságot és a közjót előmozdító fenntartható városok építése érdekében. A hajléktalansággal foglalkozni kell annak érdekében, hogy olyan fenntartható városokat hozzunk létre, amelyek lehetővé teszik minden ember számára a kibontakozást, és amelyek hozzájárulnak a közjóhoz, áll a Szentszék ENSZ-hez delegált állandó megfigyelő missziójának július 28-án kiadott üzenetében. A hajléktalanság tartós fennállása kellene, hogy nyugtalanítsa a nemzetközi közösség lelkiismeretét, hangsúlyozta a közlemény. Mindenki megérdemel egy helyet, amelyet otthonának nevezhet, ahol kapcsolatokat építhet, ápolhatja a családi életet, és teljes mértékben részt vehet a közösségében. A lakhatást ezért nem csak árucikknek vagy pénzügyi eszköznek kell tekinteni, hanem a társadalom sarokkövének, amely a közjó szolgálatában áll. Az üzenetet az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének 2026-os, az új városi menetrenddel foglalkozó magas szintű találkozójára adták ki, amelyre New Yorkban kerül sor, és amely a szöveg elfogadásának 10. évfordulóját ünnepli. Ez a dokumentum a fenntartható jövő közös jövőképét képviseli, a jól megtervezett és jól irányított urbanizációra összpontosítva. Amikor a városokat a szolidaritás, a befogadás és a leginkább rászorulók iránti gondoskodás alakítja, akkor többé válnak, mint puszta lakó és munkahelyekké. A találkozás, a testvériség és a remény helyszíneivé válnak, folytatódik az üzenet. A Szentszék állandó megfigyelő missziója 14. Leópápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikáját idézte, amely az emberi személy védelméről szól a mesterséges intelligencia korában, hogy aláhúzza, a fejlődés akkor valóban emberi, amikor az embert helyezi a középpontba. A küldöttség hangsúlyozta, hogy ennek az alapelvnek kell irányítania az új városi menetrend végrehajtását az elkövetkező évtizedben. A Szentszék állandó megfigyelő missziója ezután megjegyezte, hogy a városfejlesztés tekintetében a hajléktalanság az emberi méltóság elleni fontos sértés. Az otthon hiánya többet jelent, mint a menedék hiányát. Azt jelenti, hogy megfosztják a személyt a biztonságtól, a stabilitástól, a magánélettől és a valahová tartozás érzésétől, magyarázta a nyilatkozat. A hajléktalanság aláássa számos alapvető emberi jog gyakorlásának lehetőségét, és gyakran a kirekesztés és a szegénység ördögi körébe sodorja az egyéneket és a családokat. A Szentszék küldöttsége ezért arra ösztönözte a városokat és az országokat, hogy fektessenek be többet a megfizethető és megfelelő lakhatásba, valamint az átfogó szociális szolgáltatásokba, továbbá foglalkozzanak a hajléktalanság kiváltó okaival, mint például a szegénység, a munkanélküliség, a kábítószerfüggőség, a mentális egészségügyi problémák, a családok felbomlása, a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek és a konfliktusok. Ezt a helyi közösségek, a civil társadalom, a vallási szervezetek és azok érdemi részvételével kell elérni, akik maguk is megtapasztalták a hajléktalanságot. A Szentszéki misszió azt is megjegyezte, hogy fontos olyan lakhatási politikákat szorgalmazni, amelyek átfogó megközelítést támogatnak, figyelembe véve az oktatás, a foglalkoztatás, a lakhatás és az egészségügy közötti szoros kapcsolatokat. Ez segíteni fog a kirekesztés és a szegregáció megelőzésében is, mutatott rá az üzenet. A Szentszék állandó ENSZ megfigyelő missziója hangsúlyozta a megújult nemzetközi szolidaritás fontosságát is, a nemzetközi együttműködés, a technológia átadás, a kapacitásépítés és a megfelelő finanszírozás révén, különösen a gyors urbanizációval küzdő, legkevésbé fejlett országok megsegítése érdekében. Végül a Szentszék küldöttsége megjegyezte, hogy a városfejlesztés nem mérhető kizárólag az épületek magasságával vagy a gazdaság erejével, hanem mindenek előtt azzal a képességével, hogy minden ember számára lehetővé teszi a kibontakozást, a társadalomban való teljes részvétel és a közjóhoz való hozzájárulás révén, mivel minden város emberek közössége, akik mindegyike Istentől kapott méltósággal rendelkezik. Ezért egy fenntartható város igazi mércéje abban rejlik, hogyan bánik minden tagjával, és következésképpen abban, hogy képes-e kezelni a szegénység számos formáját, a tartós egyenlőtlenségeket és a környezetkárosodást, hangsúlyozta a nyilatkozat. Az új városi menetrendet az ENSZ lakhatási és fenntartható városfejlesztési konferenciáján fogadták el Quitóban, Ecuadorban 2016. október 20-án. Az ENSZ közgyűlése a 71. ülésszak 68. plenáris ülésén 2016. december 23-án hagyta jóvá. Az új városi menetrend egy jobb és fenntarthatóbb jövő közösen osztott elképzelését képviseli. A jól megtervezett és jól kezelt urbanizáció a fenntartható fejlődés hatékony eszköze lehet mind a fejlődő, mind a fejlett országok számára. Az ENSZ közgyűlés felkérte a főtitkárt, hogy 4 évente tegyen jelentést a végrehajtás előrehaladásáról. A 4 éves jelentéseket 2018-ban és 2022-ben nyújtották be. A 2026-os 4 éves jelentés az új városi menetrend végrehajtásának félidős értékeléseként szolgál, értékeli az elfogadása óta elért eredményeket és a kihívásokat, továbbá meghatározza a következő évtized prioritásait a 3 átalakító vállalása tekintetében.
1: Áttörés. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 18. vasárnapra.
2: Az állatmese szerint a tyúk és a disznó sétálnak az utcán, és meglátnak néhány szegény gyermeket, akiken látszik, hogy régóta nem ettek semmit. A tyúk megszánja őket, és azt mondja a disznónak. Van egy ötletem. Mi lenne, ha adnánk ezeknek a gyermekeknek reggelire finom sonkás tojást? A disznó elgondolkodik a tyúk javaslatán, majd ezt mondja, nos, ez neked nem jelentene nagy áldozatot, de tőlem teljes áldozatot. Önátadást kíván. Vágyom Istenre, gondolok rá a bajban, jobban eszembe jut a nehézségek és szenvedések közepette. Szívesen adok neki a tojásaimból, de önmagamat odaadni, feláldozni, átadni ő neki, azt túlságosan soknak érzem. Önmagam feláldozása, odaadása nélkül azonban nem történik meg a csoda sem. Az Istennel való találkozás sem, Isten élmény sem. Önátadás nélkül nem lehet részem Isten élményben, ugyanis ha én átadom magam neki, akkor tud eltölteni szent lelkével, önmagával. Pontosabban fogalmazva, ő mindig akarja adni magát nekem, de addig nem tudja teljesen ezt megtenni, amíg én sem teszem meg teljesen. Önátadás nélkül nem találkozhatom igazán ő vele. Odaadni mindazt, amin van, másképp nem lesz rajta áldás. Az apostoloknak is oda kellett adniuk azt a keveset, amiük volt, és azt teljesen. Egyik papbarátom mesélte egy idős bácsi vallomását. Én szeretem az Istent, csak azt nem szeretném, hogy bele is szóljon az életembe. Erre a pap azt mondta neki, akkor ez olyan, mintha valaki azt mondaná, szeretem az orvost, csak ne akarjon megvizsgálni. A bácsi elnevette magát, aztán hozzátette, na jó, akkor lehet, hogy mégsem szeretem eléggé. Mennyire igaz? Sokszor szeretem az Istent, amíg nem kell dönteni, amíg nem kell változtatni, amíg nem kér semmit. Jézus is teljesen adja magát. Elvonul is teljesen adja idejét atyának. Nagyon sokszor elvonul, és amikor újra találkozik az emberekkel, akkor teljesen odaadja magát nekik. Istent adja magából. Ezért hiteles. Amikor látja a tömeget, megsajnálja őket, és rendelkezésükre áll. Egészen. Nem félik és nem vonakodva. Ezt kéri tanítványaitól is, hogy ők is segítsenek a csodában. Az ő közreműködésük is szükséges. Istennek szüksége van a kezeimre, hogy azokon keresztül adjon másoknak. Istennek szüksége van lábaimra, hogy eljusson azokhoz, akik áhítozzák az ő szeretetét. Istennek szüksége van odaadásomra ahhoz, hogy mások is megtapasztalják gondviselését. Sokszor hallom, Rábízom Istenre ügyemet, és ő majd elintézi. Nem hiszem, hogy ez így teljesen helyes. Rábízom magam, ez rendben van, de azért bízom ő rá magam, hogy el tudjam végezni az ő munkáját. Nélkülem nem akar cselekedni, közreműködésemet kéri. S amikor én odaadom azt az 5 kenyeret és 2 halat, azt a keveset, amin van, akkor ő arra adja áldását, és megsokszorozódik. A 126. Zsoltárban olvassuk, imádkozzuk, pihentében is megad minden áldást annak az Úr, akit szeret. És ez mindig így van. Ha ő nélküle kínlódom, akkor nem csak elfáradok és belefáradok az életbe, hanem elveszítem mindennek értelmét is. Ha vele teszem, akkor könnyedén szárnyalok majd. A verebek repdesése és a sasok szárnyalása között igen nagy a különbség. A verebek nem repülnek nagy távot. A sasok ellenben ráhagyatkoznak az áramlatra és messzebb haladnak. Így kellene lennie keresztény életemben is. Hagyatkozzam a Szentlélek áramlatára, és akkor megtörténik a csoda. Az is megfigyelhető az evangéliumi részben, hogy a tanítványok együtt, közösen dolgoznak. Mindannyian kiveszik részüket a munkában. Isten rajtam keresztül, és velem akar dolgozni, de ebben nem vagyok egyedül, hanem ott vannak mások is. Nem vagyok egyedül az úton. Egységben nagyobb az erő. Amikor az én részemet odaadom, megtörténik az áttörés. Isten betör, persze nem erőszakkal a világomba, és megváltoztatja azt. Velem, és nem nélkülem. Megengedem?
1: Áttörés. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 18. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
3: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
4: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Béres Gyula hittanára, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola diákjaival a családtervezésről beszélget. Egy korábbi adásunk ismétlését hallják.
5: Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Jöjj Szentlélek, Úristen, újítsd és erősítsd meg szívünk szeretetét, töltsd be lelkünket a te kegyelmeddel és annak 7 ajándékával, hogy a te vezetéseddel a világ megújuljon általunk. Amen. Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: problémát, de úgy látjuk, hogy még mindig nem sikerült ezzel ezt a célt elérni. És feltehető a kérdés, hogy beváltott-e valóban a hozzáfűzött reményeket. Aztán az abortusznak a legalizálása is Magyarországon 1970-ben kezdődött meg. Mit is nevezünk születésszabályozásnak? Hogy egy fogalommal éljünk, az emberi élet továbbadásának tudatos befolyásolása. Milyen komoly okai lehetnek a születésszabályozásnak társadalmilag, vagy egyénileg? Mit tudtok mondani ezzel kapcsolatban?
1: Anyagi okok, például, hogyha nem tudják felnevelni a gyereket, ezért nem szeretnének többet vállalni.
0: Igen.
2: Vagy hogyha túl fiatal, aki tehát beesett, és nem szeretné, hogy nem tudná felnevelni a gyereket, ugyanúgy, ahogy Evi mondta.
0: Mit szóltok ahhoz például, hogyha egy édesanyja szül, utána a szülés után jó, hogyha eltelik bizonyos időszak?
1: Hát igen, egészségügyi okok miatt, mert az anyának muszáj regenerálódnia.
0: Nagyon jó, pontosan erről van szó, így igaz. Aztán ma még milyen komoly problémák elé nézhetnek a fiatal házastársak? Például, hogy milyen nagy probléma van?
2: Hát, hogy nem tudnak hol lakni.
0: Így igaz.
2: Hogy szüleinél laknak például, de ugye ott meg már a szülők idősebbek, és ugye már ugyannyira nem bírják elviselni a gyerekzajt, meg ugye a gyereknek a sírását, és így nem tudnak hova költözni.
0: Nagyon jó. Aztán még esetleg a lakás problémához tudtok még mondani más véleményt is?
3: Szerintem, hogy ha valaki vállal a gyereket, akkor a lakást is át kell alakítani a gyermekhez, hogy biztonságosabb legyen.
2: Vagy lehet, hogy túl kicsi a lakás.
0: Igen, és ennek milyen vonzatai vannak?
1: Anyagi.
0: Pontosan erről van szó, tehát anyagi vonzatai vannak, és nem mindenki tud a feltételeknek megfelelni, nem tudja biztosítani az adott feltételeket. Így igaz. A születésszabályozás dolgában használható-e minden módszer és eszköz, amit ugye hirdetnek a társadalomban, illetve a nagyvilágban? És nekünk, katolikus embereknek, keresztény embereknek föl kell tenni a kérdést ezzel kapcsolatban, hogy megegyezik-e mindaz a természetes isteni törvénnyel és az egyháznak a parancsaival. A II. Vatikáni zsinat az alábbi elveket fogalmazta meg. Az egyház gyermekeinek nincs megengedve, hogy a születés szabályozásnál olyan módszereket kövessenek, amelyeket az egyház az isteni törvény magyarázata során elvet. Gondoljatok vissza az előző műsorokra. Mit is határoz meg számunkra a Szentírás, hogy mi az ember? Ki az ember? Istennek.
3: A képmása.
0: Így van. És az ember fölött rendelkezhet hatalommal?
3: Nem.
0: Mit is mondtunk, hogy a férfi és a nő az milyenek egymással kapcsolatban? Mi a kapcsolatnak a lényege? Az?
3: Egyenrangúság.
0: Az egyenrangúság, így igaz. Aztán tovább folytatva, 6. Pál pápának a Humanae Vitae enciklikájából egy részlete, ahogyan az embernek ugyanis általában nincs joga, hogy korlátlanul rendelkezzék a teste fölött, ugyanígy különleges okokból nincs feltétlen joga a nemzőképesség, mint ilyen fölött sem, mint hogy ennek benső rendeltetése az életadásra szól, ennek létalapja pedig az Isten. Tehát mivel magyarázza a Szent Atya, hogy mi a korlátja ennek a születésszabályozásnak, hogy kitől kapjuk mi ezt a meghívást, úgy is fogalmazhatnak, hogy hatalmat?
2: Istentől.
0: Az Istentől. És az ember nyilvánvalóan korlátlanul rendelkezhet saját maga fölött?
1: Nem.
0: Miért nem? Mert kitől kaptuk a létünket?
2: Hát Istentől, és nincs a joga elvenni a saját gyerekét magától.
0: Sőt, a saját életemet
2: saját,
0: sincs
2: igen.
0: Jogom elvenni saját magamtól. Nézzük már meg, hogy erkölcsileg milyen megengedett módjai lehetnek a születés szabályozásnak a katolikus szempontból. Az egyházunk mit enged meg?
3: Hogy csak házasság után vállaljunk gyermeket.
0: Jó.
1: Önmegtartóztatás, időszakos vagy hosszú ideig tartó.
0: Igen. Aztán?
1: A természetes fogalmazásgátló módszerek.
0: Így van. Milyen természetes fogalmazásgátló módszereket ismerünk?
3: Naptármódszer.
0: Így van.
1: Vagy a hőmérős módszer.
0: A hőmérőzés, így igaz.
1: Petejérést észlelő módszerek.
0: Így igaz.
3: Önmegfigyelés is.
0: Így igaz, pontosan így van. Tehát az egyház mindig mire hívja fel a figyelmünket, hogy ha családtervezésről is van szó, vagy születés szabályozásról, akkor a természetes családtervezés az, igen, ami egyedül elfogadott.

0: Ugye itt is megjelenik az embernek a felelőssége. Milyen meg nem engedett módokat ismerünk, amit az egyház nem enged meg a katolikusok számára?
1: Abortusz.
0: Szerintetek ennek mi a veszélye az abortusznak?
1: Utána később lehet, hogy nem eshet teherbe.
0: A nő így van, nem eshet teherbe. Aztán?
2: Lelki traumát szenved a nő, vagyis szerintem igen. Mert minden anyuka, hát az egy sér, ha elveszti a gyerekét.
1: Meghal, és van egy ismerősöm, és ő is mondta, hogy hát igazából nem ismerősöm, csak hallottam, hogy elvetett ő is a gyerekét, és hogy utána nagyon rosszul érezte magát napokig, hogy nagyon bűntraza volt, meg hogy nem érezte magát nőnek utána.
0: Ez egy borzasztó érzés lehet, amikor egy nő ezt átéli. És tulajdonképpen mi mit is mondunk, hogy az élet, az mitől kezdve élet?
1: A megfogantatástól.
0: A fogantatástól kezdve. És az abortusz az tulajdonképpen micsoda, ha durván
1: fogant? Hát megölni a saját gyerekedet.
0: Így van, gyerekedet. Így van. Tehát ez a magzat elhajtás, ez tulajdonképpen gyilkosság.
1: Gyilkosság.
0: Egy ember életnek az elvétele. Aztán milyen más módszert nem fogad még el az egyház?
1: Mechanikus fogamzásgátlók.
0: Milyen példákat tudnánk erre mondani?
1: Óvszer például.
0: Aztán vannak az úgynevezett pessáriumok, vagy spirál. Ugye ezeket miért nem fogadja el az egyház? Mert mit akadályoz meg?
1: A teherbeesést.
0: Pontosan erről van szó. Így igaz. Nagyon jó. Aztán mi lehet az a sterilizálás?
1: Meddősítés.
0: Így van. Tehát, hogy ki válhat meddővé?
1: Hát a nő.
0: És? És a?
1: Férfi.
0: És a férfi is. Ehhez milyen beavatkozása van szükség?
1: Orvosi
0: beavatkozása. Ez, nem is azt mondanám, hogy aggályos, ez miért bűn? Mert mit követ el maga ellen az ember?
1: A szaporítást, hogy utána már nem tud tovább.
0: Tehát, hogy csonkítja igazából véve.
2: Nem tud saját magát.
1: És már nem tud családot alapítani.
0: Pontosan erről van szó. Tehát amire az Isten megalkotott bennünket, beavatkozással megcsonkítom a saját testem. Aztán mi az, ami a legelterjedtebb ilyen módszer?
1: Fogamzásgátló tabletták.
0: Így van. Ennek van-e káros hatása?
1: Vannak, mert hogyha hosszú ideig szedi például egy nő, akkor hát a...
3: Nehéz teherbeesni utána.
0: Így van, igen. Például nehéz teherbeesni, aztán...
1: És felborul a hormonháztartása.
0: Felborulhat a hormonháztartása, így igaz.
2: Egészségügyileg, elnézést kérek, hogy beleszóltam, csak mondani szeretem volna, hogy egészségügyileg nagyon veszélyes ez. Ránézve a nőkre. És tanultuk kémiából is, hogy... Ez, ha bekerül a víz, ivóvízünkbe, és ezt megisszuk, akkor ugyanúgy más ember is károsodik.
0: Tehát, hogy amikor ugye a szennyvízzel esetleg távozik, ugye ez nem ürül ki a tisztított vízből, sem erre gondolsz?
2: Igen, nem lehet megszűrni a vizet, és ez benne marad.

0: Itt ehhez a témához kapcsolódhatna esetleg még a génmanipuláció is, amit ugye a magyar alkotmány azt tilt, nagyon helyesen. Tehát ugye a probléma az, hogy itt is egy olyan káros anyag kerülhet be, egy olyan kémia anyag kerülhet be a szervezetbe, ami esetleg maradandó károsodást okozhat.
1: Igen.
0: És ha nem is bennem, akkor kiben?
1: Hát a gyerekemben.
0: Pontosan így van. Tehát, hogyha később ugye állapotos lesz egy nő, akkor a magzat károsodhat.
1: Igen.
0: Ezáltal. Szerintetek az embereknek egy jelentős része elutasítja az egyháznak a normáit?
1: Hát igen, mivel hogy mindenki védekezik, mert nem, hát nem akarnak kárba esni, csak hogyha már teljesen el van tervezve a gyerek.
0: És?
2: Főleg a fiatalok, ők szerintem nagy mértékben elutasítják.
0: Mi lehet ennek az, hogy miért utasítják el?
2: Az, amit az egyház mond, hogy a természetes, ez hát, hogy könnyebben teherbe tudnak esni, szerintem.
1: Hogyha nem védekeznek.
2: Igen.
0: Szerintetek a fiataloknak igen, kötelező nemi életet élni?
3: Abszolút nem, szerintem.
0: Valaki ezt kötelezővé teszi számunkra?
1: Senki.
0: Senki. Senki sem. És akkor szerintetek miért van ez az elutasítás az egyház tanítása felé? Az egyház meg akarja szabni, hogy én mit csináljak?
2: Nem.
0: Ugye kinek a döntése fontos mindig ezekben a kérdésekben?
1: Hát a saját.
0: Hát a saját döntésem, így van. Mi az, amit inkább az emberek, még hogyha el is fogadnák az egyháznak a nézeteit, mi az, amivel nem tudnak azonosulni? Hogy mit jelenti az egyház? Hogy a katolikusoknak ez, és ez, és ez megvan
2: szabva.
0: Ugye a mai ember szívesen elfogadja ezeket a szabályokat, hogy ez rád már pedig kötelező.
1: Hát nem. Maguk akarják irányítani az életüket, és nem akarják, hogy más megszabja, hogy ő mit csinálhat, és mit nem.
0: Ti ezt például személyesen hogyan élitek át? Te saját magad irányítod az életet?
1: Hát nem teljesen, de azért én is úgy van néha olyan dolog, amit szeretnék úgy magamtól dönteni, és hogy szeretném magamtól csinálni. Viszont azért vannak emberek, akik így határokat szabnak nekem, hogy miket csinálhatok, és miket nem. És ezzel teljesen egyetértek.
2: Nekem is ugye megszabják azért a szüleim, azért próbálnak irányítani, viszont én nagyon önfejű vagyok, és szeretem azt csinálni, hogy amit én kigondolok.
1: Hát,
0: az nem baj, hogyha az ember ugye a szabadságának néha érvényt szerez. Réka?
3: Van pár dolog, ami szabály ránk értve, és ezt be kell tartanunk, ha tetszik, ha nem.
2: Igen.
3: És próbáljuk őket betartani.
0: Emlékeztek, erről beszéltünk az előző műsorokban is, hogy nyilvánvalóan kiért vannak a szabályok.
1: Értünk.
0: Pontosan erről van szó. Most, ugye itt a nemi életnek a megélése. Én határt húznék. Tehát amikor a nemi életről beszélünk, akkor mindenki a szexuális kapcsolatokra gondol. Meg a testiségre. De igazában véve, egy fiatal lány, vagy egy fiatal ember, egy fiatal fiú, testi kapcsolat nélkül is a nemének megfelelő módon élhet ebben a társadalomban?
2: Persze.
1: Igen.
0: Ugye?
3: Igen.
0: Tehát nem az lenne inkább a fontosabb, hogy először megpróbálom magam igazából úgy, vagy megpróbálom úgy megszervezni az életem, hogy mint férfiként, vagy fiatalemberként egy teljes életet próbáljak élni, és nőként is egy ugyanilyen teljes életet, és ez fog engem felkészíteni majd a házasságra, illetve a testi kapcsolatra. Mit gondoltok erről?
1: Hát
0: a
1: igen.
0: Véleményről?
1: Hát így kéne lennie, csak ugye a mostani világban, ugye a tévében is minden, hogy mennek ezek a műsorok, és akkor mindenhol ott is ezeket mutatják, hogy a fiatalok már milyen hamar elkezdik ugye a nem életet, és így nem az, hogy példát veszünk róluk, hogy követjük őket, csak hogy úgy
2: mindenki ezt csinálja.
1: Igen, sugalják.
0: Hogy igen. Igen, tehát hogy mindenki ezt csinálja, és akkor valószínű, hogy
2: mi is.
1: Hát,
0: akkor nekem is ezt kellene csinálni, ugye?
3: És még a baráti körünk, hát nem annyira az én baráti köröm, de páran mondják nekem, hogy mindig így a fiatalok is mondják, akik párkapcsolatban vannak, hogy na, meg volt már. És akkor szerintem ez borzalmas, hogy így ítélik meg mások ezt.
1: Nem
3: a
1: tudom,
3: meg
1: kell annyira dicsekedni, hogy így.
3: Igen.
1: Meg most.
0: Tehát ez ilyen közhely szinten megy már ez, ugye?
1: Igen.
0: És valóban, tehát ennek az utcán kell, hogy heverjen ez a téma?
1: Hát nem, szerintem az egy magánügy, amit nem kell mindenkivel megosztani.
0: Mit is szoktunk mondani, hogy férfi és nő között mi kell legyen? Inti?
1: intim szféra.
0: Így van, meg ez az intimitás. Tehát, hogy mindent kibeszélünk, mindent megfosztunk az eredeti értelmétől, elveszíti az
3: értékét.
0: Az értékét, nagyon ügyes. Így van. Amikor iskolákban ugye vannak ezek a felvilágosító órák, akkor ott miről beszélnek igazában véve?
2: Hogy hogyan vélekezzünk.
0: Ugye? És szerintetek erről kellene beszélni egy általános iskolában? Vagy egy középiskolában?
3: Nem, de vannak olyan buta gyerekek, hogy sajnos nekik muszáj.
0: Igen, kétségtelen, tehát hogy vannak olyan a társadalom bizonyos periférián élő emberek, akiknek természetesen erről beszélni kell, vagy azoknak a fiataloknak, akik már ezt az életformát élik, de nem mindenki ilyen. Ugye?
1: Igen.
0: És egy felvilágosítás csak erre a, hogy mondjam, tehát a technikai részre kell, hogy vonatkozzon?
1: Hát egyáltalán nem.
0: Hanem inkább mire? Hogy mire készítsen föl? Hogy igazában véve te majd egyszer életet fogsz adni.
1: A gyereknek, a gyermeknek.
0: Így van. És ezzel, hogy te egészséges gyermeket, mint szellemileg, mint testileg is egészséges gyermeknek adj életet, ezért mit a felelősséggel tartozol. Kit próbálnak meg a fiatalok, kiket próbálnak meg modellként maguk elé képzelni, amikor ők is ugye, elkezdik korán élni a nemi életet? Kik csinálják?
2: Felnőttek.
0: Igen. És biztos, hogy egészséges, hogyha ebben is követik a felnőtteket?
2: Nem. Nem, ami nem kéne olyan korán elkezdeni.
0: Miben lenne jobb, hogyha követnék a felnőtteket, a fiatalok, ha egyáltalán van kit követni? Van kit követni?
3: Van.
0: Van kit.
3: Például a szüleinket, akik úgy neveltek fel minket, hogy normális körülmények között, hogy megtervezték, meg belegondoltak, hogy megvan-e minden, ami segít, hogy mi megszülessünk. És szerintem ez nevelésről is fog, hogy ki mit, hogy csinál.
1: Igen, mert olyan családban ősz fel, ahol hát, hogy mondjam, hogy így azt látod, hogy mindenhol, hogy azt csinálják meg, hogy mondják azt, hogy ó, meg volt már, mert volt valami, akkor úgy azt gondolsz, hogy így...
2: Hogy fiatal, vagy a gyerek is ezt fogja csinálni.
1: Igen.
0: Tehát, hogy vannak olyan családok, ahol tulajdonképpen már a szülő részéről is van egyfajta ilyen
1: látás,
0: elvárás.
1: Hogy... Hát, biztos van.
0: Én csak azért mondom, hogy elfogalmaztam nyíltan, csak ilyen látás módon, hogy tehát végül is tudomásul lesz, hogy hát természetes. Igen.
3: Tudom, hogy az apka, hogy én is kisfiam ugyanezt csináltam, amikor annó még fiatal voltam, ugyanúgy jártam bulizni, szóval te is menj, ne hallgass anyádra. Na jó, visszafogom magam.
0: Igen, tehát természetesen szükség van a szórakozásra is, meg a bulira is, hát ugye igen. Erről is beszéltünk, meg a határainkról is beszéltünk. Erre egy példát szeretnék nektek mondani. Ugye, hogy a rózsa igazából véve az mikor lesz szép és illatos.
2: Mikor szépen ki van nyílva.
0: Igen, mikor mirágy. Szépen ki van nyílva. Aztán ugye ma mit látunk, hogy van egy gyönyörű rózsaszál, egy szép rózsabimbó, és akkor annak szépen letépkedjük a zöld leveleit, széttépjük magát az egész bimbót, nem marad más csak a csonk, nincs virág, nincs illat, nincs szépség.
1: És aztán eldobjuk.
0: Meg kellene várni, hogy az a bimbó, az a virága szépen...
1: Kinyíljon,
0: és akkor...
1: Időt kell neki adni.
0: Igen, időt kell neki adni, és akkor illatozik, és akkor gyönyörű, és akkor beteljesíti azt,
1: igen.
0: Amiért az létezik. Köszönöm szépen a mai beszélgetésünket, és zárásképpen Evelyn felolvassa az imádságot. Az Atya és a Fiú
4: és a Szentlélek nevében. Amen. Megkérdeztem Istent, szerete ő engem a bűneimmel, nyomorúságaimmal együtt. És ő azt felelte, igen. Azt mondta, éppen azért szeret, hogy ne a bűneimen, nyomorúságaimon keresztül lássam az életemet, hanem az ő irgalmán keresztül. Így lesz ugyanis erőm harcolni bűneim ellen, és megküzdenem nyomorúságaimmal. Megkérdeztem Istent, jöhetek-e hozzá máskor is ilyen furcsa kérdésekkel? És ő azt felelte, igen. Azt mondta, a kérdés már félgyógyulás, ha neki teszem fel a kérdéseimet, tőle remélhetem a válaszokat is. Amen.
0: Az Atya, és a Fiú, és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Mindörökké. Amen.

0: Elhangzott műsorunkban Bérez Gyula hittanár, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola diákjaival beszélgetett, a műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
1: Napbúcsúztató.
0: Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, műsoraink éjjel is folytatódnak, óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsorunk ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják Kultúrkör című műsorunkat, melyben Farkas Erzsébet szerkesztőtársammal elsőként a Miskolci Kulturális Központ július végi programjait ismertetjük. Majd a folytatásban az olvasás népszerűsítéséről és a könyvtár használat jelentőségéről beszélgetünk. Végül pedig az Egri Csillagok című történelmi musical alkotóit kérdezzük az idei előadásról. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorával jelentkezünk. 3:05-kor kezdődik Segíthetünk című műsorunk, melynek vendége lesz Jakubinyi László, a Szimbiózis Alapítvány elnöke, akivel táborokról, önkéntességről, fogyatékkal élők mindennapjairól, állatasszisztált terápiáról, mesejátszótérről, legendás növényekről és munkatársakról is beszélgetünk. 4:00-tól zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Kolesszár Krisztián, Kúnya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papi Ildikó, Sinkovics Andra, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Budapéter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is. A bemondót Krész Beátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.

A mennyek országa hasonlít a szántóföldben elrejtett kincsekhez. Amikor egy ember megtalálta, újra elrejtette, aztán örömében elment, eladta mindenét, amilyen csak volt, és megvette a szántóföldet. Olvasom a Máté evangéliumban. Az összes írástudóknak mind a mai napig azonos a kísértése. Szeretnék Istent bebizonyítani. De ha Istent begyömöszöljük gondolkodásunk kereteibe, akkor bizonyos értelemben már rendelkezünk is vele. Istent azonban nem lehet kényszeríteni. Ezért a hitet sem lehet bebizonyítani. De kipróbálni azt lehet. Ha te egy folyó egyik partjáról a másikra akarsz jutni, nem segít semmiféle elméleti bizonyíték a komp horderejéről és megbízhatóságáról. Szállj be, és majd megtapasztalod, hogy kibír téged. Ez a példa képe lehet a hitnek. Bízd magad a komp kezelőre, és majd rájössz, hogy átvisz téged. Ő már te előtted kipróbálta a pályát. Hadd szóljak most, Uram, arról a gyönyörűségről, melyet a te világod nyújt nekem. Arról a nyugalomról, amellyel megpihenek ebben a világban, s arról az örömről, melyel világodat a magam házának tekintem. Csodálatos napot helyeztél a kék égre. Hogyan is adjak hálát érte? Leírhatatlanul szép az, amikor fénye elönt minket. És micsoda ragyogás az, mely végig ömlik földeden, a hegyeken, tavakon, völgyeken. Valóban nagyon jó ez a te műved. Én azonban még inkább örülök annak a napnak, amely bensőnket világítja meg. Hála neked, Uram!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Augusztus 12-e és 15-e között az EGRI szeminárium kapui nyitva állnak azok előtt, a fiatal férfiak előtt, akik felmerik tenni maguknak a kérdést, vajon mi Isten terve az életemmel, papnak híve az Úr. A hivatástisztázó lelki gyakorlat mottója: neveden szólítottalak. Az EGRI szemináriumban tartandó program augusztus 12-től 15-ig tart, a célja pedig, hogy olyan fiatal férfiakat szólítson meg, akik nyitottak a papi hivatás átgondolására. A lelki gyakorlat során a résztvevőknek lehetőségük lesz személyes és közösségi imádságra, őszinte párbeszédre, személyes lelki vezetésre, valamint a társak megismerésére is. A görög katolikus egyház egyik különleges nyári eseménye a Makkabeus vértanúk ünnepéhez kapcsolódó vízszentelés. A szép és gazdag hagyományú szertartást idén augusztus 2-án vasárnap végzi Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita Balatonszemesen. A különleges alkalomra szeretettel várják a híveket és minden érteklődőt. A megszentelt élet világban élő közösségeinek első találkozóját tartották Ostoroson. Az ausztriai alapítású Krisztus Király Szolgálói Világi Intézmény Közösség meghívására az Úti Boldogasszony Társasága magyar képviselője, a Vinculum Caritatis közösség női ágának néhány tagja és hárman az egyházközségi nővérektől az Eger melletti Ostorosra látogattak. Az első alkalommal megszervezett találkozóról Gál Mária vezető nővér írt beszámolót, melyben elmondta: a találkozó szentmisével kezdődött, majd ezt kötetlen beszélgetés folytatta. Ezután egymás hivatás történetének meghallgatása közben újra átélhették, milyen gazdag az Úr kegyelme, és milyen sokszínű az egyházunk. A tagokban megfogalmazódott, hogy hagyományteremtő céllal jövőre is szeretnék megszervezni a találkozót. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el a mai naptól keddig az országos tiszti főorvos. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közleményében arra hívja fel a figyelmet, hogy a tartós hőség jelentős egészségügyi megterhelést jelent, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és a hozzátartozói egészségére is. A Duna rekord alacsony vízállása miatt csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét. A gazdasági és energetikai miniszter szerint Magyarország energiaellátása biztonságban van. Kapitány István arra is figyelmeztetett, hogy a következő napokban újabb hőhullám érkezik Európába, ami várhatóan tovább növeli a villamos energiafogyasztást, miközben a Duna vízszintje tovább csökken. A Mi Hazánk mozgalom Tóth Máté energiajogászt jelöli a köztársasági elnöki tisztségre, közölte a párt. A közlemény szerint Tóth Máté többek között kétszeres doktori PhD fokozattal rendelkező közjogász, gyakorló ügyvéd, energiajogász és közgazdász. 20 éve dolgozik ügyvédként és 15 éve oktat egyetemeken. Szakmai munkásságát 2019-ben az év jogásza díjával is elismerték. A közleményben a Mi Hazánk mozgalom tagjai úgy fogalmaznak, szimbolikus jelölését azért tartják különösen fontos üzenetnek, mert a jelenlegi helyzetben olyan köztársasági elnökre van szükség, aki nem csak ismeri a magyar közjogi hagyományokat, hanem a mai alkotmányos és politikai viszonyokat is pontosan érti. Olyan szakemberre, aki az elméletben és a gyakorlatban egyaránt jártas, és aki képes valóban őrködni az alkotmányosság felett. Átlátható és korrupció ellenes környezetet teremt a kormány minden vállalatnak. Azt szeretné, ha minél több befektető jönne Magyarországra Bajorországból is, mondta Magyar Péter miniszterelnök Budapesten. A kormányfő Markus Söder bajor miniszterelnökkel találkozott, majd közösen tartott sajtótájékoztatójukon kiemelte: Bajorország egyértelműen a legfontosabb gazdasági kereskedelmi partner a német tartományok között. A gazdasági kapcsolatokat illetően megjegyezte, legalább 140 bajor vállalat 57 ezer embert foglalkoztat Magyarországon. Megadta a gyártási engedélyt Ukrajnának a Patriot légvédelmi rakétákra az amerikai elnök. Donald Trump és Volodymyr Zelenszky Washingtonban állapodott meg erről. Az ukrán elnök a Fox News-nak adott interjúban úgy fogalmazott: reményei szerint rövidesen megkezdődhet a közös gyártás. Egyben úgy vélte, Vlagyimir Putyin orosz elnök elvesztette a kezdeményezést az Ukrajna elleni háborúban. Végül a pénteki időjárásról. Derült, felhőtlen lesz az ég. Marad a harmadfokú hőségriasztás. Az Észak-Dunántúlon a déli-délkeleti szél megélénkül, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul pénteken. Híreinket hallott.

0: Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
1: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk!

0: A Szent István Rádió mikrofonja előtt rádiónk Miskolci szerkesztőségének stúdiójában szeretettel köszöntöm Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét. Isten hozott mi nálunk.
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és ahogy szoktuk téged is, Böbe, itt vagyunk újra a Miskolci szerkesztőségben, és júliusi programokat ajánlunk ebben a rekkenő hőségben. És hát reméljük, hogy a programokon is rekkenő hőség lesz, mert hogy július 31 és augusztus 1-e két napos a lovagi tornán újra felbőgnek a motorok Miskolcon. Ez a Miskolci Motorok Fesztivál és családi hétvége. A város, ahol a rock mindig otthon volt, ismét életre kell, és a legendás miskolci motoros és rockos hangulat július 31-én és augusztus 1-én fog visszatérni. Egyébként azért jó, hogy elindul ez a Miskolci Motorok Fesztivál, mert olyan fesztivál és családi hétvége, amely a régi hagyományokat éleszti újjá, és egy új motoros közösségi ünnepet teremt. Szóval két napon át fog dübörögni a rock a Diósgyőri várszomszédságában, a lovagi tornák terén, ahol a hazai rock élet ikonikus zenekarai gondoskodnak a hangulatról, és tényleg régi motorosok is, ha fogalmazhatok így, már mint a zenében, és újak is, majd mindjárt fogjuk hallani a programot. A koncertek mellett azonban ez sokkal több lesz egy zenei fesztiválnál. Július 31-én pénteken a kis színpadon kezdődnek a koncertek, Zalán meg a Kobold, ez jön 2 órakor, 3-kor a Későn szóltál, ugye nekik is van tematikus klubuk az egyik házunkba, tehát őket is sokszor szoktam mondani a programajánlódba, és Egri Péter és a Mystery Gang lép majd a kis színpad deszkáira. Utána pedig jön a nagy színpad, ahol a zenemi 6 órától kezd, a Romeo Vérzik jön utána, 21:20-tól a jól ismert és szeretett Ród, és az ABCD zárja majd 23 óra 10-kor a pénteki programot, és talán még, ha mondhatom, akkor még erősebb lesz a szombat, mert hogy akkor szombati gyerekprogram is lesz. Talán kezdjük ezzel, mert hogy ez van legkorábban. A Brand New délelőtt 10 órakor lép majd a színpadra, és Kovácsovics Fruzsina, hát őt is nem csak városi rendezvényeinkről ismerjük, mert már volt itt fellépni, hanem ugye a kereskedelmi médiumokból, és hát ő volt ilyen tehetségkutató műsorban, és aztán utána nagyon ügyesen megcsinálta magát ezekkel a gyerekműsorokkal. Tényleg egy aranyos hölgy, én beszéltem vele, kedves és ember közel. Tehát tényleg nincsenek meg azok a sztáralőrök, úgyhogy ez jó. Nyuszi motorverseny lesz, ahol a showmester Fácán, a Mystery Gangből is, hogy mik ezek a kiegészítő programok egyébként az egész motoros fesztiválon, tombora sorsolás, látványos motoros bemutatók, nagy márkák legújabb modelljei, de erre majd visszatérünk, viszont szeretném elmondani, ha már a színpadi programoknál voltunk, hogy mi lesz a nagy színpadon tehát. Szombaton, augusztus 1-én a Nevergreen lép 17 órakor a színpadra, aztán a Sing Sing. Úristen, ha visszagondolok, akkor mennyire sokat hallgattuk a Sing Singet is, hiszen a rádiókból is folyt egy-egy számuk. Aztán a rock legendák, amire utaltam, hogy a régi motorosok is itt lesznek. Vikidál Gyula, Varga Miklós, Kalapács Józsi, Rudáncsó és Kalapácsó Szintia. Ez biztos, hogy egy fenomenális műsor lesz. 2 órán keresztül fogják szórakoztatni a közönséget, mert hogy az Anna and the Barbies csak 21 óra 40-kor jön, hát ők pedig olyan ikonikus rockerek lettek már, akiket azt gondolom, hogy nem csak, hogy nem kell bemutatni, hanem amikor jönnek, akkor ha ingyenes a koncert, ha belépős, mindig megtelik az adott művelődési ház, vagy éppen színpad. A Zorál 23 óra 40-kor zárja majd ezt a sort, és a kis színpadot most a végére hagytam, mert hogy ott helyi illetőségű bandák lépnek fel, a Strapacska Blues Band 12:50-kor, őket is nagyon bírjuk, a Rock Heaven, az Ace of Bass és Ildi Rider zárja majd ezt a sort 16 óra 10-kor, de azért nem lényeges itt a Szent István Rádió hullámhosszása, hogy mindent nagyon pontosan elmondjak, egyrészt kedvet szeretnék csinálni a hallgatóknak, másrészt meg természetesen az egész programot. Közösségi média felületeinken és a weboldalainkon, tehát ugyanúgy a lovagi tornák terén is mindenhol elérhető ez gyakorlatilag, de a városban is lehet látni, tablókon és posztereken is természetesen.
0: Tehát ez a program a lovagi tornák terén lesz július utolsó hétvégén, és egy kérdés erejéig még térjünk vissza a kísérő programokra és rendezvényekre.
1: Azért ilyen ritkán van, hogy a főnyeremény a tombola sorsoláson egy Yamaha MT-07-es motor. Tehát, hogy konkrétan egy motor a főnyeremény, ha már motoros fesztivál, megadták a módját, azt gondolom. Ez egy kicsit ilyen naked bike-szerű, hogyha a rádióhallgatók értik, ezt tudják, tehát egy ilyen lecsupaszított motor, de hogy ez egy műfaja is a motorosok közösségének, ez a naked bike. Tehát, hogy nem gyorsasági motor, ebből azt hiszem nem túramotor, de ugyanúgy természetesen ez ezekre is mind jó, tehát egy nagyon erős motorról beszélünk, és ez számomra hihetetlen, hogy a fődíj lehet. Tehát látványos motoros bemutatókkal és sokkal készülnek, hát itt majd biztos elmondják a ehhez értők egyébként, hogy miket láthatunk, és a motoros közösség mindennapjaiba is beavatást nyerünk, a nagymárkák legújabb modelljei, ahogy mondtam, és különleges egyedi építésű motorok is lesznek a helyszínen, motoros ruházat, alkatrészek és kézműves termékek is, bemutatók, motoros ügyességi és látványos show elemek. Tehát motoros élmények gyakorlatilag minden mennyiségben és családi programok egész hétvégén, amit itt kifejtettünk. Ha egy mondatban kéne összefoglalnom, akkor rock, motorok, közösség Miskolc stílusban. És talán még annyit hozzátennék, hogy a motoros hölgyek, mert hogy nagyon tiszteljük a hölgyeket, a vendégeink. Ezt úgy kell érteni konkrétan, hogy a Miskolci Motorok Fesztivál megkülönböztetett figyelemmel várja a motoros hölgyeket. Azok a hölgyek, akik motorkerékpárral érkeznek a rendezvényre, akár vezetőként, akár utasként, tehát ha valakihez felpattansz, te is be utasként, akkor te is bejöhetsz ingyen, díjmentesen látogathatják a fesztivált, mert a motoros közösség erejét és sokszínűségét együtt ünnepeljük. Ráadásul a bérletet, illetve a helyszínen tombolát vásárlók között, ahogy mondtam is, egy nagyon értékes motort, egy Yamaha MT7-es sorsolunk ki. Úgyhogy a kis színpad programja és a gyerekprogramok ingyenesen látogathatók, természetesen nagy színpad programjai 6 éves korig látogathatók ingyenesen. Szerintem ennél nem kell több egy nagyon jó fesztiválhoz. Úgyhogy, ahogy még egyszer mondanám a dátumot és a helyszínt, Miskolci Motorok Fesztivál és családi hétvége, július 31-e és augusztus 1-e a Lovagi Tornák terén, rock motorok közösség Miskolc stílusában.
0: Bár július hónapban beszélgetünk, én mindig szeretek kíváncsiskodni a következő hónap programjairól is, és most így teljesüljön minden vágyom, mert hogy a folytatásban egy augusztusi programot is már jó előre a kedves hallgatók figyelmébe ajánlunk, egy vacsora színházat. Érdekesen hangzik már a cím, és a részleteket pedig elárulod nekünk te, Krisztián.
1: Hát mert vacsorázni is lehet, meg színház is, úgyhogy ebből...
0: Kettő az egyben.
1: Igen, ebből jön össze ez az összetétel, hogy vacsora színház. Egyébként vadi új ez is nálunk, és szerintem jól is fog sikerülni, mert hogy Sej Judit zenés önálló estjéről beszélünk, akit hát országosan ismerünk. Utitársam Shirley MacLaine, ez az előadás címe, augusztus 13-án csütörtökön este 7 órai kezdettel a Csengei kertben. Shirley MacLaine regénye alapján Sej Judit alkalmazta egyébként ezt színpadra, és hogyha tartalmat nézzük, akkor Shirley és Sel táncos nők, színésznők és nők. Tehetségesek, szerelmesek, szenvedélyesek, viccesek. Életük egy része a nyilvánosság előtt zajlik, másik része láthatatlan, de annál meghatározóbb. Vannak olyan szakaszai az életüknek, amikor ez a láthatatlan rész nagyobb figyelmet követel magának. Vannak periódusok, változások, fordulópontok, amiken egyedül kell végigmenniük akkor is, ha úgy vannak körülöttük gyerekek, szülők, barátok és sok-sok munka akár. És van, amikor egy szerelem olyan energiákat szabadít fel, amiről álmodni sem mertek, és van, amikor csak átsuhan az életükön, és segít megtalálni, hogy kik is éppen és merre tartanak. Sej Judit egy igazi belső utazásra hív bennünket, Shirley MacLaine életének egy szakaszán keresztül, nagyon sok humorral, tánccal, énekkel, és hát természetesen, ami kihagyhatatlan, szerelemmel. A szereplők Sej Judit, aztán itt lesznek természetesen az alkotók között, ott van Pelsőci Réka rendező is, aki nagyon sok darabot rendezett, amit a műhába mi leadtunk, és Fekete Ernő lesz egyébként Jerrynek a hangja. És mi ez a vacsora hozzá? Hát 19 órakor kezdődik vacsora, augusztus 11-én kedden 19 óráig van lehetőség a vacsora jegyváltására, ez nagyon fontos, de ez is fent van természetesen a közösségi média felületeken, mert hogy a vacsora az előadás előtt kerül felszolgálásra, ezért a pontos érkezést kérjük. Az asztalnál a helyfoglalás érkezési sorrendben történik természetesen. Az előadás alatt, hiszen színházról van szó, a felszolgálás szünetel.
0: És hol lesz a vacsora?
1: Ott, az is, a Csengei kertben, tehát az is nagyon ügyesen ki lett találva. A Karán Boris gasztro húsos ajánlata és a Lestján gasztro és bár vega ajánlata közül választhatunk. Nem fogom elsorolni, mert egyrészt hihetetlen ez a gasztro különlegesség, amit itt látok, másrészt meg ez is fenn van. Csak hát ehhez is természetesen kedvet szerettem volna csinálni, hogy előtte meg lehet vacsorázni, de ez nem azt jelenti, hogy vacsora nélkül nem lehet eljönni a színházba. Vacsora színház tehát utitársam Shirley MacLaine, Sej Judit zenés önálló esély augusztus 13-án csütörtökön 19 órakor a Csengei kertben.
0: Köszönöm szépen a programajánló riportot Tamás Krisztiánnak, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserének. Még a nyár kellős közepén vagyunk, ezért további szép nyarat kívánok neked, és hát remélhetőleg találkozunk legközelebb augusztusban is, az augusztusi programokkal visszatérünk a Szent István Rádió hullámhosszaira.
1: Így van, és én is mindenkinek, a rádió a hallgatóknak nagyon szép nyarat kívánok, jó pihenést, természetesen neked is, Böbe. Mi visszatérünk erre, és ez a sok minden, amit ide is szoktam hozni a rádióba, ez folyamatos.

0: Varga Gáborral, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár igazgatójával beszélgetek.
1: Az a célja, hogy a könyvtár terein túl megszerettessük és még jobban felhívjuk a figyelmet az olvasás fontosságára, a könyvtár használat fontosságára, mert azt gondolom, hogy a magyar könyvtári rendszer egy olyan kulturális rendszer, amelynek központi és nagyon markány szerepe van abban, hogy nem csak a szabadidő hasznos eltöltését, természetesen ez is nagyon fontos, hanem az olvasás megszerettetését, a dokumentum használatot, legyen az könyv, folyóirat vagy esetleg adatbázis, ezt képviselje, és fontos az, hogy az emberek kezébe könyvet tudjunk adni, vagy bármilyen dokumentumot, és a statisztikai adatok azt mutatják, hogy emelkedik azoknak a száma, akik kölcsönöznek, és egyre többet kölcsönöznek. Nyilván ebben szerepet játszik az is, hogy a dokumentumárak azért eléggé elszabadultak napjainkban, de én azt szeretném hinni, hogy nem csak emiatt, hanem amiatt is járnak hozzánk, és kölcsönöznek ennyien, mert jó a dokumentum kínálatunk, és azt gondolom, hogy a kollégák nagy hozzáértéssel válogatják a megvásárolni szánt dokumentumokat, illetve a használóinknak is van lehetősége jelezni, hogy éppen milyen könyvre, folyóiratra van szükségük, és akkor ezt beszerezzük a könyvtár számára.
0: Valóban nem lehet eleget beszélni az olvasás népszerűsítéséről. Ebben önök oroszlán részt vállalnak, hiszen a könyvtár a mindennapokban, a hétköznapokban is megteszi, mondhatom így a magáét, valamint népszerűsítik az olvasást. Egy fogalomról is beszéljünk, vagy egy kezdeményezésről, egészen pontosan a könyvtári kihívásról. A pozitív oldalát emeljük ki ennek a könyvtári kihívásnak.
1: A könyvtári kihívás egy olyan országos kezdeményezés, amely tavaly decemberben indult, és idén május végéig tart, és a célja nem más, mint hogy a könyvtár használatra való felhívás. Bár arról van szó, hogy a könyvtáraknak forgalmi adatokat kell produkálniuk és jelenteniük, de ez nem csak száraz statisztikát jelent, hiszen minden statisztikai adat mögött látogatók vannak, és a forgalmi adatok mögött pedig könyvtár használat. És azt mondhatom, hogy mind a könyvtár használat, tehát a beiratkozott olvasók száma is nő, de még markánsabban nő, ahogy az előbb említettem, a dokumentum kölcsönzések száma. Ebbe a programba nem csak a II. Rákóczi Ferenc könyvtár csatlakozott be, hanem jó pár nyilvános könyvtár a vármegyéből, illetve a könyvtár ellátási szolgáltató rendszer keretében közel 100 kis település is, úgyhogy elmondhatjuk, hogy országosan innen Borsodabony Zemplén vármegyéből jelentkeztek a legtöbben erre a játékra, és ezt így is fogjuk fel, tehát ugye van fődíj, vannak helyezések, de nem ez a fő szempont, hanem egy olyan országos kezdeményezés, amely valóban a könyvtárakat egy kicsit előtérbe állítja, és próbálunk olyan programokat szervezni, amely ezt a könyvtár használatot és a könyvtárak megszerettetését segíti elő.
0: És ha példát említhetünk, nekem nagyon tetszett a diafilmek kölcsönzésének példája, amelyet megemlített egy konkrét példaként. Milyen jó lenne, ha visszatérne a családokba tényleg az, hogy diafilmeket kölcsönöznek, és esténként leül a család azért együtt, hogy megnézzenek közösen egy diafilmet. Van erre példa?
1: Valóban, igen, ez egy új szolgáltatásunk, és itt összetalálkozott az olvasóigény, és a mi fejlesztési tervünk is, hiszen voltak diafilm klubjaink, vetítettünk diafilmeket óvodásoknak, kisiskolásoknak, és voltak ezzel kapcsolatos foglalkozások, de jött olyan igény, hogy ezt az otthoni környezetben a családok együtt töltve az estét is lehetne művelni, ezért több fiókönyvtárunkban is, és itt a központi könyvtár gyermekkönyvtárában is most már lehetőség van diafilmeket kölcsönözni, és a dokumentumvásárlási keretünk egy részét erre fordítjuk. És nagyon pozitívak a visszajelzések, tehát a statisztikai adatok is azt mutatják, hogy népszerű, és sokan kölcsönöznek, és sokat diafilmeket, és hát valóban most lehetne ennek egy ilyen retrós feelinget tulajdonítani, de hát ha visszagondolunk a gyermekkorunkra, akkor az egy nagyon jó érzés volt, hogy este leül a család, és ugye a kisebbeknek felolvassák a szülők, nagyszülők, és akkor egy idő után meg már a gyermek olvassa a dián szereplő szöveget, az még egy másik aspektusa ennek az együttlétnek, úgyhogy én bátorítom a kedves olvasóinkat, hogy használják ezt a lehetőséget, hiszen folyamatosan szerezzük be a diafilmeket, és ugyanúgy, ahogy a könyvválasztékban is van beleszólása az olvasónak, hogy milyen könyvet szeretne tudni itt a polcokon, ugyanígy a diafilmek választéka kapcsán is nyugodtan, ha nem találja, vagy éppen ki van kölcsönözve, akkor beszerezzük még egy példát.
0: Én pedig bátorítom a kedves hallgatókat, hogy éljenek ezzel az újfajta lehetőséggel is, akár itt a II. Rákóczi Ferenc könyvtárban is. Köszönöm szépen a beszélgetést Varga Gábornak, a könyvtár igazgatójának.
1: Én köszönöm.

0: Több fontos szerepcserével és a megszokott látványvilággal tér vissza idén az Egri Vár egyik legnépszerűbb előadása. Az Egri Csillagok című történelmi musicalt július 31-én láthatja a közönség. A beharangozó sajtótájékoztatón Kelemen Csabáné Lengyel Edina elmondta, hogy a produkciót férje Kelemen Csaba álmodta meg az Egri Vár falai közé, mert meggyőződése volt, hogy Gárdonyi Géza történetének nincs autentikusabb helyszíne, mint maga a vár. Az eseményen Novák Ném Lakár Zsófia, az Egri Vár igazgatója arról beszélt, hogy a vár nem csupán helyszínt biztosít az előadásnak, hanem küldetésének is tekinti az 1552-es várvédelem emlékének megőrzését. A továbbiakban elsőként Kelemen Csabáné Lengyel Edinát, az Agria nyári játékok ügyvezetőjét, valamint Novák Ném Lakár Zsófiát, a Dobó István Vármúzeum igazgatóját hallják.
1: Szeretnénk visszaemlékezni a régmúltra, az előző két évtizedre és az előttünk álló évekre, mert reményeink szerint még sok ilyen évtized áll majd előttünk. Idén az Egri Csillagok július 31-én pénteken kerül majd bemutatásra az Egri Várban, 20 órai kezdettel. Egy kicsit akkor a régmúltról. 2004-ben kezdtük el, pontosabban kezdte el férjem, Kelemen Csaba, az Egri Csillagok színpadra állítását az Egri Várban. Szerette volna, hogyha méltó környezetbe kerül ez az előadás, hiszen előzőleg a liceum adott neki játszási helyet. Ő volt a megálmodója és haláláig a szervezője ennek az előadásnak, és 20 évig ő játszotta a főszerepet. Nagyon fontos volt számára ez az előadás, és méltó helyére így tényleg oda tudott kerülni az Egri Várba. Ez nem volt egy könnyű feladat, több év munkáját vette igénybe, mivel az akkori vár vezetése nem nagyon örült annak, hogy a színházi előadás kerüljön a történelmi falak közé. És aztán ez az előadás természetesen sok helyszínre eljutott, voltunk vele a Felvidéken, Kárpátalján, de ami a szívünkhöz legközelebb álló, az Csíksomjó, ahol is a Nyeregben 350 ezer ember nézte meg ezt az előadást, és dobogott együtt a szíve velünk. Ez az előadás azért is fantasztikus, mert egy olyan nagyszerű csapat van a háta mögött, akiknek tényleg ez szívügye, akiknek ez fontos, és jóban, rosszban tényleg mondhatom, hogy együtt vagyunk.

0: van, úgyhogy méltán mondhatom, hogy büszke vagyok, büszke lehetünk erre az előadásra. És ami még nagyon nagy érték ennek az előadásnak, hogy az országban nincs még egy ilyen előadás, ami mondhatom, hogy évtizedek óta, 22 éve töretlenül nagy sikerrel megy minden évben ugyanazon a helyszínen. Úgyhogy azt gondolom, hogy védenünk kell, és továbbvinnünk ezt az előadást, és reméljük, hogy amikor mi már nem leszünk, akkor is még sok embernek ad majd örömet. A jelenről is egy picit szeretnék beszélni, mivel három szerepkör fog majd gazdát cserélni az idén. Az egyik Sárközi a cigány szerepe, akit Rácz János színművész kollégánk és nagyon szeretett barátunk játszott a kezdetektől. Ikonikus szereplőjévé vált ennek az előadásnak. Tényleg én azt gondolom, hogy talán még több tapsot kapott, mint dobó. Tehát tényleg nagyon-nagyon szerette őt a közönség. Sajnos tavaly játszotta ezt utoljára, átadta a szerepét egy kedves kollégájának, Gombás Ádámnak, aki Gábor papot játszotta. Így Gábor pap szerepét Rencz Márk veszi majd át. A másik szerep, ami szintén nagyon fontos szerepe ennek az előadásnak, Jumurdzsák, aki Tunyogi Péter, nagyon kedves barátunk, színművész kollégánk személyesített meg. Az ő szerepét pedig Csengeri Attila fogja majd átvenni. Őt is nagyon-nagyon szerette a közönség, úgyhogy nagyon hiányozni fognak nekünk. Gondoljunk rájuk szeretettel, és a következő szereplő gárdát pedig fogadjuk megint csak nagy szeretettel, és öleljük keblünkre.
1: Elgondolkodtató, amikor Edina említette azt, hogy a nemzeti identitás szempontjából milyen szerepe van az előadásnak. Igen, valóban 2014 óta az Egri Vár, mint nemzeti emlékhely, egyébként is ennek az eseménynek minden történeti aspektusával igyekszik megismertetni a látogatókat nap mint nap. És nyilván ennek része az is, hogy egy ilyen előadáson sokkal inkább kötetlen formában, egészen másként érzelmekre hatóan, a művészetnek az eszközeivel lehet közelebb hozni azokat a tényeket, amit mi viszont ugye nyilván a mindennapokban egy fegyverbemutatón, egy vezetett sétán, egy tárlatvezetésen adunk át, az itt egy egészen közvetlen, kézzelfogható módon kerül a látogatókhoz. És hát nem elhanyagolható az, hogy valóban 1901 óta a Gárdonyi Géza halhatatlan munkájának folytatásokban, először csak folytatásokban megjelenő regénye révén egy olyan hagyatékot is ápol a Vármúzeum, hiszen mi vagyunk a Gárdonyi hagyaték őrzői és ápolói, amely révén nyilván nekünk kettős feladatunk is megtartani és fejlődni, és a megtartás része az mindenképpen benne van ebben a mai alkalomban is, hogy itt ülünk, és az idén is nálunk kerül sor az előadásra. Látjuk, érzékeljük, hogy mekkora érzelmi kötődés van a közönségben az előadás iránt, és hát Edinának az elszántsága és a munkája nyilván abszolút tiszteletre méltó, hogy ezt őrzi, ezt a lángot, és a látogatókhoz minden évben elviszi, úgyhogy szerettük volna nyilvánvalóan ebben támogatni őt, így az idén is helyet ad a Vármúzeum ennek a rendezvénynek. Egy nagyobb rendezvénysorozat keretében, mert több színházi előadásra, illetve koncertekre kerül sor, és ennek a megkoronázása tulajdonképpen a 31. záró előadás. Úgyhogy mindenkit nagy szeretettel várunk erre természetesen az idén is, és hát úgy bízom benne, hogy ez a megújulás, ami most itt elindult a szereplőgárda kapcsán, ez egyébként a mi gondolatainkkal is mindig egybevág, tehát fontos az, hogy időről időre meg tudjon újulni egy-egy ilyen produkció, de az, amit őriz, az a gondolat, amit láthatóan generációk óta minden magyar embernek fontos, ezt az eredeti üzenetet továbbra is el tudja adni, és köszönöm Edinának, hogy ebben ilyen lelkes és nagyon kitartó munkát végez.
2: Az elhangzott összeállításban elsőként Kelemen Csabáné Lengyel Edinát, az Agria Játékok ügyvezetőjét, majd Novákném Lakár Zsófiát, a Dobó István Vármúzeum igazgatóját hallották.

0: Az idei Egri csillagok című történelmi musicalt beharangozó sajtótájékoztatón részt vett a rendező Moravec Levente is, aki szerint nincs még egy olyan szabadtéri színházi produkció, amely ilyen hosszú ideje megszakítás nélkül ugyanazon a helyszínen szerepelne. Kiemelte, az eredeti szereplőgárda az évek során teljesen kicserélődött, de tudatosan építették fel azt a fiatal társulatot, amely képes továbbvinni a darab szellemiségét. A következőkben őt, valamint Halmi Zoltán koreográfust hallják.
1: Sajnos kénytelen vagyok javítani. Ez az előadás az Egri Várban 2003-ban lett bemutatva. Tévesen van föltüntetve. Tehát, hogyha most matekilag megyünk, ugye matek az egy nagyon fura dolog. Ha más nem veszünk, akkor mikor kezdődött a 21. század, 2000-ben vagy 2001-ben. Ezen a mai napig vitatkoznak. De miután 2003-ban már előadás volt, most pedig 2026-ban lesz előadás. Így az én matekom szerint ez a 24. évad, amit együtt töltünk, és a 23. év. Viszont, ahogy Edina mondta, Magyarországon nincs még egy ilyen produkció, ami ilyen szériát megélt volna. Ráadásul azt mondom, hogy ugye nem kőszínházi formátumban, ahol azért könnyebb a macskákat hosszan életben tartani egy állandó színházi épületben. És most, ahogy Edina is elmondta, a társulatból távozott két az utolsó két olyan oszlopunk, akik az első évattól kezdve velünk voltak. Így módon az egész társulat lecserélődött a 2003-as bemutatóhoz képest. 2003-ban Halmi Zoli barátunk ölelte magához a koreográfiát, ami a mai napig lényegében nem változott. Bár Zoli elment hajózni, de átadta az utódjának, aki ugyanazt a koreográfiát tanítja be a mindig megújulóknak. Még drága barátunk Kelemen Csabi halála előtt fogalmazódott meg, hogy hát lassan cserélni kell a társulatot, mert Dobó István számára is már akadálymentesíteni kellett a várfalat, hogyha meg akartuk védeni. Ezért egy frissítés ráfért, akkor egy castingot hirdettünk, abból állt össze lényegében az a csapat, melynek utolsó tagjai most fognak debütálni ebben a szerepben. Én ezt úgy szoktam mondani, hogy ez egy színház szobor, hiszen ha meg akarom nézni a Mona Lisát, akkor elmegyek Párizsba, Louvre-ba, és tudom, hogy ott megtalálom. A közönség szép lassan megszokta azt, hogy augusztus első hétvégéjén az Egri Várban látható ez az előadás. A jegyvásárlások, ahogy bejött az internetes jegyvásárlás, onnan már sokkal könnyebb volt követni, hogy Kanadából, Ausztráliából úgy szervezték emberek a nyaralásukat, hogy Egerbe jönnek, ebben az időszakban jönnek, hogy meg tudják mutatni régebben a gyerekeiknek, most már az unokáiknak ezt az előadást. Ezt eddig még senki nem ugrotta túl, ezt a 23 évet és 24 évadot. Mindnyájunk mögött, ahogy Zoli mögött is ott volt a tartalékember, aki át tudta venni a dolgot, a produkciót. Ugyanígy mögöttem is ott vannak azok az emberek, akiket már ki is próbáltunk, úgyhogy tavaly előtt, meg az előtti évben én már csak ültem a nézőtéren, és néztem, hogy küzdjenek meg ők a produkció rendezésével. Úgy minősítettem, hogy jól tették, tehát remélhetőleg, hogy ezt az előadást, ahogy Csabus nézi föntről, én is túloldalról fogom nézni. Hát körülbelül ennyit szeretnék mondani, Zoli drága.
2: Hát azt gondolom, hogy én a szerzők mellett egy olyan emberke lehetek itt az Egri csillagokban, aki a leges-leges-legelejétől, már az első produkcióban, ugye, ami a Margit szigeten durrant el tulajdonképpen, és ahogy a mai sajtótájékoztatóra Matyi hívott föl, ott is ő fedezett fel engem. Én ott csak még táncoltam a Honvéd Együttesben, pontosabban már akkor, mint profitáncos befejeztem az életutamat, de visszahívott minket a Novák Ferenc, ugye, mert ez egy monstre produkció volt, rengeteg táncossal, és hogy nem, a főszereplő Novák Péter kitörte a lábát a bemutató napján, és mikor én jöttem be a kis autómmal, a Tata felhívott, hogy akkor legyek kedves fölfáradni Várkonyi Matyihoz a stúdióba, a fölénekre, és akkor este én leszek a Bornemi Szagergely. És a következő évadban pedig, hogyha csatlakoztam a Matyi által az Egerben lévő ugye Peke Sándor által rendezett liceumi előadáshoz, és itt ragadtam. És aztán azt gondolom, hogy én lehettem itt minden, és megtanulhattam mindent, amit lehetett. Lehettem koreográfus, lehettem Bornemisza Gergely, lehettem Gábor Pap, meg tulajdonképpen a próbákon bárki bőrébe is belebújhattam, mint koreográfus, mert nekem illett tudni mindenkinek a szerepét. És azt is büszkén elmondom, és idézőjelbe téve, hogy a legtöbb vicuskát azt gondolom, hogy én fogyasztottam el, mint Bornemisza Gergely, mert rengeteg olyan művésznővel sikerült ugye megformálnom ezt a szerepet. És mind-mind más volt. És mind-mind más előadás volt. És ahogy az ember beleidősül ebbe a dologba, annál inkább lejjebb csúszott. És tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy ez a darab az én életem. Tehát végig lehet ezt az egészet követni, én nagyon szeretem. Most ugyan már kikerültem belőle, de többször sikerült ugye színpadra állítani. A legnagyobb ugye az a Budapesten az arénában volt. Hát az egy fantasztikus élmény volt, de azt gondolom, hogy a legeslegjobb élmény az akkor, mikor a Nyerekben egyedül egy szál magamban fönt a keresztnél elénekelhettem ez a Telihold című dalt. Hát az egy hihetetlen érzés volt. Annyi ember, mikor egyszerre vesz levegőt, én már nem ismertem. Tehát, hogy, és azt is hozzáteszem, hogy azóta még azt az előadást egyszer sem láttam, bár tudom, hogy megvan videón, úgyhogy majd egyszer csak hozzájutok ehhez az egész dologhoz. Úgyhogy én nagyon-nagyon sok sikert szeretnék kívánni az utódainknak, hogy ez a hihetetlen munka, amit ide letettünk, mindannyian, akik itt ülünk, és részesei vagyunk így, úgy, amúgy, ez még menjen, legyen, hogy az itt ülő fiaim is érezhessék úgy, hogy egy kicsit Bornemisza Gergelyek akarnak lenni, hogy ők is úgy járjanak föl a várba, mint én, belopózva, amikor régen még úgy lehetett belopózni a várba a gyerekkoromban, mert ugye én kötődöm ide családilag is, úgyhogy én tényleg sokszor azt gondoltam, hogy én vagyok az, és lehettem.
0: Az elhangzott összeállításban elsőként Moravec Leventét, az Egri csillagok című történelmi musical rendezőjét, majd Holmi Zoltán koreográfust hallották.

0: A musical szövegírója Béres Attila úgy véli, az előadás túlmutat egy hagyományos musicalen, számunkra életre szóló közösséget, valamint a magyar történelem és összetartozás színpadi megélését jelenti. Várkonyi Mátyás zeneszerző előrevetítette, hogy 2027-ben különleges jubileum következik, 30 éve mutatták be először a musicalt a Margit-szigeten, a tervek szerint a jubileumi évadban korszerűbb látvány és technikai megoldásokkal újulhat meg a produkció, miközben megőrzi mind azt, ami miatt generációk szerették meg. A következő percekben Béres Attila szövegírót, valamint Várkonyi Mátyás zeneszerzőt hallják.
1: Michelangelótól állítólag megkérdezték, hogy hogyan tudja ezeket a csodálatos szórokat kifaragni. És azt mondta, hogy nagyon egyszerű, a fölösleget le kell bontani róla, le kell faragni, és meg lesz a szobor. Na most egy ilyen hihetetlen, szerteágazó, epikus művet színpadra alkalmazni nem kőfaragás. Sokszor tévútra téved az ember, elbolyong, mert fantasztikus a mű. Tehát vannak csábító kanyarok és csábító ösvények, de a dráma az valami nagyon, nagyon szigorú műfaj, és amikor működik, akkor ezt nem lehet tudni. A mai napig fejlődik és változik a záró himnikus záró számot, amit van a papíron, még tavaly sikerült hozzátenni, és közben is nagyon sok ilyen belső változás volt. A Várkonyival ideális volt a viszonyunk, mert hát a 10 évekig, amikor írtuk, éjfél körül veszekedtünk, visszaadtuk, mégis inkább olyan tévutam volt, hogy a Beglerbék fölrobbantása bekerült, miközben az egész máshol van, és teljesen érdektelen. Tehát, hogy egy drámai vonulata meglegyen, amiben benne van az árulás, a harc, az eltökéltség, az elszántság, sok-sok kegyetlenség, sok-sok, és sok-sok szerelem, és sok-sok valami olyan hangulat az rossz szóra, olyan lelki állapot, ami onnan a színpadról le tud jönni, és bele tud ivódni az emberekbe, mármint a lelkükbe. Ügyeltem arra, hogy mindenkinek legyen meg az igazsága. Egy epikus műben ilyen nincs, a drámában ott kell lenni mindenkinek, mindennek, ami fontos. Tehát igazság kvázi, ha igazságot nem is, de magyarázatot szolgáltattam Hegedűs árulására. Erősen motiválódott a Jumurdzsáknak ez a szenvedélye, hogy minden áron megszerezze, és hát a dobó elszántsága az nem egy papíros dolog volt, hanem még hazudott is a cél érdekében, hogy sikerüljön megmenteni a várat. A cigány szerepét azt nagyon szerettem. Azt ki kellett találni, azt végig kellett vinni, és neki kellett adni egy olyan személyiséget, egyéniséget, ami szerteágazóan megmutat valamit az emberből, amit a hősies szerepek nem tudnak megmutatni. Nagyon-nagyon erős volt a zene szerepe, a rámható hatása. Tehát tulajdonképpen erősítettük egymást, mert szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy nagyszerű versek vannak ebben a darabban, és kölcsönösen motiválni tudtuk egymást, és ezek a visszahatások csak a javát szolgálták, mert ami kiesett, ami nem kellett, ami nem volt, hát azt, hogy tökéletes, nem mondhatom, de nem volt, nem passzolt mondjuk annyira, azt ki kellett selejtezni akkor is, hogyha nekünk kedves volt. A drámai vonulat, a drámai menet, hát ezt megfogni, hát erről a rendező is tudna beszélni, mert ott kell lenni. És rengeteg olyan dolog kiesik, ami kedves az embernek, vagy fontosnak tartja, de végig kell vinni egy mesét, amiben, mint az elején mondtam, benne van mindaz az emberi tényező, ami két és fél óra alatt megvalósítható úgy, hogy az emberek egy kicsit emelkedettebben menjenek ki a nézőtérről.
2: Szóval mindenkivel egyet értek, de nekem is van egy saját időszámításom, az a 29. évad. amivel az egészet meghirdetjük. A darab létrejött, az első előadás ugye 1997-ben a Margit szigeten volt, az a Takácsi, Likidál, stb. Most nem mondom még a szereplőket. Nagyon sok anyag van fönn a neten. Tehát, hogyha az Agria játékok honlapját megnézzük, én azért hoztam tévét meg laptopot, csak elfelejtettem a távirányítót elhozni, úgyhogy most nem tudok vetíteni, öngolt lőttem, de azért le fog játszani egy-két hangzóanyagot, ami érdekes lehet. És itt van a szereposztás is, fönn van a mostani idei szereposztás. De miről szól ez? Arról szól, hogy a 29. évad utána a 30. év, ami egy nagyon szép kerek szám, egy előadásnak, egy színpadi produkciónak, ami általában egy manapság egy-két előadást érnek. Tehát fantasztikus számok ezek, és próbáltam feldolgozni, hogy hol voltunk, mikor voltunk, Holókőtől kezdve, Filisporos Jenőn át, fantasztikus helyeken voltunk, és én úgy gondoltam, hogy a 30. év az egy olyan kulcsfontosságú év, hogy újra születésével legyen. Tehát egyrészt látványban majd a lehetőségeinket majd a rendezéssel kell egyeztetni, tehát amivel lehet, abban még érettebb, még nagyobb produkciót csinálni, és erre ehhez persze anyagi feltételek is kellenek nyilván. Miben újult meg eddig a darab? Hát például az, ami egy régen egy prózai jelenet volt a végén, a bizonyos köznapi hősök, az végleg bekerült az előadásba, mint zenei jelenet, és ez már a sportcsarnokból is megvolt. Ennek a videoklipje is fönn van a neten, szerettem volna vetíteni, de nem sikerül. És ugyebár a dolognak a dramaturgiája is folyamatosan csiszolódik, de gyakorlatilag ez most már egy ilyen nagyon tradicionális előadássá vált. És én azt írtam most, hogy az Agria játék a produkció Egri csillagok a nagy magyar történelmi musical. És úgy gondolom, hogy ez a végső forma, ami szimpatikus nekem, de gondolom a közönségnek is, mert itt a szereposztásban az is van, hogy egy dicsőséges győzelem a magyar történelemben. Nem akarok senkit kritizálni, de Mohácsról is írnak mostanában darabot. Nem tudom, hogy az mennyire volt dicsőséges. Én nem tanultam történelemben, hogy az dicsőség volt, de ez egy másik téma. Ez biztos, hogy a magyar történelem dicsősége, és az is biztos, hogy ez is marad. Tehát akármi lesz, történik a világban, meg itthon, meg otthon, ez mindig a dicsőséges történet közé tartozik, és Eger pedig ennek a legbüszkébb és legnagyobb tulajdonosa, vagy hogy mondjam, csúnya szóval, haszonélvezője, vagy győzője, vagy bármi. Tehát ez egy fantasztikus dolog, és remélem, hogy ez is a támogatóinknak és az érdeklődőknek is jelent valamit, és ezért mehetünk tovább, és folytathatjuk a dolgot. Tehát ebben nagyon bízom, és hát elkezdtem a dolognak a videó megjelenését szervezni, illetve most nem zenét szerzek, hanem videót keverek, kavarok, hogy jusson el minél több ember ez a dolog. Mert nagyon sok musical születik mostanában, szóval évadonta 10-20, nem tudom, figyelemmel kísérem, de tényleg az van, hogy az a fajta rákészülés, ami ebben a darabban van, az, hogy ezt időbe kellett megírni, időbe kellett színpadra vinni, időbe kellett sok minden, és kellett hozzá plusz energia, plusz tudás, plusz műveltség, stb. Hogy ilyen darabok szülessenek most majd újabbak is, erről van lehetőség, hogy ezt elérjük, és ez a darab legyen példája, meg még az István a király. Ez a kettő, ami szerintem történelmileg is nagyon fontos. Tehát ezeket a dolgokat szeretném továbbvinni, így ebben a csapattal, meg ha lehet akár a világot is megkódítjuk, hát semmiből nem áll, azt én tudjuk. Volt már olyan, hogy lefordítják németre, van is, meg is találtam egy olyan szerződést, amit az elején volt egy olyan, hogy német nyelvű előadást is terveznek belőle, aztán ebből most még eddig nem lett semmi, de én soha nem adom föl.
0: Az elhangzott összeállításban elsőként az Egri csillagok című történelmi musical szövegíróját, Béres Attilát, majd Várkonyi Mátyás zeneszerzőt hallották.
3: Esküszöm, hogy a haza érdekében minden erőmmel a várat megvédem. Élve el nem hagyom, bogánynak nem adom, a magyarok istene engem úgy segély. Erő és fortély meg nem félemlít, meg nem tántorít pénz, se ígéret. És a vár feladására való minden hajlandóságot sújtja erős, jogos, halálos ítélet. A haza nem eladó! Veletek maradok minden rosszban. Nem kérek olyat, mit magam nem tennék. Ha nem így cselekszem, vessen ki a föld, és ne érdemeljen ki az Úr örök kegyelmét.

Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk önöknek. A viszont hallásra!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Egy óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, regionális híreket hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivien. Adásunk tartalmából. Sikeresen lezajlott a miskolci Jukói Közösségi Házban a Légy te a hős, rajtad múlik elnevezésű drogprevenciós délelőtt. Amerikából, Olaszországból és Hollandiából is érkeztek a most 10. jubileumát ünneplő mátrafürediek világtalálkozójára. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Sikeresen lezajlott a miskolci Jukói Közösségi Házban a Légy te a hős, rajtad múlik elnevezésű interaktív drogprevenciós délelőtt. A rendezvény célja a helyi veszélyeztetett környezetben élő 6 és 14 év közötti gyermekek önbizalmának és káros szenvedélyekkel szembeni ellenállásának az erősítése volt. A megnyitót követően 5 gyermekcsapat mérte össze a tudását és gyűjtötte a pontokat a különböző tematikus állomásokon. A fiatalok akadálypályákon, játékos határhúzási gyakorlatokon, valamint a Drogambulancia Alapítvány jóvoltából VR szemüveges kvízeken vehettek részt. A vármegyei és a városi rendőrség szakembereivel a szabályokról beszélgettek. Végül pedig drogellenes képes feladatokat oldottak meg. A tartalmas és tanulságos program zárásaként a szervezők és a közreműködő szociális intézmények oklevelekkel, valamint tárgyutalmakkal ismerték el a gyermekek teljesítményét. A részletekről Béresné Muckó Viktória rendőrszázados, a Miskolci Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója nyilatkozott rádiónknak.
2: Tavalyi évben kezdtük ezt a Légy te a hős elnevezésű programunkat, ahol a hátrányos helyzetű gyerekeknek szeretnénk felhívni a figyelmét a drognak a veszélyeire, illetve annak a büntető jogi következményeire, természetesen játékos formában, hiszen itt általános iskolások és leginkább alsó tagozatosok vesznek részt. Ahogy mondtam, második alkalommal több szervezet járult hozzá, tehát jön velünk. Itt a Miskolci Rendőrkapitányság szervezésében történik ez, de a Borsod-Búzenpén vármegyei rendőrfőkapitányság, a Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézménynek a dolgozói, az iskolai szociális munkásai, a Drogambulancia Alapítvány, illetve a Borsod-Búzenpén vármegyei kormányhivatalnak a Zöldház foglalkoztatója is részt vesz, akiknek szintén nem első alkalommal jelennek meg itt, hanem ők is folyamatosan kapcsolatban vannak ezekkel a gyerekekkel. Azt el kell mondanom, hogy én a Jukói Közösségi Házba havi rendszerességgel járok fiatalokhoz is, tehát fiatal felnőttekhez. Az aktuális problémákhoz szoktuk megbeszélni, illetve ezekhez az általános iskolai gyerekekhez is, úgyhogy nem vagyok ismeretlen a számukra. Itt tényleg játékos és interaktív formában hívjuk fel az ő figyelmüket arra, hogy hogyan ne váljanak áldozattá és elkövetővé sem.
3: Egy-két játékot meg tudna nevezni, hogy hogyan tudják a hallgatók elképzelni a közösségépítést?
2: Például a Drogambulancia Alapítvány részek szemüveggel hívja fel a figyelmet arra, vagy mutatja be azt, hogy hogyan, tehát hogyha valaki kábítószert fogyaszt, akkor milyen érzései lehetnek. Itt nálunk most a Miskolci Rendőrkapitányságon egy új játékkal jöttünk, itt különböző kártyák közül kell választani a gyerekeknek, alkoholtól, cigarettán át családon keresztül, és hozzáfűzni egy jellegzetes érzést, vagy egy olyan fogalmat, ami kapcsolatban hozható vele, és erről beszélgettünk a gyerekekkel. A kolléganőm a főkapitányságról, ő egy kis kockát hozott, amin szintén képek vannak, és különböző témákban beszélget a fiatalokkal, valamint a Zöldház foglalkoztató is, a Meszegyi pedig ilyen mozgásos feladatokkal járult hozzá a mai délelőthöz.
3: És mondhatjuk, hogy a szülők is profitálnak ebből, mert a nyári szünet kellős közepén azért jó, hogy így lekötik a gyerekeket.
2: Igen, mindenképpen erre próbáltunk fókuszálni, hiszen amikor én kint vagyok más alkalmakkor, akkor nem tudok csak az esti órákba jönni hozzájuk, de ezt a nyári alkalmat, nyári délelőtöt mindig megragadjuk, hogy itt egy egész délelőtt folyamán tudunk velük játékos formában ismeretet átadni a részükre.
3: Említette, hogy ez már a második alkalom, az elsővel mennyire volt elégedett, és mennyivel elégedett a mostani létszámmal?
2: Az első alkalom talán egy kicsit több résztvevővel zajlott, de ez nyilván nem azt jelenti, mert itt is mondják, hogy vannak egyéb elfoglaltságaik a gyerekeknek, tehát vannak, akik táborban vannak is egyéb helyeken, tehát nem feltétlenül, mert az más időpontban volt. Attól függ, de én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés, nagyon vártak minket, nagyon örültek nekünk a gyerekek, hiszen már van egy alapkapcsolat közöttünk, és így próbáljuk szorosabbá fűzni, illetve azt is szeretnénk kérni, hogy bizalommal forduljanak ők is akár a rendőrséghez, vagy más szervezetekhez, hogyha segítségre van szükségük.
3: Említette, hogy amikor máskor is jár így felnőtt oktatásra is, akkor a felnőtteket hogyan lehet rávenni egy ilyen képzésre, beszélgetésre?
2: Nagyon nyitottak rá, én úgy gondolom. Nem olyan sok fiatal van itt a Jukói tanodában, de ők mindig, amikor tudják, hogy jövök, akkor itt vannak, és szívesen beszélgetnek velem, és én pedig szívesen segítek.
3: Hogy látja, hogy itt a közösségi ház itt Jukóban mit jelent az embereknek, az itt élőknek?
2: Mindenképpen valami pluszt. Pozitív, hiszen ők egészen a kisgyermekektől, tehát általános is, sőt, óvodásokkal is foglalkoznak, már sőt, kisgyermekes anyákkal is foglalkoznak, tehát aki esetleg most szült gyermeket, akkor nyugodtan jöhet ide, itt segítenek neki, sőt, nyugdíjas csoportoknál is voltam már, tehát idősek is foglalkoznak. Én azt gondolom, hogy minden életkorban vannak, akiknek szükségük van segítségre, és itt megtalálják.
1: Amerikából, Olaszországból és Hollandiából is érkeztek a most 10. jubileumát ünneplő mátrafürediek világtalálkozójára a Beneházba. A rendezvény célja, hogy összehozza azokat az embereket, akik itt születtek, itt töltötték gyermekkorukat, vagy ma is Mátrafüreden élnek. Fekete Gábor tudósítónk összeállítását hallják.
4: Jubileumot ünnepeltek, a mátrafürediek 10. alkalommal gyűltek össze azok, akik itt születtek, itt töltötték a gyermekkorukat, és azok, akik ma is Mátrafüreden élnek. A találkozó célja a régi emlékek felelevenítése volt.
5: Akik itt vagyunk, olyan élményben vagyunk részesek, hogy szerintem a világon ilyen nincsen. Nagyon-nagyon jól érzi magát mindenki, és mindenki nagyon örül annak, hogy most már 10. találkozunk itt, ebbe a füredi Beneházba.
6: A régiek, akik idevalók voltak, vagy idevalók, azok összetudnak jönni újra, és tudnak együtt beszélgetni, föleleveníteni a régi emlékeket, és egy szép napot együtt tölteni. Mátrafürednek a régi szép emlékek mindenkiben megvan, és én, ha valaki idegennel összeismerkedem, összebarátkozom, és kérdezi, hogy te hol laksz, mondom, Mátrafüred. Jaj, azon a gyönyörű helyen.
7: Közösségnek a összetartó ereje való ebben is rejlik, mikor olyan emberek visszatérnek arra a településre, amit egyszer már elhagytak. És fontos ilyenkor felidézni azokat az emlékeket, amik mondjuk a 70-es, 80-as években voltak, és ugye ennek a idejét éljük most.
1: Kedves hallgatóink, most az időjárásról. Derült, felhőtlen lesz az ég, gyenge marad a légmozgás. A hőmérséklet minimuma jellemzően 14 és 21 fok között alakul. Ennél alacsonyabb értékeket a hidegre hajlamos helyeken mérhetünk. A nagyobb városokban vagy a vízpartoknál viszont melegebb lesz a hajnal. Holnap folytatódik a 3. fokú hőségriasztás, és 34-39 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. július 30-án csütörtökön. Adásunk szerkesztésében munkatársaim voltak Grunda János és Fekete Gábor. Búcsúzik a mai nap hírszerkesztője, Domán Vivien. Regionális hírekkel holnap ugyanebben az időben várjuk Önöket. Addig is jó rádiózást, és tartsanak velünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó napot kívánok, az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Idén is nőtt a felvettek száma az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, indul az albérlet szezon. Előadás sorozattal várják az érdeklődőket az anyateljes táplálás világnapja alkalmából az EGRI kórház szülészetén. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Nappali tagozaton mintegy 10%-kal többen kezdhetik meg tanulmányaikat, mint tavaly. Összesen 1170 hallgató, levelező és távoktatás tagozatra több mint 2018 fő nyert felvételt. Alapképzésen 2184, míg a mesterfokozatot nyújtó képzésen közel 900 fő tanulhat az EKKE hallgatójaként, felsőoktatási szakképzésre pedig 141-en iratkozhatnak be a szeptemberig új a héten. A leendő eszterházis hallgatók 80%-a állami ösztöndíjas képzésben vesz részt szeptembertől Egerben és Jászberényben. Az idei felvételi adatokról és további információkat a következőkben hallhatnak.
2: Július 23-án nagyon sokan várták izgatottan, ez már megtörtént múlt héten, és hát az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen is azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan izgultak azért, hogy vajon jön-e az a bizonyos értesítő SMS, hogy sikerült a felvételi. Az, ami minden évben érdekes, hogy hogyan alakultak a felvételi adatok, mik a népszerű, a number one szakok, ezekről Varga Csilla oktatási főigazgatót kérdezem.
3: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Igen, mi is izgatottan vártuk az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem közössége azt, hogy hogyan alakul az idei évben a felvételi eljárásunk. 3180 főt nyert felvételt az általános felvételi eljárásban, és intézményi felvételi eljárásban kántorszakra további 8 fő csatlakozhat majd a beiratkozó hallgatóink közé. A népszerű szakjainknak tekinthetők egyrészt a gazdaságtudományi képzési területen lévő szakjaink, kiemelkedő továbbra is a pedagógus képzési területen lévő alapszakjaink, és az osztatlan tanárképzésben is magasabb hallgatói létszámot értünk el, mint a tavalyi felvételi eljárásban. Emellett talán kiemelném még a sporttudományi képzési területet és a művészeti képzési területünket, ahol szintén népszerűek voltak a képzéseink. Tavalyi évben indítottuk először a pszichológiai alapképzési szakot, ez a bölcsészettudományi képzési területhez tartozik. Itt is igen magas volt a ponthatár, úgy, ahogy az országban szinte mindenhol, és 76 fő kezdheti meg a tanulmányait majd ezen a szakunkon. A jászberényi képzési helyünkön pedig egy igen kiemelkedő számra vagyunk most büszkék, ugyanis nappali tagozaton 63%-kal nőtt a felvett hallgatóink létszáma, összintézményi szinten pedig 10%-kal nőtt a nappali tagozatos hallgatói létszámunk. Jászberényben a legnépszerűbb szak a gyógypedagógia és az óvodapedagógus szak, és nagy örömünkre szolgál, hogy az idei évben elindult Jászberényben a műszaki menedzser szakunk nappali tagozaton.
1: A felsőoktatási képzések hivatalos ponthatárainak kihirdetésével minden évben felélénkül az albérlet piac. A következő hetekben sok egyetemre és főiskolára felvételt nyert hallgatók keres lakhatást, ezért nem csak nekik, hanem a lakásukat kiadók számára is érdemes áttekinteni a legfontosabb szabályokat. A részletekről dr. Paskóné Pifko Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves vármegyei kommunikációs referense tájékoztat.
4: Akik lakóhelyüktől távol tanulnak vagy dolgoznak, általában ingatlanbérléssel oldják meg a lakhatásukat. Érdemes írásban is rögzíteni a bérleti feltételeket. Fontos, hogy a bérlőknek a bérbevett lakásról mindig legyen érvényes lakásbérleti szerződésük. A havi lakbér kifizetését pedig érdemes dokumentálni. A legegyszerűbb, hogyha a bérlők átutalással fizetnek, és a közlemény rovatban feltüntetik a dátumot és a bérleti díj megnevezést. A lakáskiadáshoz a magánszemélyeknek nem kell feltétlenül adószámot kiváltani, ha csak a bérbeadó nem választ valamilyen adószámhoz kötött gazdálkodási formát. Ha a bérbeadó nem turisztikai céllal adja ki az ingatlanát, akkor a bérbeadás fő szabály szerint áfamentes. A bérbeadás teljes bevételéből a jövedelem kétféle módon állapítható meg. Az egyik lehetőség a tételes költségelszámolás. Ilyenkor a bevételt csökkentik az igazolható költségek, így a közüzemi számlák, a felújítási költségek és az értékcsökkenés. Nem kell bevételként figyelembe venni a rezsi költségeket, így a víz-gáz csatornadíjat, akkor, hogyha azt a bérbeadó az igénybevétellel arányosan fizetteti meg a bérlővel. Azonban mindez általánydíj fizetése esetén nem lehetséges. Lehetőség van arra is, hogy a bérbeadó az ingatlan bérbeadásából származó bevételből levonja az általa más településen bérelt lakás bérleti díját, akkor, hogyha azt több mint 90 napig bérli. A tételes költségelszámoláson kívül a másik lehetőség a költséghányad, a 10%-os költséghányad alkalmazása. Ilyenkor a teljes bevételből 10% költséghányad levonásával állapítja meg a bérbeadó a jövedelmét. A jövedelem után negyedévenként adóelőleget kell fizetni, és az éves SZIA bevallásban ingatlan bérbeadásból származó jövedelemként kell feltüntetni. Az adó mértéke 15%. Az ingatlan kiadás adózásáról bővebb információ olvasható a NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon, a 10. számú információs füzetben.
1: A jövő szociális szakembereinek felkészítését is segítette az a nemzetközi Erasmus Plus program, amelynek a közelmúltban a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem adott otthont. Az előadások, a közös műhelymunkák és a terepgyakorlatok olyan tapasztalatokat adtak a hallgatóknak, amelyeket későbbi hivatásukban is kamatoztathatták. A részletekről Hüse Lajos egyetemi docenst, a program szakmai vezetőjét hallják.
5: Ez az Erasmus Plusnak ez a vegyes intenzív programja, ez tulajdonképpen arra ad lehetőséget, hogy kipróbáljunk különböző dolgokat, kísérletezzünk, játszunk, nézzük meg azt, hogy a különböző szempontokból mi működik. És arra gondoltam, hogy mondjuk Magyarországon a szociális munkában az egyik ilyen terület, ahol aztán tényleg nem az, hogy bátran lehet kísérletezni, ha az ember nem kísérletezik, nem lesznek eredményei, az a területi szegregáció, a területileg összpontosuló nagy lemaradások, nagy hátrányoknak a világa. Ez itt Magyarországon jellemzően akkor a szegregátumokról szól, és a szegregátumokban végzett munkáról, szociális munkáról, amiről nagyon sok embernek ugye a szegénység fog eszébe jutni, a gyerekszegénység, az iskolának a működőképessége, illetve pontosabban a nem működőképessége. És tulajdonképpen ezt a kérdést tudjuk körbejárni, de nem szociológiailag, hogy most akkor azt boncolgatjuk, hogy milyen ebben a szegregátumban élni, vagy milyen egy társadalom, aminek sok ilyen szegregátuma van, mint ami Magyarországon van, hanem azt nézzük meg, hogy mit tud csinálni a szociális munkás, de nem a klasszikus eszközöket vesszük sorra, hiszen azt valaki, aki elmegy dolgozni egy ilyen területre, az ott abban az intézményben ezekkel a klasszikus eszközökkel találkozni fog. A főnöke azt fogja mondani, hogy ezt használd naponta 5-ször, azt meg 12-szer hetente, és akkor ebből adódik össze az ő munkája. Hanem összeszedtünk olyan eszközöket, nem feltétlenül forradalmian újakat, de a szakmai mindennaphoz képest újdonságokat, amelyek teljesen más típusú megközelítést igényelnek, mint ez a probléma megoldó fókuszú, vagy irodai adminisztratív fókuszú segítőmunka. Mondok rögtön hármat. Az egyik, az a szubjektív térkép, ami tulajdonképpen egy területről hogy készül, hogy írok le egy térséget, hogy írok egy települést mondjuk, milyen módon lehet ezt, ugye statisztikákkal, kérdőívekkel megkérdezem az embereket, hogy érzi magát itt, és így tovább, de lehet úgy is, hogy ilyen szubjektív térképeket készítünk, ami tulajdonképpen bármiféle kreatív módszerrel. Aztán a mai napon a Vita Színház műfaját sajátították el, abban dolgoztunk, ami a klasszikus színháztól annyiban különbözik, hogy itt nem egy előadást néznek az emberek, hanem van egy nagyon rövid prezentáció, nagyon rövid ilyen jelenet tulajdonképpen, ami egy társadalmi problémát, egy vitát, egy kérdést boncolgat, és utána a különböző kérdések mentén állást foglalnak a közösségnek a tagjai, és ezt megvitatjuk. Ebből azt lehet megtanulni többek között, hogy a másik ember, aki más gondol ugyanarról a dologról, mint én, az nem bolond, meg nem kell kizavarni a faluból, vagy a szakmából, hanem lehet érteni, hogy ő mit mond, és lehet figyelembe venni az ő gondolatait. A harmadik módszer, ami bejött, az egy vegyes módszer, irodalommal dolgozunk egyszerre, illetve a coach technikában, ilyen kétszékmodellnek nevezett, vagy kétszéktechnikának nevezett módszerrel, amikor egy embernek, egy szereplőnek a fellépés, az tulajdonképpen két szék belül két ember csinálja. Az egyik a belső hang, akit legtöbbször egy szakmai helyzetben elnémítunk, a másik pedig az a szakmai szerep, amit neki ott csinálni kell ügyesen és jól.
1: A Heves vármegyei Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet szülészeti nőgyógyászati osztálya előadásokkal várja a kismamákat pénteken 9 órától az intézmény hotelépületének első emeletén. A várható témák aranyóra a születés után, első napok a babával, téfitek a szoptatásról, tájékoztatta rádiónkat dr. Csibi Katalin, az intézmény szülésznőgyógyász rezidens orvosa.
6: Az Egészségügyi Világszervezet ajánlása alapján a babáknak 6 hónapig a kizárólagos anyatejes táplálás a legelőnyösebb. Ez azt jelenti, hogy ebben az időszakban semmilyen táplálék, illetve folyadékos kiegészítés nem szükséges nekik az anyatejen kívül, illetve ajánlás tovább is a hozzátáplálás megkezdése után ennek a 2 éves korig történő folytatása. Ennek hatalmas jelentősége van, a baba immunrendszerét erősíti, ismereteink vannak arról, hogy a szoptatott babáknál ritkábbak a fertőzéses megbetegedések, illetve hosszú távon olyan betegségeknek az előfordulását is csökkenti, mint az elhízás, 2-es típusú cukorbetegség, illetve az allergia. Továbbá az anyára is előnyös, bizonyos hormonérzékeny daganatok kialakulásának az esélyét is csökkenti a hosszú távú szoptatás. Országosan, tehát először is Magyarországgal kezdeném, ott ilyen 50% most a szoptatott babáknak az aránya, illetve ahol ez teljesül, ezek a kitűzött szoptatási célok. Heves megyében pedig még ennél is rosszabb a helyzet, tehát 30% ez a szám, úgyhogy van hova fejlődni.
1: A továbbiakban hasonló Anna Mária szülésznő, laktációs és perinatális szaktanácsadó emeli ki a rendezvény fontosságát.
7: Elsősorban azt szeretném mondani, hogy a fő üzenete a 2026-os szoptatás világnapjának, hogy támogassuk a már bevált módszereket, és az EGRI kórház már 2010-től rendelkezik egy olyan szoptatási irányelvvel, ami tényleg a szoptatás támogatására született, hiszen nem mindegy, hogy az első aranyórákban mi történik, hogy hogyan illeszkedik a baba, merre először, hogy a család hogyan lép be ebbe a helyzetbe, és mi ezt így csapatmunkában igyekszünk támogatni, illetve a most 31-én a szoptatás világnapján kifejezetten készülünk egy olyan gyakorlati útmutatóval, ami az aranyórák történéseit mutatja be egész részletesen, illetve az első napokra fókuszálva Váradi Kovács Katalin, ő fogja ezt a programot vinni, és nagymamáknak is készültünk meglepetéssel, a tévhitekről külön írásos anyagot küldünk nekik, úgyhogy nagy szeretettel várjuk az érdeklődő párokat.
0: Kora esti hírmondó.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A bennünket körülvevő világ zajában, a mindennapok pörgésében és az ezerféle elvárás tengerében nehéz meghallani azt a csendes, de határozott hangot, amely a mélyből szólít meg bennünket. Augusztus 12-e és 15-e között az EGRI szeminárium kapui nyitva állnak azok előtt a fiatal férfiak előtt, akik felmerik tenni maguknak a kérdést, vajon mi Isten terve az életemmel, papnak híve az Úr. Az EGRI szemináriumban, az érseki papnevelő intézetben szervezett lelki gyakorlat egy olyan lehetőség, melyen a fiatalok megerősödhetnek a döntéseikben. A program célja a tisztánlátás elősegítése. Isten nem a felkészülteket hívja el, hanem a meghívottakat készíti fel. Jelentkezés és további információk az EGRI szeminárium plakátján található QR kódon, vagy a Magyar Kuríron található jelentkezési lap kitöltésével lehetséges. Közösségépítő napokat tartottak a Szent Ferenc kisnővérei Bükszentkereszten. A háromnapos tréninget Bajnóci Sára és Walter Margit, a Nyolc Boldogság közösség tagjai tartották, akik segítették a nővéreket abban, hogy egyre inkább utat találjanak egymáshoz és egymáson keresztül a Jóistenhez. A napok témái sokszínűek voltak. Lehetőségük nyílt reflektálni arra, amin a közösségük nővérei az elmúlt év során munkálkodtak különböző tematikájú csoportokban. A napok folyamán szó volt a nővérházak működéséről és az új debreceni alapítással kapcsolatban felmerülő kérdésekről, a házak közötti kapcsolat miben létéről és ennek javításáról. Érintették a kommunikációs témákat, és szó esett a bizalomról is. A napok módszertanilag is sokszínűek voltak. A szerzetes nővérek részt vehettek ráhangolódó játékokban, szituációs gyakorlatokban, de lehetőségük volt csöndben, egyénileg is reflektálni és dolgozni. Egész évben várjuk.

0: Hatása volt, hogy a korábban csak nyáron használható épület az őszi-téli és tavaszi időszakban is minőségi otthona lehessen a piarista és az állami iskolák diákjainak, cserkész és regnumi csoportoknak, lelki gyakorlatoknak, a kalazancius mozgalom eseményeinek, valamint a szálláshelyre nyitott nagy közönségnek. Közeledik a Detki és a Kápolnai Római Katolikus Plébánia Mátra Verebély Szentkúti zarándoklata. Augusztus 16-án vasárnap Mátra Verebély Szentkúton dr. Udvardi György veszprémi érsek mutatja be az ünnepi szentmisét. Az utazáshoz fejenként 5000 forint hozzájárulást kérnek. Érdeklődni és jelentkezni augusztus 15-ig lehet az zarándoklat 2024@gmail.com e-mail címen. A zarándoklat lelki vezetője Kakuk Ferenc plébános lesz. Nagy szeretettel várják a szomszéd egyházközségek tagjait is, hogy együtt zarándokolhassanak. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben, a Ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyek Csaba egriesek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszterci templom sekrestjében lehetséges. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Verdi requiemje lesz hallható az Egri Bazilikában 2026. augusztus 21-én pénteken 18 órától. Az előadók Miks Adrián, Fekete Attila, Sök Atala és Kis András, valamint az Eronova zenekar, vezénnyel Michael Alber. A programon 240 nemzetközi fiatal énekes és zenész lesz jelen 11 országból. Felkészítő foglalkozásokat indít a legszegényebb településeken élő gyermekek számára a Máltai Szeretetszolgálat. A jelenlétpontokon a pótvizsgára készülő és tanulási nehézségekkel küzdő fiatalokkal szociális munkások és gyógypedagógusok foglalkoznak. A kezdeményezésben érintett 300 hátrányos helyzetű település közül 88 Borsodabohuy-Zemplén vármegyében található. A felzárkózó települések program keretében összesen 28 civil és egyházi szervezet végez intenzív szociális munkát. A részletekről Romhányi Tamás, a Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője ad tájékoztatást.
1: Július közepére, egész pontosan a július 20-án kezdődő hétre írták be a jelenlétpontok vezetője naptárokba azt a feladatot, hogy a településen évismétlés, vagy hát bótvizsgára készülő gyerekek családjait megkeressék. A felzárkózó települések program az ország 300 legszegényebb településén működik. Ebből mi vagyunk a legnagyobb megvalósító, 28 szervezet végez szociális munkát, de a Máltai Szeretetszolgálat 112 településen van jelen egymaga. Most, hogy megnéztem a felzárkózó települések helyszínei közül a 300-ból 83 Borsodabohuy-Zemplén megye területén található, tehát elég intenzív általában a program, meg a Máltai Szeretetszolgálatnak is a jelenléte. És a minden településen van jelenlétpont, ami közösségi tér, és illetve a szociális munka központja. Ezekben mindegyikben van gyermeksarok, illetve tanulósarok kialakítva azoknak a gyerekeknek, akiknek az otthoni körülményeik nem alkalmasak a tanulásra, tehát akár csak házi feladatot írni, bármire bejöhetnek. És egész évben zajlanak úgynevezett tanulássegítő foglalkozások, a bukások, iskolai lemorzsolódások csökkentésére, vagy hogy a gyerekeknek az iskolai teljesítményét, a hátrányaik ne rontsák tovább. Most nyáron speciális feladatunk a pótvizsgára készülő gyermekekkel való tanulás. Ezt most ezen a héten keresik meg a családokat, az érintett családokat a munkatársaink, és elkezdődnek. Ugye az augusztus utolsó hetében írja ki a legtöbb általános iskola a pótvizsgáknak az időpontjait, és akkor a következő heteket ezzel töltik a munkatársaink, illetve az érintett gyermekek. A tavaly évben megközelítőleg 200 gyermek fordult meg a jelenlét pontokon, akik pótvizsgára való felkészítésen vettek részt. Pontos százalékot nem tudok mondani, de elég jó hatékonysággal sikerült venni ezt az akadályt, úgy tudták folytatni a legtöbben évismétlés nélkül a tanulmányaikat. Tehát most is számítok olyan gyermekekre, akik még az elsőt most fogják kezdeni, de akár a családjuk, akár a szakemberek, a pedagógusok úgy ítélték meg, hogy egy pici előzetes beszoktatást segítő időszakban egy segítségnyújtás ráfér a gyermekre. Van néhány középiskolás diákunk is, akik ugye már nem a településen lévő általános iskolába járnak, új kihívások közt kell helytállniuk. Ez nagyon nagy választó víz a felzárkózó településekről elkerülő gyerekeknek egy nagyon nagy része az első fél évben, vagy az első év végén kibukik a középiskolából. Ők is segítségre szorulnak, de a mostani foglalkozásainkban érintett gyermekeknek az zöme, akikre számítunk, az második és hatodik évfolyam közötti gyerekek, de hát 8 évestől 11 éves korig lesznek a

0: többen, hiszen a hétköznapokban is ez a korosztály látogatja leginkább ezeket a foglalkozásokat. Még gyógypedagógusok és logopédusok is segítenek néhány településen. A legtöbb helyszínen az a szociális munkásaink azok, akik a gyerekekkel leülnek tanulni, vagy pedig pedagógusok vagy önkéntesek jönnek, akár egyetemisták is ebbe besegíteni. A személyes jelenlét és egyáltalán az, hogy odafigyelünk a gyerekekre, és nem hagyjuk őket kallódni, ez a legnagyobb segítség. De nagyon sokszor fordulnak elő olyan problémák, hogy ilyen tanulássegítő foglalkozásokon már harmadikos, negyedikes gyerekek is vannak, akiknek még a betűknek a kiolvasása nem megy maga biztosan, és azt kell gyakorolni. Vagy például a egészen nagy gyerekeknél is szokott probléma lenni, például a pontos jé, elipszilonos jének a használata, akkor például azt gyakorolják. Vannak egészen nagy gyermekek, akik a matematikában addig magabiztosak, amíg a ujjaikon ki tudják számolni az adott feladatot, hogyha annál nagyobb számokkal kell dolgozni, akkor lefagynak és nem sikerül nekik a feladatot megoldani. Ez sok-sok gyakorlás, sok-sok türelem kell, és elsősorban ez az, amit a munkatársainktól, meg a segítőinktől megkapnak a jelenlétpontokon.
1: Felkészítő foglalkozásokat indít a legszegényebb településeken élő gyermekek számára a Máltai Szeretetszolgálat. A részletekről Romhányi Tamást, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjét hallották. A Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görögkatolikus Roma Szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Európasz önéletrajzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladást szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja, a nehezebb tantárgyakból a diákok pedig ösztöndíjat is kapnak. Augusztus 15-én Nagy Boldogasszony ünnepén, valamint a környező hétvégéken ajánljuk lépteinket a békéért, induljunk el együtt a test és a lélek közös útján, hogy a béke megújuljon szívünkben, családjainkban, közösségeinkben és a világban, írja a Mária út. 13. éve, hogy minden évben zarándokok ezrei indulnak útnak a Mária úton, Nagy Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódva. Évről évre egyre többen fedezik fel a zarándoklás ősi, mégis mindig aktuális hagyományát, amely egyszerre jelent testi kihívást, lelki elmélyülést és közösségi élményt. A növekvő részvétel azt mutatja, hogy sokan keresik azokat az alkalmakat, amelyekből az aktív kikapcsolódás valódi lelki tartalommal párosulhat. A 2026-os zarándoknap közös szándéka a béke. Korunk különösen is vágyik arra a békére, amely nem csupán a háborúk hiánya, hanem az emberi kapcsolatok, a közösségek és a nemzetek közötti kölcsönös tisztelet és megértés gyümölcse. Ferenc pápa gyakran emlékeztetett bennünket arra, hogy a béke a szívben kezdődik. A meghallgatás, a párbeszéd, a megbocsátás és a testvéri szeretet útján épül. Aki szeretné, hogy saját ima szándékát is hordozzák a zarándokcsoportok, küldje el az info@mariaut.hu e-mail címre. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácot megrendezik, az Együtt építjük jubileumi napot. A jubileumi nap elsődleges célja a hálaadás az Egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás 1000. évfordulóját nagyszabású, különleges ünnepi előadással ünnepeljük. A Székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatjuk be egyházmegyénk történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből, településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét Szent István alapításától kezdve, amíg Gáczi Kristóf füspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelybe a tavalyi sikeres Családok és Közösségek Fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat is. 15 órakor veszi majd kezdetét az ünnepi Szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az Egyházmegye papságával közösen. Szeretettel várnak mindenkit szeptember 19-én Vácra. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
2: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Domán Vivien, Drimba Miranda, Fekete Gábor és Kolesszár Krisztián. A szerkesztőt Klész Beátát hallották, hírmondóval legközelebb. Holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
3: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: A Zemplén Rallyt szervező Észak-Magyarországi Autó- és Motorsport ZRT szeretné megrendezni az országos bajnokság idei szezon záró futamát. A nyíregyházi városházán köszöntötte dr. Kovács Ferenc polgármester a nyíregyházi országos ökölvívó bajnokságon a sportcentrum színeiben indult versenyzőket. Nagyszabású nyári focitábort szervezett az FC 60 együttese. Újabb szabadtéri sportolási lehetőségekkel bővült Debrecen. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A Zemplén Rallyt szervező Észak-Magyarországi Autó- és Motorsport ZRT szeretné megrendezni az országos bajnokság idei szezonzáró futamát, amely november 6-a és 8-a közötti dátummal szerepel a versenynaptárban, és ezügyben hivatalos levélben fordult a Magyar Nemzeti Autósport Szövetséghez. Az Észak-Magyarországi Autó- és Motorsport ZRT közleményében az áll, a cég annak ellenére vállalná a rendező szerepét, hogy az OB több futama elmaradt a változó gazdasági helyzet miatt. A 7 futamosra tervezett idei Rally OB versenyei közül 3-at rendeztek meg, 2 elmaradt. A következő esemény a szeptemberi Győr Rally lesz, ezután következhet a zempléni viadal. A városházán köszöntöttek dr. Kovács Ferenc polgármester, a nyíregyházi országos ökölvívó bajnokságon a nyíregyházi sportcentrum színeiben ezüstérmet szerző Petrimán Milánt és edzőjét, Nagy Lajost, valamint a Team Gönci képviseletében szintén második helyen végző Lakatos Pétert és trénerét Gönci Alexet. Elismerést kapott Petrimán Patricia is, aki a németországi Brandenburg kupán szerzett aranyérmet. Most őt hallják.
2: Nagyon jó felkészülésen vagyunk túl, és remélem, hogy ez az Európa-bajnokságra is így fog kijönni, meg a világbajnokságra is. És az edzőmmel, Nagy Lajossal nagyon jó munkát végzünk. Nagyon, nagyon felkészült vagyok, és tényleg 100%-osan beletettem eddig mindent, és bele is fogok.
1: Petrimán Milán korábban már 2 bajnoki címet szerzett. A nyíregyházi országos bajnokságon a második helyen végzett, de ezt nem negatívumként éli meg a 65 kg-os bunyós, hanem motivációként a jövőt illetően.
3: Sajnálatos módon nem sikerült a harmadik bajnoki címemet megszereznem, de nem keseredek el, ugyanúgy csinálom tovább a munkát, aztán jövőre megszerzem a bajnoki címet.
1: A Petrimán testvérek edzője Nagy Lajos is pozitívan várja az év hátra lévő versenyeit. Jelen állás szerint Patricia az U19-es Európa-bajnokságon és világbajnokságon, Milán pedig a felnőtt Európa-bajnokságon képviseli majd a nyíregyházi és a magyar színeket. De az eddigi eredményekkel is elégedett a szakember.
4: Maga módján mind a kettő nagy eredmény, nagy siker. A Pati ugye veretlen ebben az évben, ez egy nagyon jó ómen lehet az augusztus 10-én kezdődő Európa-bajnokság előtt. A Milánnak nem sikerült a címvédés, de ennek azért voltak külső okai is. Nem akarok belefolyni most ebbe. A lényeg az, hogy úgy néz ki, hogy ő az induló a szeptemberi Európa-bajnokságon, tehát a szövetség vezetői is látták, hogy valójában mi történt a szorítóban. Úgyhogy pozitívan várom a fejleményeket.
1: Szintén ezüstérmet szerzett a nyíregyházi Team Gönci 50 kg-os versenyzője Lakatos Péter is, aki az érem mellett annak is örült, hogy azt hazai szorítóban szerezte.
5: Nagyon szerettem volna a döntőbe bukszolni, tehát hazai közönség előtt a saját városomban ez óriási élmény. Úgyhogy így indultunk neki, hogy ismertük az ellenfeleket, tudtuk, hogy sokkal rutinosabbak, tapasztaltabbak, de mindenképpen szerettünk volna a döntőbe jutni, és sikerült.
1: Mint edzője, Gönci Alex elmondta, tanítványa kickboxban kezdett, és 3 éve váltott ökölvívásra. Ennek tükrében még értékesebb a magyar bajnokságon szerzett ezüstérem.
6: Nagyon örülök neki, hogy a második helyen végeztünk. Igazából pedig azt kell tűnni, hogy 2 munkahelyen is dolgozik, beletett minden energiát, ahhoz képest a maxot kihoztuk belőle.
1: Mint dr. Kovács Ferenc polgármester kiemelte, a szakma képviselői elismerően szóltak a rendezésről és a nyíregyházán zajló szakmai munkáról. Ennek eredménye a 2 bajnoki érem és több nemzetközi tornagyőzelem.
0: Nagyon jó érzés volt két nyíregyházi döntőst nézni, és azt is hallhattam, hogy a Kokótól meg a többiektől, hogy a szakma, a szövetség is elismeri azt, ami Nyíregyházán folyik a körvívásban, és hát ugye ennek vannak hagyományai, és hát azt gondolom, hogy ezt be kell mutatni, el kell ismerni, mert hajlamosak vagyunk arra, hogy csak a negatív hírekre figyeljünk, a pozitív, a teljesítmény, az nem kap sokszor kellő figyelmet. Itt van három tehetséges fiatal, aki nagyon keményen dolgozik az eredményeiért, amik jönnek is, és hát itt vannak mögöttük az edzők, meg a segítők, akik nélkül ez nem lenne. Ezért gondoltunk arra, hogy itt a polgármester hivatalban fogadjuk őket a szobába, és elismerést adjunk át, és őket példaként is lehet mutatni, azt hiszem, a fiatalok felé.
1: Nagyszabású nyári focitábort szervezett az FC 60 együttese, ahol több mint 100 gyermek tölthetett el egy élményekkel, sporttal és közösségi programokkal teli hetet. Ofella Zoltánt, az FC 60 elnökét hallják.
7: A focitábor az hagyományosan most már 11. alkalommal szervezzük ezt a focitábort, a sporttábort a gyerekeknek, ami egyértelműen a Bosnak a segítségével zajlik évek óta. 10 éven keresztül Bárdos Jani bácsi igazgatta a gyermekeket, és szervezte ezt a nagyszerű kezdeményezést. Most ebben az évben a Nagy Ádám kollégám vette át a stafétabotot tőle. 3 hetesre szűkítettük le az eseményt. Úgy döntöttünk, hogy most egy héttel kurtább lesz. Tavaly ugye 4 hetes volt, mint minden évben előtte. Így is több mint 100 gyerek jön majd össze a táborba a 3 hét alatt. Hát a hagyományoknak megfelelően nagyszerű programokkal, odaadó edzőkkel, stábtagokkal, akik vigyáznak a gyermekekre, és nagyon lelkes porontyokkal, akik szerepelnek a heti programban. 3 féle társadalmi rétegnek lett megszervezve. Egyik ugye a bososok, akik kedvezményesen kerültek be, ahol a szülők a tábor felét, anyagilag tábor felét állják, másik felét a bos. Van egy speciális rétegünk, amelyik a egyesülethez tartozik. Ők egy kedvezményes tarifával kerültek be a táborba, és van egy külsősök, akik csak erre szeretnének jelentkezni. Azok egy közel 70 ezer forintos díjért tudnak részt venni a táborozásban. Ebből tevődik össze, ebből a 3 csoportból tevődik össze. 7 éves kortól 14 éves korig írtuk ki, mint ahogy eddig hagyományosan, vegyesen, ami jót tesz a gyerekeknek, mert a nagyobbak azok vigyáznak a kicsikre, úgyhogy én szerintem egy nagyon jó közösségi. Itt speciálisak a dolgok, és azért másabb, mint egy általános tábor. Itt nem az, hogy reggelben jönnek, aztán este hazamennek, és hasonló programokat csinálnak. Nekünk hétfőtől különleges programok vannak. Az azt jelenti, hogy hétfőn a foci éres a helybeli versenyeké a szerep. Keddi napokon általában kirándulunk. Budapesten van egy kirándulásunk, stadionlátogatás és egyebekkel. Most ebben az évben a Kispesti Stadion és az Akadémia célpontunk. Majd amikor hazajönnek a gyerekek, kedden egy strand fogadja őket, strandolás délután. A szerdai nap az szintén otthon kezdődik játékokkal és programokkal. A Vadaspark is belekerült a heti eseménybe. Majd van egy sétánk most, egy kirándulásunk az Apci tengerszemhez. Ez is benne volt a programunkban, és a mai napon egy városligeti kirándulás, ahol azt a gyönyörű sport létesítményt vagy parkot tekintik meg a gyerekek. Majd délután szintén egy hazai versenyzés, és pénteken pedig a tábor zárásra versenyekkel készülünk, délelőtt, délután pedig szalonnasütés, egyéb értékelésekkel.
1: Újabb szabadtéri sportolási lehetőségekkel bővült Debrecen. 4 helyen alakítottak ki kondi parkot, így már 40 ilyen létesítmény van a városban. A részletekről Sánta János önkormányzati képviselőt hallják.
8: A legfrissebb sportfejlesztésünk a Tóciba, Kondi Park. Lakossági igény is volt rá, mivel itt a völgy részben van több helyen is, ugye a legnagyobb a jégcsarnoknál, de van még két kicsi is a völgybe, és itt a Tócos kert részen pedig hiányzott. Úgyhogy ezt a hiánypótlást tettük most meg itt ez a Kondi Parkra, és szeretnék majd a jövőben még egyet, mert ugye elég nagy ez a Tócos kerti rész, és akkor még egy Kondi Parkkal ezt a sportfejlesztést is ki tudnánk szolgálni.
1: Debrecenben egyre népszerűbbek a szabadtéri kondi parkok. Ezeken az eszközökön a kezdőktől a rendszeresen sportolókig mindenki találhat magának megfelelő gyakorlatot, legyen szó erősítésről vagy állóképesség fejlesztésről. Most újabb helyszínekkel bővült tehát a város sportinfrastruktúrája. A Pandúr utca, Bihari utca sarki játszótéren, a Somjai parkban, a Tusnár utcai játszótéren, valamint a Derék utca 96 szám mögötti tömbbelsőben is új kondipark épült. A fejlesztés nem csak a sportolási lehetőségeket bővíti, hanem az egészség megőrzést is szolgálja. A kondiparkok nagy előnye, hogy bárki ingyenesen használhatja őket, ráadásul zöld környezetben ösztönzik a szabadtéri mozgást. A fitness eszközök környékén több helyen rekordtávfutópálya és játszótér is van, így a gyermekektől az idősebbekig gyakorlatilag minden korosztály számára adott a lehetőség az aktív kikapcsolódásra. Hamec Orsolyát, az önkormányzat zöld területi osztályvezetőjét hallják.
9: A kondi parkoknak ugye az egészségmegőrzésben a lakosság egészségi állapotának a javításában, fejlesztésében fontos szerepe van, hiszen itt ugye anyagi ráfordítás nélkül közterületeken vehetik igénybe ezeket az eszközöket zöld parki környezetben, ahol ugye jó a levegő, tehát a szabad téren való mozgásra motiválja, buzdítja a lakosokat.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Kettő óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Gyűjtést hirdet a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat a kárpátaljai viharokban károsult családok támogatására. Az adománygyűjtés mellett a karitatív szervezet a beregszászi járási Máltai Szeretett Szolgálattal és a helyi szervezetekkel együttműködve önkéntesekkel segíti elsősorban a fekvő betegeket, idős embereket és a háború miatt egyedül maradt több gyermekes édesanyákat. Az adományoz.hu oldalon felajánlott adományokat építőanyag vásárlásra fordítja a karitatív szervezet. A rendkívüli hőség és energiahelyzetre tekintettel a nem tartanak kormány szóvivői sajtótájékoztatót, közölte a kormányzati kommunikáció. A közlemény alapján Magyar Péter miniszterelnök várhatóan több alkalommal is beszámol a kialakult helyzetről és a kormány intézkedéseiről, illetve majd pénteken vagy szombaton várhatóan külön sajtótájékoztatót tart a hőség és energiahelyzetről. Hangsúlyozták, hogy a kormány döntéseiről és az aktuális fejleményekről folyamatosan próbálják tájékoztatni a nyilvánosságot. Egyre fokozódik a hőség, ezért